0: elnökség épülete előtt a szociális ágazat dolgozói. Többnyire száraz, napos idő várható ma is. Besenyei Márk vagyok, jönnek a részletek. Felmondja a kormány a 2022-ben a korábbi kabinet által kötött autópályakoncessziós szerződést és feljelentést tesz az ügyben, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormány célja, hogy a Mészáros-Lőrinc és Szíj László köreibe tartozó Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT helyett a Magyar Közút legyen az üzemeltető. A Fidesz politikai leszámolásnak tartja a szerződés felmondását, és arra hívta fel a figyelmet, hogy a megállapodás 2022. szeptemberi hatályba lépését Vitézi Dávid koordinálta közlekedési államtitkárként, Magyar Péter pedig a Magyar Közút igazgatósági tagja volt. Azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók a miniszterelnökség épülete előtt. A szektornak korábban ígért két lépcsős 20-25%-os bérfejlesztése messze elmarad a munkavállalók igényeitől, és egyösszegű emelést szeretnének az érintettek. A kormányfő egyeztetésre hívta a szakszervezet képviselőit. November végéig megkapják az iskolakezdési támogatás második 50 000 forintos részletét a jogosultak, hangzott el a kormányzati tájékoztatón. Az utalványokat jövő március közepéig lehet felhasználni, egyebek mellett iskolai felszerelésre, ruhára, egyes műszaki cikkekre és fejlesztő játékokra. Már a tanórákon szerepet kell kapnia a tehetséggondozásnak, közölte a közoktatásért felelős államtitkár a Magyar Tehetséggondozó Társaság szakmai konferenciáján. Kókainé Lányi Marietta hangsúlyozta, ha a gyermekközpontú iskola megvalósul, a jövőben nem kell kategorizálni a tehetséges gyerekeket aszerint, hogy sajátos nevelési igényűek, átlagosak vagy esetleg hátrányos helyzetűek. Az államtitkár fontosnak nevezte a Nemzeti Tehetségprogramot is, amely idén csaknem 4,8 milliárd forintból gazdálkodhat. Új országos zöld hatóság kezdi meg működését januártól. A szervezet egyebek mellett környezetvédelmi, természetvédelmi, hulladékgazdálkodási, klímavédelmi és vízvédelmi feladatokat lát majd el. A kormány átalakítja az élelmiszerlánc felügyelet területi rendszerét is. A járási feladatokat megyei szintre szervezik, a NÉBIH pedig további hatásköröket kap. Átadták Mórahalmon a Nagyszéksóstónál épült látogatóközpontot és gúlya menedékházat. Az épületben interaktív kiállítás mutatja be a térség élőhelyeit, valamint a fokozottan védett növény- és állatfajokat. A közelben játszóteret és gyógynövénykertet, valamint látványkarámot is létrehoztak. A csaknem 1,5 milliárd forintos beruházást az Európai Unió támogatta. Tűz volt este egy karcagi autókereskedés telephelyén. A helyszínen először egy furgon égett, majd a lángok átterjedtek az abroncsokat tároló faházra és három másik autóra. A tűzoltók megfékezték a lángokat. Híreink végén az időjárásról. Jelenleg 8 és 17 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 12-15 fokot mérnek. Többnyire derült az ég, csak elszórtan vannak fátyol felhők. Délnyugaton záporok, zivatarok kialakulhatnak. A hajnali ködfoltok feloszlása után mindenütt sok lesz a napsütés, csak a Dél-Dunántúlon lehet kisebb eső, zápor. A szél mérsékelt marad. Délután általában 24-29 fok várható. 2 óra múlt 4 perccel.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: A hely.
3: Napsütéses helyen vagyunk, ami azért is lényeges, mert szeretnénk nagyon jó gondolatokat átadni önöknek. Ma Kovács Szénája egy 50-60 lelkes kis település a Mecsek lankái között. Előttem egy terápiás cica, mellettem egy kollega, aki már ide készült, hogy segít eltájékozódni. Bicsák Eszter vagyok, tartsanak velem a hely mai adásában. A település egyik ikonikus intézménye, ha így tetszik, a Mérföldkő Egyesület drogrehabilitációs otthona. Kis András a vezetője. Az intézmény milyen szerepet játszik ennek a picike falunak az életében?
4: Mi úgy érezzük, hogy alapvetően egy ilyen harmonikus, kiegyensúlyozott viszony van. A 2002 óta regnáló polgármesterekkel, abszolút teljesen mind a hárommal nagyon jó viszonyban voltunk. Nyilván, hogyha kellett, akkor tudtunk egymásnak

0: segíteni. Én legalábbis úgy érzem, hogy a falu vezetése számíthatott ránk, akár a lakók is. Volt ilyen közös program, hogy szemétszedés, hólapátolás, ilyesmi. Akkor ebben nyilván részt vettünk. Egyébként egy nincs napi kapcsolat a falu lakóival.
1: Tehát nem járnak ki a fiatalok futni, sétálni, kocogni?
0: Nem. Sétálni szoktunk a faluban, de ez azért tényleg egy csendes falu. A lakóinak az egy része az Pécsre járnak be dolgozni.
1: Egy olyan 20-valahány kilométerre vagyunk, talán még lélektani határ. Kollégája, aki szociális munkás, és itt ő mellettünk. Ön Lulu kutya gazdája, akit terápiás kutyaként akartunk bemutatni, mert az ilyen jól hangzik, de tulajdonképpen Lulu nem örült nekünk, mert egyáltalán nem örült a technikának. A fiatalokkal azért jóban van?
2: Én azt gondolom, hogy igen, bár elég sokszor működtetnek irányomban neheztelést, egy-két komolyabb visszajelzés vagy konfrontáció után, de hát ez teljesen természetes rendje egy rehab életének, hogy néha így a segítőinkre neheztelünk vagy haragszunk. Én egyébként saját élményű segítőként vagyok itt jelen egy szociális munkás diplomával, úgyhogy pontosan emlékszem, amikor én rehabon voltam, én is ugyanúgy tudtam haragudni és neheztelni, és sokszor, amikor ugye kikerülünk a valóságba és kimegyünk a rehabról, akkor szembesülünk azzal, hogy így igaza volt így a segítőnek, és akkor azért már meg tudunk enyhülni. De én azt gondolom, hogy alapvetően így jobban vagyunk, hiszen elég sok titkot tudunk egymásról. Ez elkerülhetetlen egy ilyen jellegű önismereti munka kapcsán.
1: Közösségről beszéltünk itt az előbb, és ennek igen nagy szerepe van nyilván a gyógyulásban, meg az élet megváltoztatásában. De hogy 2026-ban nem nehezebb közösségről beszélni, mint volt annak idén 2002-ben? Kérdezem ezt éppen a digitális kultúra különböző formái és terjedése miatt, mert hogy én a saját családomban is tapasztalom, hogy rettenetesen beszívja a fiatalokat, nagyon nehéz valódi közösséget megélniük bárhol máshol. Hát így nem nehezebb még a rehabilitáció is?
2: Az biztos, hogy amikor bekerülnek, akkor szokatlan, mert ugye a kinti világban az internet, az elmagányosítás az most már ilyen alapműködése így az embereknek, viszont mire végeznek így a terápiájukkal, így rájönnek arra, hogy mennyi támogatást, vagy mennyi szeretetet kaphatnak így a társaiktól, különböző segítő közösségek működnek az intézmény falain kívül is. És amikor mondjuk egy felépülő függő kimegy a rehabról, és akkor kint találkozik a valósággal, nagy Isten visszarendeződik, vagy valamilyen nehezebb érzése van, akkor már megvan az az eszköze, hogy tud így a közösséghez fordulni, a közösség tagjaihoz, és akkor az segít nekünk abban, hogy megőrizzük a józanságunkat. És hát ugye ez egy nagyon nehéz kérdés, mert hogy a szeretet iránti igényünk az ugye egy ilyen alapigény, és akkor ezt itt azt gondolom, hogy így megtapasztalhatják akár azt is, hogy hogyan lehetek én őszinte valakivel szemben, hogy hogyan osztatom meg én így a titkaimat, vagy a bűneimet, és akkor nem ítélnek el, hanem megdicsérnek azért, hogy elmondtam, vagy hogy így feltárulkoztam, és nem, hogy verést, vagy szitkot kapok, hanem mondjuk egy ölelést és egy elfogadást. És hogyha ennek a szocializációnak ez a része így megtörténik így a rehabon belül, és jól végezzük a munkánkat, és ők is kellően nyitottak és hajlandóak erre, akkor ezt az eszközt tudják kint is használni, és ez segít abban, hogy józanok maradjunk, és ha józanok maradunk, akkor tudunk életben maradni.
1: Kicsit hadd nézek körül oda bent, elég, ha egy keresztnevet mond nekem.
3: Bence vagyok.
1: Bence, kérem, hogy akkor vezessen. Úgy csinálok, mintha annyira tudnám, hogy hova kell menni, bementem előre. Egy lépcsőházban vagyunk, ahol alul olyan komolyan mondom, mint amikor belép az ember egy iskolába, ahová szeretnek járni a gyerekek, és így jól feldobálták a kabátjukat, rengeteg cipő, kifejezetten barátságos látvány.
3: Barátságos, szeretünk egyébként itt lenni. Nagyon sokat segít ez a hely nekünk a felépülésünkbe. Ezelőtt így a használatunkban nagyon sokat voltunk egyedül, ugye ráment családunk, gyerekünk, az egész életünk nagyjából, és ez a hely épít föl minket, tehát ez segít a felépülésünkben, meg abban, hogy túl tudjunk lépni ezekkel a dolgokon. Illetve hát itt drogosként élni elég nehéz, tehát elég nehéz élet van, hogy mindegyikünk mögött.
1: Nagyon meglepődtem most, hogy csak így mondta, hogy drogos, mert hogy van, aki nem szívesen mondja ki
3: hát,
1: ezt a szót.
3: Ők vagyunk, tehát kábítószer, alkohol problémáink vannak mindegyikünknek. Én személy szerint megjártam az utcát, úgyhogy előtte festővállalkozó voltam.
1: Ó, pedig az ma nagyon ritkaság, arra szükség lenne.
3: Nekem nagyon jól is ment a festés egyébként. nekem édesapám is festő, van egy 6 éves kislányom. Nagyon hiányzik, nagyon fáj, hogy nem lehetek vele, de hát drogosként nem tudtam az apja lenni, sajnos a párom elhagyott 12 éves párkapcsolat után, hát utána csúsztam le teljesen. Eldrogoztam mindenemet jóformán. A családom még mögöttem állsz, ebbe egy szerencsém, hogy támogató szüleim vannak, de egyébként nagyon sok veszteségem van ebből, tehát jogosítványom, autóim, lakásom, mindenemet elbuktam.
1: Kislányát fogja tudni látni, hogyha hát, innen kikerül?
3: Fogom tudni látni, szerencsére nagyon rendes anyukája van, jó helyen van a kislányom, édesanyám nagyon sokat foglalkozik vele.
1: És hadd kérdezem meg, hogy mi ez a fali. Nem emlékszem, annak idején készült itt egy Hely című műsor, és Farkas Erika is rácsodálkozott erre a falra. Nekem az rémlik, hogy amikor kimennek innen az emberek, akkor írják fel a nevüket, vagy amikor bejönnek?
3: Amikor bejönnek ide, akkor mindenkinek a bemutatkozó csoport után fel kell írnia ide a
1: nevét
3: és a dátumot. Az enyém? Az enyém ott van legfönt.
1: Ott van fönn egy Bence, igen.
3: Igen, igen, igen.
1: Merre kell indulnunk, Bence? Menjünk erre. Ebédlő.
3: Tépigényes, tiszta hely, mit akarítunk itt minden nap egyébként, vannak reggel reszortok. Hát ez a tábla egyébként a lelke a rehabnak, erre vannak fölírva a következményeink, feladataink, hogy miket kell elvégeznünk a napba, kell írnunk kis oldal, kell írnunk 3A4 feladatot magunkról, az 3 oldal, tehát héten 1 3A4-ünk van, a kis oldalunk minden nap van, azon kívül vannak ilyen következmények, hogy építőjavaslatot teszünk a középidőből, egy kijelölt.
1: Most aztán olyan sok szakszót használ, hogy nem is értem feltétlenül. A lényeg az az, ha jól értem, hogy azért vannak itt események, vannak feladatok, itt feladatok, és következménye is van.
3: Ez a tábla lelke az egész rehabnak.
1: Tehát itt tartják a közösségi alkalmakat. Most azért nem itt volt, mert művészetterápia volt a másik épületben. Én itt most kisuhanok, és akkor konyha, gondolom, hogy előbb-utóbb lesz valami ebéd önöknek. Az kifőzi.
3: Most én vagyok a konyhás, nagyon szeretek főzni.
1: És ide a cukkiniket már föl is pakol.
3: Igen, igen.
1: Ami készült?
3: Burgonyában.
1: De azért ez nagyon jó, hát a férfi emberek megtanulnak főzni, mire innen kimennek, ha eddig nem tudtak.
3: Megtanulnak.
1: Menjünk akkor föl, egy igazi ilyen iskolai lépcsős, igen, koleszos érzés, így ahogy mondja, gondolom, hogy itt lehetnek a szobák.
3: Itt szoktunk kiteregetni, itt egy tekős.
1: Jaj, de aranyos.
3: Az nagyon,
1: Egon itt csobog, és nagyon jön neki fele.
3: Ő mindig nagyon jön neki fele, én vagyok a gondozója egyébként, neki én takarítom az akvárium.
1: És nem is kicsi.
3: Egon vagy az akvárium?
1: Egonra gondolok.
3: Kicsi Egon már 20 pár éve felépülésben van.
1: Komolyan? Milyen jó Egon nem mondja el a problémáit, és minden titkot megőriz. No, a teknős után itt a szobákba megyünk. Tényleg, mint egy kollégium.
3: Felépülőtársammal sokat szoktam olvasni egyébként, mert járok fel futni, hogy sportoljak, mert ugye droghasználatban nem sokat olvastam.
1: Barátságba kell keveredni azzal, akivel egy szobában van az ember, ez fontos.
3: Hát mindenki jóban van mindenkivel, tehát törekszünk erre, hogy a konfliktusokat is megbeszéljük. Ugye ezek a terápiákat, én azért azt mondom, hogy nem csak függőknek vannak kitalálva, hanem akinek ilyen személyiségzavaraik vannak, azoknak is jó egyébként, meg hasznos, mert itt azért az elfogadás és az alázatot eléggé lehet gyakorolni.
1: Mit fog kezdeni magával, ha kikerül innen?
3: Visszamegy. Hát még egyből nem megyek vissza festeni, de szeretnék újra festővállalkozást csinálni. Nekem a szakmám az életem egyébként, csak hát ugye elrontottam.
1: De hát van második esély, erre szokták mondani.
3: Így van, de még egy kört nem szeretnék futni a droggal, mert 21 évig fogyasztottam kábítószereket meg alkoholt.
1: Mit mondana annak a fiatalnak, aki hasonló cipőben kezd járni, akár designer drogokkal kapcsolatosan, mert most ezek a nagyon népszerűek.
3: Azt használtam én is a végén kristályt, én azt, hogy a kristálynak a vége mindig az utca és a teljes megőrülés, és nem tudja elkerülni. Előbb vagy utóbb utcára fog kerülni, hogyha kristályozik valaki, és mindenét el fogja szívni. De egyébként ez bármilyen szerre igaz.
1: Nagyjából bele lehet halni.
3: Ebbe a kristályozásba persze intravénásra használtam kristályt éveken keresztül, és szörnyű élettani hatásai vannak. 12 év amfetami használatomnak nem volt olyan élettani következménye, mint 2 év kristályozásomnak.
1: Tervezi egyébként, hogy elmondja majd olyanoknak, akik? Mert hogy lehet, hogy lesz egyszer egy fia még. Lehet, hogy amikor a kislánya nagyobb lesz, és elmegy bulizni. Lehet, hogy környezetében lesznek gyerekek, és ki vannak ennek téve?
3: Hát nem szeretném, hogy a lányom függő legyen nyilván. Persze, hát hogyha úgy van, én el fogom neki mondani az egészet, hogy ebbe voltam. Én örülök, hogy eljutottam egy rehabra, meg hogy más szemszögből tudom nézni az életet, meg önmagamat. Tudatosítottam azt magam, hogy függő vagyok, és segítségre van szükségem, mert egyébként nagyon sokáig nem láttam be ezt. Tehát nem mondom azt, hogy szeretném így embereknek elmondani, de nyilván sokkal hitelesebb, hogy egy olyan ember mondja el gyerekeknek, aki ebbe volt. Nem az, hogy azért ne drogozzatok, mert le fogunk csukni benneteket, mert amúgy ez nem valid. Tehát most attól, hogy valaki drogozik, nem hiszem, hogy börtön érdemelne egyébként. Az, hogy ő mekkora bajban van, ettől, meg hogy a szülei mit élnek át ettől az egésztől, az megint más. Tehát ezzel azért tönkreteszik a családot. A Krisnának az legrosszabb hatása az, hogy az ember képes megölni a saját családját, azért, hogy drogozhasson. Ez így szörnyen hangzik, de igaz sajnos. Tehát azért ez nem egy gyerekeknek való szer.
1: Tartok tőle, felnőtteknek se való.
3: Se senkinek nem való a kristály, de így gyerekeknek meg különösképpen nem, mert olyan szinten addiktív, mint a cigaretta körülbelül. Ugye azt is nagyon nehéz lerakni, és a kristálynak még ott a pszichológiai hatása is, hogy azért beállsz, bekábulsz. Szinte lehetetlen abba hagyni úgy, hogyha nem kér segítséget.
1: Én tudom, hogy azt kell itt megfogalmazni, és ez így rendjén is van, hogy függő vagyok és segítségre szorulok, de ezt tudja, hogy iszonyatos ereje van, hogy belátta, hogy idejött, és hogy ezt végigcsinálja.
3: Hát iszonyatos erőm van persze ehhez az egészhez, mert muszáj volt. Egy az, hogy amikor azért egy rehabra eljutunk, akkor már nincs más választásunk. Akkor már olyan élethelyzetben vagyunk, és úgy érezzük magunkat, hogy vagy rehabra megyünk, vagy halál. Így a kristálytól azért én nagyon sokszor öngyilkos akartam lenni, csak ugye gyenge, hál' Istennek nem sikerült, mert azért nem könnyű meghalni. Aki azt hiszi, hogy a drogozásban nagyon könnyen be lehet halni, az nagyon rosszul hiszi, mert nem. Csak bele fog rokkanni. Meg a környezetében mindenki. Ez a lány részleg egyébként.
1: Ez a lány részleg?
3: Egy fa.
1: Jaj, de aranyos, és nevek vannak.
3: Igen, mert akik végeznek a terápiában...
1: Na, itt van az, akik végeznek, fölteszik ide a nevüket.
3: Igen, van egy levélakasztás, és fölteszik a nevüket rá, igen.
1: Nagyon aranyos, és milyen jó, hogy ilyen sokan vannak rajta.
3: Igen, sokan vannak rajta, szerencsére. Most esett vissza egy felépülő társunk, lesújtóval hatott azért ránk, mert ugye mi már tudjuk, hogy ez hova vezet. Én személy szerint estem már vissza, én álltam ledrogozással, 6 hónap után visszaestem, és tudom, hogy még mélyebbre süllyedsz. És az a baj, hogy amikor használsz, nem látod a kiutat belőle, csak az öngyilkosságot, amit viszont nagyon nehezen tudsz megtenni. De egy ilyen fél éves rehab után, hogyha visszaesik az ember, nem akar rehabra menni, ha elkezd drogozni. Ha nem csak drogozni akar, és belehalni a drogozásba, ami szörnyű.

0: Dr. Szemelyác Jánossal, a Mérföldkő Egyesület elnökével, addiktológussal és a Mérföldkő szakmai munkájáért felelős személlyel beszélgetek. Milyen munka folyik egy ilyen házban?
1: Ez egy hosszú távú bentlakos terápiát biztosító intézet. Régen ezeket rehab otthonoknak hívtuk, a hivatalos neve szenvedélybetegek rehabilitációs intézete. Az otthont azt így az elmúlt években vagy sikerült kikoptatni, ugyanakkor meg azért azt gondolom, hogy ez egy otthon jellegű valami. Általában azok az emberek szoktak ide jelentkezni, akiknek többnyire évtizedes addiktív működésük van, tehát leginkább a legproblémásabb függő emberek, azok az emberek, akik akár többször megpróbáltak, de nem sikerült nekik abszinensé válniuk, vagy olyan környezetben élnek, ahol a rehabilitáció szinte lehetetlen, mit tudom én, egy multiszer használó családban, ahol mindenki használ mindent, ahol nem lehet neki biztosítani egy kicsit józanabb rendszert, egy szegregátumban él, ahol nap mint nap ez a dolog folyik. Ha valaki bemegy egy ilyen otthonba, és a kérdés az volt, hogy akkor mit lehet látni, ez tulajdonképpen olyan, mint egy nagyméretű családi ház, vannak különböző létszámú programok országszerte, de azért általában ilyen 20 fő plusz mínusz az egy olyan csoport, akivel még úgy lehet körbeülni. Ahol...
0: Kovács Szénáján is nagyjából ez a létszám van, ugye?
1: Igen, igen. Úgy osztják el a munkát, mint egy nagy család, van egy házi rend, van egy alkotmány, amit akár így megszavazunk. Vannak egyébként különböző rendszerek, a Kovács Szénája is egy úgynevezett terápiás közösségként működik. Terápiás közösség az arról szól, hogy a közösség minden tagjának van szavazata, a stábnak is, a vezetőnek van vétójoga, de azt mondják, hogy akkor működik jól a rendszer, hogy ezt a vétőjogot nem kell alkalmazni.
0: Egy rehabilitációs folyamat feltételezvén, hogy jól rákészült a kliens is, jól meg volt támogatva, akár családilag is mindenhogyan, és ha sikeres, akkor nagyjából egy ilyen évet szánnak rá az életükből, ugye?
1: Igen, a Pécsvárad egy időben volt, amikor ez egy ilyen 3 hónap volt a bentöltött idő, és ismerünk olyan magánrehabot, ami 28 napban gondolkodik. Azt láttuk, hogy nyilván mondjuk a régi rehabokhoz képest, amikor a 90-es években még másfél-két évet is bent töltöttek emberek, azért azt láttuk, hogy ez nagyon sok, főleg úgy, hogy mert természetesen erőszakra meg drogra van abszinencia, és szexualitásra is, vagy párkapcsolatra, vagy szerelemre. Most azért az egy nehéz dolog, hogy mondjuk valaki a 30-as évei elején volt, bent lakik másfél-két évig egy rehabba, és teljes abszinenciája van neki a párkapcsolatra, a szexre, a megszerelmesedésre. Hát nagyon sok olyan embert ismertem, aki hosszú-hosszú hónapok bent töltött rehabja után ilyen szerelmes ügyekkel rakták ki a rehabból, esett vissza, és lett tragikus vége. Tehát ez a 3 hónap viszont egy picit talán egy kicsi volt, mert azért azt is látjuk, hogy mindazoknak az információknak, hatásoknak, élményeknek így le kell csöpögni, kicsit ülepedni kell. Egy-két hónapos bentlét, az még éppen csak belecsipkedünk a probléma tetejébe.
0: Sőt, hát orvosilag, ha úgy nézzük, a szervezetben végbe menő folyamatokhoz az hát lehet, hogy kicsit kevés szintén.
1: Igen. Lehet, van egy sok ember, aki siet.
0: Ma semmire sincs idő.
1: Nincs idő az anyomban, nincs idő a fájdalomra, az nyomba végül be a tablettánkat, egy hónap rehab és már rohanok tovább, és minden mehet. Szóval, hogy most ezt a Pécsváradon is ezt a 3 hónapot visszaemeltük ilyen 6 hónapra, és a Kovács Szénája, amikor korábban ilyen 8-10 hónapot csinált, ő is most körülbelül ebben a 6 hónapban gondolkodik.
0: Milyen típusú függőségekkel lehet ide bekerülni? Most tekintsük kifejezetten Kovács Szénáját.
1: Alapvetően bármilyen addikcióval be lehet kerülni.
0: Tehát akár játékfüggőséggel.
1: Akár játékfüggőséggel, igen. Na azért azt látjuk, hogy van egy ilyen felosztása az addikciónak, hogy vannak a hedonisták, vannak az önmagukat hitek, meg vannak a kapcsolat és kényszeres segítők, ez a 3 csoport, és leginkább ez a hedonisták. A hedonisták közé tartoznak a kémiai addikcióknak a nagy része, a szerencsejáték, meg a pornófüggő, a súlyos szex és szerelem, vagy inkább mondom ez a kőkemény pornó. Ők azok, akik a legjobban tudnak elúszni, hiszen nyilván az emberek akkor szoktak elmenni rehabra, amikor tényleg azt mondják, hogy most vagy öngyilkos leszek, vagy nincs tovább. És azt meglátom, mondod, hogy most akkor Kovácsénál a legjellemzőbb és inkább szerhasználók vannak, hogy igen, általában az van, hogy azért a reboknak kicsit relatívan is kialakul valamilyen profilja.
0: Ha már szerhasználat, akkor fontos beszélni arról, hogy a mai, hogy is mondjam, szerhasználók piacán azért nagyon nagy káosz van. Sok-sok éve beszélünk a designer drogokról, és úgy tűnik mára, hogy szinte sokkal veszélyesebbé váltak ezek, mint a régi szerek.
1: Nagyban csökkent már, tehát ugye 2009-ben indult, a csúcs az olyan 2013 és 16 között volt, akkor egyébként ez inkább a szintetikus kannabinoidokkal volt. 2010-13 között a serkentők mentek elképesztő mennyiségben, és most egy három évvel ezelőtt a serkentők kezdtek újra visszajönni, vannak azért szintetikus kannabinoidok is, de azért a serkentők jöttek vissza, ez a kristály, vagy most már nem pent a kristály, csak kristálynak hívják. A kristályból kettőféle van, van az, amit a Breaking Bad című filmsorozat nézői is láthatnak, az a klasszikus kristálymet, amit gőzölnek, ami bírja a hőt, és elképesztő eufóriát, nagyon rövid, nagyon intenzív hatást, és viszonylag rövid leépülést egy korábbi amerikai statisztika szerint a kristálymetezőknek a szerhasználós átlag életkor az másfél év volt. Tehát körülbelül ennyi idő alatt haltak bele az emberek, akik erre rákaptak. Na most a Magyarországon orba szippantos kristály, az nem ez a kristálymet, azokat ilyen üvegpipákból szipogatják, de ez a designer drog, ez amiket mindenféle elképesztő körülmények között, ugye voltak régen ilyen rémisztő képek, hogy betonkeverővel keverik meg, szóval ezek simán előfordulhatnak, hogy ilyenek vannak, ilyen istáta mögötti szegregátumok idézőjelben laborjaiban, vagy kínai laborokban, Indiában, ezekből az országból jönnek, de akár mondjuk Hollandia is elég jól kiveszi a részét az ilyen gyártórendszerekbe. Azért ez is meglehetősen intenzív, nagyon komoly fogyás, depresszió, drogindukált a pszichózis, és hát rengeteg olyan szomatikus probléma. Most például pont van egy ilyen kliens a látókörünkben, aki még nincs 40 éves, és olyan komoly szív problémája lett, hogy majd egy szívtranszplantáció segíthet neki a problémájára, hogyha megéri. Tehát nagyon komoly problémákat okoz. Régóta beszélgetünk a rehabokkal ezekről a problémákról. Azt látjuk, hogy amíg itt a régi klasszikus szereket használó csoportoknál volt valami olyan kapcsolat, bajtársiasság, közösségi szemlélet, valami kultúra, akár mondjuk aki ópiátot használt, vagy füvet, vagy amfetamint, akkor volt valamire támaszkodni. Nagyon sokan külföldet jártak, nyelveket beszéltek, akár itthon voltak, de voltak valamiféle rendszerekben. Hozzájuk képest a designer drog használók egy nagyon nehezen elérhető, nagyon nehezen terápiában tartató csoport. Vannak olyanok, akik most így kell fogalmazom, hogy szinte fogyatékosra szívták magukat, tehát ővele nem lehet elkezdeni egy terápiás közösségben érdemi munkát kezdeni. Mondjuk úgy, hogy korai fejlesztős módszerekkel kellene eljutatni odáig, hogy egy csoportot egy körbe végigbirülni, vagy hogy tényleges gondolatai vannak a felelősségről, saját magáról, a másikról. Ezek őrült nehéz problémák.

0: Szia, Hanna vagyok.
1: Hanna, talán az egyetlen hölgy, akit ma láttam. Akkor menjünk erre felé. Én ezt a képet azért úgy kicsit úgy gyanakodva néztem. A terápiás cica rajta van, meg vagyok nyugodva.
0: Igen, vannak terápiás cicák. Ez itt a táblát ábrázolja, ami egyébként nagyon fontos a terápiás életben. Rajta van mindenkinek a neve, hol tart éppen a terápiában. Én egyébként a terápiám végén tartok, és én vagyok az egyetlen lány a terápiám.
1: Fura lehet.
0: Most már 3 hónapja vagyok egyedül.
1: Hát akkor most vagy nagyon el van kényeztetve, vagy nagyon fiúsítva van. Ezt a kettőt tudom elképzelni.
0: Mind a kettő, de amúgy a fiúsítás, azt érzem.
1: Ez itt a lány szakasz, tehát ez azt jelenti, hogy itt laknak.
0: Igen, egyedül vagyok a szobában. Három, hát szépen bele.
1: Hogy hárman is lehetnének itt, de ugye most nincsenek.
0: Nincsenek, sajnos, amikor bejöttem terápiára, 3 voltunk lányok, most már csak egyedül vagyok. 2 lánytársam volt, ők elvégezték a terápiát, úgyhogy büszke vagyok rájuk. És úgy néz ki, hogy én is el fogom végezni, én vagyok a házban a legidősebb egyébként.
1: Ezt biztosan nem mondtam volna meg.
0: A korban nem, de terápiás időben viszont igen.
1: Mi vezetett odáig, hogy ide került? Nyilván önként jelentkezett.
0: Igen. Elmondhatom, hány éves vagyok?
1: Nyugodtan.
0: 19 éves vagyok. 18 évesen jöttem be ide a rehabra. 19. születésnapomat itt ünnepeltem egyébként.
1: Jól értem, nagykorú lett és rehabra vonult.
0: Igen. 14 éves korom óta használtam egyébként. Mindenféle szert is.
1: Ez bulikhoz kötődött eleinte?
0: Meg egy barátok, igen, társaság. Viszont ez így mindennapossá vált az életemben. Már így nagyon hamar irányíthatatlan, kezelhetetlen lett. Több iskolámból kirúgtak, munkanélkül voltam, és otthonról is elküldtek, és így az utolsó mencvárom, hogy mondhatom így ezt a terápiát.
1: Ezt hogyan dönti el valaki? Mert hogy nekem nagyon sok olyan tapasztalatom van, hogy valaki nem jut el odáig, hogy felismerje, hogy akkor tessék, én jelentkezem. Nem menti meg magát, nem megy oda, nem kér segítséget.
0: Sajnos nagyon sokan így vagyunk ezzel, és a kevesebb része az a használóknak sajnos, aki eljut egy terápiáig, hogy segítséget kér. Én a szüleimtől kértem segítséget. Volt egy ilyen felismerésem, hogy nem akarok tovább így élni. Öngyilkossági kísérletem is volt, de hogy igen, tudtam, hogy én nem folytathatom tovább az életemet, az utcán voltam, és én nagyon lesüllyedtem onnan, hogy így tudtam, hogy közben iskolában kéne lennem, és nekem így tökre nem itt van a helyem. És amikor ezzel így szembesültem, az nagyon fájdalmas volt. De hogy az, hogy idejöttem egy terápiára, azért nagyon hálás vagyok, így lehetőséget kaptam arra, hogy egy normális életem legyen.
1: Ez lesz a 2.0, én már tudom, mit fog csinálni?
0: A jövő hét utáni héten már munkát keresek, aztán kiköltözök a félutasházba, ahol felépülő társakkal továbbra is együtt lakom.
1: És mit szeretne dolgozni?
0: Hát, ezt még így nem tudom, sajnos nincsen végzettségem, úgyhogy...
1: Akkor valami szakmát, szakirányt lehetne keresni, vagy gondolkozott már ezen, gondolom én. Nem akarok én az anyukája lenni.
0: Igen, egyébként itt a terápiámval fontos számomra az, hogy iskolát végezzek, mindenképpen be szeretném fejezni. A nyáron így nagyon nehéz volt az, hogy így gondolkozhatnék tulajdonképpen azon is, hogy hová megyek tovább tanulni, ahelyett az életem darabokból szedem össze, de hogy ezáltal lett nekem fontos az, hogy is tudtam azt, hogy mit szeretnék kezdeni az életemmel. Egyébként valami üzletbe, boltba, ruhaboltba mondjuk szeretnék, hogy szívesen el tudnám magamat képzelni.
1: Lassan ebédidő lesz, úgyhogy vissza kell, hogy adjuk önöket a szakácsoknak. Úgy hallottam, hogy rántott sajt lesz rizssel, ugye?
0: Igen.
1: De jó ég, most jut eszembe. Ennyi pasit megtanítani főzni, azért ez is egy feladat. Vagy ez nem az ön dolga?
0: Hát igazából mindig tanulunk meg főzni. Egyébként a szakácsnak tanultam.
1: Tessék, ráhibáztam, egy leendő szakács.
0: Hát az is lehettem volna, de még nincs veszve, azt gondolom. Egyébként mindenkiben van osztva konyhára, 2-esével, és akkor ilyenkor van mi dolgunk, az, hogy főzünk a közösségnek.
1: Amit akartam még kérdezni, hogyha így lefele jövünk, hogy a családjával sikerül-e rendezni a viszonyt, vagy erre gondoltam?
0: Igen, nagyon nagy támogató erő, szerencsére. Tehát a szüleim ultimátumot adtak otthonról gyakorlatilag, tehetetlenek voltak a helyzetemben, körözött a rendőrség, nem tudtak rólam semmit. Most viszont hála a terápiának, vannak hozzátartozói csoportok minden hónap utolsó szombati napján, és akkor így lehetőségünk van találkozni 4 órában a szüleinkkel, és amúgy azt gondolom, hogy sikerült eddig így a testvéremmel rendezni a kapcsolatomat, a szüleimmel is egészen jól, szóval így reményt kaptam ezáltal.
1: Gyógyulás és váltás az élet közepén, a Mérföldkő rehabilitációs otthonában jártunk az előző percekben Kovács Szénáján, a szerkesztő Pálfi Balázs, a hangmérnök Tanz Zoltán, a hangutó munkákat végző technikus pedig Schwarz Nóra volt. A műsort megtalálják majd a www.mediaclick.hu oldalon. Ez volt a hely, mára búcsúzunk, a műsorvezetőt, Bicsák Esztert hallották.

0: Kossuth Rádió. Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Szóda. Kulturális magazin hétköznaponként a Kossuth Rádióban.
1: Hogyan tehetjük élővé a múltat a mai ember számára? Legyen szó egy 1300 éves avarkincsről, 19. századi eleganciáról, vagy a 100 éve született Janikovszky Éva örökségéről. Erre keressük a választ a mai szódában. A szerkesztő Gödöllei Anna, én Ánási Janikó vagyok. Jó napot kívánok! Stúdiónk vendége Fehérváriné Tóth Helga, a Váci Tragor Ignác Múzeum igazgatója. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Köszönöm szépen a meghívást!
1: A múzeum idén ünnepli fennállásának 130. évfordulóját, és ezzel Pest megye legrégebbi múzeuma. Mi a titka annak, hogy egy intézmény ilyen régóta népszerű?
2: Hát szerintem nagyon fontos egy múzeumnak, hogy figyeljen a múltra is, a jelenre is, meg a jövőre is. Tehát, hogyha mindig, az a kiállításunknak a címe, hogy képben vagyunk, szóval ha mindig figyelünk és alkalmazkodunk, akkor mindig fontosak tudunk maradni, tudunk, van üzenetünk. Szerintem ez a legfontosabb.
1: Egy korábbi kiállításuk, az állandó kiállítás 1994-es leletekre épül, ugye? Nagyon sokan talán erről a világszenzációnak számító leletről ismerik a múzeumot, a múmiákról, ami azért különleges, mert hogy nem mesterségesen konzerválták ezeket a megtalált testeket, hanem természetes úton. Még ma is sokakat vonz ez a
2: kiállítás? Igen, ez egy tényleg világszenzáció, és tényleg az a világ különböző pontjairól van, hogy ellátogatnak hozzánk. És igazából most újraindul a kutatásunk, történetileg, illetve antropológiailag is elkezdtük nézni ezeket a anyakönyveket, levéltári anyagokat, magát a... Ugye úgy van, hogy ez valójában a történeti rész tartozik a mi múzeumunkhoz, a Váci Múzeumhoz, és a másik rész, a fizikai antropológiai rész pedig a természettudományi múzeumhoz.
1: Azt olvastam, hogy DNS alapú vizsgálatok is vannak, vagy igen, lesznek még.
2: Igen, ez nagyon fontos lenne, de ez már a természettudományi múzeumhoz tartozik, úgyhogy bocsánat, de erről inkább meghagynám. De mi is elkezdtünk egy kutatást, amiből most például 64 új név jött elő.
1: Hogy meg, kik lehetnek?
2: Hogy kik voltak ott biztosan eltemetve, és most elkezdünk családfákat felállítani, illetve bűnügyi történetek is kezdenek ki körvonalazódni, úgyhogy az a célunk, hogy ezt a most már 10 éves kiállítást jövőre megújítsuk.
1: Bűnügyi, ez nagyon izgalmas.
2: Igen, hát az egyik eltemetettet előtte való nappal egy nagyon különleges kezelésben részesítették, másnapra meghalt. És erről van egy interjú, egy akkor készült interjú.
1: Hogy mit kaphatott?
2: Hát igen, hogy vajon mi történt, hogy történt, tehát ilyen orvos történetileg is izgalmas részleteket remélem, hogy majd a kiállításunkból be tudunk mutatni.
1: Ezt a kiállítást is bevonják az ünnepi programba?
2: Hát azt gondolom, hogy nálunk ez a kiállítás mindig ott van, tehát mindig meg lehet nézni. Most a Váci Múzeum Egyesület segítségével készítettünk egy animációs filmet, ezzel fog gazdagodni majd annak a kiállítóhelynek az egyik része.
1: Na de akkor ne ragadjunk le a múmiáknál, hiszen óriási gyűjteményük van. Az október 3-án nyíló kiállításukon hogyan válogattak ebből a nagy gyűjteményből?
2: Hát ugye mi egy területi múzeum vagyunk, tehát Váci térségét fogjuk közre, és néprajzi, történeti, képző és iparművészeti, illetve régészeti anyagunk van. Mindenképpen a 130 évnek a kincseit szerettük volna bemutatni, illetve azt, hogy egy múzeum a mai világban mennyi mindennel foglalkozik.
1: És van olyan, hogy egy-egy műtárgy háttértörténete, már az enyémet is beszéltünk ilyesmiről, de hogy annyira izgalmas, hogy regénybe illik. Önnek mi a kedvence?
2: Igazából a Verőcei Vénusz az, ami nagyon-nagyon különleges. Ezt igazából 1976-ban találta meg Luca Gyula, pontosan tudjuk, ő hozta be, vagy általa került a mi múzeumunkba, és a Verőcei vasútállomást felújításakor találta. De akkor a főnökei nem engedték, hogy behozza, vagy egyáltalán bármi szó kerüljön erről a tárgyról, ezért ő az otthonában 40 éven át őrizte, amikor egy régészeti újságban olvasott a neolitikum, tehát a kőkori régészeti idólokról, ez a Verőcei Vénusz egy ilyen női test, ami nagyon jó állapotban megmaradt, és akkor elvitte egy régészhez, aki azt a cikket írta, és mivel a Verőce az Váctól nem messze található, ezért került hozzánk, tehát igazából ő 40 éven át őrizte, és így került egy nagyon-nagyon fontos lelet hozzánk.
1: Egy másik nagyon fontos leletről is beszélünk most. Nemrégiben egy Európában is ritkaságnak számító 1300 éves avar aranyozott lószerszám dísz került elő a múzeum régészeti gyűjteményébe. Ez mekkora a büszkeség, hogy egy ilyen új kincsük van?
2: Igen, ez nagyon-nagyon jó, és nagyon köszönjük Tóth Eszternek, aki restaurált a diplomamunkába ezt az első, tehát igazából kettőt is restaurált már, és az NKA segítségével most tavasszal készült el ez a második. Ez egy nagyon különleges legelet, igazából a Kárpát-medencét tekintve nagyon jelentős, nagyon ritka, hogy ilyen előfordul, tausírozással készült. Ez igazából a vaskortól megjelenő ötvös technika, nagyon ritkán jelenik meg, majdnem mindig előkelő emberek esetén csinálnak ilyet csak ötvösök, mert nagyon nehéz technika, szerintem nagyon érdekes, mert egy vésővel, tehát bemélyedéseket csinálnak a fémbe, és különböző a bemélyült részeket töltik ki mondjuk aranyal, ezüsttel, rézzel, és úgy áll össze a dísz.
1: Na hát akkor meghallgatjuk most a restaurátort, akinél Pintér Edina járt.
3: Ha előkerül a földből egy fémtárgy, mik azok az árulkodó jelek, ami alapján meg lehet állapítani, hogy mikor ez a fémdarab? Tóth Eszter restaurátorral beszélgetünk a Tündérpalotában, ahol a Képzőművészeti Egyetem restaurátor hallgatóit is oktatja, és ez egyébként a Magyar Nemzeti Múzeumnak a fémrestaurátor műhelye.
4: Támaszkodhatunk a régészekre, de az is előfordulhat, hogy pont a mi kezünk munkája az, ami láthatóvá teszi ezt a tárgyat, és akkor már könnyebb a dolguk meghatározni, hogy mi ez a tárgy, vagy milyen népcsoporthoz köthető, akik esetleg itt a Kárpát-medencében megfordultak.
3: Ez a tárgy, ez a különleges korong Sződligeten került elő, és azt már tudták, hogy ez egy avarkori harcosnak a sírjából került elő. Mi ez a korong?
4: Ez egy lószerszám dísz, latinos neve a falera. A ló fején a kantárzat összeérési pontjait díszítette, takarta el a ló két arcának az oldalán.
3: Az avar harcosokat vagy előkelőket temették el a lovukkal együtt?
4: Mindenféleképp egy rang jelző lehet, hogyha a harcosnak a személyes öltözékéhez viselt tárgyak, ha felszerelést, az is a sírba kerül, illetve az állat is.
3: Itt megtalálták a harcost is, vagy a lószerszám díszítettségéből lehet esetleg következtetni arra, hogy milyen rangja, címe, neve lehetett ennek a harcosnak.
4: A harcos is ott volt a ló mellett, tehát a leletanyagot kezdetektől két csoportra osztották, hogy mi az, ami az emberhez kapcsolódik, mi az, ami az állathoz.
3: Ez egy korongocska, nem is olyan korongocska, hiszen 13 centi. Mi minden olvasható le róla?
4: Nekem az, ami nagyon szép volt, az maga a készítés technikája. A korong pár darabján 10 évvel ezelőtt egy részletet én kipróbáltam itt az eszközeinkkel egy minta vasdarabon a szomszéd műhelyben.
3: Megpróbálta elkészíteni?
4: Igen, a hálómintát csak, mert az a legegyszerűbb része. Megtapasztaltam, hogy ez mi munka. Egy egyszerű, egyenes vonalakat egymásra merőlegesen húzni és vájatot alakítani a vasba. És a korongnál ezt ugye ívekben, hullámvonalakban készítették el olyan eszközökkel, amiknél értelemszerűen csak jobbak vannak azóta. Ez szerintem egy csodálatos kézi munka.
3: Nem csak háló minta van ezen a korongon, hanem inda mintával is díszítették. És az nem csak bele van karcolva, hanem még díszítették is a karcolatot.
4: Igen, ezeket a mélyedéseket vörösrézzel töltötték ki, majd a vörösréznek a felszínre került aranyréteggel bevonásra.
3: Itt vannak különböző kemencék, gépek, mikroszkópok. Mi az, ami előre vitte ezt a kutatást? Mit tudtak meg ezek alapján, a vizsgálatok alapján?
4: Az első és legfontosabb röntgenvizsgálat volt. Egyáltalán ez mutatta meg, hogy ez nem csak egy vaskorong, hanem ennél több, és ott pillant tudtuk meg ezeknek a motívumoknak a halvány mását. Nem igazán volt alkalmas ez a röntgen felvétel számomra a munkához, úgyhogy mi később egy másik technikához fordultunk, ami kontrasztosabban kiadta a mintát, ez pedig a CT vizsgálat volt.
1: A Váci Tragor Ignác Múzeum igazgatójával, Fehérváriné Tóth Helgával hallgattuk Tóth Eszter fémrestaurátort. Ez a különleges lószerszámdísz is helyet kap majd az ünnepi kiállításon?
2: Igen, természetesen mindkét darabja kiemelt helyet kap a kiállításunkba, illetve van más, szintén tausírozással készült tárgyunk, ami országosan, illetve Kárpát-medencében nagyon jelentős leletünk. Ez a csörögi kard. Igazából még a múzeum alapító atyák, a Tragorék kapták annak idején, és emiatt nincs is igazi régészeti lelőhelyünk, ami fontos lenne sok esetben a meghatározáshoz, de ez egy ilyen 10-11. Századi észak-skandináv eredetű kard, ami tehát a honfoglaláskor ilyen állami alapítás idejébeli, és egyenes pengéjű, kétélű kard. A markolata van ilyen tausírozással készítve, és nem csak rézzel, mint ahogy a falera volt a luszerszám, hanem ezüst és aranybetétek is vannak benne. Nagyon különleges, úgyhogy jöjjenek, nézzék meg.
1: Jó. A Váci, illetve a Vác környéki földek rejthetnek még ilyen kaliberű kincseket? Mert hát ismerve a térség múltját, a Duna, mint szállítási útvonal miatt nagyon régóta folyamatosan lakott terület volt ez, szóval lehetnek mindenféle korszakokból értékes leletek még.
2: Igen, igazából nemrég derült, vagy nem rég kezdtek el a kutatók török kori temetőt föltárni, de volt kelta temető, tehát soha nem lehet tudni, hogy Vác is környékén mire bukkannak a régészek. De most van egy nagyon izgalmas kutatásunk, mert a fémkeresősök közül egy önkéntes fémkeresősök nagyon sok 48-49-es lőszert, lövedéket, vagy ilyen viseletet találtak, és ezáltal a Hadtörténeti Intézettel egy kimondott kutatást fogunk erre az időszakra már elkezdtük is folytatni, mert ugye nem sokára 48-49 évforduló lesz, és Vác kiemelt jelentőségű a szabadságharc kapcsán. Ugye volt az első Váci csata, a második Váci csata, igazából ez a második Váci csata a szabadságharc utolsó győztes csatája. Úgyhogy igen, van mit tennünk, van mit kutatnunk.
1: Hát el is érkeztünk ezzel a reformkorig, és ma kezdődik Balatonfüreden a Romantikus Reformkor Fesztivál, ahol az emberek magukra ölthetik a múltat, vagyis kosztümökben vonulnak majd fel, hogy átéljék, jobban átéljék a 19. századot. Ő mit gondol, az ilyen élmény alapú hagyományőrzés segít a múzeumoknak is, mert a látogatóknak biztosan jó?
2: Én igazából először Angliában és Olaszországban találkoztam ezzel, és fantasztikusnak tartom. A mi múzeumunkban van Németh Ádám, muszáj megemlítenem, ő az egyik legjobb élő történelmet játszó és tanító, mert hogy ő az ELTE-n is tanít. Én azt gondolom, hogy zseniális ez a élőtörténelemnek hívott műfaja a múzeumpedagógiának, és igazából vannak ők, akik beöltöznek, és nekik az a feladatuk, hogy azt mutassák meg, hogy a múzeum gyűjteménye milyen, és vannak a történelmi újrajátszók, ők a hagyományőrzők. És igazából Magyarország élvonalban van, mert az 1960-as évektől vannak ilyen történelmi újrajátszók, és valójában a 1891-től pedig a Váci Huszár és Nemzetőr Banderium létrejött, és azóta ezt így őrzik itt nálunk Vácon.
1: Tehát ebben a hagyományőrzésben vagyunk az élvonalban?
2: Igen, igen, Európát tekintve, kimondottan. Ezt Mark Wallis mondta, ő egy ilyen nagyon jelentős figurája ennek a élőtörténelemnek, történelmi újrajátszásnak. Igen.
1: Nézzük meg most akkor, vagy hallgassuk meg, hogy hogy is néz ki ez a Romantikus Reformkor Fesztivál Balatonfüreden. Felszegi Csaba interjúja következik.

0: Ez a rendezvény, ez most már 21. alkalommal kerül megrendezésre.
1: Mező, a Liza reformkori hagyományőrző társasága alelnöke.
0: Ez arról szól, hogy egy kicsit visszarepüljünk az időbe, és ne csak a reformkori hagyományőrző társaságának tagjai viseljék ezeket a ruhákat, hanem aki kedvet érez hozzá, ők is beöltözhessenek, és visszarepülhessenek velünk az időben.
1: Besétáltunk az előbb a raktárokba, ahol rengeteg reformkori ruhát láttam. Ezeket saját maguk készítik?
0: Nem, nekünk van 3-4 varrónőnk, ők készítik a mi elképzeléseink, és természetesen a korhűség jegyében különböző könyvek és leírások alapján.
1: Frak, selyem, fehér ruha, milyen típusú ruhák ezek?
0: Vannak nálunk sétáló ruhák, vannak báli ruháink, a férfiaknál vannak a díszöltözetek, vannak az egyszerű dolmányok, azok is így hétköznapiak, és vannak a frakkok.
1: Időutazás, azt hiszem, pontosan erről van szó?
0: Igen, ez egy időutazás. Ez az időutazás, ez arról szól, hogy visszautazunk az 1840-es, 50-es évekbe. Már előre hívjuk a vendégeket, van nálunk lehetőség beöltözésre, hogy ők is felvehessék ezeket a ruhákat. Szombaton van mindig a felvonulás, a gyülekező a polgármesteri hivatalnál, ott a reformkori hagyományőrzők tartanak egy invitáló bemutató táncot, utána pedig végig az Ady Endre utcán és a Jókai utcán lesétálunk a kerektemplomig, azt megkerüljük ott a Blaha Lujza utcán, és úgy megyünk le a kisfaludi színpadhoz, ahol a mi társaságunk egy 45 perces viselettörténeti bemutatót fog tartani, és egyéb kulturális műsorok lesznek.
1: Tehát bárki, akárki, hogyha én most szeretnék mondjuk elmenni erre a rendezvényre, akkor tudok jelentkezni önöknél ruháért, és akkor így bekerülök ebbe a forgatagba?
0: Természetesen lehet bárki, aki az utcáról is bejön, természetesen előre egyeztetett időpontban ír egy e-mailt, hogy szeretne beöltözni, akkor egyeztetünk egy időpontot, és ha találunk rá ruhát, akkor nagyon szívesen ugye díjazás ellenében kiadjuk.
1: Kosztümös felvonulás, hányan szoktak lenni körülbelül?
0: Amikor nagyon jó idő van, akkor 200-300 fő is részt szokott ezen venni.
1: Ez mind-mind külső látogató?
0: Egy része az itthoniak, ugye a mi társaságunk, mi körülbelül 60 fővel vagyunk a társaságban, amiből már ugye az idősek nem mindenki tud részt venni, de azért így is legalább egy 40-en, a többi pedig mind, aki érdeklődik utána.
1: De aztán lesz ugye különböző előadás, reformkori ruhaszalon láttam, színházi előadás, és táncház is.
0: Igen, a társaságunknak van egy viselettörténeti bemutatója, ami max. 45 perces, ebből tudunk rövidebbet is csinálni, ahol bemutatjuk, hogy hogyan is kell elképzelni egy reformkori öltözetet a hölgyeknél és az uraknál, és ezt a bemutatónkat megtüzdeljük keringőkkel, polkával, polonézzel, amit annak idején táncoltak.
1: Teljesen élethű ez a rendezvény, tehát amikor elképzelem, hogy a reformkor meséltáltak az utcán urak, hölgyek, ugyanígy néz ki.
0: Igen, ugyanúgy az urak, hogyha nem a díszöltözetben vannak, akkor ugye a sétálós ruhájukban, cilinderrel, sétapálcával, a kiegészítőkkel, a zseborától elkezdve mindennel. A hölgyeknél is általában ilyenkor azért a sétálós ruhákat szoktuk elővenni, és ugyanúgy korzóznak lenne a Tagore sétányon, mint ahogy az 1800-as években.

0: A Balatonfüredi Romantikus Reformkor Fesztiválról hallottunk. A stúdióban itt van még velem a Váci Tragor Ignác Múzeum igazgatója, Fehérváriné Tóth Helga. A reformkor nem csak az említett leletek miatt fontos Vácon, hanem hát a város belvárosa is valami ilyesmi hangulatot tükröz még ma is, ugye?
1: Igen, érdemes eljönni, illetve egy kis érdekesség, hogy ugye Vác vasútvonal az első az országban, ez 1846. július 15-én indult az első vonat, Petőfi imádta, tehát Petőfi is azért szerette meg Vácot, amennyire szerette a szüleit, és egy pár évre ide költöztette, meg itt írta az anyám tyúkját, mert csak 60 percre volt, és imádta a sebességet, imádott a vonaton írni, és igazából a pestiek is lejöttek Vácra, hogy ilyen reformkori kisvárosi idillt szívjanak magukba, turistáskodni jöttek egy reformkori városba Pestről, szóval ez hihetetlen, de tényleg ez volt, illetve kikötött is a reformkornak egyik szimbóluma a gőzhajó. Úgyhogy érdemes hozzánk most is ellátogatni, mert ugyanez a millió még mindig érződik.
0: És ehhez a korszakhoz is kapcsolódnak interaktív vagy hagyományőrző játékaik, programjaik?
1: Igen, illetve még egy kicsit ugranék egyrészt a hagyományőrzésre, ugye említettem a Váci Huszár és Nemzetőr Bandériumot, velük csináljuk közösen, meg több iskolával a Felfelvitézek vetélkedőt. Ez egy iskolai vetélkedő, már 10 éves lesz jövőre, és most országos versennyé alakítjuk. Ez az, amikor igazán ezzel a kosztümös hagyományőrzéssel a fiataloknak nagyon mélyre szóló, életre szóló élményt tudunk adni.
0: Tehát mindenféle kvízjátékokat is szoktak a gyerekeknek csinálni, bevonják őket is, hogy ne csak lássanak valamint, hanem részt is vegyenek. És azt hiszem, hogy az is egyfajta hagyományőrzés, ha nem feledkezünk el a gyerekkorunk élményeiről, olvasmányairól. Ezen a hétvégén a Balaton déli partján Zamárdiban rendezik meg a Janikowski Fesztivált az írónő születésének 100. évfordulóján. Itt majd a mese, a réber illusztrációk és a papírsárkányok találkoznak. Önöktől sem idegen egyébként a mese, hiszen van egy nagyon érdekes sajdikgyűjteményük.
1: Igen, és most, hogy pont ezt szóba hozza, tavaly szeptember 19-én halt meg Sajdik Ferenc, tehát egy éve ment el, aki 95 éves koráig élt, és nálunk most pont ez a cél, hogy egy életműkiállítássá alakítsuk a meglévő gyűjteményünket, és minél interaktívabb legyen, mert bizony a gyerekek számára, meg azt gondolom, hogy Sajdik az, aki nem csak a gyerekeknek, hanem mindenkinek mosolyt tud csalni az arcára, hisz van egy szerelmes állatok sorozat, vagy híres emberekről különböző sorozatai, kis embereket, híres embereket épp úgy olyan varázssal, olyan egyvonallal meg tudott rajzolni, ami tényleg mosolyt csalt az arcunkra, és élvezik a kicsik, nagyok egyaránt.
0: És leköti őket egy-egy ilyen érdekes karikatúra például? Vagy trükkösebben kell csinálni, hogy az okostelefon kiessen a kezükből?
1: Hát a nagyon kicsiknek még szerencsére nem, tehát elég velük lenni, alkotni velük ahhoz, hogy szabadon tudjanak szárnyalni. Már a nagyobbaknál van az, hogy inkább a digitális dolgokat szeretik, de én azt gondolom, vannak olyan drámapedagógiai eszközeink, amivel igenis el tudjuk őket is varázsolni.
0: Visszatérve a Janikowski Fesztiválra, a telefonnál, ha minden igaz, itt van már velünk Glázer Kati, aki animációs filmrendezőként és egyetemi oktatóként kreatív módon vesz részt az emlékévben. Ő a második égenjáró Nemzetközi Papírsárkány Fesztivál egyik főszervezője és művészeti megálmodója. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
0: Ön személy szerint szerette, vagy szereti-e Janikowski Éva műveit?
2: Hát én nagyon, és nagyon örültem, amikor egybeesett a második fesztiválunkkal ez a 100. éves évforduló.
0: És miért éppen óriási papírsárkányokkal ünneplik őt a Balatonparton?
2: A két esemény független, viszont ez az én ötletem volt, hogy mindig valami olyan kulturális, aktuális dologra fűzzük fel a fesztivált, ami sok embert érdekelhet.
0: Azért Janikowski Éva művei is ott lesznek a sárkányokban.
2: Készítünk egy ígérő fűinstallációt, ami óriási fűszálak lesznek, amit a sárkányok húznak föl. Tehát valóban Janikowski Éva művészete az, ami az idei évi kabalánk témánk, és ez meg fog jelenni ilyen módon, illetve a Réber kiállítás, ami Janikowski kiállítás mellett lesz látható. ennek a hatalmas molinói is fel lesznek húzva sárkánnyal, tehát a Réber rajzok is levedni fognak az égen.
0: Igen, hiszen Réber László az írónő állandó illusztrátor társa volt. Nehéz elkészíteni ezeket a sárkányokat? Mi a titka, hogy ezek repüljenek is? Mert én emlékszem, gyerekkorunkban próbálkoztunk, de nem nagyon repült mindegyik.
2: Hát én nem vagyok ennek a titoknak a tudója, ellenben lesz velünk sok pedagógus, aki teljes mértékben a titok tudója, és átadhatja ezt a gyerekeknek, és mindenkinek, aki kíváncsi erre. Nyilván ehhez értelik.
0: Megvan a technikája, persze. Mi javasoljon néhány programot a családoknak, akik elmennének Zamárdiba a hétvégén?
2: A mai napon már elindul a fesztivál egy éjszakai reptetéssel, tehát Zamárdi környékén, ha bárki van már, akkor meg tudja nézni ezt. A Zam Art kultbuboréknál föl fogunk engedni sok-sok világító sárkányt az éjszaka, hogyha szép szelünk lesz, de már itt vagyunk a helyszínen, és egyelőre jónak mutatkozik az időjárás, gyönyörű idő van, és van szél is, és erre számíthatunk holnap is a meteorológia szerint. Majd holnap elkezdődik ténylegesen a program, reggeltől indulnak a workshopok, ahol mindenki igen készíthet magának sárkányt, korhatár nélkül. A kora délután megnyílik ez a Janikowski Réber kiállítás, ami eleve csodálatos lesz, de még kibővül egy gyerekrajz pályázat értékeléssel is, ami szintén Janikowski és Réber László munkásságára épült. Aztán ezek után megpróbáljuk ismét, mert a mai napon már fölküldtük az égérőfüvet, már vannak bizonyítékaink arról, hogy ez bizony tényleg az égér, és holnap is az égér fog. Tehát délután még egyszer felküldjük az égérőfüvet, és aztán pedig amennyire csak lehet, minél több figurát és gyönyörű tárgyat fölrepszetnek a sárkányosok. Közben a gyerekek egész nap gyárthatják sárkányokat, és aztán ismét egy éjszakai reptetésbe fog befejeződni a nap. És a vasárnap pedig egy sárkány felidítő tornával indítunk, ami egy jógaóra lesz, ami szintén ingyenes, semmit csak kell hozni rá, maximum egy törölközőt, és akkor részt vehet benne anyuka, apuka, aki csak szeretne. Ugyanúgy megnyílnak a workshopok egész nap ingyenes sárkánykészítéssel, és szintén fölküldjük az égérőfüvet. A négyig fog tartani a fesztivál, és még mielőtt bezár, fogunk készíteni az égből képeket. Egy drón is fogja figyelni folyamatosan a sárkányokat az égből, hogy nehogy valami rosszat csináljanak. De a végén a fesztiválnak csinálunk csoportképeket egy olyan kamerával, ami az egyik sárkányon lesz rajta.
0: Köszönöm szépen, igazán jó szórakozásnak ígérkezik. A Janikowski Fesztivál tehát a hétvégén Zamárdiban lesz. Glázer Katita program főszervezőjét hallottuk, köszönöm neki. Folytatjuk a beszélgetést a stúdióban a Tragor Ignác Múzeum igazgatójával, Fehérváriné Tóth Helgával. A múzeum alapítója Tragor Ignác jogász és bankigazgató. Azt hiszem, hogy rajongott Vác múltjáért, olyan igazi lokálpatrióta volt. Él ma még ez a lokálpatrióta szellem sokakban Vácon?
1: Hát, hogy sokakban, azt nem tudom, de hogy vannak páran, akik segítenek minket. És most egy valakit mindenképpen kiemelnék, mert azt gondolom, hogy ott mindenki azt gondolja, hogy a lokálpatrióta, a Cservenák Péter, mert nincs olyan jó egészségi állapotban, ő gyűjtő is, város történész, a fotószakkör vezetője, egész életében fotózta Vácot, és minden eseményen ott volt, és mindenfélét begyűjtött, és számunkra egy örök forrás, és neki tervezünk majd jövőre az ő gyűjteményéből egy kiállítást. De persze vannak művészek, irodalmárok, képzőművészek, akik ezt a vonalat tartják fontosnak, van, aki azt, hogy különböző fesztiválokat segítnek velünk együtt szervezni, úgyhogy igen, nagyon fontosak a lokálpatrióták, és nagyon jó, ha segítenek minket.
0: Mondtam a beszélgetés elején, hogy 130 éve képben vannak, ez a kiállítás, új kiállítás címe is. Hogy képzeli el a múzeum jövőjét, hogy kell haladni a korral?
1: Hát nagyon fontos, hogy a múzeumok haladjanak a korral, én azt gondolom, igazi kihívás ebben a rohanó világunkban. Nekünk a legfontosabb, hogy a meglévő állandó kiállításaink frissüljenek, hogy minél inkább a nyomkodni való diákokat úgy tudjuk elvarázsolni, hogy tényleg bejöjjenek hozzánk és jól érezzék magukat.
0: Mikor és hol várja a látogatókat a következő jubileumi program Vácon?
1: Október 3-án fogunk nyitni, és azért jó eljönni Vácra, mert nálunk bűvészkedés, városi séták, hagyományőrzők lesznek azon a napon, Nekem mindig fontos a gasztronómia, úgyhogy ilyen millenniumi gasztronómiai ízeket fogunk ide varázsolni. Lesz tombolázás is, kvízezés is, most naszájtej 50 éves, és erre ilyen kóstolóink lesznek, úgyhogy amiatt is érdemes ellátogatnunk.
0: Köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk.
1: Köszönöm szépen, én is.
0: Fehérváriné Tóth Helga, a Váci Tragor Ignác Múzeum igazgatója volt a vendégünk.

A Szóda hétfőn jelentkezik legközelebb érdekes kulturális beszélgetésekkel. A mai műsort Gödöllei Anna szerkesztette, a hangmérnök Rossz Bora Zoltán volt, a felelőszerkesztő Bödő Anita. Nánási Anikót hallották.

0: megkérdezte a szakszervezet képviselőit. Új összeférhetetlenségi szabályokat vezetnek be a hazai sportéletben, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy a törvény elfogadása után miniszterek, államtitkárok, országgyűlési képviselők és más vezető állami tisztviselők nem tölthetnek be vezető pozíciót olyan sportegyesületben, amely több mint 500 igazolt sportolót foglalkoztat. Feljelentéseket tett a belügyminisztérium a Nemzeti Sportügynökség átvilágítása során talált hűtlen kezelésre és más bűncselekményre utaló szerződések miatt. Az 5 vitatott megállapodás között volt áron alul bérbe adott állami ingatlan, túlárazott beszerzés, valamint ingyen biztosított sporteszköz is. Megszűnik a VIP részleg a zuglói Uzsuki utcai kórházban. A Tiszás Felkely György László szerint ezzel véget ér a párhuzamos várólisták és a fizetős beavatkozások időszaka, amelyek után a betegek pénze egy magáncégnél kötött ki. Emellett összeférhetetlenség is lehetett a részlegnél, a menesztett főigazgató férje ugyanis részt vett a fizetős műtétekben. Felvételi záratot rendeltek el a Szegedi Egyetem koraszülött intenzív osztályán. Előzőleg 3 csecsemőnél mutattak ki olyan nehezen kezelhető baktériumot, amely veszélyes a gyenge immunrendszerűekre. A fertőzött babák tünetmentesek, ellátásuk az óvintézkedés meg mellett biztosított. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli díszdoktorává avatták Krasznahorkai Lászlót. Az ELTE ünnepi közgyűlésén elhangzott méltatás szerint a Nobel-díjas író az egyetemes kultúrát maradandó értékkel gazdagító munkássága és nemzetközileg is kiemelkedő eredményei miatt kapta az elismerést. A vízimalmairól híres Pápa teszéren tartották az idei kulturális örökség napjainak megnyitóját. A Veszprém megyei településen működött egykor a legtöbb 25 vízimalom az országban. Ezek közül mostanra 4-et felújítottak, ezeket most meg is lehet nézni. A hétvégén országszerte több száz épület, közintézmény nyitja meg kapuit az érdeklődők előtt. Megnyílt az idei ARC plakát kiállítás. Az idegrendszerváltás címmel meghirdetett pályázatra csaknem 900 alkotás érkezett. A fődíjat Klügler Johanna illusztrátor kapta Fejben dől el című munkájáért. A köztéri kiállítás október 18-áig látható a fővárosban, a Petőfi híd Budai híd főjénél, a Budapesti Műszaki Egyetem E épülete melletti parkolóban. Híreink végén az időjárásról. Jelenleg 8 és 17 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 12-15 fokot mérnek. Többnyire mindenütt derült az ég, csak elszórtan vannak fátyol felhők. Délnyugaton záporok, zivatarok kialakulhatnak. A hajnali ködfoltok feloszlása után mindenütt sok lesz a napsütés, csak a Dél-Dunántúlon lehet kisebb eső, zápor. A szél mérsékelt marad, délután általában 24-29 fok várható. 3 óra 4 perc.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
2: Jó estét kívánok, Teszári Nóra vagyok. A nap témája ma az, hogy a jövőben sem Szijjártó Péter, sem Kubatov Gábor, sem Dajcs Tamás vagy más politikus nem tölthet be vezető tisztséget jelentős sportszervezetben, illetve az, hogy a norvég alappal újrakezdi a forrásokról szóló tárgyalást a kormány. Szigorú összeférhetetlenségi szabályokat vezet be a sportban a kormány. Magyar Péter úgy fogalmazott, ahogy azt ma már hallhatták, hogy egyik nemzeti büszkeségünket, a magyar sportot az évek során fokozatosan politikai befolyási övezetté változtatták, elfoglalták a sportágakat a fideszes politikusok, és hőbérbirtokukként kezelték a szövetségeket, egyesületeket. 2 új jogszabállyal olyan változtatásokat vezetnek be, mint a személyi összeférhetetlenség, valamint 4 éves sportvezetői kizárás abban az esetben, ha súlyos támogatási szabálytalanság történt az adott egyesületnél vagy szövetségnél. A vonalban Dénes Ferenc sportközgazdás. Jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok mindenkinek!
2: Tehát ahogy ezt már említettük, amint hatályba lépnek a jogszabályok, akkor miniszter, államtitkár, országgyűlési képviselő, de kormánybiztos, miniszteri biztos, szóval meghatározó államvezető nem tölthet be vezető tisztséget jelentős, ami azt jelenti, hogy 500-nál több sportolót igazoló sportszervezetben. Mit gondol erről?
3: Elég problémásnak érzem, mert persze látni kell majd a konkrét jogszabályokat, hogy hogyan is mire vonatkozik. De hát tényleg sok probléma van elvi.

0: kérdést kell feltegyünk és megbeszélnünk, amely nem csak közvetlenül a sportegyesületek, meg a sportpolitikusokat érinti, hanem az életünket általában.
1: Hát remek egyet alkalom, van. Tegyünk föl akkor most ilyen kérdéseket.
0: Hát például azért mégis egy civil szféráról van szó. Tehát ezeket a sportegyesületi vezetőket egy meghatározott közösség választja valamilyen szempont alapján. Nem érkeztek a bíróságokhoz tömegesen olyan típusú felvetések, hogy itt valamilyen típusú, hogy meghekkelték volna ezeket a választásokat. Most egy civil szférába így belenyúlni, az önmagában szerintem egy probléma. Kettő, miért pont a sport? Például Bódis Kriszta mondjuk egy nagyon fontos alapítványt vezet. Ezeket az alapítványokban miért lehet? Vagy Gajdos László is, ugye az élő környezetért felelős miniszter is valamelyik kuratóriumban tag, tehát ez ott is fel lehet vetni, de lehet, hogy népdalköröket is vezetnek én politikusok, őket miért nem? Uh-huh. Miért csak a sportra vonatkoztatik?
1: Na most vajon miért nem, ez költői kérdésnek tűnik, de vajon mit gondol, hogy miért fontos ez a kormánynak? Ez inkább egy politikai, vagy presztízs döntés, vagy gazdasági oka van?
0: Ugye gazdaságban nem lehet, mert ugye a gazdasági oka, tehát számos intézménye van a kormányzatnak, amelyben ellenőrizni tudja a civil szférát is, de akár a sportegyesületeket, sportvállalatokat, tehát ezen az ágon nehéz elképzelni. Uh-huh. Ugye most az elmúlt pár órában az interneten már elterjedt a legkubatóbb kifejezés. Uh-huh. Sokan vélik úgy, hogy ez nem is általában a politikusokra, nem kifejezetten a Ferencváros elnökére, Kubatóv Gáborra irányul ez a felvetés. És most ezt nem akarom úgy kommentálni, nem akarom azt mondani, hogy így van, vagy nem így van, én azt mondom, hogy én ezeket olvasom, uh-huh. hogy ezt kifejezetten a Ferencváros vezetésére gondolja a kormányzat.
1: És mire értette ön szerint Magyar Péter, hogy politikai befolyási övezetté változtatták a sportot? Hogy kell ezt értelmezni?
0: Hát maradjunk abban, hogy ez egy erős, vagyis olyan politikai szólambeszédet, a politikusok szívesen használnak erős szavakat. Én ezt nem érzékeltem. Volt egy időszak a Nemzeti Együttműködés rendszerének, amikor politikusok bekerültek a rendszámba kerültek be szövetségi vezetésekbe, illetve klubok élére. Ennek is meg volt, valószínűleg politikai oka volt, az a nagy pénzosztást, amit a korábbi kormányzat a sportszférának juttatott. Lehet, hogy abban úgy gondolta, hogy abban bízik, a saját embereibe bízik, politikusokba bízik. Lehet, hogy ebben márkát akart építeni, hogy tehát politikai márkát akart építeni az egyes politikusok mögé, és így tovább. Nem vitatom azt, hogy az elmúlt időszakban ennek lehettek politikai oka is. Tehát azért csak az történik a szervezetekben, és ezt láttuk, hogy történt, hogy vagy tudsz vezetni, vagy nem tudsz vezetni egy szervezetet, vagy tudsz szabályosan gazdálkodni, vagy nem tudsz szabályosan gazdálkodni. Ez utóbbi persze most élesebben vizsgálják. Tehát azért látunk olyan fideszes politikusokat, akik kipörögtek ebből a szférából, és látunk olyanokat is, akik egyébként jól és eredményesen vezettek. Igen, az előző kormányzat által jelentősen megtámogatott közpénzekkel sportegyesületeket, sportvállalatokat.
1: Bármilyen előnye az anyagiakon kívül származott kluboknak abból, hogy mondjuk egy vezető politikus töltött be náluk tisztséget?
0: Hogy is mondjam, ha ténylegesen pénzt szereztek ezek a politikusok, ennél több nem kell. Egyébként pedig, ha olyan köztiszteletnek örvendő politikusok vagy személyek voltak a sportszervezetek tagjai vagy elnökségi tagjai, vezetői, az elvileg egy presztist jelenthetett egy klubnak, tehát tudom én... Uh-huh. Tehát azt mondom, hogy van egy valamilyen típusú színészettel foglalkozó alapítvány, amelynek mondjuk a tiszteletbeli elnöke, nem nagyon ismerem, a világon nagyobb Brad Pitt, akkor azt gondolom, hogy most nem az a lényeg, hogy Brad Pitt mennyi pénzt tud hozni, hanem azt mondjuk, hogy én olyan szervezetben vagyok, amelynek ilyen neves színészt az elnöke. Tehát elvileg lehetett egy ilyen is.
1: És mit gondol, a TAO pénzeknél befolyásoló tényező lehetett az, hogy mondjuk az egyesület élén kiáll? Tehát remélhették-e a TAO-t fizető vállalkozások, hogy ez akkor számukra előnyt jelent?
0: Ez a kérdés felvethető. Nyilván az elkövetkezendő években részletes vizsgálatok, mármint ilyen kutatói vizsgálatok lesznek, mert ezzel kapcsolatban. Ugyan megjelent néhány napja, megjelent az ÁSZ jelentés a TAU támogatásokra és az elmúlt három jövő. Szerintem kiváló elemzés, érdemes olvasgatni ezt a kitérdeklés, ott felmerülhet ez a kérdés. Igen, azt gondolom, hogy... Jó, de megint azt tudom mondani, ezek a politikusok nem feltétlenül csak azért politikusok, mert tehát nem tehetségtelen, semmihez sem értő, semmire kellő emberekről beszélünk, sem az előző érában, sem a mostani érában. Tehát ezek az emberek nyilván azért tudtak politikai versenybe befutni valamilyen szinten, vagy egyénibe, vagy pártalanban, mert valamilyen tudással, képességekkel rendelkeznek. Hogy ezeket megpróbálták egyébként kamatoztatni a sport számára, ez nagyon valószínű, hogy így van. Ha ezt tisztességes eszközökkel tették, tehát azt mondtam, tehát a tisztesség alatt azt kértem, hogy meggyőzték, érveltek, jól érveltek a saját köreikben, szerintem ezen nincs mit károgni, meg kell köszönni neki. Ha egyébként ennél erőteljesebb, vagy nem teljesen fair módon szereztek pénzt, azt meg ténylegesen, ha mondjuk ennek a jogi következmény, akkor úgy, ha meg nem, akkor pedig erkölcsileg meg kell mondani, és azt mondani, hogy ez nem volt helyes.
1: A politikusok számára egyébként mit gondol, most ön említette Brad Pittet, de hogyha a politikusokat nézzük, akkor nyilván az ő népszerűségük az változó lehet, tehát hozott a konyhára az, hogy mármint így népszerűséget illetően, hogy egy-egy ilyen egyesületnél betöltöttek vezető tisztséget? Vagy klubnál?
0: Ugye megint érdemes ezt külön választani. Érdemes, hogy van egy a Ferencváros, a Vasas és így tovább klubokat, tehát tényleg az országosan ismert márkákat nézni, és vannak a helyi klubok. Most szerintem egy helyben egészen másképp működnek a dolgok. Persze ott is van, mindenütt van emberi gyengeség, tehát hogyha valaki valahol focizott és tehetségtelen volt, de most nagyon akar ott lenni, és most éppen képviselő valamelyik településen és oda akar térkőzni, biztos, hogy voltak ilyenek. De egyébként pedig fordított az irány, tehát egy civil szervezet azt mondja, hogy Polgi, te egy tehetséges ember, hogy mindenki szeret a városban vagy a faluban, legyen már nálunk sportegyesületi elnök. Ezt mondjuk érzékel is a kormány, mert azt mondja, hogy 500 fő alatti, vagy 500 fős tagság alatti sportegyesületekre ez nem érvényes.
1: Igen, tehát a kisebb helyi egyesületekre nem vonatkozik.
0: Jó, csak megint azt akarom elmondani, hogy érdemes így is nézni, tehát azért ne úgy nézzünk a politikusokra, se a korábbiakra, se a mostaniakra, hogy teljesen értelmetlen és fogalmatlan emberekről van szó. Az, hogy a nagy egyesületek élén, politikusok állnak, vagy a szövetségek élén, vagy erősségében politikusok is megfordultak. Ez igen, tehát a Ferencváros ez egy nagyon erős márka Magyarországon, a Ferencváros elnök egy országosan ismert figura, ha ő politikus ez, és jól csinálja a dolgát, az vélhetőleg emeli az ő presztízsét, akár még szavazatokban is megnyilvánulhat, bár úgy látom, hogy április 12-én bárki volt bármelyik egyesületben elnök a Fidesz részéről, hát túl sokat nem hozott ez nekik a kalapba.
1: Egyébként Európában van példa arra, hogy magasrangú politikusok klubok élén állnak?
0: Nem igazán jellemző ez a dolog, mert hogy is mondjam, egyébként kellene lenni a politikának egy természetes, hogy is mondjam, távolságtartás ebben a dologban. Nem kellene. Kettő...
1: De bocsásson meg, hogy jól értem, hogy kellene a távolságtartás?
0: Hát igen, tehát én önkéntesen Sárközi Tamás professzor tanítványa vagyok, tehát ő is gyakran hangsúlyozta, tehát ez egy civil szféra tényleg, tehát azt mondom, hogy figyeljetek, én politikus vagyok, felvethető bármilyen összeférhetetlenség, tehát azért összeférhetetlenségi kérdés felvethető, nem tartom szerencsésnek vagy jó ízűnek, ha én mondjuk politikusként beülök valamilyen, miért mondom, civil szervezet vezetésre.
1: Ezt reálisnak tartja a magyar politikai viszonyok között?
0: Nem gondoltam, hogy ilyen kényelmetlen kérdéseket tesz fel, de csak viccelek magával. Miért ne lehetne elképzelni? Miért ne lehetne hogy azt kérdezi, hogy most itt van, akár most is el tudom képzelni, hogy vannak olyan politikusok, akik azt mondják, hogy gyerekek, ezt nem kéne csinálni. Miért ne lennének ilyenek? Az a kérdés, hogy ez mennyire általános. Kettő, hogy is mondjam, azért nem merül fel, igazából ez a dolog, mert egyébként egy politikus mit tud tenni normális esetben? És amikor azt mondom, hogy problémás ez a felvetés a kormányzat részéről, ez a másik nagy irány, amiről szeretem, vagy megemlítem, hogy mit tud tenni egy politikus? Tehát elvileg, hogyha azt mondjuk, hogy a kormányzati közpénz támogatások rendszere átlátható, világos, ellenőrzött, és így tovább, most ezeket a, ha nem pufogtassam ezeket a szokásos szavakat, akkor a politikusnak ebben nincs mozgástere. Mert nem tud lobbi, nincs olyan lobby erő, mert azt mondjuk, hogy egy világos elvek mentén osztjuk a pénzt. Másik oldalról, ha meg elszámolási oldal van, nem tud el semmit elsikálni egy politikus, se kormányzat, se ellenzéki, mert hogy a kormányzat szigorúan betartja a szabályait, megvannak az intézményei, ellenőrizni tudja a közpénzfelhasználást, csiki-csuki, tehát nincs értelme igazából, és amikor azt kérdezi, hogy mondjuk nyugodtan egy más politikai kultúrában talán ezért sem betöltik fel. Mondhatom harmadrészt azt is, hogy egyébként, ha valaki főállású politikus, hát akkor nincs arra ideje, hogy komoly nagy egyesületeket vezessen, mert hát van más dolga.
1: És ugyan ezek érvényesek a többségi állami tulajdonú cégek vezetőire is, mert a szabály rájuk is kiterjed majd.
0: Ez már egy érdekesebb felvetés. Mert hogy ott kicsit könnyebb a dolgot. Ugye egyszerű a történet, mert ott azt mondod, hogy mármint ugye a politikus összekötni a sportegyesület, az már érdemesebb, mert azt mondod, hogy az állami vállalat szponzorál valamilyen sportegyesületet. És ott azt mondani, hogy azért gyerekek, ne azt döntsön már, hogy te hol vagy elnökségi tag, hanem tényleg racionális döntések szülessenek. Ezt már sokkal inkább életszerűnek gondolom, és erről érdemes körbejárni, és meg egyszer mondom, látni kell a konkrét jogszabályt, de azt gondolom, az állami vállalatok esetében ez egy értelmezhető felvetés.
1: Végezetül még egy dolgot hadd kérdezzek meg, mind Kubatov Gábor, mind Deutsch Tamás reagált erre a hírre, és elhangzott az Kubatov Gábortól, hogy küzdeni mindig, feladni soha, tehát hogy nem fogadják ezt el, mind a ketten tulajdonképpen ezt fejezték ki. Milyen lehetőségük van, hogy ne fogadják el, ha születik egy ilyen jogszabály?
0: Fogalmam sincs, nem vagyok politikus, a jogszabályokat meg be kell tartani. Az egy érdekes, még egyszer mondom, az, hogy szerintem ez nem egy egyszerű jogi feladat, még egyszer mondom, civil szervezetek éléről kitiltani dolgot. Egyáltalán megnevezni, hogy ki a politikus, vajon érvényesülnek-e minden jogelvek, amivel kezdtem. Hát, szóval itt van a problémák.
1: Gyanítom, hogy fogunk még erről beszélgetni. Nagyon szépen köszönjük Dénes Ferenc sportközgazdásznak. Viszonthallásra.
0: Viszonthallásra.
2: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
1: A kormány újra kezdte a tárgyalásokat a norvég alappal a fejlesztési források ügyében, jelentette be közösségi oldalán a külügyminiszter. Orbán Anita azt is hozzátette, hogy ezen keresztül több mint 92 milliárd forint érkezhet Magyarországra. A telefonban Móra Veronika, az Ökotárs alapítvány igazgatója. Jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok, köszönöm!
1: Segítsen azt tisztába tenni, hogy mi a szerepe az Ökotárs alapítványnak a norvég alappal kapcsolatban, mert ez nem mindenki számára egyértelmű.
3: Az úgynevezett EGT és norvég alap három nem európai unió tag ország hozzájárulása az unió gyengébben fejlett országainak a felzárkóztatásához, ez Norvégia, Izland és Liechtenstein. Azért szoktuk általában norvég alapként emlegetni, mert a pénz legnagyobb részét az értelemszerűen Norvégia teszi ehhez hozzá. Ez az alap tehát a támogató országok és az Európai Bizottság közötti többéves megállapodás alapján működik. A többéves megállapodás alatt azt értem, hogy több évre előre meghatározzák, hogy mekkora összeggel támogatják azt a 15 Európai Uniós tagországot, ahol ez a támogatási program él. Jelen pillanatban a negyedik támogatási ciklusnál tartunk. A támogató országok mindvégig fontosnak tartották, hogy a civil szervezetek is kedvezményezettjei legyenek ennek a forrásnak, és ezért minden országban ragaszkodnak ahhoz, hogy egy önálló civil alap is létrejöjjön, ami a teljes támogatásnak mintegy 10%-át használhatja föl. és itt jön az Ökotárs Alapítvány a képben. A támogató országok által hírt pályázaton alapítványunk vezette a konzorcium elindult, és ebben a mostani negyedik támogatási ciklusban is elnyertük a civil alap lebonyolításának a lehetőségét, ami idén februárban indult el, és már második körben írtunk ki pályázatokat hazai civil szervezetek számára. De hangsúlyozom, hogy ez a teljes hozzájárulásnak, az úgymond norvég alapnak csak egy picény töredéke, körülbelül 10%-a, és amit Orbán Anita mai közleményében említett, az nyilvánvalóan a többi 90%, amelyről a támogató országok és a magyar kormány közötti kétoldalú megállapodás fog szólni. Ez fogja meghatározni, hogy Magyarországon milyen célokra, mekkora forrásokat fognak ebből fordítani.
1: Világos. Ha már a célokról beszélünk, mi van a norvég alap fókuszában? Most a civil részt és ezt az összeg 10%-át ezt említettük, de mi még az, amire koncentrál ez a segítség?
3: Nagyon sokféle dolog szóba jöhet. Minden támogatási ciklus elején a támogatók egy úgynevezett kék könyvet közé tesznek, ami meghatározza mindazokat a területeket, amire a támogatást fordítani lehet. Itt kutatásfejlesztési együttműködéstől kezdve, energiahatékonyságon keresztül, akár kulturális örökségre, az igazságszolgáltatás fejlesztésére is nagyon sok területről van szó. Ez a kék könyv, mint egy mondjuk az két lapként szolgál, ahonnan a megállapodás kiválasztja azt a, hát általában országonként 10-12 prioritási területet, amelyre az adott országban a támogatást fordítják.
1: Na, segítsen, legyen szíves felidézni azt, mert nagyon sokak fejében az asszociáció előjöhetett rögtön, hogy volt itt egy úgynevezett norvég alapügy, amikor nemzetközi diplomáciai feszültséggé szélesedett a konfliktus Magyarország, illetve a magyar kormány, az előző kormány, illetve a norvég alap között. Nagyon röviden, hogy foglalható össze ez?
3: Ez ugye a második ciklusban volt, ahol a már említett civil alapot szintén az Ökotárs Alapítvány vezette konzorcium kezelte az akkori magyar kormánytól független módon, és 2014-ben ezt kifogásolta az akkori magyar kormányzat, konkrétan akkor Lázár János, hogy ennek a civil alapnak a lebonyolítására, kezelésére nincsen a kormánynak közvetlen ráhatása, nincsen közvetlen ellenőrzése, és mi, mint Ökotárs Alapítvány, támogatókkal kötött szerződés alapján olyan civil szervezeteknek is juttattunk pályázati úton forrásokat, amelyek mondjuk például kritizálták az akkori magyar kormányt, emberi jogvédő, nőjogi, LMBT, roma és környezetvédő és hasonló szervezeteknek. Ez volt tulajdonképpen a konfliktusnak az oka, amely konfliktus ellenünk irányuló lejárató kampányokban, vegzáló hatósági ellenőrzésekben, rendőrségi házkutatásban és bírósági eljárásokban nyilvánult meg, vagy manifestálódott.
1: A történet vége mégis ugye az lett, hogy tehát nem született megállapodás, és a norvég alap felfüggesztette a kifizetéseket. Mekkora össze...
3: Ne, igen. Pontosabban volt egy vita, volt ez a vita a támogatók és a magyar kormány között, amelynek nyomán a többi, tehát ami nem civil támogatás volt, hanem a magyar kormányon keresztül érkező támogatás volt, azokat valóban felfüggesztették. A civil alap mindeközben rendeltetésszerűen és szerződésszerűen működött, és ebben az időszakban több mint 440 civil szervezet projektjét tudtuk támogatni a norvég források felhasználásával. Végül aztán 15 végén született egy megállapodás a támogatók és Magyarország között, és a felfüggesztett pénzek újra tudtak érkezni a magyar kormányhoz. Ez volt a második ciklus, és a harmadik ciklus volt az, amikor szintén a civil alapra a támogatók írt, a civil alap lebonyolítására a támogatók írtak egy pályázatot. Ennek nyertese az Ökotársa Alapítvány vezette konzorcium lett, de a magyar kormány ezt úgymond megvétózta, és emiatt elestek a teljes támogatástól, tehát nem csak a 10%-ot kitevő civil alaptól, hanem a teljes Magyarországnak szánt forrásoktól.
1: Az összeg negyedik... mekkora volt?
3: Ha jól emlékszem, olyan 70 milliárd körül, de már így a számokat nem tudom pontosan visszaidézni. És most egyébként, ahogy mondtam, ez a harmadik ciklus volt, most a negyedik ciklusban kvázi így nulláról tiszta lappal indulnak a tárgyalások.
1: Értem. Most Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a tárgyalások célja, hogy egy olyan megállapodást kössenek Norvégiával, amiben a források többségéből zöld fejlesztéseket, helyi közösségeket, segítő programokat, kulturális projekteket, társadalmi felzárkóztatást, egészségügyi és intézményi fejlesztéseket valósíthatnak meg. Ez más bármiben, mint a korábban?
3: Miután az előző a harmadik ciklusban nem volt Magyarországon norvég támogatás, ezért nem tudom, hogy mi lett volna, ha. A második ciklus alatt, ha jól emlékszem, 12 különböző program volt, köztük volt valóban klímaügyi, kutatásfejlesztési együttműködés, már nem tudom ezeket mind végig sorolni, ez már több mint 10 éve volt, de azt gondolom, hogy amiket Orbán Anita felsorolt, azok nagyon jó célok, azt gondolom, hogy ezekkel a támogatók is egyetérthetnek, illetve amit még fontos itt elmondani, hogy a norvég civil alap és a nagy források közötti akár együttműködések is lehetnek ezen a területen majd, eltérően a korábbi időszaktól.
1: Mekkora összegről van szó most? Tehát ha minden úgy alakul, ahogy azt Orbán Anita is reméli.
3: Hát ezt ő a közleményében leírta, ha jól emlékszem, 90 milliárdot említett, de ebben már nem mennék teljesen biztos. Azt biztosan meg tudom mondani, hogy a civil alap, ami ugye ez a töredék rész, annak a forrásaiból mi az elkövetkezendő években kb. 20 millió eurót tudunk magyarországi civil szervezetek között szétosztani. Egyébként februárban már megjelent az első pályázati felhívás, aminek már eredménye is van, az ebben támogatott 53 szervezetet, illetőleg projektet a honlapunkon el lehet olvasni, és most fut a második pályázati felhívás, amiben 5 nagy témakörben adunk civil szervezeteknek támogatást november 16-ai beadási határidővel.
1: Mit gondol, hogy a nagy összegből mikor lehet már felhasználható forrás? Tehát amikor számíthatnak a szervezetek arra, hogy ők pályázhatnak?
3: Hát ez nyilvánvalóan a magyar kormány és a norvégok, vagy hát a támogatók közötti tárgyalásoknak a gyorsasága határozza meg, ezt nekem tisztem ebben bármilyen előrejelzést tenni. Bízom abban, hogy mind a két fél a gyors megállapodásban érdekelt. És ugye itt szervezeteket említett, azért ezt fontosnak tartom szintén hozzátenni, hogy az úgymond nagy támogatásból állami intézmények, for-profit vállalkozások, tehát nagyon sokféle intézményszervezet is részesülhet, míg a civil alapból csak civil szervezetek.
1: Móra Veronikának, az Ökotárs igazgatójának köszönjük szépen. Ezzel a nap témájának a végére értünk, a szerkesztő Kis Gábor és a hangmérnök Siel Gábor nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Tesári Nórát hallották, viszont hallásra.

0: Kossuth Rádió.
1: Újra mindenkié.
0: Szabad polc. Kultúráról kötetlenül.
2: Szeptember 18-a és 27-e között, vagyis mától, Vidékváros viszonyok címmel két hétvégés összművészeti programsorozat lesz a budapesti Trafóban, amely a független kortárs kultúra fontos központja. A mai Szabadpolcban ezekről a viszonyokról fogunk beszélgetni. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Góca Anita. Akár csak az előző évad hasonló rendezvényein, a program most is nagyon sokszínű. Több művészeti területet is bekapcsol a párbeszédbe, mert hogy ez az egyik fő célja ezeknek a hétvégéknek, mármint a párbeszéd. Lesznek városi séták csukott szemmel, kiállítás, szolgaság alól felszabadult városi gépekről, performanszok, beszélgetések a kiállító művészekkel, és ismét útjára indul a performance busz is. Ezúttal Laki Telek is a Tiszazug irányába. Ez utóbbi kezdeményezéssel részletesebben is foglalkozunk majd. Beszélgető társaim Csurgó Bernadett, szociológus, Erdődi Katalin, a Trafó igazgatója, és Kelemen Kristóf színház csináló. Amikor megláttam a Fókusz hétvége címét, rögtön beugrott Kricsfalusi Beatrix irodalom és színház történésznek egy mondata, amely a Színház Főirat podcastjában hangzott el. Szerinte a vidék, mint homogén massza, csak Budapestről nézve létezik. Nektek mi jut eszetekbe erről a vidékváros szópárról? Kati?
3: Az biztos, hogy az a probléma van, hogy nagyon gyakran ugye a vidék, mint gyűjtőfogalom eleve egy ilyen homogén masszaként képződik meg sokakban. Szerintem az egyik legfontosabb perspektívaváltás, amire szükség van, az az, hogy a vidéki térségekről épp hogy a heterogenitásukban gondolkozzunk, és hogy pont azt értsük meg, hogy itt mennyire heterogén valóságokról van szó, és hogy milyen fontos, hogy mi ezeket a heterogén valóságokat jobban megismerjük. És egyébként meg a városi valóságok is nagyon heterogének, tehát ez ugyanúgy áll. A Fókusz címadása szempontjából ez vidékváros viszonyok. Itt eleve az is fontos volt, hogy a viszonyokat is többes számba tegyük, pont azért, mert maguk ezek a vidékváros kapcsolatok is sokfélék. De nekem egyébként nagyon személyesen mindig az az autóút jut eszembe, amikor Debrecenből elindultunk a nagymamámék falujába, amit két hetente megtettünk gyerekkoromban. És a nagymamámék faluja egyébként Szamosa-Gyalogszabad-Szatmár-Bereg megyében, és egyébként az is érdekes volt, hogy maga ez az autóút, ez hogyan, tehát hogy mennyire fluid egyébként ez a határ, és hogy vajon hol kezdődik például a vidék ott, ahol a Debrecen tábla áthúzva van, vagy a nagymamán falujának a tábláján, tehát nyilván egyiknél sem, de én egyébként ezeket az autóutakat valamiért nagyon szerettem, és így emlékszem, hogy az öcsémmel egyébként az összes település nevét megtanultuk. Mert maga ez az autóút is nagyon sokféle különböző tájakon keresztül vezetett, és különböző nagyságú településeken keresztül volt, ami falu volt, volt, ami kisebb város, és nekem valahogy ez a fluiditás és ez a mozgás az, ami először eszembe jut.
2: És már gyerekként is érzékelted ezt a változatosságot? Tehát amiről beszéltél az elején, ezt a több rétegűséget, vagy sokféleséget?
3: Nekem az volt egyébként érdekes, hogy ott milyen változások történnek, ez én ugye a rendszerváltás idején nőttem fel, tehát és a késő 80-as kor, a 90-es években ott nagyon nagy változások történtek egyébként a nagyszüleim falujában, abban is, ahogy éltek, ahogy dolgoztak, a munkájuknak az értékét illetve, mert ők egyébként őstermelőként dolgoztak, és háztáigazdálkodással foglalkoztak, és óriási változások következtek be, nem csak az ő életükben, hanem az egész faluban. És nekem az érdekes volt, hogy egyébként ezekről a változásokról sokkal kevesebbet beszéltünk, mint azokról a változásokról, amik mondjuk Debrecenben vagy nagyobb városokban történtek, és ez egyébként azért volt izgalmas, mert amikor egyetemen tanultam, akkor lefordítottam az egyik ismerősömnek a szociológia PhD-t valamilyen oknál fogva. Én fordítottam angolra, és akkor ő egyébként ezt a térséget kutatta, és hirtelen egy tanulmány részeként olvasok arról a valóságról, amit gyerekként átéltem, és hogy milyen ritkán van az, hogy egyébként ezek a valóságok ilyen akár tudományos vagy közéleti diskurzus ilyen módon legyenek tárgyalva. Ez egy nagyon részletes elemzés volt az uporka termelésnek az elterjedéséről a térségben.
2: Kristóf,
4: vidékváros. Hát nekem is inkább a problematizálás, ami azonnal elindul a fejembe, hogy mit jelent ez a két szó egymás mellett. Valahogy azonnal megképződik egy ilyen hierarchia, így az emberi civilizáció ugye a városba képzeli el a fejlődést, és valahogy a nyelvünkbe is, ahogy például benne van, hogy lemegyünk vidékre, tehát hogy azonnal van ez a leereszkedés, mint olyan, amit én például próbálok folyamatosan a nyelvemből írtani. Szerintem művészként, vagy ilyen társadalmi harcosként pont azért kéne dolgoznunk, hogy ezek a hierarchiák megszűnjenek, meg hogy alapvetően a vidéket ne valamiféle kulturálisan, meg mindenféle szempontból lejjebb lévő helynek kezeljük. Én eleve azt gondolom, hogy nagyon sok problémának volt ez okozója, társadalmi feszültségnek, hogy mindenki Budapestre összpontosult, és mondjuk ha az én saját történetemre gondolok, akkor nagyon ez a Budapest felé való áttelepülés.
5: Igazodás?
4: Vagy igazodás az, ami mondjuk így fiatalon megjelent. Ugye én pécsi vagyok, ez is érdekes, hogy bár vidéki, de Pécs belvárosában nőttem föl. Például ez az utonlevés, meg az, hogy mondjuk már a gimnáziumba kialakult, hogy én Budapestre járok színházba. Budapestre járok, ahol lehet látni egy csomó izgalmas dolgot, amit mondjuk Pécsen nem látok. De hogy miért is van ez a Budapest felé való vágyakozás, vagy akár még jobban ez a nyugat felé vágyakozás, ugye Budapest is csak egy lépcső ebben a folyamatban, mert egy idő után az is tud szűkössé válni. Szóval, hogy nekem igazából azonnal így ez a két szó egymás mellett a kérdéseket, meg dilemmákat juttatja eszembe. Emlékszem a 2022-es választásoknál, ugye, amikor először volt, hogy elmentek szavazatot számlálni emberek, főleg ilyen budapesti értelmiségiek, és akkor elindult egy ilyen hőbörgés, hüledezés a Facebookon, hogy úristen, milyen ez a magyar átlagszavazó, és akkor én azt éreztem, hogy ez az, ami demonstrálja a teljes kudarcát mondjuk ennek az ilyen baloldali liberális értelmiségnek, amikor mondjuk egy ilyen vélemény megfogalmazódik, de hogy ez így itt megáll ez a tudomány, hogy úristen, és akkor szafariznak vidéken. Miközben azt gondolom, hogy ezek nagyon komplex társadalmi folyamatok, és most lehet, hogy kicsit csapongok, de ezt szeretném bedobni, mert szerintem ez egy érdekes téma, és pont amúgy az elmúlt hetekben elő is került, hogy a NER időszaknak volt egy ilyen kiemelt kulturális projektje, ez a Déri Nép program, amit ugye a Vidnyánszky Attila és a Teátrumi Társaság hívtak életre, amit én az egyik leginnovatívabb kulturális alapgondolatnak tartottam, és folyamatosan az járt a fejembe, hogy lehet az, hogy ezt 2010 előtt senkinek nem jutott eszébe, és semmilyen kulturpolitika nem támogatta, ami mondjuk az államszocializmusban ez a tájolási szisztéma teljesen jelen volt. Például ez is ráirányítja arra a figyelmünket szerintem, hogy nagyon sok mindenről nem esett szó, mondjuk egy ilyen rendszerváltás után vadkapitalista, jöjjön nyugaz, zabálja fel az országot mentalitásban. Nyilván most leegyszerűsítem, de hogy mégiscsak valahogy elvesztek ezek a témák. Én bízom benne, hogy most így az elmúlt 16 évből ezt is megtanultuk, hogy ezeket elő kell venni, ezeket a témákat, tehát hogy milyen kultúrához jut hozzá mondjuk nem Budapesten élő lakosság. Ez szerintem egy nagyon fontos kérdés. Nagyon üdvözlendőnek tartanám, ha ezt a koncepciót megtartanák. Azt abszolút fontosnak gondolom, hogy másoknak kell ezt lebonyolítani, vagy más formába, de hogy kulturális koncepció szintjén kellene érvényesíteni.
5: Kicsit térjünk vissza az eredeti kérdéshez. Bernadett, te jössz.
3: Vidékváros. Hogy mi jut róla eszembe? Az a helyzet, hogy én az elmúlt 25 évben az időmet azzal töltöttem, hogy ezt valahogy megfejtsem. Leginkább a vidék oldaláról, tehát hogy azt bevallom, hogy engem az érdekel, hogy ez a vidékváros kapcsolatviszony, ez mit jelent a vidéki társadalom számára. Ez a nagy szembenállítás, ez egyébként már a 19. század óta tartja magát, és olyan erősen tartja magát, hogy szinte lehetetlen leépíteni ezt a fajta dihotom nézőpontot, hogy a vidék mindig szemben áll a várossal. És akkor most körülbelül ott tartunk, hogy a legújabb megközelítések szerint inkább egy ilyen kontinuumként kéne felfogni a várost és a vidéket. Hogy
5: mint egymás folytatása?
3: Mint egymás folytatása, tehát hogy vannak vidékies települések, és akkor eljutunk a városiakig, de hogy közte nagyon sokféle átmenet van. Az életforma is pont ilyen, tehát hogy vannak, akik nagyon vidékies életformát folytatnak, mások meg inkább városiast, és közte pedig nagyon sokféle átmenet van. Tehát mondjuk gondoljunk egy valakire, aki vidékre költözik, kertes családi házban él, Budapestre vagy egy nagyvárosba jár dolgozni, a gyerekeit is oda viszi iskolába, ott szórakozik, ott jár színházba, stb. De hazamegy, kertészkedik, permakultúrás kertet tart fönt, stb. Még akár szőlője is van és bort termel, akkor ő most vidéki vagy városi. Tehát, hogy ezek az átmenetek szerintem a legizgalmasabbak.
5: Arra van válaszod Dióhéjban, hogy mi az oka ennek az ősi koncepció továbbélésének ennyi változáson keresztül? A 19. század óta azért nagyon sok minden változott, és hogy ez mégis állandó maradt?
3: Többféle válasz van rá. Nekem az egyik kedvenc válaszom, hogy ez valahogy a vidék idealizált képéből indulhatunk ki, hogy miért olyan fontos, és miért generál nagyon sokféle társadalmi cselekvés, tehát a kiköltözéstől kezdve a turisztikai fogyasztáson át. Tehát, hogy ez a vidéknek az idealizált képe, az egyrészt egyszerűen megfogható, másrészt jó elgondolni a vidéket egyfajta ilyen idilli térként. Igazából a vidék kínálja nagyon sokak számára az új élet lehetőségét, és én azt látom, hogy ezek a fajta képzetek pont azért ilyen tartósak és masszívak, mert nagyon sokféle társadalmi cselekvőcsoport tud ehhez kapcsolódni, legyen ez vállalkozó, vagy csak egyszerűen városból vidékre költöző, vagy a politika, amelyik jól tudja felhasználni ezt a fajta szembenállást. Nagyon-nagyon tudok kapcsolódni ez a 2022-es élményhez. Tényleg megdöbbentem azon, hogy még mindig itt tartunk ennél a népi urbánus szembenállásnál, hogy rácsodálkozunk arra, hogy mintha egy ilyen, nem tudom, egy afrikai törzshez látogattak volna el. Ezek jöttek vissza a Facebookos kommentekből, meg posztokból. Tényleg nem nagyon haladtuk meg ezt a 19. századi szembenállítást. Meg ez a fajta hozzáállás, ahogy a vidékhez általában viszonyulunk, ez a majd mi megmutatjuk, felemeljük, ez a paternalista hozzáállás, hogy majd mi elmondjuk, hogy lesz nekik jó, majd mi viszünk nekik színházat. Tehát, hogy nekem amúgy ezekkel is van egy kicsit problémám, hogy mindig ez a fölülről lefelé felemeljük, holott tudjuk, hogy amúgy emberek szintjén is, meg társadalmi csoportok szintjén is, na ez tényleg egy kontinuum. Tehát, hogy nagyon sokféle dolog mozog vidék és város között, és hogy ezekben a mozgásokban gondolnám én, bár nem tudom, hogy kell megvalósítani, de hogy valahogy a partnerségre építve. Tehát, hogy valahogy mind a két oldalnak az igényeit, nézőpontjait, tudását, tapasztalatait összehozva lehetne valami új vidékváros viszonyt építeni.
5: Ez a végszó, mintha átvezetne a trafó fókusz hétvégéhez.
3: Igen, pont erre szeretem volna én is ráerősíteni, mert ugye most így a szembeállításból indultunk ki, de hogy a fókusznak pont az a célja, hogy ugye nem a szembeállításra és nem erre a dihotómiára, vagy erre a bináris kapcsolatra akarjuk helyezni a hangsúlyt, hanem ezt szeretnénk megkérdőjelezni, meg egy picit felforgatni, és másfelől meg ugye van, amit Beti is hangsúlyozott, az egymástól tanulás, az egymásra utaltság, mert hogy ráadásul nem csak egymástól tanulhatunk, hanem egymásra utaltak is vagyunk nagyon sok szempontból. Nekünk még pluszban az volt izgalmas, hogy erről hogyan lehet művészeti eszközökkel, meg a művészek munkáin keresztül gondolkozni, és egyébként itt szerintem azért bejön a másság kérdése. Ugye nekem volt egy ilyen nagyon érdekes élményem, ezt lehet, hogy elmesélném, mert a rádióhoz kapcsolódik, és egyébként az értelmiségi szerepvállaláshoz is kapcsolódik, hogy amikor nagyon sokat dolgoztam egyébként kisebb falvakban, ilyen kollaboratív művészeti projekteken, és amikor együtt dolgoztunk a Kartali Asszony kórussal a Hilda Csokor című munkán, akkor elhívtak minket egy rádióinterjúra, és én a kórus egyik tagjával vettem részt a rádióinterjúban, és azért, mert ő egy idősebb nő volt, aki tájszólásban beszélt, ezért bekapcsolt az interjúzókban ugyanaz a paternalista ilyen zsigeri reakció, olyannyira, hogy utána én próbáltam erről beszélgetést kezdeményezni velük, mert nagyon kellemetlen volt számomra, hogy miért van az, hogy egy olyan embert, aki tájszólásban beszél és népviseletet hord, valahogy így elkezdünk egzotizálni, meg infantilizálni. Tehát, hogy ez egy döbbenetes tapasztalás volt, és azt gondolom, hogy ez beszél arról, hogy mit tudunk kezdeni a mássággal. A legkülönbözőbb helyzetekben a vidékváros kérdés is leképezi ennek a másságnak a kérdését, és azt szerintem kifejezetten izgalmas, hogy azért nagyon sok művész egyébként kortárs művészeti területen aktív művész nem feltétlenül városi környezetekhez kapcsolódik csak, hanem származási, születési helyüknél fogva nagyon különböző tapasztalatot hoznak magukkal. Nem mindenki dolgozik ezzel aktívan, de egyébként nagyon sokan, igen, és most például a Fókuszban nagyon sok olyan művész munkája lesz a középpontban, akik egyébként részben a saját valóságukkal dolgoznak, tehát például Iza Tarasevics, aki egy lengyel képzőművész, ő mezőgazdasági gépek alkatrészeiből építi az installációit, amik egyébként nagyon költőiek, és amik egyébként ünneplik ezt a tudást, ezt az életformát, ezt a kollektív erőfeszítést, és nyilván ebben számunkra az is izgalmas, hogy ennek ellenére, hogy a trafó épülete az a főváros szívében van, hogy ezeket a valóságokat hogyan tudjuk így átfolyatni, és hasonló kísérlet a performance busz, amivel ugye kimozdulunk a városban, és egyébként ebben van egy csomó diszkomfort, tehát ugye ezek nem sima ügyek, amikor megpróbálunk egy fővárosi színháznak a tereibe olyan valóságokat megmutatni, amik nagyon más helyekhez és helyzetekhez kötődnek.
5: És lehet, hogy ez már önmagában alakítja azokat, akik megfordulnak ezekben a terekben? Tehát csak az, ahogy ezek a világok találkoznak.
3: Talán, illetve szerintem az nagyon fontos, vagy az a művészetnek egy szerepe, hogy milyen valóságokkal találkoztat, úgymond, és a maga eszközeivel, és ezt mindenképpen szeretnénk ezzel a fókusszal egy kicsit megkapirgálni, hogy több mindent mutassunk fel különböző valóságokból.
6: Szerintem ezt nagyon fontos kimondanunk, hogy mennyire nem egyforma a magyar vidék, vagy a magyar rurális tér sem. Erőteljesen fragmentált, és nagyon-nagyon sokféle. Egészen a rurális gettóktól a Káli-medence üdülő falvaig. Ami szerintem szintén nagyon fontos, hogy kinek a hangja hallatszik, mondta Kati, meg hogy kinek a tér és társadalom átalakító szerepe az erőteljesebb, és az látszik, és erre a hazai vizsgálatok, vagy szerte egész Amerikától Nyugat-Európáig mindenhol bizonyítottan azt látjuk, hogy a középosztály és a városból vidékre érkezők, tehát odaköltözők, ott nyaraló tulajdonosként jelenlevők, ott fejlesztőként, kultúra szervezőként, és sorolhatnám még, jelenlévőknek a nézőpontjai, a vidék képe képesek átalakítani és uralni a helyieknek a gondolkodását is. Tehát, hogy ez olyan szintű átalakulást hoz, hogy ugyanazok a vidékről alkotott képzetek jelennek meg egyébként a nagyon régóta vidéken élők fejében is, mert hogy mindenféle kulturális termékeken, politikai beszédeken és média tartalmakon és bármin keresztül magukévá teszik az ott élők is.
5: Arányában kevés ember torzítja a képet először, és aztán valószínűleg egy idő után a valóságot is.
6: A valóságot is, igen, abszolút.
4: A másság az nem feltétlenül szűnik meg mondjuk egy együttműködés keretében, hanem csak valami közeledés, vagy valami ismerkedés, vagy kapcsolódássá válik az a fajta távolságérzet, amiről azt gondoljuk akár az elején, hogy van. Praktikusan hogyan dolgozunk együtt mondjuk olyan emberekkel, akik nem Budapesten élnek. Például a performance buszban, ami lesz projektem, ott ugye mindig egy kétórás út az, amivel eljutok Tiszakürtre, az nagyon szerencsés, hogy van egy átszállás nélküli busz Budapest és Tiszakürt között. Ez is egyébként nagyon meghatározza egy településnek az életét, meg becsatornázottságát, de hogy ezek mind olyanok, amik engem például művészként izgatnak, vagy ez ennek van egy plusz ereje. A projektet magát alakítja az a, például az az út, amit az ember mindig megtesz.
5: Tehát, hogy leképződik az az út, átalakít benned is dolgokat?
4: Bizonyos értelemben igen, máshogyan érkezünk meg, és kezdünk el beszélgetni valószínűleg, hogyha előtte azt megelőzte egy 2 órás utazás, ebben az esetben 2 alkotótársammal együtt utazunk oda-vissza. Igen, egy csomó olyan helyzet akár felmerül egy út során, amire nem számítunk, ami ugyancsak valahogyan nyomot hagy. Én nagyon hiszek egyébként ebben az úton levésnek a művészetet alakító lenyomatán. Ezek mind valahol bekúsznak, vagy bekúsznak a gondolkodásba.
5: Itt most lehet, hogy kanyarodjunk akkor át konkrétan a performance buszra, Krisztóf úgy is felhozta. Ez már a harmadik busz, a harmadik utazás. Már hangzani is iszonyú izgalmasan hangzott. Én emlékszem, amikor először olvastam arról, hogy performance busz. Ugye ez egy cseh szervezetnek a projektje volt eredetileg.
3: A Stúdió Áltának ők indították ezt el. A performance buszban nagyon érdekes volt a mozgás lehetősége is, az, hogy így elindulunk a városból, akkor én már tudtam, hogy a Trafóban fogok dolgozni 2025-től. Pontosan az izgatott, hogy egy intézményt hogyan tudunk kimozdítani, és erre jó eszköznek tűnt számomra a performance busz. Abban próbáltunk csavarni a performance buszon, hogy inkább olyan térségekbe utazni, ahol nem annyira egyértelmű mondjuk a kultúrához való hozzáférés. Egyébként ez nagyon izgalmas, mert most így a harmadik utazásra már abszolút látjuk, hogy egyébként bárhová megyünk, mindig lesz kulturális partner, csak lehet, hogy nem az a típusú partner, akit mondjuk elsőként megkeresnénk, hanem mondjuk rá fogunk bukkanni a Tiszazugi Földrajzi Múzeumra, akiket mondjuk lehet, hogyha a kulturális helyeket keresnénk, akkor nem őket keresnénk meg először. Több ilyen brainstorming volt, amire meghívtunk művészeket, tehát úgy rajzolódtak ki ezek a különböző útvonalak, és akkor utána ezeket megkutatjuk, és úgy találunk rá a helyi partnerekre.
5: Azért ez egy elég komplex dolog, mert egyrészt a busz visz művészeket Budapestről úgymond, még akkor is, hogyha ők lehet, hogy a térségből származnak egyébként, viszi az utasokat, az egyszerű utasokat, és aztán minden úton több helyszín van, mindegyik helyszínen kapcsolódik helyi művészekhez, és elvben kinyitja a programot a helyi közönségnek is. Én egy ilyen utazáson voltam, akkor nekem úgy tűnt, hogy ez azért egy nagyon nehéz pálya. A kinyitás is, meg ez a kapcsolódás is. Ez a párbeszéd, ami ennek talán az egyik lényege, az mennyire jött létre? Tehát, hogy ez a fajta kölcsönösség, ez az oda-vissza áramlás, ebből lett valami?
3: Szerintem a kölcsönösségből abszolút lett valami, de ugye itt nyilván a kölcsönösségnek is különböző szintjei és léptékei vannak, és számomra már az is egy nagyon értékes kölcsönösség, amikor mondjuk a Schwung kutatócsoport, Borsos Luca és Tömöcki Napsugár együtt dolgoznak egy helyben dolgozó juhászként aktív, de amúgy eredetileg néprajzkutató, és egyébként korábban Budapesten élt partnerrel, aki hoz egy elképesztő tudást a pásztorkodással, meg az állattartással kapcsolatban, plusz ugye olyan helyzetbe tud hozni minket, hogy mi ennek az élménynek a része legyünk, ami persze mondhatjuk azt, hogy nyilván borzasztóan romantizáló pillanat, amikor mi haladunk csilingelve nyájként, Luca is napsi mögött, és akkor egyszer csak szembe megjelenik a pásztor saját nyájával. Ebben szerintem több minden megtörténik egyszerre, tehát, hogy nyilván valamilyen módon a fantáziákhoz, meg a képzetekhez is beszélünk, de közben meg mégis megtörténik ez a valóságok találkoztatása is, vagy ugyanígy, hogyha vízmegtartással foglalkozó, kiugrott gazda, aki most aktivistaként tevékeny Szent Lászlón, ő neki van lehetősége mesélni arról, hogy ő hogyan tesz ezért az ügyért neki, milyen gondolatai vannak, milyen volt korábban az a tó, ami már most nincs, mert kiszáradt, és hogy ezeket megtapasztalhatóvá tudjuk tenni. Ez szerintem ez is egy kapcsolódás. A helyi közönség megszólítása az egyébként egy nagyon trükkös dolog, de én ezt korábbi projektekből is ismerem, hogy van amikor, tehát hogyha helyi intézményi partnerrel működünk együtt, mondjuk mint a Ceglédi Kossuth Múzeummal, ott működik a helyi közönség megszólítása, hiszen nekik van saját közönségük. Akkor, amikor egy-egy emberrel működünk együtt, az nagyon attól függ, hogy ez az ember a saját közösségébe hogyan beágyazott. Egyáltalán beágyazott-e vagy sem? De mondjuk például a, nem tudom, amikor a Kiskunfélegyház, a Félegyházi akrobatikus látvány tánccsoporttal dolgozunk együtt, akkor persze megtörténik, mert ott meg ugye nyilván annak, hogy különböző korú fiatal lányok vesznek részt egy új táncműsorban, annak van egy elképesztő felhajtó hatása, és akkor itt például nagyon érdekes volt az, hogy ez annak az utazásnak a része volt, ami kétszer is megismétlődött, és így kétszer dolgoztak együtt a lányok, két különböző koreográfussal, és nagyon érdekes volt az elmozdulás, mindkét alkalom után volt beszélgetés, és az első beszélgetésnél még arról beszéltek a lányok, hogy hát ez milyen furcsa volt, és hogy tetszett nekik, de azért ez nagyon furcsa volt, és nagyon, szóval, hogy igazából még nagyon idegen volt nekik, és a második beszélgetés alkalmából már erről egyáltalán nem beszéltek, hanem arról beszéltek, hogy ez milyen felszabadító volt, milyen, és ezek apró elmozdulások, de mondjuk azt gondolom, hogyha a kortárs tánc műfaját tekintjük, akkor azért van értéke annak, azért is, ahogy a kortárs tánc működik, tehát az az értékrend, az a szabadság, amit ez a műfaj tud adni olyan lányoknak, akik az akrobatikus látványtánc az egy szigorúbb műfaj bizonyos értelemben. Szóval szerintem itt például nagyon fontos az, hogy nekik egy ilyen tapasztalásban lehet részük. Még ami itt egy nagyon fontos dolog, hogy értéket adunk embereknek a tapasztalatának, a tudásának, annak, amit helyben csinálnak, és nagyon sok helyi kezdeményezés van, és elképesztő, hogy az emberek mit építenek fel, és hogy ezt egyébként, hogy ezzel alapvetően, hát nem azt mondom, tehát sokan találkoznak, de nekem az is fontos, hogy mi is létre tudunk hozni egy ilyen találkozást, és a helyben lévő embereknek a tenni akarását láttatjuk, mert ez például ellene megy annak a passzivitásnak, meg cselekvésképtelenségnek, az, hogy mi azt gondoljuk, hogy mi vagyunk az aktívak, és nem mások, de hogy itt rengeteg minden történik, és egyébként helyi kezdeményezésekből történik.
5: A trafos közeg szemét is felnyitjátok, és ez vonatkozik a művészekre is, meg az egyszerű buszutasokra is. Mindarra, sok mindenre, ami történik ott helyben.
3: Igen, és még szerintem még egy dolgot tennék hozzá, hogy lehet kísérletezni, ugye nem egy színházi térben kell létrehozni valamit, hanem ki lehet próbálni olyan dolgokat, amik szerintem egy alkotói praxist is tudnak gazdagítani, és ez is iszonyú izgalmas.
5: Akkor ezen a ponton tovább is gurítom Kristófnak a labdát.
4: Tulajdonképpen először, amikor Katiékkal elkezdtünk erről beszélgetni, akkor az merült föl, hogy ami meg is valósul a performance busz keretében, hogy a lakiteleki találkozók, tehát a rendszerváltás előtti körüli találkozóknak valamilyen megidézése, hogy ezt mindenképpen szeretnék a performance busz keretében megcsinálni. De amikor volt egy terepbejárásunk, akkor több helyszínen is voltunk, és a Tisza Kürti Arborétum volt ezek közül az egyik, ahol Tálas László Máté körbevezetett minket az arborétumba, aki az akkori vezetője volt az arborétumnak. Egy nagyon különleges élettörténetet is ismertem meg abból, amit ő elmesélt. Magának az arborétumnak a története is nagyon érdekes, mert három generáció óta ugyanaz a család vezette, tehát hogy a Máténak már a nagyapja 60-as években, és hát ami meg a Máté esetében egy érdekesség, hogy ő sokat volt Angliában, Hollandiában, az apja is bíztatta, meg ő is szeretett van látni más dolgokat, meg így megtapasztalni másfajta kertészeti elképzeléseket, szemléleteket. Folyamatosan ő például hozott haza magokat, amiket elvetett a kertbe, tehát folyamatosan volt egy ilyen kísérletezés, egy kertészeti kísérletezés, hogy mik azok, amik mondjuk így a magyar klímában megmaradnak. Az egész együttműködésünknek az volt az érdekessége, hogy ahogy mesélt nagyon sok ilyen szakmai problémát vagy dilemmát, amit így mondjuk Magyarországon megtapasztalt, olyan volt ez hallgatni, mintha ki lehetne cserélni a szavakat, és a színházi közegről is lehetne ugyanígy beszélni, tehát akár ilyen generációs szemléletbeli problémák vagy konfliktusok kapcsán. Nagyon érdekes volt belelátni egy velem nagyjából egykorú embernek csak egy másik szakmában az ilyenfajta küzdelmeibe.
5: Egyszerűen beleszerettél ebbe az egészbe, és így lett ez a projektet.
4: Tulajdonképpen igen, és aztán még ebbe a projektbe bevontam Márton Péter zajzenészt, akivel én többször dolgoztam együtt. Ő fog olyan hanginstallációkat társítani ehhez a sétához, amin végigvezet minket majd a Máté az Arborétumba, amitől költőiségét egy kicsit erősíti a történeteknek. Továbbá egy hallgatom a Tóth Dorkát vontam még be, és vele is nagyon sokat gondolkoztunk, dolgoztunk együtt ebben a folyamatban, tehát így mi négyen. Tegnap voltunk megint Tiszakürtön, és most már úgy azt éreztem, hogy olyan családias a hangulat.
2: Ez volt a mai Szabadpolc, a Trafó két hétvégés összművészeti program sorozatáról. A vendégek Csurgó Bernadett, Erdődi Katalin és Kelemen Kristóf voltak. Mielőtt elköszönnék, még szeretném felhívni a figyelmüket a Fókusz egyik holnapi programjára. Szombaton 4 órakor lesz egy tájkóstoló és beszélgetés a vidékváros szövetségek lehetőségeiről, amely Csurgó Bernadett vitaindító előadásával kezdődik. Radi Zsuzsa zenei szerkesztő és Schwarz Nóra hangmérnök nevében is elköszön a műsorvezető szerkesztő Gócz Anita.
7: Négy óra, hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Hamarosan bejelentik, hogy melyik négy ügyel kezdi meg munkáját a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Most hétvégén tartják az autómentes hétvégét. Sok napsütés lesz ma is országszerte, következnek a részletek. Még a hónap végén bejelentik, hogy melyik négy üggyel kezdi meg munkáját a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Erről a szervezet vezetője beszélt egy HVG rendezvényen. Unger Anna azt mondta, hogy szeptember 28-án közlik, mely ügyeket kérik át más hatóságoktól.

0: Ég megkapják az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét a jogosultak. Az utalványokat jövő március közepéig lehet felhasználni. Egyebek mellett iskolai felszerelésre, ruhára, vitaminokra, egyes műszaki cikkekre és fejlesztő játékokra. Újraindult a gyártás az ország egyetlen csempegyárában, Tófejen. Az egykori Zala kerámia üzem új tulajdonosa a Szatmári cégcsoporthoz tartozó magyar tulajdonú Terra Danubia Kft. A tervek szerint a meglévők mellett új termékeket is fejlesztenek majd, amelyek nem csak a magyar piacra, hanem exportra is kerülhetnek. Minden eddiginél többen fordultak meg nyáron Ferihegyen. 6 millió 200 ezer utast regisztráltak, ami csak nem 14%-kal több a tavainál. A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérről augusztusban a legtöbben London, Tel Aviv és Isztambul felé indultak. Még bő két héten át, október első hétvégéig közlekedik az Adria Intercity vonat. Budapestről kedden és pénteken, Splitből pedig szerdán és vasárnap indul. Idén már több mint 8600 jegyet adtak el az éjszakai járatra. A hétvégén mossák az Erzsébet hidat. Ma a Budáról Pestre, holnap pedig a Pestről Budára vezető oldalt tisztítják meg. Az őszi hídmosási programban szokás szerint megtisztul a Váralagút is. Különleges közlekedési eszközökkel várja a látogatókat ma és holnap a BKV. Az autómentes hétvége alkalmából lesznek nosztalgia járművek, játszóbusz és villamosban kialakított ajándékbolt is. Emellett megnyitják a Könyves Kálmán körúti áramát alakítót, a Társaság Szentendrei és Deák téri múzeuma pedig ingyenesen látogatható. Tűz volt este egy karcagi autókereskedés telephelyén. A helyszínen először egy furgon égett, majd a lángok átterjedtek egy abroncsokat tároló faházra és három másik autóra. A tüzet a hatóságok eloltották. Végül az időjárásról. Jelenleg 7 és 16 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 12-15 fokot mérnek. Többnyire derült az ég, a következő órákban délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, arrafelé záporok, zivatarok kialakulhatnak. Északkeleten ködfoltok nehezíthetik a közlekedést. Ezek feloszlása után mindenütt sok lesz a napsütés, délután általában 24-29 fok várható.
1: Kossuth Rádió. Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Hajnali. Népzene koránkelő.

kedves hallgatóink! A Hagyományok Háza műsorában a magyar dudálás vonós zenében fennmaradt hagyományát mutatjuk be. Műsorunkban dudanótákból, kanásztáncok kísérő zenéjéből válogatunk, különös tekintettel a falusi vonós bandák által játszott dudautánzó dallamokra. A műsorvezetőt, Pénzes Gézát hallják. A duda hosszú évszázadokon keresztül meghatározó hangszernek számított a Kárpát-medence és egész Európa zenekultúrájában. A kutya, kecske vagy birka bőrből készült zeneszerszám hazai népszerűségét jól példázza, hogy a táncmuzsikáink legkorábbi 16. századból származó írott emlékében már egyértelműen felismerhetőek a magyar duda játék sajátosságai. Bár a harcterekről, mint jelző hangszert a török síp idővel kiszorította a dudát, a hazai főúri udvarokban még sokáig elengedhetetlen kelléke maradt az ünnepi összejöveteleknek és táncmulatságoknak. Az arisztokrácia zenei igényének változásával a dudamuzsika lassanként eltűnt az előkelő udvarházakból, művelői pásztorok, elsősorban juhászok és kanászok lettek. A magyar nyelvterület szegényebb vidékein, ahol a gazdák nem tehették meg, hogy vonós bandát fogadjanak, egészen a múlt századig megmaradtak a duda szóval kísért lakodalmak vagy farsangi mulatságok. Ilyenkor gyakran társult másik muzsikus is, klarinétos vagy hegedűs a dudás mellé.

Buda után tanultuk a szerveknél, nem én, hanem nagybátyám, 18-as háborúban ő tanultat, én tanultam náluk, úgy tanultam meg tőle.

A Duda a magyar lakta vidékek közül, a Dunántúlon, a Palócföldön és Szeged környékén maradt fenn a 20. század elejéig. Használata a nógrádi falvakban tartott legtovább, ahol a pásztor családok az 1920-as, 30-as években még tovább örökítették a hangszer elkészítésének és megszólaltatásának sok száz éves tudását, a helyi parasztság pedig igényelte is a Duda szóval kísért mulatságokat. A magyar nyelvterület egyes részein, a falusi vonós bandák dallamaiban még ma is fellelhetőek olyan darabok, melyeket maguk a zenészek is dudanótának tartanak. Különlegességük, hogy a Duda hangzásának tudatos utánzása a Duda-szerű megszólalás jellemzi őket. A prímás a megfelelő hatást a hegedű húrjainak áthangolásával, vagy egy olyan játékmóddal éri el, ahol az üres húrok egy oktávval mélyebben folyamatosan zengenek a nóta megszólaltatása közben. A témában jártas néprajzkutató Agócs Gergely szerint ezek a Duda utánzó nóták, mint például a Kürti zenekar által játszott Kutya Dudának a nótája, régen a prímás tehetségének bemutatására is szolgált, hiszen csak a legügyesebb zenészek tudták megszólaltatni hegedűjüket úgy, hogy az a Dudához hasonlatos hangot adjon ki.

Kedves hallgatóink, a Hagyományok Háza műsorában a magyar dudálás vonószenei hagyományáról volt szó. Zenei összeállításunkban dudanótákból, kanásztáncok kísérő zenéiből hallhattak válogatást, különös tekintettel a falusi vonós bandák által játszott duda utánzó dallamokra. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Szerkesztőtársam Éri Márton nevében is búcsúzom. A műsorvezetőt, Pénzes Gézát hallották. Jó reggelt kívánok!

0: határok nélkül. A Magyarság magazinja a Kossuth Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat határokon innen és túl. Bereki Anikó vagyok. Műsorunk tartalmából. Akkor még tudták az embereket becsülni, mondta Sándor Rozália, a mára már letűnt deonicai tanyavilágra emlékező, háladó szentmise után. Írásainak nyelvezete archaikus, de mondani valója örökérvényű. Szeptember 20-án született Tamási Áron. Most következzenek a részletek. Musjától mintegy 15 kilométerre egykoron virágzó tanyavilág létezett. Ez a deonica volt, ahol a tanyákon nevelkedő gyerekeknek iskolájuk is volt. Ma azonban már csak egy kereszt jelzi, hogy ott valamikor dolgos emberek éltek. A deonicai keresztnél hálaadó szentmisével emlékeztek a régi időkre, Kónya Kovács Otélia összeállítása.
2: József atya első alkalommal misézett a deonicai keresztnél, megrendüléssel tapasztalta, hogy a hívek a mai napig is eljárnak, zarándokolnak erre a helyszínre.
3: Ma szeretettel emlékezzünk azokra, akik előttünk jártak, őseinkre, akik hittek Istenben, szerették az egyházat, és életükkel szolgálták embertársainkat. Sokuk élete nem volt könnyű, voltak idők, amikor kevés volt a kenyér, sok volt a fájdalom, és nehéz volt reménykedni. Mégis imádkoztak, mégis eljöttek a templomba, mégis segítették egymást. Nem maguknak építettek jövőt, nekünk építettek.
2: Gabona Katalin még a deonicán született, most őt hallják.
4: Itt volt a házunk, az én hunka öregapám, az nagyon hívő ember volt, és ezek az utcabeliek, én nem emlékszek mindre név szerint, de felállítottak ide egy keresztet, és nagyon szépen körül is volt kerítve. És emlékszem, hogy mennyi virággal díszítették mindig ezt a keresztet. Akkor mindenki elhurcolkodott innen, elmentek a faluba, akkor ellopták a feszületet. Valaki ledöntötte, és ellopták a feszületet. Na és akkor mit csináltott? De közben valaki, valamelyik plébánosunk vette ezt a feszületet, és akkor a férjem vezetésével többen fölépítette, átújították ezt a keresztet. Hívők voltak itt, ezek a régi lakosok, akik itt laktak.
5: Én Sándor Rozália vagyok, de született dobó. Itt születtem, deonicán. Nagyon szerettünk itten, csak hogy nagy szegénység volt, mert itt talán a muzsának a szegényei hurcokottak ide le deonicára. De amúgy a közösség nagyon jó volt. Nagyon nagy hívők voltak. Minden ünnepet megtartottak, meg mindenkit becsültek. Tudták az embereket becsülni. Ott egy disznótor nem múlt el, hogy ne vigyenek a szomszédba paprikást vagy valamit. Az még olyan világ volt. 6 éves koromig voltunk itten, aztán mink behurcókodtunk, anyám még vettek házat, és muzslán laktak, de a nagyszüleimek azok még lent maradtak. Nagyon szerettem itten. Csak hogy a főt se volt olyan nagyon jó, itt csak a szilvafa meg a megyfa nyőtt, semmi más, a szegények gyümölcse, más nem.
1: Kárpátalján egyre népszerűbb az Árpád fejedelem honfoglalási emlékpark, látogatóközpont és lovarda. Folyamatosak a foglalások a kárpátaljai magyar és ukrán közösségektől egyaránt. Az ideérkezők megismerkedhetnek a magyarság 1100 éves történetével, lovagolhatnak, íjászkodhatnak és kézműves foglalkozásokon vehetnek részt, ezért a Tiszacsomai központba meghívtak minden 7. diákot, aki kárpátaljai magyar iskolákba jár. További részletek Iváncsik Attilától.
6: Íjászkodtunk, szekereztünk, gondoskodtunk a lovakról, fel és lenyergeltük őket. Nagyon tetszenek ezek a programok, és nagyon élvezem őket.
7: Meséli Sirokai Kudron Katalin, aki a nagyszülősi magyar iskolából érkezett a Tiszacsomai honfoglalási emlékparkba és látogatóközpontba.
6: Főleg a sörényüket fontam a lovaknak, mert hónapok óta erre vártam. Segítettem a többieknek a szerszámok fel- és levevésében.
7: A Tiszacsomai honfoglalási emlékpark és látogatóközpont a szülők visszajelzései alapján is hatalmas közösségi élmény nyújt a gyerekeknek, és identitásukban is megerősíti őket. Márkus Julianna.
8: Szülőként nagyon fontos az, hogy a gyermekünket boldognak lássuk. Mi először csak meg akartuk próbálni a kisfiammal, hogy milyen is az, amikor eljön és itt lovagol. Nem volt elég csak az, hogy a lovak mennyire szeretik őt, és ő mennyire a lovakat, hanem az a közösség, az az élmény, amit itt átélt, az tényleg felbecsülhetetlen és pótolhatatlan.
7: Erdei János lovász hangsúlyozza, segíteni kell a gyerekeknek, hogy leküzdjék a lovaktól való félelmüket.
9: Több gyerek jár hozzánk lovagló tanfolyamra, Munkácsról, Szolyvárról, Beregszázból, több helyen járnak, mert kipróbáltak több lovardát, és nem igazán sikerült nekiek. Nálunk meg úgy látszik, nekiek tetszik, mert visszajárók gyakran jönnek, heti kétszer-háromszor járnak hozzánk lovagolni, és akkor együtt takarítsuk ki az istálót, a gyerek együtt csutakoljuk le, együtt nyergelünk, és együtt jövünk ide a Monésba, és itt vezetjük le velük a leszkét.
7: Mester András, a Tiszacsomai Honfoglalási Emlékpark és Látogatóközpont igazgatója szerint fontos, hogy a kárpátaljai magyar közösségnek legyenek olyan zarándokhelyei, ahol időről időre összegyűlhetnek és megerősödhetnek magyarságukban.
10: Komplex programot tud a Tiszacsomai Árpád azért turisztikai látogatóközpont biztosítani az ide látogatóknak. Van tálatvezetés, van íjászkodás, ami ugye a honfoglaláshoz kapcsolódóan, lovaglási lehetőség, sétakocsikázás, népi játékok a gyerekeknek. Tervek szerint ugye ennek önfenntartónak kellene lenni, az pedig a turisták által lehet elérni, hogyha turista csoportok jönnek. Maga a központ 25-ben már működött, jöttek gyerekcsoportok, főleg iskolás csoportok, el tudtuk hozni a 6-7-8-os iskolásokat, tehát szinte minden magyar iskolából eljöttek már.
7: A Tiszacsomai Honfoglalási Emlékparkban és látogatóközpontban a tárlatvezetés elérhető ukrán nyelven is. A cél, hogy az itt élő ukránok is megismerhessék a magyarok 1100 éves történetét az itt tett kirándulásuk során.
1: Bár Tamási Áron nyelvezete érezhetően egy évszázaddal ezelőtti, az emberi jóság és a szerelem győzelme, a természet szeretet, a műveit átható derű és humor mind-mind ma is aktuális, mondja Lőrinc József író, magyar tanár. A nyugdíjas pedagógus feleségével együtt Tamási anekdotáin keresztül közelíti ugyancsak nyugdíjas hallgatóságához a nagy székely írót a Szépkorúak házában, Székely udvarhelyen. A Farkaslakán szeptember 20-án született Tamási Áronról székelyföldszerte megemlékeznek. Gerép Krisztina összeállítása.
11: A sors szeszélye úgy hozta, hogy Tamási Áronnak 4 felesége volt. Megkérdezte tőle valaki, miért kapnak az évák akkora szerepet életében, miért váltogatja őket olyan sűrűn. Az író úgy érezte, már csak virtusból sem ismerheti be élete nagy kudarcát. Nem vallhatja be, hogy azt várja, valamelyikkel adna neki az ég gyermeket, hisz mindeddig elkerülte az utódnemzés beteljesülése. Hát csak ennyit mondott. Azt szeretném megtudni, kaphatok-e bár egy jót is a sok asszony között.
12: Idő a humorra, anekdoták Tamási Áronról, Lőrinc József magyar tanár, tehát ön írta. Az imént az ön felesége Lőrinc Ilona olvasott fel ebből a könyvből. Tamási Áron születésnapján mivel is lehetne emlékezni a nagy íróra, mint az anekdotáival? Hogyan jellemezné Tamási Áron humorát?
13: Márkás humorok között és egy jó helyen áll a székely humor. Ennek talán a legerősebb bástyája Tamási Áron volt, aki egy hagyományőrző székelyfaluban nőtt föl, ahol élt a derű, ért a humor, ért a kedély, és azon kívül, hogy gyerekkorában töltekezhetett ebből a szellemiségből. Sokszor kiült felnőtt korában is íróként az emberek közé az utcára, hallgatta a beszélgetésüket, jegyzetelt és anekdotákat is lejegyzett, amit belopott a műveibe. Tamási sógora volt a szülőháznak a gazdája, az őre, kiderült róla, hogy jó anekdota mondó. És ettől kezdve kezdtem gyűjteni a Tamási anekdotákat, rájöttem az ízére, hogy ez milyen jó, és élveztem én is a történeteket.
12: Sokszor hallom azt a kritikát vele szemben, hogy nehéz olvasni a műveit, archaikus, hogy a tájnyelv sem segíti az olvasót, főleg azt, aki a kortárs irodalomhoz szokott. Tud-e valamilyen támpontot adni annak, aki Tamásit szeretne olvasni?
13: Tamási, mikor írni kezdett, ő elsősorban a székelység szószólójaként képzelte el magát, és ezért az első műveiben nagyon-nagyon sok székely tájszó volt. A székely tájszavnak egy része régi, archaikus magyar kifejezés. Mikor Tamási műveit olvassuk, igazából a nyelvünknek a mély rétegeivel találkozunk, és aki tisztelettel közelít a nyelvhez, az örülni fog ezeknek a nyelvi masoláknak, amelyeket beletett a műveik használatára. kalácsába ízesítése tamási.
11: A falu maga felnőtt tamási, egy kicsit csufondáros típusú emberek lakják, mindenkinek van ragadvány neve. A tamási családnak túros volt. Azt mondták, hogy valamelyik ősük túrót lopott.
13: Nem lopták a túrót, hanem az egyik ősük egy ilyen kaszás kaláka alkalmával, túróval kínálta a kalákás embereit.
12: Ez azért nagyon gyakori itt Székelyföldön.
13: Persze, ez nem volt egy olyan blamás dolog, de hát voltak, akik így értelmezték, nem kolbász vagy szalonna. Igazából nem jártak olyan rosszul azok, akik túróval kaszáltak.
12: Azok a művek, amiket ő írt, örökérvényű üzenetük van.
13: Tamási nem csak szórakoztatott, hanem célja volt az írásaival. Több mint 300 szentenciát sikerült gyűjteni. Persze nem olyan nyelven beszélt, vegyük az énekes madár. Az egy klasszikus dráma a szerelem és a jóság küzdelméről és győzelméről. Amikor majd ez a téma nem lesz időszerű az emberiség körében, akkor mondhatjuk, hogy ez a mű nem időszerű. Nincs üzenete számunkra.
1: Kiállítás nyílt a Dunaszerdahelyi Csarnokközi Múzeumban a Pinkekarcsai Ezüstlelet címmel. Több mint 314 közép-európai pénzverdéből származó, rendkívül értékes 17.-18. századból származó ezüst érmét mutattak be. A kiállítás kurátorával, Marek Budallyal, Haják Szabó Mária beszélgetett.
14: 2016-ban a Dunaszerdahely melletti Pinkekarcsán medenceásás közben előkerült egy cserépedény, amelyben ezüstpénzek voltak. A szerencsés megtaláló azonnal értesítette a hatóságokat, és több 10 000 euró jutalomban részesült. A leletek a Szlovák Nemzeti Múzeum tulajdonába kerültek, de innen már a numizmatikus, a Szlovák Nemzeti Múzeum és a Szlovák Nemzeti Bank munkatársa, a kiállítás kurátora Marek Budaj folytatja.
15: Összesen 346 darab, és ami érdekes, hogy csak nagy és közepes címletű érmék, úgyhogy tallérok, féltallérok, negyedtallérok és 15 krajcárosok, 1704-1705 körüli záródású, mivel a legfiatalabb érmék 1704-ből származnak, és egyértelműen a első két év Rákóczi szabadságharcával függnek össze.
14: Feltehetően ezeket Körmözbányán verték?
15: Érdekessége a leletnek az, hogy majdnem 75-80% a körmözbányai pénzverdéből származik, főleg a 90-es évekből 17. század, mikor a körmözbányai pénzverde legnagyobb és legjobban működő magyar királyságban.
14: Gyönyörűek ezek az érmék, nagyon aprólékosan kidolgozottak. Ez abban a korban jellemző volt?
15: Igen, ez tipikus, minden érmére a művészet is rákerült, úgyhogy itt nagyon szépen látni a reneszánsz, illetve ezeken már a szép barokk művészetet. Zömmel leletnek első Lipóttól származik, a 60-as évektől egész a 90-es, illetve a 18. század elejéig.
14: Ha egy numizmatikus, illetve egy történész szeretné értékelni, hogy ez mennyire értékes ez a lelet együttes, akkor mihez tudná hasonlítani?
15: Szlovákia területén megtalált éremleletekkel foglalkozok már 25 éve. A legutolsó 15 évben a legértékesebb lelet, amely előkerült. Szerintem ez egy gyönyörű és híres lelet.
14: Melyik a kedvence?
15: Melyik? A Rákóczi György nagybányai érme, tallér. Az a legszebb. Te van egy nagyon érdekes csehérem is, ami Károly Schwarzenberghez tartozik. Ez a magyarországi leletekben nem nagyon fordul elő. Szerintem ez a kettő a legszebb.
14: Mutassa meg nekem, és ez miért a kedvenc?
15: Ez nálunk nem gyakori. Erdélyi érmék vannak, felvidéki forgalomban ott vannak 17.-18. században, de tallérok kevésbé, úgyhogy azért tetszik, és szép érméről is van szó.
14: És a másik kedvenc?
15: Itt ez a szép cseh Karol Schwarzenberg és a kedves feleségével, Mária de Sulccal, amely 1696-ból származik, és ez ilyen híres tisztviselő volt a cseh királyságból. Ez nagyon ritka Magyarországon.
14: Mit lehetett kapni ezért annak idején?
15: Körülbelül 1 tonna húst lehetett kapni ezért, de ami a munka napi bért illeti, körülbelül 3-4 éves munkadíjnak számított egy egyszerű embernek, úgyhogy ez tényleg értékes.
1: Kedves hallgatóink! A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Korábbi adásainkat visszahallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Bereki Anikó. Viszont hallásra, határok nélkül!

0: Kossuth Rádió.
1: Újra mindenkié.
0: Vers napról napra.
2: Tamkós Irató Károly életműve megtanít minket arra, hogy léteznek olyan területei a költészetnek, amelyek felé tovább lehet lépni. Vagyis a költészet kereteit ki lehet tágítani. De ez nem jelenti semmilyen formában a költészet egyéb, akár hagyományos formáinak az eltűnését, írta Petőc András Tamkós Irató Károlyról, a magyar avantgárd és vizuális költészet jeles képviselőjéről 2008-ban. Tamkós Irató Károly verseit hallják.
3: Nyilalló rohanás vagyok. Sehol sincs nyugtom. Köztetek mégis megáll örökös iramlásom. Otthont hullámoztok körém. Nők. Szőkék és feketék. Fiatalok, hamvadók, szépek és még szebbek. Szeressetek engem. Én a föld fia vagyok, s a város lakója lettem. Összezsúfolt falak közt élek kávéskanál égbolt alatt. Kőketrecek homája mélyén fázom, és senyvedek. Nők, kertek és hegyormok, napfényszobor italok, szépnél sokkal szebbek. Szeressetek engem. A föld felelete ti vagytok. Arcotok rét, hajatok erdő, szavatok magaslati fény. Friss lényetekre megrezdül a testem, önmagam szebben kinyílok. Álruháim lehullanak, feléledek. Nők, csókok és dallamok, agylélegző virágok, szépnél százszor szebbek. Szeressetek engem. Én feketén jaj egyedül vagyok, s az életből már kifelé megyek. És még mindennel tartozom. Kiáltásomat nem hallották, új szavaimat meg sem látták. S elfáradok. Térdeimben a múlandóság emberevő hangyái lakomáznak. Hajamat a halál meszeli. A kétségbeesés szakadékain örjöngő szomorúság szaggat. Leroskadok. Nők, tüzek és viharok, világtitkok, sugarak, halál fehér legyőzői, ne hagyjatok, éleszedek, vidítsatok, villancsatok, lázítsatok, lobbancsatok, szeressetek. Szeressetek engem.

0: Rejtély. Kenyában egy nagy bambuszbárban, melyet középen szelt az egyenlítő, két ügynök írja jelentését. Két cipőpiac felderítő. Az egyik a déli félgömbön így ír. Kenyában a lábbeliekre jövő sajnos semmi se vár, mert ősidők óta itt mindenki mezit láb jár. A másik az északi félgömbön így ír. Kenyában a lábbeliekre jövő, hurrá, óriás vár, mivel hogy még itt mindenki mezit láb jár. Melyiküknek lesz igaza? Rejtély. Nem dönti el érv és vita, majd eldönti a rejtély oldó, az idő maga.
1: Tamkós Irató Károly verseit Téri Sándor és Hegedűs D. Géza olvasta fel. A műsor Duba Szilvia, Rácz Dorottya és Pintér Edina készítette.

0: édes anyanyelvünk. Jó napot kívánok, Bordi András vagyok. Kedves édesanyanyelvünk, régóta zavar a magyar nyelvben a komoly zene kifejezés, aminek ellentéte logikusan a komolytalan lenne, ideértve például a jazzt, a bluest vagy a rockot. Ezeket a műfajokat könnyű zene kategóriába rendezi aktuális nyelvhasználatunk. Ennek ellentéte pedig a nehéz zene lenne, ami viszont elég mókásan hangzana. Mikor és hogyan alakulhatott nálunk Liszt, Bartók és Kodály országában ilyen szerintem szerencsétlen nyelvhasználat, kérdezi Ervin, ürömi hallgatónk. Lankó Miklós nyelvésszel Takács Tibor beszélgetett.
1: Mi a véleménye a levélíró észrevételéről, hogy a komoly zene kifejezés nem jó választás, és a klasszikus zenét kellene inkább mondani, írni?
2: Amikor a különböző szavaknak a jelentéséről beszélünk, akkor nagyon sokszor találkozhatunk azzal az elvárással a nyelvhasználók részéről, hogy miért nem követi egy-egy szónak, különösen az összetett szavaknál a jelentése, a létrejöttének a módja, azt a logikát, ahogyan ma következtetünk, és amilyen logikából ma fölépíthetnénk akár ezt az adott kifejezést, de azért mindig vissza kell menni az adott korba, amikor ez létrejön, és meg kell nézni pontosan, hogy mit is jelent, vagy miért is ez jöhetett létre. Nem mindig élnek azok a párok, ellentét párok, amit mi gondolunk, és itt is erről van szó, hogy attól, hogy van komoly zene, attól nem komolytalan, hanem könnyű zenének szoktuk nevezni azt, ami nem komoly zene, és hogy van könnyű zene, az pedig nem azt jelenti, hogy van nehéz zene.
1: Mert hogy itt akkor a komoly zenének mi az értelme pontosan?
2: Az, hogy a komoly az elmélyült, igényes. És ehhez vissza kell menni abba a korba, amikor szétnyílt ez a két műfaj, hiszen nagyon hosszú ideig tulajdonképpen a mai értelem szerint csak komoly zene volt, és nem létezett a könnyű zene. A 20. században megjelent a könnyű zenének a piaca, pop, rock és ezerféle műfajjal, és akkor valahogyan viszonyítani kellett. És az akkori viszonyulás, a viszonyítás az az volt, hogy van, ami elmélyült és igényes, van, ami pedig, hát erre szoktuk mondani, hogy idézőjelesen könnyű, mert inkább a befogadó felől könnyű hallgatni, könnyű befogadni, írni vagy létrehozni nem biztos, hogy olyan könnyű, a könnyű műfajt sem. De anélkül, hogy most ilyen műfajelméleti értekezésbe bocsátkoznék, azt láthatjuk ennél is, hogy ebben nem az a logika van, ahogyan most a levélírónk is visszagondol, és egész egyszerűen elterjedt az évtizedek, évszázadok során, hogy így különböztetjük meg.
1: Érdekes kérdés az is, hogy a klasszikus vajon mennyiben ugyanaz, mint a komoly zene.
2: Inkább meghagyjuk ezt a vitát a zenészeknek, de alapvetően a köznyelvben a klasszikus zenét, a komoly zenét azt egy kalap alá szoktuk venni, tehát szinonimaként használjuk ezt a két kifejezést, és hát a klasszikusban is ugye van valami jelentés többlet, hiszen az is egy viszonyítást jelent, hogy a klasszikus az az, ami nem modern, ami régi, és hát ez sem igaz, ha belegondolunk a szó eredeti értelmében, mert mai szemmel klasszikus, de a maga korában mondjuk Mozart és bármelyik nagy zeneszerző az igenis nagyon újító, progresszív zeneszerző volt, tehát mondhatnánk azt is, hogy modern a mai felfogásunk szerint, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon érdekes játék mindig, de alapvetően itt a hagyomány az, ami dönt, hogy egyszerűen elterjednek bizonyos fogalmak, bizonyos szakkifejezések a köznyelvi használatban is, és így szoktuk ezeket nevezni, ezt szoktuk meg, és rögtön arra asszociálunk, arra a kategóriára, amire hosszú ideje gondolunk ennél, ezért sem lenne érdemes ezt pusztán a nyelv logikája miatt megváltoztatni.
0: Kedves hallgatóink, a 2026. január 29-én elhangzott műsorunk ismétlését hallották. Az adás újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Műsorajánló.
1: Szótlanok hangján.
2: 20 évben ezelőtt főleg férfi társaságban kegyetlenséggel vádolták, ha valaki a kutyák, macskák ivartalanítása mellett érvelt. Az elmúlt időszak felvilágosító kampányai csillapították az indulatokat. Mostanában azonban új kérdések születtek. Vajon néhány nyugat-európai országban miért nem javasolják, vagy épp miért tiltják az ivartalanítást?
1: Szótlanok hangján. Állatvédelmi dilemmák. Ma délután 1 órától a Kossuth Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Jó reggelt kívánok, szeptember 19-én szombaton, 5 óra. Hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Főbb híreink először röviden. Tüntetést tartottak a szociális ágazat dolgozói. Látogatóközpontot és gólya menedékházat adtak át Mórahalmon. Ma is sok napsütésre számíthatunk, következnek a részletek. Azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók a miniszterelnökség épülete előtt. A szektornak korábban ígért két lépcsős 20-25%-os bérfejlesztés messze elmarad a munkavállalók igényeitől, és egyösszegű emelést szeretnének. A kormányfő egyeztetésre hívta a szakszervezet képviselőit. Mindegy 9,5 milliárd forintot fordít a kormány a gyermekvédelmi rendszer hiányosságainak kezelésére. Új krízisellátást indítanak, 15 speciális gyermekotthont is megerősítenek, valamint regionális pszichológiai, pszichiátriai és gyógypedagógiai szakmai csapatokat is létrehoznak. A kórházban rekedt csecsemők helyzetének rendezésére külön program jön létre. Nyílt pályázaton keresik a fővárosi

0: közelben játszóteret, gyógynövénykertet és látványkarámat is létrehoztak. A csaknem 1,5 milliárd forintos beruházást az Európai Unió támogatta. Országszerte 500 programmal várják az érdeklődőket a ma kezdődő Kulturális Örökség napjain. A kétnapos rendezvénysorozaton templomokat, kastélyokat, múzeumokat, tájházakat és más különleges helyszíneket lehet megismerni, köztük több ritkán látható műemléket is. Megnyitja kapuit a Magyar Államkincstár épülete, az Acsai Prónai kastély, a kőszegi Festetics palota, a székesfehérvári Budenzház, valamint a debreceni egykori pénzügyi palota is. Karbantartás miatt módosult a menetrend mától a pécsi fővonalon. Október 2-ig a vonatok többsége helyett Szentlőrinc és Pécs között pótlóbuszok közlekednek. A járatok a vonatok menetrendjéhez képest 20-30 perccel korábban indulnak. A munkálatok részeként az érintett szakaszon átépítik a vágányokat, sínt cserélnek, megtisztítják a vízzel vezető árkokat, korszerűsítenek egy átjárót, valamint szerkezeti javításokat végeznek. Híreink végén az időjárásról. Jelenleg 6 és 17 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 11-13 fokot mérnek. Többnyire mindenütt derült az ég, a Tiszántúlon és északkeleten kötfoltok nehezítik a közlekedést. Ma is országszerte sok napsütésre számíthatunk, délelőtt azonban a délnyugati tájakon átmenetileg megnövekszik a felhőzet, arrafelé elszórtan eső-zápor kialakulhat. A szél mérsékelt marad, délután általában 24-29, késő este 16-22 fok várható. Kedves hallgatóink, híreket legközelebb 6 órakor Garami Zsuzsától hallhatnak itt a Kossuth Rádióban. 5 óra múlt, 4 perccel.
1: Műsorajánló.
2: Nyílt titok. Már nem rejtjük véka alá az igazságot.
3: Van, aki 100 milliókat vett fel belőle, van, aki lemondott miatta, van, aki visszaadta, és van, aki előzetesben ül miatta. Az NK a botrányt mutatjuk be, többek között Laco Adriennel, Pataki Attilával, illetve Tarz Zoltánnal és Pócs Jádossal.
2: Nyílt titok! Ma délelőtt 9 órától a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Hajnaltáj.
1: A koránkelők magazinja a Kossuth Rádióban.
2: Reggel 5 és 6 óra között.

0: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! 2026. szeptember 19-én szombaton a szerkesztő Bakos Csaba köszönti önöket. Ma a Wilhelminák ünneplik névnapjukat. Az elkövetkező percekben két témát ajánlok ebből a fél órából. A kárpáti típusú gimszarvas ma már otthonosnak számít Szatmárban, sőt a Nyírségben is.
1: Igen, hát a kárpáti szarvasnak az ős hazája, ugye Kárpátok és a környező ártéri, erdős, mocsaras területek. Nálunk az a Beregi tájegység, az itthoni hazája az Lónya, ahol most is vagyunk, illetve már a Tisza túloldalán Nyírségi tájegységben is megtalálhatók.
0: A 86 esztendős Gregor Balázs szakajtókötő 10 éves kora óta készít használati tárgyakat.
2: Régebben mindenki tudott valamilyen házi használatot, hogy jó megfelelt. Hát én is úgy kezdtem 10 éves koromban. Ugye a szomszéd Mátyás bácsi mutogatta, hogy kell csinálni, és akkor ő azt mondta, hogy ha nem baj, akármilyen lesz, csak csináljam, ha már a csöves kukorica megmarad benne, akkor az már jó lesz.
0: 6 óráig ma is a Hajnaltájt hallják itt a Kossuth Rádióban. Telefonszámunk 061-328-7373. E-mail címünk hajnaltáj@mtva.hu. Az egyedüli, ami képes arra, hogy az embert kirugdossa reggel az ágyból, az, hogy még mindig van olyan, amit nem tud a világról, vallja Farkas András Levente. A jogász végzettségű fiatalembert a közösségi médiából ismerik a legtöbben, és az elmúlt hétvégén Székelyudvarhelyen egy rendezvény egyik előadója volt. Geré Prisztina Székelyudvarhelyen találkozott Farkas András Leventével.
3: A művészet és a filozófia nagyköveteként is emlegetik. Mit hozott maga?

0: De Erdélybe mivel kápráztatja el a székelyudvarhelyi közönséget?
1: Azt nem tudom, hogy sikerül-e elkápráztatni a közönséget, de annyi bizonyos, hogy három olyan festményt hoztam magammal, amiről beszélek. Mindegyik valamilyen úton, módon kapcsolódik az akarathoz. Igaz, hogy az akarat valamelyik állarcát ölti magára. Az egyik az nyilvánvalóan az ambícióról szól, a másik az sokkal inkább arról az akaratról vagy elszántságról, amit az ember saját maga kárára vállal másokért. A harmadik pedig Bellininek valójában az agónia. Jézus a Gecsemáné kertben imádkozik az atyához, ez pedig sokkal inkább az elfogadásról szól. Az az akarat, hogy az ember kénytelen szembenézni azzal, hogy egyszer ennek az életnek vége, és el kell fogadni, el kell engedni dolgokat legvégül az életünket is.
0: Gondolom, hogy ezek a formák fontosak önnek, azért hozza el. Lehet-e választani, hogy melyik és miért fontos?
1: Mindegyike egyfajta szimbólumként funkcionál. Napóleon rácsodálkozik az ókori Egyiptom egyik remek művére, de az ókori Egyiptom egyik remek műve 1000 hódítot látott már, és ez csak egy sok közül. Tehát nincs súlya a történelemben az embernek. Ez a mulandóságnak egyfajta szimbólum, hogy teszi az ember a dolgát, de az emberben van ez a fajta ambíció, hogy szeretne történelmi periódusokon keresztül valamilyen hírt vagy nevet magának megszerezni. Ez az Achilleuszi gőge szerintem mindannyiunkban megvan, és ezzel nincs is baj, ameddig ez normális keretek közé van szorítva. A másik, viszont az Godiva történetét meséli el, ez egy nő, aki Mercia grófjának a felesége, és mesztelenül megszégyeníti magát végig lovagol Coventry városán, azért, mert a történet szerint kéri a feleség a férjét, hogy csökkentse az adókat, mert a nép szenved. És mondja a férje, hogy oké, viccesen, hogyha mesztelenül végig lovagolsz a városon, akkor megteszem. És a nő megteszi. Az a csodálatos emberi szépsége a történetnek, hogy senki nem látja ezt, mert Coventry lakói tiszteletből bezárják az ajtókat és az ablakokat.
0: Mikor és minek a hatására kezdett a kultúrával, művészettel foglalkozni?
1: Nem tudom, hogy a kultúrával vagy a művészettel foglalkozom. Én ezt azért nem szeretem, mert én is unom, hogyha így hallom, hogy kultúrával, művészettel.
0: Hogy szereti?
1: Hát úgy, hogy itt vagyunk ebben a földi életben, összezárva ebben a világban, és valahol mindannyian keressük a nagy kérdésekre a nagy válaszokat. Az egy nagyon jó térkép, hogyha az ember a történelem legnagyobb alkotóinak az elméjén keresztül próbálja valahogy megismerni a világot. A megismerésről szól a dolog.
0: Nem kultúra, hanem megismerés.
1: Abszolút. Érdekes különben a kultúra és a művészet között különbséget tenni. Ez egy nagyon hosszú diskurzus, amúgy szerintem lehet, de hogy itt tényleg az a lényeg, hogy elveszíti az ember szerintem nagyon sokszor az értelmet. Nagyon nehéz értelmet találni egy gondolkodó elmének ebben a világban. Az egyedüli, ami képes arra, hogy kirugdossa az embert az ágyból, amikor fel kell, az, hogy van még valami, amit nem tud a világra. És mivel ez mindig lesz, ezért ez valójában egy jó cél, hogy az ember minden nap keressen valamit, amit korábban nem tudott. A művészet erre a legszebb, leghatékonyabb. Tényleg, tehát ez az egyetlen olyan dolog van, ami az embert szerintem képes gyönyörködtetni hosszú távon. Én meghalni félek. Mindig meghalni féltem, most is meghalni félek, meg ezután 30 évvel is, ha még életben leszek, meghalni fogok félni.
0: És ez oldja a halálfélelmet?
1: Nem mindig. Van egy limitált időnk itt a Földön, ezért szerintem a megismerésre való törekvés lehet az egyetlen nemes cél. Az a szép szerintem az életben, hogy a Carbonara, Róma, Budapest, Parfümvíz, Michelangelo, Pieta, Caravaggio, Shakespeare, Dante, nincs különbség, ez mind egy. És így próbálja az ember valahogy befogadni a világot, legalábbis én, és akkor bízunk benne, hogy egy nap közelebb kerülünk a megismeréshez.
0: Bosszant, meghökkent, néha összeugrasztja az ellentétes pólusokat, és megosztóként is emlegetik a TikTok videóit. Bántja ez önt?
1: Nem.
0: Meglepődött?
1: Kicsit. Ez sem fontos. Én azt mondom, amit éppen el szeretnék mondani. Nem szoktam én ezen gondolkodni, hogy most éppen mi a fogadtatása egy adott videónak. Tudom, hogy van, aminek jobb, van, aminek rosszabb. Bár már azt sem, mert nem nagyon szoktam figyelni. Pont az a lényeg, hogy ne ezeknek engedelmeskedjen az ember. Azt kell elmondani, amit éppen én el szeretnék aznap mondani. Arra sem szabad figyelni, hogy az ember nagyon jó visszajelzéseket kap, mert az is torzítja a valóságérzékelésemet. Nyilván van egy szűk kör az ember életében, akinek a véleményét érdemes meghallgatni. De itt már egy nagyon nagy közösségről beszélünk, tehát ez lehetetlen, hogy minden embernek a véleményét figyelembe vegyem.
0: Szerencsés megközelítés. Említette a hírnevet. Mit gondol a hírnévről? Mi a véleménye? A fiataloknak nagyon-nagyon fontos lett.
1: Ez így, nem tudom, a Mephisto csábítása a Faust felé, hogy neked adok minden földi jót, ez annak egy ilyen szelete. Nagyon vágytam rá, nagyon sokszor az életemben, szerintem mindenki így van vele, viszont amikor az ember ezt megkapja, és tényleg a kezébe esik, akkor sajnos ugyanabban a kiüresedett kedben és szerdában kell fölkelni, tehát annyit ez nem tesz hozzá. Egyetlen egy dolog viszont azért van, hogy én nagyon hálás vagyok azért, hogy ez megtörténik velem, hogy ennyi fiatal, nem csak fiatal, minden korosztályból rengeteg ember megismer, és határon kívül és határon belül én soha nem gondoltam volna, hogy azzal, ami engem foglalkoztat, én nem zenész vagyok, én nem csinálok semmi olyat, amiért szerintem korábban ebben az országban lehetett rajongani, vagy ez egy hihetetlen tapasztalás az élettől, és ezért hálásnak kell lenni.
0: Adott pillanatban akár nyomasztó is lehet, vagy hát mindenképpen felelősséggel jár.
1: Az én feladatom mostanában virágos lett, talán erre az évre, mert nagyon sokan azt a visszajelzést adják nekem, hogy én segítek nekik a hétköznapokban. Ez nagyon fontos, mert hogy én egy jó körülmények közül származó gyerek vagyok, mindenem megvolt, amit kívánhattam volna 10-szer. Az, hogy még több földi jót kapok, az egy idő után azért nem tesz már annyit hozzá az ember életéhez. Sokkal inkább kiüresíti az ember életét. Viszont az, hogy másoknak tud az ember segíteni egy kicsit a hétköznapokban, és ezt ilyen pózolás cukormáz nélkül mondom, tényleg ebben találtam meg az értelmét a mostani létezésemnek talán az idei évben. Ez talán, ami a felelősség része a dolognak. Azt tudom, hogy olyan dolgot nem mondok, ami bármikor bárkinek káros lenne. Én mindenen felül próbálok beszélni. Nem foglalkozunk közélettel. Azt gondolom, hogy a kultúra és az, hogy egymás lelkét megpróbáljuk valahogy egészségesen egy ilyen morális erkölcsi iránytű mentén egyenesbe tartani, ez a világon mindennél fontosabb. A hírnévvel kapcsolatban csak annyit, hogy persze ezt óhajtani, az szép, de ez kicsit szerintem olyan, mint a klasszikus antik történet szerint a Damoklész kardja, hogy cseréljünk helyet, és akkor persze az jól hangzik, hogy a gyönyörű nők etetik szőlővel az embert, de amikor felnéz az ember, akkor ugye látja, hogy egy kardot egyetlen lónak a szőre tart. Tehát ennek megvannak nyilván az árnyoldalai, és amennyire jó, amennyire intenzív élmény, ugyanannyira tud nyomasztó és bonyolult lenni a hétköznapokban.
2: A második világháború után a híres kárpáti típusú gímszarvasból a Lónyai erdőben maradt néhány, amelyet a vadászok óvtak, védtek. Ma már olyannyira jól érzi magát a beregi síkságon, hogy otthonosnak számít Szatmárban, sőt a Nyírségben is. A golyóérett gímbika vadászatának idején Séra Péter, a Lónyai Vadásztársaság hivatásos vadásza, és Mándi Gábor, a Kántor Jánosi Zöldszerelmi Vadásztársaság fővadásza a tapasztalatokat mondta el Zsoldos Barnabás mikrofonja előtt.
3: Lónyán beszélgetek Séra Péter hivatásos vadásszal, ott, ahol a kárpáti gimbika megmentésre került 1945 után. Bőgnek már a bikák?
4: Már bőgnek a bikák, megkezdődött a bőgés, augusztus 20-a környékén indult, ott tegnap este 5-6-8 bika bőg körülöttünk egy-egy helyen, az már jónak mondható. 15-20 bika is bőket akár egy helyen, amikor a csúcson vagyunk a bőgésben.
3: Említettem, hogy a kárpáti típusú gimbikának a hazája Lónya, a Lónya erdő, ezek megvannak, sőt, megvan a kisugárzása is, mert a beregi szatmári síkságon már jelen van mindenütt.
4: Igen, hát a kárpáti szarvasnak az őshazája, ugye a Kárpátok és a környező ártéri erdős mocsaras területek. Nálunk ez a beregi tájegység, az itthoni hazája az Lónya, ahol most is vagyunk, illetve már a Tisza túloldalán nyírségi tájegységben is megtalálhatók.
3: És ezt a rendkívüli aszályos időszakot hogyan sikerült átvészelni? Persze úgy, hogy itt van a Tisza, ez azért sokat jelenthetett, lehet tapasztalni, hogy a vad lejár a Tiszára?
4: Természetesen, nekünk olyan nagy bajunk a vízzel nincs, itt van a Tisza, illetve az ukrán állam határ felül a Csaronda csatorna, illetve egyéb mesterséges itatókkal, dagonyákkal szolgálunk a vad számára.
3: Milyen a felrakás, mit mutatnak? Esett már gimbika?
4: Ma délután fogjuk kezdeni a vadászatot. Addig ugye a felrakásról se tudunk sok mindent mondani, míg súlyt nem tapasztalunk, hogy mi az, amit látunk benne egy-egy agancsba, illetve mi az, amit a mérleg megmutat.
3: Mennyit kell elejteni? Mi az előírás?
4: 30 darab környékét terveztük a szeptemberi, a október elejé időszakba. Ez szokott lenni nálunk az átlag, egy 25-30, majd ahogy adja az állomány meg a lőhetőség.
3: Ez a golyóéretet jelenti, majd utána lehet az úgynevezett selejtezést végezni.
4: Igen, ez a golyóéret bikákat jelenti, 6 és 10 kg fölé is.
3: mekkora területe van a Lónyai Vadásztársaságnak, és még a nevét el sem árult.
4: Ez a Lónyai Tiszatáj Vadásztársaság egész pontosan és 4570 hektár.
3: Az erdő a meghatározó a gimbika számára, vagy a kultúrterület, de azt is látom, hogy bizony itt mindenütt villanypásztor van.
4: Hát a vadlétszám miatt ez elengedhetetlen, hogy tudjanak is termelni a gazdák, meg ugye védekezni kell a vad ellen. Leginkább az erdőhöz kötött a szarvas természetesen, de ilyenkor a szántók környékére, illetve a legelők rétek környékét is felkeresik azokat a tradicionális bőgőhelyeket.
3: Dagonya is van, mert ugye a gimpszarvas azt szereti.
4: Természetesen most is onnan jöttem egy dagonya feltöltésből, hogy ne száradjon ki, vizet is találjon benne, mert szombját oltani, a másikat pedig dagonyázni benne, hát ilyenkor lételeme nem csak a bikának, a tarvadnak is, illetve az egyéb más vadfajoknak is a dagonya.
3: Az előbb említette, hogy kezdődik a vadászat, kik jönnek, külföldiek mutatnak érdeklődést, Lónya jól cseng a külföldi vadászok fülében is.
4: Hál' Istennek a vendéglétszámmal nincs bajunk, évről évre egyre többen jelentkeznek. Most első körben hazaiak, ilyen környékbeliek jönnek hozzánk, de fog jönni német, osztrák, a szlovák vendégvadász is. A korábbi években volt Kanada, Amerika, ukrán is volt, Kijev mellől jöttek, sok helyről felkeresnek bennünket, hál' Istennek.
3: Hogy ennyi golyóélet gimbikát lehet elejteni, nyilván ehhez az is kell, hogy az állomány szabályozás az működjön.
4: Természetesen ezt majd a bőgés vége felé, illetve a téli időszakban tesszük meg, akkor van ennek ideje. Ilyenkor az úgymond jó bikákat, a golyóérett bikákat kell, hogy terítékre hozzuk. Ezt máskor nem is fogjuk tudni. Egyrészt, másrészt meg ugye a szeptember-október az ideje.
3: Ha már említettem az állomány szabályozást, annak egyik formája terelővadászat. Ezt alkalmazzák Péterék is?
4: Igen, mi is fogunk tartani 2, lehet, hogy 3 terelővadászatot is majd december-január hónapokban. Ezt majd a terepviszonyok, a közlekedés, illetve az egy-egy terület részen, ami erre alkalmas, hogy jól meg tudjuk vadászni, az fogja majd meghatározni, hogy tudjuk betervezni ezeket.
3: Itt nem csak a gimizdám szarvas értendő ez alatt, hanem az őz és a vaddisznó is.
4: A terelő vadászaton a gimtarvadat lőjük, illetve a vaddisznót, és egyéb ugye a törvényben meghatározott ragadozókat, amik elejthetők.
3: Csak elhangzott, hogy a kárpáti típusú gimbika nem csak Szatmárban, Berekben van jelen, hanem a nyírségi oldalban is. Erre sok példát tud mondani Mándi Gábor, a Kántor Jánosi Zöldszerelmi Vadásztársaság fővadásza. Volt is már sikeres vadászat, amennyire tudom.
5: Igen, a gimszarvas az nagyon nagy teret hódít a mi vidékünkön is, Kántor Jánosiban. 10 évvel ezelőtt olyan kis létszámban volt jelen, hogyha a nyomát láttunk is, örömmel fedeztük fel a területen. Most is még inkább váltóvadként tartjuk nyilván, de vannak olyan időszakok, amikor állandó a vadász területen. Most, hogy ez a vízhiányos időszak van, nagyon intenzív vízhordásban kezdtünk nem kifejezett a gimpszarvas, hanem egyáltalán a vadállomány védelme érdekében, de ezzel párhuzamosan megtartottuk azokat a gimpszarvasokat, amelyek keresztül vonultak eddig a vadászterületünkön. Most jelen pillanat állandósult a gimpszarvas állomány, várhatóan bőgés is lesz, ami örömteli a vadászok számára.
3: Valamikor azt olvastam meg, némiképpen tanultam is, a gimpszarvas ott marad meg, ahova a tehén le is ellik. Utána már otthon érzi magát.
5: Igen, egyre több és több létszámban évről évre megfigyelhetjük őket. Most van a vadászterületen egy olyan pont, tudomásom van 3 darab gimtehénről, 3 darab borjával és egy ünőről, de egy hétfős rudli alakult ki. Várható, hogy ezekhez komoly bika fog érkezni valahonnan. Hát nyilván színesíti a vadállományt, és eddig egyszerű vadászok, akik eddig csak apró vadra vadászhattak a vadászterületen, ezeknek ez nagyon nagy újdonság, nagy örömmel vadásznak rá, tehát sok időt töltenek most kint a leseken.
3: Majd eljön az idő, amikor talán még bevételt is jelent a vadásztársaságnak.
5: Ebben az évben már az első fizető vendéggel sikerült gimbikát elejtenem. Tőzbak vadászati célra volt velem vadásztetenni, mert elé állt a gimbika. Megmutatta magát, és jó lehetőség nincsen, még jobb. Rövid megbeszélés után elejtettünk egy 4,5 kilós villásbikát.
2: Sopron környékén is elkezdődött a szarvasbőgés időszaka. A gimszarvasok násza ilyenkor nem csak az erdőkben hallható. Az állatok mozgása is megváltozik, ezért az utakon is megnő a vadgázolás veszélye. A rendőrség és az erdészek is fokozott óvatosságra figyelmeztetnek, Bencsik Ildikó riportja.
6: Az erdő szeptemberben is más arcát mutatja. A szarvasbikák hangja ilyenkor messzire elhallatszik. A párzási időszakban az állatok aktívabbak, többet mozognak, és a megszokott útvonalaiktól is eltérhetnek. Sárközi Áron, a Tanulmányi Erdőgazdaság ZRT vadgazdálkodási ágazat vezetője.
7: Szeptemberrel elérkeztünk a szarvasbőgés időszakához, amely nem más, mint a gímszarvasok nász időszaka, mely nevét a gímszarvasbikák által hallatott jellegzetes hangról kapta. Ez a hang rendkívül messzire, több kilométer elhallatszik, szinte semmi mással össze nem téveszthető, és a szarvasbőgés intenzitása általában változó, de elmutat általánosságban, hogy szeptember közepével a legintenzívebb, esti óráktól reggelig lehet leginkább hallani, de van olyan nyugodt területrész, például Sopronban is, ahol még napközben is hallani. Ebben az időszakban a gímszarvasok aktivitása megnől, többet lehet velük találkozni utak mellett, és így megkérnék minden közúton közlekedőt arra, hogy fokozott figyelemmel legyen. Az utakon főleg itt az esti óráktól reggeli órákig, és mindez természeti szempontból is fontos az időszak, így a természetjárók életében is egy fontos időszak, ezért megkérnék mindenkit arra, hogy legyen nagy figyelemmel a erdőlátogatási tájékoztatásokra, esetleges korlátozásokra. Itt Sopron környékén mi konkrétan azt kérjük a erdőlátogatóktól, hogy ha lehet, akkor 9 és 16 óra között tervezzék az erdőjárást, és semmiféleképpen ne térjenek le a kijelölt túróútvonalakról, hiszen ezzel tudják segíteni az erdő nyugalmának megőrzését.
6: A megváltozott viselkedés az autósok számára is nagyobb veszélyt jelent. Egy szarvas ugyanis akár váratlanul is az úttestre léphet, főként az erdős útszakaszokon, hajnalban és alkonyatkor. Kovács József alezredes, a Soproni Rendőrkapitányság közlekedés-rendészeti osztályvezető helyettese.
8: Azokon az útszakaszokon, ahol az út mentén fás, bokros terület van, és ezeket nem látjuk be megfelelően, csökkentett sebességgel, folyamatos körültekintéssel, az út két oldalának figyelemmel, kísérésével közlekedjünk. A sebesség csökkentése mellett javasolt az is, hogy kellő követési távolságot tartsunk az eredetünk haladótól, mivel hirtelen egy vaddal történő találkozásnál váratlan fékezés is lehetséges, ez is egy baleseti veszélyforrás lehet. Természetesen ezekben az időszakokban a vadoknak a mozgása a tapasztalataink szerint és a vaddaleseteknek az adatai is ezt mutatják, hogy általában a kora reggeli órák és aztán esti szürkületi órákban történnek. Ezért javasoljuk ezekben az időszakokban a különös nagy odafigyelést, illetve ezeket a tanácsokat, amiket a rendőrség a baleset megelőzés tevékenysége során folyamatosan közvetít a gépjárművezetőknek, hogy lehetőség szerint alkalmazzanak például a járművekre felszerelhető vadriasztókat, amelyeket a menet cél működtet, illetve tartsák lehetőség szerint a szélvédőt olyan állapotban, ugye ezekben az időszakokban esik az eső, párás lehet a szélvédő, hogy jobban belássák az utat. Amennyiben a szabályok megengedik és a szembejövő forgalmat nem zavarja, alkalmazzanak távolsági fényszórót. Viszont a sebesség szempontjából arra is fel kell hívni a figyelmet, hogy a szemből közlekedő járművek fényszórója és a saját fényszórónknak a találkozásánál kevésbé észlelhető a vad, ezért szükséges például ezekben az esetekben is csökkenteni a sebességet, és csak olyan sebességgel közlekedni, amekkora útszakaszt belátunk, és azon biztonsággal tudunk közlekedni.
6: Ha mégis megtörténik a baj, akkor a helyszínt nem szabad elhagyni, minden esetben rendőrt kell hívni.
8: A Soproni Rendőrkapitányság illetékességi területén a vadgazdálkodásban érintettek együttműködés alapján elég sok útszakaszon kerültek kihelyezésre ezek a vadriasztó prizmák. Az a tapasztalat, hogy teljesen nyilván nem szünteti meg a vadbaleseteket, viszont látható módon csökkentette azokon az útszakaszokon, ahol ezek elhelyezésre kerültek, a vadakkal történő ütközést. Fel szeretném meghívni arra a figyelmet, hogy természetesen ezt mindig elmondjuk, hogy a vad az az állam tulajdona. Amennyiben baleset történik, és azt valaki eltulajdonítja, az lopásnak minősül. Amikor egy vaddal történő ütközés van, a biztosítási ügyintézés végett is gördülékenyebb, minden esetben a 112-n értesíteni kell a rendőrkapitányságot, az illetékes rendőrkapitányságot, és ők pedig értesíteni fogják az illetékes vadásztársaságot, aki a vadért felelős.
6: Országszerte szerveznek ebben az időszakban vezetett szarvasbőgés túrákat, ahol biztonsággal meg lehet figyelni ezt a csodás természeti jelenséget. Érdemes tehát tájékozódni a helyi vadásztársaságok vagy erdőgazdaságok honlapjain.
2: A népművészetmestere címet vehette át augusztus 20-a alkalmából a 86 esztendős Gregor Balázs szakajtókötő. A nagykörűi kézműves mester 10 éves kora óta készít használati tárgyakat, amelyek ma már jobbára dísztártként kerülnek a vásárlókhoz, vagy éppen egy kiállító helyre. A mesternek ma is van néhány tanítványa, zömében hölgyek, de mint mondja, ez a munka nem a női kacsóknak való. Erről tanúskodik Gregor Balázs készfogása is. A népművészetmesterét kérdeztük.
9: Ahogy körülnéztünk a műhelyében, igazi műves munkákat találtam. Hogy melyek azok a tárgyak, amelyeket itt találunk a műhelyben?
10: Amik a lényeg van, amire kitűnt el is kaptam, ugye ez a kópisznak nevezett szalmavóból készült használati tárgyak. Ugye ez kapcsolódik a gasztronómiához, pontosabban a kenyérsütésnek a kellékei. Ugye a kelesztő szakajtó, aztán van ugye a kenyértartó, amiben egész kenyeret tartottuk. Akkor van tojásgyűjtő, amiben tojást gyűjtögették valamikor a szalmakhoz való. Meg kisebb tárgyak, amiben az asztalra ugye szeletelt kenyérnek.
9: Amikor láttam, hogy megkapta a népművészet mestere címet most augusztus 20-án, akkor szakajtó kötőként kapta így, meg, igen, úgy olvastam.
10: Igen. Mint ahogy mondottam, a kópic, ez ugye egy gyűjtőnév, ebbe beletartozik a szakajtó is, legtöbben így ismerik.
9: Valamikor a mindennapi élet használati tárgyai voltak, manapság is használatban vannak még, vagy inkább dísztárként sajnos, kezelik?
10: Sajnos ma már ezt nem használják, mert nehéz elkészíteni. Régebben mindenki tudott valamilyen házi használatra, hogy nagyon jól megfelelt. Hát én is úgy kezdtem 10 éves koromban, ugye a szomszéd Mátyás bácsi mutogatta, hogy kell csinálni, és akkor ő azt mondta, hogy ha nem baj, akármilyen lesz, csak csináljam, ha már a csöves kukorica megmarad benne, akkor az már jó lesz. De hogyha még annál is rosszabb, csúnyább lesz, akkor azt mondja, akkor ne hagyjam kint éjjelre a szabad ég alatt, tegyen fedél alá a kutyák miatt, mert akkor azt vonnyítsák egész éjjel. Na most biztatott, nem kellett nagyon, de biztatott, hogy csinált gyerek. Én még hát 10 évesen csináltam az első. Látod, azt mondja, a hulladékból is lehet hasznot csinálni. Az érték a földön van, csak le kell érte hajolni. Tehát a szalmát is fel lehetett használni valamire.
9: 10 éves kora óta vajon hány szakajtót, kosarat és egyéb tárgyat készített?
10: Hát elég sokat, ugye közben jöttek azért a dolgozó évek, de azért közben azért hozzáfogram, de azért, ugye itt nem elég, ha van egy fél órád, akkor az kevés, több idő kell. De azért egyet-kettőt akkor is megcsináltam, de persze aztán, amikor ugye elküldtek nyugdíjba, akkor az volt a cél, hogy rögtön fogjuk hozzá, és akkor már több idő jutott erre. Hát 96-ban elmentem nyugdíjba, és akkor onnantól kezdve. Hát, hogy hány darabot csináltam, azt nem számoltam össze, de sokat.
9: És milyen céllal készíti ezeket az eszközöket? Eladja, értékesíti, piacra viszi, vagy éppen bemutatja valahol kiállításon?
10: Leginkább ugye bemutatóra, mert sokat ebből nem készítek, itt sok óra van egy nagyobb darabra, inkább tanulókkal foglalkozok. Azok vannak most is, többen is. Aztán még volt idő, amikor eljártam például egyesületekhöz, népművészeti egyesületekhöz, Zalaegerszegtől Nyíregyházáig. Tehát összejártam az egész ország. És akkor ott egy hetes bentlakásos tanfolyamok voltak, és akkor ott lehetett egymást gyilkolni. Sajnos nem sok maradt meg, mert általában ugye 99%-ig női tanulók ezek. Ügyesek, kitartók, szorgalmasak, csak nem női kacsóknak való ez.
9: Említette, hogy most is van néhány tanulója. Ezek helybéliek? Érdeklődő helybéliek?
10: Helybéliek is vannak. Aztán van még Erdélyből is. Aztán itt a körüli piac, ugye akkor ott akarják, hogy ott legyek. Oda kimegyek. Még hogyha mégis nagyon, mert sok minden nincs, de egyet-kettőt, ha eladok innen, azt elviszik innen ház. Úgyhogy ezzel nem kell mennem piacra, mert nem is tudnék annyit gyártani, hogy piacra képes mennyiség legyen.
9: Hogyan fogadta azt, hogy elismerik a munkáját?
10: Mindenképpen meglepett, mert én már erről lemondtam, hogy én már erre biztos, hogy nem leszek majd jó. És akkor egyszer csak váratlanul a Hagyományok Házából kaptam az értesítést. Hát ne mondjam, hogy majdnem ugráltam örömembe. Hát kimondhattam, nagy öröm volt, az biztos. Most is az. Csak sajnos, ugye az a baj, hogy én ma nem sokáig élvezhetem, nem sokáig örülhetek néki. Sajnos kimentem a korból nagyon.
9: Említett, hogy 10 éves korában kezdte el. Hány éve csinálja?
10: Hát olyan 10-11 voltam, hát most vagyok 86, hát akkor körülbelül ennyi. Egy darab még most is van abból, amit 11-es lehetem, az megvan most is. Sőt, őrzök olyant, amit nagyapám készített 120 évvel, több mint 120 évvel ezelőtt. Ez még most is. Tehát ez a különbség a műanyag meg a kézé. Tehát egy műanyag valamit nem tart el 120 évig, biztos. És most is használható. Nagyon egyben van még most is. Csak most már meg kell magázni őt. Olyan érték valóban.
2: A 86 esztendős Gregor Balázs szakajtókötő 10 éves kora óta készít használati tárgyakat. Kedves hallgatóink, rövidesen folytatjuk a Hajnaltáj műsorát. A következő fél órában szólunk arról is, hogy 5 új szakasszal bővült a Magyarország tájait felfűző kerékpáros kalandtúra.

0: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! A hajnaltáj telefonszáma 061-328-7373. E-mail címünk hajnaltáj@mtva.hu. A mai szerkesztő műsorvezető Bakos Csaba. Következzék néhány ajánlat az előttünk álló csaknem fél órából. Új európai kutatás tárja fel a határon átnyúló turizmus kiaknázatlan lehetőségeit vidéki és távoli térségekben.
1: Számos helyen a természeti örökség is a projekt részét képezi, de vannak olyan területek, északi területeken például, ahol az állattartás hagyományai is megjelennek. Van, ahol a várak vannak, a középpontban váraknak a turisztikai hasznosítása.
0: Újabb jelentős mérföldkő érkezett a horizont, 5 új szakasszal bővült a Magyarország tájait felfűző kerékpáros kalandtúra.
2: Ugye az MTN-től a Kőszegi hegységig szeli át az országot, az Északi-Közép-hegység, ugye a Budapest környék, utána a Balaton felvidék, és akkor ugye a Kőszegi hegység, és akkor eddig ugye a középső szakasz volt átadva, Salgótarjántól egészen Szent Gotthárdig, azt hiszem, és akkor most ez húzódik keletre, hogy egy újabb 3 szakasszal megy keletebb az útvonal.
0: Egyebek között ezekről is beszélgetünk az elkövetkező fél órában. Burgonyának is van fitoplazmás betegsége, ráadásul több is, amelyek komoly gazdasági károkat okozhatnak. A fitoplazmák olyan sejtfal nélküli baktériumok, amelyek a növények háncsrendszerében élősködnek, és leginkább kabócák útján terjednek. Bozsik gazdarovata következik.
3: Bozsik gazdarovata.
4: Professzor úr szőlőt is termeszt, és ugye az aranyszínű sárgaság az az olyan fitoplazma, amely talán a hírekben is többször szerepelt, és ez, ami ijedelemre adhat okot, hiszen kipusztítja a tőkéket. Tehát a burgonya fitoplazma az nem okoz ilyen súlyos tüneteket a burgonya ültetvényben, csak a következő évben, a vető burgonya esetében.
5: Igen.
4: Dr. Polgár Zsolt, egyetemi tanár, burgonya nemesítő.
5: Az étkezési burgonyában is tud abban az évben, amikor a fertőzés megtörténik, abban az évben is tud jelentős károktételt okozni, akkor, ha a fertőzés korán történik, meg a tenyészidőszakban korán, akkor fordulhat elő az, hogy a növények egy része már túl korán leérik, leszárad, éretlenül kvázi leszárad, és akkor ilyen alacsony víztartalmú fonyat gumok lesznek a végeredménye betakarításra a bokrok alatt. Így az étkezési burgonyában is tud kárt tenni, de sokkal jelentősebb a kártétele a vetőburgonyákban, hiszen akkor a gumokon nem látunk problémát, majd a következő évben tapasztaljuk, hogy azok nem kelnek ki. Minden évjárat egyre nehezebbé teszi a magyarországi burgonya termesztést, úgy gazdaságilag, mint kortanilag. Olyan hősokkot kaptak a burgonyák, amit hogyha visszaültettünk, vagy meghagytuk a következő évre vető burgonyának, akkor emiatt egy része a gumóknak megint csak hajtásképtelenné vált. Meleg sok hatására. Újra fölütötte fejét nem csak Magyarországon, hanem mindenütt gyakorlatilag Európában, ahogy melegednek a nyarak, egyre jelentősebbé válik a kabócák által terjesztett Stolbur fitoplazmának a megjelenése. Ha megfertőződik a növény ezzel a fitoplazmával, akkor gyakorlatilag megint a gumók egy jelentős része hajtásképtelen lesz a végeredmény. Az egy része már mondjuk, hogyha a növény korai fertőzést kapott, akkor a tenyész időszakban a növény előbb érik le, gyakorlatilag lefonnyad a szár, és az alatt a bokor alatt termő gumók egy része már eleve fonnyad lesz. De ha csak a tenyész időszak második felében történik meg ez a fertőzés, akkor igazából szemre látható tüneteket ez nem fog okozni, lehet, hogy még a növénye magán sem, de a betakarító gumók egy jelentős része tavasszal azt hiszük, hogy hú, milyen jól eltároltuk azt a burgonyát, mert még nem hajt, gyakorlatilag kő kemény, frissnek tűnik, hát ez jó lesz ültetésre. Holott pont ez a probléma, hogy nem, és ezeket ugye szemmel ki sem lehet válogatni az ilyen hajtásképtelen gumókat az egészségesek közül, hogy hiányosan keltek az állományok emiatt.
4: Tehát ez a fitoplazma, csak úgy, mint a vírusok, ezek ellen nem lehet védekezni. Tehát, hogyha megkapta a növény, akkor nincs mit tenni, de étkezésre felhasználhatók ezek a burgonyák, tehát nem okoz az embernek semmiféle problémát, tehát se a vírusos, se pedig a fitoplazmás.
5: Természetesen fogyasztásra teljesen alkalmas. Igazából az a probléma, hogy szemmel ez nem látható. Védekezni ellenük ugye növényvédőszerekkel nyilvánvalóan nem lehet. Az őket terjesztő kártevőket lehet ritkítani, a levéltetvek ellen lehet védekezni, és így áttételesen a kabócákkal szembeni védekezés is okozhatja az, hogy kisebb fertőzési nyomás lesz így mondjuk a Stolbur fitoplazma esetében.
4: Mert ugye a vírusokat a levéltetvek terjesztik, ezt a fitoplazma nevű betegséget pedig a kabócák.
5: Így van, és ezek a kabócák elsősorban azért gabonafélékeken élősködnek a tenyész időszak első felében, és a burgonyánál akkor szokott a fertőzés igazából megjelenni, amikor learatják a gabonákat. És akkor áttelepülnek ezek a kabócák a mellettük lévő állományokba, a burgonyába is természetesen.
4: És akkor rovarölőszeres permetezés kellene?
5: Igen, mindenféleképpen célszerű, hogyha a burgonyatáblánk közelében mellette learatásra kerülő gabonatáblák vannak, akkor azonnali védekezés szükséges.
4: Tehát akkor ez nagyon fontos, mint hogy professzor úr mondja, hogy ha fitoplazmával vagy vírussal is fertőződött egy adott burgonyagumó, attól ne ijedjünk meg. A vírusok 40 fokon el is bomlanak, tehát hogy egy főzött, sütött burgonyában nincs is életképes vírus, csak azért, mert annyi sok tévtanítás kering, hogy tanár úr ingatja is a fejét.
5: Hát természetesen vannak különféle kórokozók, amik, hogyha nem nyersen fogyasztjuk, akkor ugye eleve elpusztulnak, ezt teljesen jól mondta ön, viszont hogyha nyersen fogyasztjuk el, akkor sem tud ránk veszélyes lenni mondjuk egyetlen növényi vírus sem, hiszen mi nem vagyunk gazdái azoknak a vírusoknak. De nyugodtan fogyaszthatjuk, a másik dolog, hogy amúgy se veszük észre. Tehát nincsen ráírva mondjuk, hogy az éppen vírus fertőzött-e vagy nem, vagy sztorbú fertőzött-e vagy nem, de ha még az is, akkor se kell tőle egyáltalán tartani, az étkezési minőséget ezt igazából nem befolyásolja. Főleg, hogy nem veszélyes.
4: A fitoplazma is elbomlik. Minden. 40-50 fokon.
5: Természetesen. Hőkezelés hatására ezek mind inaktiválódnak, de amúgy sem lennénk gazdái mondjuk a burgonya sztorbú fitoplazmának, nem fog bennünket megbetegíteni.
0: Bozsik gazda továbbra is várja kérdéseiket, hozzászólásaikat kiskerti problémákkal, tennivalókkal kapcsolatban e-mail címünkön hajnaltaj@mtva.hu. Új európai kutatás tárja fel a határon átnyúló kulturális és kreatív turizmus kiaknázatlan lehetőségeit vidéki és távoli térségekben. A felméréshez a Veszprémi Pannon Egyetem is csatlakozott. A Horizont Európa által támogatott Krókusz projekt mérföldkőnek számító szintézis jelentést tett közzé, amely 8 határon átnyúló területkutatási eredményeit foglalja össze 14 európai országból. Felszegi Csaba riportja.
1: A kutatás határon átnyúló területeknek a kulturális kreatív turizmus fejlesztésében rejlő potenciáljáról szól.
6: Raffai Danyi Hágnes, a Veszprémi Pannon Egyetem egyetemi docense.
1: Összesen 8 országból 10 különböző partner vesz ebben részt, és a projektnek a célja, hogy egyrészt feltérképezze, hogy milyen adottságai vannak ezeknek a határmenti rurális térségeknek, másrészt azt is, hogy az ott élőknek és az ott dolgozóknak milyen turisztikai fejlesztésekre van igénye, illetve kapacitása, és hát a projekt végkimenetele többek között az lenne, hogy ilyen üzleti modell prototípusokat alakítanánk ki ezekre a térségekre. Olyan modelleket, ami nem egy konkrét vállalkozásra szabott, hanem olyan, amit esetleg a későbbiekben más területeken is lehetne alkalmazni, nem csak ezeken a mintaterületeken, hanem az Európai Unióban bárhol hasonló határmenti rurális térségekben.
6: Miről beszélünk? Gasztro, kultúra, kreatív, tehát milyen típusú ez a kutatás?
1: A kutatás nagyon sokrétű, hogy a kulturális és kreatív turizmus fejlesztés szerepel a projekt címében is. Nagyon erősen megjelenik a gasztronómia, de mind az örökségre épülő turizmus, mind a kézzel nem fogható, tehát az intangibilis kulturális örökség is megjelenik itt. Számos helyen a természeti örökség is a projekt részét képezi, de vannak olyan területek, északi területeken például, ahol az állattartás hagyományai is megjelennek. Van, ahol a várok vannak, a középpontban vároknak a turisztikai hasznosítása.
6: Akkor menjünk sorba, kreatív része, akkor mondjuk szegmentizáljuk, tehát mondjuk a kreatív része, mit mond a kutatásnak?
1: A kreatív rész az egyrészt kreatív alkotást is jelenthet, tehát vannak olyan területek, ahol kreatív művész is részei a részesei ennek a programnak, másrészt pedig a meglévő örökségnek a kreatív turisztikai hasznosítását. Tehát a mi térségünkben például, ugye mi a magyar-szlovén határ mentén dolgozunk, a Dél-Zalai térség és a Mura vidék a mi mintaterületünk. Ott például egy erdei meditációs program az egyik ilyen üzleti modell prototípus, amin éppen most dolgozunk, aminek az lenne az egyik célja, hogy a természeti és kulturális örökséget összekapcsoljuk egy meditációra alkalmas, elvonulós helyen lehessen kreatív tanfolyamokat elvégezni. Lennének ilyen kisebb tanulósarkok, ahol...
6: Mert ez mindenkinek jót tesz, mint tudjuk.
1: Igen, ők is ebből neki, tehát ebből indulnak ki, ennek nagy hagyománya van. A hagyományok őrzése nagyon erős a Mura vidéken, tehát így például felmerült az, hogy egy ilyen erdőnbeli kialakított tanulósarokban lehetne megtanulni, hogyan lehet tojást festeni a húsvéti időszakban, de lehetne arról is tanulni, hogy egyáltalán a Szentgyörgy napi hagyományok miért fontosak abban a térségben, mik kapcsolódnak oda, És volt olyan kezdeményezés, és ahol pedig tényleg ezt a természetet, kultúrát próbálták kreatív módon úgy összekötni, hogy egy művésztelepen, ez már a Dél-Zalai térségben van, egy művésztelepen a művészek hívtak iskolákat, és ugye különböző állatokat is vihettek magukkal, és akkor ezt hogyan lehetne kreatívan ábrázolni, tehát ezeket az állatokat, illetve különböző helyszíneket. Egyrészt a kreatív hasznosítás, más pedig a kreatív művészetnek az összetalálkozása ez.
6: És akkor menjünk tovább, akkor a gasztro résznél tartunk. Ott milyen eredmények vannak?
1: Ez is változó, megint kicsit hazabeszélve maradva a mi térségünkben. Mind a dél-zalai, mind a Muravidéki térségben vannak kiemelkedő gasztronómiai fesztiválok, a Dödöle Fesztivál Nagykanizsához kötődően, illetve a Bográs Fesztivál Lendvel, és terben van, hogy valami közös programot is kialakítanának ebből, illetve van olyan térség, ahol pedig a süteményekre épülő ilyen...
6: Ez nagyon népszerű.
1: Így van, és meglepő módon ez nem csak a mi térségünkben, ez például a dán-német határ mentén található, tehát ott ilyen tulajdonképpen süteményekre épülő kulturális útvonal kialakítása is megjelenik.
6: Kultúráról beszéltünk már, de mondjuk, ha összefoglaljuk, kulturális tapasztalat miről szól?
1: Egyrészt a kulturális értékeknek a hasznosításáról, ebben is nagyon eltérőek a tapasztalatok a különböző térségekben. Ugye nálunk is vannak olyan kastélyok, amiknek a hasznosítása, vagy kulturális örökség hasznosítása inkább múzeum jellegű, vannak olyan térségek, ahol ez inkább üzleti jellegű, tehát szállodának, esküvőhelyszínnek alakítják ki ezeket, és vannak olyan térségek, ahol egyelőre még gondolkodnak a területnek a hasznosításán.
6: Mi lehet az oka például ennek, hogy mondjuk lemaradnak így bizonyos térségek?
1: Hát egyrészt a tulajdonosi háttér is ennek az oka, illetve a mentalitásbeli, ugye ebben a projektben vannak közép-kelet-európai, balkánországok is, illetve északi területek is, és az, hogy ki miben szocializálódott, illetve milyen tulajdoni viszonyok léteznek, elég erőteljesen meghatározza a turisztikai hasznosításnak egyáltalán a felmerülését. Több országban, ahol állami tulajdonban volt egy épület, ott nem volt ez feltétlenül jellemző, hogy élményközpontú turisztikai élményt vagy turisztikai szolgáltatást alakítsanak ki.
0: Újabb jelentős mérföldkőhöz érkezett a Horizont. 5 új szakasszal bővült a Magyarország tájait felfűző kerékpáros kalandtúra. Az átadott szakaszok mintegy 5300 méter szintemelkedést tartogatnak, miközben az északi középhegység több ikonikus vidékét is összekötik. Pilisi Csenge riportja.
7: Horizont az a kerékpárosok kék túrája, keresztül húzódik az országnak a legszebb helyein, a természetben megy.
8: Elkészült a Horizont újabb 5 szakasza, Putnoktól Somoskőújfaluig vezet, és az Uponyi hegységen, a Bükkön, valamint a Mátrán keresztül 300 kilométeren kínál új kerékpáros kalandokat, mondja Petényi Mirko, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezető igazgatója.
7: Ez 4 szakasz lesz a 6-tól 10. szakaszig a Horizont kerékpáros túrotthon, és összesen 300 kilométer az új 4 szakasznak a teljes hossza.
8: Ez összeér Egertől egészen a határig?
7: Hát sőt, valójában Szentgotthártól indulhatunk el, és egészen Somoskőújfaluig vezet. Így most már, ez közel 1300 kilométer az a kalandtúra útvonal, ami fel van festve, ki van táblázva, készen van, és fent az applikációban is, és járható.
8: Látom, hogy profi felszerelése van, ezek szerint rendszeresen kerékpározik.
9: Igen, Lakatos János vagyok, én amatőr szinten kerékpározom már jó pár éve, tovább kezdtem ezt a Horizontot. Ez egy kerékpáros kék túra, tehát nagyjából ugye az Zemplénytől a Kőszegi hegységig szeli át az országot, az északi középhegység, ugye a Budapest környék, utána a Balaton felvidék, és akkor ugye a Kőszegi hegység, és akkor eddig ugye a középső szakasz volt átadva, Salgótarjántól egészen Szentgotthárdig, azt hiszem, és akkor most ez húzódik keletre, hogy egy újabb 3 szakasszal megy keletebb az útvonal, és akkor nagyjából azt lehet tudni, hogy telefonos applikációval lehet teljesíteni, tehát nem mint a hagyományos papíros kék túra igazolás, és akkor a szakasz elén egy applikációt elindítod, lepecsételsz, úgy hívják, és akkor van egy pár ellenőrzőpont, ott is pecsételni kell, és amikor végére a szakasznak, ami olyan 50-70 km ezt megkapod a szakaszt. Már úgy nem annyira gyakorlathasználóként, de mégis már egy pár szakaszt esítettem.
8: Ez hány kilométer összesen, mennyit ment eddig?
9: Így az összakasz olyan körülbelül 300, de ez 5 nap.
8: Akkor ez nem csak sport, hanem egy picit megismerjük Magyarország tájait.
9: Igen, és úgy veszem észre, szervezők igyekeztek sok erdei utat, vagy alacsony forgalmú utat beletenni a biztonság kedvéért, és meg hát azért, hogy tényleg a terepkerékpározás, az erdei biztonságozás az mégis nálam az a csúcs, ugye? Az a legszebb, ugye a természetben kerékpározni, de hát ugye csak néha ki kell menni az országútól is, de eddig nekem nagyon jó tapasztalataim vannak a a jelölések biztosak is, és az út is ugye elfogadható, nagyon jól ki van találva.
8: És az előbb mutatták nekem az applikációt, hogy nagyon részletes gyakorlati információkkal van teli, és tulajdonképpen a veszélyeket is megmutatja, felhívja a figyelmet a kerékpárosoknak, hogy mire kell odafigyelni, és hát természetesen a térségnek a szépségére is.
7: Ez egy, azt gondolom, hogy 21. századi kalantúra útvonalnál vált azzal, hogy már nem egy pecsételő füzetbe gyűjtjük a pecséteket, hanem egy applikációba, de pont ez benne az újdonság, hogy az applikáció az egyben egy útvonalvezető is, aki megmondja nekünk, hogy hol érdemes megállni, hol érdemes körbenézni, és igen, ez is valóban egy újdonság benne, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy a kerékpárról van szó, ez tud néha odafigyelést igénylő lenni, és felhívja a figyelmet arra, hogy itt van egy áttemelés, ott van egy problémásabb szakasz, odafigyelj, mert éles lejtő, vagy éles emelkedő van, vagy hogyha valamilyen probléma az úton, akkor ezt is jelzi már az applikáció nekünk, így amikor elindulunk, akkor pontosan tudjuk azt, hogy mire számíthatunk. Ez mindenképpen egy unikális dolog, és én azt remélem, hogy ahogyan a kék túra nagyon sok természetjárónak a bakancs listáján szerepel, úgy a horizont is olyanná válik, amire azt fogja mondani mindenki, hogy egyszer az életben végig kell rajta gurulni, és azt is remélem, hogy ezt nem csak mi magyarok, hanem majd a környező országban lévő ott élő bringásnak is el tudjuk mondani, hogy ha keresztül akarsz szekerni egy országon, és nagyon szép helyeken járni, és teljesíthető kihívást teljesíteni, akkor gyere el és horizontozz, tekerj el a naplementébe.
0: Dr. Piller Párma vállalkozása egy internetes tanácsadó szolgálat, illetve hogy a fiatal állatorvos fogalmaz ökoszisztéma. De talán a szívünkhöz közelebb áll az a megfogalmazás, hogy egy rendszer, amely azt tűzte ki célul, hogy a kisállatok gazdái ne legyenek egyedül a kérdéseikkel. Magyarországon ez az első ilyen vállalkozás, és népszerűsége rohamosan nő. Már átlépték a határokat is, ez is magyarázza az angol névválasztást. Még csak annyit, mert ez is beszédes szám, a sikeres vállalkozó még nincs 30 éves. Kapuvári Gábor riportja.
10: Amikor ma találkoztunk, egy tornazsákkal és egy óriási kézitáskával érkezett. Arra gondolok, hogy az egyikben tornacipő van, a másikban meg komputer. Ez jellemzi magát?
11: Igen, az egyikben az edzőtudcam van, mert megyek majd este edzeni, és a másikban meg a laptopom.
10: Vissza tudunk lépni a beszélgetésben mondjuk 4 évvel ezelőttre? Mit csinált, mire gondolt 4 évvel ezelőtt?
11: Akkor már ötletstádiumban volt a Pat Weisker, és...
10: Akkor öt évvel ezelőtt.
11: Hát akkor még az egyetemen tanultam.
10: Mikor jött el ez a pillanat, amikor arra gondolt, hogy kettős életet kellene élni?
11: Nagyjából akkor, így az utolsó tanévben, amikor tényleg már elkezdtük így a piackutatást, ötletstádiumban volt a Pat Weisker, és hát volt bennem egy hatalmas kétség, hogy most nekem állatorvosként kellene dolgoznom full time, vagy pedig a vállalkozással foglalkozni, és végül egy ilyen gazdas megoldást hoztam, hogy akkor részmunkaidőben dolgozom állatorvosként, és mellette pedig elkezdtem építeni a saját vállalkozásomat.
10: Mi ez a vállalkozás pontosan?
11: Ez sokat változott az utóbbi években, de jelenleg egy mobil applikáció, ahol a gazdik No24 tudnak állatorvosoktól kérdezni, bármikor, bármivel kapcsolatban kérdezhetnek tőlünk, emellett van egy kisállatnapló, kisállatprofil, oltásemlékeztetőt küld az applikáció, nagyon sok mindent tudnak vezetni a gazdik, és így nagyon sokat segít a betegség megelőzésben, egészségmegőrzésben, hatalmas tudásanyaghoz férnek hozzá, vannak videós anyagok, cikkek, és rengeteg kupon, így állatos témákban, állatos márkákhoz.
10: Szóval ez egy kisállatáruház?
11: Nem áruház, egy ilyen, hát egy ökoszisztéma igazából, ami segíti a gazdik mindennapjait, tehát mi nem árulunk táplálékkiegészítőket vagy tápokat, mi minden másban segítjük a gazdikat, hogy szakértőkre tudjanak kérdezni, és spórolni tudjanak igazából mind a tápokon, mind akár az állatorvosi költségeken.
10: Miből gondolja, hogy a telefonon lehet gyógyítani?
11: Nem lehet gyógyítani telefonon, és nem is ezt csináljuk, és sehol sem állítjuk, hogy ezt csinálnánk, mi tanácsot adunk a gazdiknak, és abban segítünk, hogy ne legyenek egyedül a kérdései. Kell. Sajnos országszerte nagyon kevés helyen elérhető az ügyelet állatorvosi vonatkozásban, és óriási segítség az, hogy vasárnap este 10-kor tud írni nekünk a gazdi, hogy most ezzel rohanjak ki az ügyeletre, üljek be az autóba és autózzak 2 órát, vagy amúgy ráér holnapig.
10: Jó, én beírom vasárnap este 10-kor a applikációba, hogy nagyon sír a kutyám. Mit csináljak?
11: Igen, akkor az állatorvosaink feltesznek egy csomó kérdést, tud a gazdi videót és képet küldeni, és az alapján megítélhető, hogy most életveszélyben van-e a kutyus vagy sem, illetve emellett nagyon sok olyan kérdés van, ami nem vészhelyzet, hanem nagyon sok táplálással kapcsolatos, mivel védekezzek kullancs ellen, jó ez a táplálék kiegészítő, a szomszéd azt mondta, hogy ezt adja a kutyának, igaza van-e vajon? Szóval csomó ilyen dolog van, amit meg tudnak kérdezni a gazdik nálunk.
10: Láttam egy kérdést, hogy adhatok-e a kutyának emberi fájdalomcsillapítót.
11: Na igen, és ebben az esetben nagyon jó, hogy kérdeznek a gazdik, mert amúgy tilos emberi fájdalomcsillapítót adni, mert ez súlyosan mérgező a kutyáknak, szóval nagyon sok ilyen mérgezést is meg tudnak előzni vele a gazdik. Vagy akár, hogy felevet valamit a kutya a vendégségben, most ettől lesz-e baja, rohanjak-e hánytatni, vagy nem lesz semmi gond. Szóval nagyon sok betegség és balesetet is meg tudnak előzni a gazdik azzal, hogy azonnal tudnak kérdezni, és rögtön kapnak választ.
10: Ön ezek szerint a hivatásának él hetente két napot, két és felett, ez az állatorvosi hivatás, és a többi időben vállalkozó, nem is kisvállalkozó, mert már startupként tüntetik ki lépten nyomon. Ez az elmúlt három év nagyon sikeres volt magának, ám de nagy vállalkozó most már, azt mondja, állatorvosaink segítenek a bajba jutott gazdiknak.
11: Igen, többen vagyunk. Az elején nagyon sokáig egyedül csináltam, de nyilván ez nem egy fenntartható dolog, hogy egyetlen ember 0-24 elérhető legyen, így le tudjuk fedni az egész 0-24-eset.
10: Négy évvel ezelőtt még télen fagyoskodott egy kölcsön lakásban, és azóta berobbant ez a vállalkozás. Anyagilag jól járt ezzel?
11: Hát még ezért nem mondanám. Nem vagyok milliárdos, meg milliómos.
10: Jó, hát nem.
11: Szóval de még nem tartott a cég.
10: Milyen színű a Mercedes-e?
11: Nincsen Mercedes-em. Szóval most még nem tartunk ott.
10: Három év alatt felkapott lett. Kapja a díjakat, Forbes magazin, Prima Primissima.
11: Én nagyon sokszor azt érzem ezeknél a díjaknál, hogy én amúgy még nem tartok ott, és hogy még nem tettem le eleget az asztalra ezekhez a díjakhoz. Én azt érzem, hogy így az impact, meg a hatás, amit a PetWise-kerrel létrehozok, az nagyon nagy, és az már a mai napig is hatalmas, és rengeteg gazdnak, meg közvetve állatnak tudtunk segíteni, és talán így ezt láthatják így a díjátadók. Szóval én azért is választottam kicsit a vállalkozói életet, mert azt láttam, hogy mondjuk a rendelőben egy nap el tudok látni 20-30 állatot maximum, viszont a PetWise-ker által meg akár több ezer vagy több százezer állatnak és embernek tudok segíteni, és én ezt szeretném valahogy nekem ez így a hivatásom, vagy ami így hív meg az utam, hogy én szeretném ezt a segítségnyújtást tényleg világszerte.
10: Hová akarnak fejlődni? Európai nagyvállalattá?
11: Igen, az a cél egyébként, hogy már ez évben külföldön is elérhető legyen a mobil alkalmazásunk. Már most is vannak főleg külföldi magyarok, akik használják így a világ minden tájáról, vannak Kanadából, vannak Svájcból, Skandináv országokból, viszonylag sok magyar használja. Most már elérhető angolul is, és az a cél, hogy megtesztelünk idén több külföldi piacot, és akkor külföldön is egyre inkább elérhető lesz. Én azért is gondolom, hogy most ezt így fiatalon érdemes csinálni, mert állatorvos bármikor lehetek, és arra mindig lesz erőm, energiám, hogy mondjuk állatorvosként dolgozzak, viszont tényleg az, hogy heti 7 nap egy vállalkozáson pörögjek, azt most a fiatal éveinkben tudjuk megtenni szerintem, és nem 40-50 évesen. Úgyhogy ezért is döntöttem úgy, hogy nem kezdek anno full-time állatorvosként dolgozni, hanem elkezdtem a vállalkozást. Én imádom ezt a vállalkozói létet, nagyon szeretem, hogy bárhonnan tudok dolgozni, bármikor, úgyhogy én hosszú távon is abszolút így a vállalkozói létet látom magam előtt, és hogy ebben fejlődjek tovább.
0: Dr. Piller Pálma vállalkozása egy internetes tanácsadó szolgálat, illetve hogy a fiatal állatorvos fogalmaz ökoszisztéma. Kedves hallgatóink, a Hajnaltáj hamarosan véget ér. Vidékmagazinunkkal hétfő reggel ismét 5 és 6 óra között várjuk Önöket. Mai műsorunkat néhány perc múlva újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Pór István nevében is köszönöm, hogy velünk ébredtek. A szerkesztőt Bakos Csabát hallották. Jó napot kívánok!

0: Szombat reggel. Hogy ne maradjon magazin műsor nélkül, szombaton sem.
1: 6 óra van, jó reggelt kívánok, köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Balogh Tamás. Szeptember 19-e szombat van, 1802-ben ezen a napon született Kossuth Lajos politikus, államférfi. A Kossuth Rádió pedig ezt a nevét 1949. február 1-én vette fel a korábbi Budapest 1 rádió helyett. És nézzük, hogy mivel készültünk a mai műsorban. A sakkozás szeretete, égen járó nemzetközi sárkányfesztivál és biztonságos közlekedés rollerrel, csak néhány érdekesség, amelynek hamarosan jövünk a részleteivel.
2: Jó reggelt kívánok, a szerkesztő Besenyei Márk, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Feljelentést tesz a kormány az autópálya koncesszió ügyében. Az ELTE díszdoktorává avatták Krasznahorkai Lászlót. Kellemes őszi idő lesz a hétvégén. Felmondja a kormány a 2022-ben a korábbi kabinet által kötött autópálya koncessziós szerződést és feljelentést tesz az ügyben, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormány célja az, hogy a Mészáros-Lőrinc és Szíj László köreibe tartozó Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT helyett a Magyar Közút legyen az üzemeltető. A Fidesz politikai leszámolásnak tartja a szerződés felmondását, és arra hívta fel a figyelmet, hogy a megállapodás 2022. szeptemberi hatályba lépését Vitézi Dávid koordinálta közlekedési államtitkárként, Magyar Péter pedig a Magyar Közút igazgatósági tagja volt. Azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális

0: műszaki cikkekre és fejlesztő játékokra. Már a tanórákon szerepet kaphat a tehetséggondozás, közölte a közoktatásért felelős államtitkár a Magyar Tehetséggondozó Társaság szakmai konferenciáján Győrben. Kókainé Lányi Marietta hangsúlyozta, ha a gyermekközpontú iskola megvalósul, a jövőben nem kell kategorizálni a tehetséges gyerekeket aszerint, hogy sajátos nevelési igényűek, átlagosak vagy esetleges hátrányos helyzetűek. Az államtitkár fontosnak nevezte a Nemzeti Tehetségprogramot is, amely idén csaknem 4,8 milliárd forintból gazdálkodhat. Az Eötvös Loránd Tudomány Egyetem tiszteletbeli díszdoktorává avatták Krasznahorkai Lászlót. Az ELTE ünnepi közgyűlésén elhangzott méltatás szerint a Nobel-díjas író az egyetemes kultúrát maradandó értékekkel gazdagító munkássága és nemzetközileg is kiemelkedő eredményei miatt kapta az elismerést. Különleges közlekedési eszközökkel várja a látogatókat ma és holnap a BKV. Az autómentes hétvége alkalmából lesznek nosztalgia járművek, játszóbusz és villamosban kialakított ajándékbolt is. Emellett megnyitják a Könyves Kálmán körúti áram átalakítót, a Társaság Szentendrei és Deák téri múzeuma pedig ingyenesen látogatható. Tűz volt este egy karcagi autókereskedés telephelyén. A helyszínen először egy furgon égett, majd a lángok átterjedtek egy abroncsokat tároló faházra és három másik autóra. A tüzet a hatóságok eloltották. Az időjárásról: jelenleg 6 és 17 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 11-13 fokot mérnek. Többnyire mindenütt derült az ég, a Tiszántúlon és északkeleten kötfoltok nehezítik a közlekedést, ma is országszerte sok napsütésre számíthatunk, délelőtt a délnyugati tájakon azonban átmenetileg megnövekszik a felhőzet, arrafelé elszórtan esőzápor kialakulhat, a szél mérsékelt marad, délután 24-29, este 16-22 fok várható. Hírekkel 7 órakor jövünk legközelebb.
1: Sportvilág, a Kossuth Rádió sportmagazinja.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Keszi Dórától hallják. A labdarúgó NB1 8. fordulójának nyitó mérkőzésén a Puskás Akadémia 3-1-re verte hazai pályán a Kispest Honvédot, így első helyen vonul a válogatott szünetre. A férfi kézilabda NB1-ben egy rendkívül szoros mérkőzésen végül 24-24-es döntetlent játszott a Tatabánya az Eto otthonában. A Veszprém simán 42-26-ra nyert idegenben a Ferencváros ellen, míg a Pler 27-27-es döntetlent játszott a NEK a csapatával. A nőknél Eszterházi SC-nek a 26-30. Az osztrák bázisú jégkorongligában a házigazda Ferencváros 5-3-ra kikapott a Ljubljanától, míg a Hidrofehérvár AV19 hosszabbításban 4-3-ra verte a Linzet. Marozsán Fábián 6-4-6-1-re legyőzte Louis van Herket a tenisz Davis kupa nyitó mérkőzésén. A nap másik találkozóján Piros Zsombor simán 6-4-6-0-ra verte Alex Snaffot, így a magyar válogatott 2-0-ra vezet Luxemburgban. Ezek voltak a sporthírek.
3: Műsorajánló.
1: Konkrétum. Mellébeszélés nélkül a kultúráról.
4: Mit jelentett az elmúlt 16 év a kortárs irodalom azon szereplőinek, akik nem tartoztak a rendszer kedvezményezettjei közé? Milyen konfliktusokkal, dilemmákkal szembesültek, és mit tartanának most fontosnak? A vendégek Babarczi Eszter, Balog Endre és Simon Márton.
1: Konkrétum. Ma délelőtt 11 órától a Kossuth Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.
1: Szombat reggel. Hogy ne maradjon magazin műsor nélkül, szombaton sem.
5: 6 óra és 6 perc. Jó reggelt kívánok, köszöntöm Önöket. Már is kezdődik a Szombat reggel, a Kossuth Rádió hétvége indító magazinja. Az alábbi témákkal készültünk. Műsorunk első fél órájában utazásra hívjuk Önöket. Ennek megfelelően világjáró rovatunkban bemutatunk egy különleges japán hangszert, a taikót. Majd a nemrégiben nyílt szívesen kézműves volt és alkotó műhelybe látogatunk el Miskolcra, ahol főként megváltozott munkaképességű emberek termékeit lehet megvásárolni.
6: Gyönyörűnek találják az üzletet, és nem is a olyan, mint egy bolt, hanem minthogyha egy kis konyhába jönnének be, és már kapok visszajelzést arról is, hogy nagyon jók a termékek. Viszik a házi tejet, a kecske tejet, már egyre több a fürtojás is, amit eladok, mert azt is nagyon kedvelik a vásárlók.
5: Fél hét után a sportoké lesz a főszerep, és először az agyunkat tornáztatjuk egy sakk szimultán játékkal Szombathelyen, majd a 10. nagy sportág és hangszerválasztóra is kilátogatunk. A gyerekek után pedig a felnőtt olimpikonjaink kerül.

0: kerülnek a középpontba, hiszen szám szerint 3 olimpiának is kerek évfordulója van idén.
1: A hagyományokat őrizzük, és általában megemlékezünk a nagyobb évfordulókról. És most idén ugye 70 évvel ezelőtt volt a Melbourne-i olimpia, 50 évvel ezelőtt volt a Montreali olimpia, és 30 évvel ezelőtt az atlantai, és ilyenkor össze szoktunk gyűlni, meghívjuk az olimpiai család tagjait, és emlékezünk a régi sikerekre.
0: A témánál maradva, Kökény Beatrix Európa-bajnok, olimpiai és világbajnoki ezüstérmes kézilabdázót kapcsoljuk telefonon, aki saját emlékeiről fog mesélni. 7 óra után pedig az Aquincumi Múzeumról és a kulturális örökség napjaival kapcsolatos programjairól fogunk beszélgetni Kővágó Dániellel, a múzeum közönség kapcsolati vezetőjével. Ezt követően tekintetünket a magasba emeljük, nem véletlenül, hiszen égenjáró nemzetközi sárkányfesztivál kezdődik Zamárdiban. Telefonon kapcsoljuk majd dr. Glázer Katalint, az egyik szervezőt. 7:30 után közlekedés biztonsággal és azon belül is az elektromos rollerek használatával foglalkozunk majd. Vendégeink lesznek dr. Czerkovics Dávid, közlekedés pszichológus, és Barbalics Bence, a The Zone autós csatorna ügyvezetője. Ma 8 óra után is maradunk a témánál, és a most zajló európai mobilitási héthez kapcsolódva először egy bringás reggelit nézünk meg.
2: Volt egy pillanat, amikor elfogyott az ellátmányunk, és utána megérkezett a felmentősereg, aki hozott egy egész raklapnyi finom reggelit és üdítőt a reggel bringával munkába igyekvőnek, és nem csak munkába, hiszen nagyon-nagyon sok gyerek van itt most velünk, aminek nagyon örülünk.
0: Adásunk végén pedig Kovács Bendegúzzal, a Budapesti Közlekedési Központ szóvivőjével beszélgetünk, akit a környezetkímélő közlekedési eszközökről és a hétvégi programokról is kérdezünk. A mai műsor szerkesztője Enz Tarackközi Kinga, a hangmérnök Hajósi Bence, a mikrofonnál Balogh Tamás. Ébredjenek velünk!

0: Világjáró rovatunkban a különleges japán hangszert, a taiko dobot és a művész Takuyát mutatjuk be önöknek, aki az egyetlen Európában élő és alkotó japán szóló taiko művész. Idén Róma, Torino és London után újra Magyarországra érkezett, ezúttal a Királynék városába, és egy taiko japán dobkoncerttel várja az érdeklődőket ma este Veszprémben, a Pannon Egyetem aulájában. Felszegi Csaba riportja következik Takuyával és a főszervezővel, Tomoko Moritóval, aki tolmácsként is segített a beszélgetésben.
1: Takuya művész úr dobolt nekünk. Morita Tomoko szervezi a koncertet. Miért volt olyan fontos ez a koncert Tomokónak?
2: Nekem mindig az volt a célom, hogy itt a Veszprémben igazi japán kultúrát mutassam. Igazából most Takuya-san másodszor jött Veszprémbe. 2024-ben is dobkoncertet Pannon Egyetem Auránál csinált, és idén azért hívtam, mert ebben Veszprémben lesz japán sport, sumo, európai bajnokság. Gondoltunk akkor is valami koncertet szervezzem, és sumo, ez is nagyon összekötő dolog.
1: Miben kötődik össze a kettő? Mondom, hogy Takuya nem sportol.
2: Nem sportként, tehát nyilván, de nem zenéként, mégis taiko az nem csak egyszerű hangszer, hanem japánban, mint a Istennel beszélgethető eszközként is használ. Japánban a sumo is nem igazából sport, ez is egy kis szertartás dolog, és ugye mindig, amikor kezdenek sumoznak, akkor dobbal, dob hanggal is szertartást tartanak. És ez a kettő összekapcsolódik, akkor még egyszer hozom a Veszprémbe taiko koncertot.
1: Takuya honnan érkezett hozzánk?
2: Most Németországból érkeztem, de a Japánban származó hely az Fukui-nak hívják.
1: Mióta van benne az életében a taiko dobolás?
2: Igazából már 3 éves óta, hát így kezdődött, amikor ebéd vacsorakor, hogy Japánban használunk a pálcikát, kézbe fogta azt a két pácsikát, és elkezdte utni. Általános szüleim mérges lesz, viszont én szüleim adtak kis taiko dobot, játékos dobot, és onnan kezdve már 40 évet taiko dobolok.
1: Ha már pálcika és ha már dob, egész piciket megmutatja Takuya, hogy hogyan működik? Kell ehhez fizikai erő egyébként?
2: Általában dobolás könnyöket használnak, de japán taiko dob az egész testet kell használni, és rábat is jó szélesen állni kell. Nyilván ugyanolyan gyakorlást is csinál, mint a sima taiko dob, de nagyon fontos testi edzést is tartani.
1: Csak férfiak használják a taiko dobot, vagy nők is?
2: Igen, mostanában nagyon népszerű lett a nőknek, itt Európában is nők dobolnak.
1: És maga a taiko dobolás egy népszerű dolog Európában? Maga a műfaj?
2: Itt lakjuk Európában, és néha hívnak a workshopot tartja. Tehát a taikót nem csak zenéként csinálnak, hanem a mozgás, tehát a sportként is, meg a meditációként is használják.
1: Meg tudja fogalmazni, hogy miért szereti a taiko dobolás, és miért pont a taiko dobolásba kezdett bele?
2: Valószínűleg a hely, ahol született, ez Nagyoka. Ishikawa megye, az mellett szomszéd megye, ott gyártják a nos taiko dobot. Mondta, hogy 3 éves korában kapott kis taikot, de utána is szüleitől kapott a taiko dob. Ez könnyen lehetett vásárolni. Illetve ahol lakott, az sok onsen, japán fürdő, természetes fürdő is vannak, és ott gyakran ilyen fesztivált csinálnak, és dobot is használtak. Lehetőség volt gyakran fellépni is, volt idősebb fiúk, ő is akart olyan lenni, és így folytatta a taiko dobolást.
3: kövér dobon szállt.
1: Morita Tomikóhoz, a főszervezőhöz fordulok. Maga a taiko dob egy nagyon ősi, hagyományos japán hangszer.
2: Hát a japán már mitológiai mesében is szerepel a taiko dob. Időjárást, jó időt kívánunk, az is taiko dobbal jeleztünk. Ez a taiko dobnak a hangja, azt mondják, hogy anyahasában, ami a méhén van, akkor ilyen szép dobogáshoz hasonló. Azért koncertkor, amikor kisupapak, amikor a nagy hang mellett alszik is inkább. Tehát a természetnek a mendörögéshoz is hasonló. Szóval sokkal régebben van természethoz közel, nem zene, hanem a természetnek egy része a taiko dob is. Japánoknak az természetes dolog, hogy ott van.

0: Szombat reggel. Hogy ne maradjon magazin műsor nélkül szombaton sem.
1: Veszprém után pedig Miskolcra látogatunk, hiszen nemrég nyílt meg a Szívesen kézműves bolt és alkotó műhely a belvárosban. A boltban olyan termékek kaphatók, amelyek főként megváltozott munkaképességű emberek termelnek vagy készítenek. Nem csak a termék eladása fontos, az is, de a Vöröskereszt vezetősége úgy gondolja, ez a hely egy találkozási pont is lehet. Terveznek bemutatókat és közösségi programokat is, mert a helyszín adott hozzá. Pétót Erika összeállítása következik.
2: A Vöröskereszt Borsodabaúj-Zemplén vármegyei szervezete már bebizonyította, hogy vannak versenyképes kis vállalkozásaik. Van kecskefarmjuk, fűri, neveldéjük, varrodájuk, de a megváltozott munkaképességű foglalkoztatottjaik kosarat is fonnak. Ezeknek a termékeknek az árusítására hozták most létre a Szívesen elnevezésű boltjukat Miskolc főutcáján. Nemrég nyitottak, még nincs nagy forgalom. Egy középkorú hölgy is most járt ott először.
3: Nagyon szép, én most vagyok itt először egyébként, nagyon szép, tetszik meg. Most még nem tudok szóhoz se jutni, és még tejecske is van. És a fürtojás is az oda is ki is van téve.
2: Akkor hagyj jöjjek közelebb az eladóhoz, egy bemutatkozást hagyj kérjek.
4: Csené Adamovics Anita.
2: Anita, megnyitották ezt a boltot, mikor? Múlt héten. Próbáljuk megláttatni a hallgatókkal, hogy mit lehet kapni ebben a boltban, aminek a neve az, hogy Szívesen?
4: Igen, ez a Vöröskereszt társadalmi vállalkozásaiban készült termékeket áruljuk. Vannak tejtermékek a Kis Hortobágy Major mezőcsáti tejüzemből, vannak kerámiák, homrokdról, zöldségek, az is ilyen kis háztáji borsodbótáról. Miskolcon is működik a kosárfonó üzemünk és a varrodánk. Nagyon szép ilyen fonatkosaraink vannak, Nógrádból házi lekvárok.
2: Mit szólnak a vásárlók, amikor bejönnek?
4: Nagyon elégedett, és gyönyörűnek találják az üzletet, és nem is olyan, mint egy bolt, hanem mintha egy kis konyhába jönnének be, és már kapok visszajelzést arról is, hogy nagyon jók a termékek. Viszik a házi tejet, a kecsketejet, mert kecsketejet nagyon kevés helyen lehet kapni, úgyhogy már egyre több a fűrtojás is, amit eladok, mert azt is nagyon kedvelik a vásárlók.
2: Vagyis úgy tűnik, lesz forgalma ennek a kis szatócsboltnak, ahogy a Vöröskereszt megyei szervezetének vezetője Gróbert Roland fogalmaz.
5: Szívesen végtelenül emberi, ugye ez az alcíme, hogyha lehet ilyet mondani egy boltnak. Azt gondoljuk, hogy ez a név kifejezi azt, amit itt a boltban árulunk, illetve ami a bolt mögött van. Ugye a bolt mögött azok a társadalmi vállalkozások vannak, és azok a termékek, amelyeket megváltozott munkaképességű kollégák állítanak elő nap mint nap. Szerte a régióban, része Hevestől Ózdig, mondhatom. Sokféle termékünk van már, ez az a helyszín, úgy próbáltuk létrehozni, hogy találkozzon az összes olyan termékünk egy-egy helyszín. Hiszen mind eddig is értékesítettük ezeket a termékeket, nyilvánvalóan kialakultak azok a vevőkörök, akik egy-egy szolgáltatást igénybe vettek, itt gondolok a varrodai termékekre, hiszen ott is azért egy komoly vevőkörrel rendelkezik a varrodánk, vagy a sajtüzemünk. Itt viszont Miskolc belvárosában, mondhatom nyugodt, hogy Miskolc szívében egy olyan bolt jött létre, ahol itt mind minden termékünk találkozik egymással.
2: Meglepődve láttam, hogy kecsketejet is árulnak, sőt fűrj tojást, ami itt a belvárosban, hát nagyon kevés helyen kapható.
5: Van egy kecskefarmunk mezőcsáton, és az évnek ebben az időszakában ugye a kecskék tejelnek, ugye kecske sajtokat is készítünk, és van az a vásárlói kör, aki a kecsketejet is keresi, hiszen egy egészséges dologról van szó, úgyhogy kecskete is elérhető, illetve Hevesen működik egy, hát nagyképű mondhatnánk azt, hogy fűri farm, és megváltozott munkaképviselő kollégák tartanak fűrieket, és ott pedig nyilván lesz fűrt tojás, amelyeket itt is értékesítünk.
2: Hosszú távra terveznek, gondolom, hát hiszen egy ilyen boltnak a megnyitása bizonyára nem kis pénzbe is kerül, meg hát egyáltalán ez lesz a jövő.
5: Mi azt reméljük, hogy igen. Tehát a Vöröskereszt ugye sosem sprinter volt, hanem inkább a maratonfutásáról volt híres, hiszen ugye 150 éves szervezetről van szó Magyarországon. Természetesen hosszú távra tervezünk több szempontból. Egyrésztről ugye számunkra nagyon fontos, hogy a megváltozott munkaképességű emberek, akiket mondhatjuk úgy is, hogy a munkaerőpiacon nehezebben elhelyezkedő, a speciális igényeknek megfelelő munkahelyek szükségesek ahhoz, hogy az MMK-sok is ugyanolyan eséllyel tudjanak munkát vállalni, mint bárki más. A Vöröskereszt az elmúlt 10 évben nagyon sok ilyen, mondjuk így most, hogy védett munkahelyet hozott létre. Itt ugye nem arról van szó, hogy nem kell dolgozni, itt arról van szó, hogy a munkáltató megfelelően rugalmas ahhoz a munkavállalási képességhez, amit valaki, aki bajban van, vagy valami egészségügyi probléma miatt gyógyult betegként speciális igényeknek tudunk megfelelni, és ebből a szempontból mindenféleképpen hosszú távú. Tehát fontos nekünk, hogy ezt az esélyegyenlőséget megteremtsük, fontos az, hogy a társadalmi inklúzió az megvalósuljon ezekben a vállalkozásokban, hiszen akinek segítünk, ő be van vonva abba, hogy ő hogyan tud dolgozni, és elvárás emellett nyilvánvalóan az, hogyan kiváló minőségű termékek jöjjenek létre, és az most mindegy, hogy ez egy varradai termék, egy kerámia vagy egy kecskesajt, de ettől függetlenül ugye nyilván akkor lesz életképes egy vállalkozás, hogyha jó minőségű terméket tud létrehozni.
2: A Vörös Kereszt egy olyan helyet hozott létre, ahol a vásárlók megismerhetik azokat az embereket és közösségeket is, akik a termékek mögött állnak. A Szívesen Bolt a jövőben alkotó foglalkozásoknak, bemutatóknak és közösségi programoknak is helyet ad. Így a bolt nem csak vásárlási lehetőség, hanem találkozási pont, és egyben a társadalmi érzékenyítés egyik új miskolci helyszíne is.

0: A sakk népszerűsítése. Új tehetségek felfedezése volt a célja egy rendhagyó szombathelyi rendezvénynek. Egy presszó teraszára 30 sakktáblát állítottak fel egy napfényes hétköznap délután, és bárki benevezhetett szimultán játékra profikkal. Úgy tűnik, a sakk még mindig nagyon népszerű, de azért nem árt, ha minél közelebb viszik a hétköznapi emberekhez. Gergő Judit járt a rendezvényen.
1: Nem lépünk előre, nem elemzünk a táblán, nem beszéljük meg lehetőleg egymással, hanem akkor lépünk, amikor a mester odaér. Jó, 15 táblát játszik egy mester, 14-et, viszonylag gyorsan oda fog érni, hogy próbálj meg az állásra.
2: Pergel László a Haladás Ese sakkszakosztályának vezetője sorolja a tudnivalókat a nyilvános sakkszimultánon, melyet egy szombathelyi kávézó teraszán rendeztek meg 30 táblával. A játékosok között nyugdíjasok és aktív korúak is voltak, de meglepően sok gyerek vett részt a különleges játszmán.
3: Úgy gondolom, hogy az utóbbi években fejlődésnek indultunk. Egyesületünkben is 40-50 igazolt játékossal rendelkezünk, ez majdnem, hogy megduplázódott a négy vezetőhez képest, és hát reméljük ez a tendencia folytatódik is azon túl.
2: Szeretnek még sakkozni az emberek? És mondjuk így, hogy leülünk sakkbábukkal, és nem online?
3: Szerintem igen. Én úgy gondolom, hogy ez mindenhol megjelenik a sakk parkokban, olyan váratlan helyeken, keleti pályaudvaron, ha megyünk Pestre, tehát ott egy csomó helyen észreveszünk, hogy az embereket csak leülnek és egymással sakkoznak.
2: Sokan még temetik ezeket a táblás játékokat. Mondjuk a sakk egy kicsit más ezek között, de közben meg azt látjuk, hogy van egyfajta reneszánsza is. Ezt önök érzékelik?
3: Én úgy gondolom, hogy egyre több szülő tudatosan tervezi úgy, hogy a gyermekének minél később ad a kezébe telefont. Ezáltal ugye a sakktáblának, illetve a táblás játékoknak is előtérbe kerül a használata.
2: Milyen képességeket fejleszt a sakk? Mert hiszen az oktatásban is használják, és nagyon sokan azt mondják, hogy ez éppen olyan fontos, mint például a zenetanulás vagy a sport.
3: Én úgy gondolom, hogy legfőképpen türelmet ad a gyerekeknek, előrelátás, logikus gondolkodás, az egymással szemben lévő tiszteletet is megtanulják. Aki ezt egyszer elkezdi, az nem valószínű, hogy ezt abba tudja hagyni, mert ez valamilyen szinten mindig úszni fogja.
4: Zambó Zénó.
2: Hogy kerültél te ide erre a sakkszimultára?
4: Előtte már sakkozok 5 éve.
2: Mert hogy hány éves vagy?
4: 11.
2: Akkor nagyon pici korod óta.
4: Hát igen, az iskolába kezdtem, még elsőben, aztán azóta a haliban.
2: Mi a jó a sakkozásban?
4: Hát egy kis agytorna, fejleszti az agyunkat.
2: Van más stratégiát, hogy hogyan fogsz kezdeni?
4: Alkalmazkodom az ellenfelemhez.
2: Jó, ez egy nagyon diplomatikus válasz volt, és mire számítasz, hogy mi lesz a végeredmény?
4: Majd meglátjuk.
2: Lakos Nikoletta lesz az egyik, aki vállalta, hogy körbe megy, és szimultán játszik a játékosokkal. De mi ez a négyes szimultán?
5: Elkezdjük ketten, elosztva 50-50-ben a résztvevők számát, és utána fél időbe cserélünk, és nyilván a másik kettő beugrónak a sokkal nehezebb, hiszen már egy kész állást kap, amit ugye mi alakítunk. Vagy az is lehet, hogy egy ilyen váltott kezes szimultánt adunk, az azt jelenti, hogy én teszem meg az első lépést világossal, és az engem követő másik mester a második lépést, és nyilván így egymást hozzuk érdekes helyzetbe, hiszen másképp gondolkodunk, úgyhogy az is egy kicsit nehezebb történet.
2: Volt már olyan, hogy egy ilyen szimultánon valaki megverte önt?
5: Volt természetesen, de olyan is volt, hogy egy kicsit a bábutát helyezte, és gyanús volt az állás.
2: És emlékezett rá?
5: És igen, mert mondtam, hogy azért ilyen hibát biztos, hogy nem vétettem. Úgyhogy volt ilyen. Ugye az a kérésünk mindig, hogy akkor tegyék meg a lépést, amikor mi odaérünk, hisz ha közbe történik, akkor sokkal nehezebb látni, hogy mi is történt 10 táblával később a táblán.
2: Miért jött el erre a szimultán sakk? Talán verseny, vagy találkozó, vagy játék? Mi is ez pontosan?
6: Nekem a szórakozás.
2: Mióta sakkozik?
6: 63 óta.
2: Ez itt ugye szimultán játék. Az mennyiben másabb, mint hogyha párban játszik valakivel?
6: Ráadásul dupla szimultán, már két fő szimultán, ami miatt eljöttem, mert a Lakos Niki is, meg a Csonka Attila is játszik egyszerre, és a két játékosnak tudni kell egymás lépését. Ez egy rendkívül érdekes játék.
2: De ez neki kihívás, nem önnek?
6: Mind a kettőnknek. Igazándiból nekem nem kihívás, mert már én nagyon régóta csak játékból játszok.
2: Mire számít itt most?
6: Én? Sima verességre. Ez természetes.
2: Miért döntött úgy, hogy eljön erre a szimultán játékra, hiszen ez leginkább játék, én azt gondolom.
7: Szeretek sakkozni. Hú, mennyire tudok, hát mihez képest mennyire tudok, tehát mondjuk úgy, hogy átlagosan.
2: Milyen sűrűn játszik?
7: Rapszódikusan, de hogyha rákattanok, akkor viszonylag sűrűn, tehát akkor akár napi több partit is gépen, számítógépen.
2: Csak számítógépen? Vagy vannak
7: hát
2: partnerek
7: az,
2: is?
7: Ugye az úgy jelenti egy számítógépen, hogy valakivel? Ez ilyen közösség, valahol a világon valakivel játszok.
2: Itt helyben, tehát húsvér embereken mennyire sikerül összehozni partit?
7: Hát ez szinte semennyire, tehát hogy az már nagyon régóta nem jellemző, kár évente egyszer-kétszer.
2: Miért éppen a sakk? Annyi minden más van. Most olyan népszerűek a póker, meg a hasonló.
7: Hát azért hát ez szerelem, hát ez most hogyan lehet definiálni egy szerelmet, hát ezt nem lehet, tehát hogy azért, mert szép, meg jó, tehát hogy ezt nehéz megfogalmazni.

0: Fél hét múlt 3 perccel. Jó reggelt kívánok, köszöntöm Önöket, ez továbbra is a szombat reggel adása. Sportcipő vagy gitár, labda vagy dobverő, a nagy sportág és hangszerválasztón egy helyen próbálhatják ki az érdeklődők, melyik mozgásforma vagy hangszer áll hozzájuk a legközelebb. A rendezvény célja, hogy a gyerekek és a családok test közelből ismerkedjenek meg a különböző sportágakkal és a zene világával. Kobolák Attila járt az eseményen.
1: Itt áll mellettem dr. Kis Gergely, 3-szoros olimpiai bajnok vízilabdázó és a nagy sportág választó kommunikációs igazgatója. 9 óra van, most kezdődött az esemény, aminek fő célja, hogy a gyerekek sportot találjanak maguknak. Milyen módon lehet megszerettetni a sportolást a gyerekekkel?
2: A nagy sportág választó, és most már 10. alkalommal nagy hangszerválasztónak is hívjuk a rendezvény. Célja, hogy a gyerekek délutáni szabadidős tevékenységeikbe segítsünk utat adni a családoknak, osztályoknak, több mint 100 mozgásformát és 25 hangszer tudnak kipróbálni a gyerekek. A legfontosabb, hogy mi próbálunk egy olyan napot varázsolni nekik, amivel egy örök élményt kapnak abban, hogy a sport milyen felszabadító és milyen jó. Van, aki már a sokadik gyermekét hozza el, van, aki már azóta felnőtt lett, és kipróbálta valamelyik sportágat, de most már a gyermekét hozza. A gyerekek miért akarnak sportolni? Az izmaink, a testfelépítésünk ugye arra teremtett minket, hogy mozogjunk, a végtagjaink a ülni és feküdni születtünk meg erre a világra, nem mozogni. A gyerekek mit szeretnek? Fogózni, bujócskázni, birkózni, frisbizni, focizni, úszni, pancsolni, ugrálni, szaladgálni, mozogni szeretnek. És a mozgásnak egy szabályozott, mérhető formája a sport, és a sportnak vannak különböző szintjei. Szabadidősport, egyesületi sport és a válogatott szintű profi sport, legmagasabb szintű sport. Tehát azt gondolom, hogy a gyerekeknek ez benne van, és hogy mi felnőttek tesszük meg azt a negatív dolgot, hogy elveszük tőlük a sportolás lehetőségét, amikor nem áldozunk bele időt, nem áldozunk bele egy kis figyelmet, hogy a gyerek eljusson megfelelő mennyiségű mozgáshoz az iskolában ülés mellett. Iskola nagyon fontos, iskolában mindenkinek kell járnia, de szerintem mozogni is kell mindenkinek, ez nem lehet kérdés, hiszen gyerekek fejlődnek, a gyerekek meg akarják mutatni magukat, a gyerekek bizonyítani akarnak, erősödni, fejlődni akarnak, ez maga a sportolás.
1: Említette azt, hogy sportolásra születtünk. Ön is így lett rabja a sportos életmódnak. Mi volt az, ami megfogta?
2: Én egyedüli gyerek voltam, és világéletemben nagyon sok sportot néztem, édesapámmal is a tévében, mindig ott volt valamilyen labda a közelembe. Én nagyon hamar beleszerettem, amikor megtanulhattam úszni kismedencés tanfolyamból, én a vízlabda előkészítőbe mentem át, és nagyon hamar beleszerettem ebbe a sportágba. Egy olyan vízi sportág, ami csapatsportág, lehet gólokat lőni, lehet győzni, lehet a csapattársakkal együtt lenni, barátságokat kötni, úgyhogy számomra tökéletes sportág volt, és a legszebbnek tartom azóta is emiatt.
1: Itt áll mellettem az ASI BSE ügyvezetője, Szent Katolnai Miklós. Még beszélgetünk a gyerekek mögöttünk, folyamatosan fociznak, passzolgatnak, és ha jól látom, van egy kapus is. Így lehet megszerettetni velük a focit, hogy azt csinálhatnak itt, amit szeretnének a labdával. Természetesen csak lábbal.
3: Az a legjobb, hogyha a gyerekek játszanak, fociznak, élvezik a játékot. Hoztunk nekik egyébként egy 13+1 kérdésből álló totót is, hogy mindenkit próbálunk először oda csábítani, hogy megnézzük, mit tudnak a mai futballról, és utána egy kis ajándékot követően átengedjük nekik a területet. Itt tudnak egy kis kapura játszani, illetve egy nagy kapura lőni. De tényleg azt mondom, hogy a játék az, ami megszeretteti a sportot a gyerekekkel.
1: És mennyit tudnak a mai futballról? Milyen eredmények jöttek ki?
3: Volt teljesen 100%-os kitöltés, és ez nyilván a nagyobbaknál, akik jobban képben vannak és maguk is futballoznak, a kisebbek is jó eredményt értek el, egy-két tévesztéssel, de jól megoldották a totót.
1: Nagyon sok gyermek tanítóikkal érkezett, most hozzájuk fordulok. Mit vár a mai naptól, hogy érzi, hány gyermeke fog sportot találni ma?
4: Második osztályos gyerekekkel vagyunk általános iskolából, ők még nagyon szeretik a mozgást, szükségük van rá, ismerkednek, és az a célunk, hogy minél több sportágat megismerjenek. Hogy válaszolni fognak-e, az majd elválik később.
1: És tanárként hogy látja, miben változik az a gyermek, aki sportol?
4: Teljesen más hozzáállása lesz a társaihoz, jobban figyelnek egymásra, edzettebbek lesznek, figyelnek az egészségükre, hát rengeteg előnye van, érdeklődőbb lesz.
5: Mi azért hoztuk ki a gyerekeket, mert az iskolai keretek között nem minden sportot tudnak megismerni.
1: Mit tapasztal, mi érdekli inkább a gyerekeket?
5: A mi osztályunkban zömében fiúk vannak, ezért őket inkább azért az ilyen erős sportok, súlyzó, szorítás, az ilyen típusúak.
1: Ahogy dr. Kis Gergely is mondta, itt nem csak sportot, hanem hangszert is választhatnak maguknak a gyerekek. Itt áll mellettem Nagy Gergely, a Rocksuli basszusgitár tanára, és Pap Dóri zongora tanár. Mellettünk szól a zongora, kicsit arrébb a dobok. Ez igazi örömzenélés?
6: Igen, így van. Most már sokadik alkalommal vagyok itt kint Rocksuli tanárként a hangszerválasztón. Mindig nagy öröm látni a gyerekeket, hogy milyen lelkesedéssel jönnek és kipróbálják a hangszereket. Jönnek most már egyre többen így hozzánk beiratkozni is. Gyerekek gyerekek úgy, hogy itt találták meg azt a hangszert, ami számukra szimpatikus.
1: Melyek azok a hangszerek, amelyek a legnépszerűbbek?
7: Zongora is nagyon népszerű, mindenféle gitárunk van, dobot is tanítanak nálunk, sok tanárunk is van. Egyébként énekelni is lehet nálunk tanulni.
1: Azzal a céllal jöttek el, hogy megmutassák a gyerekeknek a zenélés örömét? Önnek hogyan változtatta meg a zene az életét, a hangszerek?
6: Én nekem úgy jött be a zene az életembe, hogy nagymamámnak volt egy kis szintetizátor, ami megtanított mindenféle karácsonyi dalokat eljátszani, és akkor apukám látta, hogy ez tetszik. Akkor vette egy komolyabb szintetizátort, és onnantól teljesen beszippantott engem a zenélés. 18 éves koromban eldöntöttem, hogy én mégiscsak inkább rockzenét szeretnék játszani, és abban nem billentyűs hangszerek a legdominánsabbak, úgyhogy így választottam a basszusgitárt. És azóta, hát 18 éves korom óta, most 31 vagyok, folyamatosan nyomom a basszusgitározást. Tinédzser koromban, hogy nagyon zárkózott srác voltam, és nehezen barátkoztam, meg nehezen építettem kapcsolatokat, és én például azt tapasztaltam, hogy a zene ez ilyen szempontból egy nagyon jó szociális hálót ad. Találkoztam olyan emberekkel, akik szintén játszanak hangszeren, szintén azokat a zenéket szeretik, mint én, és akkor sokkal könnyebben meg tudtam nyílni feléjük. Ez egy nagyon erős tényező szerintem. Talán az egyik legerősebb dolog a zene, ami így össze tud kötni embereket.
7: Kiskoromban szerintem 3-4 évesen elmentem életem első koncertjére, már nem is emlékszem, hogy milyen koncert volt, de akkor így mondom, úristen, hogy itt játszanak emberek színpadon, és én is ezt akarom csinálni. És akkor megnéztem, hogy mit, és mondom, a billentyűs hangszerek nekem itt jók, és akkor elmentem ide a rocksuliba. Azóta sokkal többnek érzem magam, és nagyon nagyon szeretem csinálni.

0: Az előzőekben a nagy sportág és hangszerválasztó kapcsán a kisebb sportolókkal foglalkoztunk, most jöjjenek az olimpikonok. A Melbourne-i olimpia 70., a montreali 50. és az atlantai ötkarikás játékok 30. évfordulóját ünnepelte az olimpiai család szerda este. Emlékezés, élmények megosztása, kitüntetések és jó hangulat, ezek ölelték körbe az estét. Az eseményről Nagy Bálint készített riportot először Gyulai Zsolttal, a Magyar Olimpiai Bizottság elnökével beszélgetett.
1: A vacsora most kezdődik el. Mi a célja ennek az estének?
2: A hagyományokat őrizzük, és általában megemlékezünk a nagyobb évfordulókról. És most idén ugye 70 évvel ezelőtt volt a Melbourne-i olimpia, 50 évvel ezelőtt volt a montreali olimpia, és 30 évvel ezelőtt az atlantai, és ilyenkor össze szoktunk gyűlni, meghívjuk az olimpiai család tagjait, és emlékezünk a régi sikerekre. Sőt, amikor három ilyen olimpiáról emlékezünk meg, akkor meg három generáció találkozik gyakorlatilag, akik egymás sikerein nőttek föl, és ez fantasztikus élmény.
1: Melyek azok a legnagyobb sikerek, amiket itt is végigvettek?
2: Hát ezen a három olimpián 20 aranyérmet nyertünk, 19 ezüstöt és 30 bronzot. Nehéz egyet kiemelni. Minden olimpiának megvoltak a hősei, a győzelmek. Nagyon jó volt így visszanézni például a régi felvételeket, és azt gondolom, hogy mindegyik érem, mindegyik részvétel nagyon értékes.
1: És hát nem csak visszafelé tekintettek, hanem egy picit a jelenbe is megérkeztünk, hiszen díjakat is átadtak.
2: Így van, díjaztuk a Fair Play díjat. Díjazottakat, gyakorlatilag a Fair Play Bizottság Gőbán Ritát, Gémesi Gyurit és Jós Csabát díjazta. Mind a hárman tényleg fantasztikus életmű áll mögöttük, és még előttük is remélhetőleg, úgyhogy ők kapták a Fair Play díjat idén.
3: A Magyar Olimpiai Bizottság Fair Play Bizottsága életmű trófeával tünteti ki Gőbán Ritát.
1: Ön hogyan emlékszik vissza ezekre az olimpiákra, ezekre az alkalmakra, és hát milyen érzés van most önben?
4: Mindig nagyon örülünk neki, szerintem egy csodálatos kezdeményezés. Jó összejönni a régi ismerősökkel, vagy azokkal, akikkel nem találkoztunk még, vagy már nem találkoztunk. Ez a sport ünnepe, és a sportnak igenis kijár ennyi, és a sportolóknak is, és szóljon arról, hogy érdemes jól sportolni, tisztán, becsülettel, és akkor az ember oda jut, ahova a célja elviszi. Ez mindig emlékeztet minket arra, hogy érdemes volt, jó volt, és hogy lehet egymásnak örülni. Nem kell nekünk ellenségeknek, ellenfeleknek lenni, barátok vagyunk.
1: Ön hogyan emlékszik vissza az évfordulós olimpiára?
4: Hát nekem a 96-os, hát az a szívem csücske, ugye, mert én akkor lettem egyéniben olimpiai bajnok, és egy csodálatos olimpia volt, egy nagyon jól szervezett volt Amerikában, úgyhogy az az életem fordulópontja volt. Azt gondolom, hogy ott valami olyasmit értem el, amire mindig vágytam, és egy nagy könnyebbség volt, hogy ezt le tudtam tenni. Tehát az a teher, hogy csak meg kell próbálni a saját elvárásaim, és ugye sikerült, és méltó voltam rá, és megkaphattam, hát ez a világ legnagyobb ajándéka volt akkor is, azt hiszem, hogy ma is.
1: Fiatalabb generáció is képviselteti magát ezen az eseményen, hiszen itt van velünk Berki Krisztián, olimpiai bajnok tornász.
5: Mindig nagyon-nagyon nagy élmény a régi legendák között lenni, és elsősorban megtisztelő, hiszen szerintem nagyon sok versenyzőnek, ahogy nekem is, közöttük vannak az igazi példaképeink, és nagyon nagy ikletet kap tőlük szerintem egy sportoló, és örülök is annak, hogy tényleg egy olyan tornaszövetségnél dolgozhatok, ahol Dr. Magyar Zoltán, mint nemzet sportoló, kétszeres olimpiai bajnok az elnök, és nagyon harmonikusan tudunk együtt dolgozni, úgyhogy ez számomra is nagyon fontos.
1: Dr. Magyar Zoltán nemzetsportolója címmel kitüntetett kétszeres olimpiai bajnok tornásszal beszélgetünk most. Ön hogyan emlékszik vissza arra a bizonyos montreali olimpiára?
6: Hát első olimpián volt, rettenetesen izgultam. Nagy volt a tét, mert ugye nem jöttek a sikerek, és hát mindenki ideges volt. Én voltam az első, aki megtörtem a jeget, úgyhogy ilyen szempontból hát sok idegességet vittem magammal.
1: Az ön nevéhez fűződik egy nagy magyar találmány, amit ráadásul, hogyha jól tudom, pont előtte dolgozott ki.
6: Hát jóval előtte, mert magyar vándort azt már 72-ben is csináltam, csak akkor még nem voltam érett versenyző, de hát egyik leghíresebb elemem volt, ugye végig kísérte a pályafutásomat. Hát ez azért nagy szám, mert a kódba betették, Magyar Vándor, Sivadó Vándor, és ezt mindenki csinálja a világon. Eltelt most már 50 év Montreal óta, és még mindig mondják, hogy Magyar Vándor, Sivadó Vándor, és nem hagyhatja ki elméletileg senki.
1: Milyen érzés most itt lenni az egykori sporttársakkal, fiatalabbakkal, az egész olimpiai sport színe javait van.
6: Mindig boldog vagyok, mert ugye mi Montrealban kint voltunk az 50. évfordulón, és hát újra kellett ismerni egymást, mert az csak 50 éve eltelt, és sokat változunk. De annyit nevettünk, meg sztorizgattunk a régi sztitukból, hogy én azt mondom, hogy egy öröm volt.
1: Dunai Antallal beszélgetünk, aki olimpiai bajnok focista.
7: Igen, így van, és őt az aranyére mellett van egy ezüstöm is, és 5 olimpián voltam, kevesebb voltak futballba, 5 olimpián, de akkor már megemlítem azt is, hogy utoljára futball 96-ban Atlantában volt. Ki volt az edző, mit gondol? Én voltam az edző, annak idején is, ugye hát 5 olimpián voltam, nagyon szerettük azokat a csapatokat annak idején. Emlékszem, volt egy olyan dolog is, hogy a Bellinek nem volt állása még, hogy én is odahívtam magam előtt segítsen, mert ugye 18 éven aluliakat meg kellett nézni, ki tudja megnézni, akinek van tapasztalat a futballból. Bellinek még volt. Na most, akiket kiválasztottunk és játszottak az olimpiában, azokban mind magyar válogatott lett a legtöbbében. Na most nem ez a lényeg most, hanem az, hogy nagy örömmel jöttem erre a meghívásra. Ugye itt voltam a közelbe a Csörcs utcában, és sokat jártam erre felé, meg ugye mentem az edzésre, meg itt a TF, itt van a sportkórház, meg minden az mellett. Igen, hát kicsit messze volt az újpesti pálya, ugye, de hát nagyon-nagyon jó érzés, hogy már itt is találkoztam 2-3 ismerőssel.
1: Melyik volt a legemlékezetesebb olimpiája?
7: Amikor megnyertük az aranyérem. De már megmondom őszintén, hogy már nem tudom, mert ugye voltunk Tokióban, Mexikótól kezdve, München, 5 olimpiát felsorolni már nem azért, kicsit nehezemre esik le, hogy nem összekeverem. Bátyám is volt olimpián, tudja, dr. Dunai egy. Ugye vele játszottunk a Pécsi Dózsában, meg Baján, csatársorok voltunk NB1-be. Ő volt a jobb összekötő, én a bal összekötő, tehát azért ritkán van ilyen is, ugye? Szóval lakásban volt 3 aranyérmünk, azért nem egy utolsó, és hát rengeteg kupám van. Már jöttek, akik azt mondták, hogy a múzeumban esetleg, hogy hát mondom, jó, majd öregszek most már, majd kitalálunk valamit.

0: 1996 Atlanta, 2000 Sydney, 1995-ös világbajnokság, 98-as és 2000-es Európa-bajnokság. Mindegyikről éremmel tért haza csapatjával Kökény Beatrix, Európa-bajnok, olimpiai és világbajnok ezüstérmes kézilabdázó, aki itt van most velünk a telefonvonalban. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Felsorolni is sok a versenyek és győzelmek listáját. Fókuszáljunk egy picit a 96-os olimpiára, emeljük ki azt, hiszen idén van a 30. évfordulója. Hogyan emlékszik vissza rá? Milyen emlékek törnek fel, ahogy kimondom, hogy Atlanta?
1: Hát nagyon-nagyon jó emlékek. Legkedvesebb, egyik legkedvesebb világversenyem, ugye vetekszik a budapesti VB-vel. Nem tudom eldönteni, hogy melyik a kedvesebb, az atlantai olimpia vagy a budapesti VB. Ugye a budapesti VB-n harcoltuk ki az olimpiát, és hát én nagyon-nagyon régóta vágytam arra, hogy egy olimpián vehessek részt, úgyhogy nekem fantasztikus dolog volt.
0: Kettő versenyt említett, nyilván számos van, még ha visszagondolunk a kezdeti időszakra. Arról jutott csak eszembe, hogy Talmácsi Gáborral egyszer beszélgettem, és megkérdeztem, hogy melyik a kedvenc futamai. Biztos voltam benne, hogy a világbajnoki valenciai futamot említi, és így a nagy közönségnek behúzott egy olyat, hogy senki nem tudta azt a futamot, lejátszott a videóról, szerintem mindenki akkor látta először, és mondta, hogy ez egy pici győzelem volt, de számára óriási, mert hogy akkorát kellett versenyeznie azért a pici győzelemért. Gondolom, hogy önnek is van ilyen győzelem, ami nem akkora aranyérem, nem csillog annyira, de úgy emlékszik vissza rá, hogy hát életem csatája.
1: Szerintem ebből van úgymond életem csatája. Szerintem azért az atlantai bronzéremért, hogy megnyertük és nyertünk, az egyik, hogy egy olimpiáról érmet tudtunk hozni, és ugye előtte volt ugye a világbajnokság, ahol nem is azt mondanám, amikor bejutottunk a négy közé vagy a döntőbe, hanem amikor a nyolc közé jutottunk, egy nagyon szenvedős meccsen az elején vezettünk 8-1-re Kína ellen, és a végén valahogy egy góllal, szerencsével, meg az égiek segítségével nyertünk, tehát igazából, ha az a győzelem nincs, akkor nem beszélgetünk ezekről az érmekről ma.
0: Ugye Atlantából bronzéremmel tértek haza, és említette is, hogy az egy hatalmas küzdelem volt. Hogyan emlékszik vissza nem csak a versenyre, hanem a csapatra, az összefogásra és az összetartásra?
1: Hát nagyon fantasztikus csapat volt, nagyon jó emberekből állt a csapat, és ugye a bronz mérkőzésre úgy érkeztünk meg, hogy egy nagyon csúnya vereséget szenvedtünk Koreától, kikaptunk 14 góllal az elődöntőbe, és hát egy napunk volt, hogy felálljunk, hogy összekapaszkodjunk. Még a fél időben is a norvégok vezettek, de mi annyira szerettünk volna érmet szerezni, hogy valahogy tényleg így csapatilag nagyon jól összeállt a második fél időben a támadás is, a védekezés, a kapus teljesítménnyel. Úgyhogy így megnyertük, de hát fantasztikus norvég csapatot sikerült legyőznünk.
0: Magyar sportolók ugye 21 érmet szereztek, 7 arany, 4 ezüst, 10 bronzérem. Nyilvánvalóan mindenki a saját sport ágával van elfoglalva, és az arra való készüléssel, de meg tudott nézni más versenyt, más versenyzőt, akire úgy élénken emlékszik, hogy jaj, de jó volt kiszurkolni azt az érmet.
1: Éremmeccsen egyen voltunk a kard döntőn, ott ugye pont az aranyér vívtak a kardozók és másodikok lettek, de mi nagyon jól éreztünk magunkat, meg örültünk az ezüstérmüknek. Ugye az uszodába bejutni lehetetlenség volt, és Segerszegi Krisztinát mi is csak a tévéből néztük, de utána személyesen tudtunk neki gratulálni, ő megmutatta az érmet, és akkor mi is mind a két érmét, amit szerzett, és akkor ott is megfogalmazódott bennünk, hogy jó lenne nekünk is majd egy ilyen érem a végén. És a Kokónak Kovács István elődöntőjén voltunk, amikor ugye már biztos volt, hogy majd olimpiai döntőt fog vívni, és voltunk még vízilabdán, de azok még csoportmérkőzések voltak, úgyhogy nekünk elég feszített volt a tempó, nem tudtunk sok helyre menni, de azért egy pár dolog, ami az olimpiai falu közelébe volt, oda el tudtunk menni.
0: Egyébként úgy beszél róla, mintha tegnap lett volna ez az egész. Annyira jó hallgatni, tényleg.
1: Igen, hát nagyon, nagyon sok emlék van, meg nagyon belésődött, mert tehát én annyira jól éreztem magam Atlantában, hogy amikor hazajöttünk, akkor nekem az fogalmazódott meg, hogy még 4 év kőkemény munka, és ki szeretnék jutni Sydneybe.
0: És engedje meg, hogy elmondjam a hallgatóknak, hogy egy nagyon fontos sport eredménnyel jött ugyan haza Atlantából, de történt még egy másik nagyon fontos dolog, és ott, és akkor.
1: Igen, hát számomra azért is nagyon kedves az Atlantai Olimpia, mert ott ismertem meg a férjemet, és végül is, amikor itthon jártunk rendezvényekre, Imre Géza, a párbajtöröző, ő is a bronzérmet szerzett az első napon az olimpián, az első éremszerző volt a csapatban, de én nem is tudtam, hogy ő kidas. Aztán úgy megismertük és gratuláltunk neki, és akkor itthon sok rendezvényre jártunk, és akkor így kialakult köztünk egy úgy szerelem, ami 30 éve tart, és hál' Istennek két gyermek lett a vége, úgyhogy nekem nem csak szakmailag volt, hanem családilag is egy nagyon, nagyon szép emlék.
0: Mindkét gyermek a kézilabdát választotta. Ez teljesen egyértelmű volt maguktól, vagy volt azért egy pici anyai ráhatás, hogy hát ott az a labda, dobjátok már el?
1: Nem, semmilyen ráhatás nem volt. A Bence már nagyon kiskorában, még nem volt 6 éves, amikor ő mondta, hogy szeretne kézilabdázni. Úgyhogy akkor ez egyértelmű volt, bár egyszer megingott a 2013-as hazai világbajnokságon, látta apukáját, és akkor egy pár hónapig vívott, de aztán azt elengedte. Szofiról nem gondoltuk volna, hogy a kézilabdánál köt ki, de annyira megkedvelte a csapatot, a barátokat, hogy ő is ott ragadt, de igazából csak annyi a prózai története, hogy 6-7 évesen kezdték el ugye a kézilabdát, a vívást akkor még, ma már el lehet kezdeni 8-9 évesen, de akkor még kb. 10 évesen kezdték, tehát előbb tudtak az én sportágammal megismerkedni, és ez döntött szerintem.
0: Akárhány olimpikonnal beszélgettem, mindenki azt mondta, hogy az olimpia az a legek legje. Tehát egy olimpiai ötödik hely is számára többet ér. Nagyon sokan ezt mondták. Akár egy ötödik hely, mint egy világbajnoki arany. Önnek mit jelent, akár ma nézve az olimpiai éremre?
1: Hát nagyon érdekes, mert ugye van egy szebb érmem, az ezüstérem, ami papíron így szebb, de mégse szebb nekem. Tehát Sydneyben ugye elvesztettünk egy döntőt, és az is már azért 26 éve volt, de még ha találkozom mondjuk 10 emberrel, és rákérdez Sydneyre, akkor 9 biztos nem gratulál az ezüsthöz, hanem csak mondja, hogy vezettünk, ilyen legendák lettek már, hogy 10 góllal, meg 8 góllal, mondtam, 6-tal vezettünk, és még volt hátra 16 perc. Tehát az emberek hajlamosak ezeket így összemosni mindenféle világversenyen, és mondták, hogy de hát csak 8 perc volt hátra, mondom, nem, még 16 perc volt. Tehát, hogy ugye az emberekben az maradt meg, hogy ez egy nagyon-nagyon elvesztett aranyérem volt, és tényleg, tehát sose gratulálnak, hogy Európa bajnok vagyok, vagy érmeket szereztünk, hanem csak így belekötnek abba, hogy ez csak egy ezüstérem, de hát ezzel már 30 vagy 26 éve tudunk együtt élni, de tényleg az olimpia non plus ultra, és én nagyon boldog vagyok az ezüst meg a bronzéremmel, mert nagyon sok negyedik helyezett van körülöttem, illetve találkozom velük, és ugye nálunk Magyarországon az olimpiai bajnok az extra, utána van egy nagyon-nagyon-nagyon nagy szakadék, jönnek az érmesek, és utána van egy még nagyobb szakadék, és jönnek a helyezettek, de tényleg én azt gondolom, hogy az olimpia egy olyan verseny, ahol minden sportág szereplői találkoznak, és nagyon nagy fókusz van akkor itthon az olimpikonokra, az olimpiai versenyekre, tehát ezért gondolom, hogy mindenki úgy nyilatkozik, hogy ez mivel 4 évente van, ez a csúcsa sportágában.
0: Tökéletes végszó. Nagyon szépen köszönöm Kökény Beatrix, Európa bajnok, olimpiai és világbajnoki ezüstérmes kézilabdázónak, hogy itt volt velünk. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést.

0: Szombat reggel. Hogy ne maradjon magazin műsor nélkül, szombaton sem.
1: 7 óra van, jó reggelt kívánok, köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit, Balogh Tamás vagyok. Műsorunkban hamarosan a kulturális örökség napjairól és az európai mobilitási hétről is szó lesz. Maradjanak velünk!
2: Jó reggelt kívánok, a szerkesztő Bártfai Kinga, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Feljelentést tesz a kormány az autópálya koncesszió ügyében. Elkezdődtek a kulturális örökség napjai, és folytatódik a kellemes őszi idő. Felmondja a kormány a 2022-ben a korábbi kabinet által kötött autópálya koncessziós szerződést, és feljelentést tesz az ügyben, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy a szerződést 35 évre több mint 23 ezer milliárd forintért kötötték meg. A kormány célja az, hogy a Mészáros-Lőrinc és Szíj László köreibe tartozó Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT helyett a Magyar Közút legyen az üzemeltető. A Fidesz politikai leszámolásnak tartja a szerződés felmondását, és arra hívta fel a figyelmet, hogy a megállapodás 2022. szeptemberi hatályba lépését Vitézi Dávid koordinálta közlekedési államtitkárként, Magyar Péter pedig a Magyar Közút igazgatósági tagja volt. Azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók a miniszterelnök elnökség épülete előtt. A szektornak korábban ígért két lépcsős 20-25%-os bérfejlesztés elmarad a munkavállalóik igényeiktől, és egyösszegű emelést szeretnének. A kormányfő egyeztetésre hívta a szakszervezetek képviselőit. Aláírta az amerikai elnök azt a törvényt, amely széles körű szankciókkal helyezhet nyomást Oroszországra az ukrajnai háború lezárásáért. A jogszabály elsősorban az orosz energia és hadipart veszi célba. Az intézkedések között szerepel az orosz elnök, valamint több katonai vezető amerikai beutazásának megtiltása és esetleges amerikai vagyoni érdekeltségeik befagyasztása is. Ukrán drón zuhant a Kurszki

0: Okat, kastélyokat, múzeumokat, tájházakat és más különleges helyszíneket lehet megismerni, köztük több ritkán látogatható műemléket is. Megnyitja kapuit egyebek mellett a Magyar Államkincstár épülete, az Acsai Prónai kastély, valamint a Nagycenki Széchenyi kastély is. Karbantartás miatt módosult a menetrend a pécsi fővonalon. Mától október 2-áig Szentlőrinc és Pécs között a vonatok többsége helyett pótlóbuszok közlekednek. A járatok a vonatok menetrendjéhez képest 20-30 perccel korábban indulnak. A munkálatok részeként az érintett szakaszon átépítik a vágányokat, sínt cserélnek, megtisztítják a vízelvezető árkokat, korszerűsítenek egy átjárót, valamint szerkezeti javításokat is végeznek. Országszerte sok napsütésre számíthatunk, délelőtt a délnyugati tájakon átmenetileg megnövekszik a felhőzet, arrafelé elszórtan esőzápor kialakulhat, a szél mérsékelt marad. Délután 24-29, este 16-22 fok várható, holnap is folytatódik a szép őszi idő sok napsütéssel, majd hétfőn ismét egy gyenge hidegfront érkezik néhány fokos lehűléssel. Kedves hallgatóink, hírekkel 8 órakor jövünk legközelebb.
1: Műsorajánló. Világrend.
2: Időzített bomba, vagy a fejlődés száloga a hatalmas adósság, amit az USA és az európai kormányok halmoznak fel éppen. Meddig bírja a nyugati világ ezt? Mindig ott nagyobb a kockázat, ahol több az adósság? Elkerülhető egy új pénzügyi világválság? Körbejárjuk.
1: Világrend. Külpolitikai elemző műsor. Ma fél egytől a Kossuth Rádióban. Műsorajánlót hallottak.
3: Szombat reggel. Hogy ne maradjon magazin műsor nélkül, szombaton sem.
4: 7 óra múlt 5 perccel. Jó reggelt kívánok, köszöntöm Önöket. A következő fél órában az Aquincumi Múzeum hétvégi programjai között barangolunk, majd papírsárkányokat reptetünk Zamárdiban, végül pedig elektromos rollerre pattanva a biztonságos közlekedésről beszélgetünk. Tartsanak velünk!

0: Ezen a hétvégén, tehát szeptember 19-én és 20-án ünnepeljük a kulturális örökség napjait országszerte. Célja közelebb hozni az emberekhez a műemlékeket, történelmi helyszíneket és különböző programok keretein belül megismertetni az emberekkel. Ehhez a programsorozathoz kapcsolódik már évek óta az Aquincumi Múzeum is, a stúdióban pedig itt van velünk Kővágó Dániel, a múzeum közönség kapcsolati vezetője. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Mióta kapcsolódnak be a kulturális örökség napjai programsorozatba?
1: Elmondhatjuk, hogy gyakorlatilag már a kezdetektől, tehát most már több mint 25 éve csatlakozunk ehhez a programsorozathoz, amiket ugye Nyugat-Európából indult, és már jó pár éve Magyarországon is megtalált, ugye 90-es évek vége óta, és már azóta különböző programelemekkel, kisebb-nagyobb eseménysorozattal mi is csatlakozunk ehhez.
0: Én elmondtam, hogy mi a rendezvény célja, viszont ez általában egy ilyen általános megfogalmazás. Na de önök miért tartották fontosnak, hogy részt vegyenek benne?
1: Ugye az Aquincumi Múzeum Budapest római örökségét, meg ugye egyetemutatom, történelmi örökségét őrzi olyan formában, hogy leginkább a római korral, részben az ős- és népvándorlás korral foglalkozik, de ugye a múzeum egyéb tagintézményhez tartoznak, például a középkor, tehát ugye ott vannak egyéb szegmensek is. Hát mondhatjuk azt, hogy ilyen formán ugye az örökséget óvjuk, megőrizzük és hát bemutatjuk. Egyetem szerint ez törvényi közeltségünk is. És így módon ez az alkalom, ez a nap, az országos eseménysorozat, ez egy ideális időpont arra, hogy mi is megmutassuk azt, hogy nálunk mi van. Természetesen nem az egyetlen program nálunk az évben, nagyon sok eseményünk van, de ez kimondottan magáról az örökségről szól, ugye arról, hogy például hát leginkább ugye a múzeum területén lehet látni, hogy a rómaiak mit hagytak nekünk, ugye erről szól a romkertünk leginkább, de ugye kiállítások segítségével, ugye mint a római kort, leginkább a római kort, de hát az ős- és névándorlás kort is bemutatjuk.
0: Különleges nap, ez teljesen egyértelmű az önök életében is, egész napos programokról van szó, tehát most 7 óra 10 perc, mikor kezdődik és meddig tart?
1: Ez a mai nap nálunk, a kultúrás örökségi nap, és a múzeumunk az 9 órakor nyit, a romkerti résszel 10 órától pedig egészen 18 óráig a kiállítások is megtekinthetők. Csatlakoztunk a kultúrás örökség napjához, ezért díjmentesen látogathatunk mindenki számára. Sőt, nem csak maga az Aquincumi Múzeum, hanem egyik filiálénk, kis múzeumunk is, ugye a Herkules Villa, ami nem konkrétan a múzeum területén, hanem itt Tóbudán, a Megyfa utcában található.
0: Mekkora szervezést igényel? Egész napos tárlatvezetés, bemutatása az ott látható dolgoknak, és nagy mosolyt kaptam válaszként, gondolom, hogy a kollégák ilyenkor felkészülnek.
1: Hát természetesen azért nem annyira összetett, mint mondjuk egy kiemelt hagyományőrző programunk, de azért nyilvánvalóan egyeztetni kell azokkal a kollégákkal, akik a vezetéseket tartják. De azt a koncepciót követjük már nagyon sok éve, hogy ilyenkor az állandó kiállításokra, illetve az időszaki kiállításokra alapozva hirdetünk meg vezetéseket, vagy olyan tematikus előadásokat, kisebb sétákat, amelyek hát nem hétköznapi témákat mutatna be, ilyen például mai nap olyan is szerepel a repertoárban. Tehát mindenképpen az adott évi aktualitásokhoz kapcsolódunk ilyen formában.
0: A régészeti parkban is lesz egy ilyen vezetés. Az pontosan hogyan kell elképzelni gyakorlatban? Ecsetet nem kapunk, ugye?
1: Nem, azt meghagyjuk a régészeknek, régész technikusoknak. Nem. Tehát ilyenkor az egyik közönségkapcsolatos kollégám fogja körbe kalauzolni az érdeklődőket, és ugye abban segít, hogy megismerjék azt, hogy milyen körülmények közt éltek a rómaiak, milyen épületekben, és nevesszenek-e úgymond, persze hát ez képletes, de azért nagyon sok esetben nehéz elképzelni azt, hogyha bejön valaki mondjuk a régészeti parkba, akkor, hogy hát ilyen derékig, fejmagasságig érő falakat lát, ugyebár, hogy azok egykoron színes, fokolattal rendelkező, kifestett, tetővel látott falas épületek voltak. Tehát ugye ezt, hogy segítünk elmagyarázni, megmutatni, átélni, hogy itt milyen is volt a falak között sétálni, milyen volt az akkori élet egy-egy házon belül, milyen mesterségek voltak, milyen gondjék voltak az embereknek, tehát hogy milyen volt az akkori élet.
0: Egyébként egy picit hátborzongató is az ember karján a szőr feláll, ahogy így ha sikerül átélnie azt, amit ön említett, hogyha azokat a köveket koptathatjuk, amelyeket ugye századokkal, ezredekkel előttünk, és önök ezt ugye feltárják. A Herkules villát már említette, hogy megnyitja kapuit, de erről azért bővebben még néhány gondolatot, hogy pontosan mit tapasztalhat meg a látogató.
1: A Herkules villa is alapvetően látogatható, mondjuk szezonálisan tavasztól őszig, de ezen a napon ez a tagintézményünk is csatlakozik a kulturális örökség napjához. Ugye ott egy kicsit eldugottabb helyen található, mint mondjuk az Aquincui Múzeum maga, de mondjuk azt, hogy azért megtalálható. Kicsit egy iskola alatt is terjed a területel, tehát eleve az iskolának az alapozásakor került elő maga a Herkules villa. Hát nyilván ezt nem úgy képzeljük el, mint egy mai modern villát, ugye egy római kori városi villáról előkelő épületről van szó, és ennek a maradványait lehet látni, védőépületek fedik bizonyos részeket, hogy azt, hogy előkelő volt, azt például onnan látjuk, és azt láthatja is az érdeklődő, aki ott ellátogat, nagyon sok mozaik maradt fent, ott a helyszínen is lehet ezeket látni, valami már a múzeumban, már a Aquincui Múzeumban látható, de maga az épület elhelyezkedése, nagysága, dekorációja, ez mind-mind ugye mutatja azt, hogy itt egy előkelő épületről van szó.
0: Említette, hogy ingyenes programokról van szó, de ha túljelentkezés van, vagy nagyon sokan érkeznek, esetleg regisztrációhoz kötött?
1: Igen, tehát maga az ingyenes látogatás a nap folyamán az nem regisztrációs, viszont a vezetések, az adott programok, amiket külön meghirdettünk, ugye ebből volt 5 darab külön vezetés, ugye ezek már regisztrációkötelesek voltak, ezek beteltek egyébként, tehát már sajnos nem tudunk a sétákra fogadni, mert itt ugye ott esetben egy kiállításban azért zárt terek vannak, és ahhoz, hogy mindenki láthasson, hallhasson mindent, ne vesszen el a tudásszerzés öröme, ott azért ezt tudtuk korlátozni azt, hogy hányan férnek be, de ugye ott is azért ott esetben 30-50-60 főkről beszélünk, és ugye úgy azért már kezelhető egy-egy ilyen csoport.
0: Mit tapasztal egyébként, hogy nyilvánvalóan ilyenkor nagy öröm azt látni, hogy betelnek gyorsan a listák, és most nem is tudják újra nyitni, tehát nem mondjuk be, hogy hol lehet, hiszen már ugye betelt, de egyébként mennyire múzeum látogatók vagyunk az elmúlt években? Ugye 25 éve csatlakoztak, azt mondja, tehát
1: igen,
0: van azért rálátása az elmúlt évekre, évtizedekre.
1: Igen, az elejére arra még annyit akkora rálátásom, az utóbbi években én azt látom, hogy teljes mértékben van érdeklődés a programok iránt, és ez most nem csak kimondottan a kulturális örökség napjához kapcsolódóan, hanem mondjuk akár egy éves esemény sorozatot, vagy egy éves tartalmat, hogyha nézünk, akkor azt látom, hogy ugye van kultúrafogyasztási igény, abszolút vannak érdeklődések az ismeretterjesztő előadásokra, a hagyományőrző jellegű programokra, a központi szervezési programokra, és ugye inkább amikor van valami ilyen plusz, extra, egy séta, egy raktárlátogatás például, a betekintés a kulisszák mögé, hiszen ugye rövidesen kezdődik ugye az őszi kulturális sorozat is, ugyebár, amihez szintén csatlakozik a múzeum. Tehát ilyen fronton azt látom, hogy ezeken abszolút van érdeklődés.
0: A digitalizáció az miben tud esetleg segíteni önöknek? Gondolok arra, hogy én nem olyan rég voltam Krétán, és a Minotaurus labirintusát néztük, de nem volt sehol egy ábra, hogy nézhetett ki, hogy gondolják, vagy egy rajz. Nagyon sok helyen ugye kiraknak akár egy érintőképernyős monitort, és meg lehet nézni, hogy ez hogy nézhetett ki régen. És csak ott forogtam jobbra-balra, és nem értettem, hogy ez most egy bejárat, vagy nem bejárat, ott miért megy olyan nagy tömeg, ott miért nincsenek. Gondolom ezek a kis táblák, vagy esetleg már, ahogy említettem, digitalizált bemutatók, azért nagyon sokat tudnak segíteni.
1: Igen, egyúttal ez egy örök dilemma is igazából egy múzeum, pláne mondjuk a mi esetünkben olyan szempontból, hogy ugye örökséget mutatunk be, amik ugye jelenleg ugye falak formájában, hogy ezt hogyan lehet úgy bemutatni, hogy megőrizzük annak jellegét, ugye erre vannak nemzetközi egyezmények, szabályok is, hogy ezt megőrizzük, de mégis befogadhatóvá, könnyebben emészhetővé tegyük a látogatók számára, és hát ugye azt se felejtsük el, maga a kultúra fogyasztási, igen, befogadási szabályok nagyon sokat, vagy szokások nagyon sokat változtak az elmúlt évtizedekben, és most már tényleg távlatokról beszélünk. Tehát mondjuk 120 éve ezelőtt egészen más jelleget öltött egy múzeum látogató, akár kinézete, vagy éppensége elvárása, addig ugye a mai felgyorsult, és hát éppen a digitalizáció irányába elhaladó világunkban már tényleg egészen másoknak kell megfelelni. Hát ilyen szempontból nálunk is van például két rekonstruált épület, amelyeket meg lehet nézni, be lehet menni, de ugye ezért figyelünk arra, hogy ne az összes, nyilván ne az összes épület legyen így, hanem megőrizze ezt a hát romkert jellegét, vagy hangulatát. Ugye maga a digitalizáció egyébként nagyon fontos eleme a kiállításainknak is, meg ugye a alapvető tevékenységben is nagyon fontos szerepet kap. Ugye a tárgyak digitalizáció és közzététele egyébként az ugye gyakorlatilag folyamatos. Ugye a régészeti oldalról, de kiállításokban is ilyen fontos arra kitérni, hogy, hogy például egy VR szemüveg, vagy egy rekonstrukciós 3D animáció, vagy úgy forgatható elem formájában ezt hát leginkább a fiatalok számára befogadhatóvá tegyük. Egyébként rejtenek olyan lehetőségeket is ezek a digitalizált eszközök, meg megoldások, amelyek nyilván ugye a felöltöttek idősebb korosztálynak is segítenek, de leginkább a fiatal közönség, aki ezt már ugye könnyedén és szinte automatikusan, ösztönösen használja. Tehát például az egyik kiállításunkban, hát sőt, mind a két időszak kiállításunkban, aminél ma ugye vezetés is lesz, az egyik, ugyebár a Voltunk Minti, ugye a rekonstrukciók a római korból, már ebben is látszik az, hogy itt valamilyen szempontból részben digitalizált, részben pedig ugye valós rekonstrukciókkal lehet találkozni, de ezek meg például a bemutatás, hogy hogyan készült, meg hasonlók, az nyilván ugye digitális eszközön zajlik. De ugyanígy lehetne említeni például a Pesti oldal új urai, ugye a szarmatákról szóló kiállításnál, ahol például játékkal lehet találkozni, hát ilyen érintőképernyős játékkal, meg ugyanígy rekonstrukciós videókkal, amik ugye, hát ugye feldolgozásban segítenek, befogadóbbá teszik az ott látottakat.
2: És a harmadik tárlatvezetést se hagyjuk ki akkor?
1: Azt abszolút nem, mert az nem kimondottan egy kiállításra fókuszál, vagy akár mondjuk a régészeti parkra, bár egyébként ott lesz többségében, tehát magában a romkertben zajlik majd. Ez viszont ugye úgy kerül be a programba, hogy a különlegesebb téma, hogy, hogy így fogalmazzak, ugye ez a, hát mondjuk úgy, hogy az ókori wellnesshez, illetve a fürdőkultúrához szervesen kapcsolódó WC kultúrát mutatja be.
2: Nincs ezzel semmi probléma, Kapu Tibi is azt mondta, második kérdés azután, hogy milyen volt az űrben, hogy hogyan kell vécézni az űrben. Tehát, hogy igazából itt a Aquincum latrinái is meg lehet nézni, hogy már akkor mennyire fejlett volt ez a rész.
1: Így van, és hát ahogy az űrhős is említett, tehát ez, ott is látszik, hogy ez az embernek ez egy teljesen hétköznapi tevékenysége, tehát szervesen kapcsolódik a mindennapokhoz. És ugye mi nekünk ez is egy feladatunk, hogy amit az elején is már említettem, hogy közelebb hozzuk azt, egyébként milyen hasonlóságok, milyen különbségek vannak a közel 2000 évvel ezelőtt élt emberek és a mai emberek között. És egyébként abból a szempontból is nagyon érdekes ez, hogy nagyon sok ugye történet, hát sőt, mondjuk azt, hogy vicces történet kapcsolódik ehhez a témakörhöz, ugye, hiszen, mint említettük, ugye a WC használat az egyrészt nagyon magas fokon szóval a római korban, tehát kiépítettségében például, de hát pont az, hogy ilyen nagyon hétköznapi, és azért nem biztos, hogy mindig képített helyen használták, vagy alkalmazták ezeket, tehát ilyen szempontból nagyon sok olyan történet kapcsolódik, ami ugye írásos formában megmaradt. Nem pont Aquincum esetében, de mondjuk ugye a történetírók feljegyzéseiben, epigrammáiban, leveleiben, stb. Fennmaradtak, és ebből is lesz egyébként.
2: Drámák, novellák születtek erre építve, akárhogy is nézzük.
1: Abszolút. Az egyik kedvenc ilyen történetem, ami szerintem biztos, hogy el fog hangzani ezen a vezetésen, az a torkos polip esete, hogy vajon mi köze lehet egy tengerben, tengerparton élő polipnak egy római vécéhez.
2: Ó, tehát ilyen történetekkel is készülnek. Ha az egész évet nézzük, mert ugye október 3-án barbárnapokat rendeznek, beszéljünk erről, és picit ijesztően hangzik, de nyilvánvalóan nem kell félni tőle.
1: Abszolút nem kell félni tőlem. Ugye az október 3-a 4-én megrendezésre kerülő barbár napokon nem a rómaiakkal foglalkozunk, hanem azokkal a népekkel, akik a rómaiak előtt alatvépenséggel, közvetlenül utánuk éltek ezen a területen. Mint említettem, ugye a múzeumunk nem csak a római korral foglalkozik, hanem ugye más népekkel is, akik itt a környéken, hát ugye Budapest területén éltek, vagy haladtak át ott esetben, és ugye itt róluk lesz szó. Tehát például keltákról, germánokról, szarmatákról, szkítákról.
2: És milyen napokat, vagy napot tudna még kiemelni, ha az egész évet nézzük, mert most szeptember, október, na de mi a helyzet télen, tavasszal, nyáron?
1: Hát mondjuk időben így tovább haladunk, akkor terveink szerint ugye a kelta Halloween, tehát ugye a maga, mint a modern Halloween-nak a gyökerei azok.
2: Az ősje.
1: Az abszolút.
2: A kelta hagyományokra épülő.
1: Így van. Tehát ezért ugye kapcsolódunk ehhez a történethez, hiszen ugye maga a kelták, ugye a rómaiak előtt, és hát ugye azért párhuzamosan is éltek, hiszen ugye az együttélés azért nagyon jól ment itt ezen a vidéken, hát nyilván beintegrálódtak ugye a római társadalomba. És így módon felmutattuk ezt a fajta ünnepet is. Hát ezt úgy lehet elképzelni, hogy lesznek olyan elemei, amelyek nyilván ugye az eredetre, tehát az ősi részére utalnak, ezzel foglalkoznak, de hát természetesen azzal is, ami már a modern világban megjelenik, akár egy ijesztő szoba, egy ilyen szabadulós játék, vagy éppenséggel jelmezversenytők forgását, ami már a modernebb részéhez kapcsolódik. Azonban ugye a legnagyobb rendezvényünk azért tavasszal szokott lenni, ugye a Florália, ugye a római tavasz ünnep Aquincumban, ami egyébként akár szervezésileg, akár a résztvevők számában, mármint hogy a közreműködők számában is a legnagyobbnak tekinthető, vagyis egy kétnapos programunk, ugye azt tekinthetjük a legnagyobb rendezvényünknek, de nagyon sok olyan központi szervezésű eseménysorozathoz csatlakozunk, mint például ugye a Múzeumok Éjszakája, vagy éppenséggel a Múzeumok Őszi Fesztiválja, amelyek szintén már nagyon-nagyon régóta tartanak.
2: Azért is kérdeztem, hogy minek kapcsán fogunk legközelebb beszélgetni. Köszönjük szépen Kővágó Dánielnek, az Aquincumi Múzeum közönség kapcsolati vezetőjének, hogy eljött hozzánk. Ma is, holnap, tehát kulturális örökség napjai vannak országszerte izgalmasnál izgalmasabb programokkal. Keressék bátran a helyszíneket!

0: Ki ne szeretett volna gyerekként hatalmas papírsárkányokat készíteni és azokat az égig repíteni? Nem csak gyerekként, de felnőttként is egy nagyon jó élmény lehet megfigyelni és reptetni is őket. Ezen a hétvégén pedig érdemes Zavárdiban felfelé emelni a tekintetünket, hiszen égen járó nemzetközi sárkányfesztivál lesz. Telefonon pedig itt van velünk az egyik szervező, dr. Glázer Katalin. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Még körülbelül 2 óra van, ugye, a látvány reptetésig, 9:30 kezdődik. Hogyan készülnek? Tehát ilyenkor már bogozzák a zsinegeket, állítják be a sárkányokat, mérik a szélerősséget?
1: Tehát kezdem az elejéről. A sárkányok ilyenkor még reggeliznek, és akkor, amikor jól laktak, akkor már rálehetőek arra, mindenre, amit elmondott. Jelenleg úgy állunk, hogy szelünk az nem sok van, ellenben ez nem olyan nagy probléma, mert várjuk, hogy megérkezzen, és ez nem akadályoz minket abban, hogy a többi remek programunkkal várjuk, akik ide érkeznek majd. Ugyanis 10 órakor beindul a gyerekeknek a workshop, ahol egész nap készíthetnek sárkányokat, annyit és olyat, amilyet szeretnének. Ez egy ingyenes program, és kora délután megnyílik a Janikowski Réber kiállítás, és az ehhez tartozó gyermekrajz pályázatunkat is kiértékeljük. Szóval nagyon jó program lesz a helyszínen. Jelenleg nagyon szép idő várható, és mindenkit arra buzdítanék, hogy jöjjön. Ha nem ma, akkor holnap látogasson meg a fesztiválunkat.
0: Hány sárkány röppen ilyenkor a magasba?
1: Hát amennyiben van szél, akkor rengeteg. Tegnap próbareptetéseket tartottunk, és fölengedtük az égi érőfüvet is, mert ugye az idei témánk Janikowski Éva munkássága, és a kabalánk az égi érőfű. Tehát tegnap már 5 fűszál fölreppent az égbe az égig, ezt sárkányok fontatják föl, nagyon izgalmas. Tehát volt 5 fűszálunk, és rengeteg apró és nagyobb sárkányunk az égbe a próbareptetésen. Nagyon remélem, hogy lesz annyi szelünk, hogy akár 100-at is feltegyünk.
0: Nekem nagyon közel állnak a szívemhez ezek a papírsárkányok, mert nagypapámtól tanultam, hát most már több mint 30 éve. Amikor még nádat szedtünk a tó partjáról, az is fontos, milyen hosszú, hol van a csomó, ott kell bevágni, madzaggal megkötni, és ragasztottuk papírral, aztán pedig engedtük a magasba, elképesztő mennyiségűt, és aztán rájöttünk, hogy ezeket szép színesre is lehet festeni, és egyre nagyobbakat készítettünk. Milyen technikával, technológiával készítik ezeket? Klasszikusan még gyűjtik a nádat?
1: Sokan vannak, akik bambusszal dolgoznak, és autentikus technikákkal, de ugye ma már azért ez a sárkányfesztiválok jellegét egyrészt ezek a formázott légzsákok adják, ezek a nagy figura ballonok. Ehhez nagyon erős szél kell, ilyet lehet, hogy ma nem tudom mutatni, de van nálunk ilyen is. A gyerekek pedig előre készített muszter alapján fogják csinálni a sárkányokat, tehát nekik picit lesz egyszerűsítve a dolog hurkapálcára, meg ragasztóra, meg papírra, de ettől még az is egy kihívásos feladat lesz, hogy ezek repülősárkányok legyenek, de ez minden segítséget megadunk. És a Mohyl Művészeti Egyetem tanárszakának a kis hallgatói segítenek nekünk abban, hogy minden gyerek ki legyen szolgálva teljesen, és teljes boldogságban elsajátíthassa, hogy hogyan megy ez a legegyszerűbb módon, és aztán futkoszhasson vele. Az ő sárkányaikhoz szél sem kell, csak az, hogy ők futkossanak vele, és akkor ezek gyönyörűen fognak szállni.
0: Megvan akkor a felhajtó erő, igen. Családi programokról van szó, hiszen a gyermekek készítik a sárkányt, ezen kívül a felnőttek mi mindenre készülhetnek?
1: Hát a felnőttek megkapják ezt a csodás kiállítást, ami 2-kor nyílik meg, amit így megtekinthetnek, és a holnapi napon pedig, itt nyilván egész nap próbálkozunk a sárkányeresztéssel, és amennyiben szelünk is van, akkor ez egy gyönyörű képet fog mutatni. Este próbálunk, szintén ez is a szélnek a függvénye, de tegnap is összegyűlt egy szép kis tömeg megnézni, amit föl tudtunk tenni. Világító sárkányokkal készülünk. Holnap reggel lesz egy sárkányszelidítő jóga óránk, amire szintén mindenkit vár. Ez is egy ingyenes program, mindent adunk hozzá, csak kedv kell és jöhetnek. És ugyanúgy mennek egész nap a workshopok, és aztán délután tervezünk egy csapatképet készíteni egy olyan sárkánnyal, ami szerzőtársam sárkánya, ami fölvisz egy kamerát, és mintha egy drón lenne, csak hát nem, hanem egy manuális kamera, szépen lefényképez minket az ő nézőpontjából.
0: Zseniális. Ez ugye egy nemzetközi fesztivál. Pontosan igen, mit igen. akar?
1: Hát mi meghívtunk sok nációból sárkányosokat, különösen önök az, akik maguk építik a sárkányokat, tehát ilyen speciálisabb sárkánykészítőket. Most eljött osztrák, szlovák, szlovén csapat, hívtunk olaszokat is, ők betegség miatt nem tudtak eljönni sajnos, de ez sem veszi vissza jó kedvünket, mert akik itt vannak, azok gyönyörű dolgokat hoztak. Kifejezetten arra törekszünk, hogy olyan sárkányokat hozzanak, ami nem látható olyan könnyen bárhol, és nem beszerezhető a temúról, hanem kell hozzá az ő személyiségük, egyéniségük, zseniük, hogy az úgy nézzen ki, és repüljön az égen.
0: Nem tudom, mit szokás ilyenkor kívánni. Jó szelet?
1: Igen, mindenki hozzon szelet, én azt kívánom. Többit mi adjuk, megígérem.
0: Akkor jó szelet kívánunk, és köszönjük szépen dr. Glázer Katalinnak, az Égen járó Nemzetközi Sárkányfesztivál egyik szervezőjének, hogy itt volt velünk.

0: 7:30 után vagyunk 5 perccel. Jó reggelt kívánok, köszöntöm Önöket, ez továbbra is a szombat reggel adása. A figyelmet az égről a sárkány eregetés után pedig az úttestre irányítjuk. Magyarországon 2024-ben 367, még 2025-ben már 635 személyisérüléses balesetben voltak érintettek az elektromos rollerek, ami 73%-os emelkedés jelent. Tehát biztonságos közlekedéssel folytatjuk itt a szombat reggelben. Vendégünk a stúdióban Barbalis Bence, a The Zone autós csatorna ügyvezetője, jól mondom?
1: Jó, mondhatjuk így, mondhatjuk jó, így. Jó reggelt kívánok.
0: De ön nagy rolleres is, úgy érkezett már, hogy két bukós isak van itt előttem.
1: Hoztam két bukós isakot, igen, most nem rollerrel jöttem. Az, hogy nagy rolleres lennék, az lehet, hogy némi túlzás. Mondjuk úgy, hogy volt az életemnek egy időszaka, amikor majdnem egy éven keresztül főleg rollerrel közlekedtem, és aztán nyilván a munkánkból adódóan azért megfordul nálunk különböző gyártmányú európai, kínai rollerek.
0: Tehát, hogy tesztelésre, gondolom.
1: Igen, van tapasztalatunk benne, mondjuk így.
0: A tapasztalat az mit jelent? Tehát az 5 km per óra sebességre képestől a 120 km per óra sebességig?
1: Nagyjából igen. 120 km per órás sebességre már nem vállalkoznék. Már a 70 is olyan egyébként egy rollerrel, hogy halálfélelme van az embernek.
0: Olyat tesztelt, amilyen 70?
1: Igen, olyan rollerünk van is. De hogy valójában 40 km per óra fölött szerintem ilyen kisméretű kerékkel semmi sem... Nem az, hogy biztonságos, hanem hogy, tehát, hogy az embernek halálfélelme van tényleg. Hogyha belegondolsz abba, hogy milyen méretű kerék, milyen úthibák vannak Budapesten, mondjuk, és hogy milyen kicsi a tengelytáv, tehát, hogy nagyon könnyen beszitál. Tehát 40 km per óra fölött azért, hát az igen bátrak azok, akiket mondjuk látunk így néha közúton elsuhanni az a kocsik között, azt szerintem már felér a vakmerőséggel.
0: De hol van a rollereknek a helye akkor a forgalomban? Mert nagyon nehéz megtalálni, én olvastam egyszer azt, hogy valójában sporteszköznek számítanak. Na már most, ha sporteszköznek számítanak, akkor egy nagyon egyszerű analógiával én kimehetnék gokárttal, de még akár egy ilyen ernyős kájttal is, aminek kereke van, ugye? Hiszen hát sporteszköz.
1: Lábbalhajtós kisautó. Végül is az is...
0: A pedálos
1: mozgás.
0: Tehát hol van a helye ezeknek a forgalomban?
1: Hát ez egy nagyon éles vita, ugye a közvélemény között, vagy a közvéleményben. Ugye most halljuk azt, hogy lesznek különböző jogszabálymódosítások, be van adva egy-két javaslat is, sok mindent lehet hallani. Nekem a véleményem lehet, hogy nem lesz szimpatikus sok embernek, én azt gondolom, hogy a rollereknek a bicikli úton van a helyük. Maximum. Tehát az, hogy a közúton közlekedhetnek akármilyen védőfelszereléssel, azt én nem tartom jó ötletnek, ugyanúgy, ahogy egyébként sok esetben a bicikliseket sem gondolom, hogy az autóúton lenne a helyük. Egész egyszerűen egyfelől a kultúránk sem tart még ott talán, hogy nagyon jól tudnánk együttműködni. Most nyilván erre nagyon sok ellenpélda van, mondjuk, hogyha az ember kimegy Amszterdamba, hogy gyakorlatilag több a biciklis, mint az autós, tehát ott azért egy más.
0: Egy Barcelonában is látja a robogósok hömpölyögnek, és senki nem esik el.
1: Igen, és de hogy valahogy Magyarországon ez még nem alakult ki, én például személy szerint nagyon, tehát egy kezemben meg tudom számolni, hogy hány olyan alkalom volt, amikor én közútra merészkedtem ki rollerrel, és most tök mindegy, hogy 25 km per óra volt a maximális végsebessége, vagy adott esetben tudott gyorsabban is menni, mert ugye itt a sebességkülönbség is ijesztő. Tehát az, amikor az ember 25 km per órával megy, és mellette 50-nel, 60-nal, 70-nel eljön egy teherautó, vagy egy busz, vagy egy kis busz, azért az nem kellemes érzés.
0: Egyáltalán nem kellemes. Itt van velünk dr. Czerkovics Dávid, közlekedéspszichológus. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Elhangzott itt a stúdióban az, hogy a kultúránk nem megfelelő a rolleres közlekedése. Ez a probléma, vagy egyéni probléma van a fejekben?
2: Nagyon jól hallottuk azt a megállapítást, hogy nehéz és éles vita az, hogy ez az eszköz hol kapja helyet a közlekedésben. Tehát ez az egyik legnagyobb probléma, amit én látok, hogy valójában, mintha ez a dinamika, amit ez az eszköz képvisel, az nem passzol igazából egyik útfelülethez sem. Tehát hiába tesszük a közútra, ott az autósokra tudjuk vele a frászt hozni, hiába tesszük a kerékpárútra, ott a dinamikája miatt akár jóval nagyobb sebességre képes, mint a kerékpárosok. Tehát nagyon nehéz, még jó szándékkal is, hogyha viszonyulunk hozzá, nagyon nehéz a jelenlegi eszközöket, amik nagy sebességre, dinamikára, gyorsulásra képesek, megszokni valahogy. És az, az igazság, hogy ez időbe telik, tehát a kultúra alatt azt kell érteni, hogy ugye a kerékpárosokat is időbe telt megszokni az autósoknak, amikor szinte robbanásszerűen elterjedtek, akár Budapest belvárosában is, szinte divattá lett a kerékpározás jó pár évvel ezelőtt, addig a rollernek is, ha valaha is meg fogjuk őket szokni, az időbe telik, és még van egyetlen dolog, ez kétmondatos válasz, hogy egy eszköz minél egyszerűbbnek tűnik, annál kevesebb kockázatot társítok hozzá szubjektíven, míg itt hallottuk akár mérnöki megállapítás szinten is, hogy bizony ez jóval bonyolultabb történet valójában.
0: SMS számunk 0639666, azért mondom csak, mert meglepődve tapasztalom, hogy még nem kaptunk SMS-t rolleres témában, ilyenkor már záporozni szokott. Itt vagyunk, élőben, kérem önöket, hogy írják meg, mit gondolnak a rollerekről, és a rollerek úton, bicikliúton, járdán való közlekedéséről. Azért is mondom, mert talán tegnap előtti hír, hogy egy futó két rollerest a megrángatott bozótosba lökött, mert nem tudjuk az előzményét. Valószínűleg ő futott, és mondjuk 40-nel, 50-nel elhúztak mellette. Ezt sem tartom normálisnak. Továbbra is nagyon nehéz megtalálni a helyét a rollereknek, de ha egy új kreszt írnak ezzel kapcsolatban, mert ugye annak a megújítása is folyik, nem lesz több hely az úton?
1: Nem, hát alapvetően a probléma tényleg azzal van, ahogy az előbb is elhangzott, hogy igen, a nagy sebesség a hirtelen gyorsulás miatt valójában a bicikli úton is tud galibát okozni. A közúton nincsen jó helyen, alapvetően most azok az emberek, akik mondjuk a nagysebességű rollerekkel az autók között mernek menni, mert hogy föl tudják venni az autós közlekedésnek a tempóját mondjuk, az a része rendben van, de én megdöbbenve látom néha, mondjuk motorosoknál is, de rollereseknél aztán meg főleg, bár egyébként az is igaz, hogy akik ilyen nagysebességű rollerekkel mennek, a döntő többség zárt bukós isakban és protektorral van. Mert pontosan tudják, hogy milyen könnyű elesni. Ugye a kerékméretből adódóan egy kisebb úthiba, amit mondjuk egy robogó vagy egy autó könnyen kimozog, az a rolleresnek végzetes lehet. Nekem van egy nagyon jó traumatológus barátom, aki azt mondta, hogy az elmúlt egy évben megdöbbentő számban nőttek a fiatalok körében az olyan mellkasi sérülések, amik rollerezés közben keletkeztek. Tehát, hogy ugye...
0: Nem a kormány.
1: A kormány. Igen, meg az, hogy egyébként az első kerék a legtöbb esetben az mondjuk 40-ről 0-ra lassul egy pillanat alatt, és akkor ott hirtelen a test az ugye meg megy tovább tehetetlenségében, tehát ott van egy kormány, ami ugye útban van, és ezért hoztam egyébként a két bukósisakot, hogy még mondjuk a biciklénél egy ilyen nyitott bukósisak könnyen elég lehet.
0: Itt van a kezemben, igen, hát ez ilyen fél kilogramm sincs.
1: Sincs, igen, ez a lányomnak a biciklis bukósisakja.
0: Ja, okay.
1: Igen. És mellé meg elhoztam az én motoros bukósisakomat, amit én rollerezéshez...
0: Hát ez egy komolyabb eszköz, igen. Fölemelem őt is, hát lényegesen, ugye kipárnázva, nem tudom, hogy ez már karbonhéj, valószínűleg már karbonhéj. És
1: de hogy a fontos benne az az, hogy ugye ez az egész fejet védi, mert rollernél nagyon sok sérülés van abból is, hogy ugye sokan csak ilyen típusú, tehát ezt a nyitott sisakot használják, viszont az áll, az nagyon sérülékeny, tehát hogy igen, és ez is egy probléma amúgy, ugyanúgy, ahogy a bicikliseknél vagy a motorosoknál sincsen kimondva, tehát hogy mondjuk a kreszt foglalkozhatna azzal is, hogy milyen védőfelszerelés lenne kötelező.
0: Erre is visszatérünk, csak közben nagyon sok SMS-t kaptunk, köszönjük szépen. Tisztelt műsorvezető, a rollereket egyenértékű közlekedési eszköznek kell elfogadni, a sisak mellett elő kell írni a visszapillantó tükör használatát is. Jó reggelt, nagyon sok baj van. Gyorsan mennek, gyalog átkelőn is, mikor le kell szállni, nem teszik meg, még mindig nincs mindenkin sisak, ami nem elég, ez Kristófnak, köszönjük szépen. Ha nézzünk egy negyedéves statisztikát 2025-ből, akkor az adatok gyorsuló romlást mutatnak. Első negyedév 84 erről rolleres személyisérülés, másodikban 320. Elképesztő növekedés.
1: Hát jött a jó idő.
0: Cerkovics Dávidot kérdezném, hogy nem visszatartó erő, hogy folyamatosan romló adatokat látunk, és napi szinten azt, hogy megsérül, eltört a karja, halálos balesetet okozott?
2: Sajnos ez ugyanannyira visszatartó elő, mint a közúti közlekedés egyéb résztvevői számára, amikor valaki meghal az Árpád hídon hatalmas sebességgel közlekedve, vagy megöl valakit, ezt kitesszük a hírekbe, és a többiek azt gondolják, hogy jó, ő hibázott, de én ügyesebb vagyok ennél. Sajnos ez a túlságosan pozitív én kép, ez szinte minden közlekedőre igaz, főleg egy olyan eszköznél, ahol nincsen kötelező tanfolyam sem. Tehát ahol semmiféle szervezet formában a használat előtt nem hívják fel az illető figyelmét arra, hogy a kockázatok, amiket mi bemutatunk, azok rád is érvényesek, és így is így működnek. Szóval gondoljunk bele, egy B-kategóriás jogosítványnál csak a fékezéssel mennyit foglalkozunk. Rollernél ez gyakorlatilag a nullával egyenlő.
0: Bence egy évig rollerezett, itt van egy darabban, él, mosolyog, aminek mi nagyon-nagyon örülünk. Hogyan lehet ezt úgy végigcsinálni? Tehát gondolom, akkor protektor, védőfelszerelés és nagy figyelem.
1: Abszolút, nyilván az sem, tehát hogy ahogy Dávid is mondta, nagyon fontos az, hogy akár a bicikliseket, akár a rollereseket edukálni kéne. Tehát a Kressznek a minimális ismerete az elengedhetetlen. Mondom, én mindemellett nem nagyon merészkedtem közútra. Tehát én bicikli úton közlekedtem, próbáltam odafigyelni arra, hogy ez elsősorban a bicikliseknek a közege, és nem a rollereseké, tehát próbáltam úgy közlekedni, hogy ne zavarjak vele senkit. És egy nagyon fontos dolog hangzott el az előbb, hogy nem szállnak le mondjuk a kereszteződés. Akár van zebra, vagy mondjuk ilyen biciklis átkelő. A balesetek, én megmerem kockáztatni, hogy legalább fele abból a fakad, hogy a zebrán az autós gyalogosra számít, maximum biciklisre, és nem mondjuk egy 30-40-nel a látóterébe berobbanó emberre. Nagyon nehéz megállni. Arról nem beszélve, hogy mondjuk egy rollernek a féktávja kétszer, háromszor, négyszer akkora mondjuk, mint egy robogóé.
0: Ennek kapcsán még egy eset, ami nem olyan régen történt, amikor egy autós egy rollerest rángatott meg, látszik, hogy megy a féklámpája, én nem akarok döntőbíró lenni, tehát ő lassított a gyalogátkelő hely előtt, viszont egyszer csak a semmiből megérkezik a rolleres, talán meg is lökte, nem tudom, de nagyon-nagyon komoly konfliktus alakult ki kettőjük között, és közlekedés pszichológusként hogy látja ön az ilyen helyzeteket? Tehát kinek kellene önmérsékletet tartani, mert nagyon nehéz ilyen helyzetekben.
2: Az igazság, hogy ezt nagyon nehéz egy olyan eszköznél meghatározni, ahol még a Kressz egyelőre nem megfelelően deklarálja a használatot. Tehát nincs mire hivatkozni szinte, mint amikor az emberek arra hivatkoznak, hogy nekem volt elsőbségem, vagy neked volt, vagy mit tudunk tenni. Tehát egy objektív mércét kellene kialakítani. Önmérsékletre a körúti közlekedésben mindenkinek szüksége van, hiszen már egy bírósági eljárás nem is felteszik azt a kérdést. Hiába neki volt adott esetben elsőbsége, mit tett azért, hogy elkerülje a balesetet. Tehát van egy ilyen mindenek felett álló objektív kötelezettség, hogy még ha másik hibázik is, nekem azt minden eszközzel meg kell próbálnom kivédeni. De itt egy másik történet is szóba került, hogy védőfelszerelés, hogy mennyire látom védtelennek azt a másik közlekedőt, és milyen szintű kockázatot társítok hozzá. A védőfelszerelés kötelező vétételennek van egy nagyon fontos bökkenője, itt a bérlős eszközök. Ugyanis ott ezt nem nagyon lehet kötelezővé tenni, legalábbis a példák azt mutatják, hogy nem életszerű a dolog. A saját eszköznél mindenki rendesen fel tud szerelkezni az eszköz jellegéhez mérten. De a bérlős eszközöknél ez sokkal nehezebben elvárható.
0: Nagyon sok a nyitott kérdés. Jó reggelt kívánok, kezdődik egy SMS. Egyetlen nem engedném 18 év aluliaknak. Aztán e-rollereseknek legyen kötelező sárga mellény, rajta a vezető rendszáma, kresszvizsga. Ezzel azért tudok egyetérteni, mert amikor milliószor tapasztaltam, hogy velem szemben balra bekanyarodott a rolleres, mert nem tudta az ifjú titán, hogy nem neki van elsőbsége. És a vezető nem számít rá. Csak én az autóval több mint másfél tonna vagyok, ő meg a rollerrel 90 kg.
1: Igen, hát jó esetben másfél tonna, most nálam pont egy olyan tesztautó van, ami 2,6 tonna, ráadásul egy nagyon alacsony autó, tehát hogy...
0: Ó, igen.
1: Hát elektromos autók világában ugye ez már azért nem annyira ritka. Igen, itt az is egy újabb problémát, vagy egy újabb, igen, probléma halmazt nyitott meg Dávid, hogy hogyan, tehát hogy Igen, a bérlős eszközöknél maga a védelem megszervezése az nehéz. Külföldi példákból látszik, hogy vannak olyan bérlős cégek, akiknél ilyen kihajtogatható bukós isak tud lenni a rolleren. Hát most, hogy az mennyit véd valójában, azt nehéz megmondani. A másik az, hogy például nem csak életkorban lenne érdemes szerintem korlátozni a rollereket, hanem kerékméret. Ez egy nagyon fontos dolog, nem sokan beszélnek róla, de a kerékméret az tényleg rengeteget számít, mert nekünk is, amilyen rollereink mondjuk a szerkesztőségben vannak, mindegyik tereproller, tehát ezek a lehető legnagyobb kerekekkel szereltek, amikkel még így is tud körülményes lenni a közlekedés, de sokkal biztonságosabb, mondjuk, mint a kisebb kerekű társaikkal való közlekedés. Én speciál egyetértek abban, hogy adott esetben akár lehetne a rollerezést, vagy az elektromos biciklizést is mondjuk rendszámhoz kötni, csak ez megint egy olyan probléma halmaz nyit ki, amire valójában még nem nagyon van, nem csak nálunk, hanem úgy, hogy a világban nem nagyon láttam még megoldást rá, hogy pontosan hogyan lehetne akkor ezt úgy szabályozni, hogy mindenki jól érezze magát benne.
0: Említsük meg a szanaszét hagyott rollereket, járdán bicikli úton felborulva úgy, hogy lehetetlenné teszik a közlekedést, ez is a kulturálatlanság része, és egy következő adás témája, mert ez is egy nagyon nagy dolgot nyit ki. De azért próbáljunk egy picit pozitív irányba fordulni, Dávid, hogy mire kellene figyelni? Tudjuk, nincsen szabályozás, nincsen sárga mellény. Azt is tudjuk, hogy pici a kerék, meg hogy 70-nel tud menni egy roller. De ön mit tanácsol ebben a nagy társasjátékban a résztvevőknek, amit ugye közlekedésnek hívunk, hogy mire és hogyan figyeljünk?
2: Mindenképpen azt tudom javasolni, hogy két oldalra kellene bontani ezt a választ. Az egyik az emberi pszichológiai oldal, hogy mindenki olyan eszközt vásároljon magának, ami a jelenlegi közlekedési környezethez valamilyen értékben passzintható, beleillik. Tehát olyan dinamikájú eszköz, valóban olyan kerékméretűt, amivel láthatóan biztonságosabban lehet közlekedni, és gyakorolja ki. Tehát mivel nincs ezekhez az eszközökhöz tanfolyam, próbálja ki néptelen helyen, hogy tud vele fékezni, hogy tud vele egy hirtelen fordulni, hogy ne váljon bizonytalanná egy közlekedési helyzetben. És a másik oldal ennek, hogy mint ahogy Forma 1-es autók is léteznek, vagy rally autók is léteznek, mégsem megyünk velük az Andrássy úton, úgy minden közlekedési eszköznek is megvan a maga végpontja, a legnagyobb sebességű, a legdinamikusabban gyorsuló, de nyilvánvalóan előbb-utóbb ezek is be lesznek majd korlátozva. Én legalábbis nagyon remélem, hogy olyan eszközöket fogunk majd gyártói, kivitelező és forgalmazói szempontból is az útra tenni, amik illeszthetőek a forgalomba, és ezek a vadhajtások le lesznek róla vágva, és ezt azért hangsúlyozom, mert nem szeretném közellenségnek tenni a rollereseket. Az ember azt az eszközt addig használja, ameddig az eszköz engedi magát használni, kitölti a rendelkezésre álló teret, hogyha ezt a határt túlságosan messze helyezzük, akkor mindig lesz olyan ember, aki a legjobb szándék ellenére is szépen el fog menni a határig, tehát mind a két oldalt kellene egy kicsit szorítani.
0: Teljesen egyértelmű, és nem is célunk a műsorral, tehát itt közellenségnek beállítani a rollereseket, ezért is mondtam, hogy próbáljunk egy pozitív irányba elindulni, és valamilyen féle fajta megoldást találni, hogy hogyan lehet együtt játszani ezt a nagy társas játékot, ahogy említettem. Bence, szeretett volna reagálni a mindenhol széthagyott rollerekre.
1: Igen, alapvetően ugye itt a bérlős cégek azok, akiknek ebben felelősséget kell vállalniuk. Nyugat-Európában már tökéletesen működik, de azt mondhatom, hogy most már Budapest bizonyos kerületeiben is tök jól működik az, hogy felfestenek az útburkolatra bizonyos roller parkoló helyeket, és az applikáció csak ezeken a területeken belül elhelyezett rollereknek a bérlését engedi lezárni. Tehát, hogy azt gondolom, hogy nyilván persze egyfelől, aki bérel rollert, az jobban odafigyelhetne arra, hogy hol teszi le, de hogy közben a bérlős cégeknek is van felelőssége abban, hogy minél több ilyen helyet alakítsanak ki, ahol nem zavarja a közlekedőket vagy a gyalogosokat.
0: Egy újabb érdekes dolgot említett, ugye a roller parkoló, aminek van egy különleges kis táblája, amit én nem tanultam, amikor a Kressz vizsgát csináltam. Tehát, ha én oda parkolok motorral, autóval, kerékpárral, akkor mi történik? Ön, mint autós újságíró, gondolom ugyanígy van ezzel, hogy nekem miért kéne azt tudnom?
1: Igen, hát ez is az edukációnak tehát, hogy sok szempontból a legnagyobb baj szerintem ma a Kresszel Magyarországon, hogy egy olyan régóta íródott dologról beszélünk.
0: Ez a 60-as évek.
1: Hát igen, rengeteg dolog már nincsen, viszont rengeteg dolog meg van, ami még nincsen benne. Mi Több mint 10 éve folyamatosan azért küzdünk például, hogy a B-kategóriás jogosítvány megszerzése után legyen kötelező, valahogyan legyen beépítve, akár állami támogatással egy vezetéstechnikai tréning.
0: Bizony.
1: Mert ha valaki mondjuk nyáron szerezte meg a jogosítványát, és aztán télen egy csúszós útra téved, ő honnan fogja tudni, hogy mit kell csinálnia? Egy vezetéstechnikai tréningen meg egy csomó olyan helyzetet lehet szimulálni, ami aztán életeket menthet, vagy legalábbis megtaníthatja az embert arra, hogy bizonyos körülmények között hogyan viselkedjen, és adott esetben ugyanígy lehetne biciklivel, rollerrel. Én a Tabánba emlékszem, régen édesapámékkal jártunk ki biciklivel, ahol volt ez a gyerek út, ahol a táblákat meg lehetett tanulni, voltak a jelzőlámpák és minden egyéb, hogy nyilván ez a mi felelősségünk is, hogy mondjuk a gyerekeinket így edukáljuk, de hogy valamit jó lenne kitalálni ebben az irányban is, igen.
0: Az új kereszt talán megoldás lehet, Dávidtól kérdezem, hiszen a jelenlegiben még talán az is szerepel, hogy külterületen előzési szándékát kürt szóval jelezze. Hát nagyon meglepődnének, hogy én előzésnél dudálok.
2: Hát igen, ez egy hosszadalmas vita az új keresztnek a kialakítása, és nem ment bökkenőmentesen eddig is, de nemzetközi példák azt mutatják, hogy sajnos a meglévő, megtörtént eseteket muszáj valamilyen módon kategorizálni, dimenzionálni, mert sajnos, ha eljutunk odáig, pláne büntetőjogi szempontból is, hogy kiszegetnek milyen szabályt, jelenleg itt egy vákumban vannak az eljáróhatóságok bizonyos szempontból, úgyhogy a súlyos esetekre is mindenképpen megoldást jelent, és akkor később rá lehet majd mutatni, hogy na, ez is ez a szabály megmenthette volna a rolleres, vagy a gyalogos, vagy a kerékpáros életét, vagy az autóst attól, hogy belekeveredjen akár egy halálos balesetbe, úgyhogy esetleg valaki meghala a járműve alatt. Tehát mindenképpen a kereszt és a szabályozás az egyik legfontosabb, de nagyon nehéz kérdés ez, és biztos, hogy valamilyen szinten kompromisszumot és fájdalmas engedményeket kell a közlekedés több résztvevőjétől is majd kérnünk. Ez egy átmeneti időszakot fog maga után vonni, amíg ezt megszokjuk.
0: Nagyon szépen köszönöm dr. Zerkovics Dávid közlekedéspszichológusnak és Barbalics Bencének, a The Zone autós csatorna ügyvezetőjének, hogy vendégeink voltak. Köszönjük szépen!
1: Mi is köszönjük!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a hazai Vilmos körte kilója csak 599 forint, a hazai Szilva kilója pedig szintén csak 599 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyert el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Önt is várja a Magyar Rádió Énekkara szeptember 22-én a Mátyás templomban. A koncert a magány, a remény és a megnyugvás történetét meséli el az évszázadokon átívelő kórusműveken keresztül. Az esten Szabó Sipos Máté vezényli a Rádió Énekkart. Várjuk szeptember 22-én az MRM koncertjén. mrm.jegy.hu.
0: Reklámot hallottak. Szombat reggel. Hogy ne maradjon magazin műsor nélkül, szombaton sem.
3: 8 óra van, jó reggelt kívánok, köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Balogh Tamás. Hamarosan környezetbarát közlekedéssel folytatjuk a szombat reggelt, hiszen bringás reggelivel, szakmai sétákkal és családi programokkal népszerűsíti a fenntartató közlekedést az Európai Mobilitási Hét. Maradjanak velünk, hamarosan jönnek a részletek.
4: Nyolc óra, jó napot kívánok, a szerkesztő Bártfai Kinga, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. A politikusok életmódját is vizsgálja majd a NAV. Felvételi zárlatot rendeltek el a szegedi koraszülött osztályon, és folytatódik a kellemes őszi idő. Új összeférhetetlenségi szabályokat vezetnek be a hazai sportéletben, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy a törvény elfogadása után miniszterek, államtitkárok, országgyűlési képviselők és más vezető állami tisztségviselők nem tölthetnek be vezető pozíciót olyan sportegyesületben, amely több mint 500 igazolt sportolót foglalkoztat. A vagyonnyilatkozatokat és az érintettek életmódját is vizsgálja majd az adóhivatal a politikusok vagyonosodási ellenőrzésekor. A NAV feladata lesz az eltitkolt vagy elrejtett vagyonelemek feltárása is. A vizsgálatok automatikusan indulnak majd a jelenlegi és egyes korábbi magasrangú politikai tisztségviselőknél 2 év hivatalban töltött idő után. Még a hónap végén bejelentik, hogy melyik 4 üggyel kezdi meg munkáját a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Erről a szervezet vezetője beszélt egy HVG rendezvényen. Unger Anna azt mondta, hogy szeptember 28-án közlik, mely ügyeket kérik át más hatóságoktól. Felvételi zárlatot rendeltek el a Szegedi Egyetem koraszülött intenzív osztályán. Előzőleg 3 csecsemőnél mutattak ki olyan nehezen kezelhető baktériumot, amely veszélyes a gyenge immunrendszerükre, a fertőzött babák tünetmentesek, ellátásuk az óvintézkedések mellett biztosított. Újraindult a gyártás az ország egyetlen csempegyárában, Tófejen. Az egykori Zala Kerámia üzem új tulajdonosa, a Szatmári cégcsoporthoz tartozó magyar tulajdonú Terra Danubia Kft. A tervek szerint a meglévők mellett új termékeket is fejlesztenek majd, amelyeket nem csak a magyar piacra, hanem exportra is szánnak. Online adta le szavazatát Vlagyimir Putyin orosz elnök a 3 napos parlamenti választáson, közölte a Kreml. A vasárnapig tartó voksoláson először vesz részt az Ukrajnától 2022-ben elcsatolt 4 régió lakossága. Az Európai Bizottság szerint a választás a demokrácia folytatandó és mélyülő leépítését mutatja Oroszországban. Fokozatosan növel

0: térsége, a Vasi hegy hát Rába mente, az Alavölgyi, valamint a Sümektől a Bakonyaljáig terjedő porták lesznek látogathatók. Gazdaságok, pincészetek, manufaktúrák és kézműves műhelyek nyitják meg kapuikat. Hétvégén mossák az Erzsébet hidat, ma a Budáról Pestre, holnap pedig a Pestről Budára vezető oldalát tisztítják meg. A budapesti közművek közleménye szerint a most kezdődő őszi hídmosási programban megtisztul a Váralagút is. Országszerte sok napsütésre számíthatunk, délelőtt a délnyugati tájakon átmenetileg megnövekszik a felhőzet, arrafelé elszórtan esőzápor kialakulhat, délután 24-29, késő este 16-22 fok várható. Kedves hallgatóink, hírekkel 9 órakor jövünk legközelebb.
1: Műsorajánló.
2: Nyílt titok. Már nem rejtjük véka alá az igazságot.
3: Van, aki 100 milliókat vett fel belőle, van, aki lemondott miatta, van, aki visszaadta, és van, aki előzetesben ül miatta. Az NK a botrányt mutatjuk be, többek között Laco Adriennel, Pataki Attilával, illetve Tarz Zoltánnal és Pócs Jánossal.
2: Nyílt titok. Ma délelőtt 9 órától a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Szombat reggel. Hogy ne maradjon magazin műsor nélkül, szombaton sem. Szombaton sem.
4: 8 óra múlt 5 perccel, jó reggelt kívánok, köszöntöm Önöket. Hamarosan az éppen zajló európai mobilitási héttel foglalkozunk, melynek célja, hogy a közlekedés minden szereplőjében tudatosuljon, életünk különböző szakaszaiban eltérő közlekedési igényekkel és kihívásokkal találkozunk, ennek tudatában pedig olykor több megértéssel és türelemmel érdemes a másik felé fordulni. Hamarosan jönnek a részletek.

0: Két keréken indult a reggel szerdán az európai mobilitási héthez kapcsolódva. A biciklis reggeli nem csak egy falatnyi energiával várta a bringásokat, hanem arra is felhívta a figyelmet, hogy a kerékpár a mindennapi közlekedés egyik alternatívája lehet. De miért érdemes autó helyett biciklire ülni? Kobolák Attila járta biciklis reggelin.
1: Városliget fáj között felállított bicikliseknek reggelit osztó stand mellett állunk, Kádár Melindával, a Kerékpáros Klub kommunikációs munkatársával. Reggel 7 óra van, de már szép számban gyülekeznek a bicósok. Jutni fog mindenkinek reggeli? Hány emberrel számolnak ilyenkor?
2: Elképesztően sokan vannak már itt reggel 7-kor is, de mi már 6 óra óta itt vagyunk, és nagyon-nagyon sokan jöttek. Volt egy pillanat, amikor elfogyott az ellátmányunk, és utána megérkezett a felmentő sereg, aki hozott egy egész raklapnyi finom reggelit és üdítőt a reggel munkába igyekvőnek, és nem csak munkába, hiszen nagyon-nagyon sok gyerek van itt most velünk, aminek nagyon örülünk. Idén első alkalommal vagyunk a Városligetben, korábban mindig a Gellért téren volt a mi bázisunk, ott sokkal kevesebb gyereket láttunk, és most itt elképesztően sok gyerkőc teker a suliba a szüleikkel, és ennek nagyon örülünk.
1: Ez azt mutatja, hogy a felnőttek jó példát mutatnak a gyerekeknek, hogy biciklivel járnak iskolába, mennek együtt iskolába például. Ezért is hozták létre ezt a kezdeményezést, vagy mire szerették volna felhívni a figyelmet?
2: Bringáz a munkába kampányunk már 2007 óta tart, és mindig is a Magyar Kerékpáros Klub berkein belül szerveztük meg. Sok különböző formája volt már. A bringás reggeli már a kezdetektől kezdve egy kiemelt eseménye volt ennek a kampánynak. Igazából ez egy szemléletformálási kampány, és az a célunk, hogy megmutassuk az embereknek, hogy kerékpárral is lehet munkába járni. Nagyon sok tévhit övezi a kerékpározást, aminek semmi alapja, és nagyon sokan tartanak attól, hogy nem tudnak elmenni kerékpárral munkába. Nyilván ehhez fontos a megfelelő infrastruktúra és a biztonságos kerékpáros közlekedés, de ahogy látjuk, már ma is több tízezren kerékpároznak a munkába Budapesten is, és nem csak a vidéki nagyvárosokban, persze ott jellemzően nagyon-nagyon sokan, de az a célunk, hogy minél többen üljenek át kerékpárra, és minél többen mozogjanak reggel, mert ez nagyon fontos ahhoz, hogy hosszú távon megőrizzük az egészségünket, és nyilván nem csak magunknak, hanem a környezetünknek és a városnak is jót tesz az, hogyha aktív mobilitást használunk, és hogy minél többen kerékpároznak. A leggyakoribb tévhitek közé tartozik például az, hogy leizzadok vagy megfázok, és hogy nem tudom magammal vinni a laptopot, miközben már nagyon jó kerékpáros táskák, kiegészítők vannak arra, hogy a csomagjainkat felpakoljuk a csomagtartóra, és egyébként mi azt szoktuk javasolni, hogy átlagos városi kerékpározónak valójában nem kell 15 km per óránál többen mennie, ez egy olyan kényelmes tempó, ami elég ahhoz, hogy kényelmesen eljussunk A-ból B-be. A kutatásaink alapján azt látjuk, hogy az átlagos táv, a napi megtett táv az nagyjából 10 km körül mozog, ez az oda-vissza táv is benne van, szóval egy irányban nagyjából 5 km tekernek munkába a magyar emberek, és ez egy akkora táv, amit simán meg lehet tenni kerékpárral, nyilván a kényelmes kiegészítőkkel együtt.
1: Sok esetben akkor inkább a kifogások miatt nem indulnak el az emberek, de így is, ahogy említette, több ezren vesznek részt a kezdeményezésben, ezek szerint jövőre is lesz.
2: A kezdeményezésünk idén egy óriási létszámot ért el, több mint 170 helyszínen van ma bringás reggeli vagy bringás uzsonna, ez a korábbi évekhez képest meg háromszorozódott a létszám tulajdonképpen. Annyira népszerű, hogy most már szinte az utolsó pillanatban jelentkeznek be cégek, önkormányzatok, hogy mindenképp szeretnének ők is csatlakozni ehhez a kezdeményezéshez. Nyilván nagyon szeretnénk, hogyha ez a jövőben folytatódna, és még minél több emberhez el tudna jutni az, hogy a kerékpározásnak az a számtalan előnye mennyire fontos, nem csak az egyén számára, hanem tényleg a közösség számára is.
1: Mit vár a legjobban az ilyen reggelekben?
2: Azt várom a legjobban, hogy találkozzak a bringásokkal, és beszélgessünk arról, hogy milyen ma kerékpározni Budapesten és az országban, és hogy ők mit látnak fontosnak, mit tartanak fontosnak, hogy hogyan lenne jó még fejleszteni a kerékpár a infrastruktúrát, ilyenkor közvetlen visszajelzést kapunk a felhasználóktól, ami nagyon-nagyon fontos.
1: Most a főszereplőkhöz, a biciklisekhez fordulok. Hogy ízlett a reggeli?
3: Nagyon finom volt, nagyon jól esett így elindítani a napot korán, 7:30-8 körül a Városligetben.
1: Minden reggel erre jönnek biciklivel, vagy ez most ilyen különleges alkalom volt, mert tudták, hogy lesz bringás reggeli?
3: Valahogy a kettő között itt erre járunk. Amúgy is biciklivel is egy kis kitérőt tettünk, hogy ide kanyarodjunk, és egy lehellettel előbb indultunk el, de nem kellett óriási extra köröket tennünk.
1: Miért kezdtek el biciklizni annak idején? Miért biciklivel járnak?
4: Szeretnénk egy élhető város. És azt gondoljuk, hogyha mindenki biciklivel közlekedne, az mindenkinek jobb lenne egészség szempontból is, és közlekedés szempontból is.
1: Az ilyen eseményektől az ételen kívül természetesen, hogy érzi, mit kap?
5: Az élmény és a hangulat. Jó megtapasztalni azt, hogy nem csak egyedül bringázunk, hanem ez egy nagy közösség, és a sógornőm, sógoraim is itt vannak, úgyhogy ez egy családi élmény is nekünk.
1: Az önkéntes reggeli osztás a stand mellett is folytatódik, ahol egy dobozból kapják a reggeliüket a biciklisek. Mit rejtenek a kis zsákocskák?
2: aki olyan bátor, hogy ilyen korán már bringára ül, és azzal megy a munkába. Őket piros almával és pereccel jutalmaztuk a reggelnek a legelején, és azóta megérkezett egy szponzornak az ajánlata, akik mindenféle ízű süteményeket hoztak itt ma, úgyhogy ezek közül válogathatnak az éhes bringások, üdítőt, vizet is vihetnek magukkal. Fontos a számunkra abban, hogy egyrészt népszerűsítsük magát a bringázást, mint egy közlekedési eszközt, ami nagyon egészséges, de nem csak a bringásokat állítjuk meg, hanem aki rollerrel közlekedik, azokat is szeretettel váljuk, hiszen a számunkra minden mikromobilitási eszköz külön nagyon fontos.
1: Nagyon rutinosan mozog ebben a közegben, nagyon sokat beszélget a biciklisekkel. Mit szeret a legjobban ezekben a reggelekben?
2: Kifejezetten nagy öröm számomra ennek a közösségnek kedvére tenni, vagyis segíteni ezt az ügyet, azzal, hogy találkozhatok ezekkel az emberekkel, a bringásokkal, mindig nagyon vidám és nagyon kedves társaság. Én nagyon-nagyon bagoly típus vagyok, úgyhogy borzasztó ritken vagyok fenn ilyen korán, úgyhogy mondtam is a többieknek, hogy tényleg nagyon lelkesnek kell lenni, hogy reggel 6-ra itt már mindannyian megjelentünk, váltunk pakolászni. Ez egy nagyon-nagyon lelkes és nagyon vidám társaság. Egyesével mindenkivel nagyon jókat lehet beszélgetni. Olyan környezettudatos emberek csoportjáról beszélünk, akik tényleg hajlandóak a mindennapokban is valami olyat vállalni, ami esetleg mások számára kényelmetlenségnek tűnhet, de hogy ez egy olyan tudatos döntés, ami egyrészt a személyes egészséget, és másrészt a közösséget is szolgálja. Úgyhogy én ennek a közösségnek nagyon nagy örömmel vagyok a része, akár ezen a módon is.

0: Szeptember 16 és 22 az Európai Mobilitási Hét dátuma, célja a környezettudatos és fenntartható közlekedés népszerűsítése, országszerte pedig nagyon sokan csatlakoztak az eseményhez. Itt van velünk a telefonvonalban Kovács Bendegúz, a Budapesti Közlekedési Központ szóvivője. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt!
0: Önök hogyan csatlakoznak a Mobilitási Héthez?
1: A BKK és Budapest Főváros Önkormányzata egy egész hetes programsorozattal készült, ami már szerda óta fut, volt bringás reggelink, számtalan szakmai program, azt is mondhatnám, hogy egyébként a közlekedésnek a Sziget Fesztiválját tartjuk meg tulajdonképpen ezen a héten, olyan sok elismert szakember érkezett most a fővárosba, ennek a mobilitási héthez kapcsolódva, és ezen a hétvégén pedig tartjuk a fő programunkat, az autómentes hétvégét, ahol meg sok-sok tízezer embert várunk, hogy megismerhessük, hogy milyen alternatív közlekedési módok és milyen fenntartható választások várják őket Budapesten minden egyes nap, azért, hogy egy jobb, tisztább levegőjű, és azt is mondhatom, hogy kevesebb dugót tartalmazó városban tudjunk együtt élni.
0: Ugye a kezdeményezés 2026-os mottója a mobilitást mindenkinek, pontosan mit takar ez?
1: Ez arra próbálja felhívni a figyelmet, hogy nem ugyanúgy közlekedünk, életkortól, társadalmi helyzettől függően más közlekedési módokra van szükségünk, és idén kifejezetten az idősekre, illetve a gyerekekre koncentrálunk, ezért az idei évben itt Budapesten kerül megrendezésre a Cycling Without Age, a Kortalan Kerékpározás nevű nemzetközi szövetségnek a csúcs találkozója is, de 130 országból érkeznek szakértők, hogy megvitassák, hogy hogy lehet időskorban is kerékpározni, és a csúcspontja ennek a résznek pedig ma délután lesz, 14:30-tól lesz egy nagyon nagy riksás felvonulás, ahol önkéntesek idős embereket szállítanak riksával azért, hogy tényleg a kor az ne legyen akadály a kerékpározással kapcsolatban.
0: Ma már volt egy elektromos rolleres témánk, nem tudom, hogy önöknél ez napirenden van. Nem baj, ha nem, csak furcsa lett volna, ha nem kérdezek rá.
1: Hát természetesen foglalkozunk mi is az elektromos rollereknek az előnyeivel és a hátrányaival is. Ugye Budapesten alapvetően mi voltunk az egyik első európai ország, akinek, város, akinek sikerült rendezni a roller káoszt abban a tekintetben, hogy itt jelentek meg először a mobipontok, tehát rendezett lerakó és felvevő állomások, viszont látjuk, hogy még sok-sok edukációra lesz szükség ahhoz, hogy mindenki biztonsággal tudja használni ezeket az eszközöket, és annak is nagyon örülünk, hogy jelenleg a kormány is kiemelten tárgyalja ezt a kérdést az új KRESZ javaslathoz kapcsolódóan. Mi bízunk benne, hogy sikerül egy olyan megoldást találni, ami minden közlekedő számára megfelelő lesz, biztonságos, és egyébként a fenntartható közlekedési módokat sem érinti hátrányosan.
0: Említette ugye, hogy autómentes hétvége kezdődik a fővárosban, számtalan programmal, rakparton például közlekedés biztonsági is lesz a főszerep, és ha jól tudom, van egy baleset szimulátoruk.
1: Így van, így van. A mostani főrendezvényünk az ugye már jó pár éve a Fővám tér környezetében, a Szabadsághídon, illetve a Kálvin tér magasságában szokott lenni a fővárosi autómentes hétvége. Idén viszont kibővültünk, a Műegyetem rakpart előtt is várunk mindenkit programokkal, ugyanis idén nem csak az autómentes hétvége van ezen a hétvégén, hanem a biztonság hetének a záró rendezvénye is, ahol az ORFK, a Balesetmegelőzési Bizottság, illetve a Magyar Biztosítók Szövetsége is hoznak programokat, amik mind arra hívják fel a figyelmet, hogy lehet biztonságosan közlekedni, és ők hoznak borulás szimulátort, igen, ez egy nagyon izgalmas dolog, beletülni egy autóba, és az autót megforgatják a tengelyek körül, így át lehet érni, hogy miért érdemes becsatolni a biztonsági öveket. Viszont tekintve, hogy ez az autómentes hétvége, én szívesen beszélnék arról, hogy milyen más szimulátoraink is vannak, hisz ki lehet próbálni azt is, hogy milyen buszt vezetni, sőt, még a mai napon azt is ki lehet próbálni, hogy milyen vonatot vezetni, hisz a nap végén az a legbiztonságosabb, hogyha mindenki közösségi közlekedéssel, gyalog vagy kerékpárral közlekedik, és amikor csak tehetjük, akkor kerüljük az autóval való közlekedést. Ez tesz a legjobbat a városnak, ez tesz a legjobbat a biztonságnak, és ez tesz a legjobbat a környezetünknek is.
0: És ha már jármű kiállítás, és gondoljunk a családokra, a gyermekekre, mert hogy akár villamos vezető fülkéjébe is be lehet ülni, mert az azért a gyerkőcöket nagyon vonza.
1: Így van, a legnépszerűbb része az idei autómentes hétvégének, ezt már előre el nem merem mondani, pedig csak 10-kor indul a hivatalos program, az biztos, hogy a villamos kiállítás lesz, fel lehet szállni a villamosokra. Nagyon sokkal több mindent lehet most itt megfogdosni, mint egy átlagos napon, hisz ezek a villamosok ugye nem működnek, és minden évben általában villamos csengőtől szokott zengeni az egész Szabadsághíd és az egész Fővámtér. És emellett is nagyon-nagyon sok gyerekprogrammal készülünk, például itt lesz a BKV-nak van egy dupla csuklós játszó busza, ami a legkisebbek számára áll rendelkezésre, ezt lehet rajzolni, össze-vissza ugrálni, de hát dupla csuklós, tehát ez egy iszonyatosan hosszú busz, illetve lesz nagyon mini Icarus busz is, amivel körbe lehet utazni a rendezvényterületén, csak a legkisebbek számára, illetve lehet mindenféle ajándékokat gyűjteni, lehet például MOL Budi kerékpárt örökbe fogadni. Ez azt jelenti, hogy aki oda megy a MOL Budinak a sátrához, az elnevezhet egy kerékpárt saját maga, és utána egy éven keresztül az applikációban követheti, hogy éppen mi történik ezzel a kerékpárral, és egy picit a saját magájának is érezheti ezt a jó kis közlekedési eszközt. És nagyon-nagyon-nagyon sok más élménnyel is várunk. Ugye az a célunk, hogy a közösségi közlekedés, illetve a kerékpározás és a gyaloglás is adjon élményt az ide kilátogatóknak. Ezért amikor majd egy szürke hétköznapon azon gondolkozunk, hogy autóval menjünk-e suliba vagy a munkába, vagy inkább felpattanjunk a legközelebbi buszra, és mondjuk stresszmentesen érjünk el a munkahelyünkre, akkor ezek az autómentes napi élmények is hozzájárulnak ahhoz, hogy így fenntartható verziókat válasszuk.
0: Nagyon sok családot várnak tehát a rendezvényekre. Mit tanácsol, mit javasol, hiszen azért mondjuk több gyerkőccel egy tömegben megindulni, hogyan készüljenek a családosok?
1: Alapvetően két fő része van a rendezvénynek, az egyik az a Műegyetem rakpart, a másik pedig a Fővámtér. Készülünk mosdókkal is, lehet inni, illetve enni is ezeken a területeken. Ami érdemes, az kézen fogja a gyerkőcöket, hogy ne rohangáljanak el, bizony. De a legtöbb sátor azért az pont gyerekprogramokra készül, és nagyon sok képzett animátor várja a gyerekeket, tehát igazából arra is van lehetőség, hogy egy picit a gyerek megismeri a fenntartható közlekedési módokat, és közben a szülő meg mondjuk meg tud inni egy kávét, és csak bambulhat, hogy éppen erre van szükség, tehát próbálunk minden igényt kiszolgálni ezen a programon, illetve érdemes ugye magát a rendezvényt, de talán ezt nem kell mondanom, közösségi közlekedéssel, tehát metróval megközelíteni, és nem autóval, mert ez is hozzátartozik a teljes körülélményhez. Nagyon szép lesz az idő a mai napon, ezért mindenkit várunk. Tavaly is több 10 000-en látogattak ki, bízunk benne, hogy ide is sikerül felülmúlni ezeket a számokat is.
0: Úgy legyen. Nagyon szépen köszönjük Kovács Bendegúznak, BKK szóvivőjének, hogy itt volt velünk. Köszönjük szépen.

Kedves hallgatóink, tehát országszerte készülnek programokkal az Európai Mobilitási Hét kapcsán. A fővárosban autómentes hétvége lesz, lezárják a Műegyetem rakpartot, a Szabadság hidat és a Vámház körútat a Lónyay utcáig. Autómentes lesz a Jane-Heinegg rakpart, valamint a Margit híd és a Közraktár utca közötti gyalogosoknak megnyitott pesti alsó rakpart is. Érdemes figyelni a tömegközlekedési eszközök megváltozott menetrendjére is. És... egy perc múlva, 8:30-kor véget ér a szombat reggel a Kossuth Rádió hétvégi információs magazinja. Utána az Új Világ című műsor következik. A szombat reggel mai stábja ezzel búcsúzik. A zenei szerkesztő Duba Szilvia, a hangmérnökök Sós Zoltán és Hajósi Bence, a gyártásvezető Mali Andrea volt. A szerkesztő Ernst Taraczközi Kinga nevében is köszönöm a figyelmüket. Balogh Tamást hallották. További szép napot és kellemes hétvégét kívánok.

0: új világ.
1: Köszöntöm Önöket, Járai Juditot és az Új Világot, a Kossuth Rádió világpolitikai magazinját hallják. Ma az Európai Bizottság elnöke Ursula von der Leyen évértékelő beszédéről, a svéd választásokról, a londoni kormány szankciós intézkedéseiről a cisziordániai zsidó telepesek ellen és az izraeli kormány erre adott válaszáról. Valamint arról, hogy milyen, akár máig is ható következményekkel jártak az arab és a muszlim világban a 2001. szeptember 11-én az Egyesült Államokban elkövetett terrormerényletek. Tartsanak velem és kollégáimmal ma is!

0: It was the best of times.
1: Minden idők legjobbik éve volt.
0: It was the worst of times.
1: Minden idők legrosszabbik éve volt. Ursula von der Leyent hallottuk, aki ezzel a mondattal kezdte évértékelő beszédét a héten, szerdán, Strasbourgban. A legjobb idők és a legrosszabb idők egyike a tavalyi év volt, legalábbis von der Leyen szerint. Szavaival az Európai Bizottság elnöke Charles Dickens a Két város regénye című alkotására utalt, arra, amely Londonban és Párizsban játszódik az 1789-es francia forradalom előtti és alatti időkben, amikor a forradalom borzalmait és a terroréveit élték az emberek, és az önfeláldozáséit is. Az Európai Unió jelenlegi részben erős, részben sebezhető állapotát jellemezte így a bizottsági elnök, aki azt fejtegette, hogy bár az unió helyzete bizonyos szempontból erős, ám a sorsa és a jövője bizonytalanabb és törékenyebb, mint bármikor korábban. Ursula von der Leyen.
0: The speed of change is incredible. The challenge is exceptional. So if I look at Europe today,
1: a változások gyorsasága hihetetlen, a kihívások rendkívüliek, fogalmazott Ursula von der Leyen. És azt állapította meg, hogy ha ma Európára pillant, azt látja, az unió állapota szerinte a valaha volt legerősebb és a valaha volt legtörékenyebb. Ez a két kijelentés talán egymással összeegyeztethetetlennek látszik, mondta, de hangsúlyozta, hogy mindkét megállapítás igaz és tükrözi korunkat. Összetett korban élünk, amely nagy lehetőségeket kínál és nagy veszélyeket rejt, tette hozzá. Lehetőségekről és veszélyekről beszélt a bizottsági elnök. Úgy vélte, hogy nyíltan ellenséges világban élünk, amelyben szerinte függetlenebb Európa van születőben.
0: As old assumptions and relationships have frayed, we are now dealing with an openly hostile world. A war of aggression is raging on our continent.
1: A régi követelmények és kapcsolatrendszerek megkopásával nyíltan ellenséges világban élünk, mondta von der Leyen, és hangsúlyozta, hogy háborúk pusztítanak a kontinensen. Az európai ipar globális versenytársakkal néz szembe, és szerinte narratívák háborúja próbálja gyöngíteni az Európába vetett bizalmat, bénítani demokráciáinkat. A bizottsági elnök szerint ultranacionalisták, Európa ellenesek és orosz befolyásolások próbálják aláásni az európai egységet. Semmi sem elkerülhetetlen, mondta, és ennek mintegy alátámasztására megemlítette Magyarországot, illetve az áprilisi parlamenti választásokat. Úgy vélte, hogy április 12-én a magyarok Európát és a demokráciát választották, és visszafordították a jogállamiság szerinte évek óta tartó leépülését. Hibrid háború, védelmi kiadások növelése, közös európai ukrán légvédelmi rakétarendszer fejlesztése, európai biztonsági tanács létrehozása, klímaváltozás, energetika, mesterséges intelligencia, digitális biztonság és migráció. Ezek voltak az uniós évértékelő beszéd legfőbb mozzanatai. S a talán magukat, az uniós képviselőket is meglepő bejelentés, hogy az Európai Unió szeretné, ha Kanada társultakként csatlakozna az Európai Unióhoz. Mark Carney kanadai miniszterelnök, akit meg is hívtak az évértékelő beszédre, felszólalt, és, mint fogalmazott, örömmel fogadja az Európai Bizottság elnökének javaslatát, s lát lehetőségeket az Unió és Kanada gazdasági együttműködésére, ám tartózkodott attól, hogy támogassa ezt a társultagságot.

0: Svédországban a múlt vasárnap tartott parlamenti választásokon, ha nagyon piciny arányban is, de veszített a hárompárti jobb-közép koalíció. Pedig szép eredményeket ért el. Elsősorban a migrációs politikában és a fegyveres erőszak is, általában a bűnözés visszaszorításában. Az eredmény azonban mégsem teljesen meglepő, illeszkedik ugyanis a svéd politikai hagyományokhoz. A svéd választók ugyanis alapvetően szociáldemokrata érzelműek, és elemzők szerint a jobb-közép politikai erőket akkor részesítik előnyben, ha korrekciókat szeretnének, mert úgy gondolják, hogy a baloldal túl messzire ment bizonyos kérdésekben. A szociáldemokraták ráadásul mostanra, ahogyan mondani szokták, megtanulták a leckét. Többé-kevésbé magukévá tették a jobb-közép politikát a migráció és a bűnözés, mondjuk úgy, kezelésében. Magdalena Andersson, a szociáldemokraták vezetője csütörtökön este jelentette be, hogy 4 évi ellenzéki politizálás után 4 párti koalíciót alakít. A svéd választásokról Márta Renátó számol be nekünk.
1: Szűk győzelemmel nyert Svédországban a szociáldemokraták vezette baloldali blokk. Magdalena Andersson 176 mandátummal, a szavazatok 49,5%-ának megszerzésével alakíthat kormányt. Ellenfele az eddigi kormányfő Ulf Kristersson 173 mandátumot, valamint a szavazatok 48,9%-át szerezte meg. Andersson tehát, pestiesen szólva, csak nyúlfarok nyival győzött. Miért arathattak ilyen épp hogy győzelmet a Svédországban hagyományosan népszerű, skandináv szociáldemokrata politikai ellovasai? A skandináv ország az elmúlt 4 évben olyan politikai irányt követett, amelyre Európa számos országában egyre nagyobb igény mutatkozott. Stockholm szigorította a bevándorlási szabályokat, határozottabban lépett fel a szervezett bűnözéssel szemben, és megpróbálta visszaszorítani az elmúlt években megszaporodó bandaháborúkat is. A választás eredménye azt mutatja, hogy a közbiztonság és a migráció területén elért változások, amelyeket a mérsékelt jobboldali Ulf Kristersson vezette párt, a Moderaterna, vagyis a mérsékeltek elért, önmagukban nem feltétlenül biztosítják a kormány politikai túlélését. Magdalena Andersson a szociáldemokraták eredményváró rendezvényén, amikor már 90%-os volt a feldolgozottság, azt mondta, bár még nem hivatalos az eredmény, ők alakíthatnak kormányt. Beszédét ezután azzal folytatta.
2: Så låt mig avsluta där jag började. I demokratin, det finaste vi har.
1: Hadd fejezzem be azzal, amivel kezdtem. A demokrácia a legnagyobb értékünk. A demokrácia pedig mi vagyunk, mi alkotjuk a demokráciát. Szeretném mindenkinek megköszönni, aki élt szavazati jogával és elment szavazni. Önök azért voksoltak, hogy Svédország jobb hely lehessen. Hiszen ez a helyzet. A társadalmat az emberek alkotják, és mi, emberek tudunk igazságos társadalmat alkotni.
2: Använd ert engagemang, ert tid för vårt land, för att Sverige ska bli en bättre plats.
1: A svéd parlamenti választás egyik legfontosabb fejleménye a radikális jobboldali svéd demokraták jelentős visszaesése. A bevándorlás ellenes párt az elmúlt 4 évben a kormány parlamenten kívüli szövetségeseként meghatározó szerepet játszott a migrációs és bűnügyi politika alakításában. Bár miniszteri tisztséget nem vállaltak, a kormány parlamenti többségének biztosításával komoly befolyást gyakoroltak a döntésekre. A szeptemberi voksolás legnagyobb kérdése, ahogyan Svédországban lenni szokott, ismételten a migráció volt. Svédország egykor Európa egyik legengedékenyebb menekültügyi rendszerét működtette, az elmúlt 4 évben azonban a kontinens egyik legszigorúbb szabályozását alakította ki. Norvégia és Dánia egy időben Svédországot pejoratív jelzővel illette, Svenska tillstånder. Vagyis, ahogyan norvég és dán politikusok gyakran mondták, a döntés a svéd helyzetek elkerülése érdekében születik. Ez Svédország sokak szerint elhibázott migrációs döntéseire utal. Elemzők szerint Stockholm legújabb feladata az, hogy a méltán híres skandináv jóléti modellválságát kezelje. A gazdasági nehézségek mellett előregedőben van a svéd társadalom. A 20. században tapasztalt gyors gazdasági növekedés lelassult, lanyhult. A migráció témája azonban végleg megszűnt tabu lenni. Immár nem sepri szőnyeg alá, vagy próbálja szépíteni a szociáldemokrata, balközépérzelmű politikai tábor sem.

0: Nem tabu téma az Európai Unióban, és egyébként az amerikai kormányzatban sem, a palesztinok helyzete Gázában, és az izraeli telepítéspolitika és telepesek erőszakja Cisjordániában. Évértékelő beszédében maga Ursula von der Leyen is fontosnak tartotta szólni róla.
1: The deep suffering in Gaza and unchecked settler violence in the West Bank have deeply affected Europeans. The Israeli government's decision to advance the illegal.
0: Az európaiakat milyen megérintette a mély szenvedés Gázában és a telepesek ellenőrizetlen erőszakja Cisjordániában, fogalmazott az Európai Bizottság elnöke, és leszögezte, az izraeli kormányzat I-1-es telepítési terve elfogadhatatlan. Az I-1-es terv, vagyis a Jeruzsálemtől keletre eső térség telepeinek bővítési terve Cisjordániát két részre vágná, és elszigetelni Kelet-Jeruzsálemet Cisjordániától. Ez aláásná a jövőbeni esetleges kétállami megoldást, vagyis az, hogy Izrael mellett létrejöjjön egy palesztin állam is. Az Európai Unió szerint a nemzetközi joggal ellentétesek ezek az izraeli telepek, ám Brüsszel egyes tagállamok ellenkezése miatt eddig nem tudott egységes állásfoglalást elfogadni. Egyes tagállamok azonban igen. A napokban az Egyesült Királyság jelentette be, hogy szankciókat foganatosít a cisziordániai izraeli telepesek, illetve termékeik ellen. E döntésével London 11 másik országhoz csatlakozott. Tutvali jelenti Londonból.
2: A brit kormány úgy döntött, hogy betiltja a kereskedelmet a megszállt Cisjordániában található izraeli településekkel. A döntés nyomán jó részt Nagy-Britanniára zúdult Izrael felháborodásának az öme, de az, hogy ezúttal 12 ország közösen lépett fel, egyértelműen tovább fokozta az indulatokat. A londoni tisztviselők tisztában voltak vele, hogy egy ilyen drámai váltás az izraeli-palesztin kérdéssel kapcsolatos politikában ellenséges reakciókat fog kiváltani. Ám úgy tűnt, megdöbbentette őket Izrael reakciójának gyorsasága és hevessége. A kelet-jeruzsálemi brit konzulátus bezárása, amely Cisjordániáért felel, és közvetlen kapcsolatot tart a ramallai palesztin hatósággal, továbbá a brit képviselők kivonása a nemzetközi gázai támogató központból, amely tavaly a gázai övezet stabilizációs és segélyezési erőfeszítéseinek összehangolására alakult, ilyen drámai lépések. A telepeken előállított termékek aránya ugyan csekély Izrael exportján belül, de az, hogy kifejezetten ezeket vették célba, politikailag jelentős, szimbolikus üzenet. A brit és más kormányok évtizedek óta illegálisnak tekintik a megszállt palesztin területeken lévő telepeket, de nem mentek el odáig, hogy megtiltsák az ott termesztett vagy előállított termékek importját. Miután bejelentette, hogy Nagy-Britannia egyetért a Hágai Nemzetközi Bíróság 2024-es határozatával, amely szerint a megszállás egésze, beleértve Izrael katonai jelenlétét is jogellenes, Ed Miliband brit külügyminiszter hozzátette, ezt a kormány gazdasági kapcsolatainak is tükrözniük kell. A politikus a londoni parlament képviselőit tájékoztatva így fogalmazott.
3: So I can announce today that we will introduce an import ban on goods from illegal settlements in the occupied territories.
2: Bejelenthetem, hogy ma importtilalmat vezetünk be a megszállt területek illegális telepeiről származó javakra. Ezért új átfogó szankciós rendszert vezetünk be gazdasági miniszter kollégámmal a megfelelő vallási mentessége figyelembevételével. Fel fogunk lépni konkrét cégek és egyének ellen, akik építőipari, infrastrukturális, pénzügyi vagy ingatlan szolgáltatásokat nyújtanak e telepek bővítése során. Azoknak, akik ilyet finanszíroznak, a brit szankciók teljes erejével kell majd szembenézniük, mondta Ed Miliband. A bejelentett intézkedéseken túl a külügyminiszter őszinte, helyenként mélyen személyes hangvételű nyilatkozatának nyelvezete is komoly figyelmet keltett. Büszke brit zsidóként, aki rendíthetetlenül támogatja Izrael államát, Miliband szinte valamennyi elődjénél közvetlenebbül és keményebben fogalmazott, véli a BBC diplomáciai tudósítója Paul Adams, aki szerint idézem, az, hogy egy brit külügyminiszter azt állítja, hogy a telepesek terrorizmusa elharapózott és felelős a palesztinok etnikai tisztogatásáért Cisjordánia bizonyos részein, miközben az izraeli kormány szemet huny e felett, valóban figyelemre méltó. Miliband ezt a brit politika újrahangolásának nevezi, mondja a BBC tudósítója. A politikus ugyanakkor visszautasította a brit főrabbi figyelmeztetését, mely szerint a most bejelentett szankciók miatt a brit zsidók nagyobb veszélyben lennének, mint korábban. Főr Efraim Mirvis a döntést sötét napnak nevezte, ami erősítené éppen azokat a szélsőségeket, amelyek ellen küzdeni akar. Miliband szerint viszont igenis képesek küzdeni az antiszemitizmus ellen, és kiállni a brit értékek védelmében. Andy Burnham kormányfő is védelmébe vette kabinetje döntését, mert, mint mondta, Nagy-Britanniának ki kell állnia a tisztességért az igazságtalanság ellen. A BBC értékelése szerint mindez a radikális újragondolás a brit-izraeli kapcsolatokat évtizedek óta nem látott mélypontra juttatta. A közelgő izraeli választásokat elkerülhetetlenül kísérő feszült, lázas légkör valóban hozzájárulhatott Gideon Saar izraeli külügyminiszter brutális válaszához, de a legtöbb izraeli osztozott a felháborodásában. Sok izraeli mélyen problematikusnak tartja egyes telepesek erőszakos, messianisztikus ideológiáját. Érzik, hogy egyre erősebb a nemzetközi elítélés. Adams hozzáteszi, hogy a palesztinok számára ez viszont előrelépésnek tűnik. A palesztin külügyminisztérium elismerését fejezte ki a szankciókat elfogadó országoknak, de sürgős, konkrét intézkedésekre is felszólított Izrael illegális telepbővítési politikájának megállítására. Londonban dr. Hussam Zamlót palesztin nagykövet fordulópontnak nevezte a brit-palesztin kapcsolatokban a kormány döntését. Nagy-Britannia bátor lépései, mondta, segítenek majd utat nyitni a 67-es határokon nyugvó palesztin állam függetlenségének Kelet-Jeruzsálem fővárossal. Zamlós ugyanakkor tudja, hogy az 59 éve tartó izraeli megszállás valósága továbbra is fennáll, és érdemben nem változott meg. Zárul a BBC részletes elemzése.
0: Izrael válasza a brit lépésre nagyon heves volt, s a 12 ország egysége meg is bomlott. Több ország ugyanis visszalépett, feltételezhetően kulisszák mögötti tárgyalásoknak betudhatóan. Siri Zsuzsa tudósít Jeruzsálemből.
4: Izraelben gyorsan és élesen válaszoltak a brit kereskedelmi szankciókra. Miután villámgyorsan 11 másik ország, Franciaország, Kanada, Spanyolország, Írország, Svédország, Portugália, Lengyelország, Norvégia, Izland, Finnország, Dánia is csatlakozott azokhoz. Több szinten születtek ellenlépések. Először is a nyílt színen Gideon Saar izraeli külügyminiszter botrányosnak és hazugnak nevezte a brit szankciókat, és bejelentette a következő 4 válaszlépést. Benjamin Netanyahu miniszterelnökkel egyetértés úgy döntöttem, hogy a mai újabb Izraellel szembe bejelentett brit szankciókra válaszul egy sor ellenintézkedést hozunk az Izrael ellenes britekkel szemben, mondta Gideon Saar. 1. A jeruzsálemi brit konzulátus bezárása. Jeruzsálem Izrael fővárosa és teljes izraeli szuverenitás alatt áll. 2. A brit képviselők eltávolítása a gázai nemzetközi segélyközpontból Kiryat Gatban. Ez a második lépés sokak szerint Izrael érdekeit is sérti, mert Nagy-Britannia rendelkezik a harmadik legnagyobb képviselettel a központban.
5: 3. Afszakata pilut a briti leakhsarat kohot a Rasut a Falasztinit Biuda és Somron.
4: 3. A brit tevékenység leállítása a palesztin hatóság erőinek kiképzésében Cisziordániában. 4. 12 brit közéleti szereplő és más brit állampolgárok izraeli belépésének megakadályozása, akik antiszemita és Izrael ellenes tevékenységben vesznek részt, illetve tagadják Izrael puszta létét. Hangzottak az izraeli ellenlépések. Emellett lázas munka folyhatott a színfalak mögött is, mert másnapra több az Izrael cisziordániai tevékenységét elítélő, előző nap a nyilatkozatot aláíró ország képviselője azt jelezte, hogy csak akkor tiltják meg a telepesek termékeinek behozatalát, illetve korlátozzák a velük folytatott kereskedelmet, ha erről az Európai Unió közösen dönt. Nem lép önállóan Svédország, Dánia és Franciaország. Márpedig közös EU-s lépések az egyhangú uniós támogatás hiányában alig ha várhatóak. Miután augusztus végén Szlovénia új jobboldali kormánya legalábbis részben felvállalta az EU Izrael elleni intézkedéseinek blokkolását. A bejelentett brit szankciókat Izraelben szinte faltól falig elítélték a politika szereplői. Megszólalt ellenük Yitzhak Herzog, államelnök, és Jair Lapid az ellenzék vezetője is. De Lapid az izraeli kormányt is bírálta a szankciók nyomán. Nem ébresztették fel, kérdezte, utalva Benjamin Netanyahu azon állítására, hogy nem keltették fel időben az október 7-i terrortámadás kezdetén. Csak a Békét Most nevű izraeli békemozgalom üdvözölte a brit bejelentést. A szervezet szerint a telepek veszélyt jelentenek Izrael jövőjére, és jó, hogy Nagy-Britannia és más országok megteszik a szükséges különbségtételt a szuverén Izrael, valamint a cisziordániai telepes mozgalom és a telepek terjeszkedését szolgáló előrsök között, állította közleményében az izraeli Békét Most.

0: A 2001. szeptember 11-én az Egyesült Államokban elkövetett terrorakciókról már sok mindent tudunk. A múlt héten emlékeztek és emlékeztettek rá, elsősorban az Egyesült Államokban, ahol vitatkoztak és újabbnak látszó dokumentumokat is nyilvánosságra hoztak. Arról azonban alig, vagy szinte egyáltalán nem esett szó, hogy milyen következményei voltak a terrortámadásoknak, és ennek nyomán a George W. Bush akkori amerikai elnök meghirdette úgynevezett terrorellenes háborúnak az arab és a muszlim világban. Pedig nem jelentéktelenek ezek a változások. Átrajzolódtak szövetségek, átalakultak országok gazdasági és politikai rendszerei, egyes országokban külföldi katonai támaszpontok létesültek, másút erősödtek autokratikus kormányzatok, sőt, új terrorszervezetek is létrejöttek. A szeptemberi terrorakciók alkalmasint máig ható következményeiről, köztük legfőképpen a turbulenciák utáni regionális, vagyis térségi hatalmi átrendeződésekről N. Rózsa Erzsébet, közel-kelet szakértőt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem professzorát kérdeztem.
1: Két fontos elemet emelnék ki. Az egyik az, hogy a terrortámadást követő nagyon gyors egymás utánban két olyan háborúra került sor, amelyet az Egyesült Államok vívott a szövetségeseivel együtt előbb Afganisztánban, amire igazából nem készültek előre, de mivel oda vonultak vissza a támadók, a tálibok adtak menedéket nekik, ezért Afganisztánban 2001-ben, majd 2003-ban Iraknak a rendszerváltása következik be. Az iraki beavatkozás elborított egy elég komoly, különböző regionális egyensúlyra épülő rendet. Ezt az időszakot, elég szűk időszak, néhány évben mérhetjük, szokták az Egyesült Államok unilaterális pillanatának nevezni a közel-kelet térségben.
0: Irak lerohanását jóval korábban, 2002-ben előkészítették, és a Brit Chilcot Bizottság jelentése szerint Washingtonban gyűlt össze a francia Total Fina vezetője, a Dutch Shell vezetője, George W. Bush és az akkori brit kormányfő Tony Blair, és már előre elhatározták az iraki olajmezők felosztását. Tehát itt a háború talán nem teljesen a terror ellenes akciók megtorlására irányult, nem?
1: Sőt, én azt mondanám inkább, hogy már 2001 nyarán készen álltak azok a jelentések, amelyek alapján legalábbis brit és amerikai egyeztetés folyt arról, hogy Irakkal valamit kezdeni kell. De hát ez ugye egy másik történet, ami visszanyúlik a 90-es évek kezdetéig, Iraknak a kuvaiti háborújáig. A másik viszont az, ami a terror elleni háborúval összefonódott jelszó volt, Amerika demokrácia terjesztése, és ez volt az, ami ezzel a két háborúval is úgy tűnt, hogy na most akkor formálisan is megvalósítható programmá válik. Elég hamar kiderült, hogy nem így van, de a térség teljes átalakulása megindult, és itt azért az iraki háborút tartanám én meghatározóbbnak. A tágabb térség átalakulása és a szűkebb térség. És amikor a szűkebb térségre gondolok, akkor kifejezetten a Perzsa-öböl térségére gondolok, hiszen a Perzsa-öböl térségét az utóbbi nagyjából 100 évben legalábbis három parti hatalom határozta meg. A katonailag nagyon erős Irak, amely a többi arab államot is nagyon zavarta. Ráadásul ugye egy szocialista típusú Irak, ami az öbölbeli monarchiákkal, és akkor itt most Szaúd-Arábiára gondolnék, kifejezetten nehéz viszonyban volt, illetve Irán, azaz Irán, amely a síta iszlám forradalmon átesve még mindig egy igen komoly tényező volt. Jön az arab tavasz, jön az iszlám állam, amelyek azt mutatják, hogy a térség egy komoly átalakulásban van. Ezzel az iszlám állammal szemben a térség minden állama összefogott és összetudott fogni, még azok is, amelyek egyébként kifejezetten erőteljesen konfliktusos helyzetben voltak egymással, ha nem is háborúban, de itt például együtt tudott működni Irán is az Egyesült Államokkal, Szaúd-Arábia, vagy Egyiptom, vagy akár Irak, vagy Szíria, tehát az iszlám állam elleni fellépésben a térség állami tényezői, külső és belső állami tényezők egyet tudtak érteni. Egyéb változások is elindultak. Nagyon érdekes volt például az arab tavasz idején, arról beszéltünk, hogy török modell lesz-e. Nagyon érdekes volt, hogy nagyon sok országban a korábban politikailag vagy államilag el nem ismert különböző iszlamista mozgalmak bekerülhettek akár a parlamentbe választások idején. Tehát az iszlamista szerveződések, ha azok hajlandók voltak párttá alakulni, hogy részt tudjanak venni választásokon, legális szereplőkké léptek elő. Nyilván nem azok, amelyek terrorcselekményeket is folytattak.
0: Mégis mi az, ami maradandó változás ebben a térségben is 2001. szeptember 11-ének tudható be?
1: Beindul egy olyan jelenség, ugye az arab világ hagyományos vezető államai, Egyiptom, Szíria, Irak, hátrébb szorulnak. Majd olyan jelenség van, amit korábban nem láttunk, amit úgy nevezünk nagyon rossz szóval gulfizáció, mert gulfization, a perzsa öböl arab államai, főleg Szaúd-Arábia, de a többiek is szerepet vállalnak akár más arab országokban folyó folyamatokban, vagy akár amikor van összarab vélemény azok vitelében. Tehát tagadhatatlan az átrendeződésnek óriási tényezői vannak. Törökország visszajön a térségbe. Ugyanígy Szaúd-Arábia, vagy a milyen picike az Egyesült Arab Emírség. És az emírség komoly szerepet játszik, például Afrika szarván, például Szudánban, és tör előre más afrikai országokban is, vagy Katar ugyanígy. Szóval egy nagyon komoly térségbeli átalakulás zajlik.

0: Az Új világot és Járai Juditot hallották. Duba Szilvia zenei szerkesztő, Németh László hangmérnök és Szőlősi Éva gyártásvezető nevében is köszönöm. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, amire számítunk a jövő szombaton is.
1: Tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Közeleg a Walk My World fináléja. Lép be Budapesten a Millenárison egy monumentális 6000 négyzetméteres immerzív színházi világba, ahol istenek és legendás hősök történetei bontakoznak ki tőled karnyújtásnyira. Itt, ahol minden helyszín új titkokat, játszmákat és meglepetéseket rejt, te döntöd el, hogyan fedezed fel a Walk My World mítikus univerzumát. Éld át október 31-ig, mielőtt a kapuk végleg bezárulnak. Jegyek walkmyworldshow.hu.
3: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával szeptember 24-én egy évfordulós műsorral és ifjú tehetségekkel találkozhatnak a Duknányi Ernő Zenei Központ színpadán. 18 órakor Mozart születésének 270. és halálának 235. évfordulója kapcsán a Duo Klaviárt, Bizják Dóra és Zentai Károly zongorázik. 20 órakor a Fiatal Művészek Pódiuma hangversenyén pedig Farkas Boglárka hegedül és Sohei Yamagami zongorázik. Jegyek kaphatók a jegymester.hu weboldalon és a Zeneakadémia jegypénztárában, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a hazai Vilmos körte kilója csak 599 forint, a hazai szilva kilója pedig szintén csak 599 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.

9 óra, jó napot kívánok, a szerkesztő Bártfai Kinga, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Feljelentést tesz a kormány az autópálya koncesszió ügyében. Az ELTE díszdoktorává avatták Krasznahorkai Lászlót, és kellemes őszi idő lesz a hétvégén. Felmondja a kormány a 2022-ben a korábbi kabinet által kötött autópálya koncesziós szerződést és feljelentést tesz az ügyben, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormány célja az, hogy a Mészáros-Lőrinc és Szíj László köreibe tartozó magyar koncesziós infrastruktúra fejlesztő ZRT helyett a Magyar Közút legyen az üzemeltető. A Fidesz politikai leszámolásnak tartja a szerződés felmondását, és arra hívta fel a figyelmet, hogy a megállapodás 2022. szeptemberi hatályba lépését Vitézi Dávid koordinálta közlekedési államtitkárként, Magyar Péter pedig a Magyar Közút igazgatósági tagja volt. Azonnali 25%-os béremelést és jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók a miniszterelnökség épülete előtt. A szektornak korábban ígért kétlépcsős 20-25%-os bérfejlesztés messze elmarad a munkavállalók igényeitől, és egy összegű emelést szeretnének. A kormányfő egyeztetésre hívta a szakszervezet képviselőit. November végéig megkapják az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét a jogosultak, hangzott el a kormányzati tájékoztatón. Az utalványokat jövő március közepéig lehet felhasználni, egyebek mellett iskolai felszerelésre, ruhára, egyes műszaki cikkekre és fejlesztő játékokra. Már a tanórákon szerepet kell kapnia a tehetséggondozásnak, közölte a közoktatásért felelős államtitkár a Magyar Tehetséggondozó Társaság szakmai konferenciáján Győrben. Kókainé Lányi Marietta hangsúlyozta, ha a gyermekközpontú iskola megvalósul, a jövőben nem kell kategorizálni a tehetséges gyerekeket aszerint, hogy sajátos nevelési igényűek, átlagosak vagy esetleg hátrányos helyzetűek. Az államtitkár fontosnak nevezte a Nemzeti Tehetségprogramot is, amely idén csaknem 4,8 milliárd forintból gazdálkodhat. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli díszdoktorává avatták Krasznahorkai Lászlót. Az ELTE ünnepi közgyűlésén elhangzott méltatás szerint a Nobel-díjas író az egyetemes kultúrát maradandó értékekkel gazdagító munkássága és nemzetközileg is kiemelkedő eredményei miatt kapta az elismerést. Több mint 100 év közlekedés történetével és különleges járművekkel várja a látogatókat ma és holnap a BKV. Megnyitják a Könyves Kálmán körúti 1908-ban épült Ferenc Árom átalakítót, a Társaság Szentendrei és Deák téri múzeumában pedig nem kell belépőt venni. Az autómentes hétvége programjait ezúttal is a Fővám tértől a Szabadság hídon át egészen a Műegyetem rakpartig tartják meg. A hétvégén mossák az Erzsébet hidat, ma a Budáról Pestre, holnap pedig a Pestről Budára vezető oldalt tisztítják. A budapesti közművek közleménye szerint a most kezdődő őszi hídmosási programban megtisztul a Váralagút. Országszerte sok napsütésre számíthatunk, délelőtt a délnyugati tájakon átmenetileg megnövekszik a felhőzet, arrafelé elszórtan eső, zápor kialakulhat.

0: kérdések születtek. Vajon néhány nyugat-európai országban miért nem javasolják, vagy épp miért tiltják az ivartalanítást?
1: Szótlanok hangján. Állatvédelmi dilemmák. Ma délután 1 órától a Kossuth Rádióban.
2: Erdő, nádas, az egykori mocsárvilág és ártéri gyümölcstermesztés, séta a dunamenti tanösvényen. Íves formák, természetes anyagok, organikus építészet, ami stílust és arculatot ad egy kisvárosnak. Blaha Lujza hangjától a legendás Beat zenekarokig egy gramofon és bakelitlemez gyűjtemény hangos története. Őszi ízek és élmények a Tök Fesztiválon. Rácalmás természeti, kulturális, gasztronómiai kincsei és érdekes egyéniségei.
1: Országjáró. Ma délután 2-től 5-ig a Kossuth Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak. Nyílt titok. Magyari Péter tényfeltáró műsora.
4: Köszöntöm a hallgatókat, ez a Nyílt titok, a Kossuth Rádió tényfeltáró műsora. Magyari Péter vagyok, és most Hankó Balázs kasszájáról lesz szó. Olyan pénzről, amit a törvény szerint kultúrára kellett volna költenie az előző kormánynak, megpályáztatni, és az arra érdemeseknek kiosztani, szigorú elszámolást megkövetelve. Ezt a pályázati rendszert az NKA, azaz Nemzeti Kulturális Alap nevű szervezet működteti, alapvetően a lottó bevételeiből. Az alapon belül művészeti kollégiumok működnek, mint például az előadó művészetek, vagy az anyanyelvi kultúra kollégiuma. Normális esetben szakterületenként felkért emberek írnak ki és értékelnek pályázatokat. Csak hogy Hankó Balázs, az előző kormány kultúráért is felelős minisztere, tavaly létrehozott egy új, ideiglenes kollégiumot is, ami szinte teljesen titokban működött. Még az NKA-n belül is csak kevesen tudtak róla. Ez lett a Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiuma. Ez a titokzatos kollégium a választási kampány alatt elkölthette az NKA régebbről megmaradt pénzét, mint egy 17 milliárd forintot. Lehet, hogy jutott belőle kulturális programokra is, ezt még az új kormány és a nyomozók is vizsgálják. De az már egyértelműen kiderült, hogy nagyon sok pénzt kaptak belőle olyan emberek, akik a Fidesz mellett kampányoltak. Sőt, más valódi tevékenységet nem is végeztek a pénzből. Nem csoda, hogy ennél a titokzatos kollégiumnál sokszor ki se írtak rendes pályázatokat, hanem csak felhívták a kiszemelteket, hogy jelentkezzenek a pénzért. Volt, aki 500 millió forintot kapott így, illetve a gyanú szerint csak úgy. Például Mága Zoltán hegedű művész fotósának frissen bejegyzett cége. A választás után 2 hét sem telt el, amikor Molnár Áron színész elsőként hozta nyilvánosságra a titkos kassza létezését. Azóta kiderült, hogy az NKA civil szervezeteknek szánt keretéből fideszes jelöltek kampányait tolhatták meg, választókerületenként 100-100 millió forinttal, illetve Hankó Balázs saját belátása szerint is osztott ki jelentős támogatásokat még. Az NKA ügyben nyomozások is folynak, többeket meggyanúsítottak, van, aki most előzetes letartóztatásban van. A büntetőügyek egy feljelentéssel kezdődtek, amelyet még az új kormány megalakulása előtt Laco Adrien, az ismert ügyvéd tett meg. Őt kérdeztem erről.
5: Miért, hogy keveredett egyáltalán ebbe az ügybe, miért nem valamilyen állami szerv tett feljelentést?
6: Hát, hogy miért nem tett egy állami szerv feljelentést, azt én sem tudom. Valószínűleg egyébként megtörtént volna ez idővel. Ez ugye nagyon röviddel a kormányváltás után körül robbant a bomba. Molnár Áron állt elő először ezzel a hírrel, hogy tudomása szerint nagy összegű pénz folyt ki az NKA-ból nyilvánvalóan kampánycélokra, és szinte ezzel egy időben megkeresett engem a támogatáskezelő, tehát az NKA háttérszerve, akik magukat a pályázatokat levezénylik, illetve a kifizetéseket is intézik. Ennek az intézménynek az egyik vezetője, nem vezetője, de viszonylag vezető beosztásban dolgozó kollégája, és még 2 kolléganő eljöttek az irodába, kértek egy időpontot, és ott elmondták, hogy ez belülről hogy nézett ki, és végül is a hölgy úgy döntött, hogy szeretne saját nevében feljelentést tenni, és elmondani azokat az adatokat, amiket nem biztos, hogy mondjuk egy külső szereplő, akár

0: határon el tud mondani. E-mail levelezéseket hozott, illetve hát ugye nagyon sok belső tudásuk volt arról, hogy ez hogyan állt össze ott a különböző osztályokon. Azt is elmondta egyébként, hogy ő számukra is akkor vált világossá, hogy pontosan mi zajlott, amikor a sajtóba kikerült hír után többen összeültek, és mindenki elmondta a maga részét, és akkor rakták ők is össze a teljes képet, és abból nyilvánvalóvá vált, hogy itt milyen visszaélések zajlottak. Addig mindenki a maga külön kis részét ismerte a történetből. Tehát így történt, hogy a mi irodánk ebbe bevonódott, és megtettük a feljelentést, illetve utána többeket segítőként, ügyvédként elkísértem a kihallgatásukra, ahol nagyon részletesen elmondták azt is, hogy hogyan kellene normálisan történni egy ilyen pályázatnak, meg azt, hogy ebben az esetben ez hogyan zajlott, és hát napnál világosabb volt, hogy ég és föld a kettő.
1: Lehet azt mondani, hogy az államapparátusban voltak, vannak olyan emberek, akiket zavartak a ilyen típusú ügyek már menet közben is?
0: Az egészen biztos, tehát azt első kézből tudom, hogy nagyon sokan voltak az államapparátusban, akik akár egzisztenciális okokból, akár azért, mert valóban azzal foglalkoztak, amit szerettek, ami az hivatásuk volt, és észlelték a visszaéléseket. Kiki vérmérséklete szerint volt, aki fölállt, volt, aki próbált javítani, volt, aki csak kivárásra játszott, de én azt hiszem, hogy ez teljesen emberi, és azt kell mondjam, hogy az a szervezet, amiből én jövök, a bíróság is hasonlóképpen működik, és biztos vagyok benne egyébként, hogy az ügyészség is, akiket ugye most sokan kritizálnak, ott is az átlagos ügyészek jelentős része nagyon tisztességesen végzi a munkáját, viszont egy olyan közegben kényszerültek ők is dolgozni, és ugyanez igaz a Nemzeti Kulturális Alapra is, ahol a fejnél volt a probléma.
1: Mint Laco Adrien utalt rá, ő korábban bíró volt, és azért hagyta el pályáját, mert azt tapasztalta, hogy a politika bele akart szólni a munkájába. Ügyvédként több, politikai szempontból kényes ügyet vállalt. Ő volt például Szabó Bence védője, amikor a rendőr nyilvánosságra hozta a Tiszás informatikusok elleni műveletek történetét. Ebben az ügyben pedig kerestük Hankó Balást, aki miniszterként és az NKA elnökeként irányította a pénzek elosztását, de nem kívánt nyilatkozni a nyílt titoknak. Még május 1-én viszont interjút adott Rónai Egonnak. Ebből idézzünk egy részletet az ATV engedélyével.
2: Nem érzi furának, hogy olyan cégeknek adott 500 millió forintot, vagy közel 500 milliárdot, amelyek nem léteztek korábban, csak a pályázat előtti egy-két hétben szűntek.
3: Én azt gondolom, hogy
2: semmilyen teljesítmény nem volt mögöttük, és igazából nem is látszik, hogy valójában mit csinálnak. Ön tudja, hogy kis oda Földházi Balázs?
3: Nem.
2: Ezt gondoltam. Zenei Körművészeti Kft.?
3: Nem.
2: Az érdekes, adott nekik 500 millió forintot. Vagy hát neki. Február 26-án jegyezték be ezt a céget, március első hetében kaptak 500 milliót, 500 millió forint támogatást. Ő Mága Zoltán fotósa.
3: Igen, egy olyan támogatás ez, amely támogatás az országban számos helyen, Mága Zoltán és Mága Zoltán művészei által történő produkció.
2: A fotós. Nem Mága Zoltán művészei, Mága Zoltán fotósa.
3: De innentől meg kell nézni, hogy mi az adott pályázatnak a leírása. Milyen tartalmat jelent az adott tartalomban, milyen pályázati megvalósulás lesz, hány koncert, hány művészel. Ha megnézi ezeket a koncerteket, megnézi ezeket az előadásokat, akkor abban számos művész, számos a nemzetszínészei közül vesznek
2: részt. Miért nem ők kapják ezt a pénzt? Hogy miért nem Mága Zoltán közvetlenül? Miért a fotós?
3: Az adott cég került ezen a támogatáson biztos.
2: Én értem, de hát akkor ennyi erővel bárki mondhatja azt, hogy én fogok csinálni Mága Zoltánnal valamit, adjanak pénzt.
3: Azt kell megnézni, hogy az adott kulturális tartalom ebben megvalósul, vagy sem. Ez kell, hogy
2: hozom, majd a pályázat... Hiszik.
3: Van egy pályázat. A pályázatnak van egy belső tartalma, abban le van írva az, hogy hány koncert, milyen mértékben, hol kerül... megvalósítása.
2: És de én ezt értem, de akkor ez hozomra van, mert ez a cég, ez egy hetes cég volt. Tehát még azt sem lehet mondani, hogy hát a múltja alapján, amit egyébként azt gondolom, hogy egy pályázathoz csatolni kell, a múltja alapján nyilvánvaló, hogy ez megvalósul. Kapott 500 millió forintot. Arra, hogy egyszer talán ez a cég működni is fog.
3: Nézzük meg, hogy milyen kulturális tartalmat fog biztosítani.
2: Novo Studium Kft. Dereng valami róluk? Október. Októberben alakult, novemberben kapott 500 milliót dr. Auer Éva ügyvéd. Mivel érdemelte ki?
3: Meg kell nézni, hogy milyen pályázati programot valósít meg.
2: Hát azt meg. Valóban. Part Event Magyarország 450 millió, egy üres cég. Ennek a tulajdonosa Párkai Dávid Zsolt, a Fidesznél dolgozik, és a Direkt 36 szerint az ő lakásában lakik egy bizonyos Romanovszki nevezető lengyel politikus. Erre kapta a pénzt?
3: Tulajdonképpen ez is kulturális programok megvalósítása volt. Kulturális programok tekintetében pedig azt kell mondani, hogy ezek a kulturális programok mind a magyar kultúra teljes országban való megjelenítését
2: szolgálják. Én ezt elfogadom, de ez sem egy létező cég, ez egy tök üres cég. De...
4: Hankó Balázs sok mindenre nem tudott válaszolni az interjúban. Akadtak olyan cégek, alapítványok vagy egyesületek, amelyekről nem is tudta, mire pályáztak, mégis 10 vagy rosszabb esetben 100 milliókat kaptak az általa vezetett NKA-tól.
2: Meghívásos vagy nyílt pályázatok voltak?
3: Ezek a pályázatok, mivel a kulturális alaponlapján elérhetőek voltak, ezek nyílt pályázatok voltak.
2: Ugye van itt fura helyzet, például a Kis Grofó azt nyilatkozta az RTL-nek, hogy ő nem is tudott erről a pályázatról, úgy kapott 5 millió forintot, hogy felhívták, hogy itt van 5 millió, adj be egy pályázatot. Hasonlót mondott egyébként Dopman is, aki szintén nem tudott a pályázatról, de kapott 5 millió forintot, végül tudott róla nyilván, mert megkapta ezt az összeget.
3: Hát, ha nem tudott
2: ezek a Fidesz
3: róla,
2: gázsiai voltak valójában?
3: Hát ha nem tudott volna róla, akkor nem nyújtotta volna be a pályázatot.
2: Hát ha szólnak neki, hogy add be gyorsan, megkapsz 5 milliót, akkor beadja.
3: Hát a pályázat beadása az NKA honlapján keresztül kellett, hogy megtörténjen, amelynél ők a pályázatnak a feltételeit meg kellett, hogy feleljenek.
2: Ennek van egy saját miniszteri kerete.
3: Igen.
2: Az NKA-n belül. Valójában ugye ez is közpénz, de önre van bízva, hogy kinek adja.
3: Amiről az NKA-ról szóló jogszabálytörvény rendelkezik, hogy a kulturális alap meghatározott százaléka a miniszteri keret, és igen. Ez így van 2000.
2: Így van, nem mondtam, hogy nem így van, hanem hogy csak ez a 447-es névre biztos hallgató keret. Hát így van, legalábbis a dokumentumok ezt mutatják.
1: Ezeken az osztogatásokon sokan felháborodtak. Az NKA többi kuratóriumából többen is lemondtak, méltatlankodva, hogy ők nem is tudtak arról, hogy mi folyik a szervezetnél. Akik viszont biztosan tudhattak ezekről a problémás kifizetésekről, azok közül többeket meggyanúsított a rendőrség, és előzetesbe került többek között Bús Balázs, fideszes politikus, aki Hankó helyettese volt. A botrányra Orbán Viktor a Tusnád fürdői előadásának végén is reagált. Szerinte Hankó és társai valójában hősök.
5: Minél inkább meghurcolnak valakit közülünk, annál inkább hőssé válik. Ugyanez van a kulturális alappal, Hankó Balázsa. Ezek az embereket nem meghurcolják, ezekből éppen most csinálnak hőst. Lehet, hogy ők erre nem jelentkeztek. És ha lehetett volna, akkor nem is választották volna ezt, és biztosan fájdalmas és nehéz, de bennük nekünk nem meghurcolt embereket kell látnunk, hanem a mi hőseinket.
1: A volt miniszterelnök tehát úgy véli, hogy minden rendben volt az NKA-nál. Megkérdeztem Laco Adriánt, hogy miért gondolja, hogy ez nem igaz. Meghallgatjuk a fideszes oldal inkább politikai nyilatkozatait a témában, és itt a miniszterelnöktől az új frakció vezetőig sokan megszólaltak. Visszatérő érvelésük az, hogy itt politikai döntés miatt akarnak büntetőjogi felelősséget megállapítani. Ez a védekezés, ez reális lehet-e, és ha nem, akkor miért nem?
0: Hát elég szomorú, hogyha a nemzeti kulturális alap szerintük is ezek szerint úgy működött, hogy politikai döntések határozták meg, hogy kihez jut pénz, és kihez nem, mert ez egy kulturális tevékenységeket támogató szervezet, ami mögött egyáltalán nem kellene politikának lennie, biztosítania kellene egyebek között a kulturális sokszínűséget is, de egyébként ez a hivatkozás, ez még mindig nem ad magyarázatot arra, hogy miért kellett bizonyos esetekben a normális eljárásrendet teljesen áthágva nagyon-nagyon összegű pénzeket kifizetni. Egészen aránytalan összegekről tudunk ahhoz képest, hogy mi volt a várható produktum, és közben igen nagy múltú kulturális események, ugye, ami például napvilágot látott, hogy a Szegedi Szabadtéri Színpad nem kap támogatást akkor, amikor, és most tényleg nem akarok demagóg lenni, valamilyen hegedűs Füstölgyüsnek, valamilyen fotósa pedig olyan összegeket, amiből az egész szabadtéri színpad rendezvényét meg lehetett volna tartani, akár több éven keresztül is. Tehát egyrészt nyilvánvaló az aránytalanságok, másrészt én azt gondolom, hogy az egészből eredetileg kellett volna kihagyni a politikát, a normálisan lefolyó pályázatok esetében is. Ott is egészen biztosan kimutatható az, hogy pártosan, hogy elfogultan döntöttek a támogatandó személyek vagy szervezetek mellett, de hogyha a pályázati eljárás rendben lezajlott, akkor ezt valóban nehéz vitatni, mert ízlésekről, kultúráról nehéz vitatkozni. De amikor egészen nyilvánvalóan áthágták a saját szabályaikat is, tehát nem az szerint játszottak, hanem egyszerűen csak öntötték ki a pénzt, akkor az bűncselekmény, az nem politika.
1: Saját szabályok áthágása tekintetében mi állapítható meg, mi lehet itt a konkrét gyanú?
0: Ugye normálisan egy pályázatnak megvan a rendje, hogy azt hogyan kell kiírni, arra hogyan lehet pályázni, milyen adatokat kell szolgáltatni, amikor befolyt a pénz, utána mit kell igazolni, hogy kell átszámolni. Ennek egy nagyon jól bejáratott rendje van, ez az, amiket a támogatáskezelő kolléganői nekem is elmondtak, és utána a nyomozóhatóságnak is elmondtak, meg nyilván biztos mások is, akiket én nem tudok. És ezekben az esetekben ez a saját a miniszter döntése alapján ment végig ezen az ideiglenes kollégiumon, gyakorlatilag semmit nem kértek, és azt is lehet tudni, hogy nem pályázhatott bárki, hanem hát szóltak valakinek, hogy adjad be, és a szokásos sokoldalas pályázat helyett tényleg egy sajtcetlin, egy háromsoros e-mailben gyakorlatilag lehetett pénzt rendelni az NK-tól azoknak, akiknek ez a lehetőség megadatott, és egyébként az pedig, hogy azok, akik ezt megkapták, melyik holdudvarhoz tartoznak, ahhoz pedig tényleg egy kő alatt kellene élni, hogy ezt ne lássuk.
1: Akkoriban, amikor a pénzről döntöttek, akkoriban sem lehetett volna ennek az ideiglenes testületnek sem ilyen módon intézni a pénzosztást a saját meglévő érvényes szabályai szerint.
0: Ez így van.
1: Lacó szerint tehát nem ízlésbeli, hanem bűnügyi felelősséget vett fel, hogy mire ment az NK-a pénze. Az ügyészség is így gondolhatja, hiszen kiszálltak a Fidesz székházába, ahol lefoglalták a párt szerverét, bizonyítékok után kutatva. Orbán Viktor ekkor lett igazán ideges. Ezt mondta akkoriban.
5: NK a támogatásoknak megvolt a szabályozott rendje, a döntések a szerint születtek meg, ebben a kormánynak a konkrét döntésekben nem volt semmilyen szerepe. A kormány kijelölte a döntésekkel kapcsolatos elvárásait. Ilyen volt az, hogy kultúrára kell fordítani, hogy nem magas kultúrára, hanem mondjuk úgy, hogy populáris kultúrára kell fordítani, és hogy az országban lehetőleg arányosan terüljön szét, és nem mindig a nagyvárosokhoz és a kiemelt intézményekhez jusson ez az összeg. Ezeket az irányokat szabta meg a kormány. Az NK ügyet egyébként én egy koncepciós eljárásnak tartom. A tegnapi nappal meg is értettem, hogy miről van szó. Mert az teljesen nyilván, hogy az NK a döntéseiben résztvevő emberek semmi rosszat nem tettek. A magyar kultúra rendelkezésre bocsátották azt az összeget, amit a kormány a számukra megszavazott. Semmi rosszat nem tettek. Hogy ők miért lettek mégis áldozatok, arról nyilvánvaló egy koncepciós eljárás ad magyarázatot. Az történt, hogy ez az ürügy arról, hogy elvigyék a Fidesznek a szerveit. Hát bocsánat, lehet, hogy erről nem beszéltem kellően egyértelműen, de tegnap olyasmi történt, ami sehol a nyugati világban nem fordult elő, és az elmúlt 36 évben soha nem történt meg Magyarországon. Hát elvitték a Fidesz teljes tagnyilvántartását. Nyilvánvalóan politikai utasítása, az ügyészség elvitte a Fidesz teljes tagnyilvántartását. Elvitte a Fidesz teljes tagnyilvántartás befizetését. Elvitte a levelezésünket. Ilyen csak súlyos diktatúrákban szokott előfordulni.
1: De mit gondol a szerverek lefoglalásáról a feljelentő, Lacó Adrián?
6: Az előző miniszterelnök nagyon élesen kifogásolta a Fidesz szerverek lefoglalását, ami része volt ennek a nyomozásnak. Arról van bármilyen tudomás, hogy az ott lévő adatok miért lehetnek fontosak kifejezetten ebben az ügyben, illetve itt valóban felmerülhet-e egy politikailag motivált, mondta, többpárti demokráciát sértő eljárás a nyomozóhatóság részéről.
0: Hát ugye végül is a legfőbb ügyészség azt mondta, hogy indokolatlan volt a szerverek lefoglalása, de úgy oldotta fel, hogy nem azt mondta, hogy az rajta levő adatok nem érdekesek a büntetőjárás szempontjából, csak hogy aránytalan hátrányt okozott a pártnak az, hogy ugye nem tudták onnantól használni az adatbázisaikat, tehát egy ilyen hibrid megoldást alkalmaztak, de abból is az következik, hogy a Fidesz szervereken lehetnek, sőt lehet tudni, hogy vannak is olyan adatok, amik ezekhez a kifizetésekhez kötődnek, tehát bizonyíték a nyomozás során benne a büntető eljárásban, akkor pedig önmagában az, hogy a szerverek tulajdonosát egy pártnak hívják, pont Fidesznek hívják, annak nem kell befolyásolni a nyomozó hatóságot. Gondolom azért, hogy a nyomozók is aludtak egyet-kettőt, mielőtt eldöntötték, hogy kivonulnak és lefoglalják a szervereket, valóban nem szokásos lépés, viszont az sem helyén való, hogyha csak azért ne férnének hozzá ezekhez az egyébként fontos adatokhoz, mert az történetesen egy párt tárolja.
6: Önmagában normális, hogy állami kormányzati pályázatokról szóló adatokat egy párt tárol?
0: Nyilván nem, tehát ez önmagában, ez a tény is bizonyíték lehet majd a büntető eljárásban.
1: Az NK botrányban folytatott nyomozás elérte a Fási családot is. Fási Ádám énekes vállalkozó feleségét, Gurzó Máriát letartóztatták, mert a gyanú szerint fiktív számlákat adott le egy dokumentumfilm elkészültéről, mely filmen egyébként a Fási házaspár lánya is dolgozott. A Fási történetet Bátori Róbert összeállításában mutatjuk be. A riportban többször is idézünk az ATV korábbi műsoraiból.
7: A béke mellett minden embernek fontos az, megmutasztott a szeretetet, azt az együttlétet, amit az emberi természetben benne van.
4: Fási Ádám márciusban még a szeretet túlcsordulásáról elmélkedett a márciusi békemenet első sorából. Aztán alig telt el 5 hónap, és hallhatóan meggondolta magát.
7: Mit fotózol? Egy fotózat?
8: Sajtóképviselő.
7: De nem, szarom le!
4: Tavasszal Fási Ádám még nem gondolhatta, hogy szeptemberben már a felesége előzetes letartóztatására igyekszik a kecskeméti törvényszékre, ahol újságírók fogják kérdésekkel provokálni. A kultúrában utazó Fási Ádám tavasszal valószínűleg azt sem sejtette, hogy az Orbán kormány április 12-én súlyos vereséget szenved a Tiszától. Ha így lett volna, biztosan nem kampányol az elsősorból a Fidesznek. A békemeneten ugyanis nem köntörfalazott. Kérte az áprilisi X-eket, és azt is megmondta, ki hova húzzon.
7: Én nagyon örülök, hogy itt lehetek, kiállhatok a végére, és kérem, hogy mindenki menjen el szavazni, és csak a Fidesz és a KDNP párt a jövő, és a Orbán Viktor miniszterelnök úr. Támogassuk őt, és erőn felül dolgozik azért, hogy jobban éljünk, és boldogabbak legyünk.
4: Az biztos, hogy jobban éltek, mert több mint 101 millió forint hullott néhány hónappal az áprilisi választás előtt a Fási család ölébe. Mint utóbb kiderült, Hankó Balázs akkori kulturális miniszter a személyes keretéből adta a tetemes közpénzt Munkácsi Mihály honfoglalás című festményének szín és szénvázlatának vándorkiállítására. A projektet a Jam Art Kft. Menedzselte, amelynek az egyik tulajdonosa Fási Zsüliett, a másik pedig édesanyja, Fásiné Marika volt. De ne szaladjunk ennyire előre. Először nézzük meg, mi is az a nemzeti kulturális alap, és mégis miből, vagyis inkább kinek a pénzéből gazdálkodik.
9: A nemzeti kulturális alapot 1993-ban hozták létre. Az intézmény a tényleges munkát 1994-ben kezdte meg. Az alap létrehozásának egyik fő ötletgazdája és alapítója Fekete György belső építész volt. A szervezet elsődleges célja pedig a hazai kulturális élet, a művészetek, a könyvkiadás és az örökségvédelem anyagi támogatása lett. Az NKA részben az ötös lottó után befizetett játékadóból kap támogatást. A Magyar Államkincstár a játékadó 90%-át utalja át nekik, amit kulturális célokra költhetnek. Az elmúlt 16 évben azt azért tudni lehetett, hogy az Orbán kormánya számára kedves művészeket, művészeti projekteket támogatta az NKA-n keresztül.
4: A botrányt azonban csak a választások után robbantotta ki Molnár Áron színész. A gyanú szerint egy titkos, 17 milliárdos keretből fideszes celebeket és képviselőjelöltek választás előtti kampányrendezvényét, valamint Fideszhez köthető, sok esetben álcivil szervezetet is támogattak. Ráadásul a pályázatok legalábbis a többség számára nem voltak nyilvánosak. Erről még az ATV egyenes beszédében kérdezte Róna Jegon, Hankó Balást, az Orbán kormány volt kultuszminiszterét.
2: Elmondja, hogy ki kaptak öntől pénzt, vagy soroljam? Nyilván sokat nem fogok felsorolni, néhányat.
3: Hallgatom.
2: Fási Ádám lánya, Fási Zsülike, 101 milliót. Emlékszik rá, hogy mire adta?
3: Igen, a Munkácsi kiállítás több helyszínen történő megrendezése.
2: Nem. Azt a Munkácsi Art Kft. Kapta azt a pénzt, Hajszál Hiány 89 milliót, és még egyszer 82 milliót, ugyanebből a célból.
3: Akkor ez egy dokumentumfilm.
2: Fási Zsülikéről?
3: Nem. A magyar kultúrája több részes dokumentumfilm biztosítása.
2: Hűha. Jó, elkészül?
4: A fele biztosan. Főleg miután kiderült, hogy Fási Ádám családjára rászakadt az aranyeső.
8: Mielőtt még bárki is összetéveszt valaki, én Fási Ádám vagyok, soha az életben nem kaptam állami támogatást. Az NK-tól se, de senkitől se.
2: Te személyesen nem?
8: Soha. Nem kapok, sajnos. Ha adtak volna, akkor elfogadtam volna, nagyon nagy szívesen. Én kiestem ezekből a körökből. Egyébként a közmédiában se szerepeltem az elmúlt 16 év alatt, meglepő, nem tudtam bekerülni, próbálkoztam, hogy bekerüljek a közmédiába.
4: Most szerepelhetett volna, de adásunkig nem értük el. Hankó Balást néhány nappal később Fási Ádám váltotta az ATV stúdiójában. Ő is megpróbálta megmagyarázni a megmagyarázhatatlant. Először azt állította, lánya, Juliet nem kapott állami támogatást.
2: Azt mondtad korábban, hogy Juliet egy fillért nem kapott az NK-tól. Ez a 101,6 millió forint, ez az ő cégébe ment be. Tehát
8: igen.
2: Azt mondani, hogy ő nem kapott, persze személyében nem, de a cégében.
8: Igen, de ez munkára kapta.
2: Elhiszem.
8: Nem arra kapta.
2: De ettől még az nem igaz, hogy nem kapott.
8: A bevétel annyi van, hogy nincs bevétel, és ingyenesség kell.
2: Az hogy lehet, hogy a miniszter össze-vissza beszélt erről? Hogy hol filmről beszélt?
8: Figyelj, de azt hitte, hogy hazajön.
4: Aztán meg ellentmondva önmagának többször is elismerte, hogy a lánya mégiscsak kapott pénzt filmkészítésre.
2: Most is azt mondtad, hogy a lánya nem kapott pénzt filmkészítésre. De ez nem igaz.
8: De igaz.
2: Ez nem igaz. Hát itt a megbízási szerződés, amiben őt azzal bízzák meg. De hát filmkészítésre kapta. De te sem tudod, hogy hol az a film. Te sem tudod, hogy hol az a film. Aznap megkapta a teljesítés nélküli összeget.
8: De te sem tudod, hogy hol az a pénz. Film.
2: De nem nekem kell tudnom.
8: Hát nekem sem.
2: Kérdezd meg a lányodat otthon, szerintem.
8: De miközben a lányomnak a filmet?
2: Hát ő készítette.
8: Nem.
2: A szerződés készítette. Szerint ő készítette.
8: Nem készítette.
2: A feleséged volt a gyártás vezetője a filmnek, a szerződés
8: nem
2: szerint.
8: Nem készítette. Tudod, ki készítette? A Munkácsi Árt
2: KFT. Amely Munkácsi Árt KFT megbízta a feleségedet.
8: Igen,
2: és a lányodat.
8: De ő készítette.
2: Konkrét feladat.
8: De ő kapta a pénzt a Munkácsi Árt.
2: Nem, ti kaptátok a pénzt a Munkácsi Árt KFT-től.
8: Nem.
4: Pedig de. A Corvus Cora Robert készítette NK-as pénzből. A pályázatot elnyerő cég vezetője Szabó Sándor, akivel az őssejt botrányban közös vállalkozása volt Fásinak, akit végül emiatt 10 hónap felfüggesztetre ítéltek.
10: És akkor mi leszel, ha nagy leszel? Vágó?
4: A Munkácsi Árt a dokumentumfilm elkészítésében adott szerepet a Fási Ádám lányához és feleségéhez köthető cégeknek. Juliet egy interjúban már korábban is beszélt arról, hogy filmezni szeretne.
10: A filmezés az, ami felé szeretnék nyitni, ez már nagyon régóta dédelgetett álmom. És milyen műfaj érdekel? Merre szeretnél nyitni?
11: Hát most nyilván, hogyha azt mondjuk, hogy, és ezt még álomnak mondom, akkor az akciófilmek, meg ilyenek, imádom. Nagyon, nagyon szeretem a jó akciófilmeket.
4: Akciófilm ugyan nem lett belőle, de Juliet dolgozhatott a Békés megyei festőművészről szóló dokumentumfilm elkészítésében. A film nagy csúszással több epizódban jelent meg, ráadásul elég rossz kritikákat kapott. Corvus Cora Robert festőművész azt mondta a Nyílt Titoknak, a botrány kirobbanása óta már megbánta, hogy róla forgattak filmet. Rosszul érintette ez az egész?
12: Hát, eléggé.
4: Nem így képzelte, amikor elkezdtek önnel forgatni?
12: Hát nem bizony. Nézd, most én nem szeretnék itt most belebonyolódni semmibe, de egyértelmű most. Nekem ott van 30 év munkásságom, tehát én nem ilyen reklámot szerettem volna.
4: Reklám ez egyáltalán?
12: Hát, negatív.
4: Megbánta?
12: Hát, igazán, most mit mondjak?
4: Hát azt, amit érez, meg gondol.
12: Akkor nem. Akkor persze, akkor nem. Megyek bele, egyértelmű.
4: Azóta pedig Fási Ádám feleségét és a Munkácsi Árt ügyvezetőjét is előzetes letartóztatásba helyezték, mint ahogy Hankó Balázs egykori miniszter több kollégáját is. De mindemellett az NK-at felügyelő minisztérium is több esetben visszaköveteli a támogatási összegeket.
1: De büntetőjogi szempontból mi a baj a Fási család esetében? Miről tehet az, aki pénzt kapott az államtól? Laco Adriánt erről is kérdeztem.
6: Van arra is példa, hogy a kedvezményezettek köréből indult valaki elleneljárás, akár kényszerintézkedés is. Ők mennyire lehetnek felelősek azért, mert mondjuk kaptak egy üzenetet, hogy érdemes pályázni, valamilyen módon legalább formálisan pályáztak, nyertek, Azért... Hol, miért állapítható meg adott esetben, néhányok esetében büntetőjogi felelősség?
0: A támogatottak esetében nehezebb, mert nyilván az, hogyha nekik szól a kulturális kormányzat, hogy támogatni óhatja a tevékenységüket, és ők ezzel élnek, az veszse rá az első követ, aki ezzel nem akar élni. Én úgy tudom, hogy ahol gyanúsítás, illetve letartóztatás történt, ott az volt a probléma, hogy fiktív számlákkal számoltak el, tehát, hogy kaptak egy bizonyos célra pénzt, amit ki tudja, mire fordítottak, de annak igazolására, hogy elkészült az a produktum, aminek el kellett készülni, olyan számlákat csatoltak be, amik mögött a gyomozóhatóság szerint nem volt valóságtartalom. Ez ugye egy eléggé hétköznapi költségvetési csalás, tehát ugye ehhez nem kell enkel a botrány, ez nap mint nap előfordul, hogy valaki kap egy bizonyos célra mondjuk egy pályázati pénzt, elkölti valahogyan, és utána szerez számlákat, amivel igazolja a támogató vagy a pályáztató felé, hogy mire költötte. Tehát az ő szemszögükből nézve azért ez egy viszonylag szokványos költségvetési csalás.
6: Lehet hallani olyan szervezetekről is, akik visszautalták a pénzt. Ez az ő esetükben enyhítő körülményként számít esetleg egy eljárásban?
0: Az ő esetükben ugye egyáltalán nem is biztos, hogy büntető eljárásra sor kerül. Valószínűleg pont azért, hogy ne kerüljenek ilyen szituációba, hiszen nagy valószínűséggel nem tudták volna igazolni a törvényes célt. Nem is biztos, hogy meg volt jelölve a pályázatukban. Tehát valószínűleg ennek kikerülése érdekében, hogy egyáltalán bárki elgondolkozon, érdemes volt visszautalni, meg könnyen lehet, hogy az érdek is munkált mögötte, hogyha a jövőben még ebben az országban szeretnének bármikor, bármilyen támogatásban részesülni, akkor lehet, hogy jobb, ha ezt most visszautalják.
6: Kovács Áron kollégám megkérdezte Tar Zoltán minisztert, aki az NKA vezetését is átvette, hogyan áll a tárca vizsgálata az ügyben.
13: Szeretném megkérdezni, hogy hol tart a minisztériumban a Nemzeti Kulturális Alap átvilágítása?
14: Hát lassan a végéhez közeledik az átvilágítás, azt reméljük. Több olyan, ugye több folyamat is van az NKA-nál, vannak hatósági eljárások folyamatban, illetve van a saját magunk által indított vádvizsgálás, vagy vizsgálat, és a hatóságinak a végeredmény, ezt nem tudom, mikor várható, a mi vizsgálatunk az reménység szerint néhány héten belül véget ér, és akkor fogunk tudni egy nagyjából összefoglalót adni arról, hogy pontosan mi és hogyan zajlott, illetve fogunk tudni javaslatot tenni arra is, hogy milyen módon alakítsuk át az NKA működését annak érdekében, hogy átlátható, és korrekt legyen a támogatásoknak az elosztása.
13: Ma hogyan látják, hogy mekkora összeg folyt ki ebből a bizonyos kiemelt kulturális rendezvények ideiglenes kollégiumból, és milyen célra használták ezt fel?
14: Hát nem csak onnan, hanem más kollégiumok esetében is, bár jóval kisebb számban előfordult az, hogy nem a művészeti teljesítmény volt az igazi mérce. Amiről nyilván tudunk, az a 17 milliárd, ezen felül pedig most konkrét összeget nem tudok mondani, ami ebből a bizonyos kollégiumból ment ki, de folyamatosan vizsgáljuk több évre visszamenően, ugye nem csak a tavalyi évről, vagy ennek az évnek az elejéről van szó, hanem több évre visszamenőleg van szó arról, hogy az egyes egyedi támogatások mögött volt-e valós művészeti vagy alkotói tevékenység, és azok a beszámolók rendben vannak, amik készültek erről. Gyakran látjuk, hogy előfordult, hogy egy adott projekt az több helyről is kapott támogatást, ugyanakkor ugyanazzal az egy projekttel, vagy annak a projektnek egy részletével számolt el, amit többféle támogatás esetében tilt a szabályzat, így az NKA-tól kapott támogatások esetében is.
13: Az látszik-e már, hogy hogyan működött ez a rendszer, hogyan választották ki, hívták meg ezeket a szervezeteket, akik ebből az ideiglenes kollégiumból támogatást kaptak?
14: Hát egyértelműen látszik a politikai motiváltság, tehát hogy politikai összeköttetése kapcsolatokon keresztül. Ennek a részleteiről is majd fogunk adni részletesebb tájékoztatást.
6: A többször is támogatottak között volt Pataki Attila, az EDDA frontembere is. Tar minisztériuma tőlük is visszakövetelte a pénzt. Megkérdeztük Pataki Attilát, hogy visszaadja-e.
4: Az EDDA frontemberéhez köthető produkciók támogatását is felfüggesztette Tar Zoltán. Pataki Attila szerint azonban minden jóra fog fordulni. Legalábbis úgy látja.
15: Látnok vagyok már 1951 óta, mióta megszülettem.
4: A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter valótlan adatközlések miatt vont vissza egy 100 és egy 150 millió forintos támogatást Pataki Attiláéktól. A zenész szerint a miniszter mindezt jogtalanul tette. Ráadásul az arénás produkcióra kapott 150 milliót már el is költötte.
15: A 150 milliós az enyém, amit az arénára kaptam, és a 154 millióval, de csak ennyi el is költöttük. Kettő pedig a 100, az a musical, az egy másik cég, más, én a jogtalanosa vagyok, és a Kölci Musical stábjának a cége kapta meg, és a teljesen más történet, sem nekem 150 van, csak ezt úgy tarul egyébként, de nem...
4: Jogosnak tartja azt, hogy visszakövetelik ezt a pénzt?
15: Teljes jogtalanság.
4: Mi következik most? Valamiféle jogi hercehurca, tehát perre mennek, ha arról van szó?
15: Teljes jogtalanság. Egy regnáló kormány odaítéltem, megvettem, és nem néztem. Lehagyjuk, és jó.
4: Oké, rendben.
15: Elnézést kérem, ne haragudj, hogy nem tudok segíteni neked meg a munkádba, de aránylag gyorsan lesznek jobb idők.
1: De nem csupán hírességek kaptak a keretből, hanem civil szervezeteknek látszó csoportok is. Nagy Gergely Miklós, a 24.hu újságírója részletesen feldolgozta, hogyan ment egy kis faluba nagyon sok pénz. Erről szól a következő beszélgetés.
16: Honnan jött az ötlet, hogy Somogy megyei kis településre, Őrtilosra látogasson el az NK pályázatok nyomában?
17: Itt a 24.hu-nál én már több cikket írtam területi gyűjtésben arról, hogy ezeket a NKA támogatásokat fideszes vagy fideszhez köthető szervezetek, egyesületek milyen arányban kapták meg. Írtam így már cikket Nógrád megyéről, Alföldről, Szabolcs megyéről, és elkezdtem dolgozni a Dunántúli összesítésen, és hát ilyenkor a munka nagy része az Excel táblázatok bújását jelenti, viszont azt láttam, hogy Őrtilosra egy jelentősebb összeg érkezett, 60 millió, ugye két szervezethez, és amikor megnéztem, hogy mekkora ennek az őrtilosi településnek a lélekszáma, ugye meglepve tapasztaltam, hogy egy 400 fős településről beszélünk, és akkor hát elkezdtem osztani, szorozni, mert ugye az ösztöneim, meg az előző tapasztalataim azt sugallták, hogy az ekkora támogatást ilyen kis településre nem szoktak utalni, és itt a sok számolgatás után végül is az jött ki, hogy itt egy országos rekordról beszélhetünk, amennyiben a NKA támogatásokat egy személyre bontjuk le egy településre, és tulajdonképpen ez volt az apropó, vagy ez volt, hogy nagyon kitűnt, hogy Őrtilosra tulajdonképpen a legmagasabb egyfőre jutó támogatás került az NK-ból, és akkor így elkezdtem nézegetni, hogy hát kik vannak-e mögött a egyesület mögött, ki vezeti Őrtilost, és hát így összeállt a kép, hogy itt egy olyan tulajdonképpen fideszes faluról beszélhetünk, ahol fideszes a polgármester, a fia, aki az egyik egyesületnek a vezetője, szintén önkormányzati képviselő, és tetejében ez a polgármester asszony volt a parlamenti választáson is a fideszes jelölt.
16: Sikerült például beszélnie Kelei Kornéllal, aki az egyik egyesületnek a vezetője, a polgármester fia. Hogy sikerült rávenni, hogy nyilatkozzon?
17: Ez tulajdonképpen ennek a cikknek a legérdekesebb momentuma, vagy éppenséggel fordulata. Ugye azt kell tudni, hogy az ő egyesületének, a Holtkő Egyesületnek van ugyan egy honlapja, de ezen a honlapon egy régi elavult, már nem élő telefonszám volt fent. Tehát én innen hiába is próbáltam telefonon őt elérni, ez ugye nem volt lehetséges, illetve hát az egyesület címe is elég furcsa, amennyiben nagyon nehezen kibogarázhatott, egy külterületi cím volt megadva, tehát ott helyieket kellett bevonni, hogy azonosíthassuk egyáltalán ennek a ingatlannak a helyét. Őt úgy sikerült bevonni ebbe a riportba, hogy miután nem tudtam őt elérni sehogy, bementem a helyi önkormányzathoz, hogy őt keressem, hiszen önkormányzati képviselőt nyilván tudták az elérhetőséget, és a legnagyobb meglepetésemre azonnal is diktálták a telefonszámát, amelyet természetesen egyből hívtam, és hát először nem volt azért annyira nyitott erre a beszélgetésre. Írásba kérte a kérdéseket, majd arra hivatkozott, hogy ő most éppen azt hiszem a jogosítványát intézi valami kormányhivatalba, hogy ő most nem tud velem beszélgetni, és hát megmondom őszintén, hogy én itt egy picit azért kötöttem az ebet a karóhoz, és tulajdonképpen számomra máig nem teljesen értető okokból belement egy nyílt sisakos beszélgetésbe kb. 20 percen át.
16: mi derült ki ebből a beszélgetésből, hogyan jutott ez az egyesület ilyen nagy forráshoz?
17: Hát igen, na most ugye itt azt el kell mondani, hogy ő ebben a beszélgetésben elmondott több állítást, például ezekről a kérdésekről is, amit azóta nekem már, vagy hát közben is részben cáfoltak. Például ugye megkérdeztem azt, hogy hát ugye ez az NKA pályázat, amiről beszélünk, meg amivel kapcsolatban most ugye rendőrségi nyomozás van, tehát mondhatjuk azt, hogy egy ilyen botrányos pénzosztásról van szó, hogy erről például honnan tudott? Hát ugye ő nem kifejezetten kulturális szereplő, ugye ez egy helyi településfejlesztési egyesület. Honnan tudott egy olyan pályázatról, ami egyébként hát nem volt nyilvános, és egyébként a magyar kulturális élet krémje nem tudott róla, nem is jutott nagyon pályázathoz. És akkor ő azt mondta, hogy hát kaptak egy levelet a minisztériumból, valami ilyesmit mondott, és akkor hát persze kérdeztem, jó, hát ki írta meg, megvan az a levél, vissza tudnál küldeni, és akkor itt már lezárt, hogy jó, hát azt ő nem is tudja, meg nem tudja, hogy hol van, de erről hivatkozott, tehát ebből valami olyasmit azért lehet, ki lehet hámozni, hogy itt valami belső jelzésrendszer ment itt a szereplők felé, hogy lehet pályázni, ezt szerintem el lehet mondani, most azt, hogy azt a belső jelzést, az pontosan az NK-ból, a minisztériumból, vagy esetleg a megkockáztatom, hogy a Fideszből küldték, abban azt egyelőre ez alapján, a megnyilatkozás alapján nem merném eldönteni, de hát, hogy itt valami belső jelzés történt, hogy lehet pályázni. És akkor elmondta azt is, és ez volt szerintem a legérdemibb rész, hogy ő tulajdonképpen ezeket az összegeket úgynevezett zrínyi események megszervezésére költötte, 4-5 eseményt nevezett meg, és 20 millió forintot költött ilyen eseményekre, most ez azt jelenti, hogy 4 millió forintot költöttek Nagyatádon, Barcson, Csurgón, illetve Őrtiloson Zrínyi eseményekre pár héten belül, ugye ez ugyanahhoz a választó körzethez tartozó települések, és hát amikor így érdeklődtem, hogy itt mégis mit történtek ezen az eseményen, meg hogy ott van valami csillapíthatatlan zrínyi szomjabban a néhány kilométeren belül, hogy lehet ilyen eseményeket ilyen sűrűn megtartani. Ezekre nem nagyon kaptam választ. Az is érdekes volt, hogy például elmondta, hogy Nagyatádon mikor tartottak ilyen eseményt, hogy például ott helyben, akár ennek a központnak a honlapján, Facebook oldalán semmilyen arra utaló jelzés nem volt se előtte, se utána, hogy ez az esemény ott egyáltalán megtörtént ebben a formában, úgyhogy ez nyilván még számos tisztázandó kérdést felvet, de hogy rettentesen homályos volt azzal kapcsolatban az ő beszámolója, hogy ezek az események hogyan történtek meg, egyetlen egy nevet sem árult el, hogy ott például kik vettek részt ezen az eseményen, már mint zrínyi szakértő, tehát történész, vagy kutató, vagy irodalomtörténész, akik ugye a zrínyi életművel kapcsolatban mondjuk releváns előadást tarthattak, és hát azt megjegyzem, hogy egyébként egy pár órás ilyen rendezvényre ez a 4 millió forint alkalmanként hát nagyon-nagyon magasnak tűnik, tehát hogy ilyen eseményeket ennek a töredékéből szokás amúgy megrendezni.
16: Ezeknél az NK pályázatoknál mindig felmerül, hogy ez valójában kampányfinanszírozás volt. Kimutatható ez valahogy?
17: Valójában ez egész NKA ügyjel, ez a Hankó ügyjel kapcsolatban a nyilvánosságot egyelőre, részben a bulvár leágazások, illetve a celebekkel kapcsolatos hírek, a Fási család különböző performanszai uralják, ami egyfelől valahol nyilván érthető, hiszen ők az ismert emberek, de valójában én azt gondolom, hogy ennek az egész Hankó sztorinak, most akkor nevezzük így, az igazi érdekessége ezek a vidéki településekre, akár kis településre lefutó fideszes szervezetekhez köthető támogatásoknak a utóélete, amelyek nyilván nem véletlenül érkeztek a kampány előtt, tehát hogy folyhattak, vagy hogy folytak ezek a Fidesz kampányába bele, szerintem az igazi nagy kérdés az ezzel kapcsolatban az lesz, és hogy ez mennyire kimutatható. Itt a konkrét esetben én jelenleg is végzek kutatásokat, és vannak azért arra utaló jelek, hogy például ezek a megadott események, amikről az előbb beszéltem, mint úgynevezett Zrínyi események, ezek valójában fideszes kampányesemények lehettek. Erről többet nem tudok egyelőre mondani, mert ezt a oknyomozást ezt jelenleg is végzem, de hát itt messze nem ez az egyetlen teljesen nyilvánvaló fideszes NK utalás ebben a történetben. Én a belső összesítésen már több mint 1 milliárd forintot tudok vidéki fideszes szervezetekhez kötni az NK utalásban, amelyek szerintem egyértelműen mutatnak abba az irányba, hogy itt a kampány előtt bizony-bizony itt hátsó szándéka a kampányfinanszírozási ambícióval lettek ezek a támogatások megítélve.
16: A helyiek láttak valamit ebből a pénzből megvalósulni?
17: Hát itt ugye, ha Örtilosról beszélünk konkrétan, akkor ugye itt egyrészt vannak ezek az Zrínyi események. A másik Örtilosi Egyesületnél ugye az van, hogy ott az is egy helyi egyesület, egy önkormányzati képviselő ennek a Kelei Kornél édesanyjának, a Kelei Zitának az egyik bizalmasa vezeti, aki egyébként szintén önkormányzati képviselő, és egy önkormányzati intézménybe van bejelentve a címe. Ők ott helyi búcsúkat, meg helyi ilyen zenés napokat szerveztek ezekből a összegekből, amelyekről azt el kell mondani, hogy az, hogy egy 5-10 vagy 15 millióból szerveznek mondjuk egy falunapot, azért az sem szokásos, és hát itt nyilván itt is felmerül az a kérdés, hogy ez vajon egy 10 milliós összeg, az olyan mind arra a falunapra ment el, vagy az, hogy történhetett az elszámolás, remélem, hogy ez hamarosan ki fog derülni.
1: Nagy Gergely Miklós újságíró kimondta, hogy akár választási csalás, tiltott kampányfinanszírozás is lehet a gyanús kifizetések mögött. Laco Adriánt erről is megkérdeztem.
6: Mennyiben merülhet fel itt a tiltott kampányfinanszírozás, mint lehetőség? Ugye vannak arról sajtóírek, hogy olyan szervezetek is kaptak pénzt, amelyeket alapvetően nem kultúrával foglalkoztak, vagy nagyon kötöttek valamelyik jelölthöz az országgyűlési választásokon. Ebbe az irányba egyáltalán folyik-e nyomozás, vagy ezzel akár önök foglalkoznak-e?
0: Én azt gondolom egyébként, hogy ez nyilvánvaló, de hogy ezt a büntetőjárásban ki fogják-e mutatni, abban nem vagyok biztos. Maga egyébként az, ami miatt nyomoznak, ami lehet hivatali visszaélés, lehet költségvetési csalás, az lesz egyébként valószínűleg a fővonal, az akár ütlenkezés is szóba kerülhet. Tehát az a vonal az el fogja ezt vinni, én azt gondolom. Magát a kampányfinanszírozást sokkal nehezebb lesz kimutatni, bár ugye annak idején ott május környékén a K-Monitor térképre tette ezeket a támogatásokat, és valahogy érdekes módon ilyen választókerületek szerint oszlott meg szinte egyenlő arányban az országban a végül kiosztott pénz, ami azért véletlen nem igazán lehet. Én szerintem ezt csak mindenki hallgatólagosan tudomásul veszi, de nem ebben az irányba fog elmenni a nyomozás.
6: Nagyon sokféle összeg szerepel a sajtóhírekben, melynek egy része a teljes NK keretről szól, a része egy bizonyos maradékról, amit beforgattak ebbe a pályázati kalapba. Körülbelül mekkora lehet az az összeg, amit szabálytalanul költöttek el, illetve erről egyáltalán van-e már információ?
0: Hát ugye én nem vagyok minden titkok tudója ezzel kapcsolatban. Amiről tudni lehet, az 17 milliárd, ami ez a speciális keret volt. Nagyon meglepne egyébként, ha csak ennyi lenne. Tehát biztos, hogyha már egyszer folyik egy nyomozás, és most ugye rengeteg adatot lefoglaltak, és azt elemzik, valószínűleg visszább is lehet menni az időben, és nagy valószínűséggel ott is találnának ilyesmit, de ami miatt a nyomozás eredetileg elindult, az 17 milliárd volt.
1: Van olyan országosan ismert politikus is, akinek a saját címére van bejegyezve egy olyan civil szervezet, amely szintén kapott a pénzből. Pócs János fideszes képviselőről van szó, akit a parlamentben kérdeztünk erről.
18: A JASZ Nemzet támogatásairól szeretném kérdezni. Ugye ez az a szervezet, ami az ön birtokára van bejegyezve. Mire kapta ezt a pénzt ez az egyesület?
19: Hát a mint minden egyesület és minden alapítvány kulturális célokra és az előírásnak megfelelő programokra kapta. Ez az utolsó fillérig erre van felhasználva. Több alkalommal szeresen le lett ellenőrizve, és mindig mindent jóvá hagytak ezzel kapcsolatban. Amit felkapott a média ebből egy részt, hogy talán két fellépő volt, aki nem is tudott róla. Itt azért szeretném a tisztánlátáshoz hozzátenni, hogy az ominózus két fellépő, illetve minden fellépőnek van egy menedzsere. És az eredeti programban a menedzser elvállalta a két személyre, utána pedig mondta, hogy a két személynek nem alkalmas, és két másik fellépőt adott helyette. Ezt próbálják most kikezdeni, de hangsúlyozom, ugyanúgy fellépőkkel, másik fellépővel, de minden egyes kulturális program és minden egyes rendezvény a lehető legszabályosabban fel lehet használva.
18: Tehát akkor önben nem merült fel az, hogy esetleg ezt vissza kellene fizetni?
19: De ezt sem ágában sincs visszafizetni. Miért fizetném vissza? Volt egy pályázati kiírás. Főleg nem én, nem az én dolgom az egyesület, de másnak se. Ha valakinek volt egy pályázati felhívás, erre szabályosan pályázott. A hatóság ezt több sorral leellenőrizte, rendben találta. Akkor miért kéne fizetni? Visszafizetni csak azért, mert Magyar Péternek célkereszt vagyok a szemében, ehhez én nem fogok asszisztálni.
1: A történet egyik legérdekesebb szála, hogy miután meggyanúsították Hankó Balázs helyettesét, kabinetfőnökét és még számos embert a stábjából, magát a volt minisztert nem hallgatták ki, nem állították elő. A helyzetet furcsának találja Laco Adrián is.
6: Több embert már meggyanúsítottak, lehetett hallani őrizetbevételekről, előzetes letartóztatásokról. Tudhatunk valamit, hogy körülbelül hány ember felelősségre vonásánál tart az ügy, vagy hány ember ellen vannak vizsgálatok, és hogy ők nagyjából kicsodák?
0: Hát ugye 9 ember meggyanúsításáról lehetett hallani több lépcsőben, van köztük olyan, aki a támogatáskezelő oldaláról volt döntési pozícióban, van, aki a szakmai kollégiumok részéről, illetve a miniszter közvetlen környezetéből, például a kabinetfőnöke, illetve lehetett hallani olyat is, aki a támogatotti oldalról került a gyanúsítottak köré. Gondolom, hogy még nem végeztek, és nyilván, ahogy dolgoz föl a rengeteg adatot. Ugye azt nem akarja senki, hogy olyan támogatások is belekerüljenek, amik a normális rendben kerültek kifizetésre, még akkor is, ha esetleg volt mögötte politikai motiváció, mert az önmagában nem bűncselekmény. Tehát ez egy nagyon nehéz munka egyébként, amit most a NAV nyomozói végeznek, hogy ne essenek át a ló túlsó oldalára, és csak azokat a kifizetéseket vonják bele a büntetőeljárásba, ahol valóban megállapítható a bűncselekménynek a megalapozó gyanúja. Tehát én nem irigylem őket az a kapcsolatban, amit most csinálnak. Tehát 9 gyanúsítottról tudunk egyelőre, és nyilvánvaló üvöltő hiány, hogy hol van eddig a miniszter. Ezzel kapcsolatban én úgy tudom, most már több helyről lehetett hallani, és egyébként hasonló hír a sajtóban is megjelent, hogy nagyjából a kabinetfőnök letartóztatásával egy időben a nyomozást konkrétan felügyelő ügyészség már a legfőbb ügyészhez fordult, és kérte, hogy intézkedjen a mentelmi jog kikérése iránt, tehát hogy keresse meg a parlamentet a mentelmi jog felfüggesztésére, tehát legalább 2 hónapja ott fekszik a legfőbb ügyészség valamelyik íróasztalán, és nem történik semmi, ami meglehetősen botrányos. Ha ez igaz, ugye nyilván a legfőbb ügyészség ezt ebben formában eddig még nem erősítette meg, de nagyon sok helyről lehetett ezt most már hallani, hozzánk is eljutottak ilyen információk, érthetetlen, hogy mire várnak.
6: Ha jól értem, akkor amíg ez a mentelmi jog kikérése a legfőbb ügyész részéről nem érkezik meg a parlament illetékes bizottságához, addig Hankó Balázs ellen nem lehet nyomozni, vagy nem lehet ellene eljárást indítani, vagy jogilag mi a helyzet?
0: A nyomozás az folyik, de konkrétan a személyével kapcsolatban eljárási cselekményt, ami elsősorban ugye a meggyanúsítását jelenti, azt nem lehet addig végezni, amíg, és kényszerintézkedést sem lehet vele szemben alkalmazni, amíg a mentelmi joga él. Minden egyéb nyomozást, ami nem konkrétan a személyéhez kötődik, tehát a bizonyítékok összegyűjtését, azt lehet folytatni, de azt gondolom, hogy valószínűleg ez a dolog készen áll, most most már hónapok óta arra, hogy őt meggyanúsítsák. Nagyon nehéz lenne elképzelni, hogy a kabinet főnöke a Hunyó ebben a történetben is ő találta ki, tehát ez egy teljesen egyértelmű következtetés, viszont a következő lépést, a beidézését, a meggyanúsítását, az esetleges házkutatást, ne adj Isten őrizetbevételét, akár letartóztatását, ezt mind nem lehet addig még mérlegelni sem, amíg a mentelmi jogát nem függesztik föl. A mentelmi jog felfüggesztéséről ugye a parlament szavaz, de nem tudja magától elrendelni, ahhoz egy megkeresés kell a hatóság részéről, és ez az, ami hiányzik.
1: Ez volt a Nyílt Titok negyedik adása. Köszönöm a figyelmüket, szerkesztő riporter kollégáim Bátori Róbert és Kovács Áron nevében is. Magyari Pétert hallották.

0: 10 óra, jó napot kívánok, a szerkesztő Bártfai Kinga, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Szeptember végéig utalják a dízel támogatás első részletét. Új országos zöld hatóság jön létre, és marad a kellemes őszi idő. Hatályba lépett a dízelautók támogatási rendelete. A kormány az év végéig 20 000 forintot biztosít a legfeljebb 110 kW teljesítményű dízel üzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek a gázolaj áremelkedésének kompenzálására. A Magyar Államkincstár a támogatást 4 részletben folyósítja a jármű üzemben tartójának. Az első részletet szeptember 30-án utalják. Külön igénylésre nincs szükség, a pénz az adóhivatalnál nyilvántartott bankszámlán jelenik meg, ennek hiányában postázzák. Új országos zöld hatóság kezdi meg működését januártól. A szervezet egyebek mellett környezet és természetvédelmi, hulladékgazdálkodási, klíma és vízvédelmi feladatokat lát majd el. A kormány emellett átalakítja az élelmiszerlánc felügyelet területi rendszerét. A járási feladatokat megyei szintre szervezik, a NÉBIK pedig további hatásköröket kap. Aláírta az amerikai elnök azt a törvényt, amely széles körű szankciókkal helyezhet nyomást Oroszországra az ukrajnai háború lezárásáért. A jogszabály elsősorban az orosz energia és hadipart veszi célba. A törvény felhatalmazza Donald Trumpot, hogy akár 100%-os büntetővámot vessen ki az orosz energiahordozók legnagyobb vásárlói és az Oroszországgal szembeni szankciókat kijátszó országok amerikai importjára. A szankciók között szerepel az orosz elnök, valamint több katonai vezető amerikai beutazásának megtiltása és esetleges amerikai vagyoni érdekeltségeinek befogyasztása is. Ismét összeomlott Kuba elektromos hálózata. A szigetország lakói tegnap este már 6-szor maradtak áram nélkül azóta, hogy Donald Trump amerikai elnök januárban energiablokkádot vezetett be, hogy kikényszerítse a kubai politikai rendszer megváltoztatását. A korlátozások miatt Kuba nem tud üzemanyagot importálni erőművei működtetéséhez. Hajnalra a havannai otthonok 5%-ánál sikerült helyreállítani az áramszolgáltatást. Elfogták a péntek hajnali erzsébetvárosi gyilkosság egyik feltételezett elkövetőjét. Társát továbbra is keresik, közölte a Budapest rendőrfőkapitányság. Tegnap hajnalban a 7. kerületi Akácva utcában a két feltételezett tettes súlyosan bántalmazott egy 36 éves férfit, aki a helyszínen meghalt. Országszerte mintegy 500 programmal várják az érdeklődőket a hétvégén a kulturális örökség napjain. A kétnapos rendezvénysorozaton templomokat, kastélyokat, múzeumokat, tájházakat és más különleges helyszíneket lehet megismerni, köztük több ritkán látogatható műemléket is. Megnyitja kapuit a Magyar Államkincstár épülete, az Acsai Prónai kastély, a kőszegi Festetics palota, a székesfehérvári Budenzház, a debreceni egykori pénzügyi palota, a pécsi Idris Baba türbéje, valamint a nagycenki Széchenyi kastély is. Az időjárásról: sok napsütésre számíthatunk, délelőtt a délnyugati tájakon átmenetileg megnövekszik a felhőzet, arrafelé elszórtan eső zápor kialakulhat, a szél mérsékelt marad. Délután 24-29, késő este 16-22 fok várható, holnap is folytatódik a szép őszi idő sok napsütéssel, majd hétfőn ismét egy gyenge hideg front érkezik néhány fokos lehűléssel. Kedves hallgatóink, hírekkel 11 órakor jövünk legközelebb.
1: Műsorajánló. Konkrétum. Mellébeszélés nélkül a kultúráról.
2: Mit jelentett az elmúlt 16 év a kortársirodalom azon szereplőinek, akik nem tartoztak a rendszer kedvezményezettjei közé? Milyen konfliktusokkal, dilemmákkal szembesültek, és mit

0: 49 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Önt is várja a Magyar Rádió Énekkara szeptember 22-én a Mátyás templomban. A koncert a magány, a remény és a megnyugvás történetét meséli el az évszázadokon átívelő kórusműveken keresztül. Az esten Szabó Sipos Máté vezényli a Rádió Énekkart. Várjuk szeptember 22-én az MRM-e koncertjén. mrme.jegy.hu.
2: Reklámot hallottak. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Válogatás a Rádió Kabaré korábbi műsoraiból.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Bőti Attila vagyok. Összeállításunkban lehetőségünk van arra, hogy visszatekintsünk a néhány évvel ezelőtt történtekre. Az elhangzó gondolatok egy olyan humorista tollából, akarom mondani, agyából pattantak ki, akinek stílusa, valljuk be, utánozhatatlan. Következzék Bödőcs Tibor.
4: A nyáron most volt olimpia, volt a sportágak, amivel kezdődött, már az is olyan volt, amit én már gyermekkoromban láttam Bucsú Szent Lászlón, a női judó, azzal kezdődött az éremeső. Az ugyanaz, mint amikor az otthonkás nénik homályos telekvitát folytattak a néof alatt. Az otthonk az emberi test fólia sátra. 110% nejlon, az minden ellenvéd. Az atomtámadást lepergeti magáról, mert rá van segítve, a viszér ellen van a fásli, 16 km a vádlin, és hogyha este leveszi a mama, olyan, mint a megpattant volna Tutehámon a piramisból. De ez be lesz tiltva az otthonka, bántják a magyart, be van tiltva Franciaországban a burka, ez az iszlám viselet, be lesz tiltva az otthonka, mit tud erről Barózó, be lesz tiltva a térdig húzott zokni szandállal, a papucsa alakított gumicsizma moslékos vödör kiegészítővel, az Ádám csutkáig húzott mackó melegítő, a horgolt sapkával bevont biciklinyereg, mint hogyha menne haza egy alacsony Bob Marley, úgy néz ki. Szóval vele szítva, és ez az otthonka, otthonkával levő nénik folytatják a homályos telekvitát a diof alatt, hogy már azt még a Sanyi bácsi ütette, de akkor még nem ott volt a megye, de kimérettük, voltak itt, de áthullott, de föszettétek, ne magyarázza, áthorta a szél, de nem a tiétek, de a gyökér honnét táplálkozik. Ugyanez a judo. A legmenőbbek azok az úszók voltak, ahogy bevonultak. Én szeretnék egyszer így bejönni, mint hogy az úszók bejöttek az olimpián. Tibor Bödöx, Hungary, kutyaúszás. Hogy közben itt hallgatnak, azt nem tudom. Közben, hogy az iPad-en valami valószínűleg agykontroll CD-t hallgatnak, hogy vigyázz, mély a víz, vegyél levegőt, vigyázz, mély a víz, vegyél levegőt. És van egy rejtélyes szakma az olimpián, az úszóknál, a rajtkő ellenőr, aki 4 évente ennyit kell, hogy csináljon, benéz alá. Pedig minden digitalizálva van, már nem tudom, miért kell ott állni a rajtkő ellenőrnek, ennyit kell csinálni. Ugyanolyan rejtélyes, a foci EB-n figyeltem meg, a 87. percben jön le a cserejátékos caplat le, és van egy ember, van a csapatnál edző, másodedző, orvos, masszőr, és van egy ember, akinek az a funkciója, hogy a segrepacsit ad. Ő a segrepacsis ember. Menjél zuhanyozni. Várj a következő pácienst. A tenisznél ott a közönség rendkívül kulturált, azért szeretem, mondja a bíró, quiet please, thank you. És elhallgatnak. Ute Fradi mióta próbálják ezt bevezetni? Nálunk otthon hobbi pingpong van, de néptáccal kombinált pingpong, mert apám még ezek a toppogatós típusú pingpongosok, hogy miért rövid, miért hosszú, miért ne? Mindig kell valamit, mire lehet fogni, hogy a szél miatt, mert rossz az ütő, papucsban vagyok, részeg vagyok, nem látok, rosszal azt. És annyira hobbi azért, hogyha elgurul a labda, akkor apám utána megy a veteményesbe, gyomlál egy kicsit, ami megkeresi a labdát. Az olimpiát lehetett nézni 3D-ben is, de nem néztem 3D-ben, mert nem fogom visszadobálni a kalapácsot. Viszont volt egy mágikus mozdulat, mindig van, a kalapácsvetőknél, mikor eldobják a kalapácsot, akkor utána kiabál, van az a típusú kalapácsvető, hát hogyha hangtól messze megy, nem tudom mibe bízik, de megpróbálja lehetetlen. És hogyha kisebben dob, mint 80 méter, akkor elszégyeli magát, hogy Nagyon jól nyilatkoztak az olimpikonok, oxigénhiányos állapotban is még kise jöttek a vízből, de már úgy nyilatkoztak, hogy politikusok sose tudnak úgy nyilatkozni, még oxigén sátorban sem tudnának olyan őszintén nyilatkozni.

0: több probléma van a magyar gazdasággal. Először is az a baj, hogy Magyarországon a felső 10 000, 5 000 fő. Nézzük meg, olyan szép helyen van ez a Kárpát-medence, itt nincsen hurrikán, földrengés, cunami, van privatizáció, közbeszerzés. Jó, mondanám a béke menetnek, hogy nem kell megsértődni, csak a másik oldal az még nem körvonalazódik jó annyira, hogy azért nem tudok még velük foglalkozni. Volt ez a tüntetés, olyan volt, mint egy elrontott ovis nőnap, hogy mindenki belesült a szövegbe, meg nem tudták a mondókát, hogy még nehéz lesz. Kiábalásra van ötletem. Kéne egy parasztasszony a nemzet fölé, a mamma, aki bármilyen beruházás van, kiadás, költségvetési manőver, akkor meg kell kérdezni, és vétójoga lenne a mamának, hogy böszme vagy te, édesfiam? Stadiont akarsz építeni? Hát mindjárt fejbe váglak, vannak még éhes gyerekek. Ne stadionozzá! Aj, mama, léci, nem! Léci, mama! Vagy pedig a kaszinóba, a piros 47-esre fel kell rakni az egész államháztartás, bevételeket, kiadásokat, minden. Vagy az valahogy veszít, ugyanott tartunk, ahol vagyunk, teljesen minden. Vagy pedig, ha megnyeri, akkor másnap már pik szalámival ütik a drágább lacacért tüntető kis nyugdíjas az Andrássé. Szarvasgombával dobálóznak a borsódi ovisok. Szent Lászlón állnak az elefánt csontnyelű gerebével a közmunkások és söprögetik a 20 000-es. Jönnek ki a templom egerei és kaviár mérgezésbe halnak meg. Nagyapám szőlejében Gucciba van a madárjesztő. És mész haza, nem ezért hajol át a Bentley-be a Ferrariából a hajléktalan, hogy pénzt kérjen, eleve ömlik belőle az ötcsillagos Hennessy, és csak azért hajol át, hogy a szivarjára, amit még Fidel Castro sodort Che Guevara combján 58-ban a havannai bevonulás előtt, arra tüzet kérjen, hazamész szépen, megrakod a tüzet egy 15. Lajos korabeli kis asztalkát, felaprítasz, berakod a kandallóba, és 10 percenként egész éjszaka kapsz SMS-eket, hogy megint utalt az apek, én már nem tudok mit csinálni, komolyan mondanám. Jó, hát mindegy, ez egy utópia. Van reform is, ugye oktatási reform. Hát engem most már érdekelnének a természettudományok, csak akkor nem csináltak kedvet hozzá. Mert mit mondanak el a matek órán? Nem mondanak semmit a THM-ről. A csonkagúla területe. Érettségi óta nem találkoztam csonkagúlával, nem tudom. Végy egy paralellepipedont. Miért vegyek paralellepipedont? Nagyon ritka valóságban. Mennyi az isz? Honnét tudjam? Azért isz? Így előjük. Épp ez a lényeg. Van az Y, az egy másik szám. XY, épp ez a lényege. Most komolyan mondom, ilyen, hogy kis labdahajítás. Hát volt már valaki olyan állásinterjún, ahol... Úgy néz ki, hogy minden rendben van, de kis labdát azt még hajítani kéne. Jó, akkor most nézzük meg a gyertyaállást. Nem olva gyertya, rendes gyertyaállás. Most ezeket tanítják meg, és ott tartunk már, hogy amit nagyon nehéz mérni, az állampolgársági vizsga, hogy ki mennyire magyar, bár vannak, akik ezt így méregetik, hogy nagyon magyar, nagyon mély magyar, annyira mély magyar. Van-e olyan az állampolgársági vizsgán, hogy alap, közép és felső fok? Biztos van az alapfok, ott az aranycsapatot tudod, de Hidegkutit néha kihagyod. Igen, Puskás, Cibor, Bandam, Jani, Csaulik. Igen, de ez az. Aztán van a középfok, ott már nehezedik a dolog a középfokon. Legyen honvágya 15 perc áll rendelkezésére. A felső fokon meg a lovon állva kell kirakni a Rubik kockát, az elengem. Egyébként is. Olvastam a majákról, akik nem azt mondták, hogy világvége lesz, hanem, hiszen akkor nem is hallanák ezt már a rádióba, nem azt mondták, hanem új szakasz kezdődik a világban. Hát egyébként is nem volt mikrojuk se, honnét tudnák a maják, nehogy már egy méhecska mondja meg nekem.
1: Ja, nem vagyok.
0: Náluk volt a kosárlabda elődje, játszották a kosárlabdát, és aki győzött, az feláldozták, éve kitépték a szívét, mert őt szeretik az istenek, feláldozzuk. Hát biztos akkor is volt egy-két haladóbb szellem, hogy játszhatok nyugodtan, nekem fáj a lábam most. A legkontrasztosabb kultúrák párbeszéde az on the spotban volt, hogy Dél-Afrikában olyan a férfive avató szertartás, hogy 16 éves korodban körülállnak a család férfi tagjai, körülmetélnek, fájdalomcsillapítás nélkül, és utána meg kell erőszakolnod egy lányt, aki nem a barátnőd. Én meg azt hittem, hogy a szalagavatóm kínos volt. Na és ott tartunk az oktatásban, hogy a kórházban mi van kiírva? beteg felvétel. Hát nem elég a baj a szerencsétlenek, még oda is felvételeznek kell. És hogy pozitív legyen a kicsengés, ugye beszéltünk az olimpikonokról, ahol van teljesítmény, aztán a politikáról, és még ahol még van teljesítmény, a borászoknál van, ugye? És két, mert van a háztáji borászat, az nálunk is az van Szentlászón, ott az a különbség a háztáji és a csúcsborászat között, hogy nincs évjáratozás, mert örülünk, hogyha születik, kitartunk valahogy. Ez a háztáji borászat. Mesélték, Egerbe történt a dolog, meghívta a csúcsborász, a háztáji borászt magához, jóba voltak, csak más volt az aszpolitika, és mondott, hogy megmutatja neki az igazi utat. A Taót kitöltött neki egy 8 éves Reserve Superior válogatás bikavért, megfelelő hőmérsékleten dekantálva, szellőztetve, rendes boros-boros pohárban, ami olyan, hogy a Pinokia is tudjon benne kóstolni, az a lényeg. És mikor a sznobok kóstolnak, nekik gótikus arcuk nő. Mint hogyha évek óta halogatnának egy tüsszentést olyan a... Kitöltötték a háztáji borásznak, megkóstolta. No, hát nincsenek semmi baja.
1: Most pedig következzen egy másik nagy név. Előadónk nem csak a humor világában szerzett érdemeket, hanem showmanként is sokáig láthattuk a tévécsatornákon. Gondolom már kitalálták. Igen-igen, Fábry Sándor következik, aki ezúttal az olaszországi Velencében szerzett úti élményeit meséli el önöknek.
2: Nagyon kedvesek! Na, hát most a legkegyetlenebb behatásnak lesznek alávetve, mert velencei úti élmények következnek. Hát jelentem, Velencébe tombol a turizmus, minden terasz tele van, mindenki eszik-iszik, mint hogyha ez lenne az utolsó nap Európában, és hát ez mindig megrendítő. 40 évvel ezelőtt azt soha nem fogom elfelejteni, Velencének egy ilyen kieső részén egy mama folytogatta a fiát, aki lehetett 50 éves, ugye hát Olaszországban erős az agyai dominancia, és retiküllel verte a fejét, hogy Giulio, Giulio, quanta vettere, vimta, tattara, és nem tudtam megfejteni a történetet, mert hát olasz tudásom az elég szorványos, annyit láttam, hogy egy kitörtű sarkú, szakadt harisnyájú csaj ül a fal mellett és zokog. Szóval úgy alaposan gyanakodtam, hogy esetleg Giulio belenyúlt valamibe, ami az édesanyja jóváhagyásával nem találkozott, ugye? Na kérem, tisztelettel, szépen elrepültünk Trevizóba, elhelyezkedtünk a Hotel Giorgione-ba, ami nagyon szép volt, fotókon még szebb volt, de így is szép volt. Egy dolog volt rettenetes, hogy reggel volt virsli, de nem volt hozzá mustár. Hát mondom, ez valami olasz specialitás, hát nem is értettem, hogy ez miért van így. Finoman jelzem, hogy egy jót nem ettem, ilyen pehes ember vagyok. Pedig úgy igyekeztünk olyanba beülni, ahol olaszok is ülnek, bár olaszok Velencében gyakorlatilag nem élnek. A palotáknak a 40%-a az amerikai kézben van, de gondolom orosz, ukrán, nyenyesz, csecsen, grúz és tejbegrúz nagyvállalkozó. Drága bozgéz a poénja, a grúzok és a tejbegrúzok. Na, hát kisfiam röviden, mikor meglátta Velencét, annyit mondott, hogy beszabehu. És ez így van. Hát egy 13 éves gyerek, ha elmegy Velencébe, és nem mondja azt, hogy besz a behu, akkor valami hiba van a rendszerbe. Én minden napra több templomot és múzeumot terveztem. Ő ezeket napi egyben limitálta. De igazat kellett neki adnom, mert elmentünk ugye a Galleria della Accademia di Città di Nazionale pallalalalalala, és 3 óránál többet én se tudok már képet nézni. Igaz, hogy akkor nézek. 3 óra után elfáradok a múzeumba, és akkor lép életbe a büfé, és egyéb nagyszerű megoldások. És ott van a nagyon híres Giorgione kép, szállodánk névadójának ecsetje nyomán, ez a bizonyos tempesta, ez a vihar. És erről köteteket írtak, hogy ez milyen rejtélyes, meg hogy a reneszánsznak az egyik legnagyobb festménye. Hát ott volt kiállítva, vacakul megvilágítva, koszosan, tehát úgy nézett ki, mint a gólyáróház kirakatta a gyerekkoromba, és egyszerűen nem jött létre a találkozás a művel. Na, kérem tisztelettel, mondtam a kisfiamnak, hogy Amerikába több fegyver van forgalomban, magánkézben, mint amennyien az amerikaiak vannak. Kisfiam jól tud angolul, három amerikai öreg lány, azt hiszem Kentuckyból, ott mellettünk próbálta a mérhetetlen hosszúságú makaronikat a fejébe tölteni. És a kisfiam oda ment, azt mondja, hello, do you have gun at home? Hogy van otthon fegyvered? A hölgyek azok repesni kezdtek. Először is óriási volt, hogy jön egy ilyen kis krapek és kérdez egy ilyet, mert mondta, hogy mi azt halljuk, és hát akarná tudni, hogy ez így van. És akkor már át is ült hozzájuk, mert a egyik öreglány elkezdte, hogy I got my first Winchester when I was 18 in the party, bad, bad, and but my father had a Smith & Wesson. Nagyon jó. Úgyhogy ezt megtudtuk. Utána elvászorogtunk a Floriani cukrászdába, ahol mindössze 250 éve mérnek kávét. Ez a főtéren van, ebbe az úgynevezett napóleoni szányba, négy gyönyörű rokokó terem van. Zárójelben jelzem, egyetlen jó kávét nem ittam egész Olaszországban, tehát ezt teszi a turizmus, illetve bátyám szerint minden olasz aláköp a kapucsírónak. Különösen így a szezon vége felé, mert azt hiszik, hogy a turizmus összehozza az embereket. Nem, az ember embernek a farkasává teszi, ugye? Hát a gondolás, hát azt nem is mondom, milyen pofát vágott, mert az már volt, nem tudom, ebbe az évben a 18.726. fuvarja, mindegy. Ugyanakkor a Floriániba propeller nyakkendős fehér zakós pincérek olyan udvariasak voltak, mint a hétszentség. Én teljesen meglepődtem, tehát semmi turista gyűlölet nem volt bennük. Ugyanaz a márványasztal, aminél ült Goethe, Byron és egyéb ilyen kezdő irodalmárok, és megjelent a főúr egy akkora tálcával, emlékeznek a rajzmappára, annál kicsit nagyobbal, amit egy tenyéren egyensúlyozva hozott be valami utolérhetetlen koreográfiával. Ezt elhelyezte a márványasztalon, és ezen volt a tojástartó, a tejának, kávénak ilyen fémtartó, ugye, amit oroszul úgy hívnak, hogy podstakán, ugye, tehát egy ilyen fémvázba kellett a poharat berakni, hát valami isteni volt, az étlap az egy regény gyakorlatilag, ahol kiderült, és ezt ajánlom más vendéglátó intézménynek is, hogy a poharakat és az üvegeket méltányos áron forgalmaz. Tehát meg lehet venni. Tehát nem kényszerítik rá a drága turistát, hogy ezeket ellopja. Vagy legalábbis adnak egy esélyt. Aztán értek ilyen melbevágó meglepetések. Ugye, hát fölmentünk a harangtoronyba, és van lift. Hát akkor már rögtön lelkesebb lettem, mert úgy megnéztem a tornyot, mondom nekem, hogy a gyalog kell felvászorogni. Nem is olyan régen, 2 vagy 3 éve fölmásztunk az Egri minaretbe, hát annak a kínjai még most is a testemben vannak. Tehát ez gyakorlatilag azóta nem tudtam kipihenni, meg a szűk is, meg meleg vagy, nyár van, nem kapsz levegőt. Mögötted is érdekes szagú emberek, fölötted pláne. Tehát egy olyan Wagneri Gesamtkunstwerk élmény, na most képzeljék el, bemegyünk ebbe a liftbe, amiben egy olyan jóképű olasz csávó állt ott, dupla soros sötétkék fregat kapitányi kabátban, ezüst gombokkal. Csak azért nem mentem vissza másnap, mert nem lehet oda bejutni csak akkor, ha veszel még egy jegyet. De őszintén megkérdeztem volna, hogy ember, jó, más is csinál monoton munkát, persze, de hogy egy ilyen jóképű, szép ember példány állott a fregat kapitányi kabátjába, és mondja, hogy prégó, és egész nap fölle. Zárójelben Olaszország már a Ferihegyen elkezdődött. Csak picit jobbra nézek, egy korombéli. Nálam nem is nagyságrendekkel vékonyabb, nem is nagyságrendekkel hosszabb lábú. Olasz úriember ugye a biztonsági cuccnál pakolt, jó bőr papuccipő, jó nadrág, vasalt ing, jó gallérral, szép bőr öv, és egy rádobott, angolul jumper, egy pullover. A pullover az azt jelenti, hogy húzd rá, ugye? Húzd felé, pullover. Szóval már ott elkezdődött Olaszország, az az egyetlen hely, ahol én a férfiakat is megnézem, meg kell, hogy mondjam. Isten ne vegye bűnömül, de hogy ez miért van, hogy rajtuk az jól áll, és természetesen én hiába veszem meg ugyanazt, rajtam úgy áll, mint tehénen a gatya, de rajta jól áll, holott hangsúlyozom, nem egy atlétikai szabványméret emberről volt itt szó. Na, hát aztán életemben először gondoláztam. Ugye hát a kádárizmusban ilyesmire sose volt pénz, örültünk, hogy eljutottunk Velencébe. Mindenkit nyomatékosan kérek, hogy azt a 30 eurót, ami egy félórás gondolázás, azt tegye félre erre a célra. Nagy flash. Beszabbehú. Tehát ezeket a lagúnákat úgy nem látod, ezeket a belső, hát nem is tudsz menni, ugye ott, és hát az valami isteni. Egyébként egész Velencét, sőt Olaszország bizonyos részeit átlengi egy szolid ízléstelenség. Tehát ahogy belül ezek a gondolák kinéznek, hát ilyen nagyon erősen túl vannak aranyozva, és ilyen műbőr borítás, meg mit tudom én, vizitúrázom egy pár éve, ennek ellenére majdnem átestem a gondolát, nem érdekes, nem koncentráltam, és nézem, hogy rengeteg híd alatt kell átmenni, hát ezt tudja mindenki, és én egyiknek a fején se láttam kötést, hogy beverte volna a hídba, szóval isteniek. És akkor vannak ilyen cölöpök, akkor csak egy faragott villa van, amiben mozog a hosszú lapát, tulajdonképpen hasonló technika, ami nálunk volt a ladik, ugye csak már mind kevesebben tudnak ladikozni, és akkor időnként egy-egy oszloptól így még egy kicsit odébb rúgja magát, akkor a faltól eltolja, és hát volt egy pillanat, amikor minden hajó felénk jött. Tehát jöttek a vaporettók, elindultak, kikötöttek, motorcsónakok, plusz a rengeteg gondola, és ugye ott a mentőautó is, mentőcsónak. Tehát valaki rosszul lesz, odállnak a szállodához, vagy nem tudom, tam-taram-tam, volt szerencsénk egy ilyet látni, berakják a hordányat, és elcsűrnek a kórházba, ugyanígy kinyomoztuk a szemétszállítást, hogy az hogy megy. Tehát az utcákon ilyen kis kocsikat tolnak ilyen hozzánk hasonló eklektikus figurák, és akkor ezt kitolják egy kikötő részbe, ugye egy mólóra, vagy pontonhoz, és a szemészedő hajó az daruval van. Tehát fogja, és ezeket szépen így daruval berakja. Én annak idején nagy-nagy örömmel olvastam Casanova visszaemlékezéseit, aki ugye Velencébe született, és hát én nagyon szerettem volna ilyen Casanova lenni, ugye hát már numerikusan is csodálatos eredményeket mutatott fel, és közben hamiskártyás volt, jövendőmondó, jós, alkimista. Na elég az hozzá, hogy ő megszökött az ólom börtönbőr. És én már a San Marco tetejéről láttam, hogy most is megvan a szép ólom tető. Mert Casanova az ólom tető kibontásával szökött volt meg. Hát én kérdezgettem ott mindenkit, tehát ez nem kell nagy olasz nyelvtudás, mondom, Casanova, tururú, furdancs furró, hol? Eto cella, nyet, next one. Hát szóval ez egy csalódás, és én, hát mondjuk Casanova emlékét jobban ápolnám. Külföldön sokszor szoktam azt csinálni, hogy így rám néznek emberek, és akkor mondom, hogy nem azért néznek rám, mert tévénézők, hanem mert nyilván úgy nézek ki, ahogy. Tehát ott saját értékemen kell ott szerepelnem, és akkor mindig mondom, hogy we are from Moldavia. És ez valamiért érdekes. Most olvastam, hogy Moldáviának vannak ilyen félig oroszok által kormányzott szakadár részei, és 10 év óta nem fizettek az energiáért. Hello everybody! Hát ez is egy megoldás, ugye? Hát ahelyett, hogy húzogatjuk az ársapkát, nem fizetünk. És akkor mi van? Ugye, ahogy egy drága barátom mondta, Sanyikám, még mindig a legjobb üzlet a lopás. Na nem érdekes, hát hol vennénk a kisfiamnak velencés pólót, mint a Szentmárk téren, ugye, persze, de hát kisfiam, itt vagyunk, igen, nagy dolog, gondolás. És ott egy faszi árult ilyen kalapokat, meg mit tudom én, egy kocsiról. De volt próbaterme, szalon, tükör, mindent meg lehetett oldani, hát a próbaterme az a Szent Márk tér volt, és mondta, hogy 30 euró, de 28. Mondom neki 26, hát akkor már tudtam, hogy ér 12-t nagyjából, de hát megvesszük, mert hát hülyék vagyunk és turisták, nagyon helyes, legyen meg a boldogság, minden jól áll, tükör. Kérdezem, where are you from? I am from Moldavia. Ja igen, nekem Kongóban már majom lopta el a szendvicsemet, mert hülye voltam. De most, és nekem azért, mint a kádárkorszak gyermekének, szóval a pixalámi, az azért most is fontos. Tehát pár éve már szóltak a barátaim vizitúrán, hogy miért fogom le a szalámis szendvicsemet 8 ujjal. Mondták, hogy Sanyi, hát a Magyar Köztársaság kiváló művésze vagy, hát most már talán nem kéne szorongatni ezt a szalámit, de mondom, én szorongatom. És itt a következő történt, minden nap csináltunk 6 zsömlét reggelinél. Hát ilyet csak a magyarok csinálnak, de nem érdekel. Elég jó zsemlék voltak, a szépen fölvágtuk, megkentük, becsomagoltuk a Giorgione szalvétába, és elővettem egy szalámi szendvicset, éppen bele akarok harapni, abban a pillanatban megjelent egy sirály, amelyik akkora volt, mint egy 254-es. Én nem tudom, még amikor ott voltam, még ezek normális méretűek voltak, hát ezek most akkorák, mint egy túzok, és prrr, és már nem volt zsömlén. De nagyon diszkrét volt, tehát csőrével nem sértette meg a fejem, az arcom, nem mélyítette belém a karmát, nem kakilt le, csak álltam ott szomorúan, hogy hát Sanyi, itt állsz mindjárt 70 évesen, oszt meginni szalámit. Na még csak egy poéntot. Egy olasz házaspárral beszédbe elegyedtünk a Vaporettón. Krapek festő volt, eljött a velencei biennáléra. Kérdezte, voltam-e már Velencében, mondom, voltam, mikor, mondom, 40 évvel ezelőtt. Azt mondja, és azóta változott valami. Köszönöm szépen!
1: A magyar nyelv szépsége nyilvánvaló, játékossága pedig nem kérdéses. Galla Miklós élt ezzel a lehetőséggel. Hallgassuk meg, hogyan.
3: Rajzoltam egy mosolygó arcot a tükörtojásra. Kaján vigyor. A csirke elkezdett szavalni egy verset a panírban, de belesült. Ha egy foci bajnokság jutalma nem egy kupa vagy serleg, hanem egy lúd, akkor az a bajnokok libája. Nyelvi poén, szóvicc, ez is. Hibátlan az üres étlap, nem találok fogást rajta. Mi a hasonlóság az egér meg a kos között? Mindkettőről utat neveztek el. Egérút, Kossuth. Mit mondunk arról az emberről, aki vízparti növénnyel gyógyítja magát? Szerenád. Egy házas pár Amerikában elvált. Csak hogy házasságuk idején a férj az egyik veséjét odaadta a feleségének. És most a férj visszaköveteli a vesét. Az ügyvédek dolgoznak egy kompromisszumos egyességen, miszerint a férj minden második hétvégén láthatja a vesélyét. A feleség azonban rendkívül határozott. Szó se lehet róla, megtartom a vesét. Sokkal jobban működik, mint az a másik testrésze, amit mindig megkaptam tőle. A 70-es években Elton John mondta koncerten két szám között a közönségnek. Nem szeretném, ha azt gondolnák rólam, hogy én alkoholista vagyok. Azt akarom, hogy tudják, hogy alkoholista vagyok. Kedves közönség, pszichológushoz viszem a kocsimat. Olvastam, hogy lehet hozzá menni alvászavarokkal. Egy barátomat egy tévéstáb tagjai verték agyba főbe. Nyilatkozatot kértek tőle kényes ügyben, ő meg azt mondta, rendben, csak torzítsák el az arcát. Kérdéseim következnek. Ha egy fiatal madár pénzintézetben fészkel, az a bank fióka? A fegyverszakértői vizsgát is érvénytelenítik puskázás miatt. Hogy hívják a fertőzött polgármester munkahelyét? Vírusháza. Hogy nevezik a tehénnek azt a testrészét, amellyel eszik? Muszáj. Köszönöm. És végül, hogy nevezik Vicland fővárosát? Reykjavic!
1: A stand-up előadók között szerencsére több jó humorú, vicces hölgy is található. A Rádiókabari egyik rendszeres fellépő előadója Redenszky Marcsi, aki ezúttal a hagyományok és a divat világába kalauzolja el a kedves hallgatókat.
4: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szeretem a hagyományokat. Kellenek. Én az első hagyománnyal így szemtől szemben az esküvőm előtti napon találkoztam, amikor is nem engedtek csirkét pucolni, mert hogy a menyasszonynak az nem szabad. Hát ennek idén 28 éve, én azóta tartom magam ehhez a hagyományhoz. De egyébként engem nem keserít el semmi. Idén például a fejembe vettem, hogy a divathoz fogok alkalmazkodni. Biztos észrevették már, hogy nagyon divatosak ezek a mesefigurás pólók. Hát gondoltam, én beújítok egyet. Viszont nagyon sokáig válogattam, hogy milyen mesefigura legyen a pólón. Hát először egy baglyosat választottam, de nagyon hülye helyen voltak a bagolynak a szemei. Viszont egy aranyos méhecskéset találtam, mondom, ezt tuti, és a férjem is mondta, hogy igen, ez valóban jó választás, mert hogy anya, neked darázs derekad van. Hát mondom, ez egy kicsit túlzás, úgy érzem, de azt mondtam, miért vannak egész nagy darazsak is. Úgyhogy... Ezek után én Mikki Egeres pólónál maradtam, gyönyörűen feszítettem benne, mentem a lányommal az utcán, és úgy észrevettem, hogy úgy néznek. Mondom a gyereknek, mondom, figyelj, maszatos vagyok, vagy van rajtam valami furcsa dolog. A gyerek így megáll, végignéz rajtam, a pólón kívül. Szinte semmi. Egyébként együtt mentünk ruhát vásárolni, nagy nehezen kiválasztottam egyet, már megindultam bele a próbafülkébe, mikor látom, hogy a lányom az ellenkező irányból szalad, ugyanazzal a ruhával, és azt kiabálja, hogy ezt a mocskot nézd meg. És hát látta, hogy ugyanazt a ruhát fogom, és így megállt, és annyit mondott, hogy de rajtad el tudnám képzelni. És nem tudom, biztos találkoztak azzal a megfogalmazással, hogy mindent lehet, csak akarni kell. Tehát ha nagyon akarsz valamit, az sikerül. Hát én egy hónapja vettem magamnak egy szoknyát. Hát igaz, hogy egy számmal nagyobb volt, de úgy gondoltam, hogy majd átalakítom, beveszek belőle, és ha hiszik, ha nem, tegnap elővettem, pont jó volt rám. Tehát ennyi, akarni kell nagyon, és hát látom, hogy a hölgyek azok azok nevetnek. És ezzel kapcsolatban a Facebookon kaptam egy meghívót Kovács Kovi Istvántól, hogy fogyjak vele is a csoportjával. Hát mondom, én tényleg minden új dolgot kipróbálok. Néztem, hogy vannak ilyen filmjei. Hát így meggondoltam otthoni, megpróbálom tényleg, hogy ez így hatásos-e. És hát háziasszony lévén így válogattam így címek között, és legjobban a Hatalmas fűtőszál 6 című film fogott meg. Hát én így elkezdtem nézni, és láttam, hogy mondom, 6 ember megy ki komolyan egy szerencsétlen mosógépet megszerelni. És adásul az egyik fekete volt, gondolom, ő volt a vendégmunkás. És hát amíg én ezen csodálkoztam, aztán láttam, hogy becsöngettek valahova, és a háziasszonyt is nagyon váratlanul érte a dolog, mert egy szál fehér neműen nyitott ajtót. És ezek után már éppen kezdtek vetkőzni a fiúk, gondolom át akarták venni a munkásruhát. Amikor benyitott a férjem, megnézte a monitort, aztán rám nézett, és csak annyit mondott, hogy hát neki most nagyon fájám a feje. Úgyhogy ebből nem lett semmi. És a nyáron volt egy remek falunapi fellépésem, tényleg felmentem, megcsináltam a kis félórás műsoromat, még le se léptem a lépcsőn, már ott volt a szervező, és annyit mondott, hogy ne haragudj, nincs véletlen 2000 forintod. Hát mondom, ne cseszél fel, tényleg láttam, hogy nagyon kevesen voltad, de most komolyan nekem kell fizetni. Aztán kiderült, hogy csak nem volt aprója. Viszont egy ilyen időutazáson mentem keresztül, nem tudom, mikor voltak utoljára búcsúba, volt kakasos nyalóka, csavaros cukor, minden volt, és volt Dodge-em. Hát én nagyon rég nem ültem Dodge-emben, mondom, ezt nekem ki kell próbálni, beleülök, várom, hogy induljon a dolog. Egyszer csak megszólal a hangos bemondó, hogy 160 centi alatt nem lehet vezetni a járművet. Hát én ezzel nem foglalkoztam. Jött a következő mondat, felnőtt felügyelete nélkül nem lehet vezetni a járművet. Hát akkor én ezt már nagyon furcsáltam, és lassan elkezdtem körbenézni, mikor jött a következő mondat, igen, igen, te ott, aki forogsz a kék pulóverbe. És ezek után nagy röhögést hallottam, a hang irányába néztem, és láttam, hogy ott áll a fiam a haverjával, aki kezeli a pultot. Hát... Én utoljára akkor éreztem magam ilyen kellemetlenül, amikor egy bárpult mellett áldogáltam, és 2 perc után egy sörös korsó volt a fejemen. Teljesen megsemmisülve ültem, a gyerek meg itt szépen lassú léptekkel odajött mellém, odaszólt, hogy csúszarébb kicsim. Aztán beült mellém, és csak annyit mondott, a sörsátorba. Egyébként biztos, hogy voltak már úgy, hogy így félreértettek, félrehallottak valamit. Hát nálunk ez legutóbb úgy történt, hogy én hazaértem, kinyitottam a hűtőt, benéztem, és csak annyit mondtam, hogy kisfiam, itt voltak a haverjaid. Erre kidugja a fejét a szobájából, hogy milyen sör. Hát vannak dolgok, amiket én is így félreértek. Hát legutóbb például, én sokáig azt hittem, hogy a kutyával fedeztetést vállalok. Ez azt jelenti, hogyha valakinek van egy nagy testű kutyája, akkor így kíséri az embereket, mit tudom, pénzt felvenni, vagy vigyáz rájuk. Hát kiderült, hogy ez nagyon nem így van. Ugyanis nekünk is volt egy kutyusunk, kaptunk mellé egy fiúkutyát, és nem akartam elhinni, hogy egy szép nyári este én, a férjem, meg a 2 gyerek azt nézzük a nyugágyból, hogy történik-e valami. Sőt, a férjem, amíg bement egy sörért, visszajött, kérdezte, hogy na volt valami, álmanom semmi. Erre megkérdezte a fiam, hogy anya tudja a kutya egyáltalán, hogy kell csinálni. És akkor én ránéztem a férjemre, és annyit mondtam, hogy hát nem tudom, de sajnos nincs is olyan, aki ezt meg tudná neki mutatni. És erre azt mondta a férjem, hogy jó, jó, hát nyilván neki sem menne, hogyha a szomszéd ott ülne az ágy végébe egy sörös üveggel. És akkor nézné, hogy mi lesz. Egyébként én tényleg így figyelem, hogy mit mond a férjem, figyelek rá, hát majdnem mindig. Egyébként legutóbb úgy volt, hogy állítólag 3-szor szólt hozzám, de én valamiért nem figyeltem, mert a szépségkirálynő választást néztem szakmai okokból. 3-szor szólt hozzám, nem figyeltem, 4-szer az történt, hogy egy százokniba, meg egy alsógatyába odasétált a tévé elé, és ezt csinálta. Tóth Miklós, 48 éves, szobafestő. Köszönöm szépen!
1: Hadházi László sokoldalúságát mutatja, hogy több jelenetet is írt a Rádió Kabaré számára. Most is egy ilyen következik, Elek Ferenc és Kaszás Gergő közreműködésével. A jelenet címe Mozi.
5: Te... Mi megy ma? Az egyesben, amikor az izomanyú csávó tangában lóg a fán, leveri az oroszlánokat, meg van egy csaj, aki tök állat, és mindig kiabál, hogy...
6: Ja, a izé.
5: Aha.
6: Az sirály, de már láttam.
5: Fényosztó megy a kettesben, amikor van egy paksi, aki mindig kétszer mondja a nevét. Öltönyben verekedik, meg kém, és minden felrobban.
6: Az sirály, azt még nem is láttam.
5: Nem is fogod.
6: Miért?
5: Nincs rá egy.
6: Ja.
5: Tudom, figyelj, nyolctól nyomják a hatosban, amit azzal a szőke satúval láttam, akinek akkora mellei vannak, hogy a film végére mindig marad közte félmarít popcorn.
6: Mi a címe?
5: Hát már nem tudom, csak arra emlékszem, hogy a nyolcadikon lakott.
6: Nem, na mindegy. És a film?
5: A film? Az jó volt. Jó hosszú. El is aludtam.
6: Aha.
5: A csaj meg bőgött, mert szomorú volt neki a vége.
6: Egyszer én is bőgtem egy filmen.
5: Nem.
6: Pedig de.
5: A melyiken?
6: A Vukon.
5: A Vukon?
6: Jó.
5: Amikor meghat karak?
6: Nem, hanem amikor az ölembe borult a kóla.
5: Te figyú!
6: Mondjad.
5: A hármasban kezdődik egy akciófilm.
6: Na, kivel?
5: Arnolda.
6: Sirály. Ő a példaképem, amikor Terminátor.
5: Figyú, ebben tűzoltó.
6: Hm? Aha.
5: Megöli a maffiát egész Amerikában, mert felrobbantották a büfét, ahol enni szokott.
6: Ez szinkronos?
5: Á, feliratos.
6: Akkor engem nem érdekel.
5: Miért?
6: A betűk miatt, mert izomlázas lesz a szemem.
5: Hát akkor majd én olvasom az elejét, te meg csak a végét.
6: Hm? Á, akkor se.
5: Jó. Nem. Megadhattát azt az 5000-est, amit akkor kérték kölcsön, amikor megnéztük a Titanicot.
6: Ó, nem emlékszem.
5: Na, figyelj már, volt az a világ legnagyobb királyhajója, de neki ment a jégkockának, és lassabban süllyedt el, mint hogy megépítették. Új, de kár, hogy nem játszott benne Bruce Willis.
6: Miért?
5: Hát kimentett volna mindenkit. Igazából én most azt szeretném látni, hogy Die Hard 5000.
6: Hm?
5: Még olcsóbb az élet. Hát mondjuk 5 rugóval, amit ha megadnál nekem, akkor nem csak dumáznánk itt a filmekről, hanem vehetnénk jegyet. Hm?
6: Én szeretek a filmekről dumázni.
5: De várj, akkor most inkább nem adod meg a tartozást, mi?
6: Nem, mert Szoliba kell mennem, holnap temetés, és jó fekete akarok lenni.
5: Hát akkor csá.
6: Csá.
1: Kedves hallgatók, kabaré összeállításunk végén még marad velünk Hatházi László, de most ő maga meséli el nekünk, hogy miért ne higgyünk el mindent a meséknek. Belegondoltak már felnőtt fejjel, miről is szól a Piroska és a Farkas, vagy a Jancsi és Juliska? A Csillagok háborújáról már nem is beszélve.
7: A mesékről gondoltam, hogy beszélek, mert útközben hallgattam a rádióban a Jancsi és Juliskát, és teljesen elszörnyedtem, hogy milyen borzasztó egy mese. Ugye van egy házas pár, akik, bár édesapa 7 nappallá téve vágja a fát, mégis néha alig jut egy falat kenyér. Akkor miért nem búzát termel, kérdezem. Ugye édesapa, a fát nem szeretik a gyerekek. És nyomorultságukban úgy döntenek este, hogy a két gyereket édesapa kiviszi a dzsungelbe, és ott hagyja. És így lett. De Jancsi halván, hogy ez lesz holnap, valahol csak szerzett kenyeret, és azt elszórta útközben a madaraknak. Hát, mindenki gyépés. És akkor apa elvitt őket valahova, ott hagyt őket, és azon nyomban elmentek a vasorú bába házához, ami nagy meglepetésre mézes kalácsból volt a kerítés, mézes kalácsból volt a ház, a teteje, de még az ablak is. Akkor az fal. Nem? Ilyen hülyeséget. És ott állt a mézes kalács ház az erdőben, csak óvatosan kérdezem, hogy mi volt a hangyákkal? Mert a madarak összeszedték a morzsát, de ott egy csomó mézes kalács. Én otthon egy kis darab kenyeret elejtek reggelre, 3000 hangya ott bulizik rajta. Na és odaérve Jancsi és Juliska, mert már nagyon éhesek voltak, hiszen 20 perce keresték ezt a házat. Nekifogtak a kerítést elfogyasztani. Ami azért furcsa majd a mese végén, mert mikor elteszik láb alól az öreg hölgyet, akkor kiderül, hogy a kerítés elvarázsolt gyerekekből van, akik vidáman ugrabugráltak, mikor visszaváltoztak. Kivéve ugye, akiből Jancsi és Juliska egy-két testrészt már elfogyasztott. Borzasztó. Borzasztó mese. A piroska és a farkas? Hát az... Van egy nő, aki a kiskorú gyermekét egy üvegborral elküldi az erdőbe. Van egy idióta farkas, aki miután találkoznak, megy el a nagymamához, tehát addig is tudta, hogy hol lakik az öregasszony, de most ment el, megette és fölvette a ruháját. Nem akarom elképzelni, de előtte akkor csak levetkőztette, nem? Borzasztó. És nem én írtam, ne nézzél így rá. És utána fölveszi az idős hölgy ruháit, visszafekszik az ágyba, megérkezik piroska, gondolom egy fél üveg bort már bepuszít, mert nem ismerte föl a farkast. És akkor megjelenik a vadász, aki csak óvatosan kérdezem, hogy miért jár az öregasszonyhoz. A vadász. Ilyet. És mit csinál? Fölvágja a hasát álmában a farkasnak, kisegíti belőle a nem túl jó illatú hölgyeket, gondolom én. Ahogy aztán csak kiderül, hogy nagymamán van ruha, tehát a farkas szekrényből vett másik nagymama ruhát, vagy volt neki. És erre fel sem ébredt, milyen király anesteziológusok vannak a mesébe. Telerakta a vadász kővel, ez nem vadász, mert igazi vadász ilyet nem csinál, és visszavarta. Majd a farkas, ugye, amikor felébredt, nem úgy volt, mint te a vakbélműtét után, hogy 3 hétig ki se tudták kelni az ágyból. Anya, kérem a teját, jaj! Ez meg vidáman elment a folyóhoz inni, és belefulladt. Borzasztó, és annyiféle mese van, így végig gondoltam, hogy vannak olyanok, amik reális veszéllyel fenyegetnek, mint a Jancsi és Juliska, hogy apád azt mondja, hogy ha majd rossz gyerek, az elhordhatjak a erdőbe. Jó. Vannak olyan mesék, mint a varázs ceruza, ami már majdnem vallás. Nem a Covid-féle megoldásra gondolok, hanem ugye volt egy ilyen mese, hogy volt egy kisfiú a kutyájával, és a galibát követett el, vagy bajba keveredett, akkor megjelent egy törpe, adott neki egy varázs ceruzát, és azzal, amit rajzolt, az életre kelt, vagy megvalósult. Ez irigylésre méltó mese. Meg vannak ilyen kis aranyos állatokról szóló mese, mint a vakond, kis vakond nadrágja, meg a vízipók, ezt mondjuk, ezt annyira nem kedvelem. Amit legjobban gyűlölök, a hupikék, törpikék, az borzasztó, nyomorult kékek, fehér nadrágban. Egy nő van köztük. Majdnem csillagok háborúja, abban 2 van a csillagok háborújában. Az a legrosszabb. Tehát így, hogy 7 rész, és azt se tudod, melyik az első. És vannak benne olyan lények, ez a kis R2D2, a kis mosógép, úgy tudnám felborítani, mint a szél. A kis keverőtárcsás, hogy akinek volt hajdú szuperautomat a mosógépe, azt egy fegyvergyárban gyártották valaha, 90 kilóra sikerült, és volt neki 4 kereke, hogy édesapa, hogyha nagyon felszívja magát, ki tudja vinni a konyhába a küszöbön át. Csak jelzem, hogy még a szőnyeg rojtjában is elakad a kis kerék, és ehhez képest a filmben ez a nyomorult kis henger alakú számítógép kerekeken gurul a sivatagba. Anyád! Irreális, ilyen nincs! Ja, és henger alakú számítógép, mire jó, ha elborul a hegyen, lejön az aljára, ugye semmire nem való. Akkor itt van Csubakka, Harrison Ford kutyája, aki előlül a sofőrülés mellett. A kutyának hátul a rács mögött van a helye, és belenyúlkál vezetés közben, kapcsolgat, és ami a legdurvább, hogy Csubakka, aki a nem tudom hány részben körülbelül ennyit mondott összesen, hogy van neki gége mikrofon a fején, meg fejhallgató, hogy ő kivel kommunikál. Ezt kinek üzeni, hogy ezt borzasztó. Na, A fehér ruhás csávók nagyon idegesítenek. Azért, mert aki volt katona, tudja, hogy adnak ilyen rendfokozatokat, hogy meg lehessen egymást különböztetni. A focistákon is van szám. Ezek a fehér ruhás klónok, rohamosztagosok, teljesen egyformák, nincs számuk, és ilyen fehér páncélban vannak, állítólag páncél, bármelyiket meglövi Harrison Ford, azonnal megdöglik, de az páncél. És csak úgy mondom, hogy a norvég határőr télen fehér ruhában van, oké, okay, de fenn a sötét világűrbe fehér ruhába harcolni nyomorultak, mindegyforma. Nem lehet velük mit kezdeni háború, hogy hatan kerüljétek meg a izét, az elmegy mind. Ebben a ruhában, mikor állnak a halálcsillagon az ebédlőben kis tálcájukkal, és nézik, hogy mi lesz az ebéd, paradicsomos kelkáposzta főzelék, húsgombóccal, nem tudja megenni. Ha ilyen rés van itt elől, ugye a sisakon elől, ott beönti a paradicsomos káposzta főzeléket, de rámegy a szép fehér ruhájára, hát Darth Vader kidobja az űrbe. Darth Vader, a főnök, ő még így reszelt almát tudna enni, hogy bereszeli a sisakba. Vele van az erő, mert ugye ő lemegy a konyhára, erőlevest kér. Valamelyik részben volt, hogy 20 méterről így a mutató ujját és a hüvelyk ujját összeszorítva fölemelt egy embert és folytogatta. Hogy ez a mozdulat minek kellett, ugye? Meg most figyelj, ami a legdurvább az egészben, ionvonósugár van, lézerfegyverek vannak, egy messzi-messzi galaxisban, mobilja meg egynek sincs. Ezek. És Darth Vader, aki mondom 20 méterről meg tud ölni, miért kardozik nekem ott fenn a világűrbe? Rokon a D'Artagnannak, vagy mi a francia? Lézerkard, vagyis hát fénykard, így hívják, tulajdonképpen a legjobb fegyvere ellene egy golykó mitics zsebtükör. Főnök elérántja, supfuf, és meg is döglött, ugye? Fénykard. És nagyon vicces, hogy a filmekben mondjuk vannak ilyen lézerfegyverek ebben, és hogy kilövik a lézernyalábot, az pont olyan lassan megy, hogy te mozi néző még lássad. Pedig tudjuk, a fény az nem olyan, hogy csattan a foton a falon, meg izé. Egy filmen, ha valaki fölkapcsolja a villanyt, és van 10 lámpa, az így kapcsolódik fel. Hát ilyenek a filmek. És Darth Vader ugye ezzel a fénykarddal, ami azért idegesítő, mert a fénykard mindent elvág. Kivéve a fényt. Ezek mit szívtak, mikor ezt kitalálták? Lézer a lézere nem tud átmenni, a harckocsit ketté vágja, és csak elképzelem, hogy Chuck Norris példaképpen felszökne a halálcsillagra, és kirúgná Darth Vader kezéből a fénykardot, ami mindent elvág. Zügy, átvágja a fedél közt, egy szinten lejjebb, hé, de nyúlj hozzá! Ó, basszus! Átvágja az egész űrhajót, bejön a sötét, aztán mindenki elpusztul, mert a sötétség gyorsabban terjed, mint a fény. Ez biztos. Köszönöm szépen.
1: Összeállítást hallottak a Rádió Kabaré korábbi műsoraiból. Munkatársak voltak Berta Zsolt és Bőti Attila. Szerkesztő Kaiser Hajnal. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: 11 óra, jó napot kívánok, a szerkesztő Bártfai Kinga, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Szeptember végéig utalják a dízel támogatás első részletét. Felvételi zárlatot rendeltek el a szegedi koraszülött osztályon. Marad a kellemes őszi idő. Hatályba lépett a dízelautók támogatási rendelete. A kormány az év végéig 20 000 forintot biztosít a legfeljebb 110 kW teljesítményű dízel üzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek a gázolaj áremelkedésének kompenzálására. A Magyar Államkincstár a támogatást 4 részletben folyósítja a jármű üzemben tartójának. Az első részletet szeptember 30-án utalják. Külön igénylésre nincs szükség, a pénz az adóhivatalnál nyilvántartott bankszámlán jelenik meg, ennek hiányában postázzák. Már a tanórákon szerepet kell kapnia a tehetséggondozásnak, közölte a közoktatásért felelős államtitkár a Magyar Tehetséggondozó Társaság szakmai konferenciáján Győrben. Kókainé Lányi Marietta hangsúlyozta, ha a gyermekközpontú iskola megvalósul, a jövőben nem kell kategorizálni a tehetséges gyerekeket aszerint, hogy sajátos nevelési igényűek, átlagosak vagy esetleg hátrányos helyzetűek. Az államtitkár fontosnak nevezte a Nemzeti Tehetségprogramot is, amely idén csaknem 4,8 milliárd forintból gazdálkodhat. Felvételi zárlatot rendeltek el a Szegedi Egyetem koraszülött intenzív osztályán. Előzőleg 3 csecsemőnél mutattak ki olyan nehezen kezelhető baktériumot, amely veszélyes a gyenge immunrendszerünkre. A fertőzött babák tünetmentesek, ellátásuk az óvintézkedések mellett biztosított. Minden eddiginél többen fordultak meg nyáron Ferihegyen. 6 millió 200 ezer utast regisztráltak, ami csaknem 14%-kal több a tavainál, tájékoztatott a Budapest Airport. A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérről augusztusban a legtöbben London, Tel Aviv és Isztambul felé indultak. Elfogták a péntek hajnali erzsébetvárosi gyilkosság egyik feltételezett elkövetőjét. Társát továbbra is keresik, közölte a Budapest rendőrfőkapitányság. Tegnap hajnalban a 7. kerületi Akácfa utcában a két feltételezett tettes súlyosan bántalmazott egy 36 éves férfit, aki a helyszínen meghalt. Kaptárbontás, sajt és gyertyakészítés, valamint kerékpártúra is várja az érdeklődőket ma és holnap a nyitott portanapokon. Ezúttal a Bazalt vidék, Kőszeghegyalja és térsége, a Vasi hegyhátrába mente, a Zalavölgyi, valamint a Sümektől a Bakonyaljáig terjedő porták lesznek látogathatók. Az érdeklődők megtudhatják, hogyan lesz a mustból bor vagy a gyümölcsből pálinka. Megismerhetik a kézműves sajtkészítés portéjait, vagy akár méviasz gyertyát is készíthetnek. Először tartanak magyar napot a római Szent István házban. Az egész napos rendezvénnyel az Olaszországban élő magyarok közösségi kapcsolatait szeretnék erősíteni, valamint felhívni a figyelmet a nyelv, a kultúra és a hagyományőrzés fontosságára. A gyermekprogramok mellett lesznek kézműves foglalkozások, vetítés, nyelvóra, a napot pedig táncház és közös vacsora zárja. Sok napsütésre számíthatunk délelőtt, a délnyugati tájakon átmenetileg megnövekszik a felhőzet, arra felé elszórtan eső zápor kialakulhat, a szél mérsékelt marad. Délután 24-29, késveste 16-22 fok várható. Holnap is folytatódik a szép őszidő sok napsütéssel. Kedves hallgatóink, délben a Krónikával jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Most 11 óra múlt 4 perccel.
1: Műsorajánló. Világrend.
2: Időzített bomba, vagy a fejlődés záloga a hatalmas adósság, amit az USA és az európai kormányok halmoznak fel éppen. Meddig bírja a nyugati világ ezt? Mindig ott nagyobb a kockázat, ahol több az adósság? Elkerülhető egy új pénzügyi világválság? Körbejárjuk.
1: Világrend. Külpolitikai elemző műsor. Ma fél egytől a Kossuth Rádióban. Műsorajánlót hallottak.
3: Konkrétum. Kultúráról mellébeszélés nélkül.
4: Arról van szó, hogy 16 éven keresztül a magyar művészeti szénának szinte minden területen nagyon-nagyon nagy százaléka tudatosan volt ellehetetlenítve, kisemmizve és elhallgattatva.
5: Azt szeretném, hogy akik a rossz dolgokat létrehozták, és azokat az irányokat megszabták, hogy rossz

0: nem tartoztak a rendszer kedvezményezettjei közé. Milyen konfliktusokkal, dilemmákkal szembesültek. És persze arról is lesz szó, ők mit tartanának most fontosnak. Beszélgető társaim Babarczi Eszter eszmetörténész író, Balog Endre író, a Pré kiadó vezetője, a Pré irodalmi folyóirat alapító főszerkesztője, és Sima Márton költő, az Okapi Press magyar szépirodalmi kiadó létrehozója. Nem tudom, nektek milyen tapasztalataitok vannak, én sokszor érzem, hogy az emberek nagy részének elege van már a sebek nyalogatásából, a múlt piszkálásából, nem akarnak emlékezni, örülnek, hogy vége lett. Ti itt vagytok, vagyis azt gondoljátok, hogy érdemes erről beszélni. Mi lenne a legfontosabb érvetek arra vonatkozóan, hogy miért hasznos ezekkel a kérdésekkel foglalkozni? Eszter?
1: Igazából a határon billegek. Egy előre néző ember vagyok alapvetően, és azt gondolom, hogy a bosszú vágynak szentelni az életnek bármilyen pici szeletét, az teljesen elpazarolt idő. Viszont azért kell arról beszélnünk, ami történt, mert megtörtént velünk, mert megtörténhetett velünk, mert hagytuk, hogy megtörténjen velünk.
0: Endre?
2: Ami miatt fontos szerintem emlékezni, az az, hogy ahonnan én jövök, mondjuk így, ez a József Attila körnek voltam az elnöke 2009 és 11 között, tehát én még láttam azt az El Simon Lászlót és azt a Csaplár Vilmost, az El Simon László az Írószövetség nevében, a Csaplár Vilmos a Szépírók Társasága nevében küzdött egy delegálási folyamatban, ahol arról volt szó, hogy vajon ki fog az írótársaságok részéről bekerülni valamely irodalmat érintő NKA kuratóriumba. Aztán, amikor El Simon László átvette a hatalmat az NKA élén, alelnökként, ilyen delegálási folyamatban egyben vettem részt, ahol Fekete György elmondta, hogy volt közben egy országgyűlési választás, innentől fogva a kétharmados többség fogja megmondani, hogy mi lesz a kuratóriumukban, és egy darab szépíró és egy darab József Attila körös sem került be ebbe az NKA kuratóriumba. És az történt azután, hogy El Simon Lászlónak lett emlékezete, tehát ő továbbadta az információkat az Írószövetségben, a Magyar Művészeti Akadémiában. A JAK megszűnt, tehát én nem tudtam továbbadni az információkat. Csaplár Vilmos úgy döntött, hogy ő most nem szeretne megszólalni már. Szkárosi Endre már nem él sajnos, aki egy elnök volt. Tehát a Szépírók Társaságában megszűnt ez az információ átadás átvétel.
0: Mármint az emlékezete mindennek.
2: Az emlékezet, tehát az, hogy mi, hogyan, miért történt, és miért nem történt. És azt gondolom, hogy nekem most inkább az a szerep lehetőségem adódik ebből a különös múltból, hogy én még emlékszem arra, hogy mi volt 2009 és 11 között, hogy emlékeztessek másokat is erre. Főleg olyanokat, akik szeretnék, hogyha ezek az emlékek megsemmisülnének.
0: Marci?
3: A fő ok, ami miatt nagyon-nagyon szükségesnek érzem azt, hogy ezt most semmiféleképpen ne söpörhessük a szőnyeg alá, az az, hogy történt valami nagy, és hát nem mondom, hogy megbocsáthatatlan, de eléggé traumatikus közösen velünk történelmi léptékben. És hogyha úgy teszünk, mintha nem történt volna, akkor olyan dolgokat normalizálunk ezzel, amiket nem szabad normalizálni, amik nem azért nem normalizálhatóak, mert valamiféle ilyen nagy világképi értékrendi különbség mentén mi valami kultúrharcot folytatunk a bármi ellen, ahogy ugye nyilván ennek a hárombetűs rendszernek az ideológusai szerették ezt mindig keretezni, hanem arról van szó, hogy valójában eljutottunk az önmegsemmisítő mechanizmusok szélére, és hány művész kényszerült emberhez méltatlan körülmények között élni, emiatt hány műhely semmisült meg, hány folyóirat semmisült meg, miközben az otromba, nem tudok ennél finomabban fogalmazni, mert nem csak a káromkodás jön a következő szinten, tehát ezt a brutális gicset gyártották mérhetetlen mennyiségű pénzből. Közben gyakorlatilag ugye az volt a projekt, hogy minden mást, ami egyébként történhetne, azt vagy éppen, hogy csak így a víz alatt tartani, egy picit azért fúdokoljon, de ne halljon meg, vagy effektíve kinyírni. Ez nem elméleti kérdés. Tehát nem arról van szó, hogy mi egyetemi folyóiratokban, vagy egyetemi kurzusokon vitáztunk világnézeti problémákról. Arról van szó, hogy 16 éven keresztül a magyar művészeti szénának szinte minden területen nagyon-nagyon nagy százaléka tudatosan volt ellehetetlenítve, kisemmizve és elhallgattatva. Tehát, hogyha ez nem hangzik el, és ezt nem tudatosítjuk nem csak a hallgatókban, hanem most Magyarország jelentős többségében, akkor óriási hibát vétünk ezzel, mert hogy onnantól kezdve akkor minden szabad lesz.
0: Nektek voltak dilemmáitok közben?

0: nem csak magatokat képviselitek, hanem Endre a Pré folyóiratot, kiadót, Marci, te is alapítottál egy saját kiadót 2024-ben, mondjuk a vége felé már. A kérdés, hogy voltak-e személyes dilemmáitok, hogy meddig lehet elmenni, hova lehet pályáznia, vagy hova nem? Mi az, ami kollaborációt? Változott-e akár az álláspontotok?
1: Az újabb és újabb kétharmadok hatottak rám úgy, hogy úgy éreztem, hogy kisebbségben vagyok. De igazán dilemmám akkor lett csak, amikor az MCC megvásárolta a Librit. Mert az a kiadó, akik engem kiadnak a jelenkor, az a Libri tulajdonában van. És akkor felmerült az a kérdés, hogy amit a Marci megcsinált, hogy csinált egy saját kiadót, nem kellene elmenni. És akkor a személyes lojalitás a szerkesztőmmel azt mondatta velem, hogy amíg ő itt van, addig én maradok, és ezt nem bántam meg.
2: A közösség, amit létrehoztunk már jó régen, 27 éve van Pré, 20 éves a kiadó, 20 éves a Pré.hu nevű portál is. Amíg én mozogni tudok, addig én bizony tök mindegy, milyen közpénzek vannak itt az országban, én megpályázok mindent. A közösség, ha az ember hozzászokik, hogy benne van egy közösségben, akkor az egy idő után olyan picit, mint a család, tehát hogy azt ott hagyni, az nagy cserbenhagyás, és én erre nem akartam vállalkozni.
0: Tehát magyarán azt nem tehetted meg, hogy húzol egy vonalat, hogy már pedig nem pályázol.
2: Ha ezt megteszem, akkor azok a szerzők, akik mondjuk a Pré kiadónál jelennek meg, azok biztosak lehetnek abban, hogy nálunk nem tudnak megjelenni. És minden ország költ a kultúrájára, és abból a költésből, bár nagyon sokan azt hiszik, hogy a sajátjukkal játszanak ilyenkor, nem a sajátjukkal, hanem a közössel játszanak. Tehát és én ezekre a közös pénzekre pályázni fogok. És egy nagyon fontos dolog a kiadó, a folyóiratok, stb. Részéről, hogy adnak egy pici biztonságot a szerzőnek, valami odatartozási lehetőséget. És ezt is megkockáztattam volna akkor, hogyha mondjuk én nem pályázok. Azt szeretném, hogy akik a rossz dolgokat létrehozták, és azokat az irányokat megszabták, hogy rosszul folyjanak a dolgok a művészeti forráselosztásban, azokat egyrészt nagyon helyes, hogyha néven nevezzük, másrészt nagyon helyes, hogyha távol tartjuk őket attól, hogy a jövőt meghatározzák.
0: Dilemmák, Marci. Ugye nyilván akkor is az embernek a helyzete, az anyagi helyzete akár, az, hogy hol tart épp az életében, tehát nagyon sok szempont befolyásolja a döntésben.
3: A 2010-es évek elején indult el a Slam Poetry mozgalom, amiben én becsatlakoztam. Egyszer még az M2-n is majdnem benn voltunk, csak aztán kicenzúráztak minket, de mindegy. Ez egy másik történet. Az egy nagyon-nagyon erősen ellenzéki, meg átpolitizált közeg volt. Ebben a közegben az, hogy bárki nekiálljon centizgetni, hogy akkor nekem most mennyire volna jó, hogyha, nem tudom, a NER-nek valamelyik ilyen egyre feltűnőben körvonalazódó alintézményében, az nem, tehát lehetőség sem volt rá, meg nem is teljesen kizárt volna. Pont az én életkorbeli nem előnyöm, vagy hátrányom, vagy nem tudom mi volt, hogy én tök boldogan éltem nagyon sokáig 30 ezer forintokból. Ezt így lehetett csinálni, és akkor lehetett arra hivatkozni, ez azért van, mert mi nem vagyunk hajlandóak például politikailag megalkudni, és egyik kétharmad jött a másik után, borzasztóan sok idő eltelt. Egyszerűen az van, hogy akinek nincsen semmilyen anyagi forrás, az tényleg ilyen hal. Nincsen joga senkinek, aki nem tud rajtad segíteni, odaállni és elkezdeni a fejed fölött így ostort csattogtatni, hogy te miért alkudtál, meg te miért csináltad ezt. Én azt egy picit azt érzem, hogy annyira éles lett egy ponton ez a helyzet, hogy mindenki úgy érte túl, ahogy tudta.
0: Egyébként azzal találkoztatok, hogy elkezdődött egy ilyen méricskélés, hogy akkor ki, mit, hogy, és esetleg kiközösítettek embereket bizonyos helyekről, akár mind a két oldalon.
3: Szerintem sok veszekedést láttunk, az biztos, hogy ez nagy hatással van, de hát ez egy fajék egyszerűségű módszer, ilyen kell halasztani a társaság felét, a másik felének mert rengeteg pénzt kell adni, és ezek egymásnak esnek, semmi más nem kell csinálni, és ez meg is történt. Tehát, hogy azért a szép írók belső levelezésben én emlékszem, amikor valaki megírta valaki másnak, hogy mostantól magázódunk, mert elfogadott egy pozíciót valahol.
0: Hogyan lehet ezeket a sebeket begyógyítani? Nekem... Ez a másik, amiben túlél a NER, akár még 5-10 év múlva is, ha nem vagyunk ügyesek.
2: Nem ez a probléma. Ez látszik a problémának, de a probléma az az, hogy van egy olyan Magyar Művészeti Akadémia, aminek én az irodalmi tagozatával foglalkoztam mostanában egy picit. Ebben 37 úgynevezett akadémikus van. A 37 úgynevezett akadémikus, ezek között levelező és rendes tagok vannak. A 37 között 33 tagja a Magyar Írószövetségnek, 4 tagja a Szépírók Társaságának. És akkor innentől fogva az a kérdés, hogy vajon valóban a magyar művészetet képviselte az MMA, vagy nem? És hogyha nem, akkor biztos, hogy nem alkotmányellenesen csinálták azt, amit csináltak? Szerintem egyébként alkotmányellenesen csinálták, ezt majd megpróbálom megfogalmazni írásban is. Itt arról van szó, hogy egyes emberek hatalommal éltek vissza folyamatosan. Tehát amikor mondjuk a volt államtitkár az MMA kiadónak a vezetője, és azt csinál a közpénzekkel kiadóvezetőként, amit csak akar, semmilyen szakmai kontrollt senki fölötte nem gyakorol. Szentmártoni János egymaga dönt arról, hogy hova megy a pénz. És az Írószövetség és az MMA-nak a teljes mértékű összefonódása az így áll. Az Írószövetségnek egykori titkára az most az irodalmi tagozatvezető, az Elsimon László. Ezeket, ha nem mondjuk ki, akkor ott tacsárkodik majd a pocsolyában mindenki. Ezek a nagyon nagy teljesítménnyel rendelkező urak, akkor innentől fogva továbbra is röhögnek a markukba rajtunk.
3: Én azt a nem tudom, hogy radikális vagy nem radikális álláspontot képviselem, hogy abszolút szüntessük meg. Ez az intézmény, ennek a 16 éves rendszernek az egyik ilyen zászlós hajója volt kulturálisan, az egyik ilyen emblematikus intézményévé vált.
0: Hát csak ezért is, mert szimbólum.
3: Hát azt hiszem, hogy egy olyan pillanatban vagyunk közösen mindannyian, amikor nagy szükségünk lenne pozitív, szimbolikus döntésekre. Ez nyilván történik is. De hogy például a kultúra szempontjából nem csak arra lenne szükség, hogy egy ettől a sokféle furcsa szereplőtől megtisztított NKA végre normálisan elkezdje hatékonyan működni, és a lehető leghamarabb azonnal kiírjanak rengeteg pályázatot, amit utána nagyon gyorsan elbírálnak ténylegesen szakmai döntésekkel. De ez egy adminisztratív kérdés. Részben. A szimbolikus gesztus az nem. Ez a szimbolikus gesztus lenne például József Attila díjnak a megszüntetése. Én abszolút a mondó lennék, hogy engedjük el. Sikerült olyannyira átpolitizáltan, szakmaiatlanul és nevetségesen fölfújni azt a névsort, akik József Attila díjat kaptak, hogy gyakorlatilag abszolút semmi, tehát semmiféle szakmai konszenzus szerint nincsen semmiféle súlya.
1: Én ezzel teljesen egyet tudok érteni. Azzal a megkötéssel, hogy az állam ne osszon díjakat. Díjakat szerintem alapvetően a szakmának, meg a civil társadalomnak kell osztania, mert az állami díjból mindig az lesz, hogy a mi kutyánk kölykét ki kell tüntetni, és meg kell dobni néhány millió forinttal. És ezért én a Kossuth díjat is eltörölném. Én igazából még a közmédiát is eltörölném, mondom ezt itt a Kossuth Rádion. Túl nagy a csábítás. Tehát az állam, amikor ilyen közel van, akkor túl nagy a csábítás, hogy letelefonáljunk, és előbb-utóbb meg fog érkezni egy telefon, előbb-utóbb ki lesz nevezve egy ember, aki tudja magától is, hogy mire jönne a telefon.
0: Mondod ezt úgy, hogy egyébként arról írtál valamelyik Facebook posztodban, hogy leginkább az lenne a feladatunk, hogy tanuljunk ezekből az évekből. Azt megtanuljuk, hogy ellenállni is lehet. Amit mondtál, hogy előbb-utóbb majd lesz, aki a telefon nélkül is végrehajt, hogy ez ne legyen. Akkor ez lehetetlen?
2: Van egy nagyon izgalmas jelenség, ami ezt a dolgot egy picit talán tudja koordinálni. Elkezd létrejönni, még jogilag nem jött létre az irodalmi szakszervezet, és azon belül szerintem nagyon szépen tudnának együtt dolgozni, önszabályozni, rámutatni az ilyen a politikai haszonszerzés céljából létrejött szervezetek mi voltára. Tehát, hogy szerintem ez egy izgalmas dolog, amit észrevett egy picit a szakma is.
0: Na de hogyha megpiszkáljuk, hogy kik azok, akik ott aktívan a létrehozásban közreműködtek, hát nem hiszem, hogy az Írószövetség bármely tagja
2: az egész
0: volt.
2: Irodalmi szakszervezet alapja az, hogy nem végeztünk el egy csomó munkát az elmúlt időszakban, és ezt a sok munkát, ezt itt az ideje elvégezni. Most azok, akik Írószövetségként különböző kuratóriumokban jelen voltak, meg egyébként az MMA-tól pénzt is kapnak, mert ugye azt hiszem az valami 450 ezer forint havonta, amit a rendes tag kap, meg ösztöndíjakat osztottak, meg kiadót, meg folyóiratot. szerintem erre szükség van, hogy akár szakmai berkekben bevallják azt, hogy rosszul csináltak valamit. Mert egyelőre azt mondják, hogy ők mindent nagyon jól csináltak, nem értik, mi a baj vele. És egyelőre ellenségképzés működik, holott szerintem nagyon könnyű lenne bevallani azt, most már ugye adataink is vannak, hogy még mondjuk az Írószövetség kapott 5 év alatt 200 valahány millió forintot az NK-tól, meg a miniszterelnökségtől, a Szépírók Társasága 16 milliót. Tehát akkora a különbség a kettő között, holott nem egy gittegyletről van szó a Szépírók Társasága esetében, akkora a különbség, hogy ez nem való egy demokráciában, ők rosszul tették, elismerik, és ők mostantól nem szeretnének kurátorok lenni. És akkor azt mondjuk, hogy akkor az Írószövetség innentől fogva delegáljon más kurátorokat. Mert akkor lehetőséget látunk arra, hogy valamilyen közmegegyezés irányába tehetünk lépéseket.
0: Érzékelsz bármilyen párbeszéd kezdeményt? Mert ez a másik potenciális probléma, hogy ez a megfagyott két oldal így marad.
2: Nyár volt, és most majd jön az ősz.
0: Tehát optimista vagy?
2: Abszolút.
1: A legjobb kommunikációs aréna az volna, ha az Írószövetségnek a szépírókkal le kéne ülnie egyenlőként, és eldönteni, hogy ki lesz rajta azon a Kossuth-díjas listán, mert ezt tudom, hogy én azt mondtam, hogy töröljük el, de tudom, hogy sose fogják eltörölni, ez nekem csak egy ilyen utópiám. Amit nem szabad csinálni, az a most mi jövünk, mert az állandósítja ezt a megosztottságot, és érdekelté teszi másik térfélen ülőket abban, hogy ellenségképzésben mélyüljön gyerek el, és ebből építsenek identitást, ami ugye a politikai váltógazdaság következtében ahhoz fog vezetni, hogy jön egy kormányváltás, és akkor megint kezdődik minden előről. És én most arra látok, nem tudom, hogy esélyt látok-e, de mégis látok egy kis nyiladéknyi fényt, hogy próbáljuk meg elfogadni, hogy ők is itt élnek ebben az országban, meg mi is itt élünk ebben az országban, és egyikünk sem egy sehova. Nem szabad beletörődnünk abba, hogy nincs más út előre, mint az, hogy én lenyomom a torkomat a másiknak a torkán, amíg meg nem fullad. Tehát, hogy ebből a logikából kéne valahogy kilépnünk.
3: Egyetértek elvi szinten mindenestől azzal, amit az Eszter mond, de ha csak a számok szintjén gondolkodunk, akkor nyilván az lesz, hogy mostantól egy nyertes NKA pályázathoz, egy bármilyen középdíjhoz, egy ösztöndíjhoz, egy kinevezéshez, nem tudom mihez, nem lesz elég az, hogy valaki a nemzeti oldalt képviseli idézőjelesen valamilyen látható formában, mert ugye eddig azért eléggé ez ment, hogy nem tudom, Puskás musical, és akkor 3 milliárd forint. Már a visszabillenés azt fogja eredményezni, ha tényleg egyébként most egy ilyen abban a megosztottságban egy ilyen 50-50%-ban gondolkodunk, hogy hirtelen sokkal-sokkal kevesebben fognak az eddigiek közül díjakat kapni, már csak a visszarendeződés azt fogja eredményezni, hogy egy csomóan most elesnek dolgoktól. És akkor hirtelen az lesz, hogy jaj, mert itt jön az elnyomás, meg ugye az önkény, meg nem tudom. Szintén nem hiszek abban, amit az Endre mond, azért, mert én egyelőre azt látom, hogy szó sincsen szembenézésről, szó sincsen beismerésről a politika egészének szintjén, hanem egy ilyen pszichózisszerű állapotban így ilyen papagájként ismételgetik ezeket a furcsa lózungokat, ezek a szócsövek, miközben ugye eltűnt mögülem már minden tartalom, tehát nagyon furva, mert egy ilyen hátország nélküli védvonal az így lézeng itt valahol, és akkor ugye ez is, tehát hogy egy ilyen fura dolog, hogy én 10-akárhány éven keresztül kénytelen voltam a piacról megélni. Nem tudom, hogy kaptam-e összesen bruttó 400 ezer forintot a magyar államtól 16 év alatt. Azt hiszem talán kb. Annyit. És hogy most itt a nagy lehetőség, hogy akkor mindenki bebizonyíthatja, hogy ő igaziból mekkora író, meg mekkora költő. Ez szerintem sokakat rosszul fog érinteni, és senki nem akarja a valóságot. Tehát én ebből a gárdából már régóta az irodalmi régi megosztottsága, ami nem most kezdődött, nem 2010-ben kezdődött, nem 90 akárhányban kezdődött, hanem nem tudom mikor kezdődött, nem vagyok irodalomtörténész, de nagyon régóta tart, azt bizonyította be, hogy ezeknek az embereknek a valóság nem a barátja. Az egy nagyon-nagyon kellemetlen helyzet, mert ez a beismeréshez, amit az Endre mond, elsősorban valósággal kéne kibékülnünk. Egyelőre úgy tűnik, hogy semmiféle hajlandóság nincsen a közeg nagy részében arra, hogy ez megtörténjen. Elképzelhető, hogy már van egy réteg, akik ebben a belátásban már így előre léptek valamelyest, csak én hozzám ez abszolút nem jutott el, és én nem vagyok nagyon fiatal már, és eléggé emlékszem, hogy milyen volt 2010 előtt is a magyar irodalmi élet, tökéletesen meg volt osztva, tehát épp csak a pengedrót meg a lövészárok hiányzott, ezen a NER nagyon sokat rontott, még többet rontott, nem, a rövid válaszom az, hogy nem.
0: Tehát akkor esélytelen?
3: Sajnálom. Ezt nem boldogan mondom, én nem örülök annak, hogy ezt így látom. Én nagyon örülnék neki, hogyha ez megtörténne. Nem látom magam előtte, hogy Mezei Katalin azt mondja, hogy lehet, hogy valamit rosszul csináltam. Nekem semmi bajom nem volna Mezei Katalinnal egyébként. Tehát, hogy ez megint egy ilyen fura helyzet, hogy nem én mentem oda, hogy tőle elvenni minden lehetőséget 10 éven keresztül. Ehhez képest most az lesz, hogy mégis ő lesz ezen kiborulva.
1: Én azt gondolom, hogy törekednünk kell arra, hogy ne alázzuk meg egymást. Tehát törekednünk kell arra, hogy ne alázzuk meg Mezei Katalint se, és meg Orbán János Dénes se. Igen, ez egy nem egy egyszerű kérdés, hogy mi számít megalázásnak. Megalázásnak számít, hogyha azt mondjuk nekik, hogy reménytelenek és hazugtól vagyok. Ki kell alakítani egy civilizált beszédmódot, én legalábbis ezt képviselem, amiben elfogadjuk, hogy ők is itt vannak. Nem mennek sehova. Nem lesznek döntési pozícióban, de a tanulság, az igazi tanulság az az, hogy nem szabad hagyni, hogy valaki, néhány ember vagy egy kis csoport monopolizálja a döntési pozíciókat. Tehát, hogy mindent, minden pénzt, minden díjat, minden kiadót, minden folyóiratot ugyanaz az 5 ember irányítson vagy bíráljon el. Ez az, ami előre vezethet, hogy egy kicsit decentralizálni, ami nagyon nehéz, mert Magyarország ugye egy államcentrikus ország, és az még inkább az lett az elmúlt 16 évben, és a kultúránk meg ki van szolgáltatva az államnak. Hogyha az állam érdekeltté tesz piaci szereplőket, önkormányzatokat, kulturális intézményeket arra, hogy a döntési struktúrát decentralizálják, akkor egy kicsit feloldja ezt az iszonyatos dilemmát, hogy ki lesz az Orbán János Dénes. Mert nekem ez a félelmem, hogy mindig lesz egy Orbán János Dénes. Érted? És nem a Marci lesz az, meg nem az Endre, meg nem is én, de lesz valaki, aki elvállalja.

A Konkrétum mai adásában Babarczi Esztert, Balog Endrét és Sima Mártont hallották. A hangmérnök Schwarz Nóra, a szerkesztő műsorvezető Góca Anita volt.

0: kreatív tőke. Művészetről és piacról a Kossuth Rádióban.
1: Dragomán György a Fehér király című regénye 30 nyelven jelent meg. Gárdos Péter Hajnali Láz című könyvének kiadási jogát közel 40 országban értékesítették. Bartis Attila a Vége című regényének angol kiadása 2024-ben jelentős irodalmi díjat kapott, a könyvet Szőlősi Judit fordította. Viski András és a műfordító Tankó Tímea a Kitelepítés című regényért nemzetközi irodalmi díjat kapott idén nyáron. A magyar irodalom tehát sikeres külföldön, gondolhatnánk az előbbi példák alapján. Ráadásul a felsoroltnál jóval több magyar mű jelenik meg fordításban. A kreatív tőke mai adásában azt járjuk körbe, mit tehet a szerző, a műfordító, az irodalmi ügynökség egy magyar könyv külföldi megjelentetéséért, sikeréért. Mi működik jól a kortárs magyar irodalom nemzetközi népszerűsítésében, és mi szorul javításra, fejlesztésre. Beszélgető társam a stúdióban Halász Rita író, akinek első regénye a Mély levegő megkapta a legjobb első könyvnek járó Margó díjat. Tavaly pedig már a francia és az amerikai olvasók is kézbe vehették a fordítását. Orzói Ágnes a Magvető Rights képviseletében több magyar könyv külföldi megjelenésénél működött közre. Az ügynöki tevékenység mellett a Magyar Fordítóház Alapítvány kuratóriumának elnök helyettese. Telefonon kapcsolódik a beszélgetésbe Tankó Tíme a műfordító. Neki köszönhető Szerb Antal, Szentkuti Miklós, Bodor Ádám, Dragomán György, Kemény István és a már említett Viski András könyvének német kiadása. Ez a kreatív tőke, én Bödő Anita vagyok. Az talán egyértelmű a hallgatók számára, hogy mi az író és mi a műfordító feladata, de azt talán kevesen tudják, hogy mi az ügynök szerepe. Mit csinál egy irodalmi ügynök?
2: Talán azt is érdemes tisztázni, hogy kik az irodalmi ügynökök és kik a kiadók. Tehát Magyarországon az a modell érvényes inkább, hogy a kiadó képviseli a szerzőket külföldön, tehát nincs egy külön irodalmi ügynökség, hanem az adott szerzőnek a kiadója. Franciaországban is ez így van, ez az alapvető modell, de nagyon sok országban külön irodalmi ügynökségek vannak, akik kiadó függetlenek. Ilyen Magyarországon is van egyébként, de én a Magvető kiadónak a munkatársa vagyok, és a magvetős szerzőknek, nem mindenkinek, hanem körülbelül 30 magvetős szerzőnek képviselem külföldön a jogait. Van egy pár szerző, köztük Krasznahorkai Dragomán, és még jó páran azok közül, akiket említettél, akiknek angol, amerikai, német ügynökük van, és vannak, akiket pedig nem képviselek, hát sajnos elsősorban a költőkről van szó, mert tulajdonképpen a költészet az nem része ennek a nagyon intézményesített és professzionalizált nemzetközi könyvpiacnak. Hogy mit csinálunk? Hát amikor megjelenik a könyv, akkor utána készítünk egy anyagot róla. Ez az anyag angol nyelven készül, van benne egy leírás a könyvről, a szerzőről, díjak, magyarországi megjelenések, hány példányban kelt el. Esetleg lehetnek benne hasonlítások, tehát hogy melyik külföldi szerzőhöz hasonlít, de azért ezek nagyon rosszul el tudnak sülni, úgyhogy ezekkel óvatosan kell bánni, és utána, hogyha ezek a kiajánlók elkészültek, akkor egyrészt lehet őket küldeni e-mailben ismerős kiadóknak, akikről azt gondoljuk, hogy érdekli őket, de igazából ami nagyon jól működik, az a könyvvásárokon történő, illetve más könyves eseményeken történő személyes találkozó. Ezt úgy kell elképzelni, hogy amikor megyünk könyvvására, elsősorban Frankfurtba, Londonba, meg még ahova hívnak bennünket, akkor fél óránként be van osztva, hogy kikkel találkozunk, kiadókkal, ügynökökkel, és akkor ott van fél óránk arra, hogy felmérjük nagyjából, hogy melyik könyvünk, melyik szerzőnk számíthat az adott kiadó érdeklődésére, illetve általában ezeket már előre körülbelül sejtjük, hogyha ismerős kiadókkal találkozunk, hogy ki az, aki fogja érdekelni őket, ki az, aki nem annyira, és hát fél óránk van, de igazából nincsen fél óránk, hanem pár percünk van, mert azt nagyon fontos elmondani, hogy aki már járt könyvásáron, szerzőként is és kiadóként is, sokszor elszörnyed attól, hogy hány könyv van, hány kiadó van. Tehát hihetetlen sok könyv jelenik meg egy adott könyvásáron, és ott tulajdonképpen pár perc, sokszor pár pillanat van arra, hogy a könyves szakembereknek az érdeklődését fölkeltsük. És nagyon fontos, hogy a célközönség szemével kell gondolkodnunk, tehát nem az a kérdés, illetve nem csak az a kérdés, hogy Magyarországon ki volt sikeres, hanem hogy az adott szerző, adott könyv az adott nyelvterületen sikeres lehet-e.
1: Nagyon jó ez a végszó, mert ugyanint az elején azt mondtam, hogy teljesen világos, hogy mi a műfordító feladata, de azt hiszem, hogy ennél jóval összetettebb és bonyolultabb egy műfordító feladata, hiszen ő két kultúra határánál, vagy két kultúrában áll maga biztosan. Valóban a műfordítás az egy ilyen kultúra közvetítő szerep, nem pusztán egy technikai, úgy értem a technikai, hogy nem pusztán egy szöveg lefordítására korlátozódik?
3: Hát elsősorban a szöveg lefordítása az ami a fókuszban áll, de persze ez is lényeges, főleg az ilyen nyelveknél, mint a magyar, amik mondjuk konkrétan a német könyvpiacon alulreprezentáltak, tehát vannak angolról fordító kollégáim, akiknek nincs is idejük arra, hogy könyvet ajánljanak egy kiadónak, mert folyamatosan fordítanak, és nagyon nagy tempóban kell fordítaniuk, mert az angol nyelvű könyvek, illetve az angolról fordított könyveknek németül egyszerre kell megjelenniük az eredetivel, hogy a német olvasó ne az eredetit vegye meg. Ilyen szempontból a magyarral kicsit egyszerűbb dolgunk van, mert több időnk van elgondolkodni azon, hogy melyik mű, melyik kiadónál lenne érdekes. És igen, aztán jön a következő lépés, a közvetítés, és ennek nagyon sok különböző módja van. Például előfordulhat az, hogy a magyar kiadó a könyvásáron ajánlja ezt a könyvet, bemutatja, mesél róla a kiadónak, a német kiadónak, és akkor a német kiadó megkeres mondjuk engem, és megkérdezi a véleményemet erről a könyvről, vagy megkeres telefonon, vagy az is lehet, hogy összefutunk, tehát általában irodalmi rendezvények alkalmasak erre, tehát hogy a könyvvásárok is, csak a fordító esetében ez általában nem ennyire formálisan működik, tehát hogy nekünk nem ilyen időpontok vannak, ahol van néhány percünk, hanem összefutunk, esetleg más témákról is beszélgetünk a kiadóval, és akkor vagy az van, hogy nekem feltűnt egy könyv, amiről beszélek a kiadóval, mert azt gondolom, hogy belepasszol a programba, és hogy itt nagyon fontos az, hogy tényleg jól ismerjük az adott német kiadónak a programját, és ne kezdjünk el valamit ajánlani csak azért, mert tetszik. Vagy az is lehet, hogy konkrétan, ahogy mondtam, engem keresnek meg.
1: Arról van egy vezetett statisztika, vagy meg tudják Ági és Tíme satszolni, hogy mennyi a befektetett munka, és mennyi a megtérülés, tehát hány könyvet, hány órán át, milyen intenzitással kell ajánlani ahhoz, hogy az a könyv aztán ott legyen annak az országnak, annak a külföldi országnak a könyvesboltjában.
2: Szerintem nagyon szomorú lenne, hogyha megpróbálnánk ezt megnézni. Nagyon sokat dolgozunk az ajánlásokon, amelyekből aztán vagy lesz valami, vagy nem. Nagyon sok esetben egyáltalán nem lesz semmi, és aztán néha pedig igen, és akkor utána, azt nem mondom, hogy megy magától, de utána már sokkal kevesebb munkával ugyanazt a könyvet sokkal könnyebb máshol is ajánlani. Hát van ez a jelenség, amit az irodalomszociológiában izomorfizmusnak hívnak, ami azt jelenti, hogy az azonos profilú kiadók nagyon sok országban ugyanazokat a könyveket adják ki. Magyarán, hogyha 2-3 kiadó, főleg, hogyha vezető, tehát nagy nyelvek lefordító kiadókról van szó, tehát mondjuk francia, német, olasz kiadtak egy könyvet, akkor utána sokkal könnyebb eladni sok másik nyelvre.
3: Én is hasonlót mondanék, nekem rengeteg projektem van, amiből aztán nem lett semmi, amik nagyon jó könyvek, de éppen abban az időben nem volt kiadóra, az is előfordult, hogy próbálkoztam egy könyvvel, az egy bizonyos időben nem működött, de sokan tudták, hogy én foglalkoztam vele, és akkor 3 évvel később pedig megkeresett egy kiadó, hogy nincs-e kedvem lefordítani. Volt olyan is, ahol nekem nagyon konkrét elképzelésem volt, hogy milyen típusú kiadóba szeretném a könyvet, és ezért elég sokáig tartott, de végül is találtam. Ez kicsit maraton, és tehát az embernek nagyon sok türelme és kitartása kell, hogy legyen. Ez mindenképpen feltétel.
1: Kapcsoljuk be akkor a szerződést a beszélgetésbe, mert eddig kicsit azt a benyomást kelthette, hogy ő csak egy ilyen név, vagy egy ajánlandó tárgy szerzője, de nyilván nagyon aktív, vagy kiderül, hogy aktív részese lehet ennek a folyamatnak. Amikor megjelent a mély levegő, akkor már lehetett tudni, hogy ennek a könyvnek Sárközi és Társa ügynökség nemzetközi karriert szán, vagy csak a magyarországi siker és a magyarországi visszajelzések után gondolták azt, hogy elindítják a külföldi pályán.
4: Hát ugye ez úgy történt, hogy 2020 októberében jelent meg, és én nem beszéltem Sárközi Bencével a könyvről egyáltalán. Pár hónapra rá kaptam egy telefonhívást a Bencétől, két dolgot mondott, az egyik, hogy filmesek jelentkeztek hogy, hogy a filmesítési jogot megvegyék, és el kéne döntenünk, hogy melyikre mondasz igen. És a másik kérdés az volt, hogy belemennék-e abba, hogy akkor a Sárközi és Társai Irodalmi Ügynökség legyen a külföldi jogoknak a kezelője. Hát persze, mit tudtam. Nem is nagyon foglalkoztam ezzel, nem is voltam igazából képben, hogy ez hogy működik. Kérdezted, hogy mennyire tudunk ebben aktívak lenni, semmennyire. Én velem ez így megtörtént. Tehát, hogy ez megtörtént, nagyon örültem neki, de, és ahogy itt már mondtátok, hogy ez maraton, meg hogy mennyire, hogy milyen sok könyv van, és abból milyen kevés történik meg. Tényleg az volt, hogy sokáig nem történt semmi. Egy, vagy másfél, vagy két év után jött a hír, hogy a Bence le fogja az egész könyvet fordítatni angolra. Általában én azt tudom, hogy ilyen részleteket fordítanak a könyvekből, de ő azt mondta, hogy úgy lehet eladni fictiont külföldre, hogyha az egészet, hogy az egészet lássa, mert mondjuk egy amerikai kiadó az nem fog foglalkozni részletekkel. Hát én erre mit mondok? Hát örültem nagyon, hogy akkor ez most megtörténik. Az ember így akkor hirtelen így elkezdi elhinni, hogy itt lehet valami, és akkor megint nem történik, ugye sokáig semmi. Ezt volt nekem nehéz kezelni, hogy hirtelen olyan volt, mint hogyha megváltozott volna a világ, és aztán nem változott semmi. És akkor, amikor a Bence vitte ide-oda, ugye vásárokra, meg az ő kapcsolatai, meg kiajánlások, stb., akkor megint az történt, hogy fú, ezek is érdeklődtek, azok is, és még onnan is, és akkor, és nem tudom. És akkor elmondta, és akkor megint azt gondoltam, hogy én vagyok a világ császára, hogy itt most mi fog történni. És aztán megint nem történt semmi. És rájöttem, hogy ahogy mondtátok, hogy ez maraton, hogy ez hosszú távfutás, türelem kell. És hogyha te azzal kezd, és azzal fekszel, hogy mikor lesz belőled nemzetközi hírű író, és mikor fordítják le a kötetet, az egy szörnyű élet. Teljesen elengedtem ezt a dolgot, és hogy nem tudok ebben aktív lenni, rá vagyok bízva az ügynökségre, és nem tudok ennél többet tenni. És akkor az volt, hogy amikor jött egy hír, hogy a franciák megveszik. Na és akkor az viszont az nagyon nagy boldogság volt, és akkor jött a második hír, hogy az amerikaiak érdeklődnek, és akkor itt bejön, amit Ági mondtál, tényleg nem csak az van, hogy kevés az idő, hogy rengeteg a könyv, hogy megvannak ezek a nexusok, hanem az is, hogy például mondjuk a Bence mondta, hogy ez az amerikai kiadó, ő már nem is megy el Frankfurtba, Londonba, de ki kell menni New Yorkba. És akkor ez most megtörtént, hogy Amerikába is megjelent a mély levegő, és akkor amit szintén mondtál, Ági, hogy ez hozza magával a dolgokat, hogy most jelent meg pár hónapja Spanyolországban. És nyilván így reménykedem, hogy majd még ez még megjelenhet több nyelven, de azt látom, hogy lassú folyamat. És viszont ami nagyon jó, meg egy szerzőnek szerintem ilyen lelkesítő, vagy bátorító, és mondjátok, ha igazat adtok, hogy egy könyv bármikor megtörténhet. Tehát lehet, hogy 20 évvel a megjelenés után, mondjuk lásd a Margaret Atwood, tehát, hogy egy könyv, hál' Istennek az van, hogy jó, meg amit a téma is az előbb mondott, hogy akkor nem volt rávevő, de 3 évvel később pedig igen.
5: Ha már ilyen sportos hasonlatnál vagyunk, hogy maratonfutás, azért tudjuk, hogy a sportban vannak dolgok, és nem a dopingra gondolok, de vannak olyan fejlesztések, amelyek tudják gyorsítani a versenyzőt és a folyamatot. Van-e, vagy lehet-e a magyar irodalom külföldi népszerűsítésében olyan gyorsítót találni, ami segíti ezt? Próbálkozások, kezdeményezések, amelyek azért segítik, vagy csökkenthetik egy-egy könyv több éves, vagy akár több évtizedes átfutását.
2: Azt nagyon fontos azért itt is elmondani, hogy garancia semmire nincsen, tehát sehogy nem lehet azt garantálni, hogy a magyar irodalmat ezzel vagy azzal a recepttel gyorsan fel lehet futtatni, tehát például Krasznahorkainak a Nobel-díja után sokan mondták, hogy akkor most nagyobb lesz a figyelem a magyar irodalomra, és ez valamennyire igaz is, mert ez tény, hogy pusztán azért, mert valaki a Nobel-díjasnak a honfitársa, akkor kicsit jobban érdekli esetleg a külföldi kiadókat, de ez azért nem automatikus, tehát az nagyon divatos az a szó, hogy ökoszisztéma, de én szeretem ezt a szót, mert tényleg erről van szó, hogy a könyv életének is van egy ökoszisztémája, és ott gyakorlatilag bármelyik elem kiesik, akkor akkor az egész rendszer sérül. Tehát egyrészt van ez, amiről most a Rita is beszélt, hogy kell egy agilis ügynök. Tehát ez nagyon fontos, hogy az ügynök meglássa a fantáziát, meglássa a fantáziát a könyvben, és akkor munkát tegyen bele, esetleg pénzt tegyen bele. Ahogy a Tima is elmondta, kell az, hogy a fordító beleszeressen a könyvbe, és azt el kell mondani, hogy a kiadó és az ügynök ugyan, tehát a mi munkák sem tud általában megtérülni, de a fordító valójában egy ingyenes ügynöki tevékenységet is végez, tehát amit a Tima most elmondott, ez neki elvileg nem lenne feladata, ezt ő az irodalom iránti szeretetből és az író iránti szeretetből végzi. Tehát nagyon sok múlik az egyéni munkán, az ügynökön, egyébként a szerzőn is, de nyilván nem úgy, amit te mondasz, tehát hogy neked egyáltalán, Rita, nem feladatod az, hogy te ügynökösködjél, de azt szokták szeretni, hogyha mondjuk tud angolul a szerző, és akkor elmegy külföldre, és ott előadást tart, vagy beszélgetésben részt vesz, de ezek mind random, vagy nem random, de egyéni erőfeszítések, és emögött nagyon fontos, hogy álljon egy intézményrendszer, és ezen a ponton most Magyarországon nem olyan jó a helyzet, és tulajdonképpen a krasznahorkai év idézőjelben annyiban mondhatom, hogy év, hogy amikor jövőre megkapja a következő Nobel-díjat, akkor ez eddig tartott ez a csoda. Tehát ezt nem tudtuk úgy kihasználni, mert emögött már egy stabil intézménynek kellett volna állnia, ami az ökoszisztéma minden tagját magában foglalja, amiben vannak támogatások, megfelelő szakemberek. Tehát, hogyha ezek mind összejönnek, akkor tud, vagy nem tud csoda történni. Példának hoznám a norvégokat, tehát a norvégoknál van a Norla nevű irodalomtámogatási intézmény, ami nagyon jól működik. Ez nyilván Magyarországon nem megvalósítható, mert őrületes mennyiségű pénzt tudnak beletenni, ezt mi soha nem fogjuk tudni beletenni, de tény, hogy a skandináv irodalom az utóbbi, hát ezt mindenki tudja, hogy a skandináv irodalom az utóbbi mondjuk 10-20 évben borzasztóan népszerű lett. Tehát miközben mondjuk 10-20 évben arról beszéltünk, hogy csak az angol nyelvű irodalomat lehet eladni, semmi mást, hogy a francia meg a német már kis nyelvnek számít, aközben a skandináv, nem csak a norvég, de az izlandi irodalom is nagyon népszerű lett. És ez egy nagyon kiváló támogatási rendszernek köszönhető, amit mondom, nem tudunk lemásolni, de azért elemeiben mégiscsak. Tehát azért tud jobb lenni a helyzet, mint amilyen most.
3: Igen, abszolút alátámasztanám azt, amit Ági mondott, tehát, hogy ennek az ökoszisztémának egy nagyon-nagyon fontos része egy működő támogatási rendszer, és amikor nem működik, akkor annak az eredményét is elég gyorsan látjuk. Tehát az, hogy Magyarországon tulajdonképpen 3 éve nem létezik, azt hiszem 2024-ben írták ki utoljára, de már az sem, akkor sem volt zsűriülés, és nem lettek pénzek kifizetve. Azt mostanra lehet látni, hogy tulajdonképpen már csak a nagy kiadók, akik nem szorulnak erre, azok adtak ki idén könyveket magyar nyelvről. Tehát, hogy nagyon szomorú ez a lista, hogyha az ember ránéz. Vannak ugye olyan könyvek, amik eleve annyira speciálisak, hogy csak kisebb, vagy valamilyen konkrét profilú kiadóknál jelennének meg, és ezeknek semmi esélyük nincsen jelenleg, mert ezek a kiadók, német kiadók nem tudják megoldani fordítás támogatás nélkül, tehát hogy ez iszonyatosan fontos lenne, hogy ezt gyorsan felépítsük megint, mert hogy ez ugye egy időben nagyon jól működött Magyarországon. Most egy nagyon fura helyzet állt elő egyébként, mert 90-es évek végén, főleg a 2000-es évek elején nagyon népszerű volt a magyar irodalom, és ez valóban így is volt, én akkor kezdtem el fordítani, és én azt hittem, hogy ez az alaphelyzet. Aztán elég hamar rá kellett jönnöm, hogy ez nincsen így, de akkor sok minden összejött, akkor ugye Frankfurtban volt Magyarország vendég, Kertész megkapta a Nobel-díjat, Szerbantal bestseller lett konkrétan márai szintén, tehát hogy nagyon sok szinten jól működött, de beszéltem kiadókkal is erről a jelenségről, és ők azt mondták, hogy azt gondolják, hogy a 90-es években még ez az utóhatás, tehát az, hogy a magyarok megcsinálták a pán-európai pikniket, és ezzel hozzájárultak tulajdonképpen azokhoz a politikai eseményekhez, a rendszerváltáshoz Németországban is. Ennek nagyon sokáig volt még egy ilyen utórezgése. És egy kicsit ezt látom most is, hogy most nagyon nagy érdeklődéssel fordulnak Magyarország felé, csak ez ugyanúgy, mint a krasznahorkai év lesz. belátható időn belül, tehát most nagyon-nagyon számít, hogy történik valami intézményes szinten.
5: Miért fontos nekünk a német könyvpiac?
3: Legutóbb a Viski András könyvénél is ez volt, hogy konkrétan vártak a kiadók arra, hogy meglegyen a német fordítás, el tudják olvasni, és akkor jobban meg tudják ítélni, hogy tulajdonképpen milyen szövegről is van szó, de sok más esetben ez nem garancia, ugyanúgy, ahogy az Ági mondta, ez nem azt jelenti, hogyha van egy német fordítás, akkor ez megy magától, de nagyon megkönnyíti a dolgát.
5: Beszéljünk még egy kicsit a fordítás támogatásról. Ugye egy kiadó, amikor egy könyv megjelentetése mellett dönt, akkor eléggé nagy anyagi kockázatot vállal. Ezeket a költségeket, vagy ezt a rizikófaktort tudja enyhíteni, tompítani, csökkenteni egy ilyen fordítás támogatás, vagy segíthet a szerzőt bevonni egy könyv promóciójába? Tehát fordítható a könyv kinyomtatására, lefordítására, vagy fordítható arra is, mondjuk a marketing költségre, tehát a szerző meghívására, külföldön könyvbemutató tartására.
2: Erre megint csak azt tudom mondani, hogy ez az adott ország fordítás támogatási rendszerétől függ, attól elsősorban, hogy mennyi pénz van rá, és másodszorban, hogy mennyire kreatívak a munkatársak, mármint annak az adott fordítás támogatási intézménynek a munkatársai. Én elég sok ilyen rendszert ismerek, mert a Magvetőnél sok pályázatot adunk be külföldi könyveknek a támogatására, tehát látom, hogy mennyiféle ötlet van, tehát hogy tulajdonképpen van egy remek étlap, amiből lehetne válogatni, és tényleg csak attól függ, hogy mennyi pénz van rá. Az alap a fordítás támogatás, ami a külföldi kiadónak jár, amit a külföldi kiadó a fordítónak ad oda. Ha már ez beindul valahol, az már nagyon sokat jelent. És akkor utána, hogyha még maradt pénz és kreativitás, akkor nagyon sok más dolgot lehet csinálni, amiket említettél. Tehát a marketing költségre fordítható támogatás, az például egy nagyon értelmes dolog, mert az az első lépés, hogy akkor eldönti a kiadó, hogy lefordítatja és kiadja a könyvet, de hogyha utána nem jut el az olvasókhoz, mert mondjuk az adott kiadónak az a 26. fontosságú könyve, akkor nem sokra mentünk, tehát akkor utána jön az, hogy kapom évente a kimutatást arról, hogy hány könyvet adtak el a lefordított könyvről, amit már nem is szívesen küldök el a szerzőnek, mert olyan kevés. Tehát, hogy a marketing költség az egy nagyon értelmes dolog tud lenni. Aztán az illusztrált könyvek esetében az előállítási költségbe is szerencsés, hogyha mert ugye nem csak szép irodalmi fordítás támogatás kell lehetőség szerint, hanem non-fiction könyvekre is, gyerekkönyvekre is, illusztrált könyvekre is. Tehát ez az adott könyvtípustól is függ, hogy mondjuk gyerekkönyvek esetében is az illusztrációra fordítható támogatás az is nagyon hasznos, és amit szintén említettél, a szerző meghívására fordítható költség az is nagyon jó, mert azt tapasztaljuk, hogyha a szerző eljut az adott országba, és még jobb, hogyha nem tolmáccsal, hanem angolul tud beszélni, akkor az nagyon sokat tud jelenteni a népszerűsége szempontjából.
5: Rita, te részt vettél a francia megjelenés, vagy az amerikai megjelenés marketingjében?
6: Ami nagy szomorúságom, hogy nem jutottam el semmelyik könyvbemutató, vagy ilyesmire, tehát nem volt erre lehetőség. Tehát ez az amerikai, ez egy független kiadó, kis büdzsével, nem volt erről szó. Sajnos Franciaországba se jutottam el, Párizsba se, és most se jutottam el Barcelonába. Viszont igen, kértek például, nem tudom, most a spanyolok, azok kértek, vagy Instán akkor bemutatkozó videót angolul, akkor a franciák, ők nem kértek tőlem igazából semmit, ott hatalmas sajtója volt, valahogy az ott betalált a franciáknál, annak nagyon örültem, de ők például Instán is jelen voltak, de kevésbé. A spanyoloknál nagyon meg volt ez az Insta rész, és akkor az amerikaiak meg, ott volt olyan például, hogy nem kértek hál' Istennek ilyen bemutatkozó videót, hanem például könyvklubban, ilyen olvasói klubokban ajánlották, és akkor voltak ilyen kérdések, hogy nem tudom, mit tudom én, milyen zenéket hallgatsz közben, ilyen kis könnyed kérdések, és akkor azokra válaszoltam, tehát ilyen jellegű dolgok voltak.
5: Az körvonalazódik ebből a beszélgetésből, hogy két útja van annak, hogy egy könyv megtalálja a külföldi kiadóját. Az egyik egy intézményesült, nagyon formális út, a másik pedig az informálisabb, a személyes kapcsolatokon, a bizalmon alapuló út. Melyik a működőképesebb?
2: Mindenképpen az informális, de én ezt nem állítanám szembe, tehát inkább, ahogy az előbb is mondtam, nagyon fontosak, tehát elsődlegesek a személyes kapcsolatok, és nem azért, mert ilyen urambátyám módon működne ez, hanem azért, mert ezek a nemzetközi kapcsolatok, ezek hosszú távú megbízhatóságon és szakmai hitelességen alapulnak. Tehát ezek a legfontosabbak, és hát azért ez érthető is, tehát nagyon sok nyelven beszélő és nagyon sok országból származó kiadói szakemberrel dolgozunk együtt, tehát érthető, hogy kell mindenkinek egy-két fogódzó az, hogyha mondjuk Magyarországgal kapcsolatban érdekli valami már, mint hogy az irodalommal vagy a könyvpiaccal, akkor ki lesz az, akit felhív, akire ráír, hogy mit gondol erről. Tehát ez elsődleges fontosságú, de nagyon fontos a támogató intézményes háttér.
3: Még hozzátenném, hogy a támogatási rendszernek egy ilyen fontos eleme lehet az is, hogyha a külföldi, tehát a mondjuk német szerkesztőket meghívják Magyarországra, különböző országok támogatási rendszerének ez egy fontos eleme, azt hiszem Csehországban is csinálják ezt, meg más országokban, és hogy ennek az a lényege, hogy hirtelen akkor ezek a fogódzók megszületnek, mert akkor egy német szerkesztő, aki életében nem járt Magyarországon, nincsen semmilyen különösebb kötődése, eltöltött 2-3 napot, és hirtelen valamit így megérez abból, hogy milyen, hogy működik a magyar társadalom. Ezek csak ilyen apró impulzusok, de nagyon sokat jelenthetnek, és hát ugye ilyenkor rengeteg találkozásra van lehetőség, tehát megismerik a kiadókat. Ezek nagyon-nagyon jól működnek. Tehát, hogy azok a szerkesztők, akik jártak már Magyarországon, mindig mesélnek erről, és valahogy úgy érzem azt az ő a hozzáállásukban, hogy ennek mindenképpen van jelentősége.
5: Éppen most volt egy ilyen program, nem Balatonfüreden, a már említett Magyar Fordítóházban.
2: Igen, tehát ezt mi már másodszor megcsináltuk, tavaly kezdtük először a Balatonfüredi Fordítóházban, Jókai Fellowship néven, most idén volt a második Jókai Fellowship, és valóban így csináltuk, ahogy a téma mondja, nem csak egy országból származó kiadókat hívtunk meg, hanem tavaly aztánképpen egy ilyen pilot program volt, akkor olyanokat hívtunk, olyan külföldi kiadókat, akiket már ismertünk, hogyha nagyon rosszul sikerül, akkor ne legyen nagy baj, és nagyon jól sikerült, és az idén már pályázatot hirdettünk meg, és nagyon örültünk neki, hogy rengetegen jelentkeztek, és 6 kiadót hívtunk meg, azért csak ilyen keveset, mert a Balatonfüredi Műfordítóházban 6 darab szoba van. És valóban így van, amit a téma mond, ez a leghatékonyabb módja annak, hogy egy ország könyvpiacáról nagyon gyorsan és nagyon szórakoztatóan minél többet megtudjál. Előadások is voltak, beszélgetések, kirándultunk, és valóban mindenki úgy ment el idén is, meg tavaly is, hogy imádja Magyarországot, és mindenképpen szeretne megint jönni, és nagyon szeretne magyar írókat kiadni.
5: Kreatív Tőke mai adásában a magyar irodalom nemzetközi jelenlétéről beszélgettem Halász Rita íróval, Tankó Tíme a műfordítóval és Orzói Ágnessel, a Magvető Rájc munkatársával. A technikai munkatárs Németh László nevében is köszöni a figyelmüket a szerkesztő Bödő Anita.

0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: Kedves hallgatóink, ma délben a Rácalmási Római Katolikus Templom harangja szól a Kossuth Rádióban. Rácalmás a Duna jobb partján Budapesttől mintegy 60 kilométerre délre fekszik. Első ismert írásos említése 1025-ből egy királyi adománylevélben maradt ránk. 1329-ben az Almási család birtokában állt, később a 16.-17. Században egyre több törökök elől menekülő szerb család telepedett le, így lett a falu neve Rácalmás. Az 1740-es években épült templomot egy földcsuszamlás miatt 1971-ben le kellett bontani. Helyette még a 70-es években új templomot emeltek, melyet 1992-ben átépítettek. Az oltárkép Festimasa munkája. 2022-ben súlyos tűz pusztította el a templom belső jelentős részét, a helyreállítást követően ma újra teljes szépségében pompázik. A Rácalmási Szent István király templom tornyában három harang lakik, melyek a lebontott régi templom tornyából kerültek át jelenlegi helyükre. A legrégebbi, a tűzoltók védőszentje Szent Flórián nevét viselő 120 kilós harang, melyet 1834-ben öntött Eberhard Henrik Pesten. A 60 kilós lélekharangot Saut András készítette 1857-ben, míg a legnagyobb, páduai Szent Antal tiszteletére szentelt 129 kilós harangot Szlezák László öntötte 1929-ben Budapesten.

0: Déli Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánok, Tatár Tímea vagyok, a bemondó Szlotta Judit. Főbb híreink először röviden.
2: Megjelent a kormány határozat arról, hogy a kormány felmondja a 2022-ben a korábbi kabinet által kötött autópálya koncessziós szerződést.
1: Háttérbe szorulhatnak a klasszikus civil szervezetek az adó 1%-áért folytatott versenyben.
2: Megváltozhat a Kis-Balaton élő világa. A klímaváltozás okozta csapadékhiány új kihívások elé állítja a szakembereket.
1: Egész hétvégén várja a látogatókat Balatonfüreden a Romantikus Reform Kor Fesztivál.
2: Sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb a délnyugati ország részben alakulhat ki elszórtan eső, zápor.
1: Következnek a részletek. A szerkesztő Illis László. Megjelent a kormány határozat arról, hogy a kormány felmondja a 2022-ben a korábbi kabinet által kötött autópálya koncessziós szerződést. Az üzemeltető a Mészáros-Lőrinc és Szíj László üzleti köreibe tartozó Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT helyett a Magyar Közút lesz. Szakértők szerint az ügyben heteken belül érdemi előrelépés várható, Illis Anna összefoglalója.
3: Az autópálya koncesszió 35 évre kötött szerződésről van szó, több mint 20 ezer milliárd forint közpénzről.
4: Mondta Magyar Péter miniszterelnök a kormányzati tájékoztatón pénteken. A közlekedés és beruházási miniszter pedig arról beszélt, hogy a legfontosabb feladatuk volt az autópálya koncesszió átvilágítása. Vitézi Dávid közölte, az állam a magyar autópályák nagyjából 2/3-át adta korábban üzemeltetésbe az MKIF-nek, a Mészáros-Lőrinchez és Szíj Lászlóhoz köthető autópálya koncessziós társaságnak.
5: Komolyan vehető, valódi kockázat nem maradt az MKIF-nél, innentől kezdve, és ezt az Európai Bizottság is egyébként feszegeti a maga kötelezettségszegési eljárásában, innentől kezdve megkérdőjelezhető az, hogy ez valóban egy koncessziós szerződése, mert ha nem az, akkor eleve jogellenesen született, és minden elemében jogellenes, és mint ilyen nem is tartható fenn jogszerűen. A mi álláspontunk egyébként ez.
4: Vitézi Dávid elmondta, hogy a szerződés 2057-ig szól, amit 2022-ben a választásokat követően írt alá Rogán Antal miniszterelnöki kabinetirodát vezető egykori miniszter.
6: Három oldalról lehet megközelíteni ezt a kérdést. Az első, hogy a koncesszióba adás jogi feltételei megvoltak, vagy nem.
4: Erről már Zamecsnik Péter büntetőügyekre szakosodott ügyvéd beszélt a Krónikának. A szakértő hozzátette, hogy emellett polgárjogi körbe tartozik a koncessziós szerződések túlárazásának témája, valamint büntetőjogi kérdések is felmerülhetnek, mint csalás vagy hűtlen kezelés. A szakember szerint az ügynek van olyan területe, amelyben akár heteken belül lehet előrelépés.
6: Az, hogy megfelelte a szabályoknak, a koncessziós eljárásnak, ez egy jogi megítélés, ezt egy jogász csapat mondjuk egy nap alatt meg tudja állapítani. Tehát ez önmagában nem olyan hosszú. Miképpen a polgári perindítás, tehát ha emellett dönt az állam, vagy az állam képviselője, mármint a feltűnő értékaránytalanság, vagy a kötelezettségeknek a nem arányos elosztása, ez is hát a megtámadhatóság alapján 2-3 héten belül elvileg elindítható. Ami a büntetőjogi megítélést illeti, ott a feljelentést lehet megtenni. Nyilvánvaló az még nem elítélés, hát hiszen az elítélés az valóban hosszabb időt vesz igénybe, de hogy nyomozás elindul, az már egy kézzelfogható eredmény.
4: Zamecsnik Péter szerint van reális esély arra, hogy a Magyar Közút végezze a jelenleg a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT kezelésében álló autópályahálózat üzemeltetését, így a bevételek és a kiadások is az államhoz kerülnének. A Fidesz politikai leszámolásnak tartja a szerződés felmondását, és arra hívta fel a figyelmet pénteken, hogy a megállapodás 2022. szeptemberi hatályba lépését Vitézi Dávid koordinálta közlekedési államtitkárként, Magyar Péter pedig a Magyar Közút igazgatósági tagja volt.
2: Közben a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán közzétette az MKIF-től kapott levél egy részletét, amelyben jogi lépéseket helyeztek kilátásba az ügyben. Vitézi Dávid úgy reagált, idézem, erőltetett jogászkodás és erőtlen fenyegetőzés, ennyire tellett Mészárosék autópálya koncesszorától.
1: Újra kezdte a tárgyalásokat a kormány a norvég alappal. Megállapodás esetén több mint 92 milliárd forint fejlesztési forrás érkezhet Magyarországra, közölte a külügyminiszter.
2: A pénzt egyebek mellett zöld és egészségügyi fejlesztésekre, helyi közösségek.

0: a Kurszki atomerőmű blokkjának hűtőtornyára. Az eset még csütörtökön történt, de most került nyilvánosságra.
1: A repülőszerkezet a becsapódás pillanatában felrobbant, a létesítményben kisebb károk keletkeztek. Az üzemeltető Rosatom állami vállalat szerint mindez nem befolyásolta az erőmű működését. A blokk továbbra is teljes kapacitással működik. Hozzátették, a sugárzási szint nem változott, megfelel a természetes értékeknek. Júliusban szintén ukrán drón találta el az épülő második reaktorblokk hűtőtornyát. Sérültek egyik esetben sem voltak.
0: Ismét összeomlott Kuba elektromos hálózata.
1: A szigetország lakói tegnap este már hatodszor maradtak áram nélkül, azóta, hogy Donald Trump januárban energiablokádot vezetett be. Az amerikai elnök ezzel a kubai politikai rendszer megváltoztatását kényszerítené ki. A korlátozások miatt Kuba nem tud üzemanyagot importálni az ország erőműveinek működtetéséhez. Hajnalra a havannai otthonok 5%-ánál sikerült helyreállítani az áramszolgáltatást.
2: Kossuth Rádió.
3: Kossuth Rádió.
2: Újra mindenki.
3: Újra mindenki.
0: Megváltozhat a Kis-Balaton élővilága. A klímaváltozás okozta csapadékhiány új kihívások elé állítja a szakembereket. A vízügy és a természetvédelem munkatársai közösen próbálnak hosszú távú megoldást találni a problémára. Varga Tünde tudósítása.
4: Tavaly óta működik a Kis-Balaton monitoring rendszere, amely a terület biológiai, kémiai, fizikai folyamatait rögzíti, elemzi. Ebben tapasztalnak olyan kilengéseket a szakemberek a klímaváltozás miatt, amit eddig még soha. Hangsúlyozta Bende Zsolt, a Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatóság igazgatója azon a konferencián, amit a Kis-Balaton tájvédelmi körzetté nyilvánításának 40. évfordulója alkalmából tartottak Fenékpusztán.
5: Én 12 éves korom óta járom a Kis-Balatont, ilyet még nem láttam, ami idén volt. Az első kihívás talán, ami itt helyben van, az a klímaváltozás, és a klímaváltozás okozta szárazodás, légköri szárazodás, illetve felmelegedés. Olyan folyamatok indulnak el itt a Kis-Balatonon is, amiket nem tapasztaltunk eddig, majd hogy nem az a megoldás marad, hogy az esőért imádkozunk.
4: Bende Zsolt hozzátette, a vízhiány a védett fajokat is jelentősen érinti, ritka maradványfajokat fenyeget a kihalás veszélye, miközben egyre több szubtrópusi mediterrán faj jelenik meg a Kis-Balatonnál. Ez új feladatot és problémát is jelent, vagyis megváltozik a Kis-Balaton élővilága. Ezt erősítette meg a Nyugat-Dunántúli vízügyi igazgatóság vezetője Gál Róbert is.
6: Óriási a vízhiány, gyakorlatilag az üzemelés engedélybe előírt vízszinteket nem tudjuk tartani, mert több volt nyáron a párolgási veszteség, mint az alán való visszafolyás, tehát gyakorlatilag most már hónapok óta a Balatonba minimális vízhozam jut be. A kifolyó zsilipünknek a bukója nem bukik át a víz, ami az üzem vízszintet tartalá, hanem csak a mellé megépített hallépcsőn folyik át egy pár száz liternyi víz, tehát ennyi a Balaton vízpótlása, és hát sajnos ez a Kis-Balaton ökológiájára is rossz hatással van. Nagyon várjuk azt, hogy az olavízgyűjtő legalább egy átlag csapadékot kapjon, és visszatérhessünk a normál üzemrendre.
4: Ennek érdekében a Balaton vízrendszerében lévő vizeken korlátozták a vízkészleteket, de sajnos nem születtek a klímakutatásokban ilyen helyzetre külön forgatókönyvek. Egyelőre csak tendenciák vannak, melyek szerint hosszabb aszályos időszakokra kell felkészülnünk, tette hozzá Gál Róbert. Jelenleg a vízvisszatartás és a vizek területre való kivezetése a legfőbb stratégia, amely csapadék esetén különösen fontos szerepet kap.
3: Kossuth Rádió.
2: Kossuth Rádió. Újra
3: mindenkié.
2: Mindenkié.
0: Háttérbe szorulhatnak a klasszikus civil szervezetek, a nagy eléréssel és közismert brenddel rendelkező szervezetekhez képest az adó 1+1%-áért folytatott versenyben. Erre jutott a civil szervezeteket támogató NIOK alapítvány elemzése, összefoglaló Nagy Viktóriától.
7: 2026-ban a felajánlások összege 5,6%-kal nőtt az előző évhez képest, és 500-zal nőtt a kedvezményezett civil szervezetek száma, derül ki a Nonprofit Információs és Oktatóközpont gyors elemzéséből. Gerencsér Balázs igazgató a Krónikának elmondta, hogy a felajánlók száma viszont csökkent. Ennek hátterében főként az áll, hogy tavaly életbe lépett a 3 gyerekes édesanyák adókedvezménye.
8: Ők így nyilván nem jelennek meg azok között, akik felajánlhatják az 1%-ot, úgyhogy mivel most már teljes évre vonatkozik majd, ez még jobban látszik, illetve mivel tervek szerint ugye ez kiterjed majd a kétgyermekes anyákra is, így

0: még nagyobb visszaesést fog jelenteni az elkövetkező években.
1: Gerencsér Balázs hozzátette, több mint 30 ezer szervezetet neveztek meg az 1%-ról nyilatkozók, de jelentős bevételt csak egy szűk kör tudott ebből gyűjteni. Összesen 18 alapítvány részesült 100 millió feletti bevételből, mondta a NIOK igazgatója, aki hozzátette, a nagyobb elérésű, ismertebb szervezetekhez jóval több összeg érkezett, mint a klasszikus civil szervezetekhez, amelyek nem tudják felvenni a versenyt, mert nem szerepelnek sokat a médiában.
0: Leginkább, aki sokat tud ebből begyűjteni, az kórházak alapítványai, tehát legtöbbször állami intézmények alapítványai, illetve vállalkozások alapítványait látjuk, amelyek a média területén működnek. És evek közé fér be egy-egy klasszikusabb civil szervezet a legnagyobb 20 gyűjtőnél.
1: Az országos megoszlásban is nagy különbségek mutatkoznak, mondta Gerencsér Balázs, aki hozzátette, míg Pest megyében több mint 2 milliárd forinttal, addig például Nógrád megyében 176 millió forinttal gazdagodtak a civil szervezetek.
0: Az látszik, hogy eléggé követi az adózókat, tehát hogy ki hol adózik és mennyi adó születik abban a megyében, és az is, hogy a budapesti szervezetek a legismertebbek, úgyhogy valószínűleg többen esetleg vidékről is egy-egy közismertebb országos budapesti központtal rendelkező szervezetnek ajánlotta az 1%-át.
1: Gerencsér Balázs azt mondta, szükség van az adófelajánlás újra gondolására, ezért további elemzéseket követően javaslatokat fogalmaznak majd meg a kormánynak.
2: Mindössze 28-an ajánlották fel adójuk 1%-át a Felcsúti Utánpótlás Akadémiát működtető alapítványnak. Az akadémiát Orbán Viktor volt miniszterelnök alapította, a szervezet kurátora pedig Mészáros Lőrinc. A sportközgazdás szerint azonban mindennek nem feltétlenül van köze a támogatók alacsony számához, Kovács Anna összeállítása.
3: Valóban sokszor győzött a felcsúti foci csapat. Az NB1-be is feljutott. Most azonban mindössze 28-an ajánlották fel a Felcsúti Utánpótlás Akadémia alapítványának adójuk 1%-át. Ez kicsit kevesebb, mint 630 ezer forint. Dénes Ferenc sportközgazdás szerint ez semmire nem elég. Egy NB1-es csapatnál maximum egy komolyabb évzáró vacsora jön ki ebből.
4: A számok, hány olyan ajánlanak fel, az mégis valamilyen fajta kötődést, elismertséget jelez, már pedig ez a szám azt jelenti, hogy a Felcsúti Akadémia nem tényezője a magyar közéletnek, ez meglepő. Azt gondolom, hogy az alapvető oka az, hogy a Felcsút, a Öztik futball és a futballkomplexum nem márkája a magyar sportnak, nem olyan brand, amihez tömegek csatlakoznának, talán ez a legnagyobb problémája.
3: Dénes Ferenc azt mondja, ebből a számból az látszik, hogy hiányozhat az elkötelezett szurkolói tábor. A szakember szerint az utóbbi évtizedben sok állami támogatást kapott a magyar futball, így nehezebb egy klub környezetét és szereplőit megmozgatni, hogy ajánlják fel kedvenc foci csapatuknak az 1%-ot.
4: Mégis csak van valamilyen érintettségi köre ennek az akadémiának, a futballklubnak, tehát azért mégis abból egy nagyobb számnak kéne kijönni, ez azt mutatja nekem, hogy még ebből az közvetlen érintetti körből sem volt preferencia, vagy első számú preferencia az adományozás.
3: Dénes Ferenc úgy véli, hogy ki a tulajdonos, ki a klub elnöke általában másodlagos, vagyis a Felcsút Utánpótlás Akadémia alapítványának utalt 1%-ok esetében nem igazán számít, hogy az alapítvány vezetője Mészáros Lőrinc. A sportközgazdász úgy véli, hogy a többi sportklubnál sem népszerűsítik eléggé az 1%-os felajánlási lehetőséget.
5: 3-3-3-ot
6: játszik.
3: Bár a Felcsúti foci klubot maga Orbán Viktor volt miniszterelnök is számos alkalommal próbálta népszerűsíteni, gyakran utazott le nem csak meccset nézni, hanem focizni és szülőfalujába, mégsem alakult ki komoly rajongótábora a klubnak. A Felcsúti Akadémia az utóbbi évtizedben több százmilliós állami és TAO támogatást, stadiont kapott és akadémiával is bővült.
7: Kossuth Rádió. Újra mindenki.
2: Tegnap kezdődött és egész hétvégén tart Balatonfüreden a Romantikus Reformkor Fesztivál. A rendezvény idén már 21. alkalommal várja a látogatókat, Felszegi Csaba összeállítása.
5: A főszervező a füredi reformkori hagyományőrzők társasága azért alakult meg, hogy megőrizze az 1825-ben kezdődött évek értékeit, hagyományait, ápolja és tovább örökítse azt. Tagjai a hétvégén korabeli ruhákban vonulnak fel Balatonfüreden, de bárki csatlakozhat hozzájuk, aki kedvet érez, hogy felvegye a régi kosztümös öltözeteket. Mező Aliszt a társaság alelnökét hallják.
6: Ez arról szól, hogy ne csak a reformkori hagyományőrzők társaságának tagjai viseljék ezeket a ruhákat, hanem aki kedvet érez hozzá, ők is beöltözhessenek és visszarepülhessenek velünk az időben. Van 3-4 varrónőnk, ők készítik a mi elképzeléseink, és természetesen a korhűség jegyében különböző könyvek és leírások alapján.
5: A felvonulás ma délután 2 órakor indul a helyi polgármesteri hivatal elől, és a Tagore sétányon ér véget, ahol a reformkori hagyományőrzők társasága viseletbemutatót tart majd. A rendezvény leglátványosabb a Hintós felvonulás lesz, a fénypontja pedig a ma esti reformkori bál az Anna Grand Hotelben.
6: Ez az időutazás ez arról szól, hogy visszautazunk az 1840-es, 50-es évekbe. Szombaton van mindig a felvonulás, a gyülekező a polgármesteri hivatalnál, ott a reformkori hagyományőrzők tartanak egy invitáló bemutató táncot, megkerüljük ott a Blaha Lujza utcán, és úgy megyünk le a kisfaludi színpadhoz. A társaságunk egy 45 perces viselet történeti bemutatót fog tartani, és egyéb kulturális műsorok lesznek.
5: A Balatonfüredi Romantikus Reformkor Fesztiválon népi és iparművészeti vásár, viseletbemutató, színház, táncház és egyéb kulturális programok várják a látogatókat.
7: Közlekedés.
2: Baleset történt az M5-ös autópályán, az Inárcsi pihenőhelynél, a Budapest felé vezető oldalon a 35-ös kilométernél zárták le a belső sávot. Az egy sávra szűkülő pályaszakaszon lassabb haladásra, kisebb torlódásra kell készülni. Az M0-as autóút déli szektorában az M51-es csomópont után aszfaltoznak, a 21-es kilométernél lezárták a külső sávot. Az M1-es autópálya felé vezető oldalon a forgalmat a két belső sávba tereli. Lassabb haladásra, 2-3 kilométeres torlódásra lehet számítani.
8: Most pedig a fővárosi utak hírei következnek.
9: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban hétvégére lezárták a Szabadsághidat, a Vámház körútat a Lónyay utcáig, illetve a Műegyetem rakpartot rendezmény miatt. A 47-es, a 48-as és a 49-es villamos nem közlekedik. Az 56A villamos meghosszabbított útvonalon Hűvösföld és Kelenföld vasútállomás között jár. 61B villamos közlekedik Hűvösföld és a Szabolya Park között. Siling Zsolt, BKK Info.
7: Időjárás.
8: Hogy beköszönte az ősz, azt Tóth Tamás árulja el.
10: Köszöntöm a hallgatókat, kellemes késő nyáriasan meleg idő várható az egész hétvégén. Általában sok napsütéssel, de ma különösen az ország nyugati részén azért átmenetileg lehetnek majd felhősebb körzetek. Számottevő csapadék azonban nem valószínű errefelé sem, legfeljebb jelentéktelen eső vagy kisebb zápor fordulhat elő. Az éjszakai órákban is többnyire derült vagy fátyol felhős idő várható. Foltokban különösen az ország délnyugati részein köd képződik, de ezek a ködfoltok gyorsan megszűnnek holnap, és a napos idő mellett csak kevés gomoly és fátyol felhő jelenik meg az égbolton. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 9 és 15 fok között valószínű, de egyes szélvédett helyeken ennél hűvösebb is lehet, holnap pedig 25 és 30 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk.
8: A déli krónikát hallották, hamarosan kezdődik a Sportvilág Fejér Balázzsal. A krónika szerkesztője Illis László volt, a hírszerkesztő Bártfai Kinga, a technikai munkatársak Farkas Szilvia és Hajósi Bence. A bemondóztott a Judit nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak, Tatár Tímát hallották. Viszont hallásra 17 óra 30 perckor az esti krónikában.
7: Sportvilág, a Kossuth Rádió sportmagazinja.
11: A Puskás Akadémia győzelmével indult a labdarúgó NB1 8. fordulója. 2-0 vezet a magyar válogatott Luxemburg ellen a tenisz Davis kupa osztályozóján. Megkezdődött a jégkorong Erste és az Osztrák Liga. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fehér Balázs. A labdarúgó NB1 8. fordulójának tegnapi nyitó mérkőzésén a Puskás Akadémia 3-1-re nyert a vendég Kispest Honvéd ellen. A felcsúti együttes 2 vereség után győzött újra az élvonalban, míg a kispestiek egymás után másodszor kaptak ki. A Puskás Akadémia második góljának szerzőjét, Orján Rolandot, és a kapust Leocki Bendegúzt Korsós Kristóf kérdezte.
12: Az első 25 perc az nagyon jól sikerült, utána a Honvéd kicsit felébredt, de tudtuk tartani azt, amit megbeszéltünk, és így tudtunk nyerni.
13: Mennyire volt speciális a taktika az ellenfélhez készítve, hogy a pontrugások elég jól sikerültek, meg valahogy a labdaszerzésekre is sikerült jól reagálni.
14: Jó, megvannak minden mérkőzésre a mesterveink, minden ellenfél más, azért máshogy készülünk, de próbáljuk ezt magunknak megtartani, és majd a következő mérkőzéseken látjuk, hogy állunk fel.
13: A védéseket már kezdjük itt megszokni tőled itt a szezon elején, de ez mennyire járult az hozzá, hogy láttad, hogy a többiek is mennyire egyben vannak, és hogy elől is minden jól működik.
14: Abszolút, szerintem az első perctől kezdve nagyon jó motivációt adott a csapatnak az, hogy ilyen jól kezdtük a mérkőzést. Szerencsére ez csak plusz nekem, hogy hozzá tudok járulni a csapat sikeréhez, de azon vagyunk, hogy együtt győzzük le az ellenfeleinket.
13: Roland, az első NB1-es gólod is megvan, néhány hete volt már gólpasszod is, ez most mennyire különleges neked?
12: Én nagyon örülök neki, sokat dolgoztam, hogy ez megvalósulhasson, és nagyon élvezem ezt a pillanatot most.
13: A két bajnoki vereség után a győzelem az most mennyit számít nektek, hogy rögtön sikerült jól reagálni, és a kupa hétvége után megint három pontot begyűjteni?
12: Nagyon sokat számított, kicsit gödörbe voltunk, ugye Fradi nehéz ellenfél ellen voltunk, utána egy Zete kellemetlen ellenfél ellen, de most nagyon kellett ez a győzelem.
13: És hát úgy megy válogatott szünetre a csapat, hogy 8 forduló alatt azért szépen gyűjtögetétek a győzelmeket, meg van már 15 pont. Ez mennyire várakozáson felüli eddig?
14: Ez volt a terv, hogy válogatott szünet előtt be tudjuk húzni ezt a mérkőzést, az ember egy jobb érzéssel megy el itt szünetre. Azon vagyunk, hogy a további 3 hétben is ugyanígy dolgozzunk, és várjuk a következő meccseket.
11: A felcsútiak második góljának szerzője Orján Roland és a kapus Leocki Bendegúz után Korsós Kristóf a Kispest Honvéd középpályásának, Csontos Dominiknak is a véleményére kíváncsi volt.
15: Lehet a taktikában is keresni a hibát, de én elsődlegesen nem abba látom. Az első fél időben azt gondolom, hogy a szív hiányzott. 2-0 után ébredtünk fel ebbe az évben, ilyen helyzetben, ilyen nehéz helyzetben, amiben vagyunk, ezt nem engedhetjük meg magunknak. Az első percek kezdve fókuszáltnak kell lennünk, nem lehet az, hogy két pontrugás gólt kapunk. Én az első fél elejéből a hozzáállást és a mentalitást hiányoltam, ezt nem engedhetjük meg magunkat. Persze lehet beszélni itt taktikáról, de nem mindig a taktika nyeri meg a meccset.
13: 0-2 után azért az érezhető volt, hogy próbál egyfajta új önbizalmat felépíteni a csapat, és nyilván a szépítő gól az segített ebben, viszont közben meg a harmadik bekapott gól az mennyire folytotta meg ezt az egész akaratot?
15: Megfolytotta vagy nem folytotta, most utólag megfolytotta, de utána is mentünk tovább, próbáltunk még egyszer szépíteni, most ez sajnos nem sikerült, de elkerülhető gólokat kaptunk, legfőképp a harmadikat, tehát így a semmiből kaptunk gólt, ez nagyon fájós, erre a jövőbe oda kell figyelnünk, mert ezt tényleg nem engedhetjük meg magunknak.
13: Az biztos, hogy a feljutó csapatoknak sosem egyszerű az NB1-es szezon kezdete, viszont most 7 meccs után 6 pontnál tart a csapat. Abban biztos vagyok, hogy ez a várakozásokhoz képest elmarad, de a szurkolókkal együtt most mi volt a párbeszéd? Hogyan tovább?
15: Nem volt különös párbeszéd, Alexet odahívták, meréltették, de én személy szerint nem szeretek kifogásokat keresni, tehát most feljutó csapat vagyunk, de én nem ebbe látom. Attól függetlenül el lehet érni könnyen egy bemaradást, azért mert feljutó csapat vagyunk. A hozzáállás és a szív hiányzott, ami a hosszú távon nekünk az előnyünkre vált, az egyértelműen a szurkolótáborunk tényleg egy olyan plusz motivációt és erőt adnak nekünk mindig, hogy az elképesztő, most is minket a csapatot csak pozitívan támogattak a meccs után is, mindig éltetnek minket, végig 90 percig szurkolnak, úgyhogy tényleg le a kalappal előttük.
11: A Kispest Honvédból Csontos Dominikot hallották. Ma újabb két találkozót rendeznek a labdarúgó NB1 8. fordulójában. 17 órától a Kisvárda a Paksot, 19 óra 30 perctől a Debrecen a Vasast fogadja. A meccseket a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Görög sajtóhírek szerint a Panszerájkosz elleni kupameccsen combizom sérülés szenvedett Varga Barnabásra legalább 3 hetes kihagyás vár. Az AEK Athén támadójára így nem számíthat a soron következő Nemzetek Ligája mérkőzéseken Marco Rossi, a magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya. A német labdarúgó Bundesliga 4. fordulójában a Bayern München 7-0-ra kiütötte az Union Berlint, a vendég fővárosiaknál Séfer András kezdőként 82 percet töltött a pályán. 83 éves korában elhunyt Sandro Mazzola, az Internacionale legendás labdarúgója. A kiváló csatár az 1960-as és 70-es esztendőkben erősítette a milánói csapatot, amelyben a teljes 17 éves profi pályafutását töltötte. A kék-feketékkel 4-szer nyerte meg az olasz bajnokságot, 2-szer pedig a bajnokcsapatok Európa kupáját. Összesen 158 gólt szerzett az Inter színeiben, az 1964-65-ös idényben pedig gólkirály volt. Az olasz válogatottal 1968-ban Európa-bajnok, 2 évvel később a világbajnokságon ezüstérmes lett. A magyar válogatott 2-0-ra vezet az első nap után a vendéglátó Luxemburg ellen a tenisz Davis kupa osztályozóján. Marozsán Fábián két játszmában verte Luis van Herket, és Piros Zsombor is kétszedben bizonyult jobbnak Alex Knafnál. Ma 14 órától a párossal folytatódik a párharc. Krejsz Bálint először Marozsán Fábiánt kérte összegzésre.
16: A legfontosabb dolog az tényleg az, hogy sikerült elhozni az első pontot, nem volt egy könnyű mérkőzés, szerintem az ellenfelem a ranglistájához képest sokkal, de sokkal jobban játszott. A Davis kupa valamilyen szinten erről is szól, hazai pályán volt, a közönség szerintem belelovalta őt, nyert meg jó pontokat, időnként én is adtam hibákat, megjött az önbizalma, nagyon erős, magas játékosról van szó, szerintem ez a hazai pálya, maga a közönség is kihozta belőle a legjobbját, és elég jó szinten tudott szerintem teniszezni, voltak veszélyes ütései, egész jól tudott időnként védekezni, és nehézítette a dolgomat, de szerintem az egyik legfontosabb dolog az tényleg az, hogy sikerült lehoznom ezt a mérkőzést kétszoros játszmában.
17: Mi az, amivel a saját részedről elégedett vagy, ami úgy érzett, hogy jól működött, akár az egész mérkőzésen, akár meg mondjuk bizonyos periódusokban?
16: Szerintem az elején meg a végén nagyon agresszív voltam, és kevés hibával teniszeztem, a kettő között azért szerintem ez picit hullámzó volt, megfigyelhetőek voltak a hibák, de én sem tudok mindig hiba nélkül teniszezni, voltak nehéz pillanatok a mérkőzésen, másrészt szedbe is réghatányba kerültem, és onnan kellett megfordítanom ezt a játszmát, vagy ezt a mérkőzést. Szerintem az egy nagyon pozitív dolog, hogy ott nem az volt, hogy döntőszetre kényszerültem, hanem sikerült visszakapaszkodnom, és lezárnom ezt a mérkőzést. Az elején én azt gondolom, hogy jól szerváltam, a második szetre ez már nem igazán mondható el sajnos, de a lényeg az az, hogy lehoztam ezt a mérkőzést, megvan az első pont.
11: Marozsán Fábián után Piros Zsombor is értékelte az Alex Knaf ellen 6-4-6-0-ra megnyert találkozón nyújtott teljesítményét.
17: Sajnos az első szetben szokásosnál jobban izgultam, valószínű azért, mert papíron nagy különbség van én és az első számú luxemburgi között. Minden kis hibámat vagy rosszul sikerült ütésemet egy tragédiának éltem meg. Fonákom nagyon sokszor beragadt, nem tudtam elengedni. Mi azért teniszedők tudjuk, hogy mi a jó hiba, meg rossz hiba, amikor mondjuk aki agresszívan akar betámadni fonákkal, és akkor kicsúszik egy 5 centivel, az a jó hiba. Itt olyan fonákokat ütöttem, akik nagyon elszálltak, még ha be is megy, akkor se lett volna semmi nyomása. Tehát nagyon-nagyon mérges voltam magamról, hogy ilyen hibákat ütök. Tenyeresből is rengeteg tenyeresem elszállt, nem voltam lent lábbal. Frusztrált lettem emiatt, de szerencsére azért egy olyan szintet tudtam azért hozni, amivel tudtam azért brékelni kétszer is az első szettben, még annak ellenére, hogy elvesztettem azért a szervámat, és le tudtam zárni az első szettet, utána sokkal elkezdtem szerválni, kicsit lekerült rólam a nyomás, és egy olyan teniszt tudtam végre felre tenni, ami agresszivitásban és színességben is megállta a helyét, és arra már azért büszke voltam, hogy ilyen simán le tudtam zárni a második játszmában a mérkőzést.
18: Mentálisan mit ad neked ez a 6-0, mert azért idén számodra ez nem teljesen ismeretlen eredmény?
17: Egy nagyon nagy magabiztosságot, önbizalmat, akár az év utolsó pár hetére, hónapjára. Még talán egy kicsit úgy érzem, hogy még mindig nem megyek annyit a hálóra, mint amennyit lehet egy nagy tenyeres után, de most azért bennem volt az első szedben rengeteg tenyeres elszállt, tehát örültem, hogy azok pályára mentek.
11: A teniszező Piros Zsombort hallották. Az osztrák jégkorongligában mindkét csapatunk tegnap itthon játszott az alapszakasz első fordulójában. A Hidrofehérvár AV 19 hosszabbítás után 4-3-ra bizonyult jobbnak a Linz együttesénél, a Ferencváros viszont 5-3-ra kikapott a szlovén olimpiai Ljubljanától. A férfi kézilabda NB1-ben a Veszprém 42-26-ra nyert a Ferencváros otthonában, a másik két találkozó döntetlenre végződött, Eto Tatabánya 24-24, és Pler Budapestnek a 27-27, annak a női élvonalbeli csapata szintén bajnoki összecsapáson Egerben 30-26-ra múlta felül az újonc Eszterházi SC együttesét. Kedves hallgatóink, Sportvilág végén köszönöm figyelmüket, viszonthallásra!
7: Műsorajánló. Egy mondat, amelyet 143 éve újra és újra hallunk. Küzdj és bízva bízzál. Madách Imre, az Ember tragédiája című művének ősbemutatója előtt tisztelegve ünnepeljük együtt a Magyar Dráma napját szeptember 21-én a Közmédia csatornáin.
19: Műsorajánlót hallottak. Világrend. Külpolitikai elemző műsor.
20: Az USA államadossága néhány hete átlépte a 40 billió dollárt. Ez az Egyesült Államok nemzeti össztermékének 120%-a, vagyis ha idén minden megtermelt dollár törlesztésre fordítanának, és mondjuk nem ennének egy falatot sem, akkor is jókora adósság maradna a nyakukon. Ezzel szemben a népesebb Európai Unió országainak összesített adóssága éppen csak meghaladja a 18 billió dollárt, vagyis kevesebb, mint az amerikai adósság fele, de még így is rekordmagas. Rózsásabb tehát a jövőnk itt az öreg kontinensen? Ez a Világrend, a Kossuth Rádió világpolitikai elemzőműsora. Magyari Péter vagyok, állandó szakértőnk pedig Király András, külpolitikai újságíró. Köszöntöm a hallgatókat.
0: Jó napot kívánok.
20: Az Egyesült Államokban azt megszokhattuk, hogy néha leáll a kormány, mert nem tudnak megegyezni az eladósodottság mértékének fenntartásának meghosszabbításáról a képviselők. Irgalmatlanul megnőtt az elmúlt körülbelül két évtizedben az államadósság. Ez mindig ilyen lazán költöttek a szövetségi kormányok? Vagy mi történik ott az elmúlt 20 évben?
0: Valójában talán egy kicsit még messzebbre kell visszatekerni az időkerekét. Az államadósság kérdése egy ilyen búvó patakként időről időre felbukkanó téma az amerikai elnökválasztásokon. Így a történelemben az első nagy választás, ahol az államadósság volt a téma, az 1932-ben volt, amikor először megválasztották Franklin Delano Rooseveltet. Egy gazdasági világválság közepén volt az Egyesült Államok, amire Roosevelt terve a New Deal, az állami költekezés beindítása volt. Egyfajta voluntarista gazdaságpolitikával, hogy az állam költéseivel felhozza. Nyilván ettől elszabadult az adósság, ellenfele Hoover erre figyelmeztetett, és a 36-os választáson következő republikánus ellenfele is még ezzel kampányolt, de hát a New Deal sikerei azok vitathatatlanok voltak, bár tegyük hozzá, hogy minden bizonnyal egy világháború is hozzájárult az Egyesült Államok gazdasági felemelkedéséhez, és az utána következő évtizedekben inkább az infláció körül forgott a gazdasági tematika, ha egyáltalán forgott. 80-ban Jimmy Carter és Ronald Reagan küzdelmében került elő az államadósság témája, mert Carter éveiben, amikor egyébként egy olajválságot élt át a világ, nagyon megszaladt az amerikai államadóság, Ronald Reagan pedig egy fiskális konzervatív képében tetszelegve erősen támadta Jimmy Cartert ezzel. Ez is nagyban hozzájárulhatott a teheráni túszdráma mellett Ronald Reagan elsőprő győzelméhez azon a választáson. Csak Reagan aztán nem egy fiskálisan konzervatív politikát folytatott, illetve annyiban igen, hogy a trickle-down economics, a majd lecsorog fentről a gazdagság elvének jegyében adócsökkentésekkel próbálta felpörgetni a gazdaságot, de ezzel párhuzamosan egy nagyon komoly fegyverkezésű verseny robbantott ki a Szovjetunióval, ugye ez a csillagháború korszaka, aminek nyilvánvalóan nagyon nagy szerepe volt a Szovjetunió összeomlásában, hogy egy ilyen versenyre lett kényszerítve, másrészt viszont akkor szabadult el igazán az amerikai államadóság. És másfél évtizedre ez egy olyan hétköznapi témává vált, hogy a Times Square-en kiraktak egy hatalmas államadóság számláló órát, amin itt pörögtek a dollárok másodpercenként, hogy mennyivel nő az Egyesült Államok adósága. Erről az óráról még a 2000-es évek elején is rendszeresen közöltek képeket a képügynökségek és hírügynökségek. Nem tudom, mikor láttam utoljára felvételt erről az óráról. 2012. Barack Obama és Mitt Romney választási küzdelme volt az utolsó, amiben most azt nem merem mondani, hogy egyáltalán szóba került, elképzelhető, hogy elhangzott a későbbi választásokon is, de valamennyire központi témája volt a kampánynak az államadóság, és ez is csak azért, mert a republikánus párton belül ez időben zajlott a Tea Party forradalom, ami ugye egy libertárius irányultságból nagyon-nagyon erősen támadta az állami kiadásokat.
20: Most is úgy tűnt, hogy a legutóbbi Trump kormány megalakulásakor ez valamilyen módon előjön ez a téma, legalábbis ez nagyon fontos ér volt, hogy csökkenteni kell a kiadásokat, az Elon Muskot azért húzták be ebben a kormányba, hogy ő majd megmondja, hogy hol lehet spórolni, de hát ehhez képest azt látjuk, hogy a túlköltekezés mértéke lényegében semmit sem csökkent. Ha ebben a tempóban veszi fel az Egyesült Államok kormánya a hiteleit, akkor hamarosan már a 130-140%-át is eléri a GDP-nek az államadósság. Mintha megszűnt volna az a régi jó hozzáállás a világhoz, hogy a felelős kormány az olyan, mint egy felelős háztartás, nem vállal elviselhetetlen adósságokat, vagy pedig az derült ki, hogy mindent ki lehet nőni. De azt gondolnám, hogy a 2008-as gazdasági válság egy nagyon komoly fordulópontot hozott az egész nyugati világban.
0: Hát egyrészt azt tanította meg, hogy megmentik a vedelő gigabankokat, ki lesznek mentve az eladósodott bankok, de talán nem is ez volt az, ami igazán megváltoztatta a hozzáállást, hanem a Covid. Itt most hirtelen ketté ágaztak a gondolatok a fejembe. Egyrészt az Egyesült Államokra nagyon jellemző még a lakossági hétköznapi szinten is, hogy hitelből élnek. Ugye minden amerikai filmben láthatjuk, hogy hitelkártyával fizetnek, előre költik el a pénzüket, és a hónap végén, amikor megkapják a fizetést, az nem a jövő hónap költik, hanem arra, hogy visszafizessék az adósságaikat.
20: Mint egyszerű svájci frankhiteles magyar lakásvásárló.
0: Igen, csak náluk ténylegesen arra épül a gazdaság, azt, amikor egy bank felméri, hogy te milyen anyagi helyzetben van, hogyha neked egy fillér adósságod nincsen, akkor nem szívesen kötnek veled üzletet. Nekik az a jó ügyfél, aki törleszti az adósságát, és ezért a credit score-t vizsgálják, azt, hogy te valójában időben szoktad-e megadni az adósságodat, akkor vagy jó ügyfel a banknak, hogyha egyébként hitelt veszel föl, mert ők azon keresnek, hogyha te hitelt veszel föl. Az, hogyha te egy gondos, takarékos polgár vagy, akkor kösz nem kérnek belőled. És egy kicsit az egész állam átállt erre a működésre, hogy kapunk pénzt a piactól, lehet pénzt szerezni, pláne az Egyesült Államoknak, aminek a valutája a világ első számú tartalékvalutája is.
20: Ez egy biztonsági zálog tulajdonképpen, ami miatt az Egyesült Államok sok közgazdás szerint megengedheti magának ezt az óriási adósságot görgetve maga előtt, de miért? Ez miért számít, hogy ez a világ első számú valutája? Miért jobb abban eladósodni, mint bármi másban?
0: Hát abban a reményben, hogy az Egyesült Államok ezt az adósságot vissza fogja fizetni, és eddig ugye minden esetben törlesztette is az adósságait. Trump alatt került elő az a fenyegetés, hogy majd nem fizetjük vissza, de hát ez beláthatatlan gazdasági következményekkel járna az Egyesült Államokra és az egész világra is. Ugye folyamatosan felmerülő kérdés, hogy hosszú éveken, évtizedeken át Kína volt a legnagyobb hitelezője az Egyesült Államoknak, és hogy ezt Kína majd fegyverként bevetheti az amerikaiakkal vívott kereskedelmi háborúiban, geopolitikai harcaiban, hogy egyszerűen eladja a dolláradóságait, és ezzel bedönti az amerikai gazdaságot. De ez egy kétélű fegyver, ez olyan, mint az atombomba, hogyha mindkettőtöknek van, hogy a kölcsönös pusztulás garanciája, hiszen a kínai gazdaság egyik nagy versenyelőnye, hogy a valutájuk gyengébb a dollárnál, ezért a külkereskedelmi mérlegük nagyon pozitív, ugye Donald Trumpnak ez a fő bánata Kínával szemben, hogyha elkezdenék eladni a dollárt, ezzel felértékelnék saját valutájukat, rontanák a kereskedelmi pozíciókat, és egyben leértékelnék a saját adósságukat. Tehát egyfajta csapdahelyzet alakult ki, amin amúgy az elmúlt időszakban, elmúlt pár évben, nagyjából egyébként az orosz-ukrán háború kiélesedése óta Kína folyamatosan enyhíteni próbál, és fokozatosan, lassan, épp ezért, amit előbb mondtam, lassan szabadul az államadósságától, már csak a harmadik legnagyobb hitelezője az Egyesült Államoknak, attól tartva ugyanis, hogyha Oroszországhoz hasonlóan Kínával szemben is embargókat és szankciókat rendelnek el, akkor ehhez a dollárban denominált vagyonához nem is tudna hozzáférni.
20: Ahogy egyébként az orosz állami jegybank vagyonának egy jelentős részét is befagyasztották a háborús szankciók miatt, jó részt éppen Európában. És ha már Európát szóba hoztuk, ugye az Európa eladósodottsága jóval enyhébb az amerikainál, mégis sokan nagyon aggódnak, hogy ez nehezebben fenntartható, mert ez nem közös adósság, hanem a sok egyenként kicsi közepes tagállam tartozik, viszont közös pénzük van, tehát mégiscsak, ha valaki bedől, valaki felelőtlenül gazdálkodik, akkor ez mindenki másra is kihat, akárhogy is viselkedik nemzeti szinten. A közös adósság felvételétől viszont nagyon óckodnak, erről mindjárt beszélni fogunk, hogy miért. Még előtte annyit visszatekintenék én is Európára, hogy itt is alapvetően a Covid idején változott meg ez a helyzet. Európára nagyon jellemző volt azért a szigorú gazdálkodás, úgymond, mind addig, amíg a 2008-as válság után ki nem derült, hogy hát elsősorban Görögország rettenetesen eladósodott, részint mindenféle pénzügyi trükközés és az EU felé nem bevallott költekezések miatt, részint pedig azért, mert kiderült, hogy teljesen fenntartható pályán van az az ország is, illetve több másik ország is akkor, de hát a görög válság volt a legsúlyosabb, amire az volt az EU válasza, egyébként Angela Merkel akkori német kancellár vezetésével, hogy akkor most bevezetünk egy nagyon-nagyon szigorú, nagyon takarékos, nem adósodunk el, hanem törlesztünk rendszert, és meg is reformálták az eurozóna pénzügyi gazdálkodásának a szabályait, jelentősen szigorítottak. Aztán jött a világjárvány, utána jött a háború, az elszabaduló energiaárak, és az Európának a most hatalomban lévő politikai garnitúrája azt mondta, hogy mindegy, el kell engedni, fel kell venni a pénzt, mert másképpen nem élünk túl, és ebben benne volt a 2008-as válság utáni tapasztalás is, amire te is utaltál, hogy megmentették a bankokat, ez Európában is megtörtént, gyakorlatilag pénzt nyomtattak, és régen ugye az volt a egyesség, a nagy közgazdasági tudás, hogy tabu pénzt nyomtatni, mert az inflációhoz, további eladósodáshoz vezet, kinyitjuk a pokol kapuit. Most arra jöttek rá, utólag visszanézve, hogy megcsináltuk, és nem nyitottuk ki a pokol kapuit.
0: Van ingyen pénz.
20: Van ingyen pénz, csak okosan kell elkölteni, okosan kell kihelyezni. Nem a lakossághoz kell kihelyezni, ugye ez volt akkor a nagy pénzügyi válság utáni tapasztalat, de hát a Covid-nál megtörtént az, hogy az addig félig kinyitott pokol kapuját teljesen kinyitották, mert ott már viszont a lakosságnak adták ki közvetlenül a pénzt. Lett is infláció, és lett is őrült eladósodás, és pont az elmúlt hetek híre, hogy elindultak fölfele a nyugati világban az államkötvények kamatai, ami fenntarthatatlanná, visszafizethetetlenné teszi az eddigi hiteleket, és ezért is beszélünk erről a témáról, mert sorra jelennek meg a nyugati lapok vélemény rovataiban azok az elemzések, hogy vajon egy újabb óriási globális hitelválság felé haladunk, ahol ezúttal nem a bankok, hanem maguk a kormányok a rossz adósok első körben, de hát ahol a kormány rossz adós, ott nagyon hamar mindenki könnyen rossz adóssá válhat. És azzal kapcsolatban, hogy Európában mik a kilátások, Pap Roland és Ötvös Ádin kollégáink készítettek egy remek beszélgetést Darvas Zsolttal, a brüsszeli Brüggel Kutatóintézet vezető közgazdászával. Ezt most hallgassuk meg.
1: Sokáig az egyik legnagyobb tabu volt, hogy az EU közösen vegyen fel hitelt. Aztán a Covid-járványt követő válságban mégis ehhez fordultak a tagállamok. A helyreállítási alap végül közel 650 milliárd eurós kerettel működött. Ezt most augusztus végéig tudták felhasználni a tagállamok. A keret körülbelül 45% a tagállamoknak továbbadott hitel. Az EU jelenleg nagyon jó adós, a legjobb hitelminősítéssel rendelkezik. Egyes tagállamok, különösen Németország viszont továbbra is ellenzik az eladósodást. De volna-e értelme közösen hiteleket fölvenni? Erről kérdeztük Darvas Zsoltot, a brüsszeli Brüggel Agytrözt és a budapesti Corvinus Egyetem kutatóját.
21: Sok olyan közös cél lehet, amelyet érdemes közös hitelfelvétellel finanszírozni. Például vannak olyan országhatárokon átnyúló beruházások, amelyeket EU szinten hatékonyabban és jobban lehet végrehajtani, mint hogyha csak a tagállamok nemzeti koordinációkkal próbálják ezeket létrehozni. És hogy általában, mint minden beruházás, amely ugye sok-sok éven, évtizeden át hasznot hoz, az ilyen jellegű költéseket érdemesebb hitelből fizetni, mint az adott évi bevételekből, hiszen ezekből a beruházásokból a jövő generációi is részesülni fognak.
1: Akik ellenzik az uniós szintű hiteleket, általában azt szokták felhozni, hogy előfordulhat, hogy valamelyik ország nem képes beszállni a közös törlesztésbe, de ennek kicsi a kockázata.
21: Hiszen hogyha egyrészt visszanézzük, hogy az elmúlt évtizedekben előfordult-e valaha, hogy valamely ország nem tett eleget az Európai Uniós fizetési kötelezettségének, akkor nem találunk ilyet. Emellett az EU-s hitelek fizetése az mindig csak egy pici része az államháztartás kiadásainak bármely országban.
1: Bár van egy közös európai központi bank, de nincs az eurózónának és az EU-nak egy nemzetállamokhoz hasonlítható közös költségvetése.
21: És az eurozónában is, hogyha lenne egy ilyen közös költségvetés, akkor a gazdasági sokkokat sokkal könnyebben lehetne együtt kezelni. Mert ugye, ha külön-külön kezeljük, ugye akkor egyes tagállamoknak, amelyek a múltban fegyelmezette politikát folytattak, azoknak nagyobb a mozgástere, például Németország, ide tartozik nyilván Hollandia, Luxemburg. Viszont más tagállamoknak, és ugye ide tartozik ugye Franciaország, Olaszország, Belgium is, sokkal feszesebb a költségvetése, nagyobb a hiány, nagyobb az államadósság, mert sokkal kevésbé tudnak reagálni az egyes gazdasági helyzetek okozta kihívásokra. Tehát az eurózónában igazából a fő probléma az, hogy számos olyan ország van, ahol vagy az államadósság nagyon nagy, vagy a költségvetési hiány nagyon nagy, és ez nem teszi lehetővé a hatékony nemzeti szintű reakciót.
1: Az egyes országok eladósodása között hatalmas különbségek vannak. Darvas Zsolt arra emlékeztet, hogy Franciaország esetében ez egy különösen nagy probléma.
21: Nem azért, mert ott a legmagasabb az államadósság, hogy ott a bruttó hazai termék 115%-a körül van, ugye az olaszoknál 140, a görögöknél pedig 150% fölött van, hanem részben azért, mert a franciáknak nagyon nagy a költségvetési hiánya, és egy olyan politikai potthelyzet van az ottani parlamentben, ugye, ahol több politikai csoport versenyzik egymással, és egyiknek sincsen többsége, hogy rendkívül nehezen tudnak megállapodni a Franciaország költségvetéséről. A piacok már ezt jelezték is, hiszen emelkedett a francia kötvények hozama a német kötvényekhez képest. Hát bízni kell benne, hogy a következő választás után, ami ugye jövő tavasszal várható, egy olyan kormányzat fog alakulni, amely egy fegyelmezettebb költségvetési politikát fog folytatni.
1: Olaszország jobb helyzetben van Darvas Zsolt szerint, akkor is, ha az államadósága magasabb, mint Franciaországnak.
21: A költségvetési hiánya sokkal kisebb, és úgy gondolom, hogy ebben az olasz tapasztalat, ami a 2010-es évek elején az euróvezet válsága során megértek, az nagy szerepet játszott, hiszen akkor Olaszország is csak egy hajszányira volt egy nagyon súlyos államháztartási krízistől, ugye a kamatlábak nagyon nagy mértékben megemelkedtek. Ez az emlék, ez minden politikus szemében ott van, ugye Giorgia Meloni, a jelenlegi kormányfő is akkor az egyik minisztériumban volt viszonylag magas pozícióban, tehát személyesen élte meg ezt a nagyon súlyos piaci nyomást és az államadósságnak csak nem a csődbe menetelét, és úgy gondolom, hogy ez vezette ahhoz végül is az ő kormányát is, hogy egy viszonylag figyelmezett költségvetési politikát folytasson, és azért Olaszország most legalábbis kisebb bajban van, mint Franciaország.
1: Darvas Zsolt, a Brüggel Agytrözt és a Corvinus Egyetem kutatója szerint, ha minden ország elérné az alacsony költségvetési hiány és államadóság szintjét, akkor kevésbé lenne fontos egy nagyméretű eurozónás költségvetés létrehozása.
20: Ez a rókafogta csuka helyzet, amit a végén kiderült, hogy akkor érdemes közösen az európai országoknak kölcsönt felvenniük, hogyha egyenként bajban vannak. Viszont aki nincs bajban közülük, minél nagyobb bajban van a többi, annál kevésbé hajlandó közös kölcsönt felvenni, mert annál inkább úgy érzi, hogy mások hibájából nő az ő kockázata. És ez a helyzet 2010-es évek eleje óta gyakorlatilag egy patthelyzetet alakított ki az Európai Unióban, ahol mindig egy kicsit feszegette a határait az Európai Bizottság, az, hogy rábeszélte a tagállamokat bizonyos közös lépésekre, aztán mindig behúzzák a féket, legutoljára éppen még az előző kormány alatt a magyar parlament hozott egy olyan határozatot, hogy ők aztán több közös hitelhez nem járulnak hozzá. Aztán egyébként az Orbán kormány mégis hozzájárult a SZÉF nevű program elindításához, amiben közös hitelből lehet fegyverkezésre költeni, de hát az nem ment át, amit a franciák erőltettek az utóbbi időben, hogy legyen még több ilyen közös hitel, amit a RRF programhoz vettek fel korábban. Európában. A spanyolok is voltak elképzeléseik még több közös hitelről, és az egészben az a rettentően nehéz, hogy közben a világ egy olyan irányba megy, ahol megnőtt az igény az óriási állami kiadásokra. És ennek alapvetően három nagyon fontos oka van. Az egyik az, hogy ezek a nyugati társadalmak jellemzően öregednek, tehát egyre többet kell költeni nyugdíjakra és egészségügyre, ráadásul az egészségügy az rohamosan drágul, ahogy újabb találmányok és technológiák kerülnek a betegek érdekében a kórházakba, de hát ezeket meg kell venni, és itt lépést kell tartani. Ennél is durvább a fegyverkezési verseny, amit a korunk új háborúi elindított, őrületes kiadásokhoz vezetnek ezek. Nagyon meredeken növekszik a katonai kiadások mértéke Európában is, és az Egyesült Államokban is. És a harmadik dolog pedig a mesterséges intelligencia, ami óriási chipgyártási és energetikai igényeket vet fel, amit a magán piac legalábbis Európában, biztos, hogy nem képes finanszírozni. Egyszerűen nincs akkora vállalat, hogy ennyi pénzt felhalmozzon. Itt mindenki egyetért abba, hogy az Európai Unió és a tagállamok kormányai csináljanak valamit, különben csak az USA-nak és a Kínának lesz olyan technológiája, amivel meg tudják határozni a közeljövő történetét. De hát ezekhez mind hitel kell, mert magától senkinek sincs pénze, és miközben egyre eladósodottabbak vagyunk, és egyre nehezebben törlesztünk. Hogy ebből hogyan lesz pénz, az egy óriási kérdés.
0: Ugye említetted, hogy az elmúlt években a Covid és főleg az ukrán háború óta történtek európai kötvénykibocsátások, csak hogy egy ilyen viszonyítási alapunk legyen, az amerikai államkötvénypiac mérete az 32 billió dollár, az Európai Unió által fedezett államkötvények piaca az 869 milliárd. Ez egy 35-szörös méretbeli különbség. A német államkötvénypiac önmagában háromszor akkora, mint az európai államkötvénypiac, ami ugye olyan nehézségeket teremt a fragmentáció miatt, hogy tulajdonképpen, hogyha euróban denominált államkötvényt akarsz venni, akkor egy széles választékon bírálhatod el, hogy te milyen kockázatot vagy hajlandó bevállalni. Mondjuk, aki államkötvényeket vásárol, az nem egy kockázatkereső, tehát az nem a magasabb kamatra fog menni, ezért is van, hogy a német kötvénypiac a legerősebb, és egyébként az északi éppen a közös hitel felvételt leginkább ellenző államok kötvényei a legnagyobbra értékeltek. Erre egyébként különböző megoldási tervekkel is előállt az Európai Unió. Az egyik ugye a Draghi, az Európai Jegybank korábbi elnöke által összerakott terv. Nagyjából e felé haladunk most, hogy célhoz kötött hitelfelvételek, mert hogy bizonyos célokra jó hitelt felvenni. Egyébként az említett fegyverkezés több szempontból hasznos lehet gazdaságilag is. Az, hogy egy valuta milyen erős, az attól is függ, hogy a kibocsátó országa geopolitikailag milyen súlyt képvisel. Európa súlya geopolitikailag most a hadserege megosztottsága és gyengeségei miatt kisebb, mint az Egyesült Államokai vagy akár Kínái. Hogyha erősödik a hadsereg, erősödik Európa geopolitikai pozíciója is, erősödik a valuta vonzereje. Jobban garantáltnak veszik az országok azt, hogy az Európai Unió vissza fogja fizetni, mert ott lesz. Viszont van egy másik nagyon érdekes terv, ezt két közgazdász, Blanchard és Ubire dolgozták ki. Ők azt mondják, hogy úgy kéne létrehozni egy közös európai kötvénypiacot, hogy az Európai Központi Bank szépen lassan felvásárolgatná az államok, tagállamok által kibocsátott államkötvényeket, ezt egy eszközbe összetömörítené, kedvenc banki fogalmaink egyike, és ezt az eszközt árusítaná tovább kötvényként, amivel meg lehetne oldani elméletileg az északi, a zsugori országok nagy problémáját, hogy őnekik kéne kezeskedniük a déliek hiteleiért, mert nem, ez esetben nem ők kezeskednének. Másrészt az európai kötvénypiac kapitalizációja elérhetné az 5 billió dollárt, már versenyképes lenne az amerikai kötvénypiacsal, és ezáltal alacsonyabb kamatszinteket lehet elérni, mert ahogy A szegmens elején utaltunk rá, az igazi probléma a kamatszintek emelkedése. Nem az a baj, ha eladósodsz, hanem az, hogyha ennek a finanszírozása fenntarthatatlanná válik.
20: Megint visszautalunk csak a svájci frankban felvett magyarországi lakáshitelek problémájára, mint mindent megmagyarázó örök példánkra. Azt látjuk tehát, hogy ahányszor ennek a rettenetes konfliktusnak és problémának a megoldása felé megyünk, akkor valahogy mindig az jön ki, hogy Európában integrációra van szükség ahhoz, hogy nem csak egy lépést tartsunk a mostani problémák megoldásával, hanem hogy szintet tudjon lépni hatékonyságban és erőben Európa, főleg akkor, amikor Kína és az Egyesült Államok technológiai szempontból is, és hát katonai szempontból is elhúzni látszanak az öreg kontinens előtt. És ezt hogyan lehet mégis megoldani, az továbbra is egy őrületes probléma. Mert annak ellenére, hogy az látszik, hogy minden recept azt mondja, hogyha együtt ezek az országok egy egységesen szabályozott közös piaccal, egységes banki szabályzattal és egy közös eladósodottsággal tudnának fellépni, akkor ez egy minőségű szintű ugrást jelentene ahhoz, hogy friss pénzhez jussanak, és hogy tudjanak egyáltalán közösen bizonyos lépéseket megtenni. Ugye ez egy nagyon érdekes gondolati játék, ami két hét ezelőtti Economist Charlemagne rovat vezércikében jelent meg, hogyha az Egyesült Államok tagállamai egyenként lennének eladósodva, és nem állna fölöttük a szövetségi kormányzat, akkor hasonló problémában lennének, mint most Európa.
0: Ki akarna pénzt adni Louisianának?
20: De hát itt ugye a nemzetállamok egyébként szintén méltányolható érdekei, ezt valamilyen módon korlátozzák ezt az integrációs lehetőséget. Szerintem ilyesmiről még sokat fogunk beszélni. Köszönjük a figyelmet, ez volt a Világrend negyedik adása. Magyari Pétert és Király Andrást hallották.
19: Társadalmi célú reklám.
3: Tuti, elég kamera van a mobilodon, és erdei virágillatú a mosóporod. Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt. És meccsnézéshez, randihoz, és ha nehéz a nap, vagy ha könnyű, sikerhez, tudat. Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
19: Társadalmi célú reklámot hallottak.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
22: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a hazai Vilmos körte kilója csak 599 forint, a hazai szilva kilója pedig szintén csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
19: Önt is várja a Magyar Rádió Énekkara szeptember 22-én a Mátyás templomban. A koncert a magány, a remény és a megnyugvás történetét meséli el az évszázadokon átívelő kórusműveken keresztül. Az esten Szabó Sipos Máté vezényli a Rádió Énekkart. Várjuk szeptember 22-én az MRM-e koncertjén. mreme.jegy.hu.
23: Közeleg a Walk My World fináléja. Lép be Budapesten a Millenárison egy monumentális 6000 négyzetméteres immerzív színházi világba, ahol istenek és legendás hősök történetei bontakoznak ki tőled karnyújtásnyira. Itt, ahol minden helyszín új titkokat, játszmákat és meglepetéseket rejt, te döntöd el, hogyan fedezed fel a Walk My World mitikus univerzumát. Éld át október 31-ig, mielőtt a kapuk végleg bezárulnak. Jegyek walkmyworldshow.hu.
4: Reklámot hallottak.

0: szeptember végéig utalják a dízel támogatás első részletét. Felvételi zárlatot rendeltek el a szegedi koraszülött osztályon. Marad a kellemes őszi idő. Köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Bártfai Kinga, a mikrofonnál Szlotta Judit. Hatályba lépett a dízelautók támogatási rendelete. A kormány az év végéig 20 ezer forintot biztosít a legfeljebb 110 kilowatt teljesítményű dízel üzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek a gázolaj áremelkedésének kompenzálására. A Magyar Államkincstár a támogatást 4 részletben folyósítja a jármű üzemben tartójának. Az első részletet szeptember 30-án utalják. Külön igénylésre nincs szükség. A pénz az adóhivatalnál nyilvántartott bankszámlán jelenik meg, ennek hiányában postázzák. Magyar Péter szerint Mészáros Lőrincék rosszul mérik fel a helyzetet, amikor jogászokkal fenyegetőznek azt követően, hogy a kormány bejelentette, megszünteti az autópálya koncesszióról született több mint 23 ezer milliárd forintot érintő szerződést. A miniszterelnök azt írta, ha érvényben maradt volna a szerződés, akkor a magyar emberek a következő 35 év minden percében több mint 1 millió forintot fizettek volna a koncesszornak. Az MKIF azt közölte, hivatalos, írásos értesítést vár a kormányzati bejelentésről. Ezt követően alakítják ki álláspontjukat. Felvételi zárlatot rendeltek el a Szegedi Egyetem koraszülött intenzív osztályán. Előzőleg 3 csecsemőnél mutattak ki olyan nehezen kezelhető baktériumot, amely veszélyes a gyenge immunrendszerükre. A fertőzött babák tünetmentesek, ellátásuk az óvintézkedések mellett biztosított. Minden eddiginél többen fordultak meg nyáron Ferihegyen. 6 millió 200 ezer utast regisztráltak, ami csak nem 14%-kal több a tavainál, tájékoztatott a Budapest Airport. A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérről augusztusban a legtöbben London, Tel Aviv és Isztambul felé indultak. Fokozatosan növelik az amerikai katonák jelenlétét Grönlandon. Ebben az Egyesült Államok, Dánia és Grönland vezetése állapodott meg abból a célból, hogy erősítsék az Észak-Atlanti térség és az északi sarkvidék biztonságát. A dán és a grönlandi kormány hangsúlyozta, hogy a megállapodás elismeri Dánia területi egységét és a grönlandiak önrendelkezési jogát. Az egyezményt várhatóan a jövő héten New Yorkban írják alá. Ismét összeomlott Kuba elektromos hálózata. A szigetország lakói tegnap este már 6-szor maradtak áram nélkül. Azóta, hogy Donald Trump amerikai elnök januárban energiablokádot vezetett be, hogy kikényszerítse a kubai politikai rendszer megváltoztatását. A korlátozások miatt Kuba nem tud üzemanyagot importálni erőművei működtetéséhez. Hajnalra a havannai otthonok 5%-ánál sikerült helyreállítani az áramszolgáltatást. Elfogták a péntek hajnali erzsébetvárosi gyilkosság egyik feltételezett elkövetőjét. Társát továbbra is keresik, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Tegnap hajnalban a 7. kerületi Akácfa utcában a két feltételezett tettes súlyosan bántalmazott egy 36 éves férfit, aki a helyszínen meghalt. Országszerte süt a nap, eső nem várható, a szél mérsékelt marad. Délután 24-29, este 16-22 fok várható. Holnap is folytatódik a szép őszi idő sok napsütéssel, majd hétfőn ismét egy gyenge hideg front érkezik néhány fokos lehűléssel.
1: Műsorajánló. Erdő, nádas, az egykori mocsárvilág és ártéri gyümölcstermesztés, séta a dunamenti tanösvényen. Íves formák, természetes anyagok, organikus építészet, ami stílust és arculatot ad egy kisvárosnak. Blaha Lujza hangjától a legendás Beat zenekarokig egy gramofon és bakelit lemez gyűjtemény hangos története. Őszi ízek és élmények a Tök Fesztiválon. Rácalmás természeti, kulturális, gasztronómiai kincsei és érdekes egyéniségei.
2: Országjáró. Ma délután 2-től 5-ig a Kossuth Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Közeleg a Walk My World fináléja. Lép be Budapesten a Millenárison egy monumentális 6000 négyzetméteres immerzív színházi világba, ahol istenek és legendás hősök történetei bontakoznak ki tőled karnyújtásnyira. Itt, ahol minden helyszín új titkokat, játszmákat és meglepetéseket rejt, te döntöd el, hogyan fedezed fel a Walk My World mítikus univerzumát. Éld át október 31-ig, mielőtt a kapuk végleg bezárulnak. Jegyek walkmyworldshow.hu.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a hazai Vilmos körte kilója csak 599 forint, a hazai szilva kilója pedig szintén csak 599 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
3: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: Szótlanok hangján. Állatvédelmi dilemmák.

0: Az interneten én is azt olvastam, hogy az első tüzelés után, ugye őszoka.
1: Nem volt olyan gondolata, hogy nem biztos, hogy kéne az ivartalanítás? Hát végül is egy fajtiszta kutya.
0: Jellemét tekintve és személyiségét sajnálom, de mivel lakásban lakunk, és nagy felelősség eleve a kölykök tartása, a szocializációja, a megfelelő orvosi ellátás háttérbiztosítása, ezért úgy voltam vele, hogy ivartalanítva lesz.
1: Hogy viselte az ivartalanítást?
0: Persze nagyon rossz látni, amikor kijön a műtőből, még kóvályog, nyáladzik, de fizikailag jól viselte. Sajnos nála bejött az álvemhesség, tehát olyan jeleket produkált, mintha kölykei lennének, de szerencsére ezen is sikerült aránylag gyorsan túlrendülnünk, de fizikailag hamar rendbe jött.
1: Megváltozott a viselkedése a műtét után?
0: Én speciál nem érzékeltem.

0: Ahogy Magyar Andreát hallgattam, eszembe jutott egy 20 évvel ezelőtti interjúm. Akkor többségében férfi társaságban voltam. Arról kérdeztem őket, ivartalanítatnák-e a kutyáikat. Sosem felejtem el, szinte keresztül szúrtak a szemeikkel. Micsoda kegyetlenség lenne az, mondták. Az elmúlt időszak felvilágosító kampányai csillapították ugyan az indulatokat, de úgymond társadalmi egyesség nem született ebben a kérdésben sem. Pláne, hogy mostanában már azt hallani, hogy a beavatkozás számos ismert előnye ellenére néhány nyugat-európai országban nemhogy nem javasolják, hanem még tiltják is az ivartalanítást. Köszöntöm a kedves hallgatókat, Benkő Andrea vagyok. Na de akkor mégis mit tegyen egy szerető, felelősséget vállaló gazda? Szeretnénk most önöknek segítséget adni, hogy jó döntést tudjanak hozni. Mint majd hallani fogják, bizony ez a kérdés is megosztó. Menjünk azonban még kicsit vissza a kutyafuttatóba, mert egy gazdi, Füzi Ákos még vár ott minket. Picike kutyussal jött ide, ő milyen fajta különben?
1: Csihuahua.
0: Ivartalanítva van?
1: Igen, 2-3 éves korában. Az egyik heréje fönnmaradt, aztán így ugye ez egészségügyi beavatkozás is volt egyben. A másik kutya egyébként nincsen ivartalanítva. Magunktól nem döntünk úgy, hogy ivartalanítjuk, csak hogyha egészségügyi okból kifolyólag kell ezt megtenni.
0: És arról hallott, hogy egyébként az ivartalanítással milyen előnyei lesznek ennek a kutyának, milyen egészségügyi előnyei?
1: Igen, és hát, hogy legendákat hallottunk róla, hogy kevesebb a rákos megbetegedésre az esélye, de ennyi. Mélységesen nem mentünk utána a dolgoknak.
0: Mennyi idős ez a másik kutyus?
1: Ő 9.
0: Problémái se voltak? Tüzeléssel vagy valami?
1: Intenzívebb szagokat érez, amikor ugye tüzelnek a szukák, de ennyi.
0: Nem is volt szögdösös a másik kutyusuk?
1: Nem, egyik sem.
0: De akkor lakásban laknak,
1: igen.
0: Nem kertesházban.
1: Nem tudnának, igen. Van a családban még kutya, és ott szintén nem volt ivartalanítva, mivel nem akartuk azt, hogy ugye a jellemző, meg az a temperamentum az elveszem. És hál' Istennek semmi komoly szövődmény nem történt ott se, egészséges a kutya, ő is 9 éves már.
0: És ő milyen fajta?
1: Ő francia bulldog.
0: Jellemében mi az, amit féltettek? Mert ő azért egy ilyen kis nyugodtabb fajta, nem?
1: Hát, igen, általában az, de amúgy azért megvan benne ez a dominancia is.
0: De ő is fiú kutya?
1: Fiú.
0: Bernadett kolléganőmmel nemrég ellátogattunk a Rex Kutya Otthon Alapítványhoz, ahol jelenleg körülbelül 100 kutya és 100 cica lakik, mellettük gazdasági haszonállatok és néhány vadállat is. A társállatok közül évente 3-400 állatot adnak gazdákhoz. Arra voltam kíváncsi először is, hogy követik-e azt a gyakorlatot, amit ma egyre több menhely követ, hogy ivartalanítva adják örökbe a macskákat, kutyákat. Dr. Király Péter állatorvos, a Kutya Otthon Alapítvány alapítója fogadott minket.
2: Mi szinte kizárólag ivartalanítva adjuk örökbe a kutyusokat és cicusokat. Természetesen vannak olyan esetek, amikor még nagyon fiatalon kerül gazdához, de ebben az esetben is kötelezzük a gazdikat arra, hogy a későbbiek során ivartalanítsák, akkor kerül véglegesen a tulajdonukba az állat.
0: Hogy fogadják a leendő gazdik, amikor idejönnek, hogy ivartalanítani kell?
2: Hála Istennek az elmúlt 35 évben sikerült úgy átmosni egy picit a emberi agyakat, hogy megértsék, hogy az állatok iszonyatosan szaporák. Van egy matematikai számítás, miszerint, hogyha csak tavasszal is és ősszel is 4 kismacska születik egy alomban, és az ő utódaik is ugyanígy szaporodnak, akkor 9 esztendő múlt

0: adatával közel 11 millió utód származik egyetlen egy macskapártól. Szerencsére az ivartanítással elejét lehet venni a nem kívánt szaporulatnak, és rengeteg egyéb előnye is van. Átlagosan azt lehet mondani, hogy 3 évvel tovább élnek az ivartanított állatok, és végül, de nem utolsó sorban, az ivartalanításnak az óriási társadalmi előnye az, hogy ez a rengeteg kóborállat nem terheli az országot. Nekem egyébként a nagy álmom az, hogy egy szép napon ez a jövőre 35 esztendőt megélt alapítvány és a Rex Állatsziget egy szép napon átalakul állatpanzióvá, mert nem lesznek kóborállatok, és nem lesz szükség őket elhelyezni.
1: Az én tapasztalatom az, hogy nagyon erős kérdőjelek is megjelennek a gazdában, a műtét miatt. Nagyon sokszor férfiaktól hallom, hogy szó se lehet róla, nem kell.
0: A mindennapokban én ezt a harcot megvívom az állatorvosi rendelőben. Például tegnapi napon az állatorvosi rendelőből jöttem, ahol egy férfi soviniszta barátommal sikerült egy eszmecserét folytatnom, és elmondtam neki, képzeld el magadat egy lakatlan szigeten, ahol nincsen ennivaló. Nagyon éhes vagy, és érzed az isteni illatokat. Mit csinálnál, ha jönne egy jótét tündér, és azt mondaná, álmot bocsátok rád, és megszabadítalak téged ettől a szenvedéstől, és nem fog soha többet éhséget érezni. Vállalnád, de én biztosan. Meg kell értsük, hogy ennek annyi sok előnye van, és olyan sok hátránya van, hogy egy állat ivarosan nő föl, a viselkedési problémák, a szökések, az autóbalesetek, az agresszió, a felelős állattartás része az ivartalanítás.
1: Van olyan gazdi is, aki azt fogja mondani, hogy de én hallottam, hogy van olyan állatorvos, aki ellenzi az ivartalanítást.
0: Jó magam, évek óta állatorvosi tréningeket rendezek az állatorvos kollégáknak, már lassan 15-20 esztendeje. Ezeknek az állatorvosi tréningeknek az egyik fő célja az, hogy a magyar állatorvosokat megtanítsuk arra, hogy mi az egyszerű és a legkisebb traumával járó ivartalanítási módszer. Nagyon-nagyon sok statisztikát néztem át, nagyon sokat olvastam utána, sőt, rendszeresen meghívott előadónk Jeffrey Young, egy amerikai állatorvos, aki még a híres állatorvosi sorozatokban is rendszeres fellépő. Ő is azt mondja, hogy az ivartalanítás az állatnak mind állategészségügyi haszonnal, mind a társadalom számára nagy haszonnal jár, mind a gazdinak nagy haszonnal jár, illetőleg az állatnak a lelki épülését is szolgálja. Azok a kivételek, amik ritkán előfordulhatnak, hiszen előfordul, hogy egy vadabb kutya mondjuk szelídebb lesz egy kasztráció után, de hát ez egy természetes dolog, hiszen ezért is csináljuk, hogy ne legyen agresszív, lehet, hogy ez valakit zavar, hogy megváltozik esetleg ilyen tekintetben a viselkedése. Egyébként megjegyzem, szinte minden esetben 99%-ban viselkedési javulást szoktunk tapasztalni. Amiket mondanak, hogy gyakoribb a húgyuti probléma az ivartalanítás, vagy az inkontinencia panaszok gyakrabban jelentkeznek. Önmagában ez nem egy szakmailag bizonyított tény.
2: Ha egy személyes kérdés megenged, nekem is van egy kutyusom, októberben tölti a 4 évet, és fél éves kora környékén hoztam ki a menhelyről, és ugye addig hivatalosan nem lehetett az én kutyám, amíg nem ivartalanítatom, tehát ivartalanítási kötelezettségem volt magyarul. Nem mertem, meg nem is akartam vitatkozni azokkal, akik értenek ehhez. Igen, nem, csak hogy később több trénert is megkaptam azt, hogy belőle egy nagyon-nagyon extrém stresszes kutya, elég nehéz eset, azt mondták, hogy nem kellett volna ilyen korán, mert hogy, bocsánat, most konyha nyelven fogalmazok, de hogy azt a kis magabiztosságot is, amit a hormonok adtak volna neki, ő egyébként egy kankutyus, még azt is elvették tőle.
0: Általában az ilyen viselkedészavaroknak, különösen a menhelyi állatoknál, erről mi is tudnánk mesélni, a korai szocializációs problémák a fő okai az, hogy a körülbelül 4 hetestől 12 hetes korig terjedő időszakban azt az állatot nem a megfelelő ingerek érték. Ezt a deficitet élete végéig viszi magával. Az ivartalanítás időpontjára vonatkozóan viszont el kell mondjam, hogy tényleg 30 éves tapasztalattal, rendkívül nagy külföldi kitekintéssel bírva a témában, én a prépubertális ivartalanítás híve vagyok, azaz az ivarérés előtti ivartalanításnak a híve. Megfigyelték, hogy az első tüzelés után 15, a második ivarzás után pedig akár 30%-kal is nőhet a későbbiekben az emlődaganat állatok előfordulásának valószínűsége. Ezért, ha másért nem, hát preventív célból érdemes megcsinálni, amellett, hogy ez a úgymond fiatal, süldőkorban elvégzett műtét sokkal kisebb traumával jár, sokkal ritkábbak a szövődmények, sokkal gyorsabban gyógyulnak. Egy 10 nap alatt emlékezni sem emlékszik már rá az állat, hogy mi történt vele. Nőstényeknél egy-másfél centis picisebb van a pocakján, a kanokat pedig rögtön a műtét után föl is ébresztjük, úgyhogy a saját lábán távozik. Egy kicsi gallét kell hordani a 8-10 napig, és ezen kívül semmi más teendőnk nincsen, és elfelejtettük egy életre az ivarzással vagy a nemiséggel kapcsolatos összes problémát, beleértve ezt a rengeteg betegséget.
1: Nézzük meg ezt a kérdést most más oldalról is. Kovács Betty kolléganőm komoly dilemmával küzd.
2: Azt hiszem, nem egy könnyű feladat elé állítom most Udvarhelyi Tóth Kata biológust, kutyaiskola oktatót, mert hát ha nem is oldjuk meg az én kutyámnak a problémáját, azért magát a problémát felvetem. Kijelenthetjük-e azt, hogyha egy alapvetően idegrendszerileg nem túl stabil kutyát minél korábban ivartalanítunk, akkor az annál rosszabb neki.
3: Vannak arról kutatások, hogy a korai ivartalanítás az nagyon meg tud változtatni bizonyos viselkedéseket. Főleg szukakutyák esetében tudták azt kimutatni, hogy a fajtársak irányába mutatott agresszió mértéke meg tud nőni. Kanoknál én nem tudok ilyen kutatásról, illetve nem tudom hány szukakutyára és milyen környezetre irányult maga ez a kutatás. De mint kutyaiskolai oktató rengetegszer láttuk azt, hogy nem is a korai ivartalanítás feltétlen a probléma, hanem a nem jó időpontban történő ivartalanítás. Mert én dolgoztam olyan labradudullel, akit még a tenyésztője ivartalanítatott 2,5 vagy 3 hónaposan, és úgy adta a gazdához, és egy iszonyat jól szocializált kutya lett belőle. Neki egyébként a fizikumán látszik a korai ivartalanítás, tehát hiába mozog rengeteget, kicsit ilyen zselétesne lett.
2: Mi az, hogy korai? Ugye ez is egy nagy kérdés.
3: Mint kiképző, nekem a 3 évnél korábbi ivartalanítás, az túl korai.
2: 3 év?
3: 3 év, pontosan.
2: Hú, ezt nagyon szomorúan hallom.
3: Mert hogy a 3 éves kor körülbelül az, mikor a kutya fizikumilag, illetve mentálisan is egy felnőttnek a szintjét eléri. És a kutyaiskolán mi 3-8 év között szoktuk javasolni az ivartalanítást, mert hogy 8 éves kor fölött azért már ugye a kockázatnak a valószínűsége mindenféle komplikációk esetén meg tud nőni. De egy 3 éves kutya úgymond elérte az egzisztenciális valóságát, ha lehet kutyákról ilyen kijelenteni, ő már úgymond tudja, hogy ő kicsoda. Ez nem minden kutyára vonatkoztatható természetesen, tehát vannak olyan esetek, ahol a kutya jóléte kívánja a korábbi ivartalanítást, mert mondjuk olyan szintű tesztoszteron van benne, hogy ez az együttélését meg az ő életminőségét rontja. Én dolgoztam olyan kutyával, akivel ivarosan is dolgoztam meg utána is, és a rossz időpontban elvégzett ivartalanítás annyira összetörte a kutyát, hogy a kutya, aki addig boldogan lépett be, nem láttunk rajta komoly viselkedési problémát a kutyaiskola területére, hónapokig rettegett mindenütt az ivartalanítás után. A kutyáknak, ahogy a pubertáskort elérik, jön mindig egy ilyen érzékeny periódusa. És nála ebbe az érzékeny periódusba beleivartalanítottak. Sajnos ennél a kutyánál ez rosszul jött ki, nem lett soha ugyanolyan stabil idegrendszerű, de azért nála visszajött egy normál életminőség. Nem hiszem egyébként, hogy csak maga az ivartalanítás tudna ilyen szintű végleges érzékenységet okozni.
2: Inkább talán, hogy ha valamit befolyásolt, rontott, tehát nem emiatt, de ebben lehet igazság?
3: Lehet igazság, ugye azt tudjuk, hogy a hormonális folyamatok azok igenis hozzáadnak egy kutya magabiztosságához, és el lehet képzelni, hogy ha ott maradtak volna azok a hormonok, az örökbefogadás után mondjuk könnyebben ugorja meg a környezetváltozást. Ha ön azt tapasztalja, hogy a kutyája minden helyzetben szorong, félősen reagál, valószínűleg neki egy kicsit túl erős a lakókörnyezete, és hogy túl sok az az inger, ami ott zajlik.
2: Vissza lehet ezt valahogy csinálni, hogyha az ivartalanít okozott valamit, arra van ellenszer?
3: Én nem tudok hormonális ellenszerről, bár azt tudom, hogy voltak ezzel próbálkozások. Mint kutyaiskolai oktató magabiztossági játékokat tudok javasolni egyrészt, tehát otthon olyan játékokat csinálni a kutyával, ahol egy picit valami félelmén túl kell lépni, de csak nagyon enyhe szinten, és akkor ahogy ezeket könnyen megugorja, úgy lehet ugye ezt erősíteni. Az embernek érdemes önkritikát is gyakorolnia, hogy mondjuk, ha valaki nagyon szeret kocsmákba járni, de a kutyája túl érzékeny a kocsmai környezethez, akkor mondjuk nem viszi magával, tehát ez is megoldás lehet. Tehát egy kicsit az életmódot, életstílust is lehet úgy formálni, de alapvetően ezek a magabiztosságra gyúró játékok tudnak segíteni, meg semlegesíteni picit a környezet ingereit.

0: Ahogy érzik, hogy mostanra csak még több kérdés született önökben, nincsenek egyedül. Én is így voltam ezzel. Ezért mentem el az Állatorvos Tudományi Egyetemre. Megkerestem dr. Müller Lindát, a szülészeti tanszék adjunktusát, a Kisállatklinika szülészeti részlegének vezetőjét. Szerettem volna jobban megérteni, mi történik az állatokban, ha ivarérettek lesznek.
1: A nőstény macskák általában ilyen mondjuk 6 hónapos korban már ivarérést mutathatnak, tavasztól ugye elkezd ivarzani, 3 hetente jönnek ezek az ivarzások, a vemhessége mondjuk körülbelül 65 nap, és ezt követi mondjuk egy ilyen 2-3 hetes időszak, amíg ugye a szoptatás miatt nyugalomban van, de ő már ugye a laktáció alatt is képes lehet újra vemhesülni. A kutyák esetében, tehát a szukáknál ott egy kicsit szerencsésebbek vagyunk, mert ez ugye nem szezonálisan működik náluk, tehát az ivaréréstől, ami nagyon változó a végleges testmérettől függ talán leginkább. Onnantól gyakorlatilag évente, hát egyszer, kétszer vagy háromszor, ez ugye fajta függő is, mutatnak tüzelés, de ez a nagyon átlag, ez, hogy ilyen 6-7 havonta jelentkeznek tüzelések, évente mondjuk 2 alommal lehet számolni. Ugye macskák esetében nagyon átlagosnak ezt a 4-es alomszámot lehet mondani, itt is lehetnek azért eltérések, kutyában meg megint csak ugye a fajta függést mutat ez is, tehát a szuka méret ettől függően 2-től 10 fölé is mehet a kiskutyáknak a száma.
2: Amikor jönnek a gazdik, és szóba kerül, hogy ivartalanítsák vagy ne, mit szokott javasolni nekik?
1: Nem kívánt szaporodat megerőzésével már nem szoktunk annyira érvelni. Elég csak annyit mondani, hogy biztos lesz olyan, aki nem kell senkinek. Inkább az egyedi szinten szoktunk ilyenkor indokokat mondani. Most már a cica is, meg a kutya is a legtöbb helyen, ugye nyilván vannak olyan régiók, ahol sajnos nem, de a legtöbb helyen azért családtag. Nálunk itt a legtöbb gazdi az azt szeretné tudni, hogy az ő kiskutyája élete szempontjából milyen hatásai lesznek a beavatkozásunknak. Nyilván el szoktunk beszélgetni arról, hogy nem lesz attól egészségesebb, hogyha ellik 3-szor, tehát hogy ez egy teljesen tév út. Sokkal inkább szoktunk beszélgetni ugye a hormonfüggő betegségekről. Ugye itt érdemes ketté választani, hogy mit mondunk egy szuka tulajdonosának, mit mondunk egy kankutya tulajdonosának, meg mit mondunk a macskák tulajdonosainak. Azért egy ivarzó macskával, aki hosszasan együtt tud élni, annak gratulálok.
2: Mondjuk el, hogy mi az, ami vár a gazdira, hogyha ivarzó macskával él együtt.
1: Ez egy ilyen nagyon fájdalmas virnyákolás, amit ilyenkor elkezdenek, folyamatosan nagyon aktívak, dörgölőznek mindenhova, és össze-vissza csavargatják a feneküket. Van kollega, aki fájdalomcsillapítóval díjazta ezt macskánál, tehát hogy ezt el is lehet hinni, hogy ez egy ilyen nagyon rossz dolog. Lakásba tartott macskáknál ezért szinte rögtön az ivarérés körül meg szoktuk csinálni a beavatkozást. Macska esetében sokkal kevesebb negatív hatása van az ivarérés körüli beavatkozásnak. Kandúr macskánknál szintén azt kell mondani, hogy ahogy ivarérik, elkezd jelölgetni, iszonyatosan büdös, markáns szaga van egy ivarérett kandúr macska vizeletének. Lehetetlen együtt élni vele. Ha megkijár, akkor meg nyilvánvalóan nem lehet biztosítani, hogy ne legyenek nem kívánt kis cicák, tehát macskáknál itt le is lehet zárni ezt a történetet. Kutyák esetében ugye a szukakutyánál nagyon erősen vérbővé válik az egész nemi traktus, van egy ilyen savos véres hüvelyfolyás. Nyilván vannak olyan viselkedési változások, amik azért észrevehetőek, de ezek mondjuk agresszióban nem szoktak megnyilvánulni, és hát a kankutyák ugye nyilván ezt érzik, és folyamatosan jönnek a szukákra. Kankutyák esetében pedig ugye az ivaréréssel elindul ez a kifejezetten tesztoszteron függő viselkedés, megint csak ugye a jelölgetés, vannak, akik kifejezetten szökőssé válnak, és hát a kanok közötti agressziónak is azért ez az alapja, tehát ezeket is azért el szoktuk mondani. Kankutyák esetében van kevesebb olyan egészségügyi probléma, ami miatt kifejezetten korán szeretnénk az ivartalanítást elvégezni, ott inkább ugye a mondjuk ilyen 5-6 éves korban jelentkező prostata problémáknak a megelőzése, illetve a későbbiekben kialakuló herelváltozások azok, amiket szeretnénk ezzel megelőzni. Szukákban ugye a leginkább hivatkozott problémák azok a nemi szerveknek a hormonfüggő betegségei, tehát a genyes mégyulladás, a tejtermeléshez, a ciklushoz köthető problémák, amik azért viszonylag gyakran fordulnak elő.
2: És a daganatok, mert én nagyon magas számokat hallok ott is.
1: Az emlődaganat esetében ott azt kell mondani, hogy a szukakutyáknál ez gyakorlatilag a leggyakoribb daganattípus, és ennek a fele rossz indulatú. Ez egy nagyon magas arány. A többi olyan típusú daganathoz képest, amit egyébként az ivartalanítással kapcsolatban emlegetni szoktak, ahhoz képest ez sokkal-sokkal magasabb. Sajnos az utóbbi időben nagyon nagy hangsúlyt kapott, hogy egyes daganattípusok, amik nem kötődnek az ivarszervekhez, mondjuk egy vérképzőszervi daganat, vagy csontdaganat, az bizonyos statisztikák szerint magasabb arányban jelenhet meg ivartalanított állatokban. Egyes daganatok esetében kifejezetten a korai ivartalanításnak a hajlamosító hatását szokták kiemelni. Ez valószínűleg tényleg bizonyos fajtákban igaz lehet, de azt kell látni, hogy ez sokkal ritkább daganatoknak az előfordulását emeljük meg egy kicsit azzal, hogyha elvégezzük ezt a beavatkozást. Ez még mindig eltörpül ahhoz képest, amekkora problémát jelent egy emlődaganat.
2: Az ivartalanításnak az időpontja az egy kulcskérdés, és hát kutyásoktól hallom, van, ahol azt mondják az állatorvosok, hogy mindenképpen az első tüzelés előtt legyen az ivartalanítás, van, aki meg azt mondja, hogy inkább utána.
1: Ebben nehéz igazságot tenni. A kezdetekben az ivartalanítás az a túlszaporodás megelőzésének volt a legfontosabb eszköze, és amikor ezt elkezdték sok országban rendszeresen ilyen korai időpontba csinálni, tehát ivarérés előtt, mondjuk 6 hónapos kor előtt. Aztán utána ugye elkezdték megnézni ezeknek a beavatkozásoknak a hosszú távú hatásait, és ugye azért azt ki lehet rajzolni, hogy bizonyos betegségek vagy nem kívánt hatások esetében az ivartalanítás időpontjának jelentősége van. De itt sem mindegy, hogy milyen fajtájú és milyen nemű állatról beszélünk, tehát itt is ez legtöbbször ugye szukák esetében a testméretnek a növekedésével van nagyobb jelentősége annak, hogy ezt inkább próbáljuk meg egy kicsit időben kitolni. Csontfejlődési hatások miatt bizonyos ortopédiai problémáknak a klinikai valószínűsége emelkedhet. A másik ilyen, az pedig a vizelettartási problémáknak a kérdésköre, az inkontinencia vizelettartási probléma, ami az ivartalanítás után sajnos azért nagy eséllyel alakul ki, sokkal jobban veszélyezteti a 20 kiló fölötti testsúlyú állatokat, itt is ugye fajtákat lehet kiemelni, mint a boxer, a magyar vizsla, golden retriever esetleg, de ott is van egy pár kisebb testi fajta is, mondjuk a spániel, ami érzékenyebb, ott mondjuk egy 6 hónapos korban elvégzett ivartalanításhoz képest minden hónappal történő kitolás a beavatkozásnak 20-25%-ot is csökkenthet ezen a rizikón. Nagyon fontos látni, hogy van egy hátsó határa is. Ezt mi gyakorlatilag ilyen 2 éves kor körüli időben szoktuk megjelölni, mert itt van még ebben az időszakban egy nagyon erős védő hatás az emlődaganatok kialakulásával szemben.
2: Az állatorvosok egyetértenek mindazzal, amit elmondott? Lehetnek más tapasztalataik is?
1: Azért állatorvosi körökben is nagy paradigmaváltások voltak, főleg az utóbbi pár évben. Abban mindenképpen egyetértünk, hogy minden nem tenyésztésre szánt egyed esetében javasolt az ivartalanítás. Világviszonylatban is hatalmas viharokat vált ki ez a téma. 1995 környékén datálható az, amikor azért már Amerikából az az ajánlás jött, hogy ez az egyedi elbírálás ez meglegyen. Ezt ugye 2023-ra már ugye nálunk kamarai állásfoglalásban is teljesen ide alakítottuk, és ugye 2024-ben jött ki az állatorvosi kisállatos világszervezetnek egy olyan ajánlása, ami igazából világviszonylatban kellene, hogy ajánlást adjon az ivartalanításról, és hát ebben sajnos azért túlkapások vannak azzal kapcsolatban, hogy egy kifejezetten ivartalanítást inkább ellenző szempontrendszer jelent meg, pont arra hivatkozva, hogy ugye negatív egészségügyi hatásai is lehetnek a beavatkozásnak. Mi azt vártuk, hogy ugye inkább pontosításra kerüljön az, hogy akkor az optimális időpontot hogy kellene meghatározni, és ehelyett pedig inkább azon van a hangsúly, hogy felelős állattartóval rendelkező egyedek akár maradhassanak intaktak, tehát ne legyenek ivartalanítva, illetve bekerültek a képbe a hormonforrás megtartó beavatkozások, tehát amikor mondjuk a petefészkeket nem, csak a méhet távolítjuk el, tehát ez ugye csak a túlszaporodás, meg a nem kívánt szaporodatot tudja megelőzni, semmilyen hormonfüggő betegség ellen nem lesz megoldás. Kanok esetében a vazektómia, tehát amikor gyakorlatilag a zondó vezető kerül lekötésre, illetve az egyéb nem sebészi utakat is újra elkezdték nagyon favorizálni, tehát ez a gyógyszeres fogamzásgátlást, vagy akár az olyan típusú hormonális kasztrációt, voltam ilyen implantátumokkal érhető el. Ezzel hála Istennek nem csak nekem személy szerint van problémám, hanem azért most már állatorvosi körökben is szakmai vita van, tehát erre az állásfoglalásra érkeztek kritikák, szaklapokban is átdolgozásra fog kerülni. Valószínűleg az a baj, hogy amit ők alternatívaként javasolnak, az igazából nem járható.
0: Hogy nyilván most önök is, én is elgondolkodtam. Vajon miért fordultak a külföldi iránymutatások az ivartalanítás ellen? Dr. Témár Geng Anna állatvédelmi szakállatorvost, aki nem utolsó sorban tapasztalt állatvédő is, ugyancsak foglalkoztatni kezdte ez a kérdés. A szakdolgozatában ennek járt utána.
3: Az ivartalanításnál az az érdekes, hogy nagyon különböző a hozzáállás a bizonyos országoknak. Különböző a jogi szabályozás és egyáltalán a megítélése is. Ahhoz, hogy ezt megértsük, szerintem azt kell megérteni, hogy magának az ivartalanításnak két különböző indokoltsága van. Az egyik ugye a felesleges szaporulat megelőzése. Ezek állatvédelmi szempontok, amelyik országban túl sok a felesleges kóbor állatot, nagyon fontos, hogy ivartalanítással csökkentsük az egyedek számát. A másik aspektus az adott állatnál betegségek megelőzése. És ez az a vonal, ahol most így az ezredforduló óta új információk jöttek be. Új kutatási eredmények jobban rávilágítanak arra, hogy vannak káros hatásai is az ivartalanításnak, az adott egyed egészségére nézve. Egy kicsit én azt tapasztaltam, hogy ezek fel vannak nagyítva, túl hangsúlyos kutatási irány, és nyilván azokban az országokban, ahol már nincsen probléma a felesleges szaporulattal, nincsen kóborállat probléma, és felelős állattartás van, tehát az emberek odafigyelnek a kutyájukra, jól tartják, fontos nekik az adott állat egészsége, ott kerültek előtérbe ezek a szempontok, és emiatt alakult ki, hogy bizonyos országokban, főleg Nyugat- és Észak-Európában már nem javasolják, sőt néhány helyen tiltják az ivartalanítást. De ezt a különbséget, hogy egy adott országnak milyen a kóborállatállománya, milyen az állatvédelmi helyzete, ezt szerintem nem szabad nem előtérbe helyezni.
0: Valójában ebből kellene kiindulni, így van?
3: Így van. Én azt gondolom, hogy amíg egy országban jelentős probléma a felesleges kóborállat populáció, a menhelyek túlzsúfoltak, sok a beteg állat, egyszerűen nem szabad előtérbe helyezni az egyedi szempontokat. Mindemellett nekem az is furcsa, hogy nem is vagyok teljesen meggyőzve a kutatási eredményeim alapján, hogy tényleg olyan fontosak ezek a hátrányok, hogy ezek miatt ne kelljen ivartalanítani.
0: Érdekelnének a saját állatorvosi tapasztalatai is, mert nyilván az ember, amikor a saját gyakorlatában mást tapasztal, mint amit mondjuk különböző kutatások mondanak, elbizonytalanítja.
3: Pontosan emiatt is választottam ezt a témát, mert mi itt Magyarországon állatorvosként nagyon gyakran szembesülünk azokkal a betegségekkel, amiket megelőzne az ivartalanítás. Én elcsodálkoztam azon, hogy mégis a szakirodalom mostanában már a hátrányokat hangsúlyozza, amikkel alig-alig találkozunk. Hiába írják le, hogy több ivartalanított putyában jelenik meg egy adott daganat, ha egyszer nem is tudják igazolni, hogy azért több, mert a kutya ivartalanítva van, és nem mondjuk azért, mert az ivartalanított állatoknak a gazdái felelősebbek. Előbb elviszik állatorvoshoz például. Úgyhogy ezért kutattam ezt a témát, és én továbbra is úgy gondolom, hogy a magyar helyzetben mindenképpen az ivartalanítás javasolt.
0: Mely országoknak a gyakorlatát nézte meg?
3: Én csak különböző cikkeket gyűjtöttem ki, de az egyik kolléganőm az állatvédelmi képzésben, Andrássyné dr. Baki Judit, kifejezetten több országgal is foglalkozott, például Svédország, Norvégia, itt nem javasolt, vagy tilos az ivartalanítás, Belgiumban se szoktak ivartalanítani, csak a macskákat, ezen kívül Olaszországot, Spanyolországot vizsgálta, ahol pedig a kóborállatállomány miatt abszolút az ivartalanítást preferálják, állami szinten támogatják ezen kívül Romániát és Törökországot.
0: Néhány érdekes megoldást vagy szemléletmódot esetleg említene, hogy ezek az országok hogyan gondolkodnak?
3: Az olaszországi példa, meg a spanyolországi, az olyan szempontból nagyon érdekes, hogy hazánkhoz hasonlóan ott is probléma a kóborállatállomány, és azt mutatják a tapasztalatok, hogy jelentős állami támogatással és állandó ivartalanítási programokkal sokat lehet javítani a helyzeten, főleg ha emellett a társadalomnak a felvilágosítása is zajlik. Ezzel szemben Romániában, ahol ugyan kötelező az ivartalanítás már talán több mint 10 éve, ott nincsenek ilyen jó eredmények, aminek valószínűleg az lehet az oka, hogy egyrészt nem sikerült ennyire jól államilag ezt a rendszert kiépíteni, másrészt pedig talán a hozzáállás se megfelelő még a tulajdonosok részéről, de ez csak így személyes véleményem a olvasottak alapján.
0: És akkor még említette az északi országokat.
3: Igen, az északi országokban az a különleges, hogy ott lényegében nincsen kóborállat probléma, tehát nagyon régóta nagyon magas az állattartó kultúra, tehát odafigyelnek a tulajdonosok az állataikra, nem hagyják, hogy felesleges szaporulat megszülessen, és emiatt náluk, hogyha nem végeznek el ivartalanítást, az olyan szinten nem okoz problémát, ami az egész állatvédelmet érinteni. Egyedileg, hogyha pedig az adott állat beteg lesz, akkor elviszik és kezelik megfelelő módon.
0: Tehát akkor a szemléletváltás kulcskérdés.
3: Nagyon-nagyon fontos, hogy az embereknek ezt a felelősségvállalását megerősítsük.
0: Nyugat-Európában már hallani olyanokat, hogy bizony, hogy is mondjam, a gazdiságra abszolút alkalmas emberek sem kapnak mondjuk kutyát egy menhelyről. Tehát, hogy már nagyon meggondolják, hogy egyáltalán kinek adják oda azt az állatot, és hát van úgy már, hogy olyan sokat kéne várni egy állatra, hogy más országokból szerzik be ezeket az állatokat, mert hogy hát annyira kevés a menhelyi állat, különösen kóborkutya meg már ugye nincsen. Nem lehet, hogy ez is az alapja annak, hogy már nagyon meggondolják, vagy nem is engedik, vagy tiltják az ivartalanítást?
3: Azt nem gondolnám, hogy úgymond kutya hiány miatt lenne tiltva az ivartalanítás. Szerintem ez az általános orvosi ne árts elv, aminek a hatása, hogy szakmailag már ezt a megelőző műtétet ők nem tartják indokoltna esetleges káros hatások miatt. Ellenben mindenhol azt tapasztalom Magyarországon is, hogy az állatvédők próbálják nagyon meggondolni, hogy kinek adnak állatot. Itt Magyarországon is a legtöbb helyen elég szigorú elvárások vannak, és ezt itt Magyarországon is zokon veszik a jelentkezők. Ezt én is tapasztalom, mi ugyancsak egy kis helyi állatvédő egyesület vagyunk, de ezt már észrevettem én is, hogyha kérünk egy bemutatkozó levelet egy gazditól, szeretnénk tudni, hogy pontosan hol fogja tartani az állatot, meg szeretnénk nézni azt az udvart, vagy képeket kapni róla, akkor ő ezt zokon veszi. Úgy érzi, hogy nekünk ehhez semmi közünk, ő jó gazdi lesz, és kész, és ezt mi csak úgy higgyük el. Csak hát mivel mint állatvédőknek nekünk vannak már rossz tapasztalataink, nyilván nem tudjuk csak úgy elhinni, szeretnénk, ha ezt igazolná, megmutatná.
0: Ez az én tapasztalatom is a magyarországi helyzetről. Közösségi oldalakon is hatalmas csatározások folynak, hogy mit képzelnek ezek, hogy még ezt is akarják tudni, meg azt is akarják tudni. Ilyeneket szoktam olvasni. Hát szóval ezen a területen is akkor kell szemléletváltás, hogy a mai állattartás az már messze nem olyan, mint 10-20-30 évvel ezelőtt volt. Így van?
3: Igen. Sokan még mindig azt hiszik, hogy egy kutyatartás annyiból áll, hogy évente egyszer egy kötelező oltás veszettség ellen, illetve megveszem a helyi boltban a legolcsóbb kutyatápot, meg odaadom a maradékot. És úgy gondolják, hogy ez elegendő. Ez nem elegendő, a kutyákat nagyon sok parazita ellen folyamatosan illik védeni, nincs törvényileg előírva, de hát egy gondos állattartó nem hagyja, hogy a kutyája bolhás legyen, férges legyen, stb. Ha betegsége van, azt kezelni kell, aminek költsége van. Ez az, amivel a magyarországi kutyatartók nem nagyon akarnak számolni. Illetve azt hiszik, hogy ott van a menhelyen egy kutya, annak bárhol jobb lesz, mint a menhelyen, miért nem adjuk oda, csak azzal nem számolnak, hogy hányszor volt már olyan, hogy mi aztán újra befogtuk azt a kutyát, amit örökbe adtunk mondjuk. Mert nem volt felelős a gazdi, kiszökött a kertből, stb. Stb. Tehát nyilván mi csak a kutya érdekében próbáljuk ezeket a örökbeadási szabályokat szigorítani. Azt tartjuk mi még így, mint állatvédők fontosnak, hogy ezt a szemléletet megváltoztassuk, ahhoz nyilvánvalóan a gyerekeket kell megcélozni, az új generációt. Mi a Lébényi Zöld Mancsok Egyesületnél erre külön hangsúlyt fektetünk, nagyon szeretünk elmenni iskolákba, óvodákba, bármilyen közösségbe erről beszélgetni a gyerekekkel. Nagyon fogékonyak, nagyon nyitottak, és abban bízunk, hogy ők már úgy nőnek föl, hogy a megfelelő felelős állattartás az nekik alap. Ebben látom nagyon-nagyon nagy jelentőségét az állatvédelmi munkának, nem csak az adott állatok mentésében, hanem a felvilágosításban, a szemléletformálásban is.

0: Van ennek a témának egy nagyon más arca is. Az állatvédelem egyik legnagyobb kihívása a kóborállatok számának csökkentése. Az elmúlt néhány évben körülbelül 60 ezer kutya és macska ivartalanítását finanszírozták állami forrásból, mert hogy van, akinek tényleg nincs pénze a műtétre. És hát persze vannak olyanok is, akik ezt nem tartják fontosnak. Vannak olyan országrészek is, például Kelet-Magyarország, ahol az ott dolgozó állatvédőktől azt hallom, hogy szinte belefulladnak a kóborállatokba. Nemrég három képviselőjük az élő környezetért felelős minisztériumban kért meghallgatást, hogy elmondják a tapasztalataikat. Egyikük Vidra Betti, a PCAS Állatmentő és Környezetvédő Egyesület alapítója és elnöke, a No Kill Hungary mozgalom létrehozója, önöknek is elmondja, mivel szembesülnek naponta.
1: 2000-ben alapítottam a szervezetet, 2010-től folyamatosan járjuk az ebrendészeti telepeket, főleg a keleti régióban. 2022-ben indítottam el a No Kill Hungary mozgalmat, mert PCAS Állatmentő Egyesületként már betelt a menhelyünk, és kellett külső segítség, online önkéntesekkel próbálunk meg közel 40 gyepmesteri telepről, ebrendészeti telepről állatokat menteni.
0: Az ivartalanítás hiánya milyen problémákat okoz ezeken a területeken?
1: Maradjunk az ebrendészeti telepek környékén. Nagyon sok telep vállalkozási formában működik, vagy önkormányzat gazdasági megfontolásból környező településekkel szerződést köt, vagy pedig maga egy vállalkozó egy területet, vagy több területet is próbál lefedni gazdasági haszonszerzési célra leginkább. Azok, akik gazdasági alapokra helyezik az ebrendészeti szolgáltatást, nekik nem érdekük a prevenció, azaz az ivartalanítás, vagy a lakossági felvilágosítás, mert nekik minél több kóborkutya van, annál több a bevételük. Azért is indítanám minden a dolgot, mert hogyha az ebrendészeti telepek környékéről indulunk ki, és általában, ahol nagy igény van erre a szolgáltatásra, ott olyan felelőtlen lakosság, vagy sok a szegregátum, vagy van szegregátum, vagy nagy a mély szegénység. Az eseteknek a legnagyobb százalékában ez áll a háttérben, ez a gyökér probléma. Nincs pénz se oltásra, akarat sem szokott lenni, az ivartalanítások pedig úgy túl vannak árazva, hogy arra végképp nincs egyáltalán ezeknél a családoknál, állattartóknál pénz, és ugye a kutya kell, az egy külön műsor témája, hogy miért, ebben nem is megyek így bele. Maradjunk annál, hogy kell a kutya szaporodik. Mértéktelen módon özönlenek a kutyák az utcára, a megszületett almokat szétosztogatják egymás között általában, vagy kidobják úton, útfélen, ott hagyják az erdőben, vagy az árokparton. Ezekből a kiskutyákból, akit éppen nem vernek agyon, vagy betegségben nem halnak meg, vagy nem üti el egy autó, vagy bármilyen módon nem halnak meg, akkor ők felnőnek, gazdátlan kóborállatként tengetik a mindennapjaikat ezeken a területeken. Vagy eleve olyan helyeken élnek, olyan gazdáknál, akiknek vagy van kerítésük, de a kaput folyamatosan nyitva hagyják, és a kutya kimegy, és egész nap kóborol, és amikor a család hazamegy, akkor mennek haza, hogyha még van kinek hazamenni, mert nem ütötték el, vagy nem mérgezték meg. Hogyha pedig egyáltalán nincs kerítés, és úgy tartanak állatot, akkor meg alapvetően folyamatosan szinte közterületen tartózkodnak ezek a kutyák, és amikor már túl nagy mennyiségben vannak ezek az állatok közterületen, vagy vándorolnak a gyerekekkel az iskolába, óvodába, a szülőkkel a postára, a saját kutyáik, akiket bevallottan általában nem az ő kutyáik, de mégis őket kísérik, tehát nyilván hozzájuk tartoznak, akkor az önkormányzat, mikor túl nagy a nyomás és nagyon sok bejelentést kap a lakosság részéről, akkor szokta igénybe venni az ebrendészeti szolgáltatásokat.
0: Nyilván az ott levő állatvédő szervezetek vagy önök is próbálják magyarázni, hogy miért lenne ez fontos. Ezt hogyan veszik?
1: Ott szokott lenni a legnagyobb probléma, ahol egyáltalán nem is érték az állat, tehát nem társállat, hanem csak van. Fogyócik. És ne csak a kutyákról beszéljünk, nagyon nagy probléma a cicák esete is. Rengeteg gondot okoz a sok megszületett kis cica. Hatalmas mennyiségről beszélünk. Ha egy picit megengedi, akkor én mondanék pár mondatot, hogy nálunk ez hogy csapódik le érzelmileg. Ugyanis általában azok az állatok, akik felesleges szaporulatként a világra jönnek az ivartalanítás hiányának a következtében, velünk kerülnek kapcsolatban, jobbik esetben állatvédőkkel. Én rengeteg halált látok. Én rengeteg állatot látok kinkeservesen meghalni, szenvedni, kezeletlen betegségekben, rossz tartásban élnek, nem fogják őket megfelelően etetni, vakcinázni, jelölni. Rengeteg ilyen tragédia zajlik a szemünk előtt, és a kiskutyák vegetálnak, így nőnek 2-3 hónapos korukig, és akkor pedig meghalnak. Parvóban rengeteg parvós kutya van az utcákon, megpróbáljuk kezelni őket, iszonyat pénzekbe kerülnek a parvókezelések is, tehát itt okokozati összefüggéseket is látni kell, ez mind-mind felesleges halál, feleslegesen megszülettek, és feleslegesen szenvednek, nincs annyi megfelelő gondos gazda, mint amennyi állat várakozik. A rendészeri telepeken, menhelyeken, nem beszélve arról, hogy mennyi állat él gazda nélkül az utcákon, és ez mind ennek köszönhető, a felelőtlen gondolkodásnak, és ennek a mértéktelen szaporodásnak. Úgy mennek el erről a világról, hogy esélyt sem kaptak. Ez valami borzasztó látni, tömegesen. Amikor az ember meglát egy-egy csatornában, árokparton ott hagyott felesleges szaporulatot, nagyon sokszor még a leválasztás előtt már magukra hagyják, kiviszik árokpartokba, erdőkbe, és ott hagyják őket szanaszéjjel szórva magukra, ami egyébként bűncselekmény, mert állatkínzás, állatelhagyása. Nagyon sok ivartalanítási program van Magyarországon, nagyon sok állatvédő szervezet próbál erre forrást találni, teremteni. Most ez nálam egy nagy dilemma egyébként, hogy önmagában az, hogy valami drága, felmenti-e a gazdát az alól, hogy amikor állatot vállalt, akkor ezt is vállalta, vállalnia kellett volna ezzel együtt. Én akkor megkérdezem, hogy ilyen helyekre normális dolog, hogy alanyi jogon bárkinek lehet állata. Nyilván ezért engem megköveznek majd, mert ezt úgy veszik az emberek általában, hogy akkor azt mondjuk mi állatvédők, hogy aki szegény, annak nincs joga állatot tartani. Én nem azt mondom, hanem aki anyagilag nem áll azon a szinten, hogy valóban át kell gondolnia, hogy ő megfelelő állattartó-e. Csak az a baj, hogy a legtöbb állattartónak ez a fejében fel sem merül, hanem várják azt, hogy az állatvédelmi rendszer kiszolgálja őket az ivartalanítással is, és glóriát raknak a saját fejükre azzal, mert hogy ők befogadtak egy állatot. Ami alapvetően valóban egy nemes cselekedet, de annak tükrében, ha állatvédő szemmel nézem, mi miből segítsünk a gazdátlan állatokon, hogyha folyamatosan a gazdás állatoknak az ivartalanításait, betegségeit, gyógykezelését, operációit kell finanszírozni. Tehát valahogy az állatra soha nem akar költeni nagyon sok állattartó, hanem mindig valami mögé bebújik, és mindig ránk hárítja a felelősséget, hogy hát ő akkor el kell, hogy altassa. Én ezt már nagyon nem szeretem. És az ivartalanítás ugyanígy van. Másodjára, harmadjára szül az állata, és neki nincs pénze ivartalanításra, de minden másra azért szokott lenni. Tehát ilyen állattartói réteg is van.

0: Ezek után lehet, hogy el sem fogják hinni, ami most következik. Pedig igaz, és jól mutatja, hogy állatvédelmi szempontból mennyire megosztott ez az ország. Ugorjunk most a fővárosba. Újbuda 2022-ben indította el ivartalanítási programját a saját kerületében lakók állatai számára. Háztartásonként legfeljebb egy állat műtéti költségeit fedezik. Dr. László Imre polgármestert arról kérdeztem, mi motiválta őket, hogy elindítsák és fenn is tartsák ezt a programot.
1: Az egyik teljesen egyértelműen ezeknek a kis állatoknak a szeretete és tisztelete. Másrészt, amikor ugye úgy mondják, tüzelnek ezek az állatok, akkor bizony nagyon kellemetlen történések is lehetnek. Beszélgettünk több olyan kutya és macska, mert ugye ez a két állat, ami a középpontjában van a történetnek, tulajdonossal, akik valamilyen megoldást kerestek erre, ami az ivartalanítás, és akkor jöttünk arra rá, hogy valamilyen formában kultúrát helyzetbe kellene hozni a kisállattartást itt a kerületbe, és ennek egyik nagyon komoly lépcsőfoka az, hogy bekapcsolódunk ebbe a tevékenységbe, és segítjük a kisállattulajdonosokat, aki nyugdíjból él példának okáért. Az nagyon nehezen engedheti meg magának a több tízezer forintot, ami az ivartalanítással kapcsolatos. Tehát az első időszakban nem arról volt szó, hogy 100%-ba térítettük. Ennek a költségeit nem volt statisztikai adat, ami rendelkezésünkre állt volna. A bejelentkezések kapcsán tudtuk fölmérni azt, hogy mi is valójában a helyzet. És ezért csúszott el ez a történet a 100%-os térítés irányába.
0: Az első évben, 2022-ben hányan jelentkeztek erre a programra?
1: 100-150-200, tehát ez lassan indult be ez a történet. Most legutoljára már lassan elérjük a 600-at.
0: Hogy megy ez a gyakorlatban? Tehát valaki azt mondja, hogy van egy kutyám, van egy macskám, ivartalanítatni szeretném, valamiféle papírt kell kitöltenie, vagy digitálisan beküld egy kérést, egy kérvényt. Hogy megy ez?
1: Jelentkezik a kisállat tulajdonos, igényli ezt a támogatást és segítést. Kijelölt állatorvosok vannak, akik ezt a tevékenységet végzik a kerületbe, és akkor ennek megfelelően ezt a kapcsolatot létrehozzuk, és az állatorvos tőlünk kapja meg a beavatkozásért járó térítést, a kisállattulajdonosnak pedig díjtalan.
0: Óriási dicséret illeti az önkormányzatot, hogy ezt bevállalják. Nem tudom, hogy azok, akik nem tartanak állatot, nem háborognak-e emiatt.
1: Ilyen negatív észrevétel nem jutott még szerencsére hozzám. Én is kis állattartó vagyok, mert cicám van és imádom, de hát ez zárójelbe és nem lényeges.
0: De igen, ez szerintem nagyon fontos. Bocsánat, hogy ezt mondom, de ez nagyon fontos része ennek a történetnek.
1: A szemlélet formájából igen, de a munkatársaimat életi dicséret, akik ebbe beleálltak, és ezt nagyon lelkiismeretesen csinálják. Van egy alpolgármester, akinek kitüntetett feladata, ennek a figyelemmel kísérése és támogatása. Egy szóval szerencsére megvan az a háttér csapat, amelyik átérezve ennek a jelentőségét segíti, hogy ez sikeres legyen. De azért hadd tegyem hozzá, még olyan dolog is színesítette ezt a képet, hogy taxisokkal van szerződésünk a nagy testű kutyák esetében. Mondjuk egy nyugdíjasnak van egy gyönyörű szép kutyája, de hát szegény menni is nehezen tud, nem azt, hogy még egy elaltatott kutyát cipeljen. No, ezt is térítjük.
2: A hét gazdia.
0: Gyorsan le is feküdt mellénk ez a gyönyörű szép kutya. Milyen fajtájú kutya ő?
3: Husky. Ugye nem állíthatom, hogy fajta tiszta, de nagyon úgy tűnik, hogy a szülei huskyk lehettek.
0: Szabó Viktória, kutyaoktató, gazdikócs.
3: Őt egyébként 7 évvel ezelőtt mentette a fajtamentő alapítvány. Észak-Magyarországon egy traktor alatt találták törött lábba a szörnyű állapotban, és a helyi vadász hívta fel az alapítványt, hogy akkor vagy elviszi innen valaki ezt a kutyát, mert veszélyt jelenthet, vagy kilövi. Hál' Istennek, hogy ilyen jó fej volt a vadász, és nem történt tragédia. tragédia, és így a fajtamentők értementek, elvitték ugye az állatorvosukhoz, aki egyből ivartalanította őt, illetve ugye a lábát elkezdték ugye kezelni, helyrehozták, és aztán hát én megláttam a posztját, láttam a tekintetét, és hát nyilván elbőgtem magam, mert nekem 10 évvel korábban halt meg a kutyusom, és nem tudtam túltenni magam az ő elvesztésén, mert ő vele nőttem fel, ő volt nekem a minden. Nagyon szoros kapcsolatunk volt, 10 év kellett, mire én azt mondom, hogy felkészültem egy új kutya fogadására, és valami benne volt, vagy nem tudom, a tekintetében olyan bölcs tekintete van, olyan, mint aki tényleg már sokat látott a világból, és egy ilyen tanítóként most engem tanít és nevel.
0: Orion lett a neve ennek a kutyának. Miért pont Orion?
3: Hát a fekete-fehér tévé. Az én korosztályom még emlékszik rá, mivel ő is fekete-fehér színű, hát legyen Orion.
0: Amikor önhöz került ez a kutya, már sokkal érettebben, hogyan állt neki Orion nevelésének?
3: Egy kutya örökbefogadása, nagy felelősség. Azért ez egy 10-15 évre szóló életmódváltozás, napi rendszerességgel kell vele foglalkozni, de itt nem csak a sétára gondolok, hanem a tréningezésre, a nevelésére, az oktatására, a fárasztására, a mentális fárasztására, és tanítok neki új dolgokat, átismétlem a korábbiakat, sportolunk, túrázunk, rengeteget mozgunk, lecserélődött a baráti körünk, vagyis átcserélődött, nyilván kutyásokból most már több van. Ez egy elképesztően nagy változást hoz.
0: Jól hallottam, hogy az egész életét felborította ez a kutya?
3: Fenekestül még hozzá. Én a kosztümöt, a tűsarkút, a magassarkút cseréltem le. Ugye egy ilyen szabadidős, bakancsos, pólós kutyaoktatós díra, ha úgy tetszik, a marketing és média területet magam mögött hagyva. Orion volt az, aki engem erre a területre lögdösött. Nagyon sok helyen jártunk, sok kutyással ismerkedtünk meg, tanfolyamokon voltunk, és voltak olyan benyomásaink, hogy én ezt egy kicsit máshogy csinálnám. És szerencsére az a visszajelzés, hogy ez nagyon is jól sikerül. Tényleg szerelem az, amit én csinálok. Állandóan kutyák között vagyok, feltöltenek, jó az egészségem, mentálisan is olyan kedves gazdikkal ismerkedünk meg, jó barátok leszünk. Nagyon örülök, hogy ugye jó Isten szeret és Orionta az utamba sodorta, aztán természetesen Pandorát is, mert most biztos panaszkodna, hogy ő róla nem beszélek. Ugye ő 3 éve van velem, ő is rossz körülmények közül mentett a husky, illetve most egy új kis kutyával bővült a falkánk, vagy a családunk. Ő pedig egy 5 hónapos ausztrál juhász kisbaba, egy stabil idegrendszerű, egy nagyon-nagyon kiegyensúlyozott kutyus a Varu. Egy kis faluban cseperedett, de ott társállatokhoz szoktatva lett, szocializálva gyerekhez, hangokhoz, zajokhoz, és ő most becsöppent a 9. kerületbe, és olyan magabiztosan közlekedik az Üllői úton, a 4-es-6-os vonalán, ha sétálunk, mintha mit született volna.
0: Hogyan változtak az érzelmei annak kapcsán, hogy ez a kutya végül is betoppant az életébe, és jött aztán a többi is.
3: Nagyon megváltoztatott engem, már ami a kapcsolataimat, a kapcsolódásaimat illeti. Nálunk fontos azt is megemlíteni, hogy Orionnak egy lelkes rajongója alapított egy alapítványt, ez az Orion Felelős Állattartásért Alapítvány, és ha Orion nem lenne, akkor minden bizonnyal nem tekinteném missziómnak, vagy küldetésemnek azt, hogy a gyermekeket, a jövő felelős állattartóit neveljük. Nagyon sok mindent elmond egy társadalomról, hogy hogy bánik az állataival. Szóval engem ebbe a segítő világba is bevitt Orion.

kedves hallgatóink! Szótlanok hangján című állatvédelmi műsorunk mai adásának végéhez értünk. Továbbra is várjuk leveleiket e-mail címünk ékezetek nélkül szótlanokhangjan@mtva.hu. Írják meg saját történeteiket, kérdéseiket, mindazokat a témákat, amelyekről szívesen hallanának. A Hét Gazdia rovatba is várjuk javaslataikat. Zenei szerkesztőnk Radics Zsuzsa és a hangmérnök Schwarz Nóra nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Jövő hét szombaton is várom Önöket. Akkor arról lesz szó, mit kell tennünk, ha sérült, elhagyott kutyát, macskát, madarat vagy vadállatot találunk. A felelős szerkesztőt, Benkő Andreát hallották.

0: Országjáró a Kossuth Rádióban.
1: Pontosan 14 óra van, jó napot kívánok, Cifra Szilvia vagyok. Rácz Almásról, a 22. Tökfesztivál helyszínéről jelentkezik ma az Országjáró magazin. Felelős szerkesztő kollégámmal, Domokos Istvánnal egészen 17 óráig keressük a Rácz Almási kincseket, értékeket, és ide várjuk az alkotó egyéniségeket, lelkes közösségeket. Hamarosan kiderül, hogyan lett egy nem tőktermesztő településen a tők a legnagyobb közösségi fesztivál főszereplője. Kalandozzanak velünk tehát egészen 17 óráig, a hírek után már is kezdünk.
2: Kibertámadás érte az orosz online szavazási rendszert. Megnyílt a világ legismertebb sörfesztiválja. Holnap is kellemes napos idő lesz. Köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Szlotta Judit. Súlyos kibertámadás érte éjszaka a Moszkva online szavazási rendszerét. Ennek ellenére reggel időben megnyíltak a szavazóhelyiségek a háromnapos parlamenti és regionális választások második napján. A Központi Választási Bizottság vezetője azt mondta, minden támadást sikeresen visszavertek. Az elektronikus szavazás 33 régió lakosai számára érhető el. Moszkvában 4 millióan regisztráltak előre, és közülük több mint 3 millióan le is szavaztak így délelőtt 9 óráig. Tegnap Vlagyimir Putyin elnök is online adta le szavazatát. Rakétákkal és csaknem 200 drónnal támadták az oroszok éjszaka a dél-ukrajnai Odesszát. A város két kerületében és a környező településeken csaknem 180 ezeren maradtak áram nélkül. Reggelre több mint 60 ezer háztartásban sikerült visszaállítani a szolgáltatást, de fennakadások lehetnek még a létfontosságú infrastruktúrában és a villamos közlekedésben. Az ukrán légvédelem a támadó eszközök többségét lelőtte. Rövid időre készenléti állapotba helyezték délelőtt a lengyel földi telepítésű légvédelmi rendszereket és a radaros felderítést, de végül nem történt légtérsértés, közölte a lengyel hadsereg. Korábban a nyugat-ukrajnai orosz légitámadások idején a vadászgépek is felszálltak, de erről most nem érkezett információ. Itthon hatályba lépett a dízelautók támogatási rendelete. A kormány az év végéig 20 ezer forintot biztosít a legfeljebb 150 lóerős dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek a gázolaj áremelkedésének kompenzálására. A Magyar Államkincstár a támogatást 4 részletben folyósítja az üzemben tartónak. Az első részletet szeptember 30-án utalják. Külön igénylésre nincs szükség. A pénz az adóhivatalnál nyilvántartott bankszámlán jelenik meg. Ennek hiányában postázzák. Az aszálykárok mérséklésére a gazdák területalapú támogatásának 20-40%-os emelését javasolja a KDNP. Latorcai Csaba, a párt alelnöke szerint a fiatal gazdák esetében ennél is nagyobb, 50%-os emelésre lenne szükség, mert sok helyen érdemi bevétel nélkül maradnak a termelők. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium korábban jelezte, kérik az Európai Bizottság mezőgazdasági tartalék megnyitását, valamint tervezik a területalapú támogatások összegének megemelését. Megnyílt a világ legismertebb sörfesztiválja, a Müncheni Oktoberfest. A következő két hétben több mint 6 millió látogatót várnak a bajor nagyvárosba. Az első hordót a hagyományoknak megfelelően a polgármester csapolta meg, aki az első korsó sörrel a tartományi miniszterelnököt kínálta meg. Idén átlagosan 15 euróba kerül egy liter sör. Az Oktoberfesten szigorú biztonsági intézkedések lesznek, több száz rendőr járőrözik, és a látogatók csomagjait átnézik. Országszerte süt a nap, eső nem várható. A szél mérsékelt marad. Délután 24-29, este 16-22 fok várható. Holnap is folytatódik a szép őszi idő sok napsütéssel, majd hétfőn egy gyenge hidegfront érkezik, néhány fokos lehűléssel. 15 órakor jelentkezünk híradással legközelebb.
3: Műsorajánló. Utánpótlás nevelés.
4: Nem kell minden gyereknek élsportolóvá válnia. Sokkal fontosabb, hogy szeressék azt, amit csinálnak. találjanak egy sportágat és egy közösséget, ami végig kíséri az életüket. Ezt üzeni az olimpiai bajnok párbajtőrvívó Szászemese, valamint a műsor másik vendége Zsoldos Péter, a KSI elnöke. Én Virányi Zsolt vagyok, várom önöket.
3: Utánpótlás nevelés. Sportol a gyerek. Vasárnap délután 2 órától a Kossuth Rádióban.
5: Műsorajánlót hallottak.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Országjáró a Kossuth Rádióban.

0: hátszalmán szívéből szállt a dal csalogató nóta, és ebben a csodálatos kora őszi napfényben egyre többen érkeznek ide a 22. Tök Fesztivál helyszínére. Aki a környéken van, az jöjjön Rácalmásra, mert csodálatos maga a kúria is, ez a közösség is. Vagy hogyha messzebb van, akkor hallgassa az országjáró műsorát egészen 17 óráig. Itt keressük azokat az értékeket, ami miatt, vagy akik miatt érdemes erre a településre érkezni. És miközben én ezt mondtam, már ide is léptem az énekes fiatalokhoz, Márkusné Igmándi Zitával, aki kísérte őket, ő a Jankovics Miklós Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola énekzene tanára. Egy picit azért megillettődtek a gyerekek, de azért a dalban feloldódtak. Hála Istennek, a dal az egy jó kapaszkodó, nem?
1: Igen, hát nagyon sok mindent fejleszt ugye a gyerekeknél. A legfontosabb ugye, amikor ugye a beszédnyelvi készségeknek a fejlesztése, aztán ugye az idegrendszernek a fejlesztése, a szépérzéküknek a fejlesztése, és az előadói készség, hogy ki tudjanak állni majd később is, és tudjanak a gyerekek szerepelni.
0: Johannához, Palkovics Johannához lépek. Azért ez egy picit furcsa, amikor itt vagy a kúria kellős közepén, az udvaron, és sok-sok érdeklődő, nézelődő érkezik, és vásárolnak, meg itt vannak ezen a fesztiválon. Egy picit azért azt gondolom, hogy aggódtál, de amikor elkezdtél énekelni, már a mosoly is megjelent az arcodon. Mióta énekelsz?
2: Harmadikos korom óta, én úgy emlékszem, akkor versenyeztem legelőször.
0: És hát nem is utoljára, mert az előzőekben Zita néni mondta, hogy nem is olyan régen volt egy verseny, ahol nagyon szép eredményeket értetek el.
2: Igen, volt. Én szerintem...
0: Ez régen volt még a nyár folyamán, vagy még az előző tanév végén?
2: Szerintem ahogy az előző tanév közepe fele volt. Én úgy emlékszem, hogy talán ezüst vagy bronz volt.
0: De kiszámolj, az a lényeg, hogy sikeres volt, és ugye otthon anyáik, meg azért a család nagyon örült a sikereidnek.
2: Igen.
0: Szeretnél-e majd később is énekelni? Ez az út, amin te haladni fogsz tovább? Mit gondolsz?
2: Én nagyon szeretnék majd később is énekelni, és igen, lehet.
0: Táncolni is szoktál? Néptáncolni is?
2: Igen, én néptáncolok is a Vasasnál.
0: Lehet, hogy úgy könnyebb lett volna, nem? Hogyha járhatod is közben.
2: Nem, én így a kettőt nem tudom úgy annyira.
0: Vagy táncolunk, vagy éneklünk. Na és mi a helyzet a fiatal emberrel? Szalai Botondál még itt, és énekeltél nekünk az előzőekben. Te mióta dalolsz?
3: Én is harmadikos korom óta éneklek, és abban az évben volt ugyanúgy az első versenyem.
0: Nyilván azért van néhány évkor különbség köztetek. Te már itt nagyon határozottan álltál Johanna mellett. Nem illetődtél meg, gyakran léptek fel? Gyakori feladat az, hogy mondjuk egy-egy ilyen fesztiválon, vagy egy versenyen megmutassátok magatokat?
3: Hát aránylag gyakran, például a tavalyi ballagáson is énekeltem egy honfoglalást, és idén, már április vége fele volt a Tiszán innen Dunántúl országos verseny, ahol kiemelt arany minősítést kaptam.
0: Hát gratulálok mindkettőtöknek, egy mondatra visszalépek Márkusné Igmándi Zitához. Sok-sok tehetség van az önök iskolájában. Énekelnek, zenélnek, mi mindent tanulhatnak önöknél?
1: Matematikai tehetséggondozásunk van, sportban is nagyon erősek vagyunk, diákolimpiákon szerepelnek, színjátszó szakkörünk van, szinte minden tantárgyat felől el a tehetséggondozásunk, a magyar nyelv és irodalomból versmondóink, prózamondóink. Ezért aztán mi el is kezdtünk egy folyamatot, ugye a tehetségpont folyamatát, amelynél akkreditált tehetségponttá váltunk. Ez most már 2025 márciusában sikerült ezt a címet megszereznünk. Innentől aztán tényleg kiemelt feladatunk az, hogy a tehetségekkel is foglalkozzunk. Azt azért még elmondanám, hogy nálunk nem csak tehetséggondozás van, hanem integráció is. Tehát azokra a gyerekekre is kiemelt figyelmet fordítunk, akiknek esetleg valamilyen tanulási, illetve mentális problémájuk van.
0: Jó példa a tehetséggondozásra a két fiatal, akik itt voltak az országjáróban. Nagyon szépen köszönjük, hogy az őszi délutánunkat így bearanyoztátok a hangot.
4: Országjáró. Történetek közelről.
5: Rácalmás szívéből, a Jankovics kúriából jelentkezünk. Itt már a bevezetőben hallhattunk néhány lelkes, fiatal énekest, de hát az itteniek, az itt élők is nagyon lelkesek. Mondhatni azt, hogy lokálpatrióták, és aki itt van mellettem, Német Miklósné, ahogyan itt ismerik önt, Pöttyike kezi csókolom, a helyi iskola egykor igazgatója, no meg hát rajztanár, így is ismerik, de helyi történetben is nagyon otthon van, mert kutatja, és rengeteget ír mindenről. Ahol most állunk pontosan, ez a helyszín milyen múltra tekint vissza?
6: Ez a helyszín a török idők után létesült, hiszen akkor két család megkapta Rácalmásnak a területét, és az egyik család a Jankovics

0: család itt felépítette a kúriáját.
1: És a Rácalmás, mint név, település, név, az hogyan keletkezik?
0: Ez is a török idők után keletkezett, mert sajnos a háború alatt, míg a törököt kiűzték innen a zsoldosok, a törökök is kipusztították a lakosságot, és rácokkal, szerbekkel, rácokkal telepítették be, és így lett Almásból Rácalmás.
1: Az almás azért almás, mert nagy gyümölcsös kert az volt itt a jellemző egykoron?
0: Hát ez azóta is vitatott, mert volt itt egy almás család, almási, és nem tudjuk, hogy ők kapták a településről a nevüket, vagy az ő nevüket vett át a település.
1: Ez az almási, almási gróf, nincs kapcsolódás.
0: Nem, ez a család kihalt a török idők alatt.
1: Egy karnyújtásnyira van a Duna, az is egy nagyon szép hely, szóval, amire nagyon büszkék az itteniek.
0: Hogyne, nem véletlenül lakott ez a település már a bronzkor óta, hiszen a Duna védelmi vonal, szállítási útvonal, lehetett halászni, úgyhogy ez egy fantasztikus hely. Ráadásul itt volt annak idején, az Árpád-korban a legnagyobb réve a Dunának. Itt keltek át, úgyhogy óriási viták voltak a terület tulajdona fölött. Nem is tudnánk ennyit Rácalmással, nem pereskedtek volna egymással folyamatosan az almási földesurak és a veszprémvölgyi apácák.
1: És ha a lakosságát tekintjük Rácalmásnak, hogy alakul itt a létszám? Mert volt, amikor többen voltak, kevesebben, mi itt a helyzet a jelenben?
0: Ameddig vissza tudunk nézni, ott körülbelül olyan 3-4 ezer fős volt Rácalmás, de akkor még nagyon sok tanya tartozott hozzánk. Most viszont az 5000-et meghaladtuk. Vonzó a település, közel vagyunk Budapesthez, nagyon sokan lejönnek hozzánk lakni, főleg mióta home office-ba lehet dolgozni, ez egy kiváló hely.
1: Hogyha innen a kúriáról elindulunk, és megyünk, mendegérünk, bejárjuk itt a kis zegzugos utcákat, magaslatok vannak, lejtők vannak, az építészetére mi a jellemző?
0: De pont ez a szép, ez egy löszpart. És valamikor a honfoglalás idején megcsúszott ez a lösz, kialakultak ezek a lépcsőzetes formák. Így ezáltal nem lehet máshova építeni, csak ott fér el az utca, ahol halad most is. Tehát az ófaluban a házak most ugyanott vannak, ahol az első katonai mérésnél voltak az épületek.
1: És ha ránézünk az épületek stílusára, akkor mit tudunk elmondani az országjáró hallgatóinak? Rácalmásra építészetileg mi a jellemző?
0: A legrégebbi épületek azok nagyjából a barokkorban készültek, de azért itt nem olyan gazdag nemesek laktak, középnemesek voltak, akik egyszerű kúriákat építettek maguknak. Ők nem annyira a földjükből éltek, mint abból, hogy különböző tisztségeket vállaltak, bírók voltak és hasonló feladatokat vállaltak.
1: Tanárnő, mikor beszél Rácalmásról, csak mondom a hallgatóknak, próbálom leírni, láttatni, hogy csillog a szeme, amikor a településről beszél. Honnan ez a nagy rajongás a saját milliója iránt?
0: Hát én itt születtem, majdnem a szigetbe, de ezt megúsztam, és azóta is itt élek, ide jöttem vissza dolgozni, itt ismerek az embereket, engem is ismernek, és nagyon szeretem a települést.
1: Rácalmás egy város, de mégis olyan, nem akarom én ezt ledegradálni, falusias a hangulat.
0: Pontosan így van ez. Valójában előbb kaptuk meg a városi rangot, mint hogy megérdemeltük volna. Tehát mi azóta azon dolgozunk, hogy tényleg igazán kulturális és minden szempontból város legyünk, de ha szépet akarok mondani, akkor én is mindig azt mondom, hogy ott a falu végen.
1: Hát ezt érzem, hogy az emberek egymással beszélgetnek, főleg azok, akik már ugye régóta ismerik, de azért szívélyesen fogadják az ideérkezőket erre a fesztiválra, és legalább ezt lehet tapasztalni.
0: Igen, ez valóban így van, szívünkben ez falu maradt. A státuszában város, ennek vannak előnyei, de mind az életmódjába úgy falu.
1: És hogy Rácalmás sok-sok kincset, értéket, emberi történetet rejteget, de az ön szívéhez mi az, ami a legközelebb áll? Mi az, amit kiemelné, és így országvilág előtt elmondaná?
0: Valóban nagyon sok történet van, de most épp egy ilyen humoros történet jutott eszembe, hogy amikor megcsúszott a partfal, akkor még Kulcs is Rácalmáshoz tartozott, és fönt a hegyélen volt egy ház. És éjszaka úgy csúszott meg, hogy egybe lement a ház a Dunapartig. Kiment a gazda, és azt mondta a feleségének, hogy asszony, gyere ki gyorsan, följött a Duna, akkor átáradt. Mert ott volt a ház előtt.
1: Hát ez egy érdekes történet, gondolom, aki ezt átélte, annak nem volt ilyen érdekes. Nagyon szépen köszönjük, de a történet érdekes mindaz, ami ugye a településről szól. Vendégünk volt itt az országjáróban, Németh Miklósné Pötyi, aki ugye helytörténetben otthon van, és nagyon sok diákot pallérozott itt. Köszönjük szépen, Kezicsókkal, minden jót.
0: Köszönöm szépen.
2: Országjáró. És a Tök Fesztivál forgatagában vagyunk, és nagyon-nagyon sok különféle tökös kompozíció vesz minket körbe. Itt már tényleg benne járunk bőven az őszben, úgy érzi az ember, hogyha Rácsalmásra érkezik a Jankovics kúriához, meg amíg eljut ide, mert hogy az a jellegzetessége ennek a fesztiválnak, hogy nagyon sok család fog össze azért, hogy az ide vezető út is izgalmas, szép és különleges legyen. Stengerné Nyikom Dóra, illetve kedves férje Stenger Ferenc áll itt most mellettem, és hát büszkélkedtek, hogy nem az első alkalommal készítettek különleges tök kompozíciót, ez most a tónál látható, mi is láttuk, ahogy jöttünk ide a kúriához. Hogy kell ezt elképzelni, már nyár vége fele azon töri Dóra a fejét, hogy na idén akkor mit alkossunk a tökből?
3: Hát az az igazság, hogy az ötlet az már januárban megfogalmazódik, és szépen apránként dolgozunk ki a kompozíciót, de a munkának a nagy része az közvetlenül a Tök Fesztivál előtt egy-két héttel kezdődik meg, az összeállítás folyamata akkor történik.
2: Ez egy igazi családi rendezvény, ez a Tök Fesztivál, hogyha én itt a kúria udvarán körbenézek, akkor családokat, sok-sok kisgyereket látok, tehát azt gondolom, hogy őket kell elsőként megszólítani, az ő tekintetüket kell rabulejteni. Mit álmodtak meg idénre?
3: Idénre Shrek kompozíciót álmodtuk meg. Tulajdonképpen az ott vagyunk már pont a Tök Fesztiválon, mivel a gyerekek nagyon szeretik a mesehősöket, jól felismerik őket, és szeretünk interaktív kompozíciókat gyártani, amely alapján tehát be tudnak ülni fotózkodni, egy kicsikét magukénak érzik.
2: Mit készített ebből Ferenc? Mi volt az ön dolga? Mert gondolom Dóra álmodik egy nagyot, aztán jön a technika, hogy azt hogy lehet megvalósítani? Hogy kell kifaragni, hogy kell egymáshoz kapcsolni a tököket, az alkatrészeket?
4: Így van, ő felelős a művészi kialakításért, én meg még összekötöm a művészeteket.
2: Na és akkor ez inkább kellemes pillanat, amikor ez a kettő találkozik, vagy bosszankodnak, hogy hát, hogy most akkor ilyen karcosan fogom, az anyukám, ezt nem lehet megcsinálni. Szóval volt már ilyen?
4: Persze volt.
2: Akkor a Dóra módosít?
3: Igen, mindenféleképpen.
2: Elfogadja Ferenc ötletét.
4: Már pedig megoldod.
2: Hát figyeljen, hát ezt így kell, és akkor megoldja, ugye?
4: Így van, kénytelenek vagyunk.
2: Hanyadik év, amikor már így együtt összedolgozva készítik ezeket a díszeket?
4: Nagy kompozíciót 3 éve. De kis kompozíciót, ahogy indult a Tök Fesztivál, akkor még házhoz lehetett kirakni a dekorációkat, azt már kezdetek óta.
2: Én is, ahogy érkeztünk a csapattal, láttam, hogy egy-egy portán is, egy-egy bejárati ajtónál, egy kapu előtt is ott vannak a tökök, amik nem csak kifaragva vannak, hanem egymásra vannak halmozva, figurává alakítva. Egymás között már ötletelnek, vagy egymás között cserélgetik a praktikákat a kompozíció készítő családok?
3: Hát ahogy szoktunk azért beszélgetni, mindenféleképpen szó esik erről, hogy te most akkor mit fogsz idén csinálni, és akkor azért próbálunk úgy, hogy azért ne egyformák legyenek, tehát hogy ne mindenki kukacot, ne mindenki egyéb más mesehőssel kapcsolatban, Gru például, hogy ne minden nap Minionnal találkozzanak, úgyhogy ezt azért próbáljuk azért összeegyeztetni szerintem.
2: És az internetről nézegetik az ötleteket, vagy honnan inspirálódnak?
3: Hát mindenféleképpen, ugye Google a barátunk, mindenféleképpen Pinterest esetleg lehet elég sok ötletet lopnélni, úgy érzem.
2: És hány család van ebbe benne? Mert ugye kell egy jó ötlet, van egy fesztivál, erre a település büszke, de az, hogy ez megérintse az itt lakókat, ahhoz az kell, hogy mondjuk tényleg mindenki oda tegye a szabad idejét, a kedvét, a fantáziát, szóval hány csapat, hány család van, akik úgy rendszeresen díszítik a települést?
3: Hát szerintem olyan minimum 30 és 50 között biztos, hogy van.
2: És azt mondta Dóra, miközben vártunk a műsorba való bekapcsolás, hogy egyre jobb a felhozatal, tehát hogy egyre minőségibb, egyre ötletesebbek a kiállított díszek.
3: Mindenféleképpen én idén úgy látom, hogy ott a tónál is egyre jobb ötletek jelennek meg.
2: Voltak már a tónál, Ferenc, készítettek a családi képet az alkotás mellett?
4: Odáig még nem jutottunk, még összeállítottuk, meg megnéztük a többi dekorációt, hogy ki mit hogy csinált meg, mert így azért az ötletek is felmerülnek, hogy aha, ő így rögzítette ezt a tököt, ő ezt így csinálta meg, ez jó megoldás, ezt elviszük jövőre.
2: Már formálódik a jövőbeli terv?
3: Mindig megvan.
2: Mindig megvan. Hát vissza kell jönni Rácsalmásra, hogy megnézzék. Egyébként a gyerekek büszkék önökre, szóval azt mondják, hogy na, hát milyen szuper, hogy mondjuk anya, apa ilyet csinál.
3: Igen, mindenféleképpen. Nagyon szeretik ezt a folyamatot.
2: És egy kicsit ők is bekapcsolódnak?
3: Próbálkoznak, de ez szigorúan a mi projektünk.
2: Hát mert ő csak lelkes lehet a kicsi, és lehet, hogy azért az anya meg apa munkáját nem mindig építi egy-egy odatett farigcsálás, vagy bármiféle kiegészítés, de az a jó, hogy együtt vannak ebben.
3: Igen, igen, hát ez a legjobb része valóban.
2: Hát ez a legjobb része Rácsalmáson a Tök Fesztiválnak, például a rávaló készülődés és számtalan tök kompozíció készítése. Stengerné Nyikom Dóra és Stenger Ferenc meséltek arról, hogy évről évre egyre jobb ötletekkel állnak elő. Jöjjenek, nézzék meg Rácsalmáson, csodálatos.
5: Rejtett kincsek. Játék az országjáróban.
2: Mai első délutáni feladványunk így hangzik: milyen mezőgazdasági tervényhez köthető Rácsalmás évszázados helyi tradíciója, amely a város egyik szimbóluma és a címerében is felfedezhető. Tehát mi ez a mezőgazdasági tervény? Ezt írják meg nekünk SMS-ben. 0639-1666 az SMS számunk. Az első helyes megfejtő vendéglátóink ajándékát nyeri, valamint egy páros jegyet a cirkófilm jóvoltából.
5: Közös örökségünk nyomában. Országjáró vándorbot.
1: Itt van mellettünk az országjáró vándorbot, és mellettem áll Bodnár Edina, a Jankovics kúria igazgató asszony, a kezében egy szalag, kezét csókolom, és a szalagon egy felirat.
6: Köszöntöm a vendégeket, igen, a szalagon a felirat Rácsalmás. Az idei évben a 22. Tök Fesztivált ünnepeljük itt szeptember közepén, ahol rengeteg vendég megjelent, már tegnap is, a mai napon is, és holnap is szeretettel várunk mindenkit erre a fesztiválra.
1: Ez egy érdekes, ugye, Tök Fesztivál, de nem is nagyon termesztenek tököt ezen a vidéken. Ezt úgy hozták messziről, ezt az ötletet.
6: Igen, ez így van. A Városvédő és Szépítő Egyesület korábbi elnöke, Szalai Árpád látta ezt meg egy németországi kis településen, ahol hasonló nagyságú fesztivált rendeztek. Hazahozta az ötletet Rácsalmásra, elkezdtük kicsiben először a művelődési házba, és a 22. alkalom itt van a Jankovics kúriában már több éve.
1: És nagyon szép a helyszín, a környezet, az időjárás. Nagyon sokan vagyunk, szám szerint hányan szoktak ide érkezni egy-egy ilyen alkalomra, egy-egy ilyen Tök Fesztiválra, erre az ünnepi napra?
6: Nagyon sokan érkeznek, nem csak a helyiek, a környékbeliek, hanem az ország egész tájáról érkeznek hozzánk vendégek. Mivel ez egy nagy zenés-táncos rendezvény, este koncerteket rendezünk, így a koncertterület befogadó képessége 3200 fő, és ez tegnap megtelt teljes mértékben. De aki nem a koncertre érkezik, hanem a kézműveseket, az árusokat, a kiállításokat, a gasztronómiát, a gyerekbirodalmat szeretné meglátogatni, ők körülbelül szintén még plusz 4-5 ezeren tudnak elférni ezen a 2,5 hektáros területen.
1: És a hétköznapokban a Jankovics kúria az milyen szerepet tölt be? Azon túl persze, az ember belép ide az udvarba, akkor látványában is egy csodálatos épület fogadja.
6: Ez így van, mi egy rendezvény és turisztikai központ vagyunk, és mint ahogy a neve is mutatja, rendezvényeket szervezünk, és turisztikai látványosság vagyunk. Mind családi, mind céges rendezvényeket szervezünk, helyt adunk esküvőknek, születésnapoknak, céges workshopoknak, konferenciáknak. Nemrég nyílt meg a vendégházunk, itt fogadjuk szálló vendégeinket, és állunk a rácsalmásiak és a környékbeliek rendelkezésére.
1: Szépen felújították az egész kúriát, tetőtől talpig a tetőzet, majdhogy nem, hogy eredeti pompájában tetszelek. Gondolom, hogy így van, mert műemlék védett részen vagyunk.
6: Igen, ez így van, az egész 2,5 hektáros terület nem csak az épületekkel, hanem magával a kertjével és műemlékvédelmi védettség alatt áll. Az épület együttest, a területet az önkormányzat vásárolta meg a 2000-es évek elején, majd uniós és ropos pályázat keretén belül felújította, és azóta is igyekszünk ezt a felújítási munkálatokat megőrizni a folyamatos karbantartásokkal, hogy az ideérkező vendégek ugyanúgy pompásan lássák, mint újkorában.
1: Akkor mondhatjuk, hogy ez a kúria a település vérkeringése, ez a szíve, innen lüktet a kultúra.
6: A rendezvények kapcsán mindenképpen van nekünk egy kulturális központunk is, a művelődési ház, de valóban az ilyen nagyobb rendezvényeket itt szervezzük a Jankovics kúriában.
1: Most itt bekukkal bepillantunk az egyik helyiségben, itt is valami történik.
6: Igen, kiállításokat láthatunk, éppen fotókiállítás van, a másik teremben pedig egy bőrműves, egy késműves kiállítását láthatjuk. Bubu téren témáréva Manó világát is megcsodálhatjuk, tehát számtalan kiállító is részt vesz ezen a fesztiválon.
1: És jut eszembe, mert közben nézek itt körbe hátulról, pedig már a színpadon hangolnak a muzsikusok, azért van ez a nagyobb hangerő. No, de vannak itt kézművesek, hoppát látom, tököt faragnak?
6: Igen, van tökfaragás is a területen, és nem csak az árusok, kézművesek faragnak tököt, hanem az alsó sátorba Városvédő Egyesület is szeretettel várja a tököt faragni érkező vendégeket.
1: Tehát ez egy olyan fesztivál, ami mai szóval, divatos szóval interaktív.
6: Ez így van, mert minden megtalálható, és részt vehetnek a vendégek mindenbe, átélhetik itt a tökös dolgok csinyát-binyát.
1: És ugye az gasztronómiában is ez a tök előfordul, mondjuk tökös rétes van?
6: Igen, van tökös rétes is, linzer is, tökös mákos is, tökös túrós is, mindenféle tökös dolog a gasztronómia épület előtt megtalálható a sütésvásáron.
1: Ahogy figyelem itt a segítőket, akik térülnek, fordulnak, nagyon-nagyon lelkesek, szóval magukénak érzik ezt a fesztivált.
6: Ez így van, itt igazából majdnem, hogy csak önkéntesekkel dolgozunk együtt, a Városvédő Egyesület, a Nyugdíjas Klub, a Sport Egyesület, sorolhatnám a civil szervezeteket, de ugyanúgy az önkormányzat dolgozói és az önkormányzat intézményének egy dolgozói, ma itt, mint önkéntesek dolgoznak ezen a fesztiválon.
1: Ez a mai nap, meg ez a néhány nap, ez a fesztiválnap, akkor kitart egy évig, összetartja a csapatot akár.
6: Ez így van.
1: Vannak élmények, közös élmények.
6: Hogyne, ez így van. Igen, tehát ezt már a szervezés már egy évvel ezelőtt megkezdtük. Először kisebb zárt körbe, azt ugye egyre jobban bevonva itt a helyi közösségeket, akik ugye segítenek nekünk, információt cserélünk, egyeztetünk, és itt ebbe a három napba pedig össze is jövünk, és itt együtt bonyolítjuk le a fesztivált.
1: És nézem, a távolból valaki ugye pont egy ilyen faragott tököt visz a kezébe, biztos ajándék, hazaviszi.
6: Igen, így van, amit a vendégek kifaragtak, tök lámpást, azt haza is vihetik.
1: És önnek melyik egyébként a legkedvesebb szeglet ennek a mai napnak?
6: A legkedvesebb szeglet. Nagyon szeretem a kiállításokat, és igazából a gasztronómia is nagyon vonz a különleges tökös dolgok miatt, és az esti koncertek úgy gondolom, hogy nem hanyagolhatóak el.
1: És vannak itt korabeli ruhába öltözött hölgyek, ha jól láttam, most éppen eltűntek a szemünk elől, de volt.
6: Ez így van. Ugye itt visszarepülünk egy kicsit a barokk korba, és itt van egy helyi, hogy mondjam, egy kórhű szoba, ami be van rendezve barokk stílusban, és ide jöhetnek a hölgyek barokkorú ruhákat próbálni, sétálgatni, benne fényképezkedni, tehát visszarepülünk egy kicsit az időbe.
1: És ez olyan jó érzés.
6: Ez így van, igen, és nagyon-nagyon látogatott itt a kis barokk szoba.
1: És ön is belebújt már egy ilyen ruhába, egy öltözékbe?
6: Az idén még nem volt alkalma, még nem volt időm erre, de igen, a korábbi években már volt lehetőségem.
1: Nem lehet kihagyni, meg egy felvétel, egy fotó utána.
6: Ez így van, valóban.
1: Nagyon szépen köszönjük Bodnár Edinának, a Jankovics kúria igazgatóasszonyának, háziasszonyának, hogy itt volt, és elmondta az országjáró hallgatóinak, hogy miért is érdemes a mai napon, meg még holnap is.
6: Igen, valóban, még holnap is várjuk a vendégeket, egészen este 9 óráig.
1: Itt látszalmáson, köszönjük.

0: Országjáró a Kossuth Rádióban.
1: Fél három van az Országjáróban, ma a Dunaparti városba Rácalmásra hívogatjuk Önöket. Természeti értékek felfedezése itt a településen és zöld élmények hátizsákba gyűjtve. Már is érkezik hozzánk egy lelkes pedagógus, aki hosszú évtizedeken át szervezett vándortáborokat, hogy aktív élmények segítségével hirdesse Magyarország gyönyörű, helyesméretű foglalkoztató füzetek segítségével, adrenalin növelő izgalmas versenyek segítségével mutatta meg a tanulóknak az épített kulturális értékeket, a néprajzi hagyományokat. Hogy folytatódik-e ez a nemes hagyomány, ez is kiderül mindjárt. Tartsanak az Országjáróval egészen ötig.

0: A folytatásban tökkel foglalkozunk, sok-sokféle tök, ehető dísztök, vendégünk itt az országjáróban Kalmár Benedek, tökfaragó, ugye?
1: Tökfaragó és tök termesztő és tök kiállító.
0: És hagyd mondjam el az országjáró hallgatóinak, hogy az ing, amiben érkezett, az is egy tök mintát, tök indát ábrázol.
1: Igen, ez egy tökös ing.
0: Stílusos.
1: Igen.
0: És hogyan kezdődött mindez, hogy elkezdi faragni a tököt, és utána abból valami majd kikerekedik, egyszer csak még művészi is lesz?
1: Hát ez úgy adódott, hogy gyerekkorunkban, hát hatan voltunk testvére, kikerültünk tanyára, és ott anyukám ott tanítónő volt, és hát az iskolába, hát termeltünk, rögtön én kaptam a szüleimtől egy hold földet, azon termeltem tököt, kukoricát, babot, burgonyát és a többi növényeket, és többek között a tököt is termeltük, és akkor az öcsémmel elkezdtük a tököt faragni.
0: Úgy termesztették a tököt annak idején, ahol nem kelt ki a kukorica, a sor közé oda tettek tök magot?
1: Igen, úgy is csináltuk, hogy a tök sor, vagy a kukorica sorába is rendesen kihagytunk a tököknek.
0: Minden helyet kihasználtak.
1: Igen, minden helyet kihasználtak.
0: De nézzük, hogy sok-sok tök, rengetegféle színű, hányféle tököt termeszt?
1: Hát körülbelül 70 fajta tökkel foglalkozok. Különböző módon, ezeket keresztezem, szelektálom, nemesítgetem, és több-kevesebb sikerre eladom őket a piacokon.
0: És ezek közül van itt egy tök, ez egy sütőtök, legalábbis úgy nézem, hogy egy sütőtök.
1: Hát
0: amiből lótök.
1: Igen, lótök.
0: De mint egy sütőtök, úgy kell elképzelni, ugye, igen, azt a fajta gerezdet, stb. Igen. Tehát takarmánytök, tulajdonképpen lótök. Igen. Na de hát ebből egy műalkotás készült.
1: Igen, ezt én így erre szelektáltam, ezt a takarmánytök félét.
0: Nagyon szép formás, mert hogy lett belőle egy óra, van mutatója?
1: Igen, van mutatója neki, hát az persze mesterséges, de naponta kétszer halálos pontossága mutatja az időt.
0: És mindennek a szeretete, hogy ennyire aprólékosan mondta azt, hogy kísérletezik, és igen, mi vitte erre az útra?
1: Hát erre az út az embert mindig a belsőség, belső
0: kíváncsiság.
1: Belső kíváncsiság, a belső lélek, ez viszi az útra, hogy hát milyen szépek ezek a tökök, mennyire lehet őket foglalkozni vele. Például itt voltak a turbántökök. Ezek a turbántökök hatalmasra megnőnek, de ezeket piacon nem lehet eladni.
0: Nem, ilyet megmondom őszintén, mesekönyvben láttam ilyen félét.
1: Igen, és ezt lekicsinyítettem szelekcióval.
0: Ez saját kísérlet?
1: Igen, saját kísérlet.
0: Hány év munkája van abban, hogy ennyire sikerült összezsugorítani ezt a hatalmas tököt ilyen kicsivé, hát, egy tenyérnyivé?
1: Hát egy több éves munka.
0: Na, és színekben, ahogy nézem, rengetegféle szín, az ősz és a nyár minden színeit megtalálható. Mondhatni, hogy varázslatos.
1: Igen, sokszor mondják ezt is a kiállításon, hogy ezt a szót, amit ön mondott, a varázslatos a kiállításom, színgazdag, varázslatos, szép a kiállítás.
0: Önnek melyik az a tökféle, vagy melyek azok, amelyek mondjuk nagyon közel állnak a szívéhez? Itt van egy érdekes, ez úgy néz ki távolról, mint egy attyú lenne.
1: Igen, igen, valóban. Ezt is szeretem, ez a indiánernek hívjuk, vagy fülestöknek, az angol száz irodalomban indiánernek mondják, vagy szárnyastöknek mondják.
0: Szép sárga, és olyan hosszan vékonyodik.
1: Vékonyodik. Ezt úgy mondják, de a tökféléknek nekem most a jelenleg a legszimpatikusabb a fehér tökök, mert azonra tudok rajzolni. Mert nem tudom, miért nagyon szeretek rajzolni.
0: De miket rajzol a tökre?
1: Hát például most rajzoltam egy zebrát, Fazerelli után egy zebrát rajzoltam egy fehér tökre, és mindenki megcsodál, és mondják, hogy nagyon jó sikerült.
0: Hát nagyon sok, több mint 100 féle tök van, itt ugye ezt úgy hívják a hétköznapi néven, a piacon megy az ember, hogy dísztök.
1: Igen, dísztöknek mondják, de a dísztökök között is vannak csodálatosak, amelyek ehetőek. Például itt a Marina di Giulia, az olasz érkezési tök, ez nagyon szép is, ez a tök, az íze megsütve.
0: Szép ilyen olajzöld, és nagyon sok gerezd van rajta, és igen, rücskös.
1: Rücskös, igen, és a szelíd gesztenye az íze.
0: Hogyha jól megsütik, ez a parástök.
1: Igen, hát parástök, de ezt parástököt másnak is mondják, de ezt mondjuk. Ja.
0: Próbáljuk azonosítani, és ez a göcsörtös, rücskös, ilyen nem tudom milyen, nagyon barna tök, ez milyen tök?
1: Ez grizzly. Ez úgy hívják, hogy grizzly tök, a grizzly medvér, ami Alaszkában él.
0: Ezeket ön találja ki, ezek a neveket, vagy ez egy hivatalos név?
1: Hát a grizzly, ez mondjuk hivatalos név, de valamit én találok ki.
0: Na és akkor, hogy mindenkinek megfeleljünk, a mesterségéről is beszéljünk, a faragásról. Miket szokott faragni? Azt mondta, hogy már rajzolni szokott a tökre, Vazarelli mintázatokat, igen. De ugye, mikor az alkotó kedv ott van a bicska a kézben, akkor abból mi kerekedik ki?
1: Abból hát jelentem, különböző figurákat szoktam rajzolni. Például nagyon szép az a tök, az a virágos tök. Nem tudom, látta-e?
0: Hát most megnézzük együtt, nagyon szép, egy igazi kompozíció.
1: Igen, egy virágos tököt ketté vágtam, kibeleztem, beletettem oázis habot, ezt beleraktam, és akkor ezt ebbe ültettem bele, vagy szorítottam bele különböző módon a virágokat.
0: Ez nagyon szép, a feleségének születésnapjára ilyenféle dolgot szokott készíteni, itt van egyébként, figyeli a beszélgetésünket.
1: Hát önnek ilyen különlegesebb dolgokat szoktam készíteni.
0: Na mondja, árulj el, nem hallja senki.
1: Hát például olyan tököket szoktam neki adni, amiket még nem forgalmaztam.
0: Például?
1: Hát például egy ilyen tököt, ami a dézhez hasonló, mint az ő színe.
0: Mihez hasonló? Egy csillagtökre hajaz ez, igaz? Igen. Mint egy csillagtök.
1: Vagy itt
0: csak
1: van,
0: színében más.
1: Igen. Itt van egy díszpatiszonszerű tök.
0: Igen. Ez is egy olyan, mint egy muffin lenne.
1: Igen, muffin, nagyon jó. És akkor hát rengeteg ilyen, de például itt van ez egy fesztivál tök.
0: Ezt nevezzük kuglófnak.
1: Igen, úgy is mondhatjuk. Egy rücskös kuglófnak, egy angol celebration, de ide való a tökfesztiválra ez ilyen tökfajta.
0: Hát Benedek, ön egy élmény, ahogy mesél erről. Nem, verset még nem írt a tökről?
1: Hát sajnos nem még, pedig szerettem volna.
0: Hát köszönjük szépen, de minden esetre a látványos, csodálatos és elkápráztató, ezért is érdemes eljönni Rácsalmásra. Vendégünk volt Kalmár Benedek tökfaragó, hallhatták. Mindenféle tök, dísztök színekben pompázik.
2: Országjáró, ahol Magyarország mesél.
3: És van miről mesélni, Magyarország kincseiről is akár. Márta István érkezett meg hozzánk, a Jankovics Miklós Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola iskolaigazgatója. És ahogy itt vártunk a műsorba való bekapcsolódásra, mondtam, hogy gyönyörű maga ez a kúria, ez a környék. Na de hát Rácsalmáson még sok-sok olyan természeti érték van, amit a helyiek persze ismernek, de hogyha én mondjuk egy kicsit távolabbról kirándulni jövök ide, akkor hová mennénk, hogyha azt mondanám önnek, hogy István, akkor mondja meg, hogy mi a legszebb rész itt Rácsalmáson.
4: Hát itt a környéken a természeti látnivalók közül azt gondolom, hogy mindenképpen említésre méltó és kiemelendő a Rácsalmási Nagysziget és környéke, környezete. Önmagáért beszél, hogy amúgy Natura 2000-es terület és a Dunai-Poly Nemzeti Park része, és mint ilyen számos tanösvény is található. Ezek a tanösvények választható túrákra adnak lehetőséget az ide látogatóknak. Ezeket a túrákat különböző hozban és különböző tematikában lehet bejárni és megtekinteni. Vannak itt olyan létesítmények is, mint például madárvárták, kilátók, illetve a régebbi tájépítészethez és mesterségekhez, mint a halászat, köthető épületegyüttesek, parányi épületegyüttesek. Ezek mind azt gondolom, hogy látogatásra méltóak. De maga a természeti környezet és az állandóan változó Duna, az valami szenzációs. Nagyon nehéz elmagyarázni a hegyvidékről érkezőknek egy ártéri erdőnek a különlegességét és sajátosságát, de érdemes ide ellátogatni és ezt megnézni.
3: Igazgató úr, nagyon sokszor mondta ezt a diákoknak, és aztán akik kedvet kaptak az ország felfedezéséhez itt Rácsalmáson, azokat különféle vándortáborokba, tényleg hátizsákba gyűjtve az élményeket vitte szerte az országba számtalan pontra. Merre vitte a fiatalokat, és miért gondolta azt, hogy ez fontos, hogy megismerjék az ország értékeit?
4: Nagyon sok helyre mentünk. Iskolánknak az egyik erőssége a szabadidős tevékenységek között, hiszen számos ilyen van, a természetjárás és a hozzá kapcsolódó komplex történetek. Én a tanári pályafutáson kezdete óta, amikor még nem volt divat, az nagyon-nagyon hiszek, és a mai napig hiszek a tapasztalat alapú élménypedagógiában, és ez azt jelenti, hogy ellátogatunk minden olyan helyre, és elkövetünk minden olyan tapasztalati értéket, megszerzendő tevékenységet, ami hozzásegít minket a tananyagtartalom elsajátításához, de ezen túl élményeket gyűjtünk, hiszen hiszen az iskola nem pusztán arról szól, hogy az iskolapadban ülve tanuljunk, hanem hogy megtapasztaljunk olyan dolgokat, amiket a későbbi életünk folyamán hasznosíthatunk, építkezhetünk, és a boldogságunkat is elősegíti. És ilyen egyébként a természetjárás. Ezek a vándortáborok felölelték az elmúlt 40 évet, klasszikus vándortáborok voltak, hátizsákos vándortáborok.
3: Sátortáborok? Ezek ezek a nagyon nomád táborok?
4: Volt benne ilyen is, hiszen ez úgy működött ez a rendszer, ugye kezdetben az Úttörő Szövetség működtette, aztán később a gyermekek táborozásáért alapítvány, és hát komoly harcok és pályázatokat kellett vívni, sikeres pályázatokat, annak érdekében, hogy egy-egy népszerű útvonalat az ember elnyerjen, ilyen volt például az Őrség adott esetben, vagy a Balaton felvidék, ahova hát számos jelentkező volt, és a jelentkezők közül, jelentkező csoportok közül azokat választották ki, azokat részesítették előnyben, akik az előző útvonalakot bejárva eredményesen végezték el ezeket a tevékenységet. És mit jelent az eredményesség? Én mindig úgy készültem ezekre, nagyon-nagyon sok munkával jár egyébként, mindig úgy készültem ezekre a vándortáborokra, hogy egy komplex füzetcsomagot, egy felfedező csomagot állítottam össze a gyerekek számára, ami az adott régió, adott térségnek a kulturális, történelmi, geológiai, éghajlati, társadalmi, művészeti emlékeit egy csokorba gyűjtötte, kollégáim segítségével sokszor, és ezek ilyen játékos feladat megoldó füzetek voltak, ahol a gyerekek úgy szerveződtek, különböző korosztályról beszélünk, itt 5-8-os korosztályról, hogy maguk választották meg azokat a kis csapatokat, azokat a tímeket, akik egyszerre együtt dolgoztak. És mivel ez egy verseny volt, és ehhez gyűjtöttem ugye támogatókat, mai divatos neven szponzorokat, akik olyan jellegű tárgyakkal és jutalmakkal díjazták a gyerekeknek a munkáját, amik megint csak a természetjáráshoz kapcsolódott és segítette a mi közös munkánkat.
3: Tehát tulajdonképpen ilyen játékos versenyes formában buzdított a titokban egy ilyen hátsó gondolattal vezérelve a tanár úr a fiatalokat, hogy menjenek, nézzenek meg akár egy műemléket, menjenek be egy templomba, keressék idézőjelbe azt a kincset, amiről mondjuk egy találós kérdés szólt abba a kis itinerbe, abba a kis füzetbe, amit kaptak ők a vándortúra elején.
4: Így van, találós kérdésektől kezdve különböző rajzokig, művészeti alkotásokig térképet kellett készíteniük, vagy hát ugye az országban számos helyen működik még most is a kéktúra mentén a kéktúra pecsételő rendszer, de minden ilyen múzeumnak kis hazánkban, már pedig gyönyörű látnivalókról beszélgetünk, megvan az a szignója, amit hogyha a gyerekek például begyűjtöttek, plusztán csak darabra, az is ugye számukra pontot ért. És innentől kezdve nem csak azért voltak motiváltak, mert érdemes tettük azt a látnivalót arra, hogy a gyerekek megnézzék, és nem azt mondtuk nekik, hogy jó, hát akkor menjünk be ebbe a templomba, és csodáljuk meg a kazettás mennyezetet, hanem saját maguk akartak bemenni, saját maguk akartak erről rajzokat és fotókat készíteni, és illesztették be az úgynevezett, saját maguk által készített portfólióba. De egyéb iránt kinőttük ezeket a történeteket, tehát nem csak Magyarországon voltunk, tehát bejártuk Európát, csináltunk Olaszországban vulkántúrákat, Észak-Olaszországban a gletszerek világát próbáltuk felfedezni. Ezek már egy kicsit komolyabb jellegű dolgok voltak, de hála Istennek most olyan szülőkkel találkozom, akik annak idején velünk vettek részt ezekben a projektekben, és a gyerekeiket ugye újra tanítom, vagy taníthatom.
3: Hát ez a tűz és lelkesedés maradja meg adját sok-sok kollégának. Márta István volt az országjáró vendége, Jankovics Miklós általános iskola és alapfokú művészeti iskola iskolaigazgatója, lelkes vándortábor szervező pedagógus. Jó volt önt hallgatni. Köszönjük!

0: süteményekkel folytatjuk itt az országjáróban a beszélgetést. Érkezett hozzánk Majerné, Perussa, Andrea és Igmándiné Valastyán Tünde, ez itt Csókolom. Már csak azért is jöttek, és nem üres kézzel, hanem egy süteményes tállal, mert nagyon sokan beneveznek arra a versenyre, amiben olyan süteményeket kell készíteni, aminek mondjuk az alapja a tök.
1: Igen. Évek óta hagyomány Rátszalmáson a tökös desszertek versenye. Idén is nagyon sokan hoztak tökös alapú süteményt. 46 nevezőnk volt. Nagyon népszerű. Ezt a versenyt még annak idején Schmidt Lajos Nécza néni álmodta meg, és én őtőre örököltem meg ezt a tisztséget, amit szívesen csinálok évről évre. Segítőim is vannak a baráti körből. Idén még a fiam is elkísért. És mikor behozzák a pályaműveket, délig leadják, utána egy zsűri értékeli, és utána pedig egy kóstolót tartunk a nagy közönség részére.
0: Itt az a szabály, hogy tököt tartalmazon a sütemény, minden más megkötöttség az nincs.
1: Nincs semmi megkötöttség, csak az egyedül, hogy tököt tartalmazzon.
0: Na és akkor Tünde milyen süteménnyel nevezett ebben az évben?
2: Neveztem, tökös brownit készítettem idén.
0: Az hogyan készül, mint a rendes brownie?
2: Igazából igen, csak van benne sütőtök is.
0: Belereszelte, gondolom, vagy belefőzte?
2: A tököt előtte meg kell sütni, pürésíteni, ízesíteni, és úgy hozzákeverni a brownie alaphoz.
0: És milyen lett a végeredmény?
2: Szerintem finom, a családomnak ízlett.
0: Az olyan, mint egy jóféle lekvár, ugye, valami hasonló dolog az.
2: Igen, igen.
0: És minden évben nevezett eddig?
2: Nem tudom, hogy hány éve, nagyon régóta, sok éve nevezett.
0: Milyen süteményeket lehet készíteni, amiben tök van? Szinte mindegyikbe lehet?
2: Igazából édes sós változatot is lehet desszertként hozni, akár ilyen tökös...
0: Egy palacsintatésztába is lehet tenni?
2: Akár lehet, persze, muffinba, bármibe.
0: És ez ilyen különleges íz, és hát milyen tököt használnak erre a célra?
2: Sütőtököt.
0: Mindig megsütik.
2: De lehet Hokkaido tök, igazából akinek, ami... finom.
0: És ezt ki kell kísérletezni, hogy mennyi megy bele, vagy egyszerűen csak amennyit szoktam mondani, hogy nagymamám felvesz.
2: Én nem szoktam ezt így méregetni, meg kísérletezgetni, ahogy éppen sikerül.
0: És akkor Andrea, hogy látja, hogy nagyon lelkesek ugye itt az emberek, nagyon szívesen mondta, hogy 40-valahányan neveztek ebben az évben, és tulajdonképpen az a lényeg, hogy egy nagy találkozás, amikor elhozzák, ott leteszik egy hoztó asztalra, igaz, hogy ezt a zsűri eldönt, hogy ki milyen, stb., de amikor körbe kóstolgatják, egy jót tudnak beszélgetni.
1: Hát biztosan, hogy ez is oka annak, hogy sokan hoznak süteményt, meg még az is nagyon vonzó lehet, hogy belépő jegyet kapnak ajándékba, amivel ugye a fesztivált látogathatják két napon keresztül, még a mai napon és holnapi napon is.
0: És Tünde is bólogat, ugye jót lehet beszélgetni?
2: Majd több mint 20 éve nem látott kolléganővel. Hozott össze ez a verseny.
0: És ilyenkor receptet is lehet cserélni, tökös receptet akár hogy te hogy csináltad, mennyit tettél, meg milyen bátor vagy.
2: Így van.
0: És ugye a hétköznapi életben mivel foglalkozik?
2: Minőségellenőrzéssel. Nincs közöm az a
0: két. Hát itt maga minőség ellenőre a süteménynél.
2: Hát
0: amikor megkóstolta ezt a brownit, amit most készített elsőre, akkor azt mondta, hogy ez ott lesz a dobogón?
2: Nem.
0: De mi kell ahhoz, hogy valami dobogóra kerüljön? Melyik sütemény tud a dobogóra kerülni?
1: Hát a különlegességek szerintem, amik olyanok, hogy egyedi, nem gyakran találkozunk vele, vagy hát ilyenkor a zsűri értékeli ugye nem csak az ízt, hanem a megjelenést is.
0: Hogy ahogyan tálalják, terítik.
1: Hát mondjuk itt annyira nem, mert ugye inkább eldobható tányérokon kérjük, hogy azt ne kelljen utána visszaadogatnunk. Tehát is több szempont alapján értékel a zsűri.
0: És Tünde, mi volt eddig az a leg tökösebb sütemény?
1: Tortákat kapunk, gyönyörű tortacsodákat, és volt olyan, ami torta, tök alakú torta volt.
0: Épp a torta az van, akkor miért ne lenne tök torta?
1: Így van.
0: Köszönjük szépen, és mikor, holnapi napon kell jönni és kóstolni?
1: Nem, a kóstoló az már lezajlott sajnos, úgyhogy már azon nem tudnak részt venni. Holnap délután lesz majd a nagy színpadon a díjak átadása.
0: És Andrea mutat itt a telefonján egy képet, itt látjuk a Tünde.
2: Ez az idei tortám, tavaly tökös sajtorta volt, ez most a brownie, tök alakú.
0: És milyen fantáziadús, igen, nagyon szép, tetszetős, hogyha az ember belekóstol, beleízel, akkor egy különleges ízvilággal találkozik.
2: Így van. Ez már ilyen télies, kicsit ilyen gyömbéres, kamamberes.
0: De sajnálom, hogy holnap nem lehetünk itt. Köszönöm szépen. Minden köszönjük. Jót, köszönjük.
1: Köszönjük szépen.
3: Rejtett kincsek. Játék az országjáróban.
2: Mai első feladványunkban azt kérdeztük, hogy milyen mezőgazdasági terményhez köthető rátszalmás évszázados helyi tradíciója, amely a város egyik szimbóluma is, és a címerében is felfedezhető. Hát nagyon sok megfejtés érkezett, nagyon sokan a tököt írták nekünk SMS-ben. Hát egy kicsit vicces volt, vagy hát trükkös volt a kérdésünk, szerencsére van helyes megfejtő most is. Jó napot kívánok, először a nevét legyen kedves, árulj el nekünk.
3: Jó napot kívánok, Katalin vagyok.
2: Üdvözlöm, Katalin, hát mi ez a tradicionális gyümölcs, mert akkor ennyit már segítek.
3: Hát igen, mert rendkívül logikus, hogy rátszalmászon, az alma.
2: Hát benne van a település nevébe, bármely tök fesztiválon vagyunk, igen. De az alma bizony ez a helyes igen. megfejtés. Egyébként igen. A korai századokban bőven termett a Dunai szigeten alma, azt írják a leírások, úgyhogy itt volt valamikor ártéri gyümölcstermesztés, hát ez ma már háttérbe szorult. Minden esetre a megfejtés az helyes, gratulálunk, köszönöm szépen, hogy játszott velünk, vendéglátóink ajándékát nyeri, valamint egy páros jegyet a Földszín című film premier előtti vetítésére a Cirkó film jóvoltából.
4: Országjáró. Magyarország ezer arca.
2: Játszottunk az előzőekben, hát a Tök Fesztiválon az aprók igazán sokat játszhatnak. Deimel Petra, a Tökmag Birodalom megálmodója, menedzsere, alkotója érkezett meg hozzánk lelkes fiatalokkal. Hát mit lehet csinálni a Tökmag Birodalomban? Hát ez az egész fesztivál a tökmagoké is, én azt hiszem.
5: A Tökmag Birodalom minden évben valami tematika köré épül, úgyhogy az idei Tökmag Birodalomban mi 2025-ben offline hősöket keresünk. A téma, amit kiválasztottunk, hogy az online világtól egy picit a gyerekeket eltávolítsuk, és nagyon-nagyon sok offline élményt nyújtunk nekik. Több mint 38 különböző aktivitás, játék, próbatétel várja azokat, akik eljönnek most hozzánk ebbe a Tökmag Birodalomban 3 napon, és különféle érzékszervekre ható, mentális, fizikális próbatételekkel, és természetesen olyan élményekkel gazdagodhatnak a gyerekek, amik tényleg a kütyüktől, az online tértől, az online játékoktól távol tartja, és egy picit ide az igazi csodákkal teli valóságba visszahívja őket.
2: Fényképezni nem akarnak a gyerekek, még ebben az indokkal sem maradhat a kütyű?
5: De, és készítettünk is egy offline hős fotófalat, van egy szuper sárkányunk, rajta egy kis hős, úgyhogy egy picit engedünk mi is természetesen, hiszen nem lehetett ettől teljesen eltávolodni. Nagyon szerettük volna megmutatni nektek, hogy mennyi minden csoda rejtőzik az offline világban.
2: Bizony, hogy végre a telefon elkerül a hátizsákba, vagy a zsebükbe, akkor a szülők, én azt hiszem, örülnek. Itt áll mellettem két hős, felfedező, Dormány Anna. Te mit csináltál ebben a birodalomban? Milyen feladatok voltak?
6: Volt labirintus.
2: Tökökkel volt kirakva a labirintus? Volt bennetök?
6: Igen.
2: És nem tévedtél el?
6: Nem.
2: Ha, és tehát egy nagy felfedező vagy. Aztán mit lehetett még csinálni?
6: Volt... Mini golfpálya.
2: És ott tököt kellett arrébb lögdösni?
6: Nem, hanem ilyen kis játékgolflabdát.
2: Játékgolflabdát. És mi lett a végeredmény, amikor végigmentél a pályán? Kaptál valami tökös lepényt legalább?
6: Hát pontokat kell gyűjteni, pecséteket, és a végén lehet húzni egy zsákból kis ajándékokat, de én még nem vagyok teljesen kész.
2: Hát most csak kiszakítottunk az élményből, hogy ezt elmesél nekünk. Hát biztos vagyok benne, hogy izgalmas a pálya, és mész majd vissza, és itt áll mellettem még Karádi Ervin is. Ervin, te már játszottál a pályán?
7: Igen, ott a Tök Labirintusban, meg voltunk a Csocsónál is.
2: A fiúknak biztos, hogy jól megy a Csocsó. Mindenkit megvertél Csocsóban?
7: Nem.
2: Nem, na akkor még edzeni kell. És figyelj, te szereted a tökös ételeket? Anya, ha főz otthon valamit tökből, azt szereted?
7: Nem.
2: De itt szereted, nem?
7: Nem.
2: Itt se szereted. Na hát ezen még dolgozni kell, de hát persze bele kell érni ahhoz, hogy az ember felfedezze a töknek a finomságát, meg az ízeit. Biztos vagyok benne, hogyha az asztalról ellopott volna Ervin egy kis ilyen tökös süteményt, akkor azért azt megkóstolta volna, mosolyog. Én azt hiszem, hogy így van. Szóval, hogy nagyon fontos, hogy a családokat bevonják, és élményt adjanak nem csak a szülőknek, hanem a gyerekeknek is. Mert annál rosszabb nincs, amikor az ember végre kiszakad egy kicsit ebbe a gyönyörű őszi napfénybe, és a gyerek folyamatosan nyafog, hogy menjünk már haza, én úgy unatkozom. Szóval, hogy ez egy nagyon komoly feladat, egy ilyen tök birodalmat megálmodni.
5: Titokban egy kicsit edukáljuk is őket, a családokat is. Készítettünk egy kis őszi bakancslistát, amit minden gyermek, aki nálunk játszik, elvihet magával. Karácsonyig felsoroltunk néhány tételt, amit lelkesítjük a szülőket is, és őket is, hogy vigyenek véghez, szintén az offline térhez csatlakozva, és információs füzetecskét is állítottunk össze, amit a szülőknek odadunk, hogy mikre kellene csak apró dolgokra figyelni ahhoz, hogy a gyerekeket picit el tudják terelni a kütyüktől. Ezt tűztük ki most zászlónkra, és nem mindig vagyunk népszerűek egyébként a témában a gyerekek körében, de aki játszik velünk és megtapasztalja az élményeket, úgy térnek vissza oda ajándékot húzogatni a mi kis sátrunkhoz, hogy tényleg jó volt és örülnek, hogy részt vettek a játékokban és a lehetőséget kipróbálták. Úgyhogy én nagyon boldog vagyok, meg elégedett így a másfél nap tekintetében, már nagyon-nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk.
8: És holnap is lehet még jönni játszani, tart még a Tök Fesztivál Rácsalmáson.
5: Így van, reggel 9 órától 6 óráig a Tök Magbirodalom nyitva és vár mindenkit.
8: Köszönjük szépen, Deimár Petrát, hallották a Tök Magbirodalom megálmodóját. Rácsalmáson a 22. Tök Mag Fesztiválról jelentkezik ma. Az Országjáró magazin, tartsanak velünk egészen 17 óráig.

0: Országjáró a Kossuth Rádióban.
1: Az Országjáró ma Rácalmásról jelentkezik, a 22. Tök Fesztivál forgatagában vagyunk, ahol a közösségek találkoznak, és bizony van egy olyan alkalom, amikor nagyon sok település lakó összefog. Ez például a Rácalmási Passió, amit évek óta, évtizedek óta színre visznek itt a település apraja nagyja. Már is erről is beszélgetünk, ez is egy kapocs közöttük. Folytatjuk a felfedezést a hírek után.
2: Újabb részleteket közölt a kormány az iskolakezdési utalványokról. Először tartanak magyar napot a római Szent István házban. Még egy napig tart a nyáriasan meleg idő. Köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Szlotta Judit. A postán vehetik át az iskola kezdési utalványokat azok a családok, akiknél nem sikerült elsőre kézbesíteni a küldeményt. 10 munkanapjuk lesz felvenni az 50 000 forint értékű utalványokat, amelyeket jövő március közepéig használhatnak fel. Egyebek mellett iskolai felszerelésre, vitaminokra, fejlesztő játékokra. Összesen 400 000 rászoruló gyermek családja kap idén iskola kezdési támogatást. Azzal több mint 6500 jogosult, aki adminisztrációs hiba miatt nem kapta meg az első részletet, utólag hozzájut a támogatáshoz. Magyar Péter szerint Mészáros Lőrincék rosszul mérik fel a helyzetet, amikor jogászokkal fenyegetőznek az autópálya koncesszió ügyében. A kormány tegnap jelentette be, hogy megszünteti az előző kormány által 2022-ben több mint 23 000 milliárd forintért kötött 35 évre szóló szerződést a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT-vel. A Mészáros Lőrinc és Szíj László köreibe tartozó cég közölte, hivatalos értesítést vár a kormányzati bejelentésről, azután alakítja ki álláspontját. Az aszálykárok mérséklésére a gazdák területalapú támogatásának 20-40%-os emelését javasolja a KDNP. Latorcai Csaba, a párt alelnöke szerint a fiatal gazdák esetében ennél is nagyobb 50%-os emelésre lenne szükség, mert sok helyen érdemi bevétel nélkül maradnak a termelők. Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium korábban jelezte, kérik az Európai Bizottság mezőgazdasági tartalékának megnyitását, valamint tervezik a területalapú támogatások összegének megemelését. Kaptárbontás, sajt és gyertyakészítés, valamint kerékpártúra is várja az érdeklődőket a hétvégén a nyitott portanapokon. Ezúttal a Bazaltvidék, Kőszeghegyalja és térsége, a Vasi hegy hátrába mente, a Zalavölgyi, valamint a Sümegtől a Bakonyaljáig terjedő porták lesznek látogathatók. Gazdaságok, pincészetek, manufaktúrák és kézműves műhelyek nyitják meg kapuikat. Bővíti kapcsolatait Marosvásárhely és Debrecen. Az eddigi jó részt kulturális együttműködés a jövőben kiterjed az oktatás, a turizmus, a gazdaság, a sport és a közigazgatás területére. Az erről szóló megállapodást a két város polgármestere írta alá a Marosvásárhelyi Kultúrpalota tükörtermében. Debrecen az erdélyi város 6. magyarországi partner települése. Először tartanak magyar napot a római Szent István házban. Az egész napos rendezvénnyel az Olaszországban élő magyarok közösségi kapcsolatait szeretnék erősíteni, valamint felhívni a figyelmet a nyelv, a kultúra és a hagyományőrzés fontosságára. A gyerekprogramok mellett lesznek kézműves foglalkozások, vetítés, nyelvóra, a napot pedig táncház és közös vacsora zárja. Még egy napig tart a nyáriasan meleg idő, holnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. Északon, északkeleten megélénkül a szél. Éjszaka általában 9-15, napközben 25-30 fok várható. Hétfőn gyenge hidegfront érkezik, néhány fokos lehűléssel.
3: Műsorajánló.
0: Mohács 500. 500 éve a Mohácsi csata örökre megváltoztatta Magyarország történelmét. Egy sorsfordító esemény és annak következményei történelmi sorozatunkban. Mohács 500 emlékműsor Kispéter Ernővel minden vasárnap 9 órától a Kossuth Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.
4: Műsorajánlót hallottak.
0: Országjáró a Kossuth Rádióban.
1: Az Országjáróban ma a Dunaparti városba, Rácalmásra hívogatjuk Önöket. Egy csodálatos őszi napfénybe burkolózó Rácalmási Tökfesztivál a helyszínünk a 22. alkalommal rendezi ezt meg a közösség. Az igazi közösségi összefogásról szól mindez. De van még egy alkalom, ami biztos, hogy piros betűvel van beírva a rácalmásiak szívébe, amikor a település apraja nagyja szerepet vállal, összefog, és közösen jeleníti meg Jézus szenvedés történetét. A rácalmási pasiok közösségével is ismerkedünk, ahová lehet csatlakozni. Úgyhogy aki közel lakik Rácalmáshoz, lehet, hogy jövőre akár megjelenítheti a pasió történetben a katonát, vagy a népet, vagy akár még magasabb szerepethez is juthat. Kiderül, tartsanak az Országjáróval egészen ötig.

0: Rácalmási Passió, ki ne hallott volna mindenről, persze sokan vannak, de annál többen, akik igen, itt van mellettem Molnár József, Dodi, ahogyan ismerik, szép jó napot kívánok. Ön volt ennek az ötletgazdája, hogy legyen Rácalmáson egy passió, hogy közben ingatja a fejét, mert igenis, meg nem is?
1: Hát nem. Üdvözlöm én is a rádió hallgatókat. Igazából egy barátnőm kezdte el hát 14 évvel ezelőtt. Itt volt a kántor volt talán, a Rita, tehát és Kerek Rita, és hát nagyon gyorsan ilyen közösségi erő lett ebből a dologból, és később ők elköltöztek, hogy elmentek innen a településről, és akkor megörököltük ezt a dolgot, de ez az első pillanattól kezdve egy ilyen nagyon szép közösségi alkotás. Nem volt ilyen igazi vezetője egy darabig ennek a társaságnak.
0: De hogyan kell elképzelni ezt a passiót, aki még nem járt itt, nem tudja, milyen millióben, környezetben zajlik?
1: Hát, ami ebben izgalmas, hogy van ez a 100 éves pincedomb, és hát a legizgalmasabb jelenetét mondom el, hogy ott amögött egy kereszt, egy hatalmas 3 méteres kereszt van lefektetve, és a feltámadás jelenetnél tényleg feltolják hátulról az apostolok azt a keresztet, ami a nagyon megrendítő élményként jelenik meg. Amúgy maga a környezet, ez egy nagyon szép, ez egy kúria, nagyon jól el lehet helyezni a két dombon, a két oldalon a különböző jeleneteket, tehát ez egy annyira ideális helyszín, hogy hát, hogy ezt így tényleg, szerintem Magyarországon is kuriózum, de hogyha ezt így az élőzenével és az egész többi olyan elemével, amitől egy darabnak számít, ezt mindent latba veszük, akkor ez egy nagyon profi dolog.
0: És elérkezett hozzánk Blahó Sándor és kedves felesége Gabi is. Önök azok, akik elköltöztek innen Rácalmásról egy kicsit messzebbre, Répás utára, de minden évben visszatérnek.
2: A Pasióra.
3: Igen, Pasióra is, tök fesztiválra is. A régi barátokat, ismerősöket, a közösséget, amit fölépített az ember, ebbe keményen benne voltunk mi is a kitalálásba, a fölépítésébe, és jó visszajönni, találkozni az emberekkel.
0: És milyenek voltak itt a kezdeti lépések, Gabi, emlékszik még rá?
4: Persze, benne voltunk a csapatban, akivel...
0: A sűrűjében az elején.
4: Ben, igen, és ez a, szoktuk mondani, jó Isten is azt akarta, hogy Répás után, bocsánat, Rácalmáson a passió legyen, mert ilyen 4 óra leforgása alatt volt a jelmez, volt stúdió, mert először a felvételről ment, szóval playbackről volt az előadás, meg volt a helyszín. És mindenki támogatott, és akkor kezdődött el a szereplő válogatás. És hát ez érdekes volt, de le voltak vadászva az 5 évestől, a 70 plusz évesig, mindenki. És
0: de ki lehetett itt szereplő? Tehát ki az, aki megfelel? Bárki, de mégis volt elvárás, gondolom.
3: Bárki. Igen. Aki itt Rácalmáson...
0: Kedve volt.
3: Igen, ez működik. Itt a Tök Fesztiválon is lehet látni, hogy rengeteg az önkéntes helyiek saját magukénak érzik ezeket a kezdeményezéseket, és így nem volt olyan nehéz találni a pasióhoz is, és az az érdekesség, hogy tényleg ami fellehető felekezet, vagy vallásérkek is, mindenki ezt, hogy magáénak érezte a történetet is, a közösséget is, és ez adta az erejét ennek, hogy a mai napig működik.
0: És Dodi már jelentkezik, szót kér.
1: Igen, igen, mert azért az első pár évben, amikor ez még virágvasárnapi rendezvény volt, akkor azért volt olyan év, hogy 5 pap, vagy plébános, vagy lelkész, tehát 5 féle felekezetből szerepeltek apostolként, tehát ez egy nagyon komoly dolog volt, de még az, hogy a szereplők között, hogy ki legyen az, aki mégis nem lehet akárki, hát nyilván a főszereplő, és ezt nem azért mondom, mert 8 évig én voltam a Jézus, hanem azért, aki utánam jött, na ő lett az, aki egy pesti szín festőművész barátunk, aki tényleg a fiziognómiája, az arca, a mindenet, tehát egy olyan szinten emelte szerintem a jeleneteket, hogy az tényleg egy filmben is elmenne.
0: Ugye, adja a kérdést, már ön, már mint Dodi nekem, hogy amikor elvállalta itt a főszerepet, akkor ez gondolom nagy izgalmat is jelentett az ön számára, mert ilyet még nem csinált soha. Még azt sem mondhatjuk, hogy amatőr színjátszó volt, vagy igen?
1: Á, nem. Hát én egy másik baráti körben voltunk, nekünk volt egy hagyományélesztő körünk, egy kézműves és vegyes körünk, és akkor a Gabiék összehívták a minden civil szervezetet, és én is elmentem, mert keresztény gondolkodású vagyok, hogy részt vennék én is szívesen egy mellék, akármiben, népnek, tök mindegy. Tehát nem voltak ilyen ambícióim,

0: És ott volt egy, emlékszem, az első alkalom, egy nagyon szimpatikus, magas, fiatal srác, aki olyan volt, hogy tényleg, hogy ő jó lett volna Jézusnak, és nem is mondta, hogy nem lesz, és amikor ez a kis casting megtörtént, utána végül soha többet nem jött. És benne maradtunk abban a szituáció, hogy valakinek el kell vállalni, és senki nem Jézus szerepet akart, mert azért az nagyon komoly.
1: Felelősség.
0: Hát most azért az nagyon nem mindegy.
1: És akkor, a húzó ember.
0: És akkor ezt egyedül én vállalom. Akkor én mertem elvállalni az első évben, és ez egy darabig maradt is így.
1: Na de hát Gabihoz fordulok, szerintem, hogy a Dodi az teljesen jól játszotta a szerepet, én láthatlanban mondom.
2: Igen, láthatlanban, meg ismerősök, meg rokonság, mindenki kérdezte, hogy honnan találtuk ezt a figurát, aki ennyire Jézus, és hol vadásztuk le? Jó Isten is így akarta, hogy Dodi legyen, mert teljesen alkalmas a formára, és meg hát ő nagyon lelkesen és szívvel lélekkel csinálta ezt az egész Jézus szerepet. Tudjuk, hogy sokat dolgozott rajta.
1: És Gabi is kedves felesége, férje. Vagy férje az milyen szerepet játszott?
3: Én Heródes vagyok. Nem sikerült még átadni. Szoktam mondani, hogy a jó vezető akkor végzi a dolgát, nem kell semmit csinálni. De ez a szerep, ez úgy rajtam maradt, ezt nem sikerült megúsztam az évek során, mai napig.
1: És akkor készülnek a következőre, gondolom.
2: Hát mi kevésbé, Dodi, aki főleg, mert mi azért 250 kilométerre vagyunk. Úgyhogy jövünk a előadás előtt, versünk egy-két nappal, és akkor ilyen főpróba nyilván...
1: Valami szerep csak jut.
2: Persze, nép vagyok.
0: Hát ami érdekes, hogy a zenei finomítások, a jelenetek, azok nagyon hamar jók voltak, még a playbacknél is, amikor nem tudtunk technikát bérelni, mert azért 18 mikroporttal dolgoztunk az idén is, de ami nagyon, nagyon megváltoztatta az egészet, az az élő zene. Tehát van egy énekes barátunk, aki a Pesti Korinda zenekarban, meg a Góbéba szerepel, tud egy-két hangszeren, és van még olyan, aki konzervatóriumot végzett barátunk, aki vállalta a zenei összefogást, tehát olyan minőségű lett a zene, amitől úgy egészültek ki a jó jelenetek, hogy az tényleg.
1: Tehát ha ez megszólal, akkor a könny is csordul akár a szemekben.
0: Szoktak sírni, akik lejönnek.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak.
2: Mi is szoktunk sírni a végén, a szereplők, akik benne vagyunk.
1: Ez csak természetes, köszönjük.
0: Mi is köszönjük.
4: Országjáró. Történetek közelről.
5: Történetek közelről, hát bizony most a méz történetét kutatjuk itt a következő percekben Csurgó István méhésszel, aki egy méhész dinasztia tagja, így azt mondták a rátalmásiak. Akkor biztos, hogy apáról fiúra szállt a tudomány.
6: Így van, sőt már dédnagyapám is méhészkedett itt rátalmásan, és volt 100 családja, csak a háború elvitte sajnos, és akkor újra kellett kezdeni az egész méhészetünket, és így hobbi szinten kezdtük végül is, és abból lett egy több szakmámban, és az egyik szakmámban sajnos nem tudok már dolgozni, mert a öntő, mint a készítő vagyok, és megszűntek az öntödék, és így a hobbim lett a szakma, fő szakmám gyakorlatilag, és azóta méhészkedek. Hát próbálunk inkább a mennyiségi méz termelés helyett a minőségre koncentrálni, hogy szerintem így eladható, nem akarjuk felvenni a kínai mennyiség mézzel, mi csak a minőséget próbáljuk előteremteni. Elég sajnos, elég aszályos év volt, és ez sajnos nagyon rányomja a bélyegét a méhészkedésre is, kevés a nektár is, kevés a virágpor is. Hát így jártunk. Reméljük jövőre több eső esik.
5: Ugye sokat beszélünk most már itt a klímaváltozás apropóján, meg az aszályos, rendkívül aszályos nyár apropóján arról, hogy a természet az próbál alkalmazkodni. Persze ez hosszú folyamat. Látszik valami a méhek életén, hogy ők is szegények próbálnak alkalmazkodni ehhez a hihetetlen meleghez, szárassághoz, a kevés tápanyaghoz, tehát tudnak ők valamit erre reagálni?
6: Hát sajnos nagyon, nagyon nehezen. Azt látjuk, hogy reggel, amikor hűvösebb van, akkor jár az állomány, és délbe kicsit pihennek, és utána kicsit, mikor elmegy a nap, és délután újraindulnak, mert egyszerűen a virágból a napsütés hatására kipárolog a nektár, és nincs miért menni. Sajnos a virágpor is megsül, úgyhogy rossz minőségű virágport gyűjtenek egyébként, mert ez az aszály, ez kiszárítja még a virágport is. Nem csak a nektárt, a virágport is kiszárítja sajnos. Hát próbálnak alkalmazkodni, de nagyon nehéz.
5: Itatni lehet a méheket?
6: Hát a tiszta víz az mindenkinek szükséges, persze, és nagyon-nagyon sokat is isznak. A fiasítás számára is nagyon sok víz kell egyébként, úgyhogy itatjuk. Én is otthon 7 helyen itatom gyakorlatilag. Tavasszal úgy indítok, hogy meleg vízűtetőt, akváriumfűtővel fűtött itatót, mert hogyha a méhecske a hideg vízzel megszívja magát, akkor elnevesszen, ugye ott ne fagyjon, úgyhogy akváriumfűtővel fűtött itatóim vannak tavasszal, és utána meg a sima tiszta vízes itatók vannak. Nyomelekkel pótolom őket.
5: nagyon különleges mézet hozott, mert hogy itt a Tök Fesztivál alkalmával is kóstoltat, illetve hát vannak különlegességek is. Mentás akácméz, és első pillanatra nekem azt tűnt fel, hogy ami ebben az üvegben van, az teljesen zöld. Tehát a menta ennyire meg tudja színezni a mézet?
6: Igen, én se gondoltam, hogy ez ennyire eze, mivel nem mesterséges aromákat használunk, hanem természetes kivonatokat, a lepálás során viszi magával az illóolaj a színanyagot is. És ez azért ilyen gyönyörű zöld.
5: Csodálatos, én még ilyet nem láttam. Hát jön az ősz, meg jön a tél, amikor azért a méz az nekünk nagy kincs, és egyre nehezebben születik ugyan meg, és kerül az üvegbe, de azért mi emberek nagyon szeretjük fogyasztani. Egészségünkre nagyon jó hatással van. Itt, Drácalmás környékén, a Duna mellett milyen mézek kerülhetnek a csuporba?
6: Van vegyesvirágmézünk, akácmézünk, repcemézünk, gyalogakácmézünk. A gyalogakác, sokan nem ismerik, az akácia fajta, de nem nő meg fának, csak egy bokor, és abban van egy kis hárs, akkor van, néha van erdei mézünk, napraforgó virágmézünk, az kicsit gyorsabban kistársadik, de a szívre és izmokra jótékony hatással van a szőlőcukor tartalmánál fogva. Egyébként még vannak gyógynövénnyel ízesített mézeink, ami szintén nem tartalmaz aromát, csak a természetes gyógynövény, azért meg az meg azért jó használni azzal, mert a méz hatására a máj egy olyan enzimet kezd el termelni, ami ezeknek a hatóanyagoknak a felszívódását elősegíti.
5: Biztos vagyok benne, még sokat tudna mesélni a mézgyógyító és jótékony hatásáról. Csurgó István méhész volt az Országjáró vendége.

0: Látszalmás dalát hallhatták itt az országjáró délutáni nyitányában, és itt van már is mellettem Pálinkás Tiborné, a Glória Kamara Kórus egyik tagja, oszlopos tagja, kezdi csókolom, no hát illetve a Látszalmási óvoda egykori vezetője, és mondták, hogy zöld óvoda ez az óvoda, na de a Látszalmás dalához is köze van, ugye, mert hogy ön is énekel?
1: Igen, második éve vagyok tagja a Glória Kamara Kórusnak, amelyet Gyalus Boglárka alapított 6 évvel ezelőtt. Szerintem nagyon-nagyon jó kórusvezető, nagyon sok helyre elviszi kórusunkat, és egy ilyen gyönyörű dalt szerzett Rátszalmásnak is, amelybe szívét, lelkét beleírta.
0: Beleírta, és akkor, ahogy hallom, az előadók és a szívüket, lelküket beletették, a hangjukon keresztül érződik azt, hogy Rátszalmásért dobban a szívük, a hangjukon keresztül ez kivehető.
1: Így van, tehát mi nem csak a fülhöz szeretnénk elérni, hanem az emberek szívéhez is, tehát ebbe minden szeretete benne van az alkotónak, Gyalus Boglárkának.
0: És egy ilyen kamarakórus, amiben ön is tag, ez létszámában mekkora?
1: 18-an vagyunk pillanatnyilag, különböző helyeken lépünk fel, az idejében például a németországi Amerumban jártunk, tavaly Parajdon, a Kossuth Rádió közvetített néhány alkalommal a mi közreműködésünkkel, katolikus szentmisét, tehát sok-sok helyen megfordulunk.
0: És a Rátszalmás dalát mondhatnám már az a város himnusza is egyben el szokták énekelni mindig, vagy elő szokott az fordulni?
1: Elő szokott fordulni, és a lehető legtöbb helyen próbáljuk meg előadni. Igen, szeretnénk, ha ez lenne Rátszalmás himnusza.
0: És a póló, amiben érkezett, ugye azon is az van írva, hogy Rátszalmási Manóvár óvoda és bölcsöde, mert hogy ez az óvoda, ugye a zöld óvoda, itt arra igyekeztek nevelni a legkisebbeket, hogy a természet közelség az fontos, meg annak szeretete?
1: Így van. Az elmúlt 40 évet itt töltöttem a Rátszalmási Manóvár óvoda és bölcsödébe, 30 évig, mint csoportos óvónénit, és 10 évig volt szerencsém vezetni ezt az intézményt, és mindent megtettünk azért, hogy természetbarátok, környezetbarátok, és úgy neveljük ezeket a kisgyermekeket, hogyha felnőnek, mindezt nagyon fontosnak tartsák.
0: Mert szép a környezet, itt minden olyan zöld, fával teli, üde, van levegő, oxigén, szóval itt az ember jól tudja magát érezni no meg hát az épületek is nagyon szépek, rendben vannak, hogy látszik, hogy mindenek gazdája van.
1: Én nagyon remélem, ha ez látszik, akkor szerintem minden így is működik.
0: Mert ez látszik is, ugye, és már is fordulok Kundra Anikóhoz, aki a helyi művelődési ház és könyvtár vezetője, kezit csókolom. Tehát nagyon sok kulturális civil mozgalom van itt, ugye alakulat, azon kívül, hogy a kamarakórus ott van és együtt léleüktet a helyiekkel, de azért sok olyan résztvevője van még ennek a településnek, akikre lehet számítani, hozzátesznek.
2: Ez pontosan így van, ugye egy 5000 fős településről, kisvárosról beszélgetünk, és ehhez képest, egy 5000 fős településhez képest a művelődési házban 30 különböző heti rendszerességű foglalkozás van az intézményünkben. De azért vagyunk nagyon büszkék, mert hűen tükrözi a város lakosságának a sokszínűségét. Hiszen nagyon sok a kisgyermekes betelepülő, akik itt a Rátszalmást választják az életük helyszínének, és nagyon örülünk nekik, hogy egészen már a gyermekek érkezésétől kismama jógával, utána a gyermekek megszületése után akár babamama klubbal, gyerekjógával, cimbora klubbal várhatjuk őket, és hát természetesen a felnőttek is az érdeklődési körüknek megfelelően találnak nálunk olyan csoportot, amiben rendszeresen járhatnak, és az a sok idős őslakó, akik itt voltak Rátszalmáson, ők is találnak olyan foglalkozást, ami már mondjuk 20 vagy 30 éve üzemel a településen.
0: De könnyű dolguk van itt, az előbb ugye beszéltünk, hogy az óvodásokat is már úgy pallírozzák, hogy a közösségi szellem meglegyen, és közben itt jelentkezett, figyelek.
1: Igen, megyei jogú városok megirigyelhetnék azt a kulturális sokszínűséget.
0: Én is aláhúzom.
1: Amit Anikó, a művelődési ház élén biztosít számunkra, úgyhogy kiváló.
0: Na és akkor mostani nagy programok mik lesznek még itt a folytatásban? A Tök Fesztivál holnap után?
2: Az ősz nagyon-nagyon sűrű, nem csak azért, mert nálunk van egy augusztusi zárvatartás, ami után, hát azt gondolom, hogy mindenki ősztel újraéled és összeszedi magát a nyári nyaralásokból. Mi ekkor nyitunk, ekkor különböző további foglalkozások is megkeresnek minket, tehát színesíteni tudjuk a rendszeres programjainkat, és ősszel van az országos könyvtári napok, amiben rendszeresen részt veszünk, valamint az idősek világnapja, ne feledkezzünk el az október 6-ai megemlékezéséről, és október 1-én a zene világnapjáról sem. Ezek mind Rátszalmáson rendezvények keretében zajlanak majd.
0: Köszönjük szépen, irigykezem önökre, meg azokra, akik itt lehetnek és részesei ennek a sok-sok mindennek. Ebből is kitűnik, hogy Rátszalmás egy nagyon szerethető település.
3: Rejtett kincsek. Játék az országjáróban.
2: Mai második feladványunk így hangzik, hogy hívják Rácz-Almás egyik legjelentősebb műemlék jellegű épületének, amely ma kulturális központként és rendezvényhelyszínként is funkcionál. Tehát hogy hívják Rácz-Almás egyik legjelentősebb műemlék jellegű épületét? Ezt írják meg nekünk SMS-ben, 0639666 az SMS számunk.
3: Országjáró.
2: Igazán gyönyörű őszi napra ébredhettünk ma, és itt állva a Rácz-Almási Tökfesztivál kellős közepén a Kúria udvarában. Hát egyelőre még nem gondolunk a térre, de azért lassan jön a hideg, és bizony akkor a kályha mellé kucorodni milyen jó. És a kályha mellé kucorodás az nem csak szimbolikus, hanem akár kapcsolatok alapja is lehet, és akkor most nem kell pajzán gondolatra gondolni, de egy történetünk nekünk van a következő beszélgető társunkkal. Géber Zoltán kályhás mester érkezett meg hozzánk. Az országjáról nagy találkozás pillanata, és ez is, mert én a név alapján nem tudtam, de önöknek van egy nagyon szép kapcsolódása velünk is, és gombaszöggel is a felvidéki Andrássy Kúriával. Jankovics Kúriától az Andrássy Kúriáig hogy jutottak el?
4: Üdvözlöm a rádiótallgatókat, és szeretettel köszöntöm a fesztivál résztvevőit. Számomra kedves téma ez a gombaszögi cserépkályha, ez egy 500 éves pálos monostorban talált cserépkályhának a rekonstrukciója, lényegében újra lett gyártva a csempe. Tehát igazándiból a hagyományos technológiával, ahogyan akkor készülhetett, azzal a technológiával újra lett építve ez a cserépkályha, és ma ez működőképesen funkcionál ott az Andrássy Kúriában.
2: Ami azóta múzeum lett, és mi magunk is láthattuk, hiszen az országjáró is szólt onnan, a gombaszögi fesztivál keretében az Andrássy Kúriába is bekukkanthattunk. Hát a mesterségének maximumát kell tudnia annak, aki egy ilyen történelmi rekonstrukciót, egy kályha rekonstrukciót meg tud valósítani. Hogyan keveredtek kapcsolatba a felvidéki gombaszögi fiatalokkal, akik aztán meghívták önöket, vagy önök jelentkeztek?
4: Lényegében igen, ez egy másik műsort is megérdemelne. Lényegében mi jelentkeztünk, tudomásunkra jutott ez tényleg egy véletlen folytán, és úgy ajánlottuk fel a munkákat, tehát hogy mi azt a kályhát lényegében koszpártéért csináltuk, és egy hatalmas nagy feladat volt, és hatalmas nagy kihívás, hogy a belsejét is, tehát a működőképesre úgy építettük meg, ahogy annak idején valahol lehetett ez a kályha is működhetett.
2: Tehát történelmi kutatást is kellett végezni a maga saját mesterségén belül?
4: Így van, és akkor még nem is ismertük azt, hogy ezeknek a besztercei kályhák, a besztercéről számozik a csempő, ennek van egy magyarországi tudója, nevezetlen Izsó Emese, ő például ebből írta a doktoriát, és utána keveredtünk össze vele, így a kályhoz kapcsán, ott is egy nagy találkozás volt az is például, és ő meg sokat mesélt, tehát ő tudott igazán jó információkat mondani nekünk a rajta lévő szenteknek a történetéről is, és magának a kályhának a történetéről is, hogy hogyan lehetett ez.
2: Hát büszkén mondom, hogy az országjáró kincses ládába is akkor ott gombaszögön egy ilyen gyönyörű kályha szem került, amire vigyázhattunk és vihettük staféta ajándékként a következő helyszínre. Na de most ugorjunk vissza mégiscsak Rácz-Almásra és a mai napra. Ugye hát a tél azért az közeledik, és ilyenkor az embernek ugye eszébe jut, hogy a régi búbos kemencék, a régi kályhák, a cserépkályhák a nagymamánál milyen jók voltak, és milyen más meleget adtak, mint akár egy kandalló vagy a radiátort, hogyha az ember mellé ül és simogatja. Szóval ennek lelke van a kályhának, és azt gondolom a kályhás mesternek is, aki ezt beleteszi a lelkét.
4: Igen, ez a szakmának a szépsége igazándiból. Több mindennel foglalkozok, de a legjobban a cserépkályákat szeretem építeni. Itt kapja vissza azt az ember, azt a fajta szeretetet és pillantásokat, amikor begyújtunk egy cserépkályába, és megtanítjuk, ugye bevisszük a tüzet, mi úgy szoktuk mondani, hogy bevisszük a tüzet a szobába, és megtanítjuk vele bánni az embereket. Igazándiból a melege pedig egy teljesen más meleg, mint bármi egy-egy a búbuskemence tudja még ezt a sugárzó hőt, amit például mikor süt a nap érezzük a meleget a kezünkön, ezt tudja a cserépkályha is. Ettől más, meg a benne lévő szeretettől.
2: És hát a cserépkályha is ugye szerintem a reneszánszát éli, egyrészt anyagi okok miatt is adott esetben, másrészt a romantikája miatt is adott esetben, meg hogy ma már nagyon sokféle stílusban, mintával, mázzal, színnel lehet egy cserépkályhát elképzelni. Tehát, hogy vannak már olyan alkotások is kályhás mesterektől, amelyek egy teljesen modern otthonban is egy különleges ékessége lehet az otthonnak.
4: Igen, ma már a rusztikus, hagyományos oszlopkályhát, fejháktól, amit mondjuk egy századelei, múlt századelei lakásban láttunk, onnantól kezdve egy sima latitút, sima csempés, modern kandallóig, tehát mind olyan, tehát tényleg színben, formaválasztékban teljesen egyedivé tehetők a cserépkáják.
5: Van munka bőven?
4: Hát akad azért, köszönöm szépen.
5: És van hozzáértő fiatal legény, aki meg akarja tanulni a KH-s mesterséget?
4: Van utánpótlásban, nem a fiatalok, úgy látom, hogy inkább az érettebb férfiak képzik át magukat cserépkájásnak.
5: Ők már értik ennek a lényegét, én azt hiszem.
4: Igen, van ebben egyfajta ilyen dolog is, igen.
5: Hát nagyon szépen köszönjük Géber Zoltán KH-s mesternek, hogy találkozhattunk itt Rácalmáson is, és köszönjük a közös múltidézést. Az Országjáró, a találkozások, kalandozások pillanata.

0: Országjáró a Kossuth Rádióban.
1: Fél négy múlt másfél perccel az Országjáróban ma rácalmásra hívogatjuk Önöket. A folytatásban a város épített örökségeinek kincseivel is foglalkozunk. Éves formák, fa, kő, tégla, természetes anyagok. Ez az organikus építészet, ami stílust és arculatot ad egy kisvárosnak, így rácalmásnak is. Már is egy építés segítségével barangolunk itt a településen, ahol az organikus építészet stílusjegyeit több közintézmény is magánviseli. Talán itt a Dunapartján nem véletlen, hogy a természetbe így is belesik egy város. Tartsanak az Országjáróval egészen ötig.

0: folytatásban persze maradunk természetesen Rácalmáson. Rácalmás múltját is egy picit kutatjuk, mégpedig generációkon keresztül. Vendégünk Baksa László, történelemtanár, aki diákokkal katonasírokat gondoz, és itt van mellette egy fiatal 8. osztályos tanuló is, Király Bence, aki szintén részese ennek a hagyományőrzésnek. De tanár úr, kérdezném, hogy mindez hogyan kezdődött, hogy katonasírokat kezdtek el gondolozni, mert azért ez egy szép dolog.
1: Szeretem a történelmet. Most ez így közhelyesen hangzik, hiszen egy tanárnak illik szeretni, de nekem sokat jelent.
0: Egy történelem tanárnak.
1: Igen, igen. Tehát egyszerűen szeretem a történelmet, szerintem izgalmas, és azt gondolom, hogy akkor lehet közel hozni a gyerekeknek, ha látják ennek a helyi kapcsolódását. Tehát minden tananyagnak ott van a helyi vonatkozása, csak ki kell érte sétálni.
0: Egy az első lépéseket tanárul hogyan tette meg, hogyan hozta közelebb a helyi történetet, történelmet a diákjaihoz?
1: Hogy világháború tanítása kapcsán, vagy 48 kapcsán kimentünk a helyi temetőbe, megnéztük az oda vonatkozó sírokat, akik esetleg részt vettek az első háborúban, vagy van egy híres 48-as sírunk egy lelkésznek, aki például elkísérte a nemzetőröket. És ez engem is felcsigázott, érdekelt, és a gyerekek is ebben partnerek voltak, hogy ezeket rendbe hozzuk és megcsináljuk.
0: Ez az első lépések, azok milyenek voltak? Persze izgalmas, mert nem órán vagyunk, kimegyünk a tanteremből, de ha ott vagyunk, akkor megmaradt az a figyelem, meg egy picit lehet, hogy még jobban is megérintette a diákokat, mint hogyha csak ott állt volna a katedrán tanárul, és elmesélte volna a történelmi múltat, mondjuk az első világháborút, vagy bármiről is beszélünk?
1: Én ebben bízom. Én azt gondolom, igen, hogy a történelem az egy élmény, és ki kell mozdulni a tanterembe, vállalva esetleg az is, hogy kicsikét felszabadultabbak, de akkor is játszva mégiscsak tanulnak, és belé kivódnak az emlékek. Ha elmennek mellette biciklivel, arra sétálnak a szerelmükkel, akkor eszükbe fog jutni, hogy itt van az első világháborús síremlék, együtt gondoztuk annak idején, hát ők is elkezdenek majd kötődni a településhez, ahol élnek.
0: Hát lehet, hogy akkor másképp is tekintenek itt a mindennapokra, más lesz az élet szemléletük.
1: Biztos vagyok benne, azért is Bencét hívtam el, mert ő rajta például egyértelműen látom, hogy nagyon lelkes, biztos, hogy később be fog folyni a helyi közéletbe, szerintem a városvédőknek később tagja lesz, és hát az ilyen fiúkért, meg ilyen lányokért érdemes csinálni, akiket ez érdekel.
0: Hát majdnem olyan volt ez már Bencéhez fordulok, mintha a történelmből kapna egy szorgalmi ötöst, ugye, meg is érdemli szerintem, mert olyan lelkesen beszélt itt önről, tanárul. Szóval Király Bence, ön, kedves Bence, mit gondolta azt, hogy itt a helye egy ilyen hagyományőrző csoportban?
2: Hát igazából szeretek mindenkinek segíteni, jó kedvelem a tanárurat is, és szerintem nagyon jó ez az egész munka, szeretek segíteni mindenkinek.
0: Ez az a része az életnek, meg ennek az egész folyamatnak, hogy az ember ott nem azt mondom, hogy játékosan tanul, hanem testközelből megérezheti azt a féle múltat, ami körülvesz bennünket ebben az esetben, akár mondjuk első világháború, vagy tanárul említette a 48-as katonasírokat. Szóval azért van itt a múltból bőven, amiből a jelenkori fiúsága tanulhat, mégpedig úgy, hogy kézen foghatja szinte a történelmet.
2: Igen, igen, szerintem is így van ez, hogy meg tudjuk az egészet örökíteni.
0: És a többiek hogy vannak ezzel egyébként, hogy ilyenkor vidámak, vagy hogy félfüllel figyelünk, tanárul mondja a magáét, és a többiek meg ki tudja a tekintetük, meg a révedő gondolataik, hogy hol járhat.
2: Hát azért a legtöbb barátom azt szereti ezeket a dolgokat, viszont van egy-kettő, aki nyilván nem ezt a része érdekli, de azokat nem, szóval azok olyanok, hogy ők nem fontosak nekem, vagy hát nem tudom,
0: és
2: hogy...
0: És ön, Bence, miket szokott mondjuk a tanórán kívül csinálni, amikor nem ezzel foglalkozik, hogy mondjuk katonasírók, vagy épp a múltnak a feltárása a középpont?
2: Sportolok, edzőterembe járok.
0: De mi sportol, kondi és súlyt emel?
2: Kondizok, súlyt emelek, és igazából kint vagyok a barátokkal általában.
0: És azt szokta mondani, hogy hol voltunk, gondoljátok el, történelem órán? Nem a padba ültünk, hanem mondjuk kimentünk éppen egy sírkertbe, vagy egy 48-as emlékhelyhez.
2: Igen, szoktam.
0: És akkor hogy viszonyulnak? Milyen az interakció? Mit lát a fiatalok részéről, a kortársai részéről?
2: Hát én igazából mindenkihez máshogy állok hozzá, akit érdekli ez a rész, annak így mesélem el, akit meg nem érdekel, annak meg úgy mesélem el.
0: Bencét minden esetre érdekli ez, és ilyenkor dobban a szív, és amikor tanár úr valami érdekes dolgot mesél?
2: Igen, igen.
0: Tanár úr, azért könnyű dolga van, már egyszer szót használtam itt más esetben, hogy ha ilyen lelkes fiatalok veszik körbe, szóval ez úgy motiválja és a pedagógust, a tanárt is, de lehet, hogy a kortársait is.
1: Igen, tehát egy kis településben pont az szerethető, hogy ismerjük egymást, emberléptékű település, kialakulnak barátságok, évtizedes barátságok, így könnyebb az embereket megszólítani. Tehát bárkihez fordulok, akármikor mentem el kérni segítséget, mindenki örömmel jött. Most nem ilyen kötelező szöveg, komolyan mondom, amikor éppen sírokat kellett rendbehozni, civilek, városvédők, mindenki jött és az ügy mellé állt. Könnyebb itt az embereket megszorítani.
0: És a honismereti órák azok milyen tételekből állnak így nagy vonalakba? Szóval mi az, ami fontos az ön részéről, és fontos kell, hogy legyen a fiataloknak is, hogy megismerjék azt a milliót, azt a múltat, azt a történelmi közeget, amiben ők élnek.
1: Egyrészt Rácz Tamás épített örökségét szoktam beépíteni a honismeretórákba, tehát a Jankovics kúriát, a Márkus kúriát, a köztéri szobrokat, illetve a természeti értékeket szoktam megmutatni. Ilyenkor egy-egy órán kisétálunk, ezeket megnézzük, fotókat készítünk, tehát a helytörténetet építettem be a kötelező honismeret anyagok mellé.
0: Most már azt gondolom, hogy azt hiszem én, hogy kezdem érteni Rácz Tamás szellemiségét, hogy ezekben a kis apró nyuanszokban van az, hogy itt az emberek közösségi élete, civil együttműködése is tetten érhető, mert már sőt az óvodásoknál is itt beszéltünk, hogy ők is ott vannak, és együtt kimennek, nézelődnek, a zöldben vannak, megélik ezt a rácsalmási milliót, szépséget.
1: Urázsi, igen, tehát azt gondolom, hogy az óvonők is erre figyelnek, hogy aki itt lakik, sokan kiköltözöttek vagyunk, de legyünk igazi rácsalmásiak, tehát hogy szeressük ezt a kis települést, mert ha szeretjük, akkor jobban megismerjük, ahol élünk.
0: Ez a kiköltözött, nem azt mondom, hogy gyütment, ahogy szokták ezt máshol mondani, másodt is mondani. Ön honnan érkezett ide?
1: Én Dunaújvárosból, tehát alig 6 kilométer, persze, tehát 20 éve.
0: Karnyújtásnyira van.
1: Karnyújtásnyi, persze, de mégis más már itt élni.
0: Tehát ez a másság, ez miben fogalmazható meg, vagy hogyan érhető tetten?
1: Az, hogyha beugrok a patikába, ha beugrok a gyógyszertárba, az élelmiszerboltba, mindenki ismerős, mindenkit az ember nevén tud szólítani, szólnak, hogy ez az áru esetleg nem friss, ezt most ne vedd meg.
0: Tanár úr vagy Laci, vagy hogy szólítják?
1: Mind a kettő, igen, tanár úr is. Laci bácsi, ami már néha kicsit fájó, amikor már igen, a bácsi már mindenképpen rá.
0: Fiatal tanár úrról van még szó.
1: Igen, igen. Szóval attól, hogy az ember ismer mindenkit, tényleg, tehát a postás hölgytől kezdve a boltos kisasszonyokig mindenkit ismerünk, és hát az ember úgy otthon van, biztonságban van.
0: És ismerjük a múltat, a történelmet, igen. És nagyon szépen köszönöm, igen, hogy itt voltam.
1: Köszönjük, István. Köszönjük szépen a lehetőséget.
3: Országjáró. Magyarország ezer arca.
4: Rácz Almáson mindenki ismerős, és olyan jól látni, ezt többször megjegyeztem már, hogy az országjáró standjánál ismerősként egymás nyakába borulnak az ideérkező vendégek, örülnek egymásnak, miután velünk beszélgetnek, még maradnak, úgyhogy biztos, hogy így lesz ez a következőkben is. De mi addig egy pillanatra barangolunk a hangok segítségével. Jánosi János építész érkezett meg hozzánk, és bizony Rácz Almáson, hogyha az ember jár kell, akkor persze most a tök dekorációk hívják fel magukra a figyelmet, de hogyha ez sincsen, akkor is vannak csodák épített épület formájában, amelyek valahogy belesimulnak a természetbe, és ez egy egységes gondolatmenet mentén született. Mi ennek a története, János?
5: Hát nálam jelen esetben a szerelem története, mert hogy a feleségem révén lettem Rácz Almási, viszont amúgy pedig az egész arculat az polgármester úrnak, Srik Istvánnak köszönhető, aki annak idején még tanácselnökként megkereste Makovec Imre irodáját, hogy egy iskola bővítés és átalakítást szeretne megterveztetni, és Makovec Imre, ahogy mindenbe fantasztikus, nagyvonalú és nagyon odafigyelő volt a tanítványokkal és a jövővel kapcsolatban, és ez Zsigmond Lászlónak adta ki ezt a munkát, és Zsigmond László jött le először, és a tervezésből egy hosszú távú munka, egy főépítésség lett. Jelen pillanatban is Zsigmond László a főépítész a településnek, és ez az együttműködés fantasztikus épületeket, hangulatokat és egy egész ófalusi történetet eredményezett.
4: Mert hogy több közintézmény az organikus építészet jegyeit hordozza, és ettől lesz Rácz Almásnak egy ilyen egységes hangulata, arculata.
5: Igen, de talán az organikus építészetnek az alapja, és Zsigmond Lászlónál meg főleg az alapja, de nálunk ugyanúgy, hogy az építészet az csak ürügy. Az természetesen fontos, hogy egy-egy épület hogy néz ki, de hogy az hova kerül, hogy ágyazódik be az adott környezetbe, az adott közösség, aki azt használni fogja, az szerves részévé váljon annak a közösségnek is, és nem csak a településnek, és a Rácz Almásnak az még a fantasztikus különlegessége, hogy megmaradt itt egy kicsit a múlt, az ófalu, amit az 50-es években részben tudatos politikával, azt hiszem, Dunaújváros fele terelték az embereket, és Rácz Almás ófaluját gyakorlatilag csúszásveszélyes területté nyilvánították, és építési tilalmat rendeltek el. És Zsigmond László és Rik István volt polgármester úr az, akik ezt felfedezték, hogy ez így tönkre fog menni. Ezért új rendezési tervet készítettek, a csúszásmentességre vonatkozó különböző talajjavító és egyéb munkákat elvégezték, és ezért itt maradt gyakorlatilag a múltból egy olyan település szerkezet, amelynek az a lényege, hogy a Dunával párhuzamos utcák vannak, de mindig vannak kis közök, amik lemennek a Dunára, és ez itt maradt a múltból, és egy fantasztikus, hát most már mondhatom 20-30 éves munkával, ez egy kis gyöngyszeme lett Rácsalmásnak.
4: Biztos vagyok benne, hogy a Dunának a szeretet, a természet közelsége azért az a lelkekben ott van, és ezért is igénylik, hogy az épületek is egy kicsit ebbe simuljanak bele, legyen ez is egy otthonunk, a kő, a fa, a tégla, ezek a természetes anyagok köszönjenek vissza. Tehát biztos vagyok benne, hogy ez benne van a rácsalmási lélekben.
5: Igen, nagyon érdekes ez. Nem véletlen, hogy hova születünk. Én bakonyi származású vagyok, és mindig onnan a víz mellé vágytam gyerekkoromban. És amikor meg ide kerültem, és gyakorlatilag olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy a kert, a teraszról látom a Dunát, akkor pedig épp egy 10 éve mondtam a feleségemnek, hogy hiányoznak a hegyek. De hát Rácsalmásnak ez egy nagyon fontos adottsága, és a víz, amely nagyon érdekes, ugye most nem akarok nagyon filozófikus dolgot belenni, de hogy ugyanabban a folyóban nem lehet kétszer belelépni, mondják a nagy filozófusok, és ez itt a mindennapi életnek a része. Ahogy a Bakonyban mondjuk a gombász nagyapám képes volt egész nap úgy sétálni, ha valaki észrevette, hogy merre jár az erdőbe, hogy nehogy megtudják, hogy hol vannak a lelőhelyei, a gombász lelőhelyei. Ugyanúgy igaz ez Rácsalmásra, hogy a horgászok adott esetben képesek bedobni olyan helyen a pecát egész nap, hogyha valaki meglátta őket, ahol tudják, hogy úgyse fognak halat. Tehát a hal, a víz, az ófalunak ez a szerkezete, város szerkezet, amiről beszéltem, ez egy ilyen fantasztikus egyveleget alkot, és ide, mint organikus építész, logikus, hogy az ember nem egy, most direkt leszek, lapos tetős fehér kockaházat tervez, hanem az itteni hagyományokból kiindulva, az itteni lélekből kiindulva, az itteni tájból kiindulva, megpróbál valami olyasmit tenni, ami szervesen ide tartozik.
4: Hát ilyen, amikor a tégla, a kő meg a fa beszélni kezd. Köszönjük szépen Jánosi János építésznek, hogy egy kicsit ebbe a természet közeli építészet csodájába beavatta az országjáró hallgatóit. Rácsalmás, egy kis ékszerdoboz, jöjjenek és fedezzék fel.
3: Országjáró, ahol Magyarország mesél.
0: Magyarország mesél, mégpedig a folytatásban Vetőmagtól a művészetig vendégünk itt az országjáróban, Knyapek Beáta, aki különbözőféle alkotásokat készít tökből. Ez azt jelenti, ugye, hogy ha jeligét nézem, Vetőmagtól a művészetig, hogy saját magáján veti a tökmagot és termeszti is?
6: Pontosan. Különböző országokból beszerezzük a vetőmagot, és ezt kineveljük.
0: Ez egy nagy vállalkozás, ha azt nézzük, mert lehet, hogy a művészet mondjuk egyik évvel nem annyira sikerül, mert rossz a termés.
6: Nekem ez alapból el van rakva, szóval fölhordom a padlásra, készárad, és tartalékozom, igen, így van, készletezünk, tehát, hogy azért a jövőben is tudjak készíteni valamit.
0: És a művészkedéshez, a művész különbözőféle alkotásához milyenféle tök kell?
6: Általában külföldi tököket használok, ami ugye látható a kis táskán, ez korzikai tök. Törökországból, Japánból, Koreából, szóval különböző országokból szerzem be vetőmagot.
0: Ezek a féle tökök miért jobbak?
6: Mert vastagabb a héj, könnyebb vele dolgozni, szebben kiszáradnak, szóval annyira ütőállóbb, nem annyira törékeny, mint ugye a hazai tökök.
0: Ezek. És miket lehet készíteni? Szóval mi féléket lehet ebből készíteni, ami szemnek, szájnak hát egyszerűen eltártja magát, és csak csodálkozik?
6: Hát ami nagyon-nagyon most megígézte az embereket, azok ugye a női retikülök voltak, azok ilyen különlegesek. De a fülbevalótól kezdve a mindenféle lámpásség, kosarak, tálak, különböző használati dolgok, tök trombitámban például.
0: Látom lopótökből.
6: Igen, igen, az, ami kimarad nekem, fönt marad anyag, azt felhasználom ezekre.
0: Mondta egyébként, hogy a hölgyeknek egy ilyen kis táska.
6: Igen, tessék, ilyen kis használható kis alkalmi táskák.
0: Ezt valaki tényleg használja, vagy csak az ön fantáziája alkotta, és mondjuk valaki dísznek megbeszél?
6: Ezt én használom, és ilyen kis alkalmira ajánlom.
0: De valaki más is használja, mondjuk ő bekopogtat önhöz, hogy szeretne egy ilyen?
6: Jelenleg nem, mert ezek most így prototípus, mondjuk, hogy kettő darabom van, kettő darab készült belőle, sehol máshol nem talál ilyet. Szóval egyelőre még ez itt van, várja gazdáját.
0: És ezek közül melyik az, amelyiket legjobban kedvelnek? Itt van legalább 50 féle alkotás.
6: Igen. Hát a legjobban, amit kedvelek, az mindig az, amit utoljára készítek.
0: És mondjuk mások mit kedvelnek?
6: Másoknak nagyon tetszik most ezek a csigás lámpák. Ezek nagyon aktuálistak, nagyon időtállók, szóval a lámpások azok, amik...
0: És mióta foglalkozik ezzel?
6: Valamikor lánykoromban ez kezdődött, aztán ugye a élet másfelé sodort, és mikor a családi házat visszavettük tulajdonba, ott találtam egy régi munkámat, és akkor álltam neki újra ezzel foglalkozni. Tehát ez viszonylag 6-7 év.
0: Tulajdonképpen ezek hangulatlámpák többből.
6: Igen.
0: És különböző féle színvilág, ami megvilágítja, és ön beletesz mintázatokat.
6: Igen, általában a vevő kérésére. Tehát lehet rendelni, és akkor meg tudják rendelni a színt, a mintát, fantázia függő.
0: Látom, komoly katalógusa is van itt, egy egész vastag, vaskos, hát ha nem is könyv, de egy összefűzött mappa, amiből lehet válogatni. Itt látok egy nagyon fehér tököt, ezt festette?
6: Igen, ez le van festve.
0: És olyan, mintha a mintázat a csipke lenne.
6: Igen, ki van csipkézve.
0: Ez nagyon sok munkát vesz igénybe, nagyon aprólékos.
6: Igen. Igen. Ezek a lámpák úgy készülnek, hogy általában időfüggő, tehát az attól függ, mennyi időm van rá. Valami egy hét, valami két hónap.
0: És milyen környezetben tudja ezeket elképzelni, ezeket a hangulatlámpákat, tökből készült hangulatlámpákat?
6: Bármelyik ház.
0: Mert egy modern stílusa van, de mondjuk éppen, ahogy mondja, a régebbi féle konzervatív építésű vagy berendezésű szobákban is megállja a helyét.
6: Próbálok úgy szerkeszteni vagy készíteni a lámpát, hogy mindenkinek meg tudjak felelni. Annak is, aki a vidékit kedveli, és annak is, aki a modern.
0: És Beátánál hogy van az, hogy ott van az a termés tökből, és belelátja, hogy mit lehet abból alkotni, megálmodni, vagy pedig valamihez keresi a tököt?
6: Nem
0: általában. Mármint a formát.
6: Nem, általában terem a tök, és abból aztán majd látom, hogy körülbelül mi.
0: Nézegeti, formálgatja, alszik rá egyet-kettőt.
6: Műhelyek a falát úgy kell elképzelni, nem kettőt-hármat is. A műhely falát úgy kell elképzelni, hogy oda ki vannak aggatva sorba a tökök, és ugye amikor az egyiket készítem, akkor már másikat kinézem, hogy abból mit lehet neki hozni.
0: Van olyan alkotás, amitől nem szabadulna meg soha? Már ebből él?
6: Van.
0: És mi az?
6: Van. Például az a barna táska.
0: Amiről most beszéltük, de miért, ahhoz miért ragaszkodik ennyire? Azért, mert egyedi, nincs ilyen?
6: Nincs másik. Sőt, nem is készítek kettő egyformát semmiből.
0: Most például látok két táskát. Nagyon érdekes egyébként, majd fényképen láthatni fog.
6: De két különböző táska.
0: És lehet ezt tanulni, vagy tanítják ezt a fajta mesterséget, vagy saját magát képeztek ennek a tudásból?
6: Én saját magamat török barátaimon keresztül tanultam, ugye Törökországban ennek nagy hagyománya van.
0: Hogy kerül Törökországba, Magyarországra?
6: Módon ráakaszkodtam egy illetőre a Facebookon keresztül, és addig nyagadtam, míg nem vezetett ebbe a technikába, hogy hogy kell ezt.
0: De hogy dobbant a szíve meg, amikor látott egy tököt, és azt mondta, hogy saját magának, hogy én ezzel akarok foglalkozni, és hát utána keresett egy alkotót.
6: Valamikor lánykoromban.
0: De érted, de mi volt az? Látod valami szép dísztököt, formásat, vagy mitől? Mi indította el?
6: Hát ez egy jó kérdés. Ez
0: úgy jött belülről?
6: Körülbelül.
0: És akkor van még sok olyan itt a fejben, amit szeretne megalkotni, gondolom.
6: Sok mindent szeretnék.
0: Itt kell a fantázia.
6: Nagyon sok fantázia.
0: Nagyon szépen köszönjük.
6: Én is köszönöm.
3: Rejtett kincsek. Játék az országjáróban.
4: Mai második feladványunk így hangzott, hogy hívják Rácz Almás egyik legjelentősebb műemlék jellegű épületét, amely ma kulturális központként és rendezvény helyszínként is funkcionál, és ennek udvarán rendezik egyébként most is a Tökfesztivált. Kicsit csalafinta volt a kérdés, de szerencsére most is volt helyes megfejtő. A telefonvonal végén az első helyes megfejtést küldő hallgató. Jó napot kívánok! Először a nevét árulja el nekünk, legyen kedves.
7: Napot kívánok, Attila vagyok.
4: Üdvözlöm, Attila, hát mi ennek az épületnek a neve?
7: Ez a Jankovics kúria.
4: Így van, gyönyörű a Jankovics kúria, helyes a megfejtés. Ismerős Rácz Almáson, vagy hallgatta a műsort?
7: Hallgattam a műsort, és onnan tudtam meg.
4: Hát akkor ez is egy öröm, és nagyon szépen köszönjük, hogy ma velünk volt, és hallgatta, és hallgatja még mindig a Rácz Almási országjárót. A Jankovics kúria helyes megfejtés, vendéglátóink ajándékát nyeri, valamint egy páros jegyet a Földszín című film premier előtti vetítésre a Cirkó film jóvoltából. Gratulálok.
3: Országjáró. Magyarország ezer arca.
4: valódi időutazás, aminek én most részese lehetek itt a Jankovics kúriában, mert a Tök Fesztivál keretében egy csodálatos interiőr sor, szobasor alakítatott ki a kúria belsőben. Nagyné Berzai Márta állít mellettem, és gyönyörű ruhába öltözött ifjú hölgyek, majd mindjárt szót ejtünk arról is, hogy milyen kort idéznek. Na de hát akkor hogyan jött az ötlet, Márta, hogy ezt a kúriát egy kicsit megtöltse élettel, tárgyakkal, és az időbe így visszarepítsen minket?
8: Ez úgy jött az ötlet, hogy van egy bűnös, az alpolgármester asszonyunk, és felkért engem egyszer egy kiállításra, egy közös kiállításra, hogy csináljunk egy olyat, hogy a régi fotóimból tematikusan egy kiállítást, amihez én rakjak össze interiőröket. Ez legyen egyház, polgári élet, iskola, színjátszókör, egy vegyes, nemesi családok, szóval több tematikus részlet volt berendezve fotókkal, helytörténeti fotókkal és tárgyakkal szemléltetve.
4: Hát, hogyha ide belépünk, akár egy szalomban is érezhetjük magunkat, gyönyörű horgolt terítő az asztalon, csodálatos teáskészlet rajta, de hogyha tovább nézek, itt a bútorok is mind intarzia bútorok, és csodálatosan szépen felújított kiegészítők, kellékek, és rengeteg ruha. A hölgyek álma, itt be vannak öltözve kicsik és nagyok.
8: Szóval a kúriának volt egy gyönyörű felújított kastélyépület, de nem volt benne semmi korhű, és én betegesen gyűjtök minden régi tárgyat, bútort és mindent, de mivel a férjem nem tudja egy kastélyt biztosítani nekem, így kénytelen voltam könyörögni menni az önkormányzathoz, mert nekem felajánlott a két bíder szekrényt, én ezt nem tudom hova elhelyezni, és én tudom, hogy ez Hattyúfi Kristófé volt, aki Rácsalmáson katolikus lelkész volt, és a szabadságharc idején a szószéken kiállt azért, hogy ez egy nagyon fontos dolog, ezért megkapta méltó jutalmát, kitagadta az egyház, és többször írtak a rácsalmási emberek levelet, hogy engedjék vissza a választásába, és hogy gyakorolhatja a papi hivatását. Írtak a Jankovicsok levelet, de nem rehabilitálták soha, és ő átkeresztelkedett, megnősült, és épített itt egy kúriát, egy Hattyúfi kúriát, ahonnan származik a két szekrény. Aki felajánlotta, nem tudta, potom pénzért vettük meg, és én ezt kikönyörögtem a polgármester úrtól és a képviselőtestülettel, belementek. Csak ez volt az első, szóval így kezdődött, hogy a farkas be akar menni a házba, ez volt az első lába, ahhoz kellett szalongarnitúra, utána mentem a következővel, utána mentem azzal, hogy Ráberwinnek van a hagyatékából, és így lett egy szalonunk. De ez a szalon így be volt csak rendezve, nem volt benne élet, és úgy jött a többi.
4: Na és hát most már van benne élet, mert itt fiatal hölgyek állnak gyönyörű ruhába, hát ezeket is meg kellett varratni, vagy legalábbis szépé kellett varázsolni.
8: Igen. Hogy első körben először egy darab ruhát, ez ugyanúgy a farkas története a kis malaccal, és a végén bent volt a farkas a házban, mert lett egy ruha, még egy ruha, egy harmadik ruha. Ezeket mindig ajándékba kikunyára álltam a Fischer Magdikától és a Puskás Apolloniától, ők kölcsönzőt működtetnek Rácsalmáson, és ami pluszba szalagavatos ruha, mindenél elkönyörögtem hozzá. Három nagy darabot varratattunk, abroncsokkal, mindennel, és akkor ahhoz én még szereztem ruhákat. Ez volt az alap. Na, de ehhez kell öltöztetőbe kell öltözni. És az egy dolog, hogy ruháink vannak. A többi az én hülyeségem. Szóval én gyűjtök mindent, és kitaláltam, vettem ernyővázakat, és horgoltattam rá. Körülbelül 1,5 millió forint értékbe raktam ebbe bele, saját. Szóval ez egy mondja a lányom mindig, hogy tedd a jót, és nem mond senkinek, de ez már hülyeség. Szóval ez az én gyűjteményemből van, hogy van eszköztár, hogy van tiara, hogy van nyaklánc, hogy van karkötő, van legyező, körülbelül 50 darab ernyő, nem tudom hány, nem csináltam még le, tehát vannak ridikülök, amik így lettek horgoltatva, legyező, kistáskák, kalapból 100 darab körülbelül, és így van működtetve ez a tér. De hogy meg is pihenjenek, mert itt a férfiaknak nincs helyük. Hogyha öltözkednek a hölgyek, szóval lehet a polgármester úrnak nagyon gazdaságos bevétele lenne, az ablak mögött lenne kint egy persely, és kukkoló táblát lehetne kitenni, és a férfiak, hogy öltöznek a hölgyek, ez nagyon gazdaságos lenne, de nem így van.
4: De nem ezt találtak ki, sokkal finomabb megoldás van.
8: Megoldás van. Van három termünk. Itt a szalon, ami megadja az alapbútorzatot, de többibe bútort is kellett hozni. Úgyhogy ez úgy van, hogy én ilyenkor két teherautó cuccal lejövök, egy teherautó állandóan marad, van 4 vitrén, aminek állandó a kiállítása, és a harmadik, a legvéső terem az egy teaház, ahol le lehet ülni, a Jankovics kúriában megfőzik a teát, és vannak a teaházban hölgyek, akik kiszolgálják az ott megpihenni váró urakat, hölgyeket, teát, limonádét tudnak élni, és az is korhűen terülik.
4: Öröm eljönni rácalmásra megnézni akár ezt a korhű kiállítást, és Nagy Verzai Márta műgyűjtő mesélt arról, hogy hogyan lehet egy apró ötletből egy közösségformáló erő itt Rácalmáson. Jöjjenek, én szeretnék ebbe a korba visszabújni. Hát most néhány másodperc erejéig, egy fotó erejéig, te megtehetem.

0: Országjáró a Kossuth Rádióban.
1: Pontosan 16 óra van, Rácz Almásra hívogatjuk ma önöket az Országjáróban, és persze az Országjáró kincses láda megérkezett velünk ide Rácz Almásra is, és hamarosan a hírek után kiderül, hogy milyen kincs kerül itt bele. Maradjanak velünk egészen 17 óráig.
2: Újabb részleteket közölt a kormány az iskolakezdési utalványokról. Kibertámadás érte az orosz online szavazási rendszert. Még egy napig tart a nyáriasan meleg idő. Köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Szlotta Judit. A postán vehetik át az iskolakezdési utalványokat azok a családok, akiknél nem sikerül elsőre kézbesíteni a küldeményt. 10 munkanapjuk lesz felvenni az 50 ezer forint értékű utalványokat, amelyeket jövő március közepéig használhatnak fel. Egyebek mellett iskolai felszerelésre, vitaminokra, fejlesztő játékokra. Összesen 400 ezer rászoruló gyermek családja kap idén iskolakezdési támogatást. Hatályba lépett a dízelautók támogatási rendelete. A kormány az év végéig 20 ezer forintot biztosít a legfeljebb 150 lóerős dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek a gázolaj áremelkedésének kompenzálására. A Magyar Államkincstár a támogatást 4 részletben folyósítja az üzemben tartónak. Külön igénylésre nincs szükség. Az első részletet szeptember 30-án utalják. Elkezdődhet a Lange Event Kft. Alvállalkozóinak kifizetése. A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség megállapodott a Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó céggel több sporteseményekhez kapcsolódó, eddig ki nem fizetett követelés ügyében. Az NRÜ júniusban bontott szerződést a társasággal, miután a NAV zárolta a számláikat. Most arra sikerült tisztázni a jogviták egy részét, így jelentős forrás szabadult fel a Lange Event alvállalkozóinak kifizetéséhez. Súlyos kibertámadás érte éjszaka Moszkva online szavazási rendszerét. Ennek ellenére reggel időben megnyíltak a szavazóhelyiségek a háromnapos parlamenti és regionális választások második napján. A Központi Választási Bizottság vezetője azt mondta, hogy minden támadást sikeresen visszavertek. Az elektronikus szavazás 33 régió lakosai számára érhető el. Moszkvában 4 millióan regisztráltak előre, és közülük több mint 3 millióan le is szavaztak, így délelőtt 9 óráig. Tegnap Vlagyimir Putyin elnök is online adta le szavazatát. Fokozatosan növelik az amerikai katonai jelenlétet Grönlandon. Ebben az Egyesült Államok, Dánia és Grönland állapodott meg, abból a célból, hogy erősítsék az Észak-Atlanti térség és az északi sarkvidék biztonságát. Donald Trump, amerikai elnök szerint az egyezmény megakadályozza, hogy az Egyesült Államokkal szemben álló hatalmak érzékeny ágazatokba fektessenek be a Dániához tartozó szigeten. A dán és a grönlandi kormány hangsúlyozta, hogy a megállapodás elismeri Dánia területi egységét és a grönlandiak önrendelkezési jogát. Az egyezményt várhatóan a jövő héten New Yorkban írják alá. Megnyílt a világ legismertebb sörfesztiválja, a Müncheni Oktoberfest. A következő 2 hétben több mint 6 millió látogatót várnak a bajor nagyvárosba. Idén átlagosan 15 euróba kerül 1 liter sör. Az elmúlt 40 évben 5-szörösére drágult a sör az Oktoberfesten, miközben a németországi árak ennél jóval kisebb mértékben nőttek. Holnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. Északon, északkeleten megélénkül a szél. Éjszaka általában 9-15, napközben 25-30 fok várható. Hétfőn egy gyenge hideg front érkezik, néhány fokos lehűléssel. 17 órakor jelentkezünk híradással legközelebb.
3: Műsorajánló.
4: Palicstól Pöstyénig, Husztól Hátszegig nem minden a megmaradásról és az igazi magyarságról szól, de arról is. Integráció és asszimiláció, migráció és haza a magasban. Együttélés a többséggel, közben figyelés Budapestre, székely mítosz a magyarországi turistáknak, vegyes házasság és a kisiskolák roma magyarjai. Élet kisebbségi magyarként. Akinek az anyanyelve még mindig magyar. Határon túli magyar újságírók műsora Rácz Vince vezetésével minden vasárnap reggel 7-től 8-ig a Kossuth Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Országjáró a Kossuth Rádióban.
1: Az országjáró kincses láda velünk van minden egyes alkalommal, és az országjáró kincses ládába szeretnénk összegyűjteni azokat a kincseket, amelyre az adott település büszke, ahol megfordulunk, úgyhogy ennek titkát már is folytatjuk. Kiderül, hogy mi kerül itt az országjáró kincses ládájába Rácz-Almáson, de aztán, ha szárnyaló fantáziával nézünk erre a vidékre, akár mesebeli lények, vicces, karakteres arcú manócskák, villódzó lidércek, színes gyíkok, teknősök, csigák, szépséges virágok világa is lehet itt a Duna mentén. Érkezik-e hozzánk egy keramikus hölgy, aki egy különleges manóvilágot álmodott meg magának, amelyben emberi tulajdonságokkal felruházott karakteres, egyedi manók élnek. Már is a manók nyelvén is megszólal a történet, meg hát az alkotó is itt lesz velünk, mert tudják, kincsek, értékek, érdekes egyéniségek ma is az országjáróban egészen 17 óráig.

0: Magyar a következő állomás helyén egy kicsit meséljen róla. Múlt szombaton Hódmezővásárhelyről jelentkeztünk, ahol egy hódmezővásárhelyi kék-fehér mintás váza került az országjáró kincsesládába, utalva a település fazekas múltjára. Hát erre a kincsre vigyáztunk az elmúlt héten, ezt hoztuk most el ide Rácz Almásra, és kollégám Domokos István már is átadja.
1: A folytatásban vendégünk itt Boboti Már Éva keramikus művész, a Manu műhely alapítója, és itt a fesztiválon, itt Rácz Almáson kiállítás és elkápráztatja az ide látogatókat. Sok-sok manóval érkezett. Ez a manó történet, ez az életébe Évának honnan jön?
2: Itt voltam gyermek ezen a tájon, dunaújvárosi születésű vagyok, és nagyon sokat ültem a Dunaparton, és ott a felhőkben láttam meg ezeket a manókat, és akkor elhatároztam gyerekként, hogyha felnövök, ezeket fogom elkészíteni valahogyan, és átadom az embereknek.
1: Mi a manó, mondhatnánk, ugye?
2: Igen.
1: Na szóval az országjáró kincses ládába sem érkezett üres kézzel, mert hozott egy, jól látom, manót?
2: Hoztam igen egy manót, ugyanolyan hagyományos technikával készül, mint a fazekas, amit előtte volt a ládába, úgyhogy most kicseréljük a ládába.
1: Úgy mezővásárhelyt, kicserünk egy manóra.
2: Igen, de nyilván ehhez a fazekas technikával készült alaphoz mi hozzá mintázunk, és átformáljuk, és egy szőlővédő manót hoztam. Nagyon fontos szimbólumnak tartom a szőlőt, hiszen az egy olyan növény, aki túlél mindent, szinte mélyre növeszti a gyökereit, hogyha baj van, visszahúzódik, hogyha jó minden, akkor ki tud teljesedni, és azt kívánom itt mindenkinek, aki ebbe az országban él és alkot, hogy teljesedhessen ki.
1: Mert hogy kellenek a gyökerek, mert anélkül ez nem működik. No, de hogyha nézzük a művészetét, a keramikus művészetét, az csak a manókról szól?
2: Nem, több témában is alkotok. A manóvilág lett egy nagyon híres és keresett világ, amit fesztiválokon meghívnak, és amivel tudok érkezni. Úgyhogy ide most a Rácz-Almási Tökfesztiválra 22. alkalommal vagyok kiállító, én magam is, az alapítás óta itt vagyok, és most a Virágom-Virágom kiállítást hoztam.
1: És ez tematikáját tekintve, hogy a virágokról szól csak?
2: Nem, nem. A virágos kert itt nagyon rendes volt hozzám a díszudvar, hiszen gyönyörű rózsák, fehér rózsák ömlenek mindenhonnan, és olyan csodálatos, de hogy tulajdonképpen az idei évnek az témája a virágom, virágom, sárból gyúrt világom. Tehát ezt szeretném az embereknek megmutatni, hogy az agyagból, a sárból mit lehet alkotni.
1: Milyen szép ez a virágom, virágom, virágom, sárbor, gyúrt virágom, ugye kifejezési szó összetétel, és ez a fajta színesség, ahogy itt ugye szavakban is elmondta, tetten érhető az alkotásaiban, művészetében. A színeket azt nagyon szereti, látom, mert nagyon változatos.
2: Nagyon fontosnak tartom, hogy a színeket használjam, és hogy az embereknek az életébe színt és örömöt vihessek az alkotásaimon keresztül, úgyhogy ezek a kedves kis lények, a manóvilág mesebeli lényei ezt képviselik, és örülök, hogy itt szerepelhetek mindig.
1: Most belenézek egy manónak a szemébe, olyan, mintha élne, élet lenne abban a szemben.
2: És nem csak, hogy él, vagy tekint, én azt gondolom, hogy ugye nagyon fontos, hogy a manók szeme kék, és ez egy nagyon-nagyon fontos üzenet, hiszen mindannyian kék szemmel érkezünk a világba. Abban a pillanatban, amikor megszületik egy gyermek, kék a szeme, és aztán van, akinek perceken belül, van, akinek pedig hónapokon belül megváltozik a színünk, és aztán azzal a szemmel nézünk tovább bele abba a jövőbe, amiben itt végig kell az életünket.
1: Nézem, Évának a szemét, az már nem kék.
2: Nem, nekem barna, de például szültem egy gyermeket, Tulipán nevűt, akinek a szeme tényleg kék volt az első pillanatban, és nagyon gyorsan, pár órán belül fekete szeme lett. Úgyhogy ez nagyon érdekes dolog.
1: De Évának a kék szín az ugye az egy visszatérő szín. Így az öltözékében is láttam, hogy ott van, meg hát az alkotásain is nagyon sok helyen azért a kék megjelenik. A szemben meg természetes, ahogy mondja.
2: Az én világomban minden szín megjelenik. Én nagyon hiszek abban, hogy a világunk színes, szép és jó.
1: És ezek az alkotások hogyan születnek meg? Mert van egy fantázia benne, sok nem egy óriási fantázia van benne. Tehát hogyan tudja még mindig fokozni, súlyat hozni, és ennyi év után is még megújulni?
2: Nem tudom.
1: És miközben megmarad a stílus, tehát föl lehet ismerni a saját jegyeit.
2: Igen, hát ez a Bubu Team Art csoport, most már többen dolgozunk a műhelybe, mellettem segédek dolgoznak sok-sok éve, és én szabad kezet adok alkotók vagyunk mindannyian.

0: akik segédek, azok is, úgyhogy szabad kezet kapnak a segédek. Én megadom azt a vonalat, amit én fontosnak tartok, hogy egy figura nagyon kedves kell, hogy legyen, és örömet kell, hogy hozzon az emberek életébe. Úgyhogy remélem, hogy ezt látjátok, megtapasztaljátok. Gyertek el a kiállításra, fantasztikus ez a helyszín, csodálatos ez a kúria, és én az elejétől itt vagyok, csodálatos ez a közösség, a Rátszalmás közössége, akik társadalmi munkában kezdték el ezt a fesztivált, mára már kinőtte magát, hiszen egy 21 éves ember is felnőttnek számít, egy 21 éves fesztivál is felnőttnek számít, ma már máshogy működik, mint a kezdetekkor, de nagyon fantasztikus.
1: És én továbbra is csak nézem ezeket a manókat, ezek a manók azért több, mint a kerti törpe.
0: Nem, ez nem kerti törpe.
1: Mondom, több, teljesen más.
0: Manó, ez manóvilág, a manók őrzők.
1: Csak ugye azért próbáltam ezt, hogy érzékeltetném, mert az ember jár kell, akkor sok helyen láthat kerti törpét. Ezek egyáltalán nem azok, itt ezek művészi alkotások.
0: Köszönöm szépen, ez nagyon megtisztelő. A manók őrzők, őrzik ezt a szép világot, őrzik a katicákat, a pillangókat, a madarakat, a virágokat, mindazokat a kicsi lényeket, akik körülvesznek minket. Ez egy figyelemfelhívás az emberek felé, a manókra rámintázok mindenféle kicsi állatot, gyíkocskát, mindenfélét, nagyon szeretem a természetet, és felhívom a figyelmüket az embereknek, hogy vigyázzanak erre a világra.
1: A manóknak ereje van, meg van egyfajta spiritualitásuk.
0: Hát remélem, hogy ez érezhető. Igen, így van.
1: Gondolom, ez cél.
0: Igen, cél.
1: Én ezt érzem. Köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm.
2: Országjáró, ahol Magyarország mesél.
3: És meséljük tovább egy kicsit a Rátszalmási Tökfesztivál múltját, történetét, mert hogy talán már kiderült a délutáni műsorrész folyamán, hogy itt nagyon sok lelkes ember, nagyon sok civil közösség az, amelyik mozgatja ezt a fesztivált, és hát az egyik meghatározó csapat a Rátszalmási Városvédő és Szépítő Egyesület, amelynek elnöke Steiner Lajos állít mellettem, és az előbb azt mondta Bubuti már Éva, hogy 21-22 év már egy ember életében is a felnőtté válás része. Hát ez a fesztivál is felnőtt, 22. alkalom rendezik meg. Hát biztos nem így indult ennyi kiállítóval, ennyi programmal.
4: Igen, az az igazság, hogy egy kicsit visszább kell menni. 32 éve működik ez az egyesület, és tulajdonképpen én 8 év óta vagyok a vezetője. Nagyon sok minden történt, és ez a Tökfesztivál a valamikori első elnöknek a kitalálása volt, és olyan jól sikerült, hogy azóta így kinőtte magát.
3: Hogy kerül a tök Rátszalmásra? Mert hogy ugye ez nem egy tök termesztő vidék, sokkal inkább valamikor ártéri gyümölcstermesztés volt, de már arról is sajnos csak múlt időben beszéltünk. Hogy kerül a tök Rátszalmásra?
4: Hát ez érdekes dolog, mi is próbáltuk kutatni, de az az igazság, nem jöttünk rá. Egy Ausztriában látott kiállításon jött az ötlet, amikor egy ilyen kirándulás alkalmával észrevettük, hogy ott milyen szép dekorációk vannak, és elhatároztuk, hogy kicsibe elindítjuk Rátszalmáson is ezt a alapjába véve a tök dekorációk a legfontosabb része, ha bár a gépezetbe más területeket is bevontunk, mert az az igazság, hogy most már az embereknek nem csak látni kell, hanem szórakozni is kell egy kicsit, és a koncertezés mondjuk így kifejlődött annyira, hogy most már szinte majdnem ő uralja a Tök Fesztivált, de azért a látvány azért a település utcáiba mindennél többet beszélnek Rátszalmáson.
3: Mert hogy nem csak itt a Jankovics kúriában van dekoráció, hanem a porták előtt is, hogyha jár az ember Rátszalmás utcáin, tehát mindenki magáénak érzi ezt a választott közösségi pontot, ezt a zöldséget, amely arra egy fesztivált rendeztek. És valószínűleg talán nem is ez a lényeg, hogy mi az apropó, hanem hogy találkoznak és összefognak ennek apropóján, vagy ennek éltetéséért. És én itt, ahogy jártam, keltem a fesztiválon, bizony a Rátszalmási Városvédő Szépítő Egyesületnek tényleg nagyon sok számos tagja itt van, idősek, fiatalok, önkéntesként, saját szabadidejüket adva építik ezt a fesztivált. És tényleg ez egy családi esemény, egy nagy családi esemény.
4: Igen. Valahogy megtaláltuk azt a hangnemet az emberek között, hogy egy kicsit ugye egy összejövünk, és ez egy ilyen jó kis családias hangulatot teremtett mindig. Most is jelenleg azt, és szeretnek ugye az emberek egymással találkozni, és itt kitérnék, nem csak a Tök Fesztivál van a mi programunkban, a természet szeretete, természetvédelem, az örökségvédelem, az épületeknek a védelme, és ami ezzel kapcsolatos minden területen foglalkozunk egyébként ezekkel a régi dolgok, hát itt látszott a régi ruhákkal kapcsolatosan, és sorolhatnám. De ami nagyon fontos, a Duna és a Sziget, ami Rácalmáson egy nagyon nagy dolog, és most a jövőben szeretnénk azt egy kicsit bővíteni. A jelenleg a Sziget útjai járhatóak, és van egy tanösvényünk, ahol a gyerekek, ahogy a tanár úr elmondta, a gyerekek megismerkedhetnek a fákkal, a növényekkel, a madarakkal, az állatokkal, és sok mindennel, és itt van a Duna, ami most per pillanat egy kicsit alacsony, de úgy általában a középvizálásnál egy Duna mellékág is van, ahol lehet kajakozni, csónakozni, sárkányhajózni, és terbe vettük ennek a területnek a hát mondhatom úgy, hogy kibányászását, mert arra gondolunk, hogy ilyen túrákat is tudnánk a vízen szervezni, csónaktúrákat, kajaktúrákat, és kibővítenénk a településen látottakat egy kicsit a természeti értékekkel is.
3: Mondja ezt Lajos, mert hogy Erdély szívdobog itt a zöld póló alatt. Hát biztos vagyok benne, hogy a természeti értékek itt nagy vonzóerőt jelentenek Rácalmáson, és hát akkor legyen az bakancsos turizmus, kerékpáros turizmus, vagy a jövőben víziturizmus, jöjjenek minél többen ide. Steiner Lajos, a Rácalmási Városvédő Szépítő Egyesület elnöke hívogatta önöket.

0: Rejtett kincsek. Játék az országjáróban.
1: Mai harmadik játék kérdésünk így hangzik: mi a neve Rácalmás híres dunamenti természetvédelmi területének és kedvent kiránduló helyének? Tehát ennek a természetvédelmi területnek a nevét írják meg nekünk SMS-ben. 0639666 az SMS számunk, és az első helyes megfejtő ezúttal is vendéglátóink ajándékát nyeri, valamint egy páros jegyet a Földszín című film premier előtti vetítésére a Cirkó film jóvoltából.
0: Országjáró. Történetek közelről.
2: Az előzőekben szuperhős manókról beszéltünk, a folytatásban szuperhős nőkről is lesz szó. Vendégünk itt az országjáróban Szujer Orsolya, műfordító, kutató, kezi csókolom, szóval egy hölgy, egy nő, hogyan lehet szuperhős? Vagy ki az, akiből lehet szuperhős?
3: Tehát ez az a kérdés most, hogy való életben beszélünk, vagy ami az én kutatási területem, az a kifejezett szuperhős zsáner.
2: Haladjunk a való életnél, mert itt járunk a Földön. Kik között tünk, akik mondjuk szuperhősök lehetnek?
3: Szuperhős bárkiből lehet, de csak az lesz ténylegesen szuperhős, aki valami olyat tesz le az asztalra, amit mások nem tudnak, aki túlmutat az egyszeri hétköznapi megpróbáltatásokon, és segíti nem csak önmagát és közösségét, hanem a szélesebb körben vett
2: világ. Mi lehet itt a minimum, mondjuk egy egyszerű példát erre?
3: Nem ez a kutatási területem. Tehát...
2: Nem baj, de most így játszunk a gondolattal, mert érdekes, szóval az emberek akarnak jók lenni, nagyok lenni, és ön mondta, hogy különlegesek kell, hogy legyenek, de olyat kell, hogy tegyenek, hogy az másnak hasznára legyen.
3: Tehát nem tudom, amikor először így beszéltünk erről, aki először eszembe jutott, az Karingó Katalin. Tehát amit ő most letett az elmúlt években, ami segített a világnak, őt azt mondanám, hogy ő egy való életbeli szuperhős.
2: És így egyébként ugye az álomhős, mert mondta azt, hogy a kutatásában ott például mi jöhet szóba?
3: Tehát én kifejezetten úgy szuperhős, mint a Marvel és a DC és az egyéb világokkal foglalkoztam.
2: A képregények például.
3: Igen, a képregények, illetve a filmek, tehát a nagy bosszúállók, Wonder Woman, ilyen jellegű filmekkel. Tehát én onnan indultam ki, hogy milyen szerepe van a női karaktereknek ezekben a narratívákban. És van egy ilyen tévképzet, hogy a női karakterek ezekben a történetekben csak mint egy túlszexualizált tárgy, díj jelenik meg a férfi tekintet számára, és ez egyáltalán nem igaz. Tehát
2: akkor úgy értem, hogy azért, mert valaki szép, még nem szuperhős.
3: Nem, tehát, hogy sokkal sokrétűbb a női karaktereknek a megjelenítése ezekben a történetekben, viszont hogy nekiálltam a karaktereket magukat kutatni, úgy rájöttem, hogy ez nem elég, mert ez egy teljes mértékben egymásba kapcsolódó téma, hogy megvan a karakter, megvan az alkotó, és megvan az olvasó, aki fogyasztja ezt a fajta történetet, és nincsenek meg egymás nélkül, tehát hogyha nincs egy női alkotó, akkor nem lesz egy normális női karakter, és hogyha nincs egy női olvasóbázis, akkor nem lesz igény ezekre, tehát ezek teljesen összefonódnak.
2: Tehát magyarul előttünk van egy ilyen idea, amit követhetünk, tehát itt ez is benne van?
3: Természetesen.
2: Egy példakép akár.
3: Természetesen, tehát, hogy a szuperhős, maga a szuperhős zsáner az onnan indult ki igazából a 30-as évek vége felé, tehát a szuperhős zsáner alkotói azok első, második és harmadik generációs zsidó bevándorlók voltak New Yorkban, és az ő frusztrációjuk az, hogy az USA nem tett semmit Hitler ellen, nagyon sok kezdeti szuperhősnek ez volt az indítatása. Tehát, hogy egy olyan példaképet adjanak, egy olyan reményt adó karaktert ezekben a sötét időkben, a másik világháborús időkben, akit emulálhatott az olvasó.
2: Tehát magyarul egyfajta kapaszkodó.
3: Természetesen, teljes mértékben.
2: És ha nézzük az ön esetét, ön miért kezdett ezzel a témával foglalkozni? Nagyon érdekes a téma, de hogyan találtak egymásra?
3: Igazából két dolog érdekelt mindig is kiskoromtól kezdve, az egyik a művészet, a másik a történetmesélés, az írás, és a képregények az ennek a találkozása. Egy művészeti forma, ami egy történetet mesél el. És mindeközben volt bennem egy erős feminista indítatás, és amint mondtam, hogy megvan ez a tévképzet, hogy a női karakter az csak egy tárgy, az csak egy, az csak egy pár mell gyakorlatilag ezekben a történetekben, és arra akartam rámutatni, hogy ez egyáltalán nem így van, és lehet létrehozni egy olyan női karaktert szuperhős narratívákban, aki egy női olvasónak mutat példát, akibe kapaszkodhat ez a női olvasó.
2: És ez a jelenünkben itt a 21. században ez nagyon is meg kell, hogy legyen ugye ez a fajta vonal, amiről ön beszél.
3: Teljes mértékben, tehát főleg a...
2: Vannak zavarodottságok azért.
3: Igen, tehát a szuperhős filmek, ahogy teret nyertek a 2010-es években, úgy, mert tehát a szuperhős narratívák az egy szubkultúra volt nagyon sokáig, a 70-es évektől kezdve. Viszont ahogy a szuperhős filmek egyre népszerűbbek lettek a 2010-es években, úgy lettek elérhetőbbé nem csak azok számára, akik benne voltak ebben a szubkultúrában, hanem a nagyobb közönség számára is, és így a nők számára is.
2: Ez egy olyan téma, ugye Orsolyán is, ugye, hogy ezt a fajta témakört, ugye, ha jól beszélgettünk, hogy az ELTÉ mint kurzusként beszélt az ottani hallgatóknak?
3: Igen, tehát én
2: elvehető volt.
3: Igen, tehát én az ELTÉ anglisztika, amerikanisztika szakán végeztem a doktorimat, nem fejeztem be, de tehát amikor aktívan csináltam, akkor tanítottam is az ELTÉ-n, és volt egy ilyen kurzusom is, hogy a nők a szuperhős narratívákban, és 4-5-ször tartottam, mindig dupla túljelentkezéssel, úgyhogy népszerű kurzus volt.
2: És hogy ma egy pázlből, kirakósból összetudnánk itt rakni a 21. századi szuper hősnőt mondjuk itt Rátszalmáson?
3: Nem, mert mindenkiben igazából megvan a lehetősége arra, hogy szuperhős legyen. Minden karakterben megvan. Megvannak a maga kötelező építő kockái egy szuper, tehát mint egy zsáner szempontból egy szuperhős karakternek. Igazából mindenkihez hozzá lehet tenni azokat a kockákat, hogy lehessen belőle. Nem kell különböző emberekből összetenni.
2: Ha szuperhős, akkor azt mondhatjuk, hogy példakép is egyben? Egy szuperhős mindenféleképpen példakép?
3: Nem feltétlenül, mert a szuperhős, tehát hogy maga a zsáneren belül vannak kifejezetten antihősök, akik talán jót tesznek, talán nem, de megkérdelezhető eszközökkel teszik mindezt. Vannak ugye a szupergonoszok, vagy például Lokit nézve, például a Marvel egyik legnépszerűbb karaktere jelen pillanatban. Ő egy gonoszként indult, néha antihősként tűnik fel, néha hősként tűnik fel, ez egy végtelenül mozgékony dolog.
2: És ennek van korhatára, hogy honnan, mondjuk nők esetéről beszélünk, hogy honnan jön az az életkor, amikor lehet építkezni, szuperhőstként tudok majd feltűnni?
3: Nem, igazából, tehát maga a szuperhős narratívákat készítő cégek is különböző korosztályokat céloznak meg.
2: Mondjuk elkezdik olyan 6 éveseket is már, vagy sőt lejjebb is.
3: Természetesen, tehát ugyanúgy, mint egy Superman, egy pókember, egy Batman, egészen kicsi kisfiúkat is megcéloznak ezekkel a történetekkel, ugyanígy kislányoknak is vannak kifejezetten. Például a DC-nél a DC Super Hero Girls, Marvel-nél a Marvel Rising, ami kifejezetten kislányoknak készült történetek
2: és
3: volt.
2: És mit lát az alkotók? Miért akarnak szuperhősöket odatolni az emberek elé?
3: Szeretnék magukat látni ebben, és szeretnének túlmutatni a hétköznapokon.
2: Mert nem lehet mindenki szuperhős.
3: Nem, de a történeteket olvasva kicsit annak érezhetjük magunkat.
2: És akkor már van egy kapaszkodó. És akkor könnyebben boldogulunk a világban.
3: Igen, tehát teljes mértékben, tehát hogy egy szuperhős történetben van egy hétköznapinál nagyobb probléma, egy olyan ellenség, aki az egész univerzumot fenyegeti. Viszont ezeket a narratív alkotóelemeket utána a hétköznapi életbe is. Tehát, hogy lehet, hogy a képregények oldalain Galactusszal nézünk szembe, való életben meg egy tanárral, akitől félünk.
2: És például ilyen csodamanót alkotó keramikus, az én szememben szuperhős. Akkor tévedek?
3: Lehet szuperhős.
2: Legyen, köszönjük szépen.
3: Köszönöm szépen.

0: Országjáró a Kossuth Rádióban.
1: Fél öt múlt másfél perccel folytatódik az Országjáró magazin Rácz Almásra csalogatjuk Önöket a mai adásban, és a folytatásban a hangok varázslatával haladunk tovább. Már is jön egy időutazás, Blaha Lujza hangjától a legendás Beat zenekarokig. Érkezik hozzánk egy gramofon és bakelit lemezgyűjtő, aki kisgyerekként az idős emberek padlásáról gyűjtötte, kérte, kunyereált el a lemezeket, most felnőtt fejjel pedig több mint egy 12 darabos katalogizált lemezgyűjtemény büszke tulajdonosa, hogy milyen ritkaságokat rejt gyűjteménye, már is kiderül. Tartsanak az Országjáróval egészen ötig.

0: Országjáró.
1: Hello, itt a Rádió Pári.
2: Hello, hello, itt a Rádió Budapest.
1: Hello, hello, itt Rádió Budapest.

0: rádió, halló, itt Budapest, a legfrissebb szenzáció, mindenki fogja ezt dalolni télen, nyáron át, hogy csak szeretni jó. Hát kapcsold rá az antennát, halló, itt rádió.
1: Na, halló, itt rádió, itt időutazás hangokban Gerendai Gábor érkezett hozzánk, aki egy ősrégi gramofonnal, de olyan gramofonnal, amin hallhatták, nagyon szépen lehet játszani itt a muzsikát. Kedves Gábor, mióta foglalkozik ezzel, hogy gramofonokat gyűjt, meg lemezeket, és még bakeliteket is többek között?
2: Nagy tisztelettel köszöntöm a rádió hallgatókat, Gerendai Gábor vagyok, 10 éves korom óta gyűjtöm a gramofon lemezeket, és most már lehetővé teszi a technika, és ezeket tudom archiválni is.
1: Na és amit most hallottunk, ez a lemez, ez milyen régi lemez?
2: Ez egy 1931-es homokort lemez, természetesen Fekete Pál énekel, a Magyar Király Opera egykori tagja, és kísérte a homokort tánczenekar.
1: És szenzációs állapotban van ez a lemez. Hogyan sikerült ezt így megőrizni? Egyáltalán hogyan tetszett erre?
2: Hát ezeket nagyon nehéz már manapság jó állapotban egyáltalán rátalálni, de nagyon nagy kincsek ezek tényleg, hogy ilyen jó állapotban meg fennmaradtak, ez szinte a csoda kategóriája.
1: Ez a gramofon, sokan nem láttak még ilyet, ez egy olyan szerkezet, mint egy lemezjátszó, ez egy hordozható gramofon, föl kell húzni, tekertét Gábor legalább 2 percig, és onnantól kezdve ez egyszerűen játsza, tehát nem kell hozzá akkumulátor meg elem.
2: Nem, ez egy teljesen mechanikus szerkezet, és fel kell kurblizni, föl kell tekerni, és akkor egy lemezoldalt végigvisz, acéltű játsza le a lemezoldalt, és egy lemezoldalonként kell a tűt cserélni benne.
1: Tehát Gábor elmondta, hogy nagyon fiatalon kezdte ezt gyűjteni, de én elmondom az országjáró hallgatóinak, hogy hát ön látássérült informatikust, valójában nem sokat érzékel a látásával a világból, de mindenféleképpen a tapintás meg a hangok azok nagyon, nagyon is ott vannak önnél, és érdeklődik.
2: Igen, ezek kárpotolnak engem teljes mértékben.
1: És lemezekből, amikor gyűjt, a mai nap lehet valami jó dologra találni, új dologra, újdonságra?
2: Hát egyre nehezebb, de azért még azért mindig felbukkolnak olyanok, amikre az ember pályázik, és még eddig nem jött elő.
1: És amikor ön a látását elvesztette, ez hogyan történt? Mert mondta, hogy fiatalon még azért olvasni tudott, csak idővel
2: múlt ezzel. Hát az iskolás koromban én még tudtam olvasni, és akkor utána megtanultam a pontírást, a braille-írást, és akkor azóta én abba olvasok, és számítógépen pedig beszélőprogram segítségével tudok dolgozni, archiválni.
1: És informatikusként archivál, vagy mit csinál?
2: Informatikusként, igen.
1: És kiknek dolgozik?
2: Hát különböző megbízások vannak, és akkor azoknak mennek ezek. Én tulajdonképpen kulturális értékmentőnek tartom magamat, hogy megmentem az utókornak ezeket a felvételeket.
1: Mert ugye azt is mondta, vagy olvastam önről, hogy ön gyűjti a lemezeket, de azért nem nagyon játssza ezeket le, hogy megsérüljenek, mint egy kincs gyémánt, úgy vigyáz rájuk.
2: Hát igen, mert ezek törékenyek. Ha leesik egy asztalról egy hanglemez, akkor ezek összetörnek.
1: És ide hozott jó néhány ilyen lemezt, és azt néztem, hogy egy pont rá van írva, hogy Rózsavölgyi és társa, nem mai kiadvás, budapesti, de van olyan, aminek a borítóját saját maga készítette.
2: Igen, hát aminek sajnos már is meg a papírtasakja, annak ugye kell készíteni, és erre egy hagyományos újságpapír is alkalmas. Lényeg az, hogy a lemezt megvédjék mind a portól, mind pedig bármilyen külső mechanikai sérüléstől.
1: És 1200 bakelit lemezt hogyan tud katalogizálni? Azért nincs könnyű dolga, ugye, mert ő mégis ugye a látásával hátrányban van, szóval ez nehezített pálya.
2: Hát igen, ezek nem bakelit lemezek, tulajdonképpen ezek 78-as fordulatszámú normál lemezek, és jelenlegi állás szerint több mint 13 ezer darab van a birtokomban ilyen.
1: Ez külön szoba van erre berendezve?
2: Több szoba.
1: Több szoba. És szépen polcok, és állítom, hogy tudja mindegyikről, hogy pont hol van, hajszál pontosan.
2: Pontosan, tudom darabra, hogy melyiket hol találom meg.
1: És mikor szokott ilyen muzsikát hallgatni?
2: Minden nap.
1: És mi a kedvence?
2: Nagyon sok kedvencem van, nagyon szeretem a könnyű zenei slágereket, operetteket, magyar nóta felvételeket, nagyon kedvel Kalmár Pál felvételeit, László Imrét, Cselényi Józsefet, Király Ernőt, minden nap ezeket hallgatom.
1: És kiknek szokta ezt bemutatni? Szokott ilyen zenei esteket is tartani otthon, szóval azért kuriózumok vannak itt, zenei különlegeség, csemegék.
2: Hogyha hát nincs meg ez a felvétel, nincs meg az a felvétel, és akkor megkeresnek, és szoktak olyan különleges kéréseket is, hogy én magam is csodálkozom. hogy akkor még ezeket a felvételekre emlékeznek több mint 100 év távlatából is.
1: Hát ön is egyből sorolta itt, hogy mik, kik vannak, kik énekelnek abba itt, amit most hallhattunk. Én kikerestem itt gyorsan az internet segítségével, egy másik verzióra találtam rá. Egyből mondta Hajszál pontosan, hogy ez nem az, amit ön hozott, mert ezt más énekli.
2: Másik lemezkiadónak volt az a felvétele, de egy felvételt ugye több előadó is elénekelt annak idején is, és ugye így lett egy felvételből úgymond manapság nevezett sláger.
1: De Gábor, ön egy élő lexikon akkor, ha ennyire tudja ezeket a dolgokat fejből.
2: Hát fejből még a lemezszámokat is tudom, igen.
1: De miért kell ennyire megjegyezni? Ez mitől olyan fontos az ön számára?
2: Tulajdonképpen én azt mondom, hogy én ennek nem direkt jegyzem meg, hanem tulajdonképpen annyira érdekel ez az egész, hogy ez egy fanatizmus, ez máshogy nem működik, hogy az embernek ez egy életformává válik a lemezgyűjtés, és ezzel kapcsolatosan az információszerzés, az információgyűjtés, ez egy ilyen életpályává válik.
1: És ezen a lemezen, amiről most itt játszott nekünk, Háló itt a rádió, ezen ez az egy szám van, vagy több is van? Egy igen. Lemez, egy dal?
2: Egy lemez oldalon egy felvétel található, tehát egy lemezen kettő szám van.
1: És önhöz be lehet kopogtatni, hogy akkor kedves Gábor, hallottuk önről, hogy mivel foglalkozik, különlegességei vannak, be lehet ebbe hallgatni a Becsengetek önhöz?
2: Természetesen, ha valaki kíváncsi rá, nyugodtan megmutatok neki bármit, vagy ha ő neki van a birtokában, jön, akkor szívesen elfogadom, hogyha elhozzák a lemezeket.
1: Van egy honlap, ahol rá lehet találni önre?
2: Rákeresnek a nevemre, igen, és akkor ez megtalálható az interneten.
1: Akkor ez egy hangos meghívó volt. Köszönjük szépen, Gerendai Gábor volt a vendégünk itt az Országjáróban, aki látássérültként informatikus, és hát hallhatták, több mint majdhogy nem 13 ezer Bakelit lemez tulajdonosa.
3: Rejtett kincsek. Játék az Országjáróban.
4: Mai harmadik feladványunk így hangzott: mi a neve Rácalmás híres dunamenti természetvédelmi területének és kedvelt kiránduló helyének? Sokat beszéltünk róla az adásban, biztos vagyok benne, hogy nem volt túl nehéz a feladvány, ezért is volt sok megfejtés. A leggyorsabb helyes megfejtő itt van telefonvonal segítségével. Jó napot kívánok először, legyen kedves, a nevét mondja el nekünk.
5: Jó napot kívánok, Daci Zoltán vagyok.
4: Üdvözlöm, Zoltán, hát akkor mi ez a természetvédelmi terület?
5: Nagy-sziget.
4: Így van, a Nagy-szigetről beszéltünk itt a műsorban. Esetleg járt Rácalmáson, akár a Nagy-szigeten valaha?
5: Hát több alkalommal túráztunk ott, és akkor onnét.
4: Onnét tudta ilyen gyorsan. Nagyon szépen köszönöm, hogy játszott velünk, és gratulálok, szeretettel vendéglátóink ajándékát nyerte, valamint egy páros jegyet a Földszín című film premier előtti vetítésére a Cirkó film jóvoltából. Gratulálok!
3: Országjáró.
4: És a folytatásban újabb közösség érkezett hozzánk, legalábbis néhány képviselője, akik szeretnek játszani. Na de a hétköznapokban lehet, hogy a gyerekekkel játszanak többet, vagy pedagógusként a fiatalokra figyelnek, de vannak olyan pillanatok, amik csak az övék, és bizony az úgynevezett világot jelentő deszkák is az övék itt Rácalmáson. Ördögné Ruszti Anna érkezett meg hozzánk, a Rájátszik rácalmási játékszínkör vezetője, illetve két hölgy, Kaziné Madarász Judit és Tóth Krisztina. Először Annához fordulok. Mi volt az utolsó darab, mi volt az utolsó előadás, amit előadtak?
6: Nagyon nagy szeretettel köszöntjük mi is a Kossuth Rádió hallgatóit. A legutóbbi darabunk Neil Simontól a Pletyka volt.
4: Ez véletlenül?
6: Igen, véletlenül.
4: Mert ugye lányok azok pletykások, nem?
6: Igen, de nem csak lányok vagyunk. Egyébként nagyon szerencsések vagyunk, mert ez egy felnőtt amatőr színjátszókör, és hát mi azért járjuk így a környező településeket az előadásainkkal, és azt tapasztaljuk, hogy ahol vannak színjátszókörök, ott mindig férfi hiánnyal küzdenek a csapatok, és mi azért tényleg szerencsések vagyunk, mert heten vagyunk most már jó pár éve, és ebből három férfi van, és négy nő, úgyhogy egészen jó a nemek eloszlása, úgyhogy így könnyebben tudunk darabokat választani.
4: És hogy van, valamelyik hölgy magával rándogatta a férjet is az előadásra, mármint hogy a csapatba, vagy önálló férfiak döntöttek úgy, hogy bizony ők színjátszók lesznek?
6: Önálló, abszolút önálló férfiak, tehát házas...
4: Igen, tisztelet az övék.
6: Igen, házastársak nincsenek így a csapatban, úgyhogy úgy látszik, hogy minden családban csak egy ilyen ilyen kis őrült van, aki ilyesmivel tölti a szabad idejét, hogy szöveget tanul, meg próbákra jár, és utána pedig nagy izgalommal elmegy, és előadásokon vesz részt, mert azért ez egy stressz mindenkinek, de hát mi ezt szeretjük, tehát úgy tűnik, hogy így találtunk 7 olyan embert, aki ezt ugyanúgy szereti.
4: És Krisztina, van elég stressz az életünkben, ugye mondta Anna, és mégis szöveget tanul, színpadra áll, a családi dolgokat adott esetben néha háttérbe is kell szorítani, de mégis mi az eredmény, mi a vége, amiért jó ezt csinálni?
7: Hát maga a közösség, ami a rájátszik, ez egy nagyon jó közösség, és mi nagyon szeretünk együtt lenni hetente legalább egyszer-két alkalommal, és ez egy kikapcsolódás. Kiszakadunk a mindennapokból, itt elfelejtjük a gondjainkat, itt bele tudunk bújni egy kicsit egy más bőrébe, tudunk mások lenni, mint amik valójában vagyunk, úgyhogy ez nagyon sok pozitívumot ad a mindennapokhoz.
4: Mi az, amiben más tud lenni a színpadon? Tehát mi az, amit a való életben nem merne, vagy mégsem illik, vagy hát ez nekem talán nem áll jól, de lehet, hogy a színpadon belevállok, és felvállalom.
7: Hát pontosan így van, hogy amit a való életben nem vállalnék föl, azt a színpadon felmerem, mert ott belebújunk valaki másnak a bőrébe, és átlényegülünk, és ott nem, mint Kriszti néni, Ovó néni, vagy mint bármilyen magánszemély vagyunk, hanem az, akinek a szerepét felvesztük, akinek a bőrébe belebújunk.
4: Milyen jó lenne néha az életben is azt mondani, hogy ez nem is én voltam, csak egy szerep, de itt valóban szerepet játszanak. Mi volt a kedvenc szerepe, Judit, amire olyan szívesen emlékszik? Kihívás volt, vagy éppen nagyon könnyű volt, és azért testhez álló volt, szóval melyik az a pillanat, amit úgy szívesen felemleget a karrierjéből, színpadi karrierjéből?
8: Ez egy nagyon jó kérdés, mert minden darabban megtalálom egyébként, ami nagyon jó. Talán Anna, a vezetőnk említette az előbb a pletykát, és én inkább ezeket a vidám darabokat szeretem, ami a színpadon engem is megkacagtat, és talán ebben bontakoztam ki a legjobban, vagy ez állt hozzám a legközelebb, hogy mondhatnom. Úgyhogy így ez az utóbbi darab, ez szívemhez közel áll.
4: És mit szól a család? Vagy mit szólt az első alkalommal, amikor meglátták önöket a színpadon?
8: Szívesen jönnek, egyébként a gyermekeim is, a családtagok, a szüleim. Hát igazából izgatottak ők is, mint nézők, de nagyon szívesen nézik a darabokat, és a végén tapsal szokták ezt igazából jutalmazni, úgyhogy ez nagyon motivál egyébként.
4: Igen, ez biztos, hogy vágyunk az elismerésre, így is akár, hogy a családunk egy kicsit más arcunkat, más karakterünket is megismerje. Hogyan válasz darabot, Anna? Szavaznak közösen, demokratikusan, vagy ön eldönti, hogy most ez mint rendező, mint a csapatnak a mozgatórugója önt érdekli, látja a lányokba, az urakba a karaktereket? Hogyan választanak újabb feladatot?
6: Ez úgy szokott történni, hogy van egy darabunk, és azzal végigjárjuk a környező településeket, tehát elég sok fellépésünk van, és akkor úgy érezzük egy idő után, hogy ez a darab úgy kifutott, ebből most elég, és akkor mindig megbeszéljük egyébként, hogy mi az az irányvonal, ami most minket érdekelne. Tehát, hogyha nagyon humoros darabot játszottunk, akkor most jöjjön valami komolyabb. Ha nagyon komolyat, akkor most egy kicsit pihentetőbb, egy kicsit viccesebb, lazább darab jön. Tehát a nagyjából az irányvonalat megbeszéljük, és akkor utána én elkezdek keresgélni, elkezdek olvasgatni. Ugye az első dolog, amit egy darabnál megnézek, hogy hány szereplője van. Nagyon-nagyon át szoktam írni a darabokat egyébként, mert hogy nekünk magunkra kell írni. Tehát egy színházba ez úgy működik, hogy fognak egy darabot és keresnek hozzá szereplőket. Nekünk pedig vannak szereplőink, és keresünk hozzá egy darabot, és akkor nagyon gyakran előfordul, hogy mondjuk a férfi szereplőből női szereplő lesz, hogyha meg lehet oldani, vagy összevonunk két-három karaktert, és abból lesz egy nagyobb szereplő, tehát hogy magunkra szabjuk egy kicsit a darabot, és utána, amikor elkezdünk próbálni, akkor ugye van egy kész szöveg, amit én megírok, de ez folyamatosan változik, tehát hogy tényleg mindenki hozzáteszi a saját maga ötleteit, elképzeléseit, és akkor a végére összegyúrunk valamit, ami tényleg egy közös produkció.
4: Következő premier, mikor lesz?
6: Ez még nagyon messze van, az következő évben.
4: Hát akkor jó sok próbát és kellemes együttlétet kívánunk a Rájátszik csapatának. Ördögnél Ruszti, Anna, Kaziné Madarász Judit és Tóth Krisztina mesélt arról, hogy bizony jó egy kicsit más bőrébe is belebújni.

0: Szigdá, vagy mi? Alkotásai a világ közel 82 országába eljutnak, itt számoltuk. Vendégünk Steixner István bőrműves, négyszeres magyar kézműves remek nagydíjas, az ötödikre már nagyon vár, de reméljük az is eljön. Meg egyébként számtalan ismerése van még a szakmából. De minden, ami bőr, arról szól az egész alkotás?
1: Nem csak, hanem azt, hogy tulajdonképpen valamilyen formában tovább örökítsem azt a motivumvilágot, amiket én is ugyan nagyszülőktől, a rokonoktól, a felmenőktől kaptam, és a megrendelőkkel közösen összedolgozva az ő emlékeiket, értékeiket valahogy egy használati tárgyba tovább adjam nekik, illetve ugye az ő leszármazottaiknak, gyermekeiknek, unokáiknak.
0: És ez mind táska formájában, pénztárca formájában, vagy utazótáska formájában?
1: Nagyobb részt, főleg használati darabokkal foglalkozom, tehát tényleg azt mondom, hogy szemüvegtok óraszi, ahogy mondta is, pénztárcák, de ezen felül elég széles a paletta, motoros, vadász, íjász kiegészítők, és nem ritka az, hogy mondjuk akár testvéremmel, aki kárpitos, összedolgozunk, vagy egy tollkészítővel, vagy egy órás mesterrel, és akkor ugye így bejön egy új termékcsoport, egy nagy paletta, tehát van miből bőven merítkezni.
0: Minden bőrből készül, és ugye általában marha bőr, de azt is mondjuk, hogy az ország, a világ számos tájáról megkeresik, és itt összekombinálja akár a stílust, a motívum világot, akár Új-Zélandról valaki érkezik, és akár az ottani anyaggal is mondjuk.
1: Ő valóban volt már olyan, hogy Floridából cápabőrt küldtek, vagy Indonéziából rájabőrt, vagy Ausztráliából strucbőrt, és akkor nyilván, amikor találkozik a megrendelő és az alkotó ízlésvilága, motívumvilága, akár az anyagi világa is, már sokszor barterozik is, teszem azt, akkor valóban születik egy új darab, és a kedves megrendelő, akkor ő maga nevezheti el azt az alkotást. Úgy kerül fel a weboldalra, bővül a paletta.
0: És mikor kezdett a világ felé nyitni? Megtanult ezt a bőrművességet az alapoknál persze, és utána gondolom kezdett kiteljesedni, és úgy érezte, hogy azért szűkül a világ, és szeretne minél többet megmutatni önmagából a föld kerekségen, akárhol is.
1: Ez szerintem egy érdekes dolog, de egyszerűen csak nagyon nyitott voltam, próbáltam figyelni, és talán a bevonzás, mint olyan. Megkerestek, volt egy izgalmas felkérés, nem azt mondtam, hogy én ezt nem tudom megcsinálni, azt mondtam, hogy próbáljuk meg, nyissunk, és így jöttek ugye az új lehetőségek, a kapcsolatok, és próbálok mindig nyitott szemmel járni.
0: És hogyan találnak önre? Honnan tudják, hogy van Magyarországon egy ilyen bőrműves, aki ennyire nyitott a világra, akár az anyagokat is kombinálja az ottaniakkal?
1: Az internet nagyon sokat számít, és talán mondhatom azt, hogy mint a jó magyar népmese szájhagyomány útján. Hiszen egy vállalkozást, egy életstílust könnyű, vagy bocsánat, nehéz felépíteni, elrontani igen könnyű, hogy ezért is nagyon fontos, hogy a megrendelőim elégedettek legyenek, és tényleg azt készítem el, amit közös tervezés után szeretne.
0: És itt van például egy táska, ez egy női táska, egy első ránézésre.
1: Igen, igen.
0: Milyen funkciót tölthet be egy hölgy esetében?
1: Hát azon felül, hogy egy csodás alkalmi darab, ez például egy olasz marhabőrből készült krokodilbőr betétes, kézzel vésett, poncolt, faragott darab. Én, nálam ezek az alapok, minden munkához 10 év garanciár, garanciakártya, porzsák, és hát úgy gondolom, hogy ez egyfajta kiteljesülés.
0: Ilyen hölgyön, vagy hölgy kezében tudja ezt elképzelni?
1: Bárki, aki úgy érzi, miután rálát.
0: Úgy írjuk le, hogy a hallgatók, a láttasok, hogyan néz ki az, igen, a, igen, az a személy, az, igen, a, az a hölgy, igen, aki ezt a táskát, igen, viseli, és jól is áll a kezében.
1: Igen. Ezt a táskát talán azt mondanám, hogy egy üzletasszonynak tudnám elképzelni, egy hosszú, elegáns, egyszínű, mondjuk fekete ruhával, de alkalmi táskaként, hiszen ez egy közepes vagy kisméretű táska, kiváló kiegészítő lehet egy színházban, vagy akár egy üzleti tárgyaláson, ahogy megérkezik. Mivel káposztát nem tudunk beletenni, tehát ez egy kisebb méret, de úgy gondolom, hogy az erős, határozott nő kiteljesülése lehet egy.
0: Van itt azért finomabb darab is, úgy értve finomabb darab, hogy finomabb hölgyeknek nem az az erős határozott, hanem egy ilyen törékenyebb.
1: Igen, vagy akár egy bohém színvilággal elkészített darab, vagy akár itt láthatunk őselem mintával megalkotott táskákat. Lehet ezt modern formába önteni, és ugyanúgy lehet ezt egy könnyedebb, népiesen motivumvilággal is megalkotni.
0: Ha én ezt mind megnézem, ezt a sok-sok alkotást meg, amiről beszélt, akkor tulajdonképpen saját magát látja magát benne vissza, tehát ez ön.
1: Természetesen.
0: Benne van a lelke, a szíve, a varázslatosság és az ereje is.
1: Így van, és ha szabad ilyet mondanom, a mottóm is az, hogy stílus egy élete, emlékek generációkon át. Ebben bent vagyok én is, és a megrendelők is.
0: És ez zavarja az, hogyha ugye még egy darab szembe jön ugyanabból önnel.
1: Nem szokott.
0: Ez mert minden egyedi.
1: Így van, maximum csak színbeli eltérést.
0: És ugye itt a nagy divatcégekkel is szokott azért kooperálni, előfordul, amikor ugye találkoznak, és itt az előbb mondott egy példát a Prádával kapcsolatban.
1: Igen, volt szerencsém, Patrizio Bertelli, a Práda tulajdonosa, elrepült személyesen hozzám, hogy a feleségének táskát rendeljen, az valóban egy nagyon izgalmas élmény volt.
0: Hát gondolom, ilyek azért az ember kicsit megremeg, nem?
1: Igen, olyannyira, hogy...
0: El se hiszi, hogy ez valóságos történet.
1: Onnan tudom, hogy biztosan megtörtént, hogy a drága barát akik itt vannak velem most a standban, ott voltak, tehát legalább ha el is felejtettem volna, tudják nekem igazolni, hogy ez tényleg megtörtént.
0: És akkor az ördög nem Prádát viselte.
1: Hanem Steixnert.
0: Steixnert. Azért ez egy büszkeség, ez a nagy dolog.
1: Így vagyok vele abszolút, de igen, most egy kicsit el is érzékenyültem valóban.
0: És nagyon szépen köszönjük, és azt hiszem, hogy ennél nem is kell tovább mennünk, mert ez a lényeg, hogy a darabjaiban is benne van a lelke, a művészete, amit itt most kitárult a nagyvilág elé, szóval én is éreztem ezt, hogy én is egy kicsit elérzékenyültem. Köszönjük.
1: Köszönöm szépen, kellemes napot.
2: Kedves hallgatóink, az országjáró 345. adása ma rátszalmásról jelentkezett. Számunkra is megdöbbentő volt, hogy mennyire sok szép pillanat, emberi érzés, kedves hang fért bele ebbe a három órába. De hát az országjáró csapata ilyenkor egy kicsit úgy magába száll, összegzi a pillanatokat és megy tovább. Jövő szombaton Vecsésre látogatunk majd, és számítunk önökre a szokott időben, délután 2 és 5 között. Ott is keressük majd a kincseket, értékeket és érdekes egyéniségeket. Köszönjük szépen rátszalmásnak, hogy megmutatta ma ebbe a gyönyörű őszi napfénybe igazán szép arcát, és hogy itt lehettünk a 22. Tök Fesztiválon. A mai műsort készítették a gyártásvezető Szarka Szilárd, munkatársunk volt Fehér Béla, Petelilla, Petényi Szabolcs, Pap János, Tóth Attila, a hangmérnök kollégák Szenes Tamás, Járic István, Galló Dániel, a zenéket Radics Zsuzsa válogatta. Az adást ezúttal is a felelős szerkesztő Domokos István szerkesztette. Köszönjük, hogy velünk utaztak ma is, jövő szombaton megyünk tovább. Cifra Szilviát hallották.

0: kibertámadás érte az orosz online szavazási rendszert. Alvázra ragasztott kézigránáttal autózott egy magyar férfi. Még egy napig tart a nyáriasan meleg idő. Köszöntöm hallgatóinkat, 17 óra van. A hírszerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Szlotta Judit. Súlyos kibertámadás érte éjszaka Moszkva online szavazási rendszerét. Ennek ellenére reggel időben megnyíltak a szavazóhelyiségek a háromnapos parlamenti és regionális választások második napján. Az elektronikus szavazás 33 régió lakosai számára érhető el. Moszkvában 4 millióan regisztráltak előre, és közülük több mint 3 millióan le is szavaztak így délelőtt 9 óráig. Rakétákkal és csaknem 200 drónnal támadták az oroszok éjszaka a dél-ukrajnai Odesszát. A város két kerületében és a környező településeken csaknem 180 ezeren maradtak áram nélkül. Reggelre több mint 60 ezer háztartásban sikerült visszaállítani a szolgáltatást. Az ukrán légvédelem a támadó eszközök többségét lelőtte. Ismét összeomlott Kuba elektromos hálózata. A szigetország lakói tegnap este már 6-szor maradtak áram nélkül, azóta, hogy Donald Trump amerikai elnök januárban energiablokádot vezetett be, hogy kikényszerítse a kubai politikai rendszer megváltoztatását. A korlátozások miatt Kuba nem tud üzemanyagot importálni erőművei működtetéséhez. Az Alvázra rögzített kézigránátokkal akarta átlépni a bosnyák-horvát határt egy magyar férfi. A rendőrök és a vámosok ellenőrzés közben figyeltek fel az autó aljára erősített csomagra, amelyből két M75-ös típusú kézigránát került elő. A 25 éves férfit a horvát hatóságok őrizetbe vették, és büntető feljelentést tettek ellene. Holnap is sok programmal várja a látogatókat Budapesten az autómentes hétvége. Meg lehet nézni a Könyves Kálmán körúti 1980-ban épült Ferenc áram átalakítót, a BKV Szentendrei és Deák téri múzeumában pedig nem kell belépőt venni. A Vámház körúti villamospályán járműbemutatót tartanak, a Szabadság hídon nosztalgia járművek játszóbusz és villamosban kialakított ajándékbolt is várja az érdeklődőket. Az Európai Mobilitási Hét alkalmából kedden korlátlanul 999 forintos napi jeggyel lehet utazni az egész országban a helyközi közösségi közlekedésben. Karbantartás miatt módosult a menetrend a pécsi fővonalon. Mától október 2-ig Szentlőrinc és Pécs között a vonatok többsége helyett pótlóbuszok közlekednek. A járatok a vonatok menetrendjéhez képest 20-30 perccel korábban indulnak. A munkálatok részeként az érintett szakaszon átépítik a vágányokat, sín cserélnek, megtisztítják a vízelvezető árkokat, korszerűsítenek egy átjárót, valamint szerkezeti javításokat is végeznek. A jövő héten forgalomkorlátozásra, lassabb haladásra kell számítani Pécs és Orfű között, mert kivágják a közlekedésre veszélyes fákat. Hétfőtől péntekig a Pécs és Remeterét közötti szakaszon dolgoznak a szakemberek. A munkálatok idejére a közúttal párhuzamos kerékpárutat teljesen lezárják. A gyalogosoktól, túrázóktól azt kérik, hogy biztonsági okokból kerüljék el az érintett területeket. Holnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. Északon, északkeleten megélénkül a szél. Észak általában 9-15, napközben 25-30 fok várható. Hétfőn egy gyenge hidegfront érkezik, néhány fokos lehűléssel. 17 óra 30 perckor jelentkezünk híradással legközelebb.
1: Műsorajánló.
2: Kiemelés tőlünk. Egy műsor a véget nem érő múltról.
3: Telepek, majd lakótelepek Magyarországon az utóbbi 120-150 esztendőben. Mennyire tették szükségessé kialakulásukat, majd változásaikat a gazdasági kényszerek, a földindulásszerű társadalmi mozgások, vagy éppen a politikai praktikák? Milyen mértékben enyhítették a lakótelepek a Magyarország utóbbi évszázadában minden korszakban jellemző lakhatási válságokat? Mennyire részei a jelen piaci folyamatainak? Lakótelepek Magyarországon.
2: Kiemelés tőlünk. Vasárnap reggel 6 órától a Kossuth Rádióban. Keresztkérdések. Vallás, hit, élet.
1: Elitképzés zajlik az egyházi iskolában. Szegregálnak ezek az intézmények? Milyen értékei lehetnek a keresztény oktatásnak? Mit mondanak erről az oktatási szakemberek?
4: Az egyházi iskola ma Magyarországon nem elit. Ez egy hamis kép.
5: Az összes szereplő racionálisan játszik, de a kimenete mégis az, hogy elveszítjük a roma gyerekeket.
6: Megjelenik egy egyházi iskola, akkor észrevehető, hogy egy szelekciót indít el.
1: Erről beszélgettünk meghívott vendégeimmel, Ruhovszki Ritával, Neumann Eszterrel és Rafael Zsolt oktatási szakértőkkel.
2: Keresztkérdések. Vasárnap reggel 8 órától a Kossuth Rádióban. Egy mondat, amelyet 143 éve újra és újra hallunk. Küzdj és bízva bízzál. Madách Imre, az Ember tragédiája című művének ősbemutatója előtt tisztelegve ünnepeljük együtt a Magyar Dráma Napját szeptember 21-én a Közmédia csatornáin.
7: Műsorajánlót hallottak.
2: Jelenlét. Romák és a közélet.
8: Dévliszerek haftumé romálé, noroksi szenetácsi buna, köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál a szerkesztő Nagy Nikolett. Néhány szó mai műsorunk tartalmából. Tudással a közösségért. Jagica Jázmin a Pécsi Tudományegyetem romológia szakán kezdte meg tanulmányait, és a későbbiekben gyerekekkel szeretne foglalkozni. A focipálya helyett a fodrásszalont választotta. Kovács Lajos ma már Európa egyik legjobb mesterfodrásza. Egy különleges játszótér született Salgótarjánban. Nem támogatásokból, hanem Ranek Ferenc saját kezdeményezésére, amelyen ő maga dolgozott. Idén szeptemberben kezdi meg tanulmányait Jagica Jázmin a Pécsi Tudományegyetem romológia szakán. Egy olyan képzésre jelentkezett, amely nem csak a roma kultúra és társadalom mélyebb megismerését jelenti számára, hanem egy későbbi hivatás fontos alapját is. Jázmin ugyanis óvodapedagógus szeretne lenni, és a megszerzett tudását a jövőben elsősorban cigány gyerekekkel való munkában szeretné kamatoztatni. Mesélj kérlek egy picit magadról.
9: Romológiára mentem itt a Pécsi Tudományegyetem bölcsészet és társadalomtudományi karán, és azért ezt választottam, mert érdekel a cigány kultúra és a hagyományokkal való foglalkozás, és így ezzel szeretnék foglalkozni, és hogyha végzek, akkor ezt bele szeretném építeni a cigány gyerekekkel való foglalkozásba.
8: Tehát akkor még ez az óvodai munka sincs kizárva így a jövőben, tehát azzal is tervezel.
9: Igen.
8: Milyen érzés volt most így frissen elkezdeni az egyetemet?
9: Igazából még nekem csak ilyen kari hetem volt. Igazából majd ma délben fog kezdődni az első órám, úgyhogy nagyon izgulok. De a kari napok igazából tök jó volt. Körbejártuk a kampuszt, voltak buli helyfelvenezések, szóval ilyen lazán vették ezt az egészet.
8: Milyen tantárgyakat vársz a leginkább?
9: A cigány történelmet.
8: Hogyan képzeled el magad az egyetem elvégzése után?
9: Igazából a gyerekekkel szeretnék foglalkozni. Nem tudom, hogy

0: értékeket hozol magaddal a családodból, a kultúrádból, amelyeket akár majd később is tudsz alkalmazni vagy kamatoztatni.
1: Hagyományos cigány családból származom, úgyhogy még én is itt keresem önmagam ebben.
0: És ki vagy mi az, ami tud ebben segíteni neked?
1: Hunhegyesi Ferenc.
0: Megvan azért a családi támogatás is otthonról. Úgy jelentkeztél már az egyetemre, hogy a cigány nyelvet is beszéled?
1: Igen, további érettségiztem emelt szinten.
0: És lesz is egyébként olyan képzésetek, vagy olyan kurzusotok, ahol használni kell a lovári nyelvet?
1: Igen, lesz lovári órám dr. Lakatos Szilviával.
0: És milyen a közösség az egyetemen eddig? Hogy látod, hogy egy erős közösség fog kovácsolódni itt az évfolyamon?
1: Igen, igen. Itt vagyunk egymásnak, szóval szerintem nem lesz probléma.
0: Kik azok a tanáraid, akiket esetleg már az egyetemre való jelentkezés előtt is ismertél, vagy ismersz, akik ismerősek lehetnek számodra majd itt a képzések során?
1: A Beg Zoltán, a Cserti Csapó Tibor és a Lakatos Szilviát ismertem már.
0: Mi az szerinted, ami mondjuk a legfontosabb egy óvodapedagógus életében? Mik azok a tulajdonságok, amik elengedhetetlenek majd ehhez a pályához?
1: Legyenek türelmesek, nagyon, és igazából a gyerekekért éljenek. Mármint úgy értem, hogy tényleg ne csak azért menjenek óvodapedagógusnak, mert jól van, el vagyok a gyerekekkel, hanem tényleg szeressenek velük lenni, belefektetett idő, tényleg hasznos legyen, szóval így ne egy látszat legyen az egész, hanem tényleg szívből csinálják az egészet.
0: Te mikor érezted először, hogy gyerekekkel szeretnél foglalkozni?
1: Hát igazából én mindig is kijöttem a gyerekekkel, szóval nekem ez már ilyen ösztön, hogyha egy kis gyerek közelében vagyok, akkor megnevettessem, vagy odafigyeljek rá, úgyhogy ez nekem így már alap.
0: És milyen értékeket szeretnél majd átadni a gyerekeknek?
1: Annyit, hogy hát bátorságot igazából.
0: Ugye most a romológia tanszakon tanulsz, te mit vársz ettől a képzéstől, hogy mit ad neked, és mivel fogsz gazdagodni, ha elvégzed az egyetemet?
1: Önbizalmat, azt szeretnék.
0: Ahogy említetted, hogy a nevelő apukád Kunhegyesi Ferenc festőművész, ő most az egyetemi éveid alatt is tud majd neked segíteni, ha szükség lesz rá bizonyos tantárgyakban, vagy a tanulmányaidban?
1: Persze.
0: Ki volt az, aki biztatott téged egyébként, hogy erre a szakra jelentkezz, vagy támogatott így a tanulmányait során?
1: Én ugye a Gandhi gimnáziumban érettségiztem, és ott is az összes tanár támogatott, hogy menjek, csináljam, ne adjam fel, és hogy nagyon jó helyem lesz a romológián.
0: A romológiával és az óvodapedagógusi terveiddel ott a térségben, Baranya megyében szeretnél majd elhelyezkedni a későbbiekben, vagy milyen területen gondolkodsz?
1: Hát én itt Pécsen maradnék.
0: Köszönöm szépen akkor az interjút, és sok sikert kívánok az egyetem indulásához.
1: Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm.
0: A foci és a fodrászolló között kellett választani a nagybajomi Kovács Lajosnak diákként, de végül az utóbbi mellett döntött. A barátok és a család hajvágása mellett folyamatosan gyakorolt, és már tanulóként a legjobbak közé tartozott. Számos hazai verseny után tavaly Dániában az Euroskills szakmai bajnokságon Európa második legjobb fodrásza lett. Jelenleg a hajas szalonmester fodrászaként dolgozik.

0: város egyik elegáns szalonjában vagyunk, de picit visszamegyünk a gyerekkorodban már. Akkor is fodrász akartál lenni?
1: Nem. Futbolista akartam lenni, majd egy kicsit később rapsztár. Édesapámnak kezdtem el otthon vágni a haját, nincs túl sok haja, mindig csak egy mérettel levágtam, kicsit kikontúroztam, és ennyi volt. És akkor ott éreztem, hogy én ezt szeretem csinálni. Ugye apum, ő mindig megkért, aztán bátyám barátai, kollégista voltam, ugye a kollégista társaimnak, és így kialakult. Nyolcadikas voltam, még nem tudtam, hogy mi szeretnék lenni, annyit tudtam, hogy focizni szeretnék, viszont én egy sportosztályba jártam, és egy sportoló múltal rendelkező osztályfőnököm volt, és ő mondta, hogy mindenképp tanuljak ki egy szakmát, és ő azt mondta, hogy legyek járműfényező, mert hogy az biztosan jó lesz. El is kezdtem, egy évet eltöltöttem így járműfényező szakon, viszont én

0: Ott már elkezdtem hajakat vágni, és azt éreztem, hogy nekem inkább a hajvágás lesz az utam. Elkezdtem hajakat vágni, ugye elkezdtem az iskolát, viszont az mellett én ugyanúgy jártam focizni, Kaposvári Bene Ferenc Labdarúgó Akadémián fociztam akkor még, majd felkerültem a felnőttbe is, de akkor még mindig iskolába jártam, és akkor így döntöttem, hogy inkább a fodrászat.
1: Hanyadikos voltál, amikor már úgy megfordult a fejed, hogy akár egy versenyre is benne veszhetsz majd?
0: Én nem tudtam, hogy van fodrászverseny, vagy hogy vannak ilyen versenyek. A legelső fodrász szakmai órán a tanárnőm megkérdezte, hogy ki az, aki már foglalkozik hajakkal, vagy ilyesmi, és én mondtam, hogy én már vágok férfi hajakat, és mondta, hogy menjek oda, mutassam meg neki a munkáimat, és igazából azt mondta, hogy akkor mi megyünk versenyezni, szóval ő volt az, aki erre így elvezetett. Hát volt az első versenyem, ott sajnos eredményt nem értem el, viszont elkezdtem komolyabban a fodrászatot, és minden kisebb versenyen ott szerettem volna lenni, és 2023 végén elmentünk Kecskemétre, ahol egy versenyszámba neveztem, azt sikerült is megnyernem, az egy férfi hajvágás kategória volt, és onnantól kezdve tényleg így beindult. 2024 elején pedig akkor jelentkeztem a WorldSkills EuroSkills válogatóra.
1: És a hazai versenyt megnyerted?
0: 2024-ben második lettem, majd még abban az évben megrendezték a következő válogatót, amit már sikerült megnyernem, és onnantól én voltam az első számú, és így készültem Dániára.
1: Mi volt az, amiben mondjuk javulnod kellett, amikor második voltál? Hogy mit kellett pluszba csinálnod, hogy első legyél?
0: Mindenben. Sajnos csak férfi hajvágással foglalkoztam előtte. Itt készítettem el a legelső kontyomat is.
1: Kik segítették akkor a munkádat felkészülés előtt?
0: Veres Győri Sándor, ő Sopronban, Tombács Zsa Szegeden, és Hajas László, ugye itt ebben a szalonban.
1: És a külföldi versenyen milyen eredményt értél el?
0: Második tudtam lenni. Ilyen még Magyarországon nem volt.
1: Jó volt a feladat, és mennyi idő alatt kellett megoldani?
0: 7 versenyszám volt. Ez úgy működik ez a verseny, hogy fotó alapján történik, tehát hogy mindenki ugyanazt a fotót kapta, azt kitették, volt 10-15 perc elemezni a hajat, mint a textúrát, a formát, a technikát, mindent, akár még a színt is, és tehát itt volt konty, nyitott haj, férfi hajvágás, női hajvágás, festés, daljár, szakállvágás, tényleg, tehát így az egész szakmát körbeölelte ez a verseny, és 3 napig versenyeztünk, és minden nap 2-3 versenyszám volt.
1: Milyen érzés volt benned, mikor átadták ezt a díjat neked?
0: Hát igazából, hát ez leírhatatlan, tehát tényleg azt éreztem, hogy végre meg lett a gyümölcse annak a 2 év nagyon kemény készülésnek.
1: Ugye Magyarországot képviselted, mert annak a büszkesége lettél.
0: Igen, tehát hogy ugye ez kiskoromból is fakadt, hogy mindig magyar válogatott focista akartam lenni, ez ott sajnos ugye nem sikerült, viszont itt tudtam képviselni a Magyarországot, tehát ez nekem egy nagyon nagy dolog volt.
1: És kik kísértek el oda az útra?
0: Veres Győri Sándor kísért el, és ugye Hajas László, és azon belül pedig ugye volt egy egész magyar csapat, akik mentünk, ugye ez a Szakmák Európa bajnoksága volt.
1: És a verseny után rögtön kaptál állást?
0: Én már a verseny előtt is itt dolgoztam, tehát én az első 2024-es WorldSkills válogató után kérdeztem Hajas László urat, hogy van-e lehetőség akár itt nála dolgozni, és volt lehetőség, és én akkor jöttem fel 2024 novemberében.
1: Ugye otthon is dolgozol, hogy osztod be az idődet, hogy itt is ott is tudjál lenni?
0: Hát hétközben itt vagyok Budapesten, itt dolgozom ebben a szép szalonban, és hétvégente pedig hazamegyek, és ott ugye, régi barátaimat, haverjaimat elkészítem. Kettős csapó!
1: Aki beül hozzád a fodrászékbe, mit nézel meg először? Arcformája, vagy mi az, ami?
0: Nyilván én már azt megnézem, ahogy először belép az ajtón, hogy van felöltözve, milyen a stílusa, milyen karakter, tehát hogy mennyire merész, mennyire zárkózott, ilyesmi. Aztán azután majd a fejforma, ilyesmi, és a saját kívánsága ugye a vendégnek.
1: Mennyire kell a mai trendeket így nyomon követned?
0: Hát nagyon, tehát most már anélkül szerintem nem tud működni ez a szakma, tehát hogy most már nagyon-nagyon kell követni.
1: Nyilván Hajas László, az neked is egy etalon volt itt, aki gondolom emberileg, mint szakmailag, de mondjuk külföldön van olyan, akit kedvelsz.
0: Van egyébként, igen, Josh Lemonaká, ő a barber világot, azt gondolom, hogy egész szépen megreformálta most, tehát hogy nagyon jól elkezdte ezt így menedzselni, nagyon jó. Aztán Vidász Haszon, így a női világból.
1: A fiatalok mennyire ijednek meg a lehetőségektől? Azért láttam, most már sok azért verseny is voltál külföldön. Mi az, ami mondjuk téged ott ilyen magabiztossá tett?
0: A munka. Azt gondolom, hogy az a sok idő és munka, amit én beletettem, az megtérült, és ezt így láttam is, tehát, hogy plusz ugye a trénereim mindig visszaigazoltak, bár azért mindig így helyén kezeltük ezeket, soha nem voltam túl dicsérve, de azért mindig megvolt a kellő. Tehát balanszban volt a kettő.
1: Te suliban, amikor oda esetleg visszahívnak ilyen motivációs előadásokra?
0: Igen. Már voltam is egyébként Nagykanizsán, most hívtak Pécsre is egy ilyen motivációs napot tartani. De én ezeket nagyon élvezem, mert soha nem gondoltam volna, hogy én akár példakép lehetek egy a fiatalok számára, szóval ez nagyon pozitív számomra.
1: Mikor vagy elégedett, hogyha a vendég hogyan száll ki ebből a székből?
0: Nyilván én akkor vagyok elégedett, hogyha nekem is tetszik. Nem elég, nekem nem elég az, hogyha a vendégemnek tetszik, ha addig formázom.
1: Hát akkor annál jobb nincs, mikor egy mosolyogban annak és elégedettek.
0: Igen, tehát az elején azért nehéz volt, mert nem sikerült mindig minden úgy, ahogy én szerettem volna, de most már azt gondolom, hogy a vendégeim nagy része most már így távozik, és ez engem amúgy boldogságra tölt el.
2: Ranek Ferenc nevét sokan ismerhetik Salgótarjánban. Most azonban egy különleges kezdeményezés kapcsán beszélünk róla. 70-en túl játszóteret épített a romatelep közepén, kidobott és újrahasznosított tárgyakból. A régi eszközöket színesre festette, átalakította, és egy különleges játszóteret hozott létre a környék gyerekeinek. Ranek Ferenc játszóterén Tarnóczy László járt.
3: Hát nyugdíjas lettem, nem lettem újra képviselő, itthon vagyok, és hát én mindig kötődtem a gyerekekhez, családokhoz, a hátrányos helyzetű szegényekhez. És elkezdtem csinálni bizonyos dolgokat, és bevontam a gyerekeket.
4: Hírlapíró koromból, amikor még Ranek Ferenc országos roma politikus volt, akkortól kezdve ismerjük egymást, úgyhogy engedtessék meg, hogy tegeződjünk. Feri, te itt egy lepukkant roma telepen a felújítását követően elkezdtél valami gyönyörűséget csinálni, egy olyan játszóteret, ami párját ritkítja.
3: Nekem a gyerekek iszonyú fontos az életben és a jövőben is.
4: Saját gyerek van?
3: Van sok gyerek, unoka, dédunoka van, de hát ők nincsenek itt velem. Szanaszét vannak a világba, néha-néha jönnek, de azt gondolom, hogy más gyereknek örömet szerezni ugyanolyan fontos, mint a sajátunknak. A kutat csináltam először, majd odaérünk.
4: És közben megyünk is. Ez egy gémes kutnak a makettje.
3: Így van.
4: Valamikor ez egy bányász kolónia volt, amit egy jó 100 évvel ezelőtt építettek, igen. Aztán lepukkant, a bányászat megszűnt 40 éve, a bányászok kihaltak innen már, és akkor jöttetek a teleprekonstrukcióval, ebben te részletem. Szakértőként közreműködtél.
3: Hát így van, a végig ott voltam, figyelemmel kísértem, felügyeltem is. Csak mondom közben, jó? Ő egy csereberefa. A gyerekek nem csak játszanak, próbálom átadni nekik azt, ami ma hiányzik nagyon sok gyerekből. Ez egy csereberefa, bárki levehet bármit, de cserébe föl kell tenni valamit.
4: Mindenféle kis állatok vannak itt, ilyen szörme, mackók, napsugaras minden. Dolgok, a tengeri csillagig, minden. Sok minden.
3: Így van. Ő most egy kis koldus, velem szokott mikuláskodni.
4: Most nem mondod, hogy dobnak is a kalapjába.
3: De most vettem ki, néha van benne 3000 forint, 4000, de ez kint van éjjel-nappal, minden kint van éjjel-nappal.
4: És mire költöd ennek a játszótérnek
3: nem,
4: a bővítésére?
3: Mindig megbízok egy gyereket, ő a felelős, mondjuk ők a múltkor főztek belőle, a gyerekek, előtte chipset vettek, most úgy döntettek, hogy töltsünk fel egy nagy dobozt cukorkákkal, nyalókával, rágóval, és ha jönnek, akkor kiteszem, és mindenki vehet egyet belőle. Ebből is ösztönözni szeretném, hogy nem többet, hanem egyet, figyeljünk oda egymásra,
4: A homokozó közepén van egy kis
3: bicikli
4: medence.
3: Az halastó. Ő egy kidobott bicikli, ebből csináltam, ültetünk. Nagyon sokan hívnak, hogy ami már nincs rá szükség, hogy kell nekem abból, akkor megnézem, és akkor elhozom. Ez a régi bányának a szén szállító szallagja volt, ezt megkaptam.
4: Nem mondod, hogy ez szállító szalag?
3: Igen, igen.
4: Ezt úgy képzelje a rádió hallgató, hogy egy színes út vezet keresztül a játszótéren, ahol teve van rá föltestve ló, az egyiknek kék az alapja, másiknak sárga, vagy éppen barna, vagy zöld. Denevért látok itt, sas.
3: Múltkor jött a kislány, és azt mondta, Peri bácsi, én nagyon szeretem a cicát, azt nem festünk, de festünk szíve. És akkor megszerkesztjük, és ráfestjük.
4: Peri, neked mi a szakmád?
3: Nekem nincs szakmám. Én a kóhónál voltam sokáig csapos. Hát, hogy az élecsodor mindig valahova.
4: Voltál te kiváló boxoló is?
3: Hát, családunk mind boxolt egész magas szinteken. De 89-ben valami elkapott, és ki kellett mennem Romániába. December 25-én indultam el is búcsúztam a családtól.
4: Ez a forradalom ide?
3: Igen, és akkor vittem egy szállítmányt. És azóta én, amit ott láttam, akkor megfogadtam, hogy az életemet arra áldozom, hogy a családomban és a környezetemben olyan szegények és kirekesztett emberek ne legyenek, amit én ott láttam. És azóta én csinálom.
4: A játszóteredet kik szokták látogatni? Vagy csak nézik kívül?
3: Nem. Hát most már jönnek 30-40 kilométeres körzetből, jönnek, bárki jöhet, nyitva van a kapu, és bárki jöhet, körbe szoktam vinni, megmutatni a játékokat.
4: Van itt hinta, csocsóasztal.
3: Menjünk. Ilyen egyet, kifaragtam ezt a kis lovat, ezen lehet lovaholni. Ezek ügyességi játékok, hát el kell gurítani a labdát valamelyik lukba, bele kell, hogy passzoljon, mondjuk van 5 labda, hogyha 5-ből amelyik gyerek többet, az a győztes. Ő hasonló a szerencsekerékhez, de mivel a gyerekeknek mozgás kell, inkább arra összpontosítottam, hogy a mozgás terjen. Hát, hogyha ezt megforgatják...
4: Várjunk, még nem állt meg, visszafelé is forog egy kicsit.
3: Egy, van a foci, amit be kell rúgni X-nek a szájába, és... Van rajta kosár, van kosárlabdánk is, van egy bottartó.
4: Van most valami egyesület, vagy valami, sem. Ami itt a jutalmazásokhoz, programszervezéshez segítséget nyújt?
3: Nincs. Például egy vödör, egy egyszerű festékes vödör. Kicsit kidekoráltam, raktam bele egy benzines kannának a csövét, ornak.
4: És egy nagyon klassz fohózfej.
3: Hát Pinokiós fohózfej.
4: Oda is bele lehet találni, ott van mellett a pingponglabda, ezzel
3: itt
4: lehet dobni.
3: És akkor bizonyos helyről a szájába bele kell dobni a labdát.
4: Indián sátrad is van?
3: Indián sátrad, itt a kis halastó, amit mi faragtunk a gyerekekkel.
4: A régi tralipérzászlót kikerült megint csak ide a kertbe, valahová szélforgó hát ott, közé.
3: Hát ott van magyar zászló, hát az is olyan fontos nekem, mint a roma zászló. Van madáretetőnk, van madáritató, van egy indián sátorunk. Van egy kis rajztábla, mert úton rajzolgattak a gyerekek, de a indián sátorba tele van plüsssel.
4: Egy kis szivacságy és egy fölfüggesztett plüss varázslat.
3: Bárki bármit levehet, de utána vissza megvan a maga rendje. Ezek ki voltak dobva, a Mikulások.
4: Mi volt a legjobb visszajelzés, vagy a legjobb élmény, ami itt a játszótérrel kapcsolatosan téged ért?
3: Hát ez naponta ér, nekem a gyerekek, amikor látom, hogy örülnek.
4: Ez egy kicsit furcsa, a környékbeli kolóniákat, ha megnézem, mindenütt csak sima gyep van, szerencsére le van vágva, most már nem egy elhagyatott környék.
3: Nem, hát itten, csak mondom, tavaly szeptember óta nincs közmunkás a telepen. Addig takarítottam én, de mivel megszűntem, azóta itt nincsen.
4: Mondjuk ez cél is, hogy mindenki sajátjának érezze, és sajátjaként
3: hát jó, én mindig mindent másképp látok. De mondjuk, ha Pécsi utcában nem lenne közmunkás, hát egy év után nem tudom, hogy néz neki. Én mindig a rosszra gondolok, ez az igaz. Még máshol van 4-5 közmunkás, itt egy sincs. De jó, hagyjuk, mert megcsináljuk közösen.
4: Akkor a 80-at ezzel a életderűvel éld meg. És akkor úgy köszönök el, ahogy a kertedben is ki van írva, lévén itt egy bányásztelepen vagyunk.
3: Hát azt felraktam nem csak a kis horgászoknak, hanem maga azt, hogy ezzel is emlékezzük a régi bányászokra.
4: Jó szerencsét!
3: Jó szerencsét neked is!

0: Ez volt a Jelenlét, Roma Közéleti Magazin. Műsorainkat megtalálhatják az interneten is, a www.mediaclick.hu oldalon. Pór István hangmérnök nevében is megköszönöm figyelmüket, Nagy Nikolett szerkesztő műsorvezetőt hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Ásén Dévlisza, Ficsanatos, viszont hallásra!
1: Esti Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
2: Jó estét kívánok, Tatár Tímea vagyok, a bemondó szlotta Judit, főbb híreink először röviden.
3: Október 20-án nyilvánosságra kerülnek a kommunista párt államügynökeinek nevei, már ami ma még fellelhető közülük.
2: Rendkívüli szénahiány sújtja a magyar állattenyésztést, sokan külföldről pótolják, az árak a tavalyi háromszorosára emelkedtek.
3: Jelentős megosztottsággal küzd az amerikai republikánus párt, csak nem két hónappal a félidős választások előtt.
2: A budapesti olimpia megrendezéséhez a főpolgármester szerint nem kellene újabb stadionokat építeni. A sportközgazdász ezt vitatja.
3: Holnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. Éjszaka 9-15, napközben 25-30 fok várható.
2: Következnek a részletek. A szerkesztő Illis László. Adásunk idején is tart Magyar Péter országjárása Pécsen, ahová ezúttal két helyi országgyűlési képviselő, Ruzsa Diana és Kovács Áron kísérte el. A miniszterelnök beszédében azt mondta, az ország kapott egy utolsó esélyt, a választók pedig éltek ezzel az áprilisi voksoláson. Úgy fogalmazott, a kormány feladata most az, hogy egy működő és emberséges Magyarországot építsen. A kormányfő arról is beszélt, Pécs ma a csőd helyzet szélén van, a kabinet célja ezért az, hogy minél hamarabb segítsen az önkormányzatok anyagi helyzetén.
4: Egy kivéreztetett költségvetést örököltünk, egy óriási feladat lesz a pénzügyminiszternek, hogy a hiány szint javítása mellett az önkormányzatoknak is tudjunk legalább részlegesen segíteni, hogyha szükséges, akkor egy kisebb részét az idei szolidaritási adónak elengedjük, és fontos feladatunk Lőrinc Viktória miniszterasszonynak is, hogy egyeztessen az önkormányzatokkal, hogy hogyan tudjuk ezt az intézményt szép lassan csökkentve, nem kivezetve, de csökkentve igazságosabbá tenni, és az elvont forrásokat valóban ennek a térségnek a fejlesztésére fordítani.
2: Október 20-án nyilvánosságra kerülnek a kommunista pártállam ügynökeinek nevei, már ami ma még fellelhető közülük. A törvény szövege pénteken jelent meg a magyar közlönyben. Arról, hogy hol milyen személyes adat lesz megismerhető, és hány név kerül most nyilvánosságra, Rajnejem M. János történész, a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság elnöke nyilatkozott a Krónikának, Delcsinyi Dávid összeállítása.
5: Az ügynökakták nyilvánossága az 1989 utáni kormányok elhúzódó megoldatlan ügye volt, aminek lehető legteljesebb rendezését Magyar Péter az első kormányzati intézkedések közt jelentette be. A személyes adatokról Rajner M. János úgy látja, a törvény világosan fogalmaz.
6: Hálózati nyilvántartások adatai, ezek azok a bizonyos hatos kartonok, a mágnes szalagon lévő H-adattár, a B-dossziék és a B-dossziék naplója, most tehát az ezekben szereplő adatok közérdekből nyilvános adatok.
5: A történész szerint tehát a nyilvántartás személyeket azonosító adatai lesznek hozzáférhetőek, valamint az, hogy ki és hogyan működött együtt az állambiztonsági szolgálatokkal. Még részletesebben a következőek.
6: Mikor szervezték be, a beszervezés idején mi volt a foglalkozása például, milyen osztályokkal működött együtt, ugye ez változhatott, mi volt a beszervezés indoka, meddig tartott, mi volt a megszűnés indoka, ezek egy-egy szóból állnak, más nincs.
5: Terjedelmesebb szöveg a beszervezési úgynevezett B-dossziékban lesz olvasható, amik viszont csak 2027. február végétől lesznek nyilvánosak, folytatja Rajner M. János. Ez egy személyi akta volt, és ezekben lehetnek olyan személyes adatok, melyek nem az együttműködőről szólnak, hanem harmadik személyekről, akár megfigyeltekről is. Ezeket valamilyen anonimizált formában fogják majd feltenni az internetre. A történész szerint nem lehet tudni, hogy az adatok nyilvánosságra kerülése milyen reakciót vált ki a társadalomból. Az eddigi esetek, amikor közismert emberek érintettségére derült fény, szenzációt, botrányt szültek.
6: És még hozzáteszek egy magyar sajátosságot, szembeszökő szimpátia nyilvánult meg az egykori együttműködőkkel szemben. nagy volt a hajlam, legalábbis a nyilvánosság előtt a felmentésre. Nem gondolnám, hogy ez most másképpen történik.
5: Amiben más lesz Rajnerem János szerint, az a mennyiség. Ekkora tömegű adat még sohasem került nyilvánosságra. A legtöbbet, nagyjából 110 nevet egyszerre eddig az 1956-os intézet gyűjtötte össze és hozta nyilvánosságra 2009-ben. Most több tízezres szám kerül nyilvánosságra két nagy gyűjteményből. A mágnes szalagokon őrzött 58 ezer és a papír alapon lévő 24-25 ezres adatbázisból. A kettő között jelentős, akár teljes átfedés is lehet. Ez eddig példátlan szám, de messze nem jelent teljességet a történész szerint. Összesen 150-180 ezer ember működött együtt az állambiztonsággal, jelentős részük sohasem lesz azonosítható.
2: Nem a CÖF-CÖKA kezdeményezte az október 23-ai békemenetet, idő előttinek tartják. Egy újabb békemenet a követőikön múlik, mondta a Civil Összefogás Fórum, Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány tiszteletbeli elnöke a Krónikának. A szervezet közben hivatalosan is szerzői jogvédelem alá helyeztette a békemenetet, amit így más pártok és szervezetek már nem használhatnak. Bájer Zsolt és más jobboldali véleményvezérek hirdettek eseményt ezen a néven a nemzeti ünnepre a Terrorháza Múzeum elé, ahova a Fidesz is megemlékezést jelentett be. Részletek Csüri Fanni Noa összeállításában.
7: A mi kezdeményezésünk nem lehet, hiszen mi úgy szoktunk kezdeményezni, hogy a CÖF-CÖK, amely 12 békemenetet szervezett már, ugye előre megjelöli, hogy itt a lakosság, vagy még precízebben fogalmazva minket követők véleményét hozzuk nyilvánosságra.
8: Mondta a Krónikának a Civil Összefogás Fórum, Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány tiszteletbeli elnöke, arra reagálva, hogy Bajer Zsolt több jobboldali véleményvezérrel közösen saját szavaival fogalmazva békemenetet hirdetett október 23-ára a Terrorháza Múzeum elé. Csizmadia László hangsúlyozta, ugyan igény lenne a rendezvényre, a vezetőség úgy érezte, hogy ez még kevés.
7: Tovább kell hallgattunk a követőinket, és amikor eljön az az idő, amikor nem könnyű lovasságként, hanem nehéz tüzéségként kell a béke mellett, és még egyszer hangsúlyozom, a béke mellett, a társadalmi béke mellett kiállni itt hazánkban, és gyakorlatilag Európában is.
8: Tette hozzá. Azzal kapcsolatban, hogy ebben az évben várható-e még békemenet, azt mondta, csak akkor lesz, ha eszkalálódna a háborús helyzet. A CÖF-CÖKA honlapján egy videót is közzétett a békemenetről.
9: A Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány hivatalosan is a szerzői jogvédelme alá helyeztette a békemenetet, amit így más pártok és szervezetek már nem használhatnak fel.
8: Hallható a videóban. A szervezet már márciusban is arról kommunikált, hogy szerzői jogvédelem alá helyezték a felvonulást. Csizmadia László ezzel kapcsolatban emlékeztetett arra, hogy mindig ők szervezték a békemenetet. A rendezvény arcai vitték a civilektől kapott üzeneteket. Ők ehhez ragaszkodnak, ami a szerzői jogok védelmével állami megerősítést is nyert.
1: Kossuth Rádió.
10: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: Jelentős megosztottsággal küzd az amerikai republikánus párt csak nem két hónappal a félidős választások előtt. Erről a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos főmunkatársa beszélt. Csizmazia Gábor szerint a voksolás kimenetelét a mozgósítás hatékonysága mellett leginkább az iráni háború és a gazdasági teljesítmény befolyásolja. Részletek Harcsás Gergelytől.
11: You've got to pretend I'm on the ticket.
12: Azt kérem, tegyenek úgy, mintha én is a szavazólapon lennék. Ezzel a kéréssel fordult az emberekhez az amerikai elnök a félidős választások előtti első országos pártrendezvényen. A Dallasi gyűlésen Donald Trump 5000 dolláros juttatást ígért minden felnőtt amerikainak, ha pártja megőrzi kongresszusi többségét. A texasi rendezvény egyértelműen az elnökről szólt, miközben több kiélezett versenyben induló republikánus politikus távol maradt, tartva attól, hogy Trump egyre csökkenő népszerűsége ronthatja választási esélyeiket.
13: Trump, ahogy tetszik, felvállalta azt, amit a demokraták amúgy is csináltak már vele az elmúlt években, hogy őt tették meg a központi témának, miközben a félidős választásokon elsősorban nem az elnökről kellene, hogy szóljon ez a történet.
12: Mutatott rá a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács intézetének tudományos főmunkatársa. Csizmazia Gábor a Krónikának elmondta, a félidős választás általában az ellenzéknek kedvez, ráadásul Ukrajna támogatása, az iráni háború és a vámpolitika megosztja a republikánus pártot. A gazdasági helyzettel és a háborúval kapcsolatos kijelentései miatt Donald Trump támogatottsága folyamatosan csökken, jegyezte meg a szakértő, aki az előjelek alapján arra számít, hogy a képviselőházban a demokraták kerülnek többségbe.
13: Az alsóházat vélhetően viszik a demokraták, a felsőházat szerintem nem tudják megfordítani, mert az már önmagában eredmény egyébként a demokraták számára, hogy érdemi kihívóként jelentek meg olyan államokban, a szenátorválasztásokon, ahol korábban a Trump által támogatott jelöltek magabiztosan nyertek még a 2024-es választáson, hogy konkrétan Ohio-ra, Alaszkára, Iowa-ra jövő Texasra kell gondolni elsősorban.
12: Csizmazia Gábor szerint a gazdasági mutatók esetleges javulása kedvezhet a republikánus pártnak. Hangsúlyozta, a közel-keleti fejlemények is befolyásolhatják a választás kimenetelét.
13: Hogyha az iráni vezetés olyan támadást intézne valamilyen célpont vagy célpontok ellen, amelyek megint elbizonytalanítják a tőzsdét, főleg az energiapiacot, és mondjuk még jobban emelkedik az üzemanyagár, miközben egyébként általában a háború menete érdemben nem változik, csak ez jól lesz időzítve, akkor az nyilván a remélt gazdasági fordulatot ellehetetleníti, vagy legalábbis kioltja.
12: Az Egyesült Államokban november 3-án tartják a félidős kongresszusi választást, amelyen a képviselőház 435 tagját újra választják, és a szenátus 100 helyének harmadára választanak szenátort.
14: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: Rendkívüli széna hiány sújtja az aszály miatt a magyar állattenyésztést. A legelők kiszáradtak, a szálas takarmány tönkrement. A kieső mennyiséget a legtöbben külföldről próbálják pótolni, de közben a tavalyi háromszorosára emelkedtek az árak. Sok gazda kénytelen megválni állatai egy részétől, mert nem tudja megfizetni a napi betevőt, Falucskai Ivett összeállítása.
15: Legalább a jövő tavaszig túléljünk.
16: Farkas Tünde lovas tanya tulajdonos, 14 lovat, 7 kecskét és több kisállatot is gondoz. A bérelt 5,5 hektáros legelőjükről tavaly még szénát is tudtak gyűjteni, idén azonban a teljes terület kiszáradt.
15: Egész nyáron nem esett egy csepp eső sem, miatt olyan aszályos évet tudhatunk magunk mögött, hogy az összes legelőnk, ahol a lovak legeltek, ez kiégett.
16: A széna a kirődző állatok, például a szarvasmarha, a juh és a kecske legfontosabb alaptakarmánya. Farkas Tünde elmondta, az éves szükséges szálas takarmány mennyiségük 350 bála. Ennek csupán egyharmadát sikerült eddig beszerezni. Mivel itthon szinte egyáltalán nincs, így a hiányzó mennyiséget külföldről hozatja majd be Magyarországra. De közben ott is jelentősen emelkedtek az árak.
15: A kieső mennyiséget most valószínűleg úgy tudjuk majd megoldani, hogy külföldről, Erdélyből vagy Szlovákiából fogunk még rendelni kamiontételben szénát. A tavalyi ár 10 000 forint volt ide szállítással együtt egy bála széna. Idén ennek háromszorosa, tehát 30 000 forint környékénre fog kijönni.
16: A helyzet annyira súlyos, hogy több gazdálkodó már eladta, vagy tervezi, hogy értékesíti állatai egy részét. Van, aki a kényszervágást választotta, mert már nem tudta etetni az állatait.
2: Jellemzően a kisebb gazdaságokban okoz tragédiát szüret idején a mustgáz. A szintelen szagtalan gáz észrevétlenül tölti meg a pincét. A szakemberek szerint érdemes többször ellenőrizni és gondoskodni a szellőzésről, Pirisi Csenge beszámolója.
17: Angyal, vigyázz a gyertyát, meg az életemet, és ezt szoktuk meggyújtani minden reggel, mikor lejövök.
18: Kelemen László így ellenőrzi a pincéjét, hogy van-e bent mustgáz. Jellemzően a kisebb magángazdaságokban fordulnak elő a tragédiák, melyek megelőzhetők a régi bevált módszer alkalmazásával. Csak úgy tanácsos lemenni a pincébe, hogy égő gyertyát tartunk derék magasságban. Ha a gyertya elalszik, azonnal el kell hagyni a helyiséget, mondja.
17: Jövök, és akkor itt végighozom.
18: Én térdmagasságban?
17: Ide leteszem a gyertyát. Egy 10 percig nézem, hogy tulajdonképpen mi történik, és amennyiben tulajdonképpen ég, akkor nincs probléma. A széndioxid olyan, hogy a levegőt nyomja kifelé, tehát úgy kell elképzelni, mint a víz lenne. Ha nagy víz lenne, mondjuk ebből a pincéből ilyen magasságba kifolyna, mert azokban a pincékben jelen problémát, ahol a szintkülönbség nagy.
18: S volt már olyan, hogy mondjuk emiatt nem jött be, vagy várni kellett egy kicsit, amíg kiszellőzött a pince?
17: Természetesen volt ilyen. És akkor olyasmit szoktunk csinálni, hogy ventilátort teszünk a pince végébe. be, és akkor kifúvatjuk. Tehát megcirkulálhatjuk a levegőt.
18: Most is érzem azért, hogy erjed már a szőlő.
17: Hát hallani is lehet, tulajdonképpen benne vannak a kádon, már megindult a forrás. Pedig szombaton szüreteltük, de most elég intenzív a pezsgés az egésznek.
19: De lépást készítsetek,
18: a legveszélyesebb időszak a most első erjedése. Évente országszerte 40-50 esetben riasztják a mentőket mustgáz miatt, ennek egy harmada végződik halállal, mondja Nagy Csaba, Heves megyei sajtószóvivő.
20: A széndioxidnak a legveszélyesebb tulajdonsága, hogy a pincéből vagy a rendelkezésre álló térből kiszorítja az oxigént, ezért oxigénhiányos környezetet hoz létre. A mustgáz miatti oxigénhiány szédülést, álmosságot és extrém esetben eszméletvesztést, végül akár fulladásos halált is okozhat. Egy liter erjedő must csak nem 42 liter széndioxidot termel. Szerencsére Heves megyét az utóbbi időben elkerülték a mustgázzal kapcsolatos balesetek, de folyamatosan fel kell erre készülni a széndioxid veszélyeire a szüreti időszakban. Bizony évről évről emlékeztetni kell a borászokat is, és mindenki, aki ezzel foglalkozik, hogy nagyon veszélyes gázzal van dolgunk.
2: Újra hitet tett a budapesti olimpia megrendezése mellett Karácsony Gergely. A Magyar Olimpiai Bizottság elnökével együtt beszélt erről a Marketing Summit Budapest konferenciáján. A főpolgármester szerint az olimpiai rendezés óriási esély, újabb stadionokat sem kellene építeni, viszont felgyorsulhatnának azok a városfejlesztések, amelyekre Budapestnek egyébként is szüksége lenne. Példaként az elővárosi közlekedés fejlesztését és a reptér könnyebb elérését említette, Delcsinyi Dávid összefoglalója.
5: Szabados Gábor sportközgazdás szerint teljes tévedés az, hogy a sportlétesítményeket már egyáltalán nem is kellene építeni.
21: Vannak hiányzó speciális létesítmények, velodrom, teniszközpont és hasonlók. Másrészt nincsen atlétikai stadionunk, és nincsen úszó létesítményünk, mert hiába van a Duna Aréna, hiába van a Zsivócki Gyula atlétikai stadion, ezek jelenleg nem alkalmasak olimpia rendezésre, mert hogy amikor világbajnokságot rendeztek benne, utána visszalettek bontva.
5: A városi fejlesztések körében Budapestnek ténylegesen is fontos ügyek szerepelnek. A Liszt-Ferenc repülőtér összekötése kötött pályás közlekedéssel a központtal, emellett meg kellene újulni a közösségi közlekedési járműparkjának. Új villamos és egyéb járatokat kéne létrehozni, és szükség lenne egy új Dunahídra is, a Rákóczi híd és az M0-ás összekötő között, sorolja Szabados a fejlesztéseket. De ki kellene szélesíteni a meglévő autópályákat is. A költségeket nehéz megsatszolni, de a városi fejlesztések jóval drágábbak lennének, mint a sportfejlesztések, mondja Szabados Gábor. A 2024-es rendezési koncepcióban 2-3 milliárd forint szerepelt, de ez már akkor is alábecsült összeg volt a sportközgazdás szerint.
21: Azt nyugodtan mondhatjuk, hogy ez sok ezer milliárd forint, mondjuk így, én még azt is megkockáztatom, hogy akár még a 10 000 milliárd forintot is elér.
5: Ráadásul először pályázó ország szinte még sosem nyert el a rendezés jogát, teszi hozzá Szabados Gábor. De a pályázat benyújtásának alapfeltétele egy erős társadalmi támogatottság megléte. Ráadásul 2036-ra komoly riválisok állnak már most startvonalnál, mondja a sportközgazdász. Egy erős társadalmi támogatottság mellett a 2040-es vagy 2044-es olimpia rendezését tudnánk elnyerni, vélekedik Szabados Gábor. Ami a fejlesztések volumenét figyelembe véve előnyösebb is lehetne, mint a 2036-os rendezés.
1: Közlekedés.
3: Az M7-es autópályán a Letenye felé vezető oldalon, a Kőrös-hegyi Völgyhíd közelében a 119-es kilométernél nemrég egy személyautó gyulladt ki. Az oltást már befejezték, de a külső és a kapaszkodó sávot lezárták. Az M1-es autópályán az erős forgalom miatt telítettek a sávok, szakaszosan torlódik a forgalom a Tatabánya és a Bicske közötti szakaszon.
2: Most pedig a fővárosi utak hírei jönnek.
22: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban hétvégére lezárták a Szabadsághidat, a Vámház körútat a Lónyai utcáig, illetve a Műegyetem rakpartot rendezvény miatt. A 47-es, a 48-as és a 49-es villamos nem közlekedik. Az 56A villamos meghosszabbított útvonalon Hűvösvölgy és Kelenföld vasútállomás. A 61-es villamos szintén meghosszabbított útvonalon Hűvösvölgy és a Városház tér között közlekedik. 61B villamos jár Hűvösvölgy és a Szabolya park közötti szakaszon. Schilling Zsolt, BKK Info.
1: Időjárás.
2: Hogy marad-e a szeptemberi nyár, azt Mesterházi Andrástól tudjuk meg.
0: Marad, igen, jó estét kívánok. Éjszaka derült vagy fátyol felhős lesz az ég, de a Dráva mentén foltokban átmeneti köd képződhet. Holnap szintén túlnyomóan napos, csapadékmentes idő várható a fátyol, illetve gomoly felhők mellett. Általában gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, majd vasárnap az északi, északkeleti megyékben megélénkül a nyugati szél. Hajnalra többnyire 9 és 15 fok közé csökken a hőmérséklet, de az északi völgyekben és a nyírségben 9 fok alatti minimumokra is számítani kell. Vasárnap délután általában 26 és 30 fok között alakulnak a csúcsértékek.
16: Az esti krónikát hallották, hamarosan kezdődik a sportvilág berelmesével. A krónika szerkesztője Illis László volt, a hírszerkesztő Berente Marian, a technikai munkatársak Farkas Szilvia és Rácz Dorottya. A bemondó szlotta Judit nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak, Tatár Tímeát hallották. Részletes hírösszefoglalóval legközelebb 22 órakor az késő esti krónikában jelentkezünk.
4: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Sportvilág, a Kossuth Rádió sportmagazinja.
6: Nyert Norvégiában a Fradia női kézi BL-ben, Varga Barnabásra 3 hetes kihagyás vár, 492 perc után szerzett újra gólt a Tatenem. Jó napot kívánok, Berelmese vagyok. Labdarúgással kezdünk, két mérkőzést rendeznek ma a labdarúgó NB1-ben. 17 órakor kezdődött a Kisvárda-Paks találkozó. Hogy mi történt az első fél időben, azt Tóth Béla foglalja össze. Szervusz Béla!
23: Szélmesek, köszöntöm a hallgatókat, jó napot kívánok! Kisvárda-Paks 45 percet követően 0-0 a labdarúgó OTP Bankliga 8. fordulójában. A paksiaknál a bemelegítés során Szabó János, akit a kezdőbe jelölt Bognár György, megsérült, így a helyére Belényesi Csaba ugrott be. Ez jelentette talán a legnagyobb izgalmat az első fél időben, mert hogy gól nem született az első 45 perc során, bár helyzetek főleg az első negyed órában adódtak. A 7. percben Haraszti éles szögből lőtt, a kisvárdai kapus Popovics kitenyerelt ezt a próbálkozást. Nem sokkal később Lippai fejesénél Gyetván hárított nagyot, egy jobboldali szögletrúgást követően a kisvárdai belsővédő közelről tudott bólintani, Gyetván ezt oldalra ütötte, csak úgy, mint később Éssik Ákos lövését. Ezt a kísérletet azt követően alakította ki. A kisvárdai Ésiket Soltész szöktette a 16-oson belülre. A kisvárdaiaknál adódott tehát a több és nagyobb lehetőség az első fél időben, ám nem tudtak ők sem a kapuba találni, csak úgy, mint a paksiaknál Pető, aki távolról tesztelt az éberségét Popovicsnak. 0-0 tehát a mérkőzés állása a szünetben. Kellemes az idő járás Kisvárdán, viszont ez egyelőre nem számít. A csapatoknak mindenképpen meg kell találni a góllövő formát a második játék részre. Kisvárda Paks tehát 0-0.
6: Tóth Bélának köszönjük szépen, a mérkőzés második félidejét a Nemzeti Sportrádióban meghallgathatják. Csak úgy a 19 óra 30 perckor kezdődő DVSC Vasas találkozót. Tegnap egy mérkőzést rendeztek az NB1-ben, ezen Puskás Akadémia Kispest Honvéd 3-1. Mindjárt foglalkozunk még labdarúgással, de egy szintén fontos helyszín és friss eredmény. Kreisz Bálint ugyanis ott van Luxemburgban, ahol a magyar teniszválogatott osztályozót játszott a házigazdákkal. Tegnap mindkét egyest megnyertük, ma a páros várt a két csapatra. Következzék tehát Kreisz Bálint összefoglalója a Davis Kupa mai napjáról.
24: Még játszmát sem vesztett a magyar válogatott, fölényes siker a Davis Kupában. Piros Zsombor és Marozsán Fábián tegnapi győzelme után 2-0-as előnyből várhatta a magyar férfi tenisz válogatott a Luxemburg elleni párharc folytatását. Ez lehetőséget adott arra Bardoszki Kornél szövetségkapitánynak, hogy pihentesse Piros Zsombort, aki eredetileg a párosra is nevezve volt, és Füle Mátyás partnerekként a debütáló Mag Péter léphetett pályára. A háló másik oldalán Alex Naff és Rafael Kálci állt. Az első játszmában zseniális megoldásokat mutatott be a két magyar, sorra nyerték a játékokat, és 6-1-re zárták a szettet. A folytatásban a hazaiak is magukra találtak, amiben segítette őket a közel 1000 lelkes szurkoló, akik minden egyes megnyert ponnál skandáltak és állva tapsoltak. A második játszmát a tiebreak döntött el, ahol a magyarok voltak stabilabbak, Füle Mátyás egy ásszal lezárta a találkozót, és ezzel a párharcot is. A szabályok szerint 3-0 esetén is kötelező lejátszani a negyedik meccset, ahol azonban Marozsán Fábián helyett Mag Péter kapott lehetőséget. Az ellenfél is változtatott, a páros után megható búcsúztatást kapott a válogatottságtól visszavonuló Alex Naff, aki helyett a 18 éves Mathieu Reiter játszhatott hazai közönség előtt. A luxemburgiak az eredmény ellenére is szurkoltak a legjobbjaiknak, a Kock Arénában még Henrik nagyherceg is kilátogatott, aki 2000 és 2025 között ült az ország tornyán. A negyedik meccsen sem volt kérdés, hogy ki a jobb játékos. Mag Péter első egyéni Davis Kupa találkozóján is nyert 6-1-6-2 arányban. Soha rosszabb bemutatkozást.
7: A magyar válogatott 4-0-val zárt Luxemburg vendégeként, és így feljutott a világdöntő selejtezőbe. Folytatás február elején, az ellenfél majd a novemberi Bologna 8-as döntő után derül ki.
16: A 22 óra 15 perckor kezdődő sportvilágban interjúkat is hallhatnak, amelyek a Davis kupán készültek Luxemburgban. Térünk vissza a labdarúgáshoz és egy egészen friss eredményhez. A labdarúgó MB2-ben ugyanis Nagy Kanizsa Videóton 1-0 pillanatokkal ezelőtt ért véget ez a találkozó. Varga Barnabásra legalább 3 hetes kihagyás vár. Az Aekatén labdarúgója Pánszerájkosz elleni kupameccsen szenvedett combizomsérülést, a támadóra így nem számíthat a soron következő Nemzetek Ligája mérkőzéseken. Márko Rossi, a magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya. Ott lesz ugyanakkor a válogatottban Szalai József, aki először kapott meghívót a nemzeti csapatba. A Paks támadója Varga Barnabás kimaradása miatt akár nagyobb szerepet is kaphat Márko Rosszitól, mint amennyire korábban számított. Szalai Józsefet Szabó Bence hívta fel.
8: Egy pár nap eltelt már azóta, ezért biztos, hogy benned is ülepedett a gondolat, illetve azért a hírek is érkeznek. Egy eléggé negatív, ugye Varga Barnabással kapcsolatban, úgyhogy még az is elképzelhető ezek után, hogy sokkal nagyobb szerepet kaphatsz. Nem tudom, így ezt a hírt hozzácsapva az eredeti gondolathoz, hogyan érzel most a válogatott behívóval kapcsolatban?
9: Igen, már eltelt pár nap, viszont még mindig felfoghatatlannak tartom, tehát az, hogy ez megtörtént, nyilván a napon, mikor megtudtam, nagyon örültem, illetve egy hatalmas büszkeség töltött el, illetve nyilván igen, tegnap olvastam én is, sajnos ez nagyon rossz hír, mert ugye már letette az asztalra elég sok mindent a válogatottban is, és én nem is az én helyzetemmel, de hogyha több lehetőséget fogok kapni, akkor természetesen örülni fogok, de ez hatalmas dolog, hogy már megkaptam így az első meghívómat is.
8: Ugye a paksi időszakod az nagyon jól indult, de önmagában már az is egy érdekes dolog, hogy egy évvel ezelőtt már leigazolt téged a paksi csapat. Hogyha eléd felvázolták akkor abban az időben, egy évvel ezelőtt a lehetőségeket, akkor mi az, amit mondtak neked, és illetve te nagyjából hogyan képzelted el ezt a paksi időszakot, hogy ebből akár egy ilyen válogatott meghívó is lehet? Gondoltad-e volna, hogy ilyen gyorsan megérkezhet
9: ez? Hát igen, pont ez, hogy ilyen gyorsan nem gondoltam volna. Szerencsére jól indult a szezonom. Ugye amikor leültünk Haraszti Zsolttal, akkor felvázolta, hogy számítanak rám. Nyilván ugye visszaadtak kölcsönbe, hogy még erősödjek, és úgy lépek ki ide az NB1-be, hogy megerősödve, illetve önbizalommal tele, de nem gondoltam volna, hogy ilyen gyorsan, alapvetően, ha csak az NB1-et nézzük, hogy ilyen jól fogom kezdeni, de az, hogy sikerült megszereznem még az első válogatott meghívómat, nem gondoltam volna.
8: És ugye gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy nemzetközi mérkőzés is van már így a lábadból, ugye a Panathinaikos ellen a Paks csapatában tudtál játszani. Nem tudom, hogy ebből adott esetben, ami a válogatottra vonatkozik, szerinted tudsz ilyen tapasztalatot elhozni, vagy illetve hogyan él benned az, hogy nyilván azért külföldön egy igen komoly stadionban is tudtál játszani, igen nagy számú nézőközönség előtt is?
9: Igen, pontosan mindenképpen tudok belőle meríteni, ugye ez volt az első nemzetközi mérkőzésem, és egy elég jó csapat ellen is játszottunk, ugye nem csak a csapat, de egyéni nevekből is azért jó csapatot alkottak. Mindenképpen tudok belőle meríteni, ugye nagyon jó stadionban is játszottunk, viszont most is lehetőségem lesz, ha csak a Puskás Arénát nézzük, akkor egy nagyon jó stadionban játszani, illetve ugyanúgy, ahogy a Panathinaikos, azért neves ellenfelek ellen fogunk tudni játszani, úgyhogy mindenképpen tudok belőle meríteni.
16: Továbbra is nyeretlen a Tottenham az angol labdarúgó bajnokság mostani idényében. Az 5. fordulóban az Aston Villától kapott ki 3-2-re hazai pályán, de 492 perc után újra gólt szerzett. A Tottenham tehát továbbra is nyeretlen, az Arsenal pedig már nem veretlen, hiszen szintén a Premier League-ben Brighton Arsenal 3-0. Mindez azt jelenti, hogy az Arsenal a második, a Brighton pedig a harmadik helyen áll tabellán. Everton Ipswich 1-0 és Newcastle Hull 2-1. Ami a többi topligát illeti Európában, Németországban Frankfurt Freiburg 2-2, Hamburg Köln 2-1, Mönchengladbach Mainz 3-4 és Werder Bremen Augsburg 3-2.
6: 2-2, Olaszországban Bologna, Torino 1-1 és Udinese Cagliari 0-1, ami a spanyol La Ligát illeti, Osasuna Rayo Vallecano 1-1. A Ferencváros szinte végigvezetve 28-25-re nyert a norvég Sola otthonában, a női kézilabda bajnokok ligájában, így őrzi hibátlan mérlegét. A 65 kg-os súlycsoportban szereplő Hámori Luca is bejutott a legjobb 8 közé a szófiai ökölvívó Európa-bajnokságon. A BVSC Zugló olimpiai 5. öklözője pontozással győzte le svájci ellenfelét, és ezzel negyed döntős. A nap folyamán korábban az 51 kilós Horváth Laura is biztosította helyét a 8 között. A sportvilág ezzel véget ért, legközelebb 22 óra 15 perctől várom Önöket. Viszont hallásra!

0: Elengedhetik a szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak. Elkezdődhet a Lange Event alvállalkozóinak kifizetése. Még egy napig tart a nyáriasan meleg idő. Köszöntöm hallgatóinkat, 18 óra a hírszerkesztő, Berente Marian a mikrofonnál, Szlotta Judit. Elengedhetik az idei szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak, jelentette be a miniszterelnök Pécsen. Magyar Péter elmondta, Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszter egyeztet az önkormányzatokkal arról, miként tudják ezt a közterhet igazságosabbá tenni, és az elvont forrásokat valóban fejlesztésre fordítani. Kármán András pénzügyminiszter pedig azon dolgozik, hogy a költségvetés egyensúlyának helyreállítása mellett az önkormányzatoknak is tudjon legalább részlegesen segíteni. A postán vehetik át az iskolakezdési utalványokat azok a családok, akiknél nem sikerül elsőre kézbesíteni a küldeményt. 10 munkanapjuk lesz felvenni az 50 ezer forint értékű utalványokat, amelyeket jövő március közepéig használhatnak fel, egyebek mellett iskolai felszerelésre, vitaminokra, fejlesztő játékokra. Összesen 400 ezer rászoruló gyermek családja kap idén iskolakezdési támogatást. Hatályba lépett a dízelautók támogatási rendelete. A kormány az év végéig 20 ezer forintot biztosít a legfeljebb 150 lóerős, dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek a gázolaj áremelkedésének kompenzálására. A Magyar Államkincstár a támogatást 4 részletben folyósítja az üzemben tartónak. Külön igénylésre nincs szükség. Az első részletet szeptember 30-án utalják. Elkezdődhet a Lange Event Kft. Alvállalkozóinak kifizetése. A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség megállapodott a Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó céggel több sporteseményekhez kapcsolódó, eddig ki nem fizetett követelés ügyében. Az NRÜ júniusban bontott szerződést a társasággal, miután a NAV zárolta a számláikat. Mostanra sikerült tisztázni a jogviták egy részét, így jelentős forrás szabadult fel a Lange Event alvállalkozóinak kifizetéséhez. Holnap is sok programmal várja a látogatókat Budapesten az autómentes hétvége. Meg lehet nézni a Könyves Kálmán körúti 1908-ban épült Ferenc áram átalakítót. A BKV Szentendrei és Deák téri múzeumában pedig nem kell belépőt venni. A Vámház körúti villamospályán járműbemutatót tartanak. A Szabadsághídon nosztalgia járművek játszóbusz és villamosban kialakított ajándékbolt is várja az érdeklődőket. Az Európai Mobilitási Hét alkalmából kedden korlátlanul 999 forintos napi jeggyel lehet utazni az egész országban a helyközi közösségi közlekedésben. Új stúdiószínházi játékteret alakítottak ki a Békés Csabai Jókai Színházban, ahol 3 bemutatóval kezdik az évadot. Az új tér első produkciója Móri Zsigmond Rab oroszlán című művének átirata lesz. A nagy színpadon mutatják be a Valahol Európában című musicalt, a Kamaraszínházban pedig Egressy Zoltán Portugál című tragikomédiáját. Holnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül, északon, északkeleten megélénkül a szél. Éjszaka általában 9-15, napközben 25-30 fok várható. Hétfőn egy gyenge hideg front érkezik, néhány fokos lehűléssel. 19 órakor jelentkezünk híradással legközelebb.
1: Műsorajánló.
2: Kiemelés tőlünk. Egy műsor a véget nem érő múltról.
3: Telepek, majd lakótelepek Magyarországon az utóbbi 120-150 esztendőben. Mennyire tették szükségessé kialakulásukat, majd változásaikat a gazdasági kényszerek, a földindulásszerű társadalmi mozgások, vagy éppen a politikai praktikák? Milyen mértékben enyhítették a lakótelepek a Magyarország utóbbi évszázadában minden korszakban jellemző lakhatási válságokat? Mennyire részei a jelen piaci folyamatainak? Lakótelepek Magyarországon.
2: Kiemelés tőlünk. Vasárnap reggel 6 órától a Kossuth Rádióban. Utánpótlás nevelés.
4: Nem kell minden gyereknek élsportolóvá válnia. Sokkal fontosabb, hogy szeressék azt, amit csinálnak. Találjanak egy sportágat és egy közösséget, ami végig kíséri az életüket. Ezt üzeni az olimpiai bajnok párbajtőrvívó Szászemese, valamint a műsor másik vendége Zsoldos Péter, a KSI elnöke. Én Irányi Zsolt vagyok, várom önöket.
2: Utánpótlás nevelés. Sportol a gyerek. Vasárnap délután 2 órától a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Napok témái. Válogatás a hét adásaiból.
5: Köszöntöm Önöket, Hegedűs Katalin vagyok. Ez tehát a Napok témái című válogatásunk. Az előttünk álló szőke egy órában a minden hétköznap este jelentkező hírháttér műsor valamennyi beszélgetéséből hozok Önöknek részleteket. Hétfőn arról volt szó, hogy Magyar Péter miniszterelnök béremelést jelentett be a szociális szférában és a gyermekvédelemben dolgozóknak, amit 2 lépcsőben vezetnének be. Az októberi munkájuk után a novemberi fizetésükben a munkavállalók már egy 20-25%-os növekedést kapnának, amit januárban egy újabb emelés követne. Ezzel kapcsolatban Köves Ferenc a szociális ágazatban dolgozók szakszervezetének elnöke volt, Tesszári Nóra vendége.
6: Hogyha azt tekintjük, hogy ennyi lesz, akkor a szociális ágazatnak mintegy 90 000 munkavállalójára egyaránt vonatkozik majd ez? Hogy látja, vagy hogy érzékeli az elmondottakból?
7: Én úgy érzékelem, hogy igen, bár ugye a miniszterelnök sokszor kiemeli a gyermekvédelmet, de nyilvánvaló, hogy a szociális ágazatot ebből a szempontból reméljük a kormány egyben kezeli, illetve hát azért ez úgy tűnt nekem. Ami viszont nagyon fontos, és ez szintén szerintem egy nagyon-nagyon jó üzenet nekünk, hogy amit mi közvetítettünk a Szociális és Családügyi Minisztérium felé, illetve a miniszterelnök úrnak írtunk levelet szintén, hogy ez a 25% emelés, ez a nulladik lépés. Tehát az igazi bérfejlesztést, béremelést, azt nyilván nem várjuk el most azonnal, de azt igen, hogy ebben a kormányzati ciklusban, illetve a kormányzati ciklus végére már legyen egy olyan komplex terv, amivel láthatjuk már most rövid időn belül, hogy milyen lépéseket terveznek az elkövetkezendő 4 évben emelés ügyben. Mert annyira hátul vagyunk a nemzetgazdasági bértáblán az átlagbérek tekintetében, hogy a 25%-kal sem fogjuk elérni a nemzetgazdasági átlagbért, még a diplomások sem.
6: A tanárokhoz szokták önmagukat hasonlítani, mekkora hozzájuk képest a bérkülönbség?
7: Hát óriási. Meg tudom mondani, ha nem is pontosan, de egyfajta de a KSH adataira hivatkozva meg tudom mondani, hogy gyakorlatilag egy diplomás szociális szakember az mondjuk nem keres bruttó 600 000 forintot, és a valóság ennél azért alacsonyabb igazából, míg a pedagógusoknál a KSH szerint 800 000 fölött van. Tehát mondjuk ha ilyen 260 000 forinttal legalább a diplomás is kevesebbet keres, és ugye az ágazatnak a tömegét, azt a szociális gondozók adják, igen, akik középfokú végzettségűek, ugye őket nem a pedagógusokhoz kell viszonyítani, hanem őket az egészségügyben dolgozó ápolókhoz, szakápolókhoz, az ő elmaradásuk az legalább 300 000 forint, legalább. Bruttó összegekről beszélünk most egyébként.
6: És mit gondol, az imént már tett rá egy utalást, hogy nagyon hátul van a szociális szféra, de mi az oka, hogy mindig hátrébb sorolódott? Nem voltak elég hangosak? Vagy mi lehet az oka ennek?
7: Nem, ez egy értékválasztás szerintem. Tehát én elég régóta dolgozom ebben a szférában, tehát én jó magam szociális szakember vagyok egyébként. Tehát én nagyon régóta dolgozom a szakmában, és én azt látom, hogy az adott kormányoknál ez egy döntés. Tehát az, hogy egy állam mire költi a költségvetésének egyébként egy nagyon kis részét, az mindig egy értékválasztás, ugyanígy az önkormányzatoknál is, amikor azt mondják, hogy nincs pénz kafetériára a szociális gondozóknak.

0: ennek egy jelentős része az mondjuk a politika szempontjából nem feltétlenül számít.
1: Mert
0: mondjuk a hajléktalan emberek azért nem annyira mennek el szavazni, gyermekvédelemben élő gyerekek ugye nem is mehetnek, hiszen még nem szavazó polgárok, fogyatékkal élő, idős otthonban élő emberek pedig befolyásolhatóak, sok esetben kiszolgáltatottak. Tehát, hogy gyakorlatilag a mi célcsoportunk az kevésbé a politika mainstreamnek a úgymond célcsoportja. Tehát, hogy úgy is mondhatnám, hogyha nem akarok nagyon bonyolultan fogalmazni, hogy mondjuk a mi ügyfeleink nem olyan cukik.
1: Azért ez nagyon megrendítően hangzik, megmondom őszintén, hogy azért egy kicsit javítsuk a képet, a miniszterelnök megfogalmazását szeretném idézni. A felkelőben azt mondta, hogy az összeomlás szélén van a szociális ágazat és a gyermekellátó rendszer, csak a több ezer elhivatott szakembernek köszönhető, hogy még működik az ellátás. Érzékelhető egyébként a munkaerőhiány az ágazatban a sok elhivatott szakember mellett, és melyik területeken leginkább?
0: Nagyon-nagyon érzékelhető, ez kifejezetten érzékelhető, és ez nem egy új keletű dolog, tehát ez az úgymond válság, ez tényleg évtizedek óta generálódik. Az egyik legdurvább terület az a gyermekvédelem. Az kifejezetten szakember hiányos, illetve óriási a fluktuáció is, tehát ha oda is megy dolgozni valaki, az 3 hónap múlva nem biztos, hogy ott van. De ugyanígy az idősellátásban is nagyon nehéz munka, fizikai munka, ugye az ápolás, gondozás, az nagyon emberpróbáló. Hát a fiatal hölgyek, urak nem feltétlenül pelenkázni szeretnének egy idős otthonban.
1: De akkor mit lehetne tenni, hogy mégis a pálya vonzóvá váljon? Elegendő a béremelés arra, és konkrétan azok a számok, amik most elhangzottak, javíthatnak a helyzeten?
0: Hát ezek a számok nem elegendőek. Tehát, hogy a szociális ágazatban egyrészt strukturális átalakítás is kell minden bizonnyal, a gyermekvédelemben óriási kell, de a pszichiátriai betegellátásban szintén, az idős ellátásban, házi ápolás, gondozásban is, az biztos. De a strukturális átalakítások előtt, mellett a béreket rendezni kell. Tehát, hogy hiába lesz csillivilli ellátó rendszerünk, nagyon szépen kitalált szakmai programokkal, amin a minisztérium dolgozik, hogyha nem lesz ember, aki ide jön. Tehát, hogy egyszerűen a 25%, ugye, ahogy mondtam a példát, hogy a 25% emeléssel gyakorlatilag a diplomás szociális szakember bérek még mindig a nemzetgazdasági átlagbér alatt lesznek. És ugye a nemzetgazdasági átlagbér az nem a diplomásokat jelenti. Abban mindenki benne van. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon, és még egyszer mondom, és tényleg nem győzöm kihangsúlyozni a szociális gondozók, ápolók szerepét, akik nélkül pedig végképp összeomlik az ellátásnak minden szintje, legyen a gyermekvédelem vagy idős ellátás.
1: Most a pálya vonzóvá tétele az részben az anyagiakon múlik, ahogy elmondta, de például a megfelelő oktatás, tehát az utánpótlásnak az ilyenfajta biztosítása az adott?
0: Hát ez is csak részben, ugye a képzések is nagy átalakuláson mentek keresztül, erről a pedagógus kollégák tudnának mesélni, szóval a képzési rendszerek is átalakultak, illetve mondjuk a felső oktatásban az előző kormány az gyakorlatilag el akarta törölni a szociálpolitika és a szociális munka kifejezéseket, és létrehozták helyette a gondoskodás politikát. Szóval, hogy ott is még van mit újra gondolni természetesen, és ugyanez a helyzet a középfokú képzéseknél is, de ez az egészségügyre is jellemző, hogy igazából ami hiányzik, az most már nem is biztos, hogy az orvos, hanem az igazán jó szakápolók, ápolók hiányoznak, mert egyre kevesebb van belőlük.
2: Sajtóhírek szerint újabb feljelentés született Szijjártó Péter magángépes utazásai miatt, ráadásul az is kiderült, hogy diplomata útlevéllel és állami támogatással segíthették Áder János lányának festő karrierjét. Hír volt az is, hogy az átvilágítás után felmondott a Nemzet Stratégiai Kutatóintézet elnöke, Lázár Jánost pedig engedély nélkül épült erdei épületek elbontására kötelezte a hatóság. Hogy hogyan hatnak ezek az ügyek és az átvilágítások a magyar emberek lelkére, világára. Arról Tatár Tíme a beszélgetett keddi műsorunkban,

0: Unoka Zsoltal, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinikájának osztályvezetőjével.
1: Számtalan alkalommal, számtalan fórumon beszélt már a magyar társadalom politikai és társadalmi megosztottságáról, arról, hogy a választási kampányok és a közéleti feszültségek milyen sérüléseket okoznak a magyarok lelkében. Az ilyen típusú híreknek van-e gyógyító hatásuk? Mit gondol?
2: Általában egy társadalomban az igazságosságban való hit, tehát az, hogy számíthatok arra, hogy kiszámítható a társadalom, és hogy biztonságban vagyok, jogi védelem alatt állok, és hogyha valaki ezeket a jogi határokat átlépi, az megbüntetik, korlátozzák a jogtalan magatartást, az jelentősen javítja az emberek életminőségét. Na most, ha azt halljuk a hírekbe, hogy valakik valamilyen jogtalan cselekedetet követtek el, és erre vonatkozóan egy jogszerű eljárás van. Tehát nem egy büntetés, nem egy bosszú hadjárat, nem egy ilyen lincselés, hanem a jogrend alapján alaposan átgondolva és a jogszerűséget betartva történnek eljárások, az biztos, hogy javítja az emberek életminőségét.
1: Milyen lelki folyamat zajlik le azokban vajon, akik most szembesülnek ezekkel a hírekkel, tehát olyan információk birtokába jutnak most, amilyenekkel korábban nem rendelkeztek, mert mondjuk nem olvastak, nem néztek ilyen típusú híreket?
2: Hát ez ugye, ez nagyon fontos tudni, hogy Magyarországon óriási megosztottság volt, teljesen eltérő híreket hallgattak az emberek, és nagyon eltérő információk birtokába voltak, és ráadásul ez egy ilyen identitás politikával lett összekapcsolva, hogy aki például az egyik oldalnak hisz, az egy rendes ember, aki a másik oldalnak hisz, az egy ellenség, az ország ellensége, stb., vagy nem is magyar, vagy idegen szívű, vagy áruló. És akkor hát ez azt jelentette, hogy valamelyik oldalhoz tartozónak lenni, az egy mély identitásbeli hovatartozással is járt nagyon sok embernél. Tehát, hogy ő hit ebbe a közösségbe, hit ezekbe az üzenetekbe. És hát ugye azzal szembesülni, hogy az, amiben ő hitt, meg az, amit ő valóságnak gondolt, az esetleg arról kiderül, hogy ahhoz bűncselekmények, vagy igazságtalan eljárások társultak, az mélyen megrendítheti a saját önérzetét is, vagy identitását is. Vagy ezzel ellen úgy védekezik, hogy letagadja azt, amit hall maga előtt, vagy nem tartja igaznak. Tehát azért azt is számításba kell venni, hogy ez egy nagyon bevett önvédelmi mechanizmus az embereknek, hogyha mi az identitásában nem fér bele, olyan tényekkel találkozik, akkor azt mondja, hogy azok nem tények, azok meghamisított dolgok, nem is igaz. És hát én úgy látom az én szűk köreimben, hogy bizony vannak olyan emberek, akiket ez megrendít, elgondolkozásra késztet, és átgondolja, hogy lehet, hogy rosszul látta idáig, mert nem volt elég információ birtokában, és vannak azok, akik tagadják ezeket, és azt mondják, hogy ezek hazugságok, koholt vádak, stb. És ezért is nagyon fontos egy az igazságosságnak és a jogszerűségnek a végigvitele ezekbe a folyamatokba, és tudom, hogy nagyon sok ember dühös azért, hogy miért nincs azonnal büntetés, de ugyanakkor sajnos a jogrend az ilyen lassan működik, viszont hosszú távon mégiscsak a a jogrendbe való bizalom és egy igazságos országba való bizalom az megéri ezt a várakozást. Tehát én türelemre késztetem az embereket a lincselés helyett.
1: Hogyan hat az a választókra, hogy a miniszterelnök minden parlamenti ülés előtt oda-oda szúr az ellenzéknek, szembesíti őket az elmúlt időszak történésével, mulasztásaival, hibáival? Lehet azt mondani, hogy ez a lelki nyugalom megzavarására alkalmas információ lehet?
2: Hát ez egy nagyon komplex kérdés. Igazából az egy nagy probléma ezzel az interjúval, mert próbáltam rá készülni, és megnéztem, hogy milyen kutatások vannak azzal kapcsolatban, hogy ezek a választás előtti propagandák, plakátkampányok, meg a választás maga, meg a választás utáni események, azok milyen lelki következményekkel jártak a lakosságban. De egyszerűen nem találtam ilyen kutatást. Tehát ezért nem is tudok bizonyossággal beszélni arról, hogy például a miniszterelnök vagy bármilyen más jelenség az hogy hat az emberekre. Tehát amiket én itt mondok, azok csak az én egyéni intuícióim, vagy a szűk ismeretségi köreimben megfigyelt tapasztalatokra alapul. De én azt gondolom, hogy az elmondható, hogy van egy olyan jelenség, amit Bandura írt le, hogy az emberek utánozzák azokat az embereket, akik híresek, erősek, befolyásosak és sikeresek. Ezt nevezik modelltanulásnak. És hogy a miniszterelnökünknek a viselkedése az valószínűleg nagy hatással van egy csomó emberre, és ezen el lehet gondolkozni, hogy ez egy jó hatás, hogy valaki bátran és határozottan szembesíti azokat az embereket, akikről azt gondolja, hogy nem jól viselkednek, vagy nem jól viselkedtek azzal, vagy ez inkább zavaró, és hogy ugye sokakban kétség van, hogy addig, amíg nincsenek elítélve, mondhatunk-e emberekről olyat, hogy valamilyen bűncselekményt elkövettek, vagy nem. Jó ez a kultúra, mert ugye ez kultúrát teremt, minél befolyásosabb emberek viselkednek így, annál inkább működik ez a modelltanulás. Ugyanez volt az előző kormány idején, hogy jó-e az, hogy a befolyásos emberek semmilyen kérdésre nem válaszolnak, nem hajlandók vitázni, és csak papagájként elismétlik ugyanazokat a szövegeket, bármilyen kérdést tettek el föl nekik, meg hogy bizonyos embereket idegennek, nemzeten kívülinek minősítettek, akik nem értettek velük egyet. Hát ennek is volt egy hatása.
0: A Kontroll számolt be néhány napja arról, hogy a készenléti rendőrség nemzeti nyomozó irodája 8 embert idézett be kihallgatásra az 5 éve húzódó Volánbusz ügyben. A lap információi szerint idézést kapott Szivek Norbert, a Nemzeti Vagyonkezelő ZRT volt vezérigazgatója, valamint Jelinek Dániel, milliárdos ingatlanvállalkozó, Tiborcz István korábbi üzlettársa is. Ez volt keddi adásunk másik témája, ahol Tatár Tíme az ügy egyik érintettjével, Galgóci Ferenc vállalkozóval beszélgetett, akit májusban hallgatta ki tanúként.
1: Mielőtt belekezdenénk, annyi részletet áruljon csak el a hallgatóknak, amivel sem saját magát, sem a tanúvallomásának a tartalmát és természetesen a nyomozás sikerét sem veszélyezteti. Mit lehet tudni erről az ügyről?
3: A Volánbusz ügycsoportnak több szertágazó ügye van. Van hűtlenkezeléses része, korrupciós ügye. A mai őrizetbe vételek azok egy 2010 2018-as ügycsoportra nyúlnak vissza. Ebben az ügyben már 2021-ben indult nyomozás. Négy lába van az ügynek. Az első lába az egy autóbuszok leasing szerződését lejártát követően történt adásvételügylet, amelyben körülbelül 1,6 milliárd forint vagyoni hátrány érte a Volán társaságot, ami ugye egy állami tulajdonú vállalat. A második része neki egy 2 milliárd forintos fiktív szervizelési karbantartási szerződést, amit a Volánbusz egy olyan társasággal kötött, akinek sem autóbusza, sem műhelye, sem szakembere, sem szerszáma nem volt, és ezt az összeget mégis kifizették. A harmadik része neki, és talán ez a legsúlyosabb, hogy a Volánbusz meghirdetett egy tendert, amiben 33 hónapra kerestek autóbuszokat bérleti konstrukcióban, és a Volánbusz által korábban használt 250 darab autóbuszt a most őrizetbe vett Szilek Norbert MNV vezérigazgatóhoz és szervezetéhez köthető gazdasági társaságok, tehát cégekről beszélünk, összesen 450 millió forint körüli áron megvásárolták, tehát használt autóbuszokról beszélünk, nagyon használt autóbuszokról, majd ezeket az autóbuszokat utána 6,3 milliárd forintért bérbe adták a Volánbusznak. A negyedik ügy lába pedig egy ingatlanvásárlás volt, ahol volt egy ingatlan, amit a Volánbusz előbb bérelt 100 millió forintért közel fél éven keresztül. Ezt az ingatlant a bérbeadó megvásárolta annak tulajdonosától A napon 200 millió forintért, B napon pedig továbbadta a Volánbusznak 1,3 milliárd forint körüli áron.
1: A Kontroll idén tavasszal azt írta, hogy a csaknem 10 éve folyó ügyben a nyomozók tulajdonképpen már mindent felderítettek, amit lehetett, nevesíteni is tudták a lehetséges elkövetőket, végül azonban valakik keresztbe tettek a felelősségre vonásnak, mert a szálak túl magasra értek. 2021 őszén a Pesti Központi Kerületi Bíróság ügyészi indítványra házkutatást is elrendelt. 2026-ot írunk. Mi történt 5 éven keresztül, és miért?
3: Tehát annyit pontosítanék, hogy 5 éve tart a nyomozás, tehát ugye 2021-es a büntető ügy, és valóban az történt, hogy bármennyire is végzett a Nemzeti Nyomozóiroda áldozatkész és színvonalas nyomozati munkát, nem csak a bűncselekményeket derítette fel, hanem azt is feltárták, hogy a bűncselekmények útján gazdagodó társaságok milyen pénzmosás gyanús műveletekkel és hova tüntették el a több mint 10 milliárd forint korrupciós pénzt, megnevezték a lehetséges gyanúsítottikat, ennek ellenére az ügyészség részéről nem történt meg a gyanúsítás. Ezek az ügyek nyilvánvalóan, ez a négy ügy, amit mondtam, nyilvánvalóan fogva voltak az ügyészség részéről, és valóban azért, mert ennek az ügynek, ennek a négy ügynek az eredője, az egy mentelmi jogot jelenleg is élvező, most országgyűlési képviselő, korábban pedig az Orbán kormánynak a nemzeti és fejlesztési minisztere volt, dr. Sesztán Miklós.
1: Hogyan kapcsolódik az ügyhöz a kormányfő által is nevükön nevezett Szivek Norbert, volt MNV vezérigazgató és Jelinek Dániel ingatlanvállalkozó?
3: Szivek Norbert az MNV vezérigazgatói székéből irányította azt a szervezetet, amely ezeket a korrupciós cselekményeket, és egyébként ezeken túlmutató egyéb korrupciós cselekményeket is megvalósított. Azt követően, hogy előállították a bűncselekmények útján szerzett pénzt, ezeket különböző gazdaságok, gazdasági társaságoknak kölcsönadták, tehát kiutalták, többek között Jelinek Dániel egyik cégének is, amiből a milliárdos vállalkozó 750 millió forintot magának elkönyvelt.
1: Hogyan jutottak?
3: Jelinek Dániel a korrupciós pénzből gazdagodott.
1: Hogyan jutottak egyébként ezek az ügyek a tudomására? Hogyan tudta ennyire beleásni magát ezekbe az ügyekbe, és mi mindennel szembesült itt menet közben?
3: Szeretném kiemelni, hogy ebben az ügyben nem én tettem a feljelentést, ez 2021-es ügy. Én 2017 óta foglalkozom azokkal az ügyekkel, amelyek kifejezetten Sesták Miklóshoz és Szivek Norberthez köthető bűncselekmények. Ahogy mondtam, ennek egy része ez a Volánbusz csoportot érintő ügy. Rengeteg információt, rengeteg háttérbeszélgetés alapján megszerzett egyéb tudásanyagot gyakorlatilag összefoglaltam, és ebből állt össze a teljes ügycsoportot érintő történeti eseménysor.
1: Amennyire lehet tudni, képbe került például a Volán vezér édesanyja ezekben az üzletekben vagy ügyletekben, vannak már azóta felszámolt cégek. Mennyire vannak olyan apró mozaikok, amelyek mondjuk megnehezítik a nyomozást, vagy eltolhatják ennek az idejét?
3: Én azt gondolom, hogy a nyomozást azt az ügyészség nehezítette, mint ahogy mondtam, a Nemzeti Nyomozóiroda munkatársai rendkívül precíz és professzionális nyomozást folytattak. Minden információ a rendelkezésükre áll ahhoz, hogy az érintetteknek a gyanúsítása az megtörténjen. Az ugye megtörtént 8 személynek múlt hét csütörtökön. Ma történtek egyéb nyomozati cselekmények, és azt gondolom, hogy mivel a nyomozóhatóság pontosan tudja, hogy a korrupciós pénznek az útja milyen módon, kik által és hol kötött ki, biztos vagyok benne, hogy a vagyonbiztosítási intézkedések is sikeresek lesznek.
1: A rendőrség azt írta, hogy az ügy teljes körű felderítése folytatódik, és további gyanúsítások várhatóak. Ön szerint kik lehetnek azok?
3: Szerteágazó az ügy, különböző, az elkövetőket tekintve különböző szinteken én még várok gyanúsításokat és őrizetbevételeket, és teljes magabiztossággal tudom mondani, hogy Sesták Miklóst ebben az ügyben meg fogják gyanúsítani.
1: Hát őt viszont védi a mentelmi joga.
3: Ez egy technikai kérdés jelen pillanatban, hogyha a nyomozóhatóság kezdeményezni fogja a mentelmi jognak a felfüggesztését, akkor erről a parlamentnek a mentelmi bizottsága dönteni fog.
0: Ismét bejegyzett egyház lett az Iványi Gábor által vezetett Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség, miután szeptember 7-én jogerőre emelkedett az ezt kimondó ítélet. A hatályos egyházi törvény értelmében a bejegyzett egyházaknak automatikusan jár az 1%-os adófelajánlások utáni kiegészítő állami támogatás is. Erről a témáról beszélgetett Bajai Zsófia kommunikációs vezetővel Tesári Nóra szerdai műsorunkban.
4: Ezt a státuszt, amelyet már ugye 2022-ben megkapta, de akkor az ügyészség ezt megtámadta. Mi volt a problémájuk?
5: Az akkori szabály szerint 5 év átlagában 4000 támogatót kell tudni felmutatni egy egyháznak, ahhoz, hogy bejegyzett legyen az 1%-os felajánlások alapján. Ugye nekünk, mivel 5 évünk erre nem volt, már az első évben több mint 10-szeres támogatottságot mutattunk fel, de ők akkor kitalálták, hogy meg kell lenni az 5 teljes naptári esztendőnek, és csak úgy érvényes, hiába mutatták a számok azt, hogy egyre följebb kerülünk a ranglétrán, már úgy értem, hogy a legtámogatottabb egyházak között voltunk most, és egészen a 3. helyig jutottunk. Meg kellett várni, míg a naptári évek is eltelnek az ő elképzeléseik szerint. És hiába volt 5 egymás követő évben adófelajánlás, még az sem volt elég, tehát még fél évet kellett várnunk.
4: Na most a gyakorlatban mit jelentett az önök számára, hogy képzeljük el, mit jelentett a működésükben az, hogy az ügyészség ugye megtámadta, és ez még nem léphetett jogerőre?
5: Hogy a legnagyobb probléma az volt, hogy a kiegészítő állami támogatástól estünk el. Ez összességében megközelíti a 2 milliárd forint mínuszt. Mert az 1%-os felajánlások után a bejegyzett egyházak között a végén az állam elosztja a maradékot, és a támogatottság arányában kapnak az egyházak még kiegészítést az 1%-os felajánlás mellé, és ettől estünk el. Tehát egy nagyon nagy összegű anyagi támogatástól estünk el azzal, hogy visszaminősítettek minket nyilvántartásba vett egyházzal.
4: És ez milyen következményekkel járt az egyházra nézve? Tehát egyáltalán a működésüket tekintve?
5: Hát ahogy a hallgatók tudják, az elmúlt években nem igazán jutottunk hozzá a normatív támogatásokhoz, tehát azonnal inkasszálódtak ezek a pénzek, és egyedül a civil támogatás adta az anyagi alapját a működésnek, meg az 1%-os felajánlás. Tehát amikor mi az 1%-os felajánlásokat megkaptuk, akkor visszamenőleg kellett rengeteg mindent kifizetni, és alig maradt bármi tartalékunk, tehát ezt az összeget is kurtította ez az intézkedés, tehát folyamatos pénzügyi nehézségeink voltak, és ezek mélyültek ennek a pénznek a hiányában.
4: Most viszont jogerős a döntés. Mit jelent ez a MET számára? Mi változik most?
5: Hát amiről itt beszélünk, hogy most már garantáltan meg kell kapnunk az állami kiegészítést, ami mivel a felajánlók száma iszonyan magas lett, 50 ezerrel több, mint az elmúlt évben, jelentős összeg lesz. Uh-huh. Úgyhogy ez mindenképpen egy nagy plusz, és a másik, ami igazi célunk, hogy bevett egyházzá váljunk, ennek a definíciójának már megfelelünk, mert hogy az a definíció, hogy a bevett egyház egy olyan bejegyzett egyház, amivel az állam megállapodást köt. Tehát mi állunk elébe, és a bevett státusz nagyjából egyenértékű azzal, amit 2011 előtt birtokoltunk. Uh-huh. Ez a MET célja, hogy ezt az eredeti státuszt visszakaphassa. Ezért dolgozunk most.
4: Tehát csak hogy világos legyen mindenkinek, tehát hogy most bejegyzett egyház lett, de a bevett státuszt szeretnék elérni akkor ezek szerint.
5: Igen.
4: Egyébként... Igen?
5: Tehát a törvény az első három fokozathoz ad kritériumokat, tehát hogy ki lehet vallási egyesület, nyilvántartásba vett egyház, vagy bejegyzett egyház, de a bevett egyháznak egyedüli definíciója a megállapodás a aktuális kormánnyal. Tehát, hogy
4: na, ezzel
5: már
4: mi
5: nem
4: van?
5: Tudunk más tenni. Várjuk nagyon, hogy megkezdődjenek erről a tárgyalások.
4: Tehát még nem zajlottak.
5: Többször még érdemi választ nem kaptunk.
4: Uh-huh. Na most arról szerintem nagyon sokan kíváncsiak, hogy azzal, hogy az egyház helyzete most javul valamennyire, milyen tevékenységekre tudnak jobban koncentrálni? Tehát a működésükbe egy picit így avasson be bennünket.
5: Hát ha beérkezik ez az 1%-os összeg, mert hogy most még azért csak az alapnormatívákat kapjuk, tehát most így éppen hogy működünk, de ebből az összegből egyrészt újra tudjuk tervezni, vissza tudjuk venni az intézményeinket, tehát lesz arra lehetőség, hogy újra fenntartásban vegyünk például idős otthonokat, hogy az iskolák indításához legyen elég tőkénk, de hát ezt ugye csak január végén kapjuk meg a nagy összeget, ezt szeretném hangsúlyozni, maga a bejegyzett státusz ezt nem befolyásolja. Uh-huh. És amúgy az 1% további részéről pedig azt a kölcsönt törlesztenénk, amivel minden adótartozásunkat visszafizettünk már. Uh-huh.
4: Na épp ezt szerettem volna most tisztába tenni, hogy ugye egy 2 milliárd 17 ezer forint támogatáshoz jutottak a NAV tájékoztatása szerint az 1%-okból. Most ebből ezeket a jelentős tartozásokat, amiket felhalmoztak, azokat is befizetik? Mert lehetett arról hallani, hogy az alkalmazottaik után nem fizettek éveken keresztül társadalombiztosítási járulékot például.
5: Előfordult ilyen, de pár hónappal ezelőtt egy nagyon nagy vonalú támogató több milliárd forintnyi tartozást rendezett, illetve ennek a fedezetét biztosította. Tehát nincs jelenleg nyilvántartott adótartozása a MET-nek és az a működő intézményeinek. Nincs most ezzel dolog, viszont ezt a kölcsönt bár úgy adták, hogy nem muszáj visszafizetni, mi szeretnénk törleszteni, tehát ebből az 1%-ból ennek a törlesztését megkezdjük az adományozó felé.
4: Ugyanakkor szó volt arról is a hírekben, tehát hogy jelenleg is nyomozás folyik a gazdasági vezetőjük ellen.
5: Igen, ez egy aktív nyomozás, de vádemelés most már lassan 2,5 éve nem történt, ha jól számolom. Tehát ez az ügy áll. Az, amire ez a nyomozás irányult, az az adósság már meg lett térítve, nem tudjuk, hogy ez az ügy hova fut ki, és erről nem is tudok nyilatkozni. Értem. A folyamatban lévő nyomozás volt ebben.
4: Nem is olyan régen a tanév kezdetén beszélgettünk itt a nap témájában annak az örömteli hírnek az apropóján, hogy újra nyithatott a Wesley Kincsei iskola. Hogy indult a tanév?
5: Nagyon boldog mindenki, a szülők is, a gyerekek is, és a pedagógusok is. Azt hiszem, hogy ez egy ilyen nagyon örömteli újrakezdés volt, és a szülők megnyugodtak, hogy igen, jó helyen vannak a gyerekek, a pedagógusok nagyon lelkesek, úgyhogy ez egy örömteli együttműködés most. A híreim szerint a gyerekek szeretnek ott lenni, szívesen jönnek, és formálódik a közösség 10 tanulóval. Az első osztályon indult.
4: A korábbi beszélgetésünkben említette, hogy jóval nagyobb érdeklődés lett volna, illetve hát az iskola bezárásakor nagyon sok gyereket érintett az, hogy a szeretett oktatási intézményüktől el kellett válniuk. Összesen hány gyerek talált, vagy hány gyereknek találtak a szülei más megoldást?
5: Azok közül, akik a bezárás
4: igen,
5: után elmentek?
4: Igen.
5: Hát valamilyen megoldás mindenkinek kellett, hiszen tankötelesek a gyerekek, de ilyen integrált intézményt nem nagyon találtak akkor. Viszont most van egy nagyon hosszú előjegyzési listánk, tehát már bejelentkeztek a felsőbb évfolyamokra nagyon sokan, úgyhogy ennek arányában, tehát ahány osztályt el tudunk indítani, ezt a következő tanévben megtesszük felmenő rendszerben, tehát most már nagyon sokan jönnének.
4: És mitől függ, hogy hány osztályt tudnak majd elindítani?
5: A gyerek létszámtól, tehát hogyha megvan az adott évfolyamnak a minimális létszám, akkor az osztály el fog indulni.
4: Most ugye nagyon sok esetben speciális vagy sajátos nevelési igényű gyerekekről volt szó. Hozzájuk azért nyilvánvalóan a megfelelő pedagógiai képzettséggel rendelkező szakemberek is kellenek. Most azt mondja, hogy ahányan jelentkeznek, ehhez igazítják a szakembergárda, mennyire állhat készen erre?
5: Hát akkor bővülni fog. Többen jöttek volna most is tanítani, csak annyira késő jött meg az engedély, hogy nem tudtuk őket más szerződtetni, mert el kellett, hogy máshol kezdjék a munkát, tehát most is megvan a gyógypedagógusunk, a gyógypedagógiai asszisztensünk, és nyilván a létszám bővülésével a tanári kar is egyenes arányban bővül, de sok pedagógus is jelentkezett önként, nem is hirdettük meg. Tehát egészen biztos vagyok benne, hogy meg lesz a megfelelő szakemberi háttér, anélkül nem is indítanánk el.
4: Az országban oktatási tevékenységgel hány intézményük foglalkozik jelen esetben?
5: 2 vidéki iskolánk van, Dunaújvárosban egy művészeti iskola, és Orosházán egy mentális kihívással élő gyerekeknek működő iskolánk, ami óvodától a szakvizsgáig oktatja őket.
4: De hát ennél jóval több volt.
5: Ja, hát Budapesten pedig van egy felső oktatási, a Wedli János lelkészképző főiskola rengeteg szakkal és karral. Úgyhogy az is egy oktatási, csak az felső oktatási intézmény.
0: Áprilisban a magyarok Európát és a demokráciát választották, és visszahozták Magyarországot oda, ahova tartozik, az Európai Unió szívébe, mondta az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén arról is beszélt, hogy az Európai Unió társult tagságot ajánlanak Kanadának. Szerdai adásunkban ezt a témát is körbejártuk. Tesszári Nóra vendége, Pap Roland, a Kossuth Rádió munkatársa volt.
4: Miért emelte ki Magyarországot? Miért beszélt külön rólunk?
6: Ursula von der Leyen egy olyan helyzetben vagy kontextusban beszélt Magyarországról, amikor azt mondta, hogy az Európa ellenes erők előre törnek több helyen, több országban, de lám-lám vannak olyan helyek, például Magyarország, ahol ez a trend megfordítható volt. Úgyhogy ebből a szempontból ő gyakorlatilag egy jó példaként hozta fel Magyarországot, nyilvánvalóan az ő értelmezésében, ugye ő az Európai Néppártnak a tagja, ahogy a Tisza párt is, tehát az ő politikai szövetségese volt az, aki nyert egy választást, és ő úgy keretezte, hogy a Fidesz viszont egy Európa ellenes erő volt, akit hát legyőztek.
4: De még sok munka van előttünk, tette hozzá Ursula von der Leyen még ennek a gondolatmenetnek a végén. Mire utalhatott ez?
6: Természetesen sok munka van. Az egyik, amire utalhatott, az nyilvánvalóan az EU-s pénzek hazahozatala, amit egyébként korábban az Európai Bizottság az előző magyar kormánynak, tehát Orbán Viktornak is oda akart adni, és voltak bizonyos feltételek, amiket az előző kormány nem teljesített. A Tisza párt választási ígérete az volt, hogy ezeket minél gyorsabban teljesíti, és egyelőre elég jól halad, ugyanis nagyon sok elvárást már teljesített, azokat a feltételeket, amik alapján érkezhetnek Magyarországra olyan források, amiket egyébként is Magyarországnak szántak.
4: Nem meglepő, hogy természetesen a magyar politikusok reagáltak mindenre. Te hogy értékeled a hozzászólásokat, illetve a reakciókat?
6: Nagy meglepetés nem érhet senkit, azt hiszem, aki ezeket a reakciókat figyeli. Dajs Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője például azt mondta, hogy a Tisza kormány egy paktumot kötött Brüsszellel, illetve hogy most hallgat az Európai Bizottság, amikor éppen egy alkotmányos pucs folyik szerinte ma Magyarországon. Lakos Eszter, ő a Tisza pártnak az EP képviselője, ő pedig alapvetően üdvözölte ezt az említést, és felidézte azt, hogy ők teljesítik a választási ígéretüket, hiszen érkezhetnek az EU-s források.
4: Azt gondolom, hogy a kívülállók leginkább arra figyelhetnek föl, hogy Kanadának társultagságot ajánlott Ursula von der Leyen. Ez mit jelent? Mi ez a társultagság? Elsőként ajánlanák fel, de egyáltalán mit jelent ez?
6: Azt hiszem, hogy ezt senki nem tudja jelenleg, ugyanis ilyen még nincs. Az EU-nak vannak szoros kapcsolatai, például Norvégiával, vagy ugye az Egyesült Királyság, aki korábban tagja volt az EU-nak, de hogy egy társultagság mit jelenthetne, azt nem tudjuk, nyilván valamilyen szorosabb együttműködést. Kérdés, hogy ebben mi fog megvalósulni. Ugye ez nem csak az Európai Bizottságon múlik, hanem a tagállamokon is, tehát azt is látni kell majd, hogy a többi ország mit szeretne, mennyire közeli kapcsolatot, vagy hogyan szeretnének. És hát amiért fontos Kanada, nekünk is, és Kanadának is fontosak vagyunk, az igazából az Egyesült Államok. Bár von der Leyen elmondta a beszédében, hogy ez szó sincs arról, hogy valaki ellen szólna ez a közeledés, de valójában azért azt pontosan lehet tudni, hogy azért, mert Donald Trump elnöksége alatt elromlott Kanada és az USA viszonya, ugye ők szomszédos országok, a gazdaságuk teljesen össze van kötve, nagyon szoros kapcsolatuk van. Ha az USA nincs, akkor a Kanada keres valaki mást, és talán az EU lehet egy ilyen szerintük.
4: De miért éppen Kanada az Európai Unió szempontjából?
6: Azért sok hasonlóság van Kanada és az EU között. A vezetők, a kanadai miniszterelnök Mark Carney és Ursula von der Leyen is hangsúlyozzák, hogy a közös értékeink, a demokrácia, a jogállamiság, Kanada is NATO tag, tehát egy védelmi együttműködés már most is van, és akkor az olyan hát földhöz ragadtabb dolgokról is lehet beszélni, mint hogy például a Kanadában a bányászat nagyon fontos, ezek a különféle ritka földfémek, ami nagyon kevés helyen elérhető, Kanadában rengeteg ilyen van, úgyhogy ebből a szempontból jó lehet Kanadának és az EU-nak a közeledése, és hát már sok dologban van együttműködés, úgyhogy ezeket szeretnék tovább mélyíteni.
4: Arra van tippet, hogy nekünk egyszerű földi halandóknak ez miben lehet jó, hogyha ez tényleg így alakul?
6: Meglátjuk, ugyanis az ilyen kereskedelmi tárgyalások sok évet vesznek igénybe, nagyon bonyolultak, részletesek, lehetnek belőle kilógó dolgok. Nyilván, hogyha mondjuk lesz egy olyan beszállítója az EU-nak, például bizonyos ritka földfémekből, ami stabilabb, és mondjuk nem a kínaiak, akkor az lehet, hogy jól jön bizonyos iparnak, de hogy a mindennapokban szerintem túl sok kanadai embert nem fogunk látni az utcákon.
4: De hát bízunk benne, hogy ez valami meglepően jót fog hozni. A Kínával szembeni kereskedelmi hiányunk jelenleg napi 1 milliárd euró, túlt csordult a pohár, egyesek szerint közeledik a második Kína sok, hangzott el ebben a beszédben. Te hogy értékeled mindazt, amit Kínával kapcsolatban mondott Ursula von der Leyen?
6: Kínával kapcsolatban ez az 1 milliárd dollár, ez nem csak azért érdekes, mert hogy egy nagy szám, tehát nagyon sok dolgot importálunk Kínából, persze ez fontos, de ami talán még fontosabb, és ami új ahhoz képest, hogy mondjuk mi volt néhány évvel ezelőtt, hogy mit, és mire van szüksége Európának Kínából. És most azt látjuk, hogy nem csak az olcsó kínai gagyi, ami ugye régen a kínai szinonimája volt, hanem a legfejlettebb eszközök, az elektromos autóktól kezdve, az űrtechnológián, a csipeken át, mindenfelé területen Kína nagyon előre tört, és kiszorítja az európai ipart. Tehát most már nem csak az van, hogy mi a gagyit megveszük Kínából, és mi oda exportáljuk a mi értékes termékeinket, hanem már versenyeznek, és gyárakat zárnak be azért Európában, mert a kínaiak egyébként nyilván az ő állami támogatásukkal is, de olcsóbb termékeket tudnak és jó minőségben előállítani. Hogy az EU ezzel mit tud kezdeni, az egy nehéz kérdés, ugyanis a különböző tagországoknak teljesen más hozzáállása van azzal kapcsolatban, hogy keményen lépjünk föl, vagy sokkal inkább szövetséges számunkra Kína, úgyhogy ezt még meglátjuk, hogy ebből mi fog alakulni.
4: Ha már Kínát említettük, és akkor a gazdaságot, milyen gazdasági prioritások szerepeltek a beszédben?
6: Amit újra kiemelt von der Leyen elnök, az a versenyképességnek a javítása. Ugye az elmúlt években több olyan csomagot is elindított, ami azt jelenti, hogy egyszerűsítsék a különböző cégek terheit. Ez gyakorlatilag mindenki szerint egy jó irány, nagyon sokan azt mondják, hogy fontos, bár kérdés, hogy miből veszünk el. Ebben az irányban haladna tovább a bizottság, ugyanakkor oda szúrt igazándiból von der Leyen, hogy ez nem csak rajtuk múlik, hanem hogy a tagállamok az egyes országoknak is, saját maguknak is nagyon komoly olyan bürokratikus akadályokat tesznek a cégek elé, ami miatt nem versenyképesek az európai cégek.
0: 20 éve, 2006. szeptember 17-én hozták nyilvánosságra az ősződi beszédet, amelyben az akkori miniszterelnök Gyurcsány Ferenc elismerte, hogy hazugságokkal nyerték meg a 2006-os országgyűlési választást. Erről az elhíresült beszédről szólt csütörtöki adásunk. Tater Tíme a vendégei, Horn Gábor a Republikon Intézet vezetője, és Molnár Péter szociológus, az IDEA Intézet operatív igazgatója voltak.
1: Ugye sokan védelmükbe vették annak idején Gyurcsány Ferencet, hogy tulajdonképpen ő őszinte volt, és hogy ez egy kommunikációs ballépés, egyszerűen csak rossz kifejezéseket használt, túl őszinte volt, túl erős szavakat használt. Mennyire tudnak ezzel egyetérteni?
7: Ugye itt két dolog van, mert én az ősződi beszéd időpontját, ugye ez június, és te pedig itt a szeptember 17-e, ugye én arról másképp tudtam, mert akkor engem fölhívtak, engem is Lendva Ildikó tömegesen, hogy mit szólok hozzá, tehát akkor én is egy ilyen, emlékszem, szombat kora délután volt talán, vagy vasárnap, tehát egy ilyen idétlen időpont, amikor ugyanez a rádió lehozta ezt a beszédnek a részleteit. Én ugye hétvégeken egy napot szoktam volt annak idején aludni, és ez volt, amikor én kicsit kipihenem magam, és hát ki is szoktak kapcsolni a telefonom, és a gyereke, egyik gyerek szólt, hogy most nem a mobiltelefonomon, hanem a rendes telefonomon keresnek, mert akkora üldöztek, hogy valamit mi is mondjunk már, mint az SZDSZ-ről. Tehát én a beszédet addigra már ismertem, mert megkaptam, hogy olvassam el, és én ezt elnézést mindenkitől egy rossz beszédnek gondoltam. Nem azért, mert káromkodás volt benne, engem ez nem zavar. Azt gondolom, hogy különösen az embernek a saját családjában, hiszen azért itt az MSZP frakciója előtt, nem a nagy nyilvánosság előtt szólt ez a beszéd, lehet akár indulatosan, csúnyán is beszélni. Hanem inkább azért, mert ez egy tartalmatlan beszéd volt. Tehát pont arról nem szólt, amiről szólnak, na jó, jó, de mi van, mi lesz? Tehát lehet őszintéskedni, lehet azt mondani, hogy elrontottuk, most finoman fogalmazok, és hogy átvertünk mindenkit, amiről mi nem tudtunk, hát nekem mondjuk ez új jelen volt akkor, egyébként Lendva Ildikónak is sokat beszéltünk erről aztán utána, tehát az MSZP frakciónak is, meg számunkra is új jelen volt, hogy itt nem csak a magyar nép, hanem mi is átlettünk erre, de minden esetre ez az eleme, hogy mondjam, lehet egy őszintesség, egy igazságbeszédnek mondani, de egyébként meg egyáltalán nem szólt arról, hogy jó, jó, de akkor mi lesz most? Tehát ami a leglényegesebb lett volna egy ilyen induláskor egy új kormánynál, jó, jó, mit fogunk csinálni? Tehát én ezt a beszédet, hogy mondjam, a kommunikációs szempontból érteni vélem az elmondásának okait, ugye föl kell rázni az egyébként nem ezt akaró MSZP frakció, de tartalmában én egy üres halmaznak gondolom, és egyáltalán nem volt róla jó véleményem, nem nagyon értettem, hogy az én kollégáim, MSZP-s kollégáim miért olyan nagyon lelkesek ettől, amikor én ezt elolvastam. Ez egyébként azt is jelenti, hogy ez a beszéd azért már előtte is önálló életet él, tehát ha hozzám elkerült még június táján, akkor gondolom másokhoz is elkerülhetett. Egyáltalán biztos, hogy az összeesküvés elméletek itt az igazak, hogy ki, mikor, merre, meddig. Közkézen forgott ez a beszéd bárhol, bárkitől, én nem voltam, bárkitől elkerülhetett bárhova.
1: Péter, őszinteség, rossz szóhasználat?
8: Hát én azon gondolkoztam közben, mint közben Gábort hallgattam, hogy egyrészt, hogy egyetértettem, amit mondott, másrészt pedig, hogy az, hogy ez jó beszéd vagy sem, azt már onnantól nem lehetett eldönteni, hogy kikerült abból a közegből, ahova ez készült. Tehát, hogy elvileg ez egy, ahogy Gábor is mondta, a frakciónak belülre készült egy ilyen lelkesítő, csapatépítő, felrázó beszédnek, és ugye nem ez történt vele, hanem kikerült a teljes nyilvánosság elé, olyan emberek elé, akik nem a kormány hívei, nem az MSZP hívei, meg nem is az SZDSZ hívei voltak, és innentől kezdve az a beszéd már működni nem tudott, és tehát így a nagy nyilvánosság számára az a beszéd teljesen használhatatlan volt, és az, hogy befelé, mint csapatépítő beszéd működött volna, vagy sem, az pedig ugye az események elsodorták, és soha nem dőlhetett már el.
1: Mennyire lehet olyan üzenete így visszanézve arra a beszédre, hogy őszinteséggel nem lehet választást nyerni?
7: Hát én nem hiszem, hogy ez erről szól. Tehát szerintem én ugyan öreg politikus is voltam hosszú ideig. Szerintem az őszintesség nem akadály, nem szükséges, de elégséges feltétel. Tehát nem lehet hazugságokkal is választást nyerni, de szerintem lehet őszintességgel. Tehát nem gondolom azt, hogy bekódolt a politikába a hazugság. Azt gondolom, hogy ugyanakkor a nagyot mondani lehet, egyértelműen világos és biztosan kiderülő hazugságokat nem érdemes, mert rádől az emberre. Tehát azért itt ennek vannak korlátai. Tehát az, hogy valaki azt mondja, hogy nagyon jó lesz nektek, ha mi jövünk, ez nem ugyanaz, mint azt mondja, hogy 4% lesz a hiány, ami 10, és ő ezt tudja. Tehát azért ezek különböző dolgok. Tehát a nagyotmondás szerintem megengedett a politikában, de én szerintem az igazsággal nincs baj, tehát lehet azzal választásokat nyerni.
1: Molnár Péter.
8: Szerintem még azt tenném ehhez hozzá, hogy talán az is az derült ott ki abban a pillanatban egy kicsit erősebben a korábbiaknál, hogy az, hogy a politikusnak a különböző szerepei, amit belül hoz, vagy amit a rajongói előtt hoz, vagy amit mondjuk a televízióban hoz, hogy ezek mennyire különíthetőek el egymástól. Én szerintem ott az derült ki, hogy a nyilvánosság átalakulása következtében nem. Ezt nem lehet megcsinálni, tehát nincs már olyan, hogy én valamit csak belülre akarok mondani, politikusnak mindig kell számolni azzal, hogy gyakorlatilag minden pillanatban mindenki ezt szól. Tehát én nem is azt mondanám, hogy őszintességgel nem lehet választást nyerni, vagy hazugsággal lehet, hanem inkább azt, hogy következetlenséggel, vagy inkoherenciával nem lehet. Tehát, hogy egyszer ezt mondom, egyszer ezt mutatom, egyszer azt, és ez kiderül, hát az megmutatta, hogy ez így nem működik.
1: Arra talán Horn Gábor jobban tud válaszolni, hogy Lendva Ildikó a Felkerülőben arra is kitért, hogy ezt a beszédet, miután ez egy olyan témát és egy olyan tanácskozást indított el, hogy nem igazán tudták már annyira komolyan venni, mert hogy sokkal erősebb és sokkal nehezebb beszélgetések követték, ugye itt a költségvetési hiányból kiindulva, és hogy nem is tulajdonítottak neki nagy jelentőséget. Valóban?
7: Azt hiszem, hogy igen, ugye Gyurcsány aznap két beszédet mondott el, nem csak hogy hármat, ugye egyet nálunk, ez délelőtt, utána megpróbálta normálisan levezényelni, elmondani az MSZP frakciónak, hogy mi lesz, akik fölháborodtak, hogy ez ne legyen. Tehát a megszorításuk, a nehézség, és akkor utána szünet volt, ahogy utána ezt rekonstruáltuk már, és akkor jött, ugye a szünet után jött egy második beszéd, ez az a bizonyos indulatos fűzérek, ami arról szólt, hogy hát akkor most már tényleg szedjétek össze magatokat, másképp lehet és kell ezt csinálni. Tehát ez egy ilyen dramatizált történet volt, belül ennek meg volt a maga története. Tényleg az volt, hogy utána mi nekünk ugye kellett tovább menni. Tehát ott volt egy helyzet, ez valamilyen módon, ugye volt egy elképzelésünk, a két pártnak elég különböző elképzelése, ugye mi szerettünk volna egy nagyszabású egészségügyi reformot, egy nagyon jelentős oktatási reformot, egy gazdasági egyensúly teremtési folyamatot. Ezekben komoly vitáink voltak, tehát mi erre koncentráltunk. Tehát nem állt meg az élet. Ami gyanús volt egyébként már nyár elejétől, tehát tulajdonképpen július táján, hogy a Fidesz nagyon sokszor mondta ezt el, hogy nem lehet hazugságra politikát építeni. Egy darabig értetlenül álltunk, hogy mi, hogy kerül ez ide most, és miről folyik ez? Utólag persze könnyű már ezt mondani, hogy valószínűleg ez a szöveg már ott lehetett náluk valamikor a nyár közepén, eleje táján, és építkeztek arra, hogy ez a választások előtt, tehát most az önkormányzati választásokról beszélek ősszel időben, mert ugye ez a októberben voltak a választások, a szeptember közepe az a legjobb, mert akkor van idő még ugye ezt felépíteni, kerüljön ki. Tehát az ütemezés alapján már akkor is azért nekünk, vagy augusztus végére már komoly gyanúk volt arra, hogy valami, hogy kint lehet ez a szöveg, mert nem lehetett érteni egyébként a fideszes kommunikációt, de belül a kormányzati munkában, a frakciók munkájában, a kormányzó frakció munkájában nem lehetett érezni azt, hogy nem, számunkra nem volt ennek különösebb jelentősége.
0: Ezek voltak tehát az elmúlt napok témái. Ha kíváncsiak a teljes műsorokra, azok visszahallgathatóak a mediaclick.hu internetes oldalon. Az elmúlt szűk egy óra szerkesztő műsorvezetőjeként búcsúzom. Hegedűs Katalint hallották. Rövidesen 19 órakor a legfrissebb hírekkel folytatjuk itt a Kossuth Rádióban. Találkozzunk jövő héten is. Viszont hallásra!

0: 19 óra. Jó estét kívánok! A Kossuth Rádióban most hírek következnek. A szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Polyák Adrien. Elengedhetik a szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak. Alvázra ragasztott kézigránáttal autózott egy magyar férfi. Még egy napig tart a nyáriasan meleg idő. Elengedhetik a településeknek az idei szolidaritási adó egy részét, és átvilágítják a megyei önkormányzatokat. A többi között erről beszélt a miniszterelnök Pécsen, országjárásának második állomásán. Magyar Péter kijelentette, nem akarják megszüntetni a megyéket, de a megyei közgyűlések szerepét felülvizsgálják, mert azok szerinte az elmúlt években a megyeházára és a politikai túlélőkre költötték költségvetésük 60%-át. A kormányfő megemlítette október 23-át is, amikor, mint fogalmazott, Magyarország és a világ az 1956-os szabadságharc és forradalom hőseire fog emlékezni. Magyar Péter szerint Mészáros Lőrincék rosszul mérik fel a helyzetet, amikor jogászokkal fenyegetőznek az autópálya koncesszió ügyében. A kormány tegnap jelentette be, hogy megszünteti az előző kabinet által 2022-ben több mint 23 ezer milliárd forintért kötött 35 évre szóló szerződést a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT-vel. A Mészáros Lőrinc és Szillászó égköreibe tartozó cég közölte, hivatalos értesítést vár a kormányzati bejelentésről, azután alakítja ki álláspontját. Szigorú biztonsági intézkedések mellett megnyílt a világ legismertebb sörfesztiválja, a müncheni Oktoberfest. A következő két hétben több mint 6 millió látogatót várnak a bajor nagyvárosba. Az első hordót a hagyományoknak megfelelően a polgármester csapolta meg, aki az első korsó sörrel a tartományi miniszterelnököt kínálta meg. Idén átlagosan 15 euróba kerül egy liter sör. Az Oktoberfesten több száz rendőr járőrözik, és a látogatók csomagjait átnézik. Szélső jobboldali tüntetők csaptak össze a rohamrendőrökkel Hágában. A több száz fős csoport antiszemita jelszavakat skandálva vonult végig a városon, jól lehet a hatóságok nem engedélyezték a megmozdulást. Az oszlatásukra kiérkező rendőröket pirotechnikai és más eszközökkel dobálták meg, válaszul a rendfenntartók vízágyút is bevetettek ellenük, és több embert előállítottak. Az Alvázra rögzített kézigránátokkal akarta átlépni a bosnyák-horvát határt egy magyar férfi. A rendőrök és a vámosok ellenőrzés közben figyeltek fel az autó aljára erősített csomagra, amelyből két M75 típusú kézigránát került elő. A 25 éves férfit a horvát hatóságok őrizetbe vették és büntető feljelentést tettek ellene. A jövő héten forgalomkorlátozásra, lassabb haladásra kell számítani Pécs és Orfű között, mert kivágják a közlekedésre veszélyes fákat. Hétfőtől péntekig a Pécs és Remeterét közötti szakaszon dolgoznak a szakemberek, a munkálatok idejére a közúttal párhuzamos kerékpárutat teljesen lezárják. A gyalogosoktól, túrázóktól azt kérik, hogy biztonsági okokból kerüljék el az érintett területeket. Még egy napig tart a nyáriasan meleg idő, holnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. Északon, északkeleten megélénkül a szél. Éjszaka általában 9-15, napközben 25-30 fok várható. Híradással legközelebb 20 órakor jelentkezünk.
1: Műsorajánló.
2: Keresztkérdések. Vallás, hit, élet.
3: Elitképzés zajlik az egyházi iskolában. Szegregálnak ezek az intézmények? Milyen értékei lehetnek a keresztény oktatásnak? Mit mondanak erről az oktatási szakemberek?
4: Az egyházi iskola ma Magyarországon nem elit. Ez egy hamis kép.
5: Az összes szereplő racionálisan játszik, de a kimenete mégis az, hogy elveszítjük a roma gyerekeket.
6: Megjelenik egy egyházi iskola, akkor észrevehető, hogy egy szelekciót indít el.
3: Erről beszélgettünk meghívott vendégeimmel, Rubovszki Ritával, Neumann Eszterrel és Rafael Zsolt oktatási szakértőkkel.
2: Keresztkérdések. Vasárnap reggel 8 órától a Kossuth Rádióban.
7: Kilép a nagy elődök Fischer Anni és Liszt Ferenc nyomdokába. Liszt Ferenc nemzetközi zongora verseny. Élőben kapcsoljuk a Pécsi Kodály Központot szeptember 20-án 17 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak.
2: Dupla szóda. Válogatás a hét adásaiból.

0: A kulturális örökség hétvégéje. Meghirdette új évadát a Víg Színház és Reformkori Fesztivál Balatonfüreden. A dupla szóda adásában felidézzük a hét legfontosabb kulturális eseményeit, válogatva korábbi riportjaink közül. Jó napot kívánok, a szerkesztő Felszegi Csaba, én Nánási Anikó vagyok. Műsorunkban szó lesz még arról is, hogy Rés a kommunizmus falán címmel vetítik a Queen együttes budapesti turnéjáról szóló digitalizált filmet az Uránia moziban. Gécé János dekollázsait nézhetjük meg a Nemzeti Múzeum Villa Romana Baláca kiállító helyén, valamint Takuya, az egyetlen Európában élő és alkotó japán szóló taiko művész koncertje Veszprémben. Elsőként a kulturális örökség hétvégéje apropóján vendégünkkel, Csorba László történésszel, a Budapesti Történeti Múzeum igazgatójával beszélgettem. Szeptember 19-én és 20-án ismét megnyílnak az ország kulturális örökségének különleges helyszínei, kastélyok, templomok, tájházak és múzeumok várják az érdeklődőket ingyenesen. Stúdió vendégünk Csorba László, történész, a BTM Bármúzeum főigazgatója. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Ha azt mondom fal, akkor szerintem a bezártság vagy az elválasztás Európának ezen a részén, mondjuk a berlini fal vagy a határkerítések jutnak először eszünkbe. Önnek viszont bizonyára sokkal szebb gondolatai is vannak a falakról, hiszen a pesti városfal kutatója is olyan lelkesedéssel tud beszélni egy darab tégláról is, nemhogy egy egész falról. Szóval mitől izgalmas például a pesti városfal?
1: Hát kutató talán nem vagyok, mert én nem vagyok középkorász, de a jelentőségét a falnak azt persze könnyen felismerem történészként, mert nekem egy más vonal is eszembe jut, mert amikor Rómába dolgoztam, akkor ott a híres Hadrianuszi városfal, a körbeveszik a várost. És van egy külön fal múzeum, tehát lenyűgöző, annyira zseniális fal, annyira fontos, hogy külön múzeumot szenteltek.
0: Szóval látszólag egy darab, vagy sok darab tégla, és mennyi mindent tud mesélni?
1: Nagyon
0: sok. A mi falunk az miről mesél?
1: A mi falunk is egyrészt metaforikusan, ugyanúgy, tehát egyfelől elválaszt, tehát kizár dolgokat, de másfelől véd, óv, ugye bizony a közösség számára támasztékot ad. A középkor hadművé ennek rendkívül fontos szerepe volt, de valamiképpen a város szövetébe is beépült, hiszen tudjuk, hogy később, amikor már kevésbé volt fontos az eredeti katonai funkció, ráépültek a házak.
0: Tehát nem is látszik ma már, vagy csak kis egy része, kicsi
1: igen. Tehát ahol a mi kiállításunk van, ez a Verespáni utca és a Bássó utca sarka, és ott van egy bájos kis tárlat, mindenkinek nagyon ajánlom, ott egy nagy szabadtéri rész is látható, de odébb is, hogyha a múzeum körúton megyünk tovább, és időnként be lehet menni a házak belső udvarára, akkor ott felbukkan a fal, amelyre belülről és kívülről is ráépültek a házak. Ez külön építészeti szenzáció.
0: Igen, tehát a Pest a falon belül című régészeti kiállítás már látható jó így ideje, van. De most a kulturális örökség hétvégéjén lesznek külön tárlatvezetések?
1: Igen, igen, igen, mivel ez pontosan olyasfajta tükörcserép, amiből az egész város története megérthető. Tehát el lehet mondani, ahogyan a hadrianuszi városfal a nagy római birodalomról szól, úgy szól a pesti városfal a középkori Pestről, annak műemlékéről, és arról, hogy ez hogyan volt az a mag, ami azután majd a nagy, gyönyörű budapesti városfejlődésnek a kiindulási pontja volt.
0: Egyébként rendszeresen szoktak szervezni szabadtéri sétákat, és ez megy még, ugye a falatnyi falak
1: című séta. Természetesen így van, pontosan így van. Nem csak a többi falrészeteket is mutatjuk itt, hanem pont ezt a gondolatot, mert ez sok oldalról, sokféleképpen lehet körbejárni, hiszen van ennek építészet történeti, de van, hogyha templomfalakra, akkor kultikus történeti oldala, tehát többféle oldalról, sokféleképpen körbejárható, hogy belelássunk a középkori életnek ebbe a szeglet.

0: Szabót kérdezte arról, milyen bemutatókkal, energiákkal és tervekkel vág neki a társulat a most induló új évadnak.
1: Úgy fogalmazott, hogy szociálisan érzékeny évadra számíthatnak a nézők.
2: Nem lenne szép tőlem, ha azt állítanám, hogy így terveztük, de az nyilvánvaló, hogy tudat alatt úgy néz ki, hogy bennünk volt, mert közben mégsem tűnik véletlennek, de valóban, ahogy haladtunk előre az évad összeállításánál, és hogy meg most is, amikor készültem erre, éreztem, hogy igen, van egy vezérfonál, ami végighúzódik az évadon. Olyan produkciók születnek, akár a 4-6 Ifja Vinyánszky Atali rendezésében, ahol egy pesti kocsma térben játszódik az egész, az oda betérők, azonnal elmenők, hozzák be a bajaikat, fájdalmaikat. Párhuzamosan a Pesti Színházban, az októberi bemutatónkban Arthur Miller Két hétfő emléke című darabjában, ahol maga az Arthur Miller is ugye megélte ezt egy autószerelő műhelyben, ő maga is ott dolgozott, és lírai realizmussal ír róluk, nyilván nagyon szeretettel és empátiával. Nyilván, mert az emberben dű is van, hogy a világ itt szétnyílik ez az olló, és mindenféle hatalmas játszmák zajlanak, és közben nem esik szó azokról, akik közben valójában fenntartják a mindennapi melójukkal ezeket a rendszereket. De amikor a Bohém Élet Valló Péter rendezése, azt mondjuk, hogy fiatalok milyen helyzetben vannak, hogyan próbálják megőrizni a kedélyüket, miközben egzisztenciálisan olyan helyzetben vannak, hogy egyáltalán semmi nem indokolja, hogy jó kedélyűek legyenek. És itt nem tud az ember nem arra gondolni, hogyha ma egy fiatal neki ródul az életnek, mennyi esélye van, ha nincsenek tehetős szülei, hogy lakáshoz jusson, vagy csak a legegyszerűbb kérdést feltegyem. De akár Woody Allen Gödösdégezzel rendezésében a Kék Jázmin. Woody Allen is indulattal írta meg, amit megírt, hogy egy konkrét történet, amit Géza el is mesélt, hogy egy piramis játék végén hogyan fosztottak ki embereket, és valaki, a főszereplőnő egyszer csak lezuhanva ebből a magasból, pont a mélyben, a speciálit most a testvérénél keres segítséget azok között, akiket egyébként nyilván nem effektíve ő, de akiket tönkretett. És én most mehetnék végig a produkciókon, de ott van mindenhol az aggodalom az elesettekért.
1: Filmadaptációk és regényadaptációk, és külön figyelnek arra, hogy kortárs és magyar is legyen közöttük.
2: Igen, a házi színpadon Zsóthé Sándor rendezi Déri Tibor Kedves Bóper című regényéből az adaptációt, és visszatérő álmom, hogy apám vállán ébredek, Belső Sziréka rendezi, Komán Attilával készítik együtt az adaptációt Bíró Zsombor regényéből. Ez nagyon fontos, hogy a házi színpadonkon ezt folytatjuk, egy klasszikus 20. századi nagy szerzőnek a művét és egy kortárs regény. Külön érdekessége, ha már arról beszélünk, hogy az évad úgy ilyen tudat alatti íveket produkált, hogy két olyan bemutatónk van, hogy egy idős író az öregedéssel, az időskori szerelemről beszél, és egy fiatal ember, aki pedig az apjával, az egész környezetével próbál dűlőre jutni és keresi önmagát. De tényleg ez két olyan produkció, ahol gyakorlatilag lehetne az egyiket az első felvonásnak, a másikat a második felvonásnak tekinteni.
1: 4 játszóhelyük van, és az éterben is elérhetőek, de külön kiemelte, hogy a Vígszalon megújult.
2: Különösen fontosnak tartom, hogy a Vígszalon belépett az életünkbe, mint sokszor elmondtam, mint találkozási pont is, minél dúltabb a világ, annál fontosabb, hogy ott együtt tudjunk lenni, egy kicsit kötetlenebb formában, egy pici térben, egy intim térben, és nagyon jó ízléssel még pár négyzetmétert hozzá tudtunk dobni az eddigi meglevő négyzetméterekhez. A hangulata olyan, mintha az ember a Víg Színházban lenne. Színházi produkciók is készülnek. Most lesz egy bemutatónk október elején. A Szobatárs című Új Mészáros Károly rendezésében Petrik Annival és Hegyi Barbarával két fontos szerepben. És közben jönnek majd a költészeti műsorok, a klasszikus szalon produkciók, tehát most már magától értetődőbben része az életünknek. Külcsinében is és Belbecsőben is.
0: A Víg Színház új évadáról hallottunk.
3: Dupla szóda. Válogatás a hét adásaiból.
0: Stúdió vendégünk Csorba László, a kulturális örökség napjairól beszélgetünk. Egyébként az Erkelben lesz majd októberben műsoron az Elizabeth című musical, vagy a Mátyás király korát idéző a Trón című előadás, amely önhöz talán közelebb áll, hiszen az egyik kutatási területe a 19. századi magyar, illetve Habsburg történelem. El tudja fogadni a könnyedebb feldolgozásokat történelmi témákban, vagy szigorú?
4: Hát ugye természetesen, tehát azt fel kell fogni, meg kell érteni, hogy nem lehet szaktudományos pontosággal ilyenfajta műveket alkotni, de van egy nagyon fontos dolog, amire én érzékeny vagyok, mégpedig arra, hogy valójában meg lehet oldani úgy az összes, a legkönnyebb műfajban is a történelmi témákról való szórakoztatást, hogy abban igazán komoly tévedések ne legyenek. Nyilvánvaló, hogy a történelmi

0: végtelen bonyolult, azt le kell egyszerűsíteni. Mit tudom én, egy Elizabethről szól, Erzsébet életében, mit tudom én, 100 000 fontos ember volt, egy darabba 12 lett maximum, nem tudjuk megjegyezni. Tehát ez teljesen nyilvánvaló. De egészen durva tévedéseket csak a poén kedvéért, csak az emberek elájuljanak, csak hogy furcsa legyen nekik, sajnos ezt nem szabad. Meg lehetne oldani enélkül is, tehát ha ilyennel találkozunk, az valószínűleg igénytelenség, tehetségtelenség és butaság eredménye. Az Elizabeth alapötlete például, hogy a halál ugye csábítja az asszonyt, akinek hát valóban sok szempontból nagyon bonyolult volt az élete. Ez nagyon érdekes, mert eleve kívül helyezi a valódi reális történelmen, és miközben ott zajlanak különböző dolgok, amiket ismerünk, de ezáltal költészetileg megvan emelve dolog, nagyon szellemesen, és hát valóban fülbe mászó a zene. De emlékszem arra, hogy amikor még gimnáziumban tanítottam, mekkora élmény volt az Árpád-kor tanítani, amikor az István a király volt műsoron, mert mindenki tisztában volt vele, hogy mi a levirátus, ki volt Koppány, meg stb. Mm-hmm. Tehát ilyenfajta segítséget adhat néha a könnyű műfaj a történettudománynak.
1: Visszatérve a falakhoz, egyébként Elizabeth is bizonyos szimbolikus falakat ledöntött az életmódjába, vagy a Habsburgok és magyarok között.
0: Például, illetve azt is hozzátehetjük, hogy ő nem véletlenül napjainkra tulajdonképpen a női egyenjogúság nagy, több évszázados folyamatának egy sajátos szimbóluma. Tehát azáltal, hogy ő nem volt hajlandó azt a szerepet eljátszani, amit a bécsi udvari etikett, ami még a spanyol etikettből származik, rákényszerített volna, ő ezzel szembefordult, egyfajta szabadságharcot vívott, hogy a gyerekeit ő nevelhesse, ugye Rudolf tragédiája után, ugye Mária Valériát, és itt tovább. Tehát ez valóban, ez egy érvényes modern értelmezés, és ez bizony faldöntögetés volt hatalmas buzogánycsapásokkal.
1: A történelemben szerintem sokszor voltak valós vagy szimbolikus falak, amelyek például különböző embercsoportokat választottak el, vagy ezért, vagy azért, biztosan tudna sok ilyen
0: rengeteg
1: példát is
0: példa van
1: említeni, de a 20. században már szinte mi is a bőrünkön érezhettük például bizonyos falak hatását. Ugye emlékszünk arra, amikor a világhírű Queen zenekar áttört egy szimbolikus falat, amikor 1986-ban Magyarországra jött.
0: Így van. Hát emlékszem, amikor meg a Rolling Stones fellépett Lengyelországba, akkor még autóstoppal mentem ki a barátaimmal az ottani koncert, akkor meg az elképzelhetetlen volt, hogy mi nálunk ez meglegyen. 86-ban én már gimnáziumban tanítottam, és jól emlékszem, hogy a tanítványaim közül is egy páran részt vettek ezen a koncerten, és hát boldogan. Én már talán akkor kevésbé, még a 60-as évek, a Beatles illés az engem elvitt, tehát ez a fajta rajongás a Queen-nel kapcsolatban én már nem értem át. De a diákjaim igen, és amikor tavaly volt a Nemzeti Múzeumban egy Queen backstage fotókiállítás a koncertről készült fotókról, akkor beajánlottam az egyik egykori tanítványomat, aki részt vett ezen a koncerten, mert ott adatokat gyűjtöttek a kurátorok, és ő ilyen egyetemben hozzájárult a kiállítás sikeréhez, a saját személyes élményeivel, és azzal is, ez egy lányról van szó, akit Brian May személyesen megpuszírt a koncert elején.
1: Sokan lehetnek, akik ott voltak még a Népstadionban 1986-ban, amikor Freddie Mercury a tenyeréből puskázta a Tavaszi szél című dalt, és ezt azért hoztuk szóba, mert a legendás koncertről, amelyen ez a dal is elhangzott, digitális film készült, ez szombaton az Uránia moziban vetítik a budapesti klasszikus filmmaratonon. Hallgassuk meg Babucs Kriszta összeállítását.
2: Hogy fér meg a Csodacsatár, a Queen koncertfilm és Marilyn Monroe a budapesti klasszikus filmmaraton kínálatában? Kérdezem én a fesztivál igazgatóját, a Nemzeti Filmarchívum vezetőjét, Rádói Györgyöt.
3: Ez egy filmes svéd asztal, és a kerek évfordulók azok alkalmat adnak arra, hogy egy alkotót, egy színészt, vagy egy filmes korszakot, vagy egy eseményt, mint 1956, emlékezzünk rá. De hát azért igyekszünk nem csak ezeket figyelembe venni.
2: Több helyszínes a budapesti klasszikus filmmaraton, amelyet idén már 9. alkalommal rendeznek meg, viszont azért én visszatérnék a Queen koncertfilmhez, ami 40 évvel ezelőtt volt, július 27-én a fővárosban. Ez egy történelmi jelentőség volt mindenféle szempontból, de ezek szerint film történeti szempontból is?
3: Nekünk, magyaroknak biztosan, az esemény miatt is, és a megvalósítás miatt is. Ilyet nem csináltak még korábban Magyarországon, hogy egy ekkora koncertet ilyen aprólékosan felvéve, egy koncertfilmet komponálva megörökítenek az utókor számára. Nem csak a koncertet vették fel a magyar filmesek, hanem a Queen teljes budapesti időtöltését, tehát tudjuk, hogy a filmben ugye vannak külső jelenetek, dunai hajózás, szálloda időtöltést, koncertre való felkészülést filmeztek le, Hungaroringre látogatnak, el voltak kint Szentendrén, a koncert előtt találkoztak a Veresegyházi asszonykórussal, mert az Easy Top volt az előzenekar. Szóval egy csomó olyan apróság van a filmben elrejtve, ami nekünk nagyon fontos. Ilyen jelenete természetesen a koncert alatt is az, amikor az a pillanat, amikor Freddie Mercury a Tavaszi szél vizet árasz című népdalt énekli, és kifordítja az angol zászlót, és a magyar zászló kerül a helyére. És azt gondolom, hogy ott minden magyar ember, aki a koncerten volt, vagy aki utána a filmet látta mozikban, az megértette, hogy ez egy olyan üzenetet hordoz, ami azt jelenti, hogy nem kell már talán sokáig várni a szabadságra, és attól a rezsimtől való megszabadulásra. Úgyhogy egy remény sugár volt. Szerintem, aki most megnézi újra ezt a filmet ilyen gyönyörű restaurált változatban, az ugyan úgy fog érezni, ugyanúgy borsózni fog a háta.
4: Tonight for the first time, this is a very special song from Queen to you.

filmtörténeti helye a filmnek azért van meg, mert mesterek készítették. Tehát Zsombolyai János rendezte, Ragály Jelemér volt a vezető operatőr, 16 legjobb magyar operatőr dolgozott a filmen. Sir Peter Jackson, a Gyűrűk ura rendezője, az, aki jegyzi a digitális restaurálást, szenzációs volt ebben a társaságban együtt dolgozni, bejárja megint a nagyvilágot, és viszi Magyarország, kicsit a magyar történelem, és a magyar filmipar nagyszerűségének a hírét.

0: Szombaton, szeptember 19-én a Veszprémi Pannon Egyetem aulájában egészen különleges zenei energiának lehetünk tanúi. Európa egyetlen itt élő japán szóló taiko művésze, Takuya, érkezik a Királynék városába egy dobkoncertre. Felszegi Csaba riportja következik a művésszel és a főszervezővel, Tomoko Moritóval, aki tolmácsként is segített a beszélgetésben.
1: Takuya művész úr dobolt nekünk. Morita Tomoko szervezi a koncertet. Miért volt olyan fontos ez a koncert Tomokónak?
2: Nekem mindig az volt a célom, hogy itt a Veszprémben igazi japán kultúrát mutassam. Igazából most Takuya-san másodszor jött Veszprémbe. 2024-ben is dobkoncertet Pannon Egyetem aulánál csinált, és idén azért hívtam, mert ebben Veszprémben lesz japán sport szumó európai bajnokság. Gondoltunk, akkor is valami koncertet szervezzem, és szumó, ez is nagyon összekötő dolog.
1: Miben kötődik össze a kettő? Gondolom, hogy Takuya nem sportol.
2: Nem sportként, tehát nyilván, de nem zenéként, mégis taiko az nem csak egyszerű hangszer, hanem Japánban, mint a Istennel beszélgethető eszközként is használ. Japánban a szumó is nem igazából sport, az is egy kis szertartás dolog, és ugye mindig, amikor kezdenek szumóznak, akkor dobbal, dob hanggal is szertartást tartanak. És ez a kettő összekapcsolódik, akkor még egyszer hozom a Veszprémbe taiko koncertot.
1: Takuya honnan érkezett hozzánk?
2: Most Németországból érkeztem, de a Japánban származó hely az Fukui-nak hívják.
1: Mióta van benne az életében a taiko dobolás?
2: Igazából már 3 éves óta, hát így kezdődött, amikor ebéd vacsorakor, hogy Japánban használunk a pácsikát, kézbe fogta azt a két pácsikát, és elkezdte utni. Általános a szüleim mérges lesz, viszont én szüleim adtak kis taiko dobot, játékos dobot. És onnan kezdve már 40 évet taiko dobolok.
1: Kell ehhez fizikai erő egyébként?
2: Általában dobolás könnyöket használnak, de japán taiko dob az egész testet kell használni, és rábat is jó szélesen állni kell. Nyilván ugyanolyan gyakorlást is csinál, mint a sima taiko dob, de a nagyon fontos testi edzést is
1: tartani. Csak férfiak használják a taiko dobot, vagy nők is?
2: Igen, mostanában nagyon népszerű lett a nőknek, itt Európában is nők dobolnak.
1: És maga a taiko dobolás egy népszerű dolog Európában? Maga a műfaj?
2: Itt lakik Európában, és néha hívnak a workshopot tartja. Tehát a taikót nem csak zenéként csinálnak, hanem egy a mozgás, tehát a sportként is, meg a meditációként is használják.
1: Morita Tomikóhoz, a főszervezőhöz fordulok. Maga a taiko dob egy nagyon ősi, hagyományos japán hangszer.
2: Hát a japán már mitológiai mesében is szerepel a taiko dob. Időjárást, jó időt kívánunk, az is taiko dobbal jeleztünk. Nem zene, hanem a természetnek egy része a taiko dob is. Japánoknak az természetes dolog, hogy ott van.
0: Most viszont a MÁV szimfonikusok őszi szezonjáról beszélünk. A zenekar gazdag programot kínál Budapest legszebb koncerttermeiben. Ezen a héten csütörtökön például a Zeneakadémián Szenthelyi Miklós hegedűművésszel együtt adnak közös koncertet. Lendvai Györggyel, a MÁV szimfonikusok ügyvezető igazgatójával Deák Dóra beszélgetett.
3: Szeptember 24-én lesz az évadnyitó hangversenyük. A Zeneakadémián Antonello Alamandi karmester vezényletével a verónai szerelmeseket hallhatják az az érdeklődők. Azért, ahogy végignéztem a programjukon, azt láttam, hogy nagyon sok külföldi szakemberrel fognak együtt dolgozni ebben az évben.
4: Valóban az évadnyitó koncertünk kezdődik Antonella Lemandival, aki már nem először jár nálunk. Ismerkedésünk arra datalódik, hogy egyszer egy Lammermoor Luciát csinált velünk, amikor az opera zenekar éppen turnézott, és mi helyettesítettük őket az árokban, és olyan sikeres volt az együttműködés, hogy a társulat kérte, hogy hívjuk őt meg szimfonikus zenekari koncertre, és már volt nálunk, az is nagyon sikeres volt, és hát ez a mostani is az lesz.
3: Szeptember 24-én a nyitó hangversenyen az évzenésze díjat is át fogják adni, akit a társulat tagjai választottak egy titkos szavazáson. El lehet-e árulni, hogy ki lett a díjazott?
4: Az idén egy fiatal klarinétos választotta a tagság, Sándor Balást, aki nemrég végzett a Zeneakadémián. Azért örülünk különösen, hogy ő lett, mert az édesapja körülbelül 40 évig volt, nem olyan rég ment nyugdíjba. Az ő helyére jött gyakorlatilag a fia, anyukája pedig itt hegedül a szekundszólamban, és szerintem ez egy különösen szép dolog, hogy egyrészt ugye valaki a családból folytatja ezt, és hogy ilyen kiválóan, hogy néhány év működésre, hogy általában idősebb zenészeket szoktak választani, de most Balázs esett a sor, és örülünk neki.
5: Dupla szóda. Válogatás a hét adásaiból.
0: Továbbra is itt van velünk a stúdióban Csorba László történész, a Budapesti Történeti Múzeum főigazgatója, akivel a hétvégén esedékes kulturális örökség napjai alkalmából beszélgetünk. Fal döntögetésről is volt már szó. Ön szerintem sokat tett azért, hogy a múzeum ne egy zárt, megközelíthetetlen, unalmas hely legyen. Szóval hogyan lehet manapság lebontani ezeket a falakat, amely a látogatók és a történelem, vagy látogatók egy része, vagy a nem látogatók inkább egy része, és a történelem, vagy a múzeumok között van. Szóval a múzeumok is rákényszerülnek arra, hogy kicsit showműsort csináljanak.
6: Igen, és ennek megvannak a maga problémái, miközben valóban tanításról van szó. Tehát végsősorban minden kulturális intézmény, amikor magas kultúrát közvetít, akkor tanít tulajdonképpen, és az egy régi probléma, hogy a tananyag ne legyen unalmas. Tehát ebben az értelemben ez pont ugyanaz az a kérdés, amivel egyébként általában, hogyha emelni akarjuk a közösséget, akkor hogyan, milyen eszközöket használunk. Az, hogy a múzeumnak, látogatóbarátnak lehet, már sok évtizede benne van a levegőben, tehát itt semmi újat nem kell feltalálni, az én nagyszerű kollégáim már profi módon dolgoznak ezen, csak arra kell vigyázni, hogy nehogy az legyen, hogy a show műsorhoz értőknek a szempontjai felülíják a tudományos szempontokat. Itt egy nagyon érzékenységről van szó, ugye, ismerjük ezt a dolgot, ha túl bonyolult a dolog, az emberek ott adják, ha pedig mi alája megyünk az emberek műveltségének, akkor nem tanítunk, akkor nem nevelünk, akkor nem a közösség kultúrájáról van szó, hanem egy alacsony rendű kiszolgálásról. Ezt kell jól megtalálni, és hát ez napi feladat, minden nap ezt csináljuk.
0: Hogy oldják majd meg ezt a új kiállításuknál, hiszen itt középkori szakrális emlékeket, kőfaragványokat mutatnak be, így szintén visszatértünk megint a falakhoz.
6: Falakhoz, és mert egy részük a falakból származik, ez így van.
0: Igen, hiszen maguk a falak már nem állnak, de maradtak belőle ilyen szép kis részletek.
6: Pontosan, nagyon szép részletek.
0: Szóval a nagy közönségnek ezt hogy tudná? Hogy tudják érdekesíteni?
6: Mondok egy példát, ez az eltűnt épületek hírmondói című kiállításunk, ez a középkori Buda és Pest ma már nem létező kolostorai épületé, például az a zsinagóga, ami a dísztéren állt, például a Szent György térhez közel állt, például annak a kőanyagai és gyönyörű faragványok, csodálatos elemek, amelyekből ugye el lehet képzelni, hogy egykor milyen gazdag és izgalmas volt a város. Na most ezt a látnivalót, amelyet az Ars Sacra művészeti hét keretében mutatunk be, ezt összekapcsoljuk egy koncerttel, ugye az Amor Sanctus című koncert, amelyet Sevestyén Márta és Andrészky Judit ad zenész barátaikkal, akik ugye elképesztően nagyszerű értői annak, hogy hogyan lehet összekötni a máig élő népzenét a történeti zenékkel, hiszen ugye ez egy mély kulturális felismerés, hogy az egykori magas kultúra az mindig leszivárog az alsóbb társadalmi rétege körébe, tehát a későbbi népi kultúra rengeteg elemet őriz az egykori reneszánsz, vagy akár a gótikus időkből. És ezeket a párhuzamokat ők roppant szellemesen feldolgozzák, és aki beül egy ilyen koncertre, annak hirtelen a kövek, amiket meg megnézett előtte olyan szellemes és szórakoztató tálalásban a kiállításon, azok egyszer csak beszélni kezdenek, mert megérezzük azokat az emberi élményeket, amelyeket azok éltek át, akik egykor azok a falak között éltek.
0: A fal motívum mentén megyünk tovább itt a szódában. Nézzünk most arra példát, amikor a művészet használja a falat, mint hordozót. Géczi János, József Attila díjas íróképzőművész munkásságában a falfelület nem csupán építészeti elem, hanem az emberi történetek és a kulturális emlékezet hordozója, de szerintem minden falra igaz lehet ez. Dekollázsokat készít Géczi János, vagyis a létező rétegeket visszabontja, roncsolja. Völgyi Tóth Zsuzsa, a Nemzeti Múzeum Villa Romana Baláca kiállító helyén találkozott a művésszel.
7: Szabadvári Tamás a főrégésze, lehet mondani, a Balácai Múzeumnak?
8: Inkább a szakmai koordinátor funkcióját látom el.
7: Talán a hallgatók is ismerhetik a múzeumot, hiszen már legalább 4 éve, hogy ebben a mostani állapotában megnyitották. Látogatják sokan?
8: Igen, hát azért ebben benne van a szezonalitás. Másik aspektusa az, hogy időszaki tárlatokat is tervezünk készíteni. Hát ennek most egy újítása volt az, hogy egy kortárs művészeti tárlatot fogadtunk be.
7: Igen, most éppen Géczi János dekollázsai láthatók a Balácai Múzeumban, azaz a Villa Romana Balácában. Ebből az anyagból Kentaur címmel a Magyar Nemzeti Múzeum gondozásában egy kiállítási katalógus, egy szép album is megjelent. No, hát akkor letelepettünk ide Géczi Jánossal, méghozzá az egyik munkája elé, ami még a háznak a külső falán látható, hiszen itt ülünk egészen alacsony kőfalon a földtulajdonos lakóháza bejáratánál. Hát az egyik bejárat, ez nem a fő bejárat, de ez mit sem érdekel bennünket.
9: Néhány száz évvel később első bejárat lesz, rögtön a dolognak a sokfele nyíltságát mutatja.
7: Na tehát ezek bármilyen meglepő is az ide látogatóknak, ezek nem kollázsok, hanem dekollázsok, és a dekollázsnak maga a jelensége foglalkoztatja Géczi Jánost a legjobban. Hát a történetéről már odabent mondtál egy csomó minden, de most az jut eszembe, hogy Szegedhez is elég sok közöd van, és állítólag a szegedi szalámi az úgy lett, hogy amikor a nagy árvíz volt, ugye, akkor a szalámik bent voltak a pincében, és utána bepenészettek, mert nedvesek lettek, és utána derült ki, hogy ó, milyen jótékony hatást gyakorolt a penész az ízvilágára. Hát valami ilyesmi persze, na, komolyra fordítva a szót.
9: Ilyesmi, nagyon-nagyon pontos, mert én azt gondolom, hogy ennek a 50-60 éve létező műfajnak a véletlen, az alkalmiság nagyon fontos képzője. Az vonza a figyelmemet, amiben már van valami fajta egyéni esítés, van valami egyszeriség, tehát van benne már sérülés. Valóban olyan, mint a szegedi szalámi, hogy egyszer egy árvíznek kell lenni, ami megrongálja, és kiderül, hogy ennek a romlásba vagy a szemétté válás folyamatában is vannak olyan mozzanatok, amik a szemednek is, meg az elmédnek is kellemes tud lenni.
7: Na de sétáljunk is tovább ezen az óriási területen Szabadvári Tamás régésszel. Zsinórral elválasztott részre érünk. A régésznek szabadtán most nekem is szabad. Szóval itt azért tényleg alacsonyak a falak.
8: Ezek a falak, ezek mondhatni, hogy a villának az egyik legkorábbi periódusát is fedik. Nagy valószínűséggel az első századnak a legvégén építették. Krisztus után 166-tól 180-ig tartó szarmata markoman háború. Pannóniát azt nagyon súlyosan érintette, és valószínűleg itt ez Balát is éreztette hatását, és hát ennek a lezárultával második századnak a legvégén egy itáliai eredetű család jelenik itt meg, akik a virágkorba vezetik át a Balácát, ekkor létesül a 4 mozaik padló mozaik felület is a villában.
0: Javában tart Balatonfüreden a hagyományos romantikus reformkor fesztivál. A rendezvény idén már 21. alkalommal várja a látogatókat. A főszervező, a Füredi Reformkori Hagyományőrzők Társasága azért alakult meg, hogy megőrizze az 1825-ben kezdődött évek értékeit, hagyományait ápolja és tovább örökítse. Tagjai korabeli ruhákban vonulnak fel a városban. Bárki csatlakozhat hozzájuk, aki kedvet érez, hogy felvegye a régi, kosztümös öltözeteket. Az eseményen viseletbemutató, színház, táncház és egyéb kulturális programok várják a látogatókat. Felszegi Csaba riportja.

0: Ez a rendezvény, ez most már 21. alkalommal kerül megrendezésre.
1: Mező, a Liza reformkori hagyományőrzők társasága alelnöke.
0: Ez arról szól, hogy egy kicsit visszarepüljünk az időbe, és ne csak a reformkori hagyományőrzők társaságának tagjai viseljék ezeket a ruhákat, hanem aki kedvet érez hozzá, ők is beöltözhessenek, és visszarepülhessenek velünk az időben.
1: Mesét látunk az előbb a raktárokba, ahol rengeteg reformkori ruhát láttam. Ezeket saját maguk készítik?
0: Nem, nekünk van 3-4 varrónőnk, ők készítik a mi elképzeléseink, és természetesen a korhűség jegyében különböző könyvek és leírások alapján.
1: Frak, selyem, fehér ruha, milyen típusú ruhák ezek?
0: Vannak nálunk sétáló ruhák, vannak báli ruháink, a férfiaknál vannak a díszöltözetek, vannak az egyszerű dolmányok, azok is így hétköznapiak, és vannak a frakkok.
1: Időutazás, azt hiszem pontosan, erről van szó?
0: Igen, ez egy időutazás. Ez az időutazás, ez a arról szól, hogy visszautazunk az 1840-es, 50-es évekbe. Már előre hívjuk a vendégeket, van nálunk lehetőség beöltözésre, hogy ők is felvehessék ezeket a ruhákat. Szombaton van mindig a felvonulás. A gyülekező a polgármesteri hivatalnál, ott a reformkori hagyományőrzők tartanak egy invitáló bemutató táncot, utána pedig végig az Ady Endre utcán és a Jókai utcán lesétálunk a kerektemplomig, azt megkerüljük ott a Blaha Lujza utcán, és úgy megyünk le a kisfaludi színpadhoz, ahol a mi társaságunk egy 45 perces viselettörténeti bemutatót fog tartani, és egyéb kulturális műsorok lesznek.
1: Tehát bárki, akárki, hogyha én most szeretnék mondjuk elmenni erre a rendezvényre, akkor tudok jelentkezni önöknél ruháért, és akkor így bekerülök ebbe a forgatagba?
0: Természetesen lehet bárki, aki az utcáról is bejön, természetesen előre egyeztetett időpontban ír egy e-mailt, hogy szeretne beöltözni, akkor egyeztetünk egy időpontot, ha találunk rá ruhát, akkor nagyon szívesen ugye díjazás ellenében kiadjuk.
1: Kosztümös felvonulás, hányan szoktak lenni körülbelül?
0: Amikor nagyon jó idő van, akkor 200-300 fő is részt szokott ezen venni.
1: Ez mind-mind külső látogató?
0: Egy része az itthoniak, ugye a mi társaságunk, mi körülbelül 60 fővel vagyunk a társaságban, amiből már ugye az idősek nem mindenki tud részt venni, de azért így is legalább egy 40-en, a többi pedig mind, aki érdeklődik utána.
1: De aztán lesz ugye különböző előadás, reformkori ruhaszalon láttam, színházi előadások és táncház is.
0: Igen, a társaságunknak van egy viselettörténeti bemutatója, ami max. 45 perces, ebből tudunk rövidebbet is csinálni, ahol bemutatjuk, hogy hogyan is kell elképzelni egy reformkori öltözetet a hölgyeknél és az uraknál, és ezt a bemutatónkat megtüzdeljük keringőkkel, polkával, polonézzel, amit annak idején táncoltak.
1: Teljesen élethű ez a rendezvény, tehát amikor elképzelem, hogy a reformkorban sétáltak az utcán urak, hölgyek, ugyanígy néztek ki?
0: Igen, ugyanúgy az urak, hogyha nem a díszöltözetben vannak, akkor ugye a sétálós ruhájukban, cilinderrel, sétapálcával, a kiegészítőkkel, a zseborától elkezdve mindennel. A hölgyeknél is általában ilyenkor azért a sétálós ruhákat szoktuk elővenni, és ugyanúgy korzóznak lenne a tagor sétányon, mint ahogy az 1800-as években.

0: Továbbra is Csorba László, a VTM Vármúzeum főigazgatója a vendégünk itt a stúdióban. Hát mit szól ahhoz, amikor valaki nem építi a falakat, hanem bontja, és ezzel művészetet csinál?
1: Hát ez zseniális gondolat, ez, hiszen azt jól ismerjük, hogy a plakátokat egymásra ragasztják, és aztán a történelem, az idő, a sors, a többi, a rétegeket szétbontja. Híres sztori volt annak idején a dualizmuskori Magyarországon, amikor leázott az egyik fal, és egyszer csak kiderült, hogy egykor Hajnaugasz szénak hívták az egyik utcát, tehát a gonosz, a szabadságharcát eltépró császári, azért óriási robbanás lett belőle, tehát ilyesfajta játékokra ez kitűnően alkalmas.
0: Térjünk még vissza egy kicsit a hétvégére, a kulturális örökség napjaira, hogy mennyi minden, milyen események várják a közönséget.
1: Akvinkumban például egy gyönyörű horvát hajóroncs kiállításunk van horvát kollégákkal együtt, az Adrián elsüllyedt római hajónak a belső világa bontakozik. Bőmájos az arcrekonstrukciós kiállításunk, tehát ma hihetetlen fejlett az a művészeti anatómia, amely képes a csontlelettek kapcsán kitalálni, hogy az arc körülbelül milyen lehetett, ennek remek tudománya van, és ez egy látványos kiállításon működik, és megvan még a szarmatákról szóló kiállításunk, és a pesti oldal új urairól. A Kiszteli Múzeumban az Ars Sacra keretében van egy remek, elsősorban 18-19. Századi kolostori egyházi művészetet bemutató kiállításunk, ez pár napja nyílt, lenyűgöző, hiszen Kiszteli maga is kolostor, és ezt a barokk vallási kultúrát idézi föl. Remek kiállítás, roppant érdekes, elgondolkodtató a Budapest galériában a gyászra való reflektás, tehát modern kortárs művészek a gyászmunkáról, arról, hogy ez mit jelent manapság, hogyan lehet az ő eszközeikkel megközelíteni annak a lényegét, hogy a gyász ne tönkretegye és agyonverje a személyiséget, hanem a modern korban is világosá tegye azt, hogy ettől nem félni kell, ez nem ellensége az életnek, hanem egy nélkülözhetetlen vele jár.
0: Köszönjük szépen, a hétvégén, szeptember 19-én és 20-án tehát ismét megnyílnak az országos kulturális örökség helyszínek, kastélyok, templomok, tájházak és múzeumok. Csorba László történész, a BTM Vármúzeum főigazgatója volt a vendégünk. A kulturális örökség hétvégéje Géczi János dekollázsai Balácán, Reformkori Fesztivál Balatonfüreden és a Queen együttes budapesti turnéjáról szóló digitalizált film a moziban. Kedves hallgatóink, a Dupla Szóda adásában a hét legfontosabb kulturális témáit foglaltuk össze. Műsorunk a mediaclick.hu oldalon újra meghallgatható. Köszönjük a figyelmüket, a szerkesztő Felszegi Csaba volt, kellemes hétvégét kívánok. Nánási Anikót hallották. Hamarosan a Határok nélkül következik itt a Kossuth Rádióban.

0: határok nélkül. A Magyarság magazinja a Kossuth Rádióban.
1: Ha valaki fellapozza a katolikus lexikont, hogy megtudja, mi is az egyházzene, ezt a meghatározást találja. A világi zene ellentéteként használatos, homályosan definiált újkori fogalom. A közhasználatban három egymással érintkező területet jelöl. A vallásos zenéjét, az egyházias zenéjét és a legszorosabb értelemben a liturgikus zenéjét. Hogy hol a helye mindennek, a kortárs zenében, illetve a jelen liturgiában, arról is szó lesz mai műsorunkban. Üdvözlöm Önöket, Veresemese Gyöngyvér vagyok. Harmadik alkalommal szervezték meg a Magyar Egyházzenei Biennálét Kolozsváron. A rendezvény sorozat a kortárs magyar egyházzene, a különböző felekezetek és a Kárpát-medence magyar kórus közösségeinek találkozási pontja. A szervezők célja, hogy megmutassák, a templomi zene nem kizárólag történeti repertoár, hanem ma is élő, kortárs művészeti nyelv, amely képes megszólítani a mai közösségeket is. Sófalvi Emese muzikológussal, az esemény sorozat egyik művészeti vezetőjével, Ferenc Ádám beszélgetett.
2: A Biennálénak a művészeti vezetése, és ezen belül az egész esemény sorozatnak a Spiritus Rectora Selmeci György fogalmazta meg, hogy egy újfajta szövetségre van szükség. És ez a szövetség a papság, az egyházi elöljárók, a zeneszerzők és a zenei hétköznapok munkásai, kántorok, kórusok és hát zenészek között kell megtörténjen. Azt kell mondjam, hogy idén kifejezetten a legújabb művek domináltak, több mint 25 ősbemutató volt, és ezt elmondani is hihetetlen, a 4 nap alatt úgy vált ez a hatalmas mennyiségű új zenei anyag befogadhatóvá, hogy sem a közönséget, sem az előadókat nem terhelte le. 4 nagyon-nagyon intenzív nap volt, ez egy nagyon komoly előkészítést is igényelt, hiszen most már azt kell mondjuk, hogy hagyománya van annak, hogy Kolozsvárra kell jönni a kortárs magyar egyház zene ünnepére, és kialakult az a közönség és az a befogadó réteg, amely ezt igényli, és kialakult a zeneszerzőknek és a kórusoknak, egyházzenészeknek az a csoportja, amely itt szeretne lenni. Többféle módon szólaltak meg ezek az új művek. Egyrészt kezdjük talán a kevésbé láthatóval, de nagyon fontossal, a kórusműhely keretén belül, ahol az egyházzenei biennáli résztvevői, külsősök, kórustagok, zenészek leolvashattak műveket, és ezek megszólaltak ott helyben. Nagyon fontos dolog egy zeneszerző számára, hogy élőben emberi hangokkal hallhatja műveket. Ő is inspirálja a jelenlétével, esetleg az útmutatásaival a megszólaltatókat, és maga a kórus hangzás is egy nagyon fontos élő jelleget kölcsönöz az addig esetleg csak papíron, vagy fejben megszólaló műnek. Ugyanilyen fontos része volt a templomi szolgálatoknak a napja, amikor is gyakorlatilag akár akarták, akár nem, Kolozsvár magyar nyelvű felekezeteiben mindenhol megszólalt kortárs magyar egyházzene. Azért mondom, hogy akár akarták, akár nem, mert ez egy ajándék volt a résztvevő gyülekezetek számára, csupa olyan rövid, érthető és mégis teljes értékű kortárs mű szólalt meg, amely másképpen soha nem kerülhetett volna el például egy lakótelepi monostori református templomban. A Biennálénak természetesen koncertjei is voltak, és ezeken a hangversenyeken koncertszerűen szólalt meg az a repertoár, amely hát tulajdonképpen mint egy prizmán keresztül mutatta, hogy hol tart a kortárs magyar zeneszerzés, és melyek azok az új művek, amelyek az időpróbáját még nem állták ki, de egy másik szűrőn átmentek, és ez az a szűrő volt, hogy mit választanak a karnagyok. Tulajdonképpen a szelekciót maguk, a résztvevők tették meg, nem egy muzikológus mondta meg, hogy ez a jó zene, és ezt tessék hallgatni, hanem a gyakorló zenészek választottak, és ezek a hangversenyek mindig különlegesek, sokrétűek.
3: A gyülekezetek szempontjából miért fontos alapvetően ez a fajta népszerűsítő munka, vagy ha úgy tetszik találkozás az elmúlt 30 év palettájával, de akár a legkortársabb művekkel is?
2: Nem szeretnék filozófiai fejtegetésekbe bocsátkozni. Minden jó zene egyszer kortárs zene volt. És mi egy olyan zenetörténeti gyújtópontban, pillanatban élhetünk, hogy elsőként halljuk ezeket a műveket. Reméljük, hogy klasszikusokká válnak. Nem kell másféle lelkület ahhoz, hogy meghalljuk, hogy ez jó zene. Annyi különbség, hogy ezt most írták. A zeneszerző ott ül mellettünk, izgul, hogy ki kell menjen, vagy sem meghajolni, hogy hogyan adják elő a művét, tehát egy kicsit erről a kortásról vitatkoznék. Jó zenék kellenek, és úgy fogalmaztuk meg, hogy nem kötünk nívótlan kompromisszumot, tehát csak az a zene kerülhet elő, ami hallható, hallgatható, énekelhető és befogadható. Az volt a tapasztalatunk, hogy a gyülekezetek ezeket nagyon jól fogadták, és maguk a templom terek évszázadokon keresztül alakuló kolozsvári történelmi egyházaknak a templom terei, vagy a legújabb, legkortársabb épületek egyaránt inspirálóan hatottak a fellépő kórusokra is, és a műveknek a befogadására is, úgyhogy maguk a terek és a közösségek is befogadóak voltak, ez volt a tapasztalatunk az idén is.
3: Az Egyházzenei Biennálé egy kicsit ilyen kárpát-medencei jelentőségű eseménye is vált, határokkal átívelően is meghívnak és érkeznek zeneszerző kórusok.
2: Nekünk ez az életünk, hogy hiszünk egy olyan fajta összetartozásban, amely határokon átível, és egy olyan fajta zenei kultúrában, és általában egy magyar kultúrában, amely nem csak volt, hanem most alakul körülöttünk, és részeseivé lehettünk, úgyhogy teljesen természetes, hogy a felvidéki kórusokat és résztvevőket ugyanolyan szeretettel vártuk és fogadtuk, mint az úgynevezett hazaiakat, a csíkszeredaiakat. A Kárpát-medencei jelleg egyúttal egy fajta különleges, nagyon bensőséges találkozásra is okot ad, és kiemelném még azt is, hogy félamatőr kórusok, vagy nagyon jó gyakorló kórusok és professzionális kórusok egyaránt találkoztak. Szolgálattevő kórusokat hívtunk meg, és olyan együtteseket, amelyek vállalták azt, hogy legalább egy kortárs zenéje előadásban részt vesznek, legalább egy művenek az ősbemutatóját előkészítik, és ezt mindegyikük vállalta.
1: Hogyan vélekedik a rendezvény eredményeiről Selmeci György zeneszerző ötletgazda? Őt hallják a továbbiakban mindenről.
4: Kicsit úgy éreztük, nem csak én, hanem a szerzőtársak, pályatársak, karnagyó kórusok is, hogy valahogy beérett a biennálé. És egy olyan rendkívüli presztízsre tett szert, ami lehetővé teszi azt, hogy valóban mindenki ott akarjon lenni, ahogy mondani szokás. Tehát igazából attól, hogy objektív okok miatt valamelyest sűrítenünk kellett az idén a programot, és ezáltal két nappal rövidebb is volt tulajdonképpen a fesztivál, de egy olyan rendkívüli, szinte esszenciális képét nyújtotta a kortárs magyar egyházzenei alkotásoknak a repertóriumjának, hogy egy tökéletesen egyedülálló helyzet keletkezett. Majdnem 40 szerzőnek 100 zeneműve hangzott el 4 nap alatt, úgyhogy el lehet képzelni, hogy ez micsoda rendkívüli erőfeszítés volt, és ugyanakkor pedig külön büszkeség az, hogy ez a vállalkozás valóban teljes mértékben mentes mindenféle manipulációtól, vagy preferenciák túltengésétől. Nem zsűrik, vagy szakemberek, vagy nem tudom, megmondó emberek választják a műveket és a repertoárt, hanem maguk a karnagyok, maguk a kórusok, azok, akik ezt előadják. Tehát valamiféle automatizmust működtet ez a fajta gondolkodásmód, ami a biennálét működteti, és ezáltal természetes módon, természetes folyamatoknak lehetünk a tanúi. Az volt egyedül kikötésünk, hogy minden kórus hozzon ősbemutatót, legalább 2, gyerekkaroknál ez 1 ősbemutató volt kötelező, tehát már ezzel is egy olyan repertoár alakult ki, ami hallatlanul érdekfeszítő, és aki el tud mélyedni, vagy egyáltalán figyelemmel van a magyar templomok zenei gyakorlatára, annak ez nagyon nagy élmény volt. Azt halljuk mindenhonnan, hogy ez valóban egy meghatározó eseménye volt a magyar templomi zenélésnek. Azt látjuk, hogy a szerzők egyre inkább végtelen felelősséggel nyúlnak az egyház zenei műfajokhoz. Az is látszik, hogy felismerték a magyar szerzők, hogy valamiféle saját vallásos meggyőződés, vagy vallásos háttér, vagy vallásos élmény, vagy vallásos impulzus nélkül egyházi zenét komponálni nem nagyon lehet. Vagy ha lehet, akkor az a mű lebukik.
1: Vagy lelketlen lesz.
4: Vagy lelketlen lesz, és valami olyasmi adódik elő, ami természetesen attól még egy koncertteremben működtethető. De bennünket nagyon erőteljesen ez érdekel, hogyan talál vissza a magyar egyházzene a templomokba. És ehhez persze nagyon-nagyon sok résztvevőnek a hozzájárulása kell, hiszen egyik oldalról meg kell győznünk a templomokat és az egyházi elöljárókat, és főleg nem csak az elöljárókat, hanem inkább a második, harmadik vonalát a Kárpát-medencei magyar papságnak, hogy érdemes ezzel foglalkozni, és nem csak nyitottságot kérni, hanem annak a tudatosítását, hogy itt bizonyos értelemben el kell tudni választani a gyülekezeti zenélést és az öntevékeny zenélést, egyenként az önjelölt zenélést a valódi művészettől és a valódi művészi megnyilvánulásoktól. Ez nagyon nehezen megy. Sok egyházi ember gyakorlatilag azzal, hogyha van egy jófülű gyülekezet, hogy viccesen fejezzem ki magam, tulajdonképpen letudva látja a templomi zenének a szerepkörét, és pontosan az a történelemből örökölt sok száz éves szövetség, ami az egyház és a művészetek között mindig is volt, sérül nagyon látványosan. Na most ennek a rekonstrukciójára vállalkozik bizonyos értelemben a magyar zeneszerző társadalom, vagy legalábbis a zeneszerző társadalomnak az a része, aki ezt a dolgot szívén viseli.
1: Ahogy elnéztem az idén is a programot, az látszott, hogy nagyon sok volt a magyarországi zeneszerző, illetve a magyarországi kórus. Nyilvánvalóan ez adódik abból is, hogy a határon túli magyarságnak a létszáma jóval alacsonyabb, és ebből adódik az a kérdés is, hogy akkor miért ragaszkodott ön Kolozsvárhoz? Fontos volt az egykori vallási központ, az egykori erdélyi szellemiségbe mindezt visszavinni?
4: Természetesen ez fontos volt, sőt, ez bizonyos értelemben, hogy úgy mondjam, természetes választás volt, nem volt kérdés. Ugye Kolozsvár a magyar történelemben a vallási türelemnek és a vallások békés együttélésének a szimbóluma is, nem csak egyszerűen egy vallási központ, hanem egy szimbolikus központ. Ez az egyik fele, de a másik fele valóban az, hogy sok tekintetben persze rendkívül fontos a regionalitás, és rendkívül fontos a különböző színek együttléte, de azért a magyar kultúrának, és különösen a magyar egyházi kultúrának az egységére azért figyelni kell. És a magyarországi kórusok nem voltak föltétlen túlsúlyban, hiszen nagyszerű erdélyi kórusok voltak, ha csak a marosszéki gyermek és ifjúsági kart látom, vagy a csíkszeredai Lux Aurunkvét, vagy a kolozsvári Szent Ceciliát, vagy szintén a kolozsvári Unikantét, vagy a nyitraiaknak a remek pedagógus kórusát, tehát igenis nagyon látványosan az a kitárt kapuk fesztiválja, vagy egy, nem szeretem a fesztivál kifejezést, mert nem egészen az, és próbál is, hogy úgy mondjam, a Biennálén nagyon erősen a fesztivál logikától elrugaszkodni, és a dolognak a szakmai részét hangsúlyozni, miközben persze ezt a szakmaiságot megpróbálja a lehető legszélesebb körben megosztani. De a dolog mégiscsak azáltal működik, hogy egy hallatlanul természetes folyamatok zajlanak le. A hitelessége talán a legnagyobb erénye ennek a fesztiválnak, és természetesen az az atmoszféra, amelyre szintén nem tudok receptet mondani, mert ez is valamiféle nagyon emberi, nagyon természetes, nagyon szerethető automatizmus mentén alakul ki. Szinte a nyitó koncertet követően már láttuk, hogy itt nagyszerű lesz a hangulat, itt nagy beszélgetések lesznek, itt nagy zeneszerző találkozók lesznek, itt zeneszerzők és karnagyok mindent meg tudnak vitatni, itt akár a közönség is beülhet a kórusműhelybe énekelni, hogyha kedve van hozzá. Ugye, tehát itt ráadásul a szélső értékek is minősítik, ugye, mert fontos az, hogy legyenek sztárkórusok, legyen a Gyöngyösi Levente féle 17 Singers, vagy a Szebelédi Valéria csodálatos Magnifikát kórus. Ugye az egyik végén a spektrumnak, a másik végén pedig igenis legyenek azok a szolgáló kórusok, azok a nem is föltétlenül zeneileg képzett emberek, akik minden vasárnap bizony oda mennek a templomokba és teljesítik a szolgálatot, és ragyogó dolgokra képesek. Tehát ez is valami olyasmi, ami talán szokatlan, de kétségtelen. kétségtelen, hogy erre a sokat emlegetett atmoszférára, ugye, amit mindenki szóvá tesz, erre a szeretettől és szakmától átitatott 4 napra, ez föltétlenül érvényes, hogy ilyen természetes folyamatok hozzák létre.
1: Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk véget ért. Ismétlése hétfőn hajnalban 4 óra 30 perckor lesz, illetve meghallgatható a mediaclick.hu oldalon, akár csak korábbi műsoraink is. A hangmérnök Pór István nevében is megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Veres Emese Gyöngyvér. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Viszont hallásra!

0: 20 óra. Jó estét kívánok! A Kossuth Rádió híreit hallják. A szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Polyák Adrien. Elengedhetik a szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak. Elkezdődhet a lounge event alvállalkozóinak kifizetése. Még egy napig tart a nyáriasan meleg idő. Elengedhetik a településeknek az idei szolidaritási adó egy részét, és átvilágítják a megyei önkormányzatokat. A többi között erről beszélt a miniszterelnök Pécsen, országjárásának második állomásán. Magyar Péter kijelentette, nem akarják megszüntetni a megyéket, de a megyei közgyűlések szerepét felülvizsgálják, mert azok szerinte az elmúlt években a megyeházára és a politikai túlélőkre költötték költségvetésük 60%-át. A kormányfő megemlítette október 23-át is, amikor, mint fogalmazott, Magyarország és a világ az 1956-os szabadságharc és forradalom hőseire fog emlékezni. A postán vehetik át az iskola kezdési utalványokat azok a családok, akiknél nem sikerül elsőre kézbesíteni a küldeményt. 10 munkanapjuk lesz felvenni az 50 ezer forint értékű utalványokat, melyeket jövő március közepéig használhatnak fel. Összesen 400 ezer rászoruló gyermek családja kap idén iskola kezdési támogatást. Hatályba lépett a dízelautók támogatási rendelete. A kormány az év végéig 20 ezer forintot biztosít a legfeljebb 150 lóerős, dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek a gázolaj áremelkedésének kompenzálására. A Magyar Államkincstár a támogatást 4 részletben folyósítja az üzemben tartónak, külön igénylésre nincs szükség. Az első részletet szeptember 30-án utalják. Elkezdődhet a Lounge Event Kft. Alvállalkozóinak kifizetése. A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség megállapodott a Balási Gyula érdekeltségébe tartozó céggel több sporteseményekhez kapcsolódó, eddig ki nem fizetett követelés ügyében. Az Enerő júniusban bontott szerződést a társasággal, miután a NAV zárolta a számláikat. Most arra sikerült tisztázni a jogviták egy részét, így jelentős forrás szabadult fel a Lounge Event alvállalkozóinak kifizetéséhez. Bővíti kapcsolatait Marosvásárhely és Debrecen. Az eddigi jó részt kulturális együttműködés a jövőben kiterjed az oktatás, a turizmus, a gazdaság, a sport és a közigazgatás területére is. Az erről szóló megállapodást a két város polgármestere írta alá a Marosvásárhelyi Kultúrpalota tükörtermében. Debrecen az erdélyi város 6. magyarországi partner települése. Holnap is sok programmal várja a látogatókat Budapesten az autómentes hétvége. Meg lehet nézni a Könyves Kálmán körúti 1908-ban épült Ferenc áram átalakítót, a BKV Szentendrei és Deák téri múzeumában pedig nem kell belépőt venni. A Vámház körúti villamospályán járműbemutatót tartanak, a Szabadsághídon nosztalgia járművek, játszóbusz és villamosban kialakított ajándékbolt is várja az érdeklődőket. Az Európai Mobilitási Hét alkalmából kedden korlátlanul 999 forintos napi jeggyel lehet utazni az egész országban a helyközi közösségi közlekedésben. Holnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. Éjszaka általában 9-15, napközben 25-30 fok várható. Hír összefoglalóval legközelebb 22 órakor a késő esti krónikában jelentkezünk.
1: Műsorajánló. Utánpótlás nevelés.
2: Nem kell minden gyereknek élsportolóvá válnia. Sokkal fontosabb, hogy szeressék azt, amit csinálnak. Találjanak egy sportágat és egy közösséget, ami végig kíséri az életüket. Ezt üzeni az olimpiai bajnok párbajtőrvívó Szászemese, valamint a műsor másik vendége Zsoldos Péter, a KSI elnöke. Imirányi Zsolt vagyok, várom önöket.
1: Utánpótlás nevelés. Sportol a gyerek. Vasárnap délután 2 órától a Kossuth Rádióban.
3: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mese sorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Falatka királysága. Török Sándor mese sorozatát Rutkai Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mese sorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Műsorajánlót hallottak.
5: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Magyar Örökség díját adó ünnepség szeptember 26-án szombaton 11 órakor a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében. Budapest 5. kerület Széchenyi tér 9. Magyar Örökség díj a szellemi becsületrend. Részletek a magyarörökség.hu oldalon.
3: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával szeptember 24-én egy évfordulós műsorral és ifjú tehetségekkel találkozhatnak a Duknányi Ernő Zenei Központ színpadán. 18 órakor Mozart születésének 270. és halálának 235. évfordulója kapcsán a Duo Klaviárt, Biziák Dóra és Zentai Károly zongorázik. 20 órakor a Fiatal Művészek Pódiuma hangversenyén pedig Farkas Boglárka hegedül és Suhei Yamagami zongorázik. Jegyek kaphatók a jegymester.hu weboldalon és a Zeneakadémia jegypénztárában, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
1: Reklámot hallottak.
3: Mesék, hangjátékok gyerekeknek.
5: Kedves gyerekek! A Nagyot mondó legény című magyar népmesét Szatmári István mondja.

0: Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl volt, még az óperenciás tengeren is túl, ahol a kurta farkú malactúr, volt egy szegény ember, és annak három fia. Egyszer a király kihirdetteti az egész országban, hogy annak adja leányát s fele királyságát, bárki fia borja legyen, aki valami olyat tud mondani, hogy azt ő el ne higgye. Meghallja ennek a hírét a szegény ember, s mondja a fiainak. Na, fiaim, eredjetek, próbáljatok szerencsét. Az idősebb meg a középső fiú azt mondták, hogy ők már csak itthon maradnak, túrják a földet, hanem a legkisebb fiú kétszer sem mondatta magának, indult a király városába. Hát, amikor megérkezik a király udvarába, tele van az udvar király úrfiakkal, hercegekkel, grófokkal, bárókkal, minden rendős rangú legényekkel. Mondottak azok mindent, egyik nagyobbat a másiknál. De mondhattak akármit, a király mindent elhitt. De mikor aztán nagy szégyenkezve mindent akarodtak, s kitisztult az udvar, fölment a szegény legény a királyhoz, köszöntötte illendőképpen. Adjon Isten jó napot, felséges királyom!
1: Adjon Isten, fiam! Hát mi járatban vagy?
0: Én bizony, felséges királyom, szeretném feleségül venni a király kisasszonyt.
1: Elhiszem, fiam. De aztán miből tartanád el?
0: Hát, van egy kicsi földünk.
1: Elhiszem, fiam.
0: De van ám két ökrünk is, meg egy tehenünk.
1: Elhiszem, fiam, hogy ne hinném.
0: De a minapában akkorára nőtt az udvarukban a trágyadomb, mint egy torony.
1: Én azt is elhiszem, fiam, hogy ne hinném.
0: Azt a nagy trágyadombot a két bátyámban mind kihordottuk egy taigán három nap alatt.
1: Hiszem, fiam, hiszem.
0: Az ám, csak hogy nem a mi földünkre hordottuk, hanem a szomszéd földjére.
1: Hiszem, fiam, hiszem.
0: Mikor ezt észrevettem, hazamegyek, és mondom az apámnak, hogy mi történt.
1: Hiszem, fiam, hiszem.
0: Kimentünk négyen, megfogtuk a földnek a négy sarkát, felemeltük, és a trágyát szépen a mi földünkre borítottuk.
1: Én elhiszem, fiam, ha nem is mondod.
0: Aztán bevetettük a földünket búzával.
1: Hiszem, fiam, hiszem.
0: De aztán nőtt ebből a búzából olyan sűrű rengeteg erdő, hogy olyat még felséget sem látott. Termet ott annyi makkis, mint égen a csillag.
1: Hiszem, fiam, hiszem,
0: mondja az apám. Én bizony nem vágom ki ezt az erdőt, hanem veszek egy csorda disznót, s a makkot megetetem.
1: Hiszem, fiam, hiszem, hogy ne hinném.
0: Az ám, de a disznócsorda mellé pásztor is kellett.
1: Hiszem, fiam, hiszem.
0: Mit gondol, felséges királyom? Kit fogadott fel az apám? Felségednek éppen az öreg apját.
1: Hazudsz, te akasztófára való,
0: kiáltott nagy haraggal a király.

0: Nagyotmondó legény című magyar népmesét Benedek Elek feldolgozásában Szatmári István mondta el. Szerkesztette Fenyő Katalin, rendezte Déri Éva. A hangfelvétel 1986-ban készült. Műsorunkat újra meghallgathatjátok a mediaclick.hu oldalon.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: A műsor 16 éven aluliak számára nem ajánlott. Rádió Színház.

Azon a nyáron Wes kivett egy bútorozott házat Jurikától északra, a Chef nevű kigyógyult alkoholistától. Utána felhívott, és kérte, hagyjak ott csapott papot, és költözzek hozzá. Állította, hogy egy kortyot sem iszik. Jól ismertem a fogadkozásait, mégis rábeszélt. Megint felhívott, és azt mondta, Edna, az egyik ablakból látszik az óceán. Érezni a sószagát a levegőben. Hallgattam a szavait, tisztán érthetően beszélt. Jó, mondtam neki, még meggondolom. Gondolkoztam is rajta. Egy hét múlva újra hívott, és kérdezte, na, akkor jössz? Mondom neki, még mindig nem döntöttem el. Mire azt mondja, újra kezdünk mindent. Erre én, hogyha hozzád költözöm, lesz ám egy kérésem. Próbálj meg olyan lenni, mint az a Wes, akit annak idején megismertem. Az eredeti Wes, akihez hozzámentem feleségül. Wes elsírta magát. De ezt a jó szándéka jelének tekintettem. Úgyhogy azt mondtam neki, rendben, oda költözöm. Wes szakított a barátnőjével, vagy az szakított vele, nem tudtam pontosan, de nem is izgatott. Amikor eldöntöttem, hogy összeállok Wesszel, nekem is ki kellett tennem a barátom szűrét. A barátom azt mondta, hibát követek el, meg hogy ne tegyem ezt vele. Mi lesz így velünk? Kérdezte. Közöltem vele, hogy nincs más választásom. Wes érdekében mennem kell. Most tényleg megpróbál józan maradni. Csak a nyárra, mondtam neki. Aztán meglátom. Akkor majd visszajövök. Mire azt mondta, hát velem mi lesz? Az én érdekem a smafu? Ne is gyere vissza, mondta. Azon a nyáron csak kávét, üdítőt, meg mindenféle gyümölcslevet ittunk. Egész nyáron nem ittunk semmi mást. Már azt kívántam, sose érjen véget a nyár. Tudtam, hogy csacsiság, de miután egy hónapot együtt töltöttünk Wesszel Chef házában, visszahúztam az ujjamra a jeggyűrűmet. Akkor már 2 éve nem hordtam. Azóta, hogy egyik este Wes berúgott, és a saját gyűrűjét behajította egy gyümölcsös kertbe. Wesnek

volt egy kis pénze, úgyhogy nem kellett munkába járnom. És kiderült az is, hogy Sef szinte ingyen adja nekünk a házát. Telefonunk nem volt. A gáz meg a villanyszámlát kellett fizetnünk, és akciós élelmiszerekre vadásztunk a Safeway-ben. Egyik vasárnap délután Wes elment, hogy vegyen egy locsolófejet. De nekem is hozott valamit. Egy szép csokor margarétát, meg egy szalmakalapot. Keddesténként moziba mentünk. Más estéken Wes ne így áll találkozókra járt, ő legalábbis így nevezte. Wessel néha horgászni mentünk Pisztrángra, valamelyik közeli édes vízi lagunához. Éjszaka Wes a karjába kapott, és azt kérdezte, ugye még mindig az ő babája vagyok. A gyerekeink megtartották a 3 lépés távolságot. Cheryl egy oregoni farmon lakott különböző emberekkel. Egy kecske nyájra vigyázott, és kecsketejet árult. Semmilyen formában nem izgatta, mit csinál az apja vagy én. Legalábbis addig, míg mi magunk nem vontuk be. Bobby Washington államban dolgozott, szénával. Mikor elmúlt a szénaszezon, azt tervezte, hogy almás kertben vállal munkát. Volt barátnője, és félretette a pénzét. Küldtem leveleket, és mindig úgy búcsúztam, hogy örökre szeret.

Egyik délután Vesz a gyomot írtotta az udvaron, amikor Sef megjelent a kocsijával a ház előtt. Épp mosogattam. Néztem, hogyan áll be hozzánk Sef nagy autója. Vesz abba hagyta a munkát, és felegyenesedett. Sef odament hozzá, és átkarolta Vesz vállát. Sef azt mondta, hogy Linda lányának, akit Vesz csak Kövér Lindaként emlegetett még az iszákos korszakában, szüksége van egy helyre, ahol lakhat. És hát pont ez lenne az a hely. Sef elmesélte Vesznek, hogy Linda férje néhány héttel azelőtt elindult a halászbárkájukkal, és azóta nem hallottak felőle. Ez a lány vér a véremből, magyarázta Sef Vesznek. Elvesztette a férjét, elvesztette a kisgyereke apját. Én pedig segíthetek rajta. Sajnálom, Vesz, de másik házat kell keresnetek magatoknak. Vesz bejött a házba. A kesztyűjét meg a kalapját ledobta a szőnyegre, és beleült a nagy fotelbe. Vesz sápat volt. Kitöltöttem két csésze kávét, és az egyiket odaadtam neki. Semmi baj, mondtam, ne izgasd magad emiatt. Helyettünk a Kövér Linda fog itt lakni, mondta Vesz. A pasi meg sem áll Alaszkáig. A Kövér Linda férje egyszerűen leléccelt, és ugyan kivethetné a szemére. Egészen idáig ez egy boldog ház volt, mondta. Szerzünk másikat, mondtam. Ilyet úgy se találunk, mondta Vesz. Egyébként se lehetne ugyanolyan, mert ez a ház tökéletesen megfelelt nekünk. Sok szép emlék fűződik hozzá, és most a Kövér Linda ide tolja a képét a gyerekével, morgott Vesz. De a ház Sefé, és amit meg kell tennie, azt meg kell tennie. Tudom, mondta Vesz, de azért hadd ne kelljen örülnöm neki. Felkelt a székéről, és az ablakhoz ment. Ott állt, és az óceánt nézte, meg a gyülekező felhőket. Ujjaival az állát dörzsölgette, mint aki gondolkodik valamin, és tényleg gondolkodott. Ne szívd merre, Vesz, szóltam neki. Megfogtam a kezét. Beszélni kezdtem hozzá. A közös nyarunkról. De azon kaptam magam, hogy múlt időben beszélek. Mintha mindez már évekkel ezelőtt történt volna. Vagy minden esetre véget ért volna. Aztán a gyerekeket hoztam szóba. Vesz azt mondta, bárcsak újra kezdhetné, és most már jól bánna velük. Szeretnek téged, mondtam. Ugyan már, dehogy, mondta ő. Erre én. Eljön az ideje, és megértik a helyzetet. Lehet, mondta Vesz, de akkor már mindegy lesz. Honnan tudod? Kérdeztem. Azért én is tudok ezt-azt, mondta Vesz, és rám nézett. Tudom például, hogy milyen nagy örömet szereztél nekem azzal, hogy feljöttél ide, és ezt nem fogom elfelejteni neked. Én is örülök, mondtam. Örülök, hogy megtaláltad ezt a házat. Vesz horgantott egyet, aztán elnevette magát. Mindketten nevettünk. Hát ez a Sef, csóválta a fejét Vesz. Ez aztán rendesen betett nekünk a kurva anyját. Ettől még nagyon örülök neki, hogy viselted a gyűrűdet, és annak is, hogy most tényleg jól összejöttünk. Azután én mondtam valamit. Ezt. Tegyük fel, egyszerűen csak tegyük fel, hogy azelőtt az égvilágon semmi sem történt. Tegyük fel, hogy ez volt az első alkalom. Tehát mondjuk azt, hogy a korábbiak meg se történtek. Érted, miről beszélek? Szóval, hogy akkor mi van? Kérdeztem. Vesz rám függesztette a tekintetét. Azt mondta. Hát, azt hiszem, akkor más embernek kellene lennünk. Olyanoknak, akik nem vagyunk. Én nem szoktam ilyesféle feltételezésekbe bocsátkozni. Annak születtünk, akik vagyunk. Érted? Mondtam neki, hogy nem azért hagytam ott egy jó kapcsolatot, és utaztam 1000 kilométert, hogy ilyeneket dumáljon nekem. Nagyon sajnálom, mondta erre ő, de nem beszélhetek olyas valaki nevében, aki nem vagyok. Én más valaki vagyok. Világos? Semmi baj nincs ezzel, Vesz, mondtam, és az arcomhoz húztam a kezét. Aztán nem is tudom, csak úgy eszembe jutott, milyen volt 19 évesen, amikor keresztül rohant a mezőn, ahol az apja ült a traktoron, és a kezével takarta el a szeme elől a napot, hogy lássa a felé szaladó Veszt.
Akkor érkeztünk oda kocsin Kaliforniából. Kiszálltam Cherillel és Bobival, és megmutattam nekik. Ott a nagyapátok, de még csak csecsemők voltak.

Vesz szorosan mellettem ült, az állát dörzsölgette, mintha azon törné a fejét, mi legyen a következő lépés. Az apja már nem élt, a gyerekeink időközben felnőttek. Felpillantottam Veszre, aztán körülnéztem sef nappaliában. Szemügyre vettem a holmiait, és arra gondoltam, most muszáj csinálnunk valamit, ráadásul gyorsan. Kicsim, mondtam, Vesz, ide figyelj. Mit akarsz? Kérdezte. Többet nem is mondott. Láttam, hogy már eltökélte magát. De mivel már eltökélte magát, nem sietett. Hátradőlt a kanapén, összekulcsolta a kezét az ölében, és behunyta a szemét. Semmi mást nem mondott. Nem volt rá szüksége. Magamban kimondtam a nevét. Az övét könnyű kimondani. Egyébként is rég megszoktam már. Aztán még egyszer mondtam a nevét, de ezúttal már hangosan. Vesz, mondtam neki. Kinyitotta a szemét, de nem nézett rám. Csak ült a helyén, és az ablak felé nézett. A kövér Linda, mondta. De tudtam én, hogy nem róla van szó. Az a nő egy nagy nulla, csak egy név. Vesz felállt, behúzta a függönyt, és az óceán hús eltűnt. Bementem, hogy hozzálássak a vacsora készítéshez. Még mindig volt egy kevés halunk a jégszekrényben. Más nem is igen volt otthon. Ma este eltüntetjük, gondoltam, és azzal vége.

0: Raymond Carver, miért nem táncoltok?
1: A konyhában kitöltött még egy pohárral, aztán megnézte a kertbe kitett hálószoba bútort. A matracot már kibelezték, a tarka csíkos lepedők két nagy párna mellett hevertek a fehér nemű szekrényen. Ezt leszámítva, nagyjából olyan képet mutatott az egész, mint a hálószobában. Egy éjjeli szekrény és egy olvasólámpa az ágy mellett az ő oldalán, a másik éjjeli szekrény és a másik olvasólámpa az ágy mellett a felesége oldalán. Az ő oldala, meg a felesége oldala. Ezen tűnődött, míg beleivott a viszkibe. A csillogó alumínium konyhafelszerelés a kocsibe járó egy részét foglalta el. Ajándékba kapott, aránytalanul nagy sárga muszlin terítő fette az asztalt, és mélyen lelógott a szélein. A dohányzó asztalon régi, nagy tévékészülék, tőle egy lépésre kanapé, szék és állólámpa. Hosszabbító kábelt húzott ki a házból, és mindent összekapcsolt vele. Működtek is a dolgok rendesen. Aznap reggel ürítette ki a beépített szekrényeket is, és a nappaliban hagyott három dobozt kivéve semmi sem maradt a házban. Néha lelassított mellette egy autó, és a bennülők bámészkodtak, de egyik sem állt meg. Úgy érezte, ő sem állna meg.

0: De ezt biztos el akarják adni, mondta a lány a fiúnak. Ezek ketten éppen a garzonlakásokat akarták berendezni. Kérdezzük meg, mit kérnek az ágyért. Kíváncsi vagyok, mennyibe kerül a tévé, mondta a srác. Bekanyarodott a kocsibe járóra és a konyhaasztal előtt állt meg. Kiszálltak az autóból, és elkezdték gusztálni a tárgyakat. A lány megfogta a muszlin terítőt. A fiú bedugta a konnektorba a robotgépet, és a durva aprítás állásba tekerte a gombját. A barátnője kézbe vett egy nagy, az ételt melegen tartó tálat. A srác bekapcsolta a tévét, és a finom hangolóval babrált. Azután leült a kanapéra, és a műsort nézte. A barátnője leült az ágyra, letolta a lábáról a cipőjét, és hanyat dőlt. Jack, gyere csak ide, próbáld ki ezt az ágyat.
1: Milyen?
0: Próbáld ki. A fiú leheveredett az ágyra, és a feje alá tette a párnát. Milyen érzés? Kérdezte a lány.
1: Masszív.
0: A lány az oldalára fordult, és átkarolta a fiú nyakát. Csókolj meg, mondta neki. Keljünk fel innét, hangzott a válasz. Csókolj meg, kicsim. És a lány behunyta a szemét. Nem engedte el a fiút. A srácnak le kellett fejtenie magáról a barátnője ujjait. Megnézem, van-e itthon valaki, szólt a fiú, de csak felült. Jó buli lenne, ha... mondta a lány, és elmosolyodott, de nem fejezte be. A srác elnevette magát, és felkapcsolta az olvasólámpát. Megnézem, van-e itthon valaki, ismételte? Szerintem senki, de ha mégis, akkor megtudom, mennyiért adják ezeket. Akármennyit mondanak, te ígérj alá $10, mondta a lány.

0: közeledett a járdán. A kezében boltizacskó, benne szendvicsek, sör és viszki. Egész délután ivott, és most jutott el abba az állapotba, amikor úgy tűnt, hogy az ital kijózanítólag hat rá. De már besötétedett, mire eszébe jutott a sok holmi a kertben. Észrevette az autót a kocsibejárón, és a lányt az ágyon. A televízió be volt kapcsolva. Aztán a fiút is észrevette a verandán. Elindult feléjük a kerten át. Hello! Köszönt oda a lánynak. Szóval, megtaláltad az ágyat, helyes. Hello, köszönt vissza a lány, és fölkelt. Csak kipróbáltam, megpaskolta az ágyat. Egész jó darab. Tök jó, mondta Max. Mit is mondjak ezután? Tudta, hogy most nyilatkoznia kellene. Lerakta az acskót, és elővette a sört, meg a viszkit. Azt hittük, nincs itt senki, mondta a fiú. Érdekelne minket az ágy, és esetleg a televízió is, és talán az íróasztal. Mennyit kérsz az ágyért? Az ágyért egy 50-esre gondoltam. Ideadod 40-ért? Kérdezte a lány. Ja, vigyétek 40-ért. Max elővette egy poharat a dobozból, lehámozta róla az újságpapírt, és kinyitotta a viszkis üveg dugóját. És mi a helyzet a tévével? Érdeklődött a fiú.
1: 25 dollár.
0: Lehet 20? Kérdezte a lány.
1: Jó, akkor 20. Annyiért is a tiétek.
0: A lány a fiújára nézett.
1: Isztok valami, gyerekek?
0: Kérdezte tőlük Max. A srác talált két poharat, és viszkit töltött maguknak.
1: Mire van szükségetek ebből az egészből?
0: Ennyi elég, mondta a lány, és az enyémbe tegyél egy kevés vizet is. A fiú vizet töltött a viszkihez, a sajátjába, meg a barátnője poharába is. Max a tévét nézte. Akarsz még innen valamit, kis szívem? Kérdezte a srác. Elővette a csekkfüzetét. Rátöltött a viszkiből magának és a barátnőjének is.
1: Hát... kell az íróasztal is, mondta a lány.
0: Mennyibe kerül az íróasztal?
1: Mondjatok egy számot.
0: Nézegette a konyhaasztalnál ülő párt.
1: Lelövöm a tévét, és felteszek inkább egy lemezt,
0: jelentette be Max.
1: Egyébként ez a lemez is eladó. Olcsó. Na, mondjatok egy számot.
0: Töltött még magának viszkit, és kinyitott egy sört.
1: Minden eladó.
0: A lány kinyújtotta a poharát, Max töltött még bele. Köszönöm, mondta a lány. A fejedbe száll, mondta a srác, én már érzem. Kiitt a viszkit, várt, és még egyszer töltött. A csekkel bíbelődött, amikor Max rátalált a lemezekre.
1: Válassz egyet, amelyik tetszik,
0: mondta Max a lánynak, és elé tárta a kínálatot. A fiú még a csekket töltötte ki. Ezt mutatott rá a lány az egyikre.
1: Nem ismerte a lemezen szereplő neveket, de nem izgatta magát. Kaland!
0: Kápéra írom, mondta a srác, de még mindig nem készült el vele.
1: Ja,
0: felelte Max. Ittak. Végig hallgatták a lemezt, utána Max egy másikat tett föl.
1: És miért nem táncoltok, gyerekek?
0: Á, szerintem inkább ne, mondta a fiú.
1: Akarsz táncolni, Carla?
2: Nosza,
0: biztatta őket Max.
1: A saját kocsibe járom, szabad táncolni.
0: Táncoltak. Mikor lejárt a lemez, a lány felkérte Max-et. Még mindig nem húzta vissza a cipőjét.
1: Be vagyok rúgva, szólalt meg Max.
0: Dehogy vagy, mondta a lány.
1: Én minden esetre berúgtam, tette hozzá a fiú.
0: Max megfordította a lemezt, és a lány odalépett hozzá. Táncolni kezdtek. A lány az utca túloldalán az egyik ablakban összegyűlt bámészkodókat nézte.
1: Azok odaát minket bámulnak, jegyezte meg.
0: Nem baj?
1: Tőlem, mondta Max. Saját kocsibe járom, itt nyugodtan táncolhatunk. Azok ott már azt hitték, mindent láttak a portámon, de tévedtek, mert ilyet még sohasem.
0: Hamarosan a nyakán érezte a lány meleg leheletét, és azt mondta neki.
1: Remélem, szeretni fogod az ágyat.
0: Persze, felelte a lány.
1: Remélem, mindketten szeretni fogjátok, tette hozzá Max.
0: Jack, ébresztő, kiabálta a lány. Jacknek a mellére billent az álla, és álmosan nézte őket. Jack! A lány behunyta a szemét, és megint kinyitotta. A férfi válgödrébe fúrta az arcát, és közelebb húzta magához Max-et. Jack! Dünnyögte. Az ágyra pillantott, és egyáltalán nem értette, mit keres a bútor idekint a kertben. Max válla fölött az égre pillantott. Neki támaszkodott a férfinak. Elviselhetetlen boldogság járta át.

később így idézte fel. Olyan középkorú pasi volt, mindenhol még a ki volt hordva a kertbe, nem hűlök. Beszívtunk és táncoltunk, ott a kocsi bejáron, te jószagú atya úristen, és ne röhögj, lemezeket tett fel. Nézd meg ezt, a lemezjátszója, nekünk adta, meg ezeket az ősrégi lemezeket is. Jackkel a pasi ágyába feküdtünk be, a Jack totál másnapos volt, és másnap egy bútorszállító furgont kellett bérelnie, hogy el tudjuk vinni a pasi cuccát. Egyszer felriadtam az alvásból. A pasas épp betakart bennünket a pokrócával, komolyan mondom, ezzel a pokróccal fogd meg milyen. A lány tovább mesélt. Elmondtam mindenkinek. Több is volt ebben a történetben, tudta jól, de nem volt képes szavakba önteni. Egy idő után nem is beszélt róla többé.

Raymond Carver novelláit hallották. Felolvasta Molnár Piroska és Vida Péter. Hangmester Barta Roland. Zenei szerkesztő Molnár András. Rendezte Vajda István. A felvétel a Thália Színházban készült 2013-ban.

A műsor 16 éven aluliak számára nem ajánlott. Rádió Színház.

Aznap reggel Teacher's Whiskyt locsol a hasamra és lenyalja. Délután megpróbál kiugrani az ablakon. Ez azért már nekem is sok. Úgyhogy odaszólok a feleségemnek, azt mondom, Halli, ez így nem mehet tovább. Kész elmebaj, ennek véget kell vetnünk. A kanapén ülünk az egyik emeleti apartmanban. Bőven volt férőhely, válogathattunk, de nekünk egy rendes apartman kellett, amelyikben szabadon mozoghattunk és beszélgethettünk. Be is zártuk a motel irodáját, és fölmentünk az egyik emeleti apartmanba. Azt mondja nekem, Dwayne, ebbe bele kell dögleni. Jéggel és vízzel isszuk a Teacher's Whiskyt. A reggel és a délután között aludtunk egy darabig, akkor Halli kibújt az ágyból, és azzal fenyegetőzött, hogy kimászik az ablakon úgy, ahogy van, fehér neműben. Le kellett fognom. Csak az első emeleten voltunk, de akkor is. Elegem van, azt mondja, nem bírom tovább. Kézfejét az arcához szorítja, és behunja a szemét. Előre-hátra billegteti a fejét, és dúdol. A halálom, amikor ilyen. Mit nem bírsz, azt mondom, pedig most már pontosan tudom. Na, Halli, hadd ne részletezzem még egyszer, jó? Azt mondja. Nem bírok uralkodni magamon, és oda a büszkeségem, pedig valaha milyen büszke nő voltam. Halli vonzó teremtés, alig múlt el 30. Magas, a haja hosszú és fekete, a szeme zöld. Az egyetlen zöld szemű nő, akit ismerek. Kezdetben még megjegyzéseket tettem a szeme színére, mire megemlítette, hogy tudja, kiválasztottnak született. De hiszen ezzel úgy is tisztában voltam. Jaj, de rémesen érzem magam bizonyos dolgoktól. A földszinti irodából megint felhallatszik a telefoncsörgés. Egész álló nap csörgött, még szunyókálás közben is hallottam. Kinyitottam a szemem, a plafont bámultam és hallgattam a telefont, közben meg azon tipródtam, mi a fene történik most velünk. Összetört az én szívem, azt mondja. Kővé változott, nem vagyok felelős semmiért. Hát ennél rosszabb már nem is jöhet, mint hogy nem felelek semmiért. Reggel felkelni sincs kedvem. Dwayne, nem 2 percig tartott, hogy meghozzam ezt a döntést, de mostantól elválnak útjaink. Vége van, Dwayne. Legjobb, ha beismerjük. Halli, ezt mondom neki. A kezéhez nyúlok, de elhúzza tőlem. Amikor ide költöztünk és átvettük a motelt, azt hittük, hogy ezzel kint vagyunk a vízből. Ingyen lakás, nincs rezsi, hozzá még 300 havonta, verhetetlen ajánlat. Halli reszortja volt a könyvelés, értett a számukhoz, és a szobakiadás nagy részét is ő intézte. Szerette az embereket, azok is viszont szerették őt. Az én dolgom volt a terület rendben tartása. Fűnyírás, gyomtalanítás, úszómedence takarítás, kisebb javítások elvégzése. Az első évben minden remekül ment. Volt egy másodállásom és esti műszak. Szépen gyarapodtunk, sokat tervezgettünk. Aztán valamelyik délelőtt, mit tudom én, épp az egyik fürdőszobában javítottam ki a csempét, mikor egy ilyen kis mexikói szobalány jön betakarítani. Halli vette föl. Még azt sem mondhatom, hogy azelőtt feltűnt volna nekem, bár mindig váltottunk pár mondatot, amikor összefutottunk. Miszterezett engem. Elég az hozzá, hogy szép lassan szóba elegyedtünk. Nem volt primitív, inkább csinos és kellemes modorú. Szívesen mosolygott, nagyon odafigyelt, ha mondtak neki valamit. És a szemébe nézett annak, akivel beszélt. Na, az utána, a délelőtt után már odafigyeltem rá, ha a szemem elé került. Ápolt picinő volt, feltűnően fehér fogsorral. A száját szoktam nézni, amikor nevetett. Áttért a tegezésre. Egy másik délelőtt megint valamelyik fürdőszobában voltam, a csapban kellett kicserélni a tömítést. Ő meg nem tudta, hogy ott vagyok. Bejött és bekapcsolta a tévét, ahogy a szobalányok szokták takarítás közben. Abba hagytam a munkát és kijöttem a fürdőszobából. Meglepődött. Elmosolyodott és kimondta a nevemet. Egymásra néztünk. Oda mentem az ajtóhoz és ráfordítottam a kulcsot. Átkaroltam. Aztán lefeküdtünk az ágyra. Halli, te most is egy büszke nő vagy, mondom neki. Ma is te vagy a csúcs. Ne hülyéskedj már, Halli. A fejét rázza. Valami elszakadt bennem, azt mondja. Soká tartott, de mostanra végképp elszakadt. Megöltél bennem valamit. Mintha baltával estél volna neki. Minden szétporlott. Kiissza a viszkit, utána elsírja magát. Átölelném, de feláll is, kimegy a fürdőszobába. Az imént, mikor lefeküdtünk egymással, még akkor is ő járt a fejedben, azt mondja Halli, amikor bejön a fürdőszobából. Dwayne, ez annyira bántó.
elveszi tőlem az italt, amit töltöttem neki. Halli, de ha egyszer így van, Dwayne... Fel alá járkál bugyiban, melltartóban, kezében a viszki. Házasságtörést követtél el. Megvolt köztünk a bizalom, erre te tönkre teszed. Lehet, hogy a te fülednek ez régi módinak hangzik, de engem nem érdekel. Most tényleg úgy érzem magam, nem is tudom, mint egy mosogató rongy. Igen, úgy érzem magam. Össze vagyok zavarodva. Nem maradt célom az életben. Nekem te voltál a célom. Most hagyja, hogy megfogjam a kezét. Letérdelek a szőnyegre, a halántékomra teszem a kezét. Szeretem ezt a nőt, Istenemre, szeretem. De abban a pillanatban Juanita is eszembe jut, ahogy a tarkomat masszírozta. A rémes, nem tudom, hová fogom kiukadni. Azt mondom neki, Halli életem, szeretlek. De nem jut eszembe, mit is mondhatnék még, vagy mit ígérjek neki az adott körülmények között. A homlokomat simogatja az ujjaival, mintha egy vaktól kérném, mondja meg, milyen is az arcom. Odalent valaki ráfekszik az autó dudájára, szünetet tart, megint dudál. Halli elhúzza a kezét, megtörli vele a szemét. Azt mondja, törzs nekem egy másikat, ez túl híg, tőlem dudálhatnak szarok rá. Azt hiszem, elköltözöm Nevadába. Ne beszélj marhaságokat, mondom neki. Azt mondja, nem beszélek marhaságokat, csak annyit szóltam, hogy valószínűleg elköltözöm Nevadába. Mi ebben a marhaság? Hát, ha találok ott valakit, aki szeret, te csak maradj nyugodtan itt a mexikói macáddal. Én inkább elköltözöm Nevadába. Vagy költözöm, vagy öngyilkos leszek. Halli, nem kell hallízni, azt mondja. Leül a kanapéra, a térdét felhúzza az álla alá. Odakint és idebent is sötétedik. Elhúzom a függönyt, és meggyújtom az asztali lámpát. Azt kértem, hogy tölts nekem egy másikat, a kurva anyádat. Basszák meg a dudálók, azt mondja. Álljanak odébb egy házzal, jó lesz nekik a Travelodge is. A mexikói barátnőd is ott dolgozik most? A Travelodge-ban? Fogadok, hogy esténként ő segíti fel a pizsamát a reklám mackójukra. Na, csinálj nekem egy másikat, csak most ne felejtsd ki belőle a viszkit. Összeszorítja a száját, és ellenségesen néz rám. Fura dolog ez az ivás. Utólag visszagondolva, minden egyes fontos döntésünk italozás közben született. Még amikor az volt a téma, hogy vissza kéne fognunk az alkoholizálást, akkor is a konyhaasztalnál vagy a ligetben egy piknikasztalnál ültünk egy karton sör vagy egy üveg viszki társaságában. Mikor eldöntöttük, hogy oda költözünk és elvállaljuk a motelt, hátrahagyjuk a városunkat, a barátokat, meg a rokonokat, mindent. Egész éjjel fent voltunk, ittunk és beszélgettünk, mérlegeltük az érveket, az ellenérveket, és alaposan berúgtunk közben, de általában kezelni tudtuk a helyzetet. Ma délelőtt is, mikor Halli javasolta, beszéljük meg komolyan, mihez kezdünk az életünkkel. Első dolgom volt, még mielőtt bezártam az irodát, és felvonultunk az emeletre, hogy elszaladjak az italboltba egy üveg Teachersért. Kitöltöm az üveg végét a két pohárba, teszek hozzá még egy jégkockát, meg egy kis vizet. Halli felkel a kanapéról, és elnyújtózik az ágyon. Azt mondja, ezen az ágyon is megdugtad? Nem én. Úgyse számít? Azt mondja, nem mintha bármi is számítana már. Persze magamhoz kell térnem, az egyszer biztos. Nem válaszolok. Ürességet érzek. Odaadom a poharát, és ledobom magam a fotelba. Belekortyolok a viszkibe, és azt gondolom, mi lesz most? Dwayne, tessék, Halli! Az ujjaim erősen markolják a poharat. A szívverésem lelassult. Várok. Halli volt az én igazi szerelmem. Ez a Juanita ügy 6 héten át tartott, hetente 5-ször, mindig 10 és 11 óra között. Eleinte sikerült megoldani, hogy valamelyik szobában találkozzunk, amikor végigjárta őket, hogy takarítson. Csak benyitottam oda, ahol dolgozott, és becsuktam magam mögött az ajtót. De idővel ez túl kockázatosnak tűnt, és Juanita úgy időzítette a munkáját, hogy mindig a 22-esben találkozzunk. A motel keletre, a hegyek felé néző végében, mert annak az ajtaját nem lehetett látni az iroda ablakából. Gyengéden bántunk egymással, de fürgén intéztük a dolgot. Egyszerre siettünk, és voltunk gyengédek. Jó volt így. Teljesen új volt, és váratlan. És annál nagyobb élvezetet szerzett. Aztán az egyik délelőtt Bobby, a másik szobalány, ránk nyitja az ajtót. A két nő együtt dolgozott, de nem voltak jóban. A másik minden teketória nélkül bement az irodába, és megmondta Hallinak, hogy miért kellett ezt csinálnia, azt akkor se értettem, és most se értem.
Juanita megrémült és szégyelte magát. Felöltözött, beült a kocsijába és hazament. Később Bobby is a szemem elé került, őt is hazazavartam. Aznap végül magam takarítottam ki a szobákat. Hallé nem jött ki az irodából, gondolom ivott. Én józan maradtam. De amikor munkába indulás előtt bementem a lakásba, Hallé magára zárta a hálószoba ajtót. Hallgatóztam. Hallottam, hogy a munkaközvetítőtől egy másik szobalányt kér. Hallottam, hogy leteszi a kagylót, aztán dúdolgatott. Úgy éreztem, végem van. Elmentem dolgozni, de tudtam, hogy jön még az elszámoltatás. Azt hiszem, Hallival ezt talán még kibírtuk volna. Annak ellenére, hogy mikor késő este hazaértem a melóból, csont részeg volt, és még egy poharat is hozzám vágott. Ráadásul olyan randaságokat mondott, hogy azt egyikünk se fogja soha elfelejteni. Akkor éjjel pofoztam meg életemben először. Aztán könyörögtem neki, hogy bocsásson meg. A pofonért is, meg azért is, hogy viszonyom volt mással. Könyörögtem, hogy bocsásson meg. Sokat sírtunk. És sokat turkáltunk egymás lelkében, és ittunk is. Az éjszaka nagy részét ébren töltöttük. Aztán félholtan lefeküdtünk, és még dugtunk is. Egyszerűen nem esett több szó a Juanita ügyről. Megvolt a nagy kipakolás, és utána úgy viselkedtünk, mintha az eset soha meg se történt volna. Lehetséges tehát, hogy Hallé kész volt megbocsátani nekem, még ha el nem is felejthette a dolgot, és mehetett tovább az élet. Azt az egyet azonban nem vettük számításba, hogy Juanita hiányozni fog nekem, és néha nem tudok majd éjjel aludni, mert folyton rá gondolok. Csak feküdtem az ágyban, mikor Halli már elaludt, és Juanita hófehér fogsora járt az eszemben, azután a melle. A mellbimbója sötét volt és meleg tapintású, és néhány kis pihenőt közvetlenül alatta. A hónalja is szőrös volt. Nyilvánvaló, hogy nem volt a mésznél. Így múlt el pár hét, és akkor rájöttem, nem bírom kitalálkozás nélkül, az Isten legyen irgalmas hozzám. Egyik este felhívtam a munkahelyemről, és megbeszéltük, hogy beugrom hozzá. Aznap este munka után az ő házába mentem. Külön élt a férjétől, és egy kis házban lakott két gyerekkel. Kevéssel éjfél után értem oda. Kínban voltam, de ezzel Juanita is tisztában volt, és nyomban átsegített rajta. A konyhaasztalnál megittunk egy sört. Felállt, odállt a székem mögé, a nyakamat masszírozta, és kért, hogy lazítsak. Lazítsak, és engedjem el magam. Leült a lábam elé a fürdőköpenyében, megfogta a kezem, és egy kis körömreszelővel tisztogatni kezdte a körmeim alját. Aztán megcsokoltam, és a karomba kaptam, és bevittem a hálószobába. Körülbelül egy óra múltán felöltöztem, búcsúzóhul megcsókoltam, és hazamentem a motelba. Halli rájött. Két ember között, akik ennyire jól ismerik egymást, az ilyesmi nem maradhat sokáig titokban. Meg nem is akartam titokban tartani. Az ember tudja, hogy ez nem mehet így a végtelenségig. Előbb-utóbb elpattan a húr. Ennél is rosszabb, hogy az ember szüntelenül tudatában van annak, hogy megcsalja a másikat. Így nem lehet élni. Megtartottam az esti másodállásomat, majom is el tudta volna végezni, de a motelban a helyzet viharos gyorsasággal romlott. Nem volt már kedvünk egymáshoz. Már nem takarítottam az úszómedencét, el is algásodott, úgyhogy a vendégek nem használhatták. Nem hoztam rendbe a vízcsapokat, nem pótoltam ki a sérült csempéket, nem javítottam ki a falat, ahol lekopott róla a festék. De még ha lett volna is kedvünk egymáshoz, ilyen-olyan okok miatt, egyszerűen soha nem jutott rá elég idő. Főleg az ivás miatt. Az ivás roppant idő és energiaigényes tevékenység, ha valaki tényleg teljesen átadja magát neki. Ebben az időszakban Hallé nagyon komolyan elkezdett inni. Amikor hazaértem a munkából, akár megjártam Juanitát, akár nem, Hallé vagy aludt is horkolt a viszkitől bűzlő hálószobában, vagy a konyhaasztalnál ülve szívta a füstszűrős cigarettát, előtte egy pohár valami, és kivörösödött szemmel bámulta, ahogy belépek az ajtón. A vendégeket sem írta be rendesen a könyvbe, és néha túl sokat, legtöbbször viszont túl keveset kért tőlük.
Néha három embernek adott ki olyan szobát, amelyikben csak egy francia ágy volt. Máskor meg apartmant adott oda a magányos vendégnek, óriási ággyal, plusz kanapéval, de csak egy kis szoba árát fizettette ki, meg hasonlók. A vendégek panaszkodtak, és néha erősebb kifejezések is elhangzottak. Többen összecsomagoltak, visszakövetelték a pénzüket, és átmentek máshová. Fenyegető levél érkezett a motel igazgatóságtól. Aztán egy másik, ajánlott levél, telefonhívások. Valaki kijött hozzánk a városból, hogy ellenőrizze az ügymenetet, de az az igazság, hogy mi már fütyültünk az egészre. Tudtuk, hogy változásra van szükség, hogy napjaink a motelban meg vannak számlálva, hogy új szelek fújdogálnak, az életünk pedig tönkrement és teljesen át kell rendezni. Halli okos nő, szerintem előbb tudta, mint én, hogy már reménytelen az ügy. Aztán eljött a már említett szombat reggel, mikor mind a ketten másnaposan ébredtünk, mert egész éjjel a helyzetünkön rágottunk, és persze nem jutottunk semmire. Kinyitottuk a szemünket, és szembefordultunk az ágyban, hogy egymásra nézhessünk. Egyszerre éreztük meg mind a ketten, hogy valaminek a végére értünk. Felkeltünk, fellöltöztünk, megittuk a szokásos kávét, és Halli ekkor mondta ki, hogy beszélnünk kell egymással, méghozzá most, és megszakítás nélkül, se telefon, se vendég nem zavarhat bele. Ekkor elindultam az italboltba. Mikor visszaértem, bezártunk, és jégkockával, pohárral, teacher's whiskyvel felszerelkezve mentünk az emeletre. Felráztuk a párnákat, bebújtunk az ágyba, ittunk, és semmit se tárgyaltunk meg. A színes tévét néztük, hűültünk, és hagytuk a földszinti telefont a fenébe, hadd csörögjön. Viszkiztünk, és sajtos krumpli chipset vettünk hozzá a folyosói automatából. Most, hogy ráébredtünk, minden oda van, furcsa módon az volt a levegőben, hogy bármi megtörténhet. Szavak nélkül is tudtuk, valami véget ért, de hogy mi kezdődik el helyette, azt egyikünk sem sejtette. Elbólintottunk, és kicsivel később Halli leszállt a karomról. A mozdulatára kinyitottam a szemem. Ült az ágyon. Aztán felsikított, és odarohant mellőlem az ablakhoz. Mikor mi szinte gyerekfejjel házasodtunk össze, azt mondja Halli. Mikor mi minden este elmentünk kocsikázni, és minden percet együtt töltöttünk, és beszélgettünk, és nagy terveink, és reményeink voltak, emlékszel? Az ágy közepén ült, egyik kezével a térdét fogta át, a másikban a poharat tartotta. Emlékszem, Halli. Nem te voltál az első fiúm. Az elsőt Wyattnek hívták, és a szüleim nem voltak túl nagy véleménnyel róla, viszont te voltál az első szeretőm. Te lettél az első szeretőm, és azóta is te vagy az egyetlen. El tudod ezt képzelni? Nem hittem, hogy ennyire sok dolgot passzolok el. Ki tudja, mi mindent passzoltam el a hosszú évek alatt. De boldog voltam. Igenis, az voltam. Te voltál a mindenem, ahogy a sláger is mondja. De nem tudom, mi ütheted belém azokban az években, hogy téged és csak is téged szerettelek. Jaj, Istenem, hogy én mennyi lehetőséget hagytam ki. Tudom, nagyon jó nő vagy. Tisztában vagyok vele, hogy megvoltak a lehetőségeid. De egyet se használtam ki, erről van szó. Házasságtörésre nem voltam képes. Az azért túl volt azon, amit el tudtam képzelni. Kérlek, Halli, azt mondom neki, ebből elég. Ne kínozzuk saját magunkat. Ide hallgass, azt mondja. Emlékszel még arra, mikor elmentünk arra a réges-régi farmra, Jakima mellett, a teraszhájcon túl? Csak körüljártuk a helyet. Akkor is szombat volt, mint ma. Odaértünk azokhoz a gyümölcsös kertekhez, aztán egy kis földúton mentünk. Nagy volt a meleg és a por. Mi csak autóztunk tovább, és odaértünk a farmon a házhoz. Kiszálltunk, az ajtóhoz léptünk, bekopogtunk, és megkérdeztük, kaphatunk-e egy kis hideg vizet. El tudsz rólunk képzelni ma hasonlót? Hogy egy idegen házhoz oda megyünk és kérünk egy pohár vizet? Lelőnének minket. Azok az öregek már biztos meghaltak, azt mondja. Egymás mellett fekszenek a teraszhájci temetőben. De azon a napon az öregember és a felesége nem csak vizet adott nekünk, hanem behívtak magukhoz egy kis süteményre. Beszélgettünk, ettük a süteményt a konyhában, és később még azt is megkérdezték, nem utassák-e meg nekünk a környéket.
annyira aranyosak voltak hozzánk, nem felejtettem el. Nagyon hálás tudok lenni az ilyen kedvességért. Végigvezettek a házukon, egymással is nagyon finoman bántak. Még előttem van a ház belseje. Többször is láttam álmomban azt a belsőt. A szobáikat. Csak nem meséltem neked ezekről az álmokról. Az embernek kell, hogy legyenek titkai, nincs igaza? Elég az hozzá, hogy megmutatták belülről a házukat, a szép nagy szobákat, meg a bútorokat. Aztán kivittek hátra. Ide-oda sétáltunk, és egyszer rábögtek arra a kis... Na, hogy is hívják? A kis filagóriára. Még sose láttam olyat. Egy mezőn állt a fák alatt. Csúcsos kis teteje volt, de a festék már lekopott róla, és gazverte fel a lépcsőt. Az öregasszony azt mesélte, hogy sok-sok évvel azelőtt, még mielőtt mi a világra jöttünk, vasárnaponként zenészek jártak oda játszani. A férjével, a barátaikkal és a szomszédokkal ünneplőbe vágták magukat, körülülték a filagóriát, zenét hallgattak és limonádét ittak. Akkor belém nyilalt valami, vagy hogy is mondják. Csak néztem azt a nőt, meg a férjét, és arra gondoltam, egy nap majd mi is ilyenek leszünk, ha megöregszünk. Öregek leszünk, mégis méltóságteljesek, érted? Pont mint ők. Továbbra is szeretik egymást, sőt, egyre inkább, és gondoskodnak egymásról. Az unokák pedig meglátogatják őket, csupa ilyesmi. Emlékszem, aznap levágott szárú farmer volt rajtad, és emlékszem arra is, hogy ott álltunk, néztük a filagóriát, és a zenészekre gondoltunk, amikor véletlenül a pucér lábadra tévedt a szemem. Gondoltam magamban, még akkor is szeretni fogom a lábat, amikor már pipaszár lesz, és öreg, és a szőr is megőszül rajta. Akkor is szeretni fogom, gondoltam. Akkor is az enyém lesz. Érted, mit beszélek, Dwayne? Ezután oda kísértek minket a kocsihoz, és kezet ráztak velünk. Azt mondták, kedves fiatalok vagyunk. Meghívtak, jöjjünk máskor is. Azóta persze feléjük sem néztünk. Biztos meghaltak már. Egyértelmű, hogy meghaltak. Hát így állunk. Most tudok valami olyasmit, amit akkor még nem tudtam. És milyen pontosan tudom. De jó, hogy az ember nem láthat a jövőbe, ugye? Itt vagyunk, ebben a rémes kisvárosban, egy iszákos pár, akik egy koszos medencéjű motelt vezettek. Csak te másba vagy szerelmes, Dwayne. Pedig senki a világon nem volt olyan közel hozzád, mint én. Én ebbe teljesen tönkre mentem. Egy percig egy hang se jön ki a számon. Utána azt mondom neki, Halikám, ezekre a dolgokra egyszer majd közösen fogunk visszapillantani, mikor már megöregszünk. És együtt fogunk megöregedni, érted? És azt fogjuk mondogatni, emlékszel még arra a motelra, amelyikben az a koszos úszómedence volt? És csak nevetni fogunk a sok hülyeségünkön. Majd meglátod. Minden rendben lesz. Hali? De Hali csak ül az ágy közepén, kezében az üres pohár is, engem néz. Majd megrázza a fejét. Ő már tudja. Ebben... Miként a legtöbb dologban igaza volt.

0: Raymond Carver novelláját hallották. Felolvasta Vida Péter. Hangmester Barta Roland. Zenei szerkesztő Molnár András. Rendezte Vajda István. A felvétel a Tália Színházban készült 2013-ban.
1: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A következő részt a zene után hallgathatják meg.

Délre kisütött a nap, és piszkos vízzé olvadt a hó. A hátsó kerttel szemben lévő kicsi, válmagasságban vágott ablakon patakokban csorgott le a víz. Kint az utcán fölverték a latyakot az autók. Sötétedett kint is, bent is. A férfi a hálószobában ruhákat gyömöszölt egy bőröndbe, amikor megállt az ajtóban a nő. Hála Istennek, hogy végre elmész, mondta a nő. Hallod? A férfi csak tömte tovább a holmiát a bőröndbe, és föl se pillantott. A kurva anyádat, de jó, hogy elmész. A nő sírva fakadt. A szemembe sem mersz nézni, mi? Ekkor észrevette az ágyon a kisbaba fényképét, és magához vette. A férfi a nőre nézett, aki a szemét törölgette, és mereven nézett rá vissza. Aztán sarkon fordult, és visszament a nappaliba. Azt hozd vissza, mondta a férfi. Te csak szedd össze a cuccodat, és tűnj el innét, felelte a nő. Nem kapott választ. A férfi lezárta a bőröndöt, fölvette a kabátját, körülnézett a hálószobában, és lekapcsolta a villanyt. Utána kiment a nappaliba. A nő a kis konyha ajtajában állt, karján a kisbaba. Kell a gyerek, mondta a férfi. Meg vagy őrülve? Nem, viszont kell a gyerek. Majd ide küldök valakit a holmiáért. Elmész te a picsába, egy ujjal se nyúlhatsz ehhez a gyerekhez. A kisbaba rákezdte a sírást, mire a nő lehúzta a takarót a fejéről. Jól van, mondta, és a kicsit nézte. A férfi a nő felé lépett. Jézus Mária, mondta a nő. Egy lépéssel behátrált a konyhába. Kell a gyerek! Takarodj innét! A nő megfordult, és ahogy a férfi közeledett hozzá, a kisbabával a tűzhely mögötti sarokba húzódott. A férfi átnyúlt a tűzhely fölött, és erősen megmarkolta a gyereket. Erezd el! Mondta a nőnek. Menj innen, kiabált a nő. A kisbaba kivörösödött arccal üvöltött. Dulakodás közben leverték a tűzhely mögé akasztott kis virágcserepet. A férfi a falhoz szorította a nőt, hogy megtörje az ellenállását. Nem engedte el a kisbabát, és teljes súlyával a nő karjára nehezedett. Erezd el, mondta a férfi. Ne csináld, felelte a nő, fáj neki. A férfi nem szólt többet. A konyhaablakon nem jött be fény. A szinte teljes sötétben egyik kezével a nő ökölbe szorított ujjait akarta lefejteni, a másikkal az üvöltő gyereket markolta meg a hóna alatt. A nő érezte, hogy az öklét erőnek erejével szétfeszítik, és elszakítják tőle a kisbabát. Nem! Kiáltotta, amint kicsúszott a kezéből.

0: Raymond Carver, Pite.
1: Csak egy kocsi álltott magában, Verály. Bert hálát adott ezért. Behajtott a kocsi bejáróra, és a Pite mellett állt meg, amit előző este ejtett ki a kezéből. Még mindig ott hevert az alumínium tepsi a fenekével fölfelé, és az aszfalton a széttocsant tökös Pite. Péntek volt, karácsony másnapja, és már majdnem délre járt. Karácsony napján jött el meglátogatni a feleségét és a gyerekeket. Vera már indulás előtt a lelkére kötötte, hogy legkésőbb 6-ig el kell hagynia a házat, mert akkorra várja a barátját, meg annak a gyerekeit vacsorára. A nappaliban ültek le, és ünnepélyesen nyitogatták az ajándékokat, amiket Bert hozott. A karácsonyfán hunyorogtak a villanyégők. A fa alatt fényes papírba burkolt szalaggal masnival átkötött csomagok álltak egy kupacban, és várták, hogy este 6 legyen. Bert a gyerekeit nézte, Terryt és Jacket, amint kibontják az ajándékaikat. Megvárta, hogy Vera ujjai gyengéden kioldják a masnit, és levegyék a szallagot a saját ajándékáról. Vera lehámozta a papírt is, kinyitotta a dobozt, és egy bézs színű kasmír pulóvert vett ki belőle. Szép, mondta Vera. Köszönöm, Bert. Próbáld fel, kérte Terry az anyját. Vedd fel, anyu, mondta Jack. Apa, ez nagyon klassz. Bert a fiára pillantott, hálás volt a támogatásért. Szólhatna is Jacknek, hogy az ünnepek alatt valamelyik reggel karikázzon át hozzá, és elmennek együtt reggelizni. Vera felpróbálta. Bement a hálószobába, és mikor kijött, kezével föllesimogatta a pulóver elejét. Tényleg szép, mondta. Remekül áll neked, jelentette ki Bert, és nagy űrt érzett a szíve táján. Bert is kinyitotta, amit kapott, Verától $20 vásárlási utalványt a Sondheim férfi ruhaboltba, Terrytől fésülködő készletet, Jacktől pedig zsebkendőket, 3 pár zoknit és egy golyós tollat. Bert is Vera rumot ivott kólával. Odakint besötétedett, és már 5:30-ra járt az idő. Terry az anyjára nézett, fölkelt, és hozzálátott, hogy az étkezőben megterítse az asztalt. Jack bement a szobájába. Bert jól érezte magát ott, ahol ült, a kandalló előtt, pohárral a kezében. A levegőben a pulyka illata szállt. Vera kiment a konyhába. Bert hátradőlt a kanapén. Vera hálószobájában karácsonyi énekek szóltak a rádióból. Terry időről időre bevitt valamit az étkező asztalra. Bert elnézegette, hogy damaszt szalvétákat rak a boros poharakba. Megjelent egy karcsú váza is, benne egyetlen szál vörös rózsa. Majd Vera és Terry halk tárgyalásba fogott a konyhában. Bert kiitta a poharát. A rostélyon piros, kék és zöld lánggal égett egy kicsi viaszból és fűrészporból készült tuskó. Bert fölkelt a kanapéról, és 8 tuskót tett a kandallóba, a doboz teljes tartalmát. Nézte, hogy lángra kapnak. Azután a kertajtóhoz menet észrevette a kredencen a sorban álló nagy Pite darabokat. A karjába vette őket, mind az 5-öt, tököset és darált húsosat is. Vera biztosan azt hiszi, egész foci csapatot kellett etnie. Ki is jutott velük a házból, de a kocsibe járón a sötétben elejtett egyet, még a kocsi ajtajával küzdött. Most megkerülte a szétesett darabot, és a veranda ajtóhoz sietett. A bejárati ajtót állandóan zárva tartották, amióta egy este Bert kulcsa beletört a zárba. Borús volt az idő, a levegő nyirkos és mégis éles. Vera azzal kezdte, hogy Bert előző este fel akarta gyújtani a házat. Legalábbis így mondta a gyerekeknek, és Bert ezt hallotta vissza Terrytől, amikor reggel felhívta őket, hogy bocsánatot kérjen. Anyu azt mondta, tegnap este fel akarta gyújtani a házat, mondta Terry, és elnevette magát. Bert tisztázni akarta az ügyet, és általában is szeretett volna beszélgetni a helyzetről.

Dobozokból font koszorú lógott az ajtón. Bört az ujjaival dobolt az üvegen. Vera kinézett, és a homlokát ráncolta. A fürdőköpenye volt rajta.

0: Pita. Résnyire nyitotta ki az ajtót.
1: Vera, szeretnék bocsánatot kérni a tegnap estéért, mondta Bört. Sajnálom, hogy azt csináltam, amit csináltam. Hülye voltam. A gyerekektől is bocsánatot szeretnék kérni. Nincsenek itthon. Terry elment a fiújával, azzal a motorbiciklis istenverésével. Jack pedig rögbizik. Vera az ajtóban állt, Bert a kertben a filodendron mellett. Bert valami szözt szedett le a kabátujjáról. És nem tudok elviselni még egy ilyen esetet. Idáig vagyok veled, Bert. Tegnap este szó szerint fel akartad gyújtani a házat. Dehogy is, dehogy nem. Mindenki tanúsítja, aki itt volt. Látnod kéne a kandallót. Majdnem meggyulladt a fal is.
0: Beengedsz egy percre, hogy megbeszéljük? Kérdezte Bert.
1: Vera?
0: Vera ránézett. Szorosra húzta a köpenyt a nyakánál, és hátralépett. Gyere be. De egy óra múlva jelenésem van. És leszel szíves uralkodni magadon. Nehogy elkezdj megint trükközni, jó? És nehogy még egyszer megpróbáld felgyújtani a házamat. Vera, az Istenért, komolyan beszélek.
1: Bert nem felelt. Körülnézett. A karácsonyfa izzók kibekapcsoltak. A kanapé végében papírzsebkendők és üres dobozok voltak egy rakáson. Az étkező asztal közepén egy tálon a pulyka romjai hevertek. A csontokat teljesen lecsupaszították. A bőrös maradékok petrezselyem ágyon voltak felhalmozva, mint egy rettenetes fészekben. A szalvéták mind maszatosak voltak, és össze-vissza voltak eldobálva az asztalon. Az edények egy része már oszlopban állt egymáson. A csészéket és a boros poharakat az asztal végébe vitték, valaki nyilván elkezdett leszedni, de aztán meggondolta magát. Tény, hogy a kandallón fekete füstnyomok látszottak egészen a párkányáig. A kandalló tele volt hamuval. A hamon egy üres kólás doboz.

Gyere ki a konyhába, hívta Vera. Főzök kávét, de mindjárt indulnom kell. Tegnap este hánykor ment haza a barátod? Ha megint kezded, akkor már is mehetsz. Jól van, na. Bert előhúzott magának egy hokedlit, és a konyha asztalhoz ült egy nagy hamutartó mellé. Behunyta a szemét, aztán felnyitotta. Félrehúzta a függönyt, és kikukkantott a hátsó kertbe. Egy első kerék nélküli bicikli állt kint a kerekére és a nyergére támasztva. A vörös fenyőkerítés tövét fölverte a gaz. Hálaadáskor, mondta Vera. Vizet engedett egy lábasba. Emlékszel, mi történt hálaadáskor? Akkor közöltem veled, hogy ez volt az utolsó ünnepünk, amit sikerült tönkretenned. Este 10-kor hemendexet kellett ennünk a pulyka helyett. Bert, így nem lehet élni. Tudom, és már bocsánatot is kértem érte, Vera. Őszintén, a bocsánatkérés már kevés, egyszerűen kevés. Megint elaludt a gyújtóláng. Vera megpróbálta meggyújtani a gázt a vizes lábas alatt. Nehogy megégesd magad, figyelmeztette Bert, meg ne kapjon a láng. Vera nem felelt, meggyújtotta a gázt. Bert elképzelte, hogy Vera köpenye meggyullad, mire ő felugrik az asztaltól, a földre löki Verát, és görgeti át a nappaliba, és a saját testével takarja be. Vagy előbb be kellene futnia a hálószobába egy takaróért, hogy rádobja? Vera? Vera ránézett. Van valami innivaló a házban? Maradt még a tegnapi rumból? Ilyenkor reggel nagyon jól esne. Oldaná a feszültséget. A fagyasztóban találsz egy kis vodkát, és a rum is megvan valahol, ha csak a gyerekek meg nem itták. Mióta tartod a vodkát a fagyasztóban? Ezt hagyjuk. Jó, hagyjuk. Bert kivette a vodkát a fagyasztóból, poharat keresett, de aztán töltött egy csészébe, amit a munkalapon talált. Ezt most így fogod meginni? Csészéből? Jaj, Istenem, Bert! Egyébként miről is óhajtottál társalogni? Mondtam, hogy mindjárt el kell mennem. Egykor fuvola órán van. Szóval, mit akarsz? Még mindig tanulsz fuvolázni? Most mondom. Mit akarsz? Halljam, mi bánt, aztán össze kell szednem magam. Csak bocsánatot akartam kérni a tegnap este miatt. Például. Kiborultam. Ne haragudj. Téged mindig kiborít valami. Egyszerűen részeg voltál, és minket akartál lecseszni. Nem igaz. Akkor miért kellett mégis idejönnöd, mikor tudva tudtad, hogy más programunk van? Nyugodtan jöhettél volna előző este. Szóltam, hogy tegnap este vacsora van nálunk. De hát karácsony volt. Át akartam adni az ajándékaitokat. Azért most is ti vagytok a családom. Vera nem felelt. Mégis igazad van, hogy a fagyasztóba teszed a vodkát. Ha van egy kis gyümölcslé, azzal fogom megbolondítani. Vera kinyitotta a hűtőt, rakosgatott benne. Maradt egy kis vegyes áfonyalé, almalé. Más nincs. Nagyon jó lesz. Bert fölállt, gyümölcslét töltött a csészéjébe, arra még egy kis vodkát és a kis ujjával összekeverte. Be kell ugranom a fürdőszobába, mondta Vera, pillanat. Bert megitta az áfonyali almalé plusz vodka koktélt, és jobban érezte magát. Rágyújtott. A gyufaszálat a nagy hamutartóba dobta. A hamutartó alját csikkek borították, és sok hamu. Ráismert Vera márkájára, de akadt ott néhány füstszűrő nélküli cigaretta is, és egy másik márka, lilás színű csikkek. Vastagon állt rajtuk a rúzs. Bert fölkelt, és az egész mocskot kiöntötte a mosogató alatti szemetes zsákba. A hamutartó nehéz kék fajaszból volt, magas peremmel. Annak idején egy szakállas fazekastól vették a Santa Cruzi piacon. Akkora volt, hogy tányérnak is beillett volna. Sőt, lehet, hogy eredetileg annak is szánták. Tányérnak, vagy valamilyen tálnak. De otthon azonnal hamutartónak kezdték el használni. Bert visszatette az asztalra, és elmorzsolta benne a cigarettáját.

A tűzhelyen már forrt a víz, amikor megszólalt a telefon. Vera kinyitotta a fürdőszoba ajtót, és a nappalin át oda kiabált Burtnek. Vedd fel, jó? Most állok be a zuhany alá. A konyhai telefonkészülék a munkanapon állt, a serpenyő mögötti sarokban. A csenget is nem maradt abba. Burt óvatosan felemelte a kagylót. Charlie, ott van? Kérdezte egy kifejezéstelen fakó hang. Nincs, mondta Burt. Téves kapcsolás. Ez a 323-44-64. Biztos téves? Jó, mondta a hang. De miközben Burt a kávéval bajlódott, újból megszólalt a telefon. Fölvette. Charlie? Téves. Nézze meg még egyszer, milyen számot akar hívni, és ellenőrizze a körzetszámot. Ezúttal a készülék mellé tette le a kagylót. Vera visszajött a konyhába. Farmer és fehér pulóver volt rajta, és fésülködött. Burt Nescafét szórt a forró vizes csészékbe, megkeverte, aztán egy kis vodkát is töltött a sajátjába. A csészéket átvitte az asztalra. Vera fölvette a kagylót, belehallgatott, és megkérdezte. Most mi van? Ki telefonált? Senki, mondta Burt. Téves kapcsolás. Ki szív itt lila cigarettát? Terry. Kinek volna rajta kívül gusztusa hozzá? Nem is tudtam, hogy mostanában dohányzik. Nem láttam a kezében cigarettát. Bizony dohányzik. Gondolom, egyelőre nem akarja, hogy meglásd, mondta Vera. Ha belegondolsz, tiszta röhely, letette a hajkefét. De az a kis szemétláda, akivel jár, az más tiszta. Nehéz eset. Egyik balhi a másik után, amióta kimaradt a középiskolából. Mesélj róla. Most mondom, egy patkány. Aggódom a kapcsolatuk miatt, és fogalmam sincs, mit tehetnék. Ja, Istenem, Burt, annyi a bajom, ki se látszom alóla. Néha nem is értem. Leült az asztalhoz, szemben Burttel, és neki látott a kávénak. Rágyújtottak, és a cigarettát a hamutartóra tették. Szerettek volna mondani pár dolgot egymásnak. Odaadásról, megbánásról, vigasztaló szavakat. Terry rájár a füvemre is, és azt is szívja, mondta Vera. Már ha komolyan érdekel, mi folyik ebben a házban. Atyaisten, füvezik! Vera bólintott. Hát nem azért jöttem át, hogy ilyen híreket halljak, hanem miért? Talán nem szerezted meg este az összes pitét? Burtnek fölrém lett, hogy előző este a pite szeleteit rakosgatja egymásra a kocsi padlóján, mielőtt elhajt. Aztán teljesen megfeledkezett az egészről. A szeletek még mindig bent voltak az autóban. Egy pillanatig úgy érezte, meg kellene mondania Verának. Vera, szólalt meg, karácsony van. Azért jöttem. A karácsony már elmúlt, hála Istennek. Megjött, elmúlt. Én már nem várom úgy az ünnepeket, mint régen. És soha életemben nem fogok remélni semmit az ünnepektől. És én talán igen, vetette közbe Burt. Én se remélek már semmit tőlük, nekem elhiheted. Most már csak a szilvesztert kell átvészelnünk. Legalább jól berúghatsz. Igyekszik az ember, mondta Burt, és érezte, hogy kezd felgyűlni benne a harag.

Megint csöngött a telefon. Valaki Charlie-t keresi, mondta Bert. Mi van? Charlie-t keresik. Vera fölvette. Amíg beszélt, hátat fordított Bertnek. Azután visszafordult hozzá, és ezt mondta. Átmegyek telefonálni a hálószobába. Légy szíves, tedd le a kagylót, amikor odabent már fölvettem, jó? Hallani, hogy leteszed-e, úgyhogy tényleg tedd le, mikor szólok. Bert nem felelt, de átvette a kagylót. Vera kiment a konyhából. Bert a füléhez szorította a telefont, és figyelt, de eleinte nem hallott semmit. Aztán valaki, egy férfi, megköszörülte a torkát a vonal túlsó végén. Bert hallotta, hogy Vera fölveszi a másik telefont, és kikiabál. Jól van, most már leteheted, Bert, fölvettem. Bert! Bert visszarakta a kagylót, és áltában nézte a készüléket. Aztán kihúzta az evőeszközös fiókot, és széttorta benne, amit talált. Egy másik fiókban is keresgélt. Bekukkantott a mosogatóba, majd átment az étkezőbe, és megtalálta a konyhakést egy tálon. Meleg víz alá tartotta, hogy a zsír leolvadjon róla. Az ingóján törölte szárazra a pengét. Oda ment a telefonhoz, ketté hajlította a zsinort is. Könnyedén átmetszette a műanyag burkot, meg a részdrótot is. Megvizsgálta a kábel végeit. Utána visszarakta a készüléket a helyére, a bádok dobozok melletti sarokba. Bejött Vera. Miközben beszéltem, megsüketült a telefon. Csináltál vele valamit, Bert? Vera a készülékre nézett, aztán fölvette a munkalapról. Egy méternyi zöld kábel lógott ki belőle. A kurva anyádat, Bert. Ez volt az utolsó dobásod. Takarodj innét, kifelé, oda, ahová való vagy. Megrázta Bert felé a telefont. Ennyi volt. Távoltartási határozatot fogok kérni, ha kíváncsi vagy rá. Tűnj innét, mielőtt kihívom a rendőrséget. A telefon csöngött egy rövidet, ahogy oda csapta a munkalapra. Átmegyek a szomszédba, és kihívom őket, ha nem húzol el ebben a pillanatban. Mindent képes vagy tönkretenni, mindent! Bert fölkapta a hamutartót, és elhátrált az asztaltól. A pereménél fogta meg a hamutartót, és felhúzta a két vállát olyan testtartással, mintha el akarná hajítani az alkalmi diszkoszt. Légy szíves, menj el, mondta Vera. Bert, ez a mi hamutartónk. Szépen kérlek, hogy menj innen. Bert elköszönt, és a kertajtón át távozott. Nem volt benne biztos, mégis úgy érezte, sikerült bebizonyítania valamit. Bízott benne, hogy egyértelművé tette, még mindig szereti Verát, és féltékeny rá. De a megbeszélés elmaradt. Mielőbb le kell ülniük egy komoly beszélgetésre. Tisztázniuk kell néhány ügyet, egy pár fontos dolgot, amiről még mindig nem ejtettek szót. Igen, beszélni fognak egymással. Talán az ünnepek után, amikor az élet visszatér a hétköznapi kerékvágásba. Kikerülte a pitét a kocsi bejárón, és beült az autójába. Elfordította a slusszkulcsot, aztán egyesbe tette a váltót, és elindult.

0: Raymond Carver novelláit hallották. Felolvasta Molnár Piroska és Vida Péter. Hangmester Barta Roland. Zenei szerkesztő Molnár András. Rendezte Vajda István. A felvétel a Thália Színházban készült 2013-ban.
1: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A következő részt a zene után hallgathatják meg.

Van Hamilton két napja hagyta abba a dohányzást, és azóta úgy érezte, bármit mond vagy gondol is ebben a 48 órában, az mind a cigarettáról szól. A konyha lámpa fényénél mustrálgatta a kezét, a kézfejét meg az ujjait szaglázta. Még érzem a szagát, mondta. Hát persze, mintha az párologna belőled, mondta N. Hamilton. Amikor letettem a cigit, 3 nappal később is éreztem magamon a szagát. Még akkor is, amikor a kádból jöttem ki. Undorító volt. Tányérokat tett az asztalra a vacsorához. Annyira sajnállak, szívem. Tudom, min mész most keresztül. Nem vigasz, de mindig a második nap a legnehezebb. A harmadik se gyerekjáték, de ha azt kibírod, már túl vagy a nehezén. El se tudom mondani, mennyire örülök, hogy ilyen komolyan veszed a leszokást. A férje karjára tette a kezét. Szólhatsz Rogernek, hogy eszünk. Hamilton kinyitotta a bejárati ajtót. Már besötétedett. November elején jártak, rövidek és hűvösek lettek a napok. A kocsi bejárón egy nagyobb fiú ült alacsony, minden kellékkel felszerelt biciklijén. Még sose látta ezt a gyereket. A fiú előre csúszott a nyerekből, a cipője orra az aszfaltot érte, úgy tartotta magát egyenesen. Mr. Hamilton? Kérdezte. Igen. Mit akarsz? Rogerrel van valami? Hát, Roger most nálunk van, és anyukámmal beszél, és ott van a Kip is, meg egy másik srác, Gary Berman a neve. A bátyám bringája miatt, nem tudom pontosan mi ez az egész, mondta, és a műanyag fogantyút csavargatta a kormány végén. Csak anyukám szólt, hogy hívjam át valamelyiküket, Roger anyját vagy apját. De nem esett baja? Kérdezte Hamilton. Jó, már is jövök, egy perc. Bement a házba cipőt húzni. Megvan a gyerek? Kérdezte N. Hamilton. Valami balhéba keveredett egy bicikli miatt, felelte Hamilton. Az egyik fiú, akinek nem értettem a nevét, itt vár kint. Azt akarja, hogy valamelyikünk menjen át hozzájuk. Csak nem történt baja? Kérdezte N. Hamilton, és levette a kötényét. Dehogy is, jól van. Hamilton a feleségére nézett, és a fejét ingatta. Gyerekes civakodásnak tűnik az egész. Ennek a gyereknek az anyja meg beleavatkozik. Menjek inkább én? Hamilton átgondolta a dolgot. Hát, nem bánnám, de azért inkább én. Tartsd melegen a vacsorát, míg hazaérünk. Pár perc lesz az egész. Nem szeretem, ha a sötétedés után elmászkál, mondta N. Hamilton. Nem szeretem. A fiú a biciklién ücsörgött és a kéziféket húzigálta. Messze van? Kérdezte Hamilton, amikor nekiindultak a járdán. Nincs messze, 2 sarok innen. És min kaptak össze? Kérdezte Hamilton. Nem tudom pontosan, nem nagyon értem az egészet. Állítólag Roger, meg Kip, meg ez a Gary Berman nevű használták a bátyám bringáját, amíg nyaralni voltunk, és azt hiszem tönkretették. Szándékosan, de tényleg nem tudom. Minden esetre ezt tárgyalják. A bátyám nem találja a gépét, és náluk volt meg utoljára, Kipnél és Rogernél. És anyukám megpróbálja kideríteni, hol lehet. A Kipet ismerem, mondta Hamilton. És ki az a másik? Gary Berman. Szerintem nemrég költöztek ide. Az ő papája is átjön, mihelyt hazaér. Befordultak a sarkon. A fiú nyomta a pedált, de csak pár lépéssel gurult Hamilton előtt. Hamilton egy gyümölcsös kertet látott, aztán egy másik sarkon is befordultak, most egy zsákutcába. Nem is tudott az utca létezéséről, és meg volt róla győződve, hogy az itt lakók egyikét sem ismeri. Megnézte magának az ismeretlen házakat, és csodálkozott, mennyire kiterjedt a fia ismerettségi köre. A fiú rákanyarodott egy kocsi bejáróra, leszállt, és a bicikliét a háznak támasztotta. Amikor kinyitotta a bejárati ajtót, Hamilton követte a nappalin keresztül a konyhába. Ott találta a fiát, aki egy asztalnál ült, mellette Kip Hollister és még egy fiú. Hamilton alaposan végignézte Rogert, majd az asztal főn ülő testes fekete hajú nőhöz fordult. Maga a Roger apja? Kérdezte tőle a nő. Igen, Evan Hamilton vagyok, jó estét kívánok. Mrs. Miller, a Gilbert anyukája, mondta a nő. Ne haragudjon, hogy áthívtam, de van itt egy probléma. Hamilton leült egy székre az asztal túlsó végén, és körülnézett. A nő mellett egy
9-10 éves forma fiú ült. Hamilton arra tippelt, hogy az ő biciklije tűnt el. Egy 14 év körüli fiú az edényszállító pulton ült. A lábát lógázta, és egy másik fiút figyelt, aki telefonált. A telefonáló hamiskásan mosolygott a hallottakon, és átnyúlt a mosogatóhoz egy cigarettával a kezében. Hamilton hallotta, hogy a cigaretta sisteregve kialszik egy pohár vízben. Az a fiú, aki átkalauzolta, a hűtőszekrényt támasztotta és karba tette a kezét. Elérted Kip szüleit? Kérdezte a nő. A nővére azt mondta, hogy a szülők elmentek bevásárolni. Gary Bermanékhoz is átmentem, és az ő apja perceken belül itt lesz. Meghagytam a címet. Mr. Hamilton, kezdte a nő. Elmesélem, mi is történt. A múlt hónapban elmentünk nyaralni, és a Kip kölcsön akarta kérni Gilbert bicikliét, hogy Roger is segíthessen neki az újság kihordásban. Azt hiszem, Roger bicikliének éppen durdefektje volt, vagy ilyesmi. És amint kiderült, apa, Gary folytogatott engem, szólt közben Roger. Mi? Hamilton figyelmesen nézte a fiát. Folytogatott, meg is van a nyoma. Roger félrehúzta a galériát, hogy meg tudja mutatni a nyakát. Kint voltak a garázsban, folytatta a nő. Azt se tudtam, mit csinálnak, amíg a nagyfiam, a Kurt, ki nem ment megnézni. Ő kezdte, mondta Gary Berman Hamiltonnak. Azt mondta, hülye állat vagyok. Gary Berman a bejárati ajtó felé lesett. Ha jól emlékszem, nagyjából $60 került a bringám, szólalt meg Gilbert. Lehet kifizetni. Gilbert, ne szólj bele, figyelmeztette a nő. Hamilton nagy levegőt vett. És aztán? Kérdezte. Aztán kiderült, Kip és Roger arra használták Gilbert bicikliét, hogy a Roger segítsen a Kipnek kihordani az újságokat, utána meg kettesben, illetve a Gary is velük volt, azt mondják, felváltva gurigáztak a biciklivel. Mi az a gurigázás? Kérdezte Hamilton. Hát gurigázás, magyarázta a nő. Amikor egyetlen lökéssel legurítják az utcán, és hagyják, hogy felboruljon. Utána pedig, ezt egyébként pár perce vallották be, Kip és Roger elvitték a biciklit az iskolába, és oda csapták a kapufához. Ez igaz, Roger? Kérdezte Hamilton, és megint a fiát vizsgálgatta. Részben, apa, mondta Roger. Nem nézett fel, és az ujjával az asztalt dörzsölgette. De csak egyszer gurigáztunk vele. Kip, aztán Gary, és végül én. Ilyesmit egyszer sem szabad csinálni, mondta Hamilton. Ebből már egy is túl sok. Meg vagyok lepve, és csalódtam benned, és benned is, Kip. Az a helyzet, mondta a nő, hogy valaki itt füllent, vagy nem a teljes igazságot mondja, mert a bicikli az nincs meg. A konyhában a nagyobb fiúk összenevettek, és azon a gyereken gúnyolódtak, aki még most sem tette le a telefont. Nem tudjuk, hol az a bicikli, Mrs. Miller, szólalt meg a Kip nevű fiú. Ezt már meg is mondtuk. Utoljára akkor láttuk, amikor Rogerrel elvittük hozzánk, azután, hogy az iskolában még használtuk. Szóval ez volt az utolsó előtti alkalom. A legutolsó az volt, amikor másnap délelőtt visszahoztam ide, és letettem a ház mögött. Kip a fejét rázta. Nem tudjuk, hova tűnt. $60, mondta Kipnek a Gilbert névre hallgató gyerek. Tőlem akár heti $5-jával is törleszthetitek. Gilbert, ne kelljen még egyszer szólnom, figyelmeztette a nő. Látja, ők azt állítják, folytatta és összeráncolta a homlokát, hogy a bicikli innen tűnt el a ház mögül. De hogyan higgyünk nekik, ha egyszer nem mondtak mindig igazat ma este? De megmondtuk az igazat, jelentette ki Roger. Elmondtunk mindent. Gilbert hátradőlt a székén. Hamilton a fiára nézett, és hitetlenkedve ingatta a fejét. Megszólalt a csengő. Az edényszárítón üldögélő fiú leugrott, és kiment a nappaliba. Merev tartású, tüskefrizurás, szúrós tekintetű, szürke szemű férfi csörtetett be a konyhába. Nem szólt egy szót sem. A nőre pillantott, és beállt Gary Berman széke mögé. Maga Mr. Berman, ugye? Kérdezte a nő. Nagyon örülök. Én vagyok a Gilbert anyukája, Mr. Hamilton pedig a Roger apja.
A férfi biccentett Hamiltonnak, de nem nyújtott kezet. Miről van szó? Kérdezte Berman a fiától. Az asztalnál ülő gyerekek mind egyszerre kezdtek beszélni. Csöndet! Szakította félbe őket Berman. Garyt kérdeztem. Majd rátok is sor kerül. Gary Berman előadta a saját verzióját. Apja nagy figyelemmel követte, közben-közben szigorú tekintettel méricskélte a másik két fiút. Mikor Gary befejezte a mondókáját, a nő vette át a szót. Szeretnék ennek a végére járni. Egyiküket sem vádolom, érti, ugye, Mr. Hamilton, Mr. Berman. Egyszerűen csak a végére szeretnék járni. És nem vette le a szemét Rogerről, meg Kipről, akik tagadólag rázták a fejüket Gary Berman felé. Nem így volt, Gary, mondta Roger. Apu, beszélhetünk négy szem közt? Kérdezte Gary Berman. Gyere, válaszolta az apja, és kivonultak a nappaliba. Hamilton követte őket a szemével. Valami azt csúgta neki, nem kellene hagynia, hogy kimenjenek és titkolózzanak. Izzadt a tenyere. Az inzsebébe nyúlt cigarettáért. Azután nagy levegőt vett, elhúzta a kézfejét az orra alatt, és ezt kérdezte. Roger, van még valami azon kívül, amit idáig elmondtál? Tudod, hol van Gilbert biciklije? Nem tudom, esküszöm. Mikor láttad utoljára azt a biciklit? Folytatta Hamilton. Amikor hazahoztuk a suliból, és ott hagytuk Kipéknél. Kip? Fordult hozzá Hamilton. Tudod, hogy hol van most Gilbert bicikléje? Esküszöm, hogy én sem tudom, felelte Kip. Amikor használtuk az iskolában, másnap délelőtt áthoztam ide, és letettem a garázs mögött. Az imént, mintha azt mondtad volna, hogy a ház mögött tetted, leszúrta közbe a nő. Akarom mondani, a ház mögött, javította ki magát Kip. Úgy értettem. Visszajöttetek-e ide egy későbbi napon is, hogy biciklizzetek vele? Kérdezte a nő, és előrehajolt. Én aztán nem, felelte Kip. Kip, mondta a nő, nem jártam itt, és nem tudom, hol van, kiabálta Kip. A nő fölhúzta a vállát, aztán lejtette. Most akkor kinek higgyen az ember? Kérdezte Hamiltontól. Csak annyi bizonyos, hogy Gilbertnek nincs meg a biciklije. Gary Berman és az apja visszajött a konyhába. Az egész gurigázás Roger ötlete volt, mondta a Gary Berman. Nem igaz, pattant fel a székéről Roger. Te kezdted, te akartad, hogy vigyük ki a gyümölcsösbe és szedjük szét. Te most befogod a szádat, mondta Berman Rogernek. Akkor beszélhetsz, ha kérdeznek, fiatal barátom, egy perccel sem előbb. Gary, kezembe veszem az ügyet. Kirángatják az embert éjnek évadján néhány kis csibész miatt. Ha bármelyik kötök is tudja, hol van Gilbert biciklije, mondta Berman. És először Kipre, majd Rogerre nézett. Hát azt tanácsolom, mondja el gyorsan. Kisé elvetette a súlykot, szólt közbe Hamilton. Tessék! Kérdezte Berman, és a feje lilulni kezdett. Ajánlom, hogy ne szóljon bele a mások dolgába. Menjünk innen, Roger, mondta Hamilton, és felállt. Kip, jössz vagy maradsz? A nőhöz fordult. Nem tudom, mit tudnánk még intézni ma este. Az egészet alaposan meg fogom beszélni Rogerrel, de ha kártérítésre kerülne a sor, akkor azt hiszem, hogy mivel Roger nem vigyázott rendesen a biciklire, ki fogja fizetni a kár harmadát. Nem tudom, mit mondjak, felelt a nő, miközben átkísérte Hamiltont a nappalin. Majd beszélek Gilbert apjával, most úgy sincs itthon, és majd meglátjuk. Végül is előfordul az ilyesmi. Majd megbeszélem az apjával. Hamilton oldalra lépett, hogy előrengedje a fiúkat a verandára. A háta mögül Gary Berman hangját hallotta. És tudod, apu, hogy hülye állatnak is nevezett? Komolyan mondod? Hallotta Hamilton Bermant. Tudd meg, hogy ő a hülye állat, csak rá kell nézni. Hamilton visszafordult és megjegyezte. Úgy látszik, ma este teljesen elvesztette a mértéket Mr. Berman. Miért nem képes uralkodni magán? Én pedig már megmondtam, hogy ne üsse bele az orrát mások dolgába, vágott vissza Berman. Indulás haza, Roger. Hamilton megnyalta a szája szélét. Nem a levegőnek beszélek, tette hozzá. Indíts! Roger is Kip kiment a járdára. Hamilton az ajtóban állt és Bermant méregette, aki a fiával közeledett a nappalinát. Mr. Hamilton, kezdte idegesen a nő, de nem fejezte be. Most mit akar? Kérdezte Berman Hamiltontól. Nagyon vigyázzon magára, és tűnjön el az utamból.
Berman elsodorta Hamiltont a vállánál, aki emiatt egy recsegő, ropogó, csupatövis bokorba lépett bele a verandáról. Alig hitte el, hogy ez megtörténhet. Kimászott a bokorból, és nekiugrott a verandán álló Bermannek. Mindketten a gyepre zuhantak. Hemperegtek a füvön, és Hamiltonnak sikerült Bermant a hátára fektetnie. Rátérdelt a bicepszére, aztán galléron ragadta Bermant, és a fejét ütemesen nekiverte a füves földnek. A nő sikoltozott. Az ég szerelmére, állítsa már le ezeket valaki, Istenem, hívja már ki valaki a rendőrséget! Hamilton abba hagyta. Berman felnézett rá, és azt mondta, szálljon le rólam! Nem esett bajuk? Kérdezte a nő, míg a férfiak szétváltak. Ja, Istenem! A két embert nézte, akik pár lépésre álltak egymástól, háttal, és erősen lihegtek. A nagyobb fiúk kiszivárogtak a verandára, hogy megtekintsék a küzdelmet. Most, hogy véget ért, várakoztak. A két férfit nézték, azután bemutattak egy-két cselt, és bordán meg karon boxolták egymást. Fiúk, sipítsd be a házba, rendelkezett a nő. Álmomban sem gondoltam volna, hogy ilyen jelenetet, és a mellére szorította a kezét. Hamiltonról folyt az izzadság, és égett a tüdeje, amikor nagy levegőt készült venni. Valami furcsa gombócot érzett a torkában, úgy, hogy egy percig nyelni sem tudott. Elindult, két oldalán a gyereke meg a Kip nevű fiú. Kocsi ajtók csattanását hallotta, és hogy begyújtanak egy motort. Gyaloglás közben reflektorfény pásztázott végig rajta. Roger felsírt, de csak egyszer. Hamilton a fia vállára tette a kezét. Ideje hazamennem, mondta Kip, és elsírta magát. Apám már biztos keres? Azzal elszaladt. Ne haragudj, mondta Hamilton a fiának. Sajnálom, hogy ezt végig kellett nézned. Mentek tovább, és amikor a házuk közelébe értek, Hamilton visszavette a kezét. Apa, és ha kést ránt, vagy egy bunkós botot, ugyan már olyat nem csinál. És ha mégis, erősködött Roger, nehéz megjósolni, mire képesek az emberek, ha dübegurulnak. Már az ajtajuk felé lépkedtek. Hamilton szíve nagyot dobbant, amikor megpillantott a saját kivilágított ablakaikat. Hadd fogjam meg a muszklidat, kérte a fia. Majd máskor, hárította el Hamilton. Most menj be szépen, vacsorázz meg és feküdj le. Szólj anyának, hogy semmi bajom, de pár percig elüldögélek idekint a verandán. A fiú egyik lábáról a másikra állt, és az apját bámulta. Aztán berohant a házba. Anya! Anya! Hamilton a verandán ült. Hátát a garázs falának vetette, a lábát kinyújtotta. A veríték rászáradt a homlokára. Nyírkosnak érezte a ruháját. Egyszer látta, hogy az apja, sápat, lassú beszédű, csapot válló ember valami hasonlóba keveredik. Súlyosabb eset volt. Mindkét fél megsérült. Egy kávéházban történt. Mezőgazdasági munkás volt a másik. Hamilton nagyon szerette az apját. Sok emléke maradt róla. De most ez jutott eszébe. Az egyetlen ökölpárbaja. Mintha csak erről szólt volna az apja egész élete. Még mindig a verandán ült, amikor kijött a felesége. Te jó szagú úristen! Kiáltott fel az asszony, és a tenyerébe fogta Hamilton arcát. Gyere már be lezuhanyozni, aztán egyél és meséld el, mi történt. Ne várd meg, amíg mindenki hűl. Roger már lefeküdt. De Hamilton hallotta, hogy hívja a fia. Még nem alszik, tette hozzá a felesége. Mindjárt jövök, mondta Hamilton, és akkor talán ihatnánk is valamit. Felesége a fejét csóválta. Még mindig nem vagyok képes elhinni.

Hamilton bement a gyerekszobába, és az ágy végére ült. Későre jár, és még mindig nem alszol. Jöttem elköszönni. Jó éjszakát, mondta a fiú. Keze a tarkóján, a könyöke két felé állt. Már pizsamában volt, és friss, meleg illat áradt belőle. Hamilton mélyen beszívta. A takarón keresztül megsimogatta a gyerekét. Mostantól vigyázz magadra, és ne menj arra a környékre. És meg ne halljam még egyszer, hogy tönkreteszed valakinek a bicikliét, vagy bármilyen máshol miatt. Világos? Figyelmeztette Hamilton. A fia bólintott. Kivette a kezét a tarkója alól, és a takarón kezdett el piszkálgatni valamit. Akkor jól van, mondta Hamilton. Jó éjszakát neked is. Odahajolt a gyerekhez, hogy megpuszíja, de a fiú beszélgetni kezdett. Apa, a nagypapa is olyan erős volt, mint te? Mármint amikor annyi éves volt, mint te most. Érted? Te pedig, én meg 9 éves, erre gondolsz? Igen, azt hiszem ő is. Néha alig tudom felidézni magamban, mondta a gyerek. Nem akarom elfelejteni, vagy ilyesmi, értesz? Érted, mit akarok mondani, apa? Hamilton nem válaszolt azonnal, úgyhogy a gyerek folytatta. Amikor kicsi voltál, ti is úgy voltatok egymással, mint te velem? Jobban szeretted, mint engem? Vagy ugyanannyira? Ezeket egy szuszra kérdezte. Odébb tette a lábát a takaró alatt, és másfelé nézett. Amikor Hamilton még ezek után sem szólalt meg, hozzátette. Dohányzott a nagypapa, én valami pipára emlékszem. Úgy van. Nem sokkal a halála előtt tért át a pipázásra, mondta Hamilton. Hosszú ideig cigarettázott, de aztán nagyon nyomasztotta valami, és letette a cigit. Aztán később mégis újra kezdte, csak egy másik fajtával. Mutatok neked valamit. Gyere, szagold meg a kézfejemet. A fiú a kezébe fogta az apjáét, megszimatolta, és azt mondta. Nem érzek semmit, apa. Miért? Mi az? Hamilton is megszagolta a kezét, és külön az ujjait is. Most én sem érzek semmit, mondta. Pedig azelőtt érződött, de mostanra elmúlt. Talán a nagy ijegység vitte el, gondolta. Csak mutatni szerettem volna valamit, mindegy, úgyis késő van, most már aludj. A gyerek az oldalára fordult, és figyelte, hogyan megy az apja az ajtóhoz, és teszi a kezét a villanykapcsolóra. Akkor utána szólt. Apa, lehet, hogy szerinted teljes hülyeség, de nagyon szeretném, ha kisfiúként is ismertelek volna. Kb. Annyi idősen, amennyi most én vagyok. Nem is tudom, hogy mondjam, de olyan társtalannak érzem magam nélküle, nélküled, mintha már most is hiányoznál, ahogy rágondolok. Tisztára hülye vagyok, ugye? Minden esetre hagyd nyitva az ajtót, jó? Hamilton nyitva hagyta, de aztán meggondolta magát, és félig behajtotta.

Raymond Carver novelláját hallották. Felolvasta Vida Péter. Hangmester Barta Roland. Zenei szerkesztő Molnár András. Rendezte Vajda István. A felvétel a Thália Színházban készült 2013-ban.

0: A Rádió Színház műsorában legközelebb holnap 20 óra 10 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a közönségszolgálat@mtva.hu elektronikus posta címen. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
1: Késő esti krónika.
2: A Kossuth Rádió hírműsora.
3: Huszonkét óra, jó estét kívánok, a késő esti krónikát hallják. A bemondó Polyák Adrien, a mikrofonnál Jávor Miklós. Főbb híreink először röviden. Elengedhetik az idei szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak, jelentette be a miniszterelnök Pécsen.
4: Október 20-án nyilvánosságra kerülnek a kommunista pártállam ügynökeinek nevei.
3: Rendkívüli szénahiány sújtja az aszály miatt a magyar állattenyésztést.
4: Holnap is sok napsütésre számíthatunk, eső nélkül.
3: Következnek a részletek, a szerkesztő Brieska Dániel. Pécsen folytatódott szombat délután Magyar Péter országjárása, ahova ezúttal két helyi országgyűlési képviselő, Ruzsa Diana és Kovács Áron kísérte el.
4: A miniszterelnök beszédében azt mondta, az ország kapott egy utolsó esélyt, a választók pedig éltek ezzel az áprilisi voksoláson. Úgy fogalmazott, soha nem látott felhatalmazást és egyben felelősséget is kapott a kormány. A feladat most az, hogy egy működő és emberséges Magyarországot építsenek. A kormányfő beszélt arról is, hogy nem akarják megszüntetni a megyéket, de a megyei önkormányzatokat átvilágítják, mert azokat szerinte a Fidesz kiüresítette és politikai kifizetőhellyé változtatta. Magyar Péter hozzátette, Pécs ma a csődhelyzet szélén van, a kabinet célja ezért az, hogy minél hamarabb segítsen az önkormányzatok anyagi helyzetén.
5: Egy kivéreztetett költségvetést örököltünk, egy óriási feladat lesz a pénzügyminiszternek, hogy a hiány szint javítása mellett az önkormányzatoknak is tudjunk legalább részlegesen segíteni, hogyha szükséges, akkor egy kisebb részét az idei szolidaritási adónak elengedjük, és fontos feladatunk Lőrinc Viktória miniszterasszonynak is, hogy egyeztessen az önkormányzatokkal, hogy hogyan tudjuk ezt az intézményt szép lassan csökkentve, nem kivezetve, de csökkentve igazságosabbá tenni, és az elvont forrásokat valóban ennek a térségnek a fejlesztésére fordítani.
3: A postán veheti át az iskolakezdési utalványokat az a több mint 6500 jogosult, aki adminisztrációs hiba miatt nem kapta meg az első részletet.
4: Az érintetteknek 10 munkanapjuk lesz felvenni az 50 ezer forint értékű utalványokat, melyeket jövő március közepéig használhatnak fel, egyebek mellett iskolai felszerelésre, vitaminokra, fejlesztő játékokra. A támogatás másik 50 ezer forintos részlete november 30-áig érkezik meg, ugyanúgy utalvány formájában. Idén iskolakezdési támogatásban összesen 400 ezer rászoruló gyermek családja részesül.
3: Hatályba lépett a dízelautók támogatási rendelete.
4: A kormány az év végéig 20 ezer forintot biztosít a legfeljebb 150 lóerős, dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek a gázolaj áremelkedésének kompenzálására. A Magyar Államkincstár a támogatást 4 részletben folyósítja az üzemben tartónak, külön igénylésre nincs szükség. Az első részletet szeptember 30-án utalják.
3: Október 20-án nyilvánosságra kerülnek a kommunista pártállam ügynökeinek nevei, már ami ma még fellelhető közülük. A törvényszövege pénteken jelent meg a magyar közlönyben. Arról, hogy hol milyen személyes adat lesz megismerhető és hány név kerül most nyilvánosságra, Rajnerem János történész, a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság elnöke nyilatkozott a Krónikának. Dercsényi Dávid összeállítása.
6: Az ügynökakták nyilvánossága az 1989 utáni kormányok elhúzódó megoldatlan ügye volt, aminek lehető legteljesebb rendezését Magyar Péter az első kormányzati intézkedések közt jelentette be. A személyes adatokról Rajner M. János úgy látja, a törvény világosan fogalmaz.
7: Hálózati nyilvántartások adatai, ezek azok a bizonyos hatos kartonok, a mágnes szalagon lévő H-adattár, a B-dossziék és a B-dossziék naplója, nos, tehát az ezekben szereplő adatok közérdekből nyilvános adatok.
6: A történész szerint tehát a nyilvántartás személyeket azonosító adatai lesznek hozzáférhetőek, valamint az, hogy ki és hogyan működött együtt az állambiztonsági szolgálatokkal. Még részletesebben a következőek.
7: Mikor szervezték be a beszervezés idején, mi volt a foglalkozása például, milyen osztályokkal működött együtt, ugye ez változhatott, mi volt a beszervezés indoka, meddig tartott, mi volt a megszűnés indoka. Ezek egy-egy szóból állnak, más nincs.
6: Terjedelmesebb szöveg a beszervezési úgynevezett B-dosszékban lesz olvasható, amik viszont csak 2027. február végétől lesznek nyilvánosak, folytatja Rajnerem János. Ez egy személyi akta volt, és ezekben lehetnek olyan személyes adatok, melyek nem az együttműködőről szólnak, hanem harmadik személyekről, akár megfigyeltekről is. Ezeket valamilyen anonimizált formában fogják majd feltenni az internetre. A történész szerint nem lehet tudni, hogy az adatok nyilvánosságra kerülése milyen reakciót vált ki a társadalomból. Az eddigi esetek, amikor közismert emberek érintettségére derült fény, szenzációt, botrányt szültek.
7: És még hozzáteszek egy magyar sajátosságot, szembeszökő szimpátia nyilvánult meg az egykori együttműködőkkel szemben. Nagy volt a hajlam, legalábbis a nyilvánosság előtt a felmentésre. Nem gondolnám, hogy ez most másképpen történik.
6: Amiben más lesz Rajnerem János szerint, az a mennyiség. Ekkora tömegű adat még sohasem került nyilvánosságra. A legtöbbet, nagyjából 110 nevet egyszerre eddig az 1956-os intézet gyűjtötte össze és hozta nyilvánosságra 2009-ben. Most több tízezres szám kerül nyilvánosságra két nagy gyűjteményből. A mágnes szalagokon őrzött 58 ezer és a papír alapon lévő 24-25 ezres adatbázisból. A kettő között jelentős, akár teljes átfedés is lehet. Ez eddig példátlan szám, de messze nem jelent teljességet a történész szerint. Összesen 150-180 ezer ember működött együtt az állambiztonsággal, jelentős részük sohasem lesz azonosítható.
2: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
3: Hétfő éjfélig nyújthatják be állatjóléti támogatási igényüket a sertéstartók. A Magyarországi Sertéstenyésztők és Sertéstartók Szövetsége szerint az ágazatot sújtó nehézségek miatt a tenyésztők száma nagyjából tizedével csökkent. Nagy Margit tudósítása.
8: A termelési költségek emelkedése, a felvásárlási árak csökkenése komoly likviditási nehézségeket okoz a sertéstenyésztők körében. Ezért döntött úgy a mezőgazdasági szaktárca, hogy az állatjóléti támogatásokat igénylés esetén megelőlegezi a tenyésztőknek. A tavalyi év hasonló időszakában 600-650 forint volt kilónként az élő állat felvásárlási ára, most ez 420 és 450 forintra csökkent. Nem tudják kivárni a jobb árakat, mondta egy Mincenti gazdálkodó.
9: Három hetes ciklusban dolgozik a telepek legnagyobb része, három hetente termékenyítünk, így nem tudunk várni, maximum egy hetet tolhatunk, de már annyira vissza vagyunk dugítva, amit akar vinni a vágóhíd, azt vigye gyorsan, tök mindegy milyen áron.
8: A bekerülési költség és az alacsony felvásárlási árak közötti szakadék mellett gond az is, hogy a nagy sertéstenyésztő országok, mint például Spanyolország vagy Hollandia nem tud értékesíteni a távol-keleti piacokra. Így nagy mennyiségű élő állat és részben feldolgozott termék halmozódott fel az Európai Unióban. Ez a piaci helyzet azt vonja maga után, hogy a hazai tenyésztők mintegy 30%-kal olcsóbban tudják csak leadni állataikat. Több gazdaság már feladta és kiszállt a sertéságazatból. Ezt Fitos Gábor, a Magyarországi Sertéstenyésztők és Sertéstartók Szövetségének ügyvezetője nyilatkozta a Krónikának.
10: Az idei évről beszélek, abból a 600-ból, aki menetrendszerűen adott, de kifizetési kérelmeket az állatjóléti támogatáshoz, 60-80-nal kevesebb ez a szám, tehát itt is már legalább egy 10%-os csökkenés mutatkozik a sertéstartóknak a számában.
8: A tenyésztők annyi könnyítést kapnak, hogy előleget igényelhetnek az állatjóléti támogatásból, folytatta Fitos Gábor.
10: Magyar államkincstár felületén kialakítottak egy lehetőséget erre, hogy benyújtsák a termelők. Korábban a támogatási kérelemben megjelölt adatokhoz képest tudnak számolni a sertéstartók. A létszámokat a szervezetünk felé kell igazolniuk előzetesen, hogy melyek azok az állatlétszámok, amikre igénylik a támogatást előlegként, a kuca vonatkozásában pedig a tervezett állatlétszámokat is ennek alapján kalkulál a Magyar Államkincstár majd egy támogatási összeget.
8: A támogatási előleget gyorsan megkapják.
10: Október elején, de legkisebb közepéig a folyósítás meg fog történni.
8: Az állatjóléti támogatás előlegre vonatkozó kérelmét hétfő éjfélig nyújthatják be a sertéstenyésztők.
3: Az aszálykárok mérséklésére a gazdák területalapú támogatásának 20-40%-os emelését javasolja a KDNP.
4: Latorcai Csaba a párt alelnöke szerint a fiatal gazdák esetében ennél is nagyobb, 50%-os emelésre lenne szükség, mert sok helyen érdemi bevétel nélkül maradnak a termelők. Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium korábban jelezte, tervben van a területalapú támogatások összegének megemelése, és kérik az Európai Bizottság mezőgazdasági tartalékának megnyitását is.
3: Rendkívüli szénahiány sújtja az aszály miatt a magyar állattenyésztést. A legelők kiszáradtak, a szálas takarmány tönkrement. A kieső mennyiséget a legtöbben külföldről pótolják, de közben a tavalyi háromszorosára emelkedtek az árak. Sok gazda kénytelen megválni állatai egy részétől, mert nem tudja megfizetni a napi betevőt. Falucskai Ivett összeállítása.
11: Legalább a jövő tavaszig túléljünk.
12: Farkas Tünde lovas tanya tulajdonos. 14 lovat, 7 kecskét és több kisállatot is gondoz. A bérelt 5,5 hektáros legelőjükről tavaly még szénát is tudtak gyűjteni, idén azonban a teljes terület kiszáradt.
11: Egész nyáron nem esett egy csepp eső sem, miatt olyan aszályos évet tudhatunk magunk mögött, hogy az összes legelőnk, ahol a lovak legeltek, ez kiégett.
12: A széna a kirődző állatok, például a szarvasmarha, a juh és a kecske legfontosabb alaptakarmánya. Farkas Tünde elmondta, az éves szükséges szálas takarmány mennyiségük 350 bála. Ennek csupán egy harmadát sikerült eddig beszerezni. Mivel itthon szinte egyáltalán nincs, így a hiányzó mennyiséget külföldről hozatja majd be Magyarországra. De közben ott is jelentősen emelkedtek az árak.
11: A kieső mennyiséget most valószínűleg úgy tudjuk majd megoldani, hogy külföldről, Erdélyből vagy Szlovákiából fogunk még rendelni kamiontételben szénát. A tavalyi ár 10 000 forint volt ide szállítással együtt egy bála széna. Idén ennek háromszorosa, tehát 30 000 forint környékére fog kijönni.
12: A helyzet annyira súlyos, hogy több gazdálkodó már eladta vagy tervezi, hogy értékesíti állatai egy részét.

0: szakaszában valamelyest megelőzte. Prőle Gergely, egykori berlini nagykövet a Krónikának korábban elmondta, hogy nagyon más egy-egy tartomány politikai arcéle.
1: Általánosságban megállapítható, hogy az AfD országszerte erősödik. Mecklenburg Erő-Pomerániában például nagyon népszerű a hivatalban lévő szociáldemokrata miniszterelnök asszony, és ezáltal az általa képviselt szociáldemokrata párt is messze népszerűbb, mint országosan vagy más tartományokban. A zöldeknek van egy állandó 10% körüli támogatottsága, viszont Mecklenburg Erő-Pomerániában most már a CDU a bejutási küszöb eléréséért küzd, de az biztos, hogy egy számjegyű támogatása lesz, ami hát hallatlan a legújabb kori német történelemben.
2: Szélső jobboldali tüntetők csaptak össze a rohamrendőrökkel Hágában.
0: A több száz fős csoport antiszemita jelszavakat skandálva vonult végig a városon, jól lehet a hatóságok nem engedélyezték a megmozdulást. Az oszlatásukra kiérkező rendőröket pirotechnikai és más eszközökkel dobálták meg, válaszul a rendfenntartók vízágyút is bevetettek ellenük, és több embert előállítottak.
3: Időjárás.
0: Még egy napig tart a nyáriasan meleg idő, holnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. Északon, északkeleten megélénkül a szél. Éjszaka általában 9-15, napközben 25-30 fok várható. Hétfőn egy gyenge hideg front érkezik néhány fokos lehűléssel.
2: Ez volt a késő esti krónika. A szerkesztő Bieska Dániel, a hírszerkesztő Berente Marian és a technikai munkatársak Farkas Szilvia és Rácz Dorottya nevében is köszöni figyelmüket Poyák Adrien és Jávor Miklós. Most következik a Sportvilág. Hírekkel legközelebb 23 órakor jelentkezünk. Viszont hallásra!

0: Sportvilág, a Kossuth Rádió sportmagazinja.
1: Először nyert idegenben a Paks, a labdarúgó NB1-ben a Kisvárda vendégeként szerezte meg Bognár György együttese első idegenbeli győzelmét. Sok gólt hozott a Debrecen, és a Vasas összecsapása számszerűen hatott. Varga Barnabásra 3 hetes kihagyás vár. Az ő hiányát akár Szalai József is kihasználhatja a válogatottban, aki először kapott meghívót Márko Rosszitól. És nyert Norvégiában a Ferencváros a női kézilabda bajnokok ligájában, a férfi vízilabda bajnokok ligájában a Honvéd ugyanakkor kikapott, így holnap kiki meccset játszik majd a házigazda Splittel a selejtező tornán. Jó estét kívánok, Bera Emese vagyok, maradjanak velünk, jövünk a részletekkel. Két mérkőzést rendeztek ma a labdarúgó OTP Bank Ligában. A játéknap első találkozóján a Kisvárda a Paksot fogadta, azt a Paksot, amely ebben a szezonban még nem tudott nyerni idegenben. A mérkőzés krónikáját Tóth Béla mondja el.
2: Paksi győzelem Kisvárdán. Egy gól döntött a rét közben. Kisvárda Paks 0-1 a labdarúgó NB1 8. fordulójában. A paksi kezdőcsapatban jelölt Szabó János a bemelegítésnél megsérült a combján, így a helyére Belényesi Csaba ugrott be. A mérkőzés első negyed órájában mind a két kapusnak védenie kellett. Haraszti éles szögből lőtt, ekkor Popovics tenyerelte ki a labdát, míg Lippai közeli fejesénél Gyetván mutatott be bravúrt. Az első negyed órában viszont egyik csapat sem tudott a kapuba találni, ahogyan a második félidő első felében sem. A 15. és a 45. perc közötti eseményeket elég azzal összefoglalnom, hogy mezőnyjáték dúlt a pályán. A második félidő elejét is inkább a Kisvárda nyomta meg. A hazaiak akarata érvényesült. Jarnalov zicserben lépett ki, ekkor Gyetván testtel hárítani tudott, majd aztán Szikszai fejelt mellé. A mérkőzés legfontosabb

0: Hosszanata pedig a 71. percben érkezett el. Nem tudtak felszabadítani a kisvárdai védők. A jobb oldalon éles szögből Lenzsér lőhetett, és nagy erővel a hosszú sarokba bombázott. Ezzel szerzett vezetést a mérkőzés 71. percében, tehát egy védő találatával a Paks, amely ezt követően hősiesen védekezve őrizte előnyét, sőt lehetősége is volt a vendégeknek, hogy akár eldöntsék a mérkőzést. A kisvárda végén kitámadott, de komolyabb lehetőséget a hazaiak nem tudtak kialakítani. Aztán a paksi csapata győzelmével a tabellán megelőzte a kisvárdát, és immáron pont előnnyel áll a rétköziek előtt a középmezőnyben. Még egyszer a végeredmény, Kisvárda Paks 0-1 Lenzsér találatával.
1: Következzenek a főszereplők, először a paksi gólszerző Lenzsér Bence, akit Zsoltos Barnabás kérdezett.
2: A legszebb gól az, ami a győzelmet is jelenti. Egyetértesz vele?
3: Hát igen, igazából tök mindegy, hogy azt egy méterről, vagy igazából nagy gólt lő az ember, ha 3 pontot ér, akkor úgy gondolom ugyanannyi értéke van.
2: Mit láttál meg akkor? Mit éreztél meg? A lehetőség az ugye egy kapu előtti pár méterre volt.
3: Hát igen, igazából jó helyen voltam, pont oda pattant, jól vettem át, jól eltaláltam, és gól lett.
2: Egyébként ez a meccs milyen volt belül?
3: Hát,
2: küzdelmes?
3: Igen, úgy gondolom, hogy Brustos nem a játék dominált egyik oldalról sem, tipikus egygólos meccs, amit szerencsére mi szereztünk meg.
2: És azt gondolom, hogy most akkor a pihenőre is egészen más lelkivilággal megy a csapat.
3: Hát igen, ez fontos, mert ugye most 2 hét leállás lesz, ez nagyon fontos, hogy igazából rendezzük a sorokat, mert az eddigi bajnoki szezon az nem úgy alakult, ahogy számítottunk rá.
1: Valószínűleg volt már szebb születésnapja is Subka Attilának, a kisvárdai edző ugyanis ma ünnepli születésnapját. Vele is Zsoltos Barnabás beszélgetett.
2: Hát ha arra gondolok és a jegyzetemet megnéztem, hogy a 9. percben kihasználják a helyzetet, akkor nem a Paks megy haza 3 ponttal. Hogyan értékeli a mérkőzést?
4: Hát megint játszottunk egy hasonló mérkőzést, mint az elmúlt időszakban hazai pályán. Helyzeteink voltak, nem tudtuk értékesíteni. Sajnos itt belehibáztunk egyszer, és ezzel a Paks el tudta vinni a 3 pontot.
2: Persze azt lehetett érezni, hogy a küzdőszellem megvan a csapatban. Amikor Paks belőtte a gólt, akkor még nyilván reménykedett a vezetőedző.
4: Hát természetesen nem szeretünk volna pontokat szerezni ezen a mérkőzésen. 1-0 után ugye kevés idő volt már hátra, vagy 0-1 után. Szerettünk volna kiegyenlíteni, minimum pontot szerezni, ez nem sikerült ezen a mérkőzésen.
2: A mérkőzés előtt köszöntöttem mindenki Subka Attilát. Én is azt mondom így a beszélgetés végén, hogy Isten éltesse. Lehet egy kicsit más lett volna a szája, íze, de hát a sport az ilyen.
4: Hát köszönöm szépen, de én azt gondolom, hogy itt a mai napon a 3 pont lett volna a lényeg. Akkor lett volna teljesen a nap tulajdonképpen. Bízunk benne, hogy a következő meccsek jobbak lesznek.
1: A játéknap második mérkőzésén Debrecenben csapott össze a DVSC és az Újonc Vasas. Katona László tudósít.
5: Hiába a Zamat Fesztivál, felfalta a Vasas a Debrecent. A labdarúgó élvonalban Debrecen Vasas 2-4. 5 mérkőzéses veretlenségi sorozata volt a találkozót megelőzően a Lokinak. Értelemszerűen a DVSC-nek és az angyalföldieknek nem okozott gondot a Magyar Kupa továbbjutás 1 héttel ezelőtt. Bekezdett a Debrecen, hiszen a 4. percben Hely és Iimbor is eladta a labdát. Mindkét esetben Dénes volt a közreműködő. Második labdaszerzése után elrobogott a 16-oson belülre, lapos átadását követően Szendrei Ákos zúgott be az 5-ösön belülre, a léc alá vágta a labdát. A 10. percben jött az újabb fővárosi védelmi megingás, Zsuzsák oldalsó szabadrúgását még kivágták a védők, de Patai beemelése Egrit találja meg, aki egy csúsztatás után a kaputól 5 méterre helyezkedő Batik Bencéhez továbbít, jobban a bal sarokba lő, 2-0. Ezután természetes, hogy éledezett a Vasas, a 12. percben Kovács Réti lőtt 20 méterről, a felső lécen csattant a labda. A félidő végén aztán jött a szépítés, 18 méterről végezhetett el szabadrúgást Kosta Márk, ballal a jobb felső sarokba bombázott a 44. percben. A második félidőt jól kezdte a Loki, az 59. percben Dénes Vilmos elsuhant a baloldalt, centerezése után Zsuzsák laposan a kapuval lőtt, de Dénes az oldalvonalon túlérte el a labdát, így érvénytelen a találat. Jött egyből a 60. percben a válasz, Urblik emelt a védők mögé, Tóth csúsztatása után Pávkovics Bence került a büntető területen belőre, egy csel után jobbal 5 méterről laposan a bal sarokba gurított, 2-2, Pávkovics nem örült annyira a góljának, mégiscsak a Debrecen labdarúgója volt korábban. A 75. percben kihagyta a Vasas a kihagyhatatlan Tóth, az aki jobbal kapura lőtt egy csel után, kissé jobbról 7 méterről, hát üresnek tűnt a kapu, de éppen fejet találta a debreceni Guerrerót. A 81. percben Adinani ballal a bal sarokba lő kissé balról, Dénes azonban a baloldali beadását követően lesen volt, ezért nem tudott előnyt szerezni a Loki csapata, ismét érvénytelenítettek egy debreceni gólt, de jött a slusszpoén kétszer is, a 91. percben Urblik passzát Tóth nem tudja elvinni a kapus mellett, Andrejev betődve szereli, de éppen Horváth elé pattan a labda, ő kissé jobbról középre passzol, Pető Bence ballal 6 méterről kissé jobbról a jobb sarokba lő úgy, hogy Terca még beleért a lövésbe, Pető Bence első gólja az élvonalba, és aztán a 97. percben Tóth Milán végül is gólt szerzett, hiszen a bal alsó sarokba emel kissé balról 15 méterről, ráadásul nem is találta el jól a labdát, de bevánszorgott a gólvonal mögé, így aztán 4-2-re győz a Vasas csapata a 8. fordulóban a labdarúgó élvonalban, és ezzel a sikerével a fővárosi együttes a 2. helyre feljön a tabellán. A végeredmény a Nagyerdei stadionban Debrecen Vasas 2-4.
1: A lefújás után Zinger Kocka Henrietta a debreceni Szendrei Ákost kérdezte.
6: 10 perc után 2-0-ra vezetett a Debrecen, mégsem tart egy pontot sem itthon. Milyen érzések és gondolatok kavarognak ezután a találkozó után benned?
7: Borzalmasak. Őszintén, bocsánat, nincs sok hangom. Megpróbálom a lehető legjobban nyújtani az interjúba. Hát nem vagyunk elégedettek, azért ez fájó, nagyon fájó vereség. Nem ezt érdemeltük, nem ez volt a játékképe. El kell fogadnunk, és menjünk tovább.
6: Az utolsó periódusban a padról hogyan érezted, miért nem lett meg még az 1 vagy a 3 pont? Mert hogy végig nyomott a Debrecen, nyilván azért kérdezem.
7: Hát sajnos elvettek tőlünk 2 gólt. Nyilván az lelkére befolyásolt minket. Lehet, hogy jogos ítéletek voltak, ezt még nem tudom, de ez rányomta a bélyegét a meccsre.
6: És most így elsőre hogyan ítéled meg, hogy miben hibázott szerinted a Debrecen, hogy ez a Vasas... Hibáz,
7: hogy ez hagytuk, hogy befolyásoljon minket. Más nem tudok mondani. Igazából profiban kell hozzáállni ezekhez a szituációkhoz, kevesebbet foglalkozni ezekkel a döntésekkel, és minden rendben lesz.
1: A labdarúgó NB 1 után NB 2-vel megyünk tovább. A Videóton FC Fehérvár idénybeli 4. idegenbeli mérkőzésén a 4. vereségét szenvedte el. Ezúttal a Nagy Kanizsától kapott ki 1-0-ra. További eredmények az NB 2-ből. Ajka Csákvár 1-0, Mezőkövest Kazinc Barcika 4-1 és Kecskemét Szeged 1-0. Hogy mi történt a DVTK Gyirmót összecsapáson, azt Maros Réti Ervin mondja el.
8: Idén először nyert bajnokit hazai pályán a Diósgyőr. A Merkantilbank Liga 8. fordulójában DVTK Gyirmót FC Győr 2-0. Egymásnak estek az elején a csapatok, szikrázó párharcok és sárgalapok vezették fel a meccset. A DVTK birtokolta többet a labdát, ennek eredményeképp a 18. percben vezetést is szereztek. Ekkor Molnár Gábor vezette be a labdát a 16-oson belülre, méghozzá a jobb oldalon. Egy testcsellel megverte a védőjét, és takarásból a vetődő kapus keze mellett a kapu hosszú oldalába lőtt. 5 perccel később távoli oldalszabadrúgást végeztek el a vendégek, jobbról. Középre lőtték a labdát, amit Lányi fejjel a bal felső sarok felé irányított, Gróf azonban bravúrral vetődve védeni tudott. Mindkét oldalon több lehetőség adódott, a szünetig azonban újabb gól már nem esett. A fordulás után pedig elmaradtak a várt vendégrohamok. A DVTK stabilan őrizte a vezetését, de ettől még nyitott volt a meccs. Egészen a 62. percig, amikor Galántai vett le egy magas labdát, ez pedig indításnak is pazar volt. A kezdőkörben Szekszárdi Milán összeszedte, bátran megindult vele, majd mintegy 30 méterről hatalmas gólt lőtt a kapu jobb felső sarkába. Az utolsó 20 percben a vendégekben már nem volt annyi, hogy visszajöjjenek a meccsbe. A DVTK magabiztosan tartotta az előnyét, és megérdemelten győzött. A másodosztály 8. fordulójában Diósgyőr Gyirmót 1-0-ás félidő után 2-0.
1: A múlt hét kedden kinevezett vezetőedző Feczko Tamás tehát így a Magyar Kupa után a bajnokságban is győzelemmel tért vissza korábbi csapatához, most őt halljuk.
8: Bajban ismerszik meg a csapat ereje, mert nehéz helyzetben volt a DVTK, ugyanakkor egy nagyszerű teljesítménnyel sikerült a Merkantil Bank Liga egyik élt csapatát legyőzni.
9: Nagyszerű hozzáállású játékosokkal dolgozok, akik tényleg mindent megtesznek minden nap az edzés minden percében azért, hogy hétvégén siker legyen. Fontos volt ez a mai győzelem, hiszen egy élt csapatot győztünk le, és nagyon meggyőző játéka, hiszen nagyon gyorsan megszereztük a vezetést, amire készültünk. A második fél időben ugye egy kicsit bele kellett nyúljunk a taktikai dolgainkba, ezáltal sokkal stabilabbá váltunk, jót tett a csapatnak ez a minimális rendeződés, amit nem tud lereagálni az ellenfél, ezért második fél időben egyetlen időséssel talált el a kapunkat. Nekünk viszont volt két óriási helyzetünk, ahol a vendégek kapusa, a Paplóci két hatalmasat védett. Ugye 1-0-nál viszont kellett nekünk a Gróf Dávidnak a két óriási védése, hogy meg tudjuk tartani az előnyünket.
8: Ebben a bajnokságban először hozta le a mérkőzését kapott gól nélkül a Diósgyőr. Nagy munka van ebben?
9: Igen, az a belső védőink nagyon sokat dolgoztak a mai mérkőzésen, és nagyon jól játszottak. Főleg úgy, hogy az első fél időben kisárgázták őket. Az, hogy a Novák Csanit, ugye, aki vezeti a gólövő listát, helyzet nélkül tartották, az óriási dolog.
8: Szekszárdi Milán gólját pedig egész biztos, hogy a tévében, interneten, különféle portálokon nagyon sokat fogják mutatni. Ez is mutatja, és ez is bizonyítja, hogy 16-oson kívülről is bátran el lehet vállalni az MB2-ben.
9: Igen, Éger Laci barátom mondta, hogy akár szabadrugásokhoz is odaállíthatjuk, mert nagyon jó rugótechnikája van. Ezt edzésen is látjuk, hogy a 30-on belül biztatjuk is, hogy vállalja. Eddig az összes olyan szituációt, amit elvállalt, megmondom őszintén, megtaláltuk az összes labdát, amit elrugott, de boldog vagyok, hogy a mérkőzésen egy ekkora hatalmas gólt tudott bemutatkozni a bajnokságban a hazai közönség előtt.
8: Jön egy hosszú 3 hetes válogatott szünet, legközelebb október 10-én lép pályára a DVTK.
9: Ugye a játékosok, ahogy említettem, nagyon jól és becsületesen dolgoznak minden edzésen. Megértették azt, hogy sajnos nem tudok szabad hétvégét adni nekik, mert fontos az, hogy tudjunk dolgozni teljes heteket. Pénteken lesznek az edzőmérkőzéseink, és ezért vasárnap már kell kezdeni az edzéseket. Bármennyire is megérdemelték volna most az, hogy legyen szabad hétvége, de tisztában vannak azzal, hogyha el akarunk érni komoly dolgokat, akkor ahhoz komoly munkára van szükség. Ezt pedig csak így tudjuk megcsinálni, hogy vasárnap már kezdjük az edzéseket.
1: Folytatjuk egy szintén diósgyőri megszólalóval, nevezetesen Bokros Szilárddal.
8: 100 mérkőzés a DVTK-ban, és jól sikerült a jubilálás. Ugye az elején köszöntöttek ebből az alkalomból, aztán egy nagyszerű teljesítménnyel és a csapat nagyszerű teljesítményével sikerült egy Irmótot legyőzni. Mennyi munka van ebben?
10: Sok. Talán mondhatom azt, hogy megszámlálhatatlan órát tettem bele ott a munkába ez alatt az időszak alatt, miközben itt Diósgyőrben futballozom, de szerencsére nagyon jól érzem magam itt, mind én, mind a feleségem jól érezzük magunkat Miskolcon. Az pedig, hogy ezt így tudtuk megünnepelni, hogy győzött a csapat, az tényleg hatalmas öröm a számunkra, de tudjuk jól, hogy ez csak egy meccs volt a 30-ból, és szeretnénk folytatni. Még nem vagyunk kint, teljesen nem vagyunk ott, ahol szeretnénk lenni a tabellán, szóval folytatni kell a munkát, és akkor reméljük, hogy magasabban fogunk végezni a végén.
8: Egy héttel ezelőtt a Magyar Kupában a Videotont legyőzte a DVTK-t, de a bajnokságban nagyon régen örülhettetek győzelemnek hazai környezetben. Ez a meccs viszont a Gyirmót ellen, nem is azt mondom, hogy egyértelmű volt, de azért csak sikerült őket bedarálni a 90 perc során.
10: Tudtuk, hogy teljesen más mérkőzés fog ránk várni, mint a Videóton ellen az előző héten, de azt gondolom, hogy a csapat nagyon jól felkészült, nagyon jól felkészített minket az edzői stáb, hogy mit várhatunk ezen a mérkőzésen, hogyha esetleg egy kicsit hátrébb szorultunk, vagy viharba kerültünk a mérkőzés közben, akkor a védők, illetve a Dávid nagyon sokat segített ezen a mai mérkőzésen. Azt gondolom, hogy amit ők is beletettek, mint ma, mint az elmúlt időszakban, teljesen megérdemlik azt, hogy beszéljünk róluk, hiszen tényleg jól játszottak és sokat segítettek. Ez egy csapat siker volt, mindenki kivette belőle a részét, és végre lehoztuk nullára a mérkőzést, aminek örülünk.
8: A második lőtt gól döntött el, érzésed szerint ezt a találkozót, addig azért a Gyirmótnak is voltak lehetőségei. Én utána nem éreztem már bennük benne azt, hogy két gólos hátrányból vissza tudnának jönni.
10: Szerintem is a második gólt a Szeki, ez hatalmas bombogolt rugott, és pont ezek hiányoztak eddig nekünk, hogy ami esetleg az ellenfélnek bement 30 méterről, vagy egy ide-oda pattogó labdából ők most betaláltak eddig. Most úgy néz ki, hogy ezen a mérkőzésen ez megfordult. Reméljük, hogy ez így is marad. Nagyon sokat dolgozunk azért, hogy így maradjon. Én azt gondolom, hogy ott egy kicsit a Gyirmót is érezte az, hogy nem biztos, hogy van nekik visszaút ebbe a mérkőzésbe, mi pedig jól menedzseltük le ott a 2-0-át már.
1: Nem maradunk egy Gyirmóti megszólaló nélkül, hiszen Marosréti Ervin megkérdezte Meggyes Sinánt is.
8: 2-0-es vereséggel zárta a Gyirmót a diósgyőri vendégjátékot. Talán az első fél idő volt a győri csapat szempontjából erőteljesebb?
11: Igen. Kicsit visszaálltunk védekezni, próbáltunk kontrára játszani. Diósgyőrnek nem volt olyan sok helyzete, inkább azt mondanám, hogy kihasználták az, ami volt nekik. Nekünk is volt pár beadás, meg helyzet, de első fél időben jobban kihasználták a helyzeteket. Azt éreztem.
8: Kiegyenlített volt valóban a meccs első fele, és én talán azt éreztem, hogy a másodikban nektek kell jönni, ugye egy gólos hátrány birtokában. Aztán egy bődületes távoli lövés eldöntött mindent?
11: Igen, próbáltunk most jobban kezdeményezni második fél időben, többé-kevésbé sikerült, voltak nekem is beadásaim, sajnos nem volt belőle gól. Végül aztán egy lecsorgó labdát a Szexárdi szépen eltalálta a hosszúba, aztán 2-0, onnan meg még nehezebb visszajönni. Nem sikerült egy gólt rúgni, hogy kicsit meccsbe maradjunk, és aztán maradt a 2-0, sajnos.
8: Én is azt éreztem, hogy az utolsó negyed órában már talán nem is volt olyan hite a csapatnak 2-0-ról. Nem azt mondom, hogy beletörődtetek ebbe az eredménybe, de akkor már nem volt igazán nagy átütő erő és komoly helyzet.
11: Igen, én azt éreztem, hogy próbálkoztunk, azért ment mindenki, meg becsületre csinálta a dolgát, csak nem volt az a effektivitása elől, nem volt meg az a rutin, hogy oda kerülünk és akkor gólt rúgunk, hanem hogy csináltuk a dolgunkat, de nem voltunk igazából annyira veszélyesek elől.
8: Hogy tekintsük a Gyirmótra így az őszi szezon feléhez közelítve, mint egy újonc csapat, vagy mint egy nagyon rutinos labdarúgókból és jó labdarúgókból álló akár egy csapat itt az MB2-ben?
11: Hát én belülről úgy érzem, hogy ez ugye rutinos játékosokból is összeáll ez a csapat, és az, inkább az mind újoncként, mert azért szerintem jól játszunk, meg így eltelt már 8 forduló, azért látják a erőviszonyokat az ellenfelek is, és próbálkozunk minél feljebb végezni a tabellán.
8: Az biztos, hogy senki nem mehet ellenetek biztosra?
11: Az biztos, MB2-ben főleg.
1: Varga Barnabásra legalább 3 hetes kihagyás vár. Az Alkatén labdarúgója a Pánszer Rájkosz elleni kupa meccsen szenvedett combizomsérülést. A támadóra így nem számíthat a soron következő Nemzetek Ligája mérkőzéseken Márko Rossi, a magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya. Ott lesz ugyanakkor a válogatottban Szalai József, aki először kapott meghívót a nemzeti csapatba. A Paks támadója Varga Barnabás kimaradása miatt akár nagyobb szerepet is kaphat Márko Rosszitól, mint amire korábban számított. Szalai Józsefet Szabó Bence hívta fel.
12: Egy pár nap eltelt már azóta, azért biztos, hogy benned is ülepedett a gondolat, illetve azért a hírek is érkeznek. Egy eléggé negatív ugye Varga Barnabással kapcsolatban, úgyhogy még az is elképzelhető ezek után, hogy sokkal nagyobb szerepet kaphatsz. Nem tudom, így ezt a hírt hozzácsapva az eredeti gondolathoz, hogyan érzel most a válogatott behívóval kapcsolatban?
13: Igen, már eltelt pár nap, viszont még mindig felfoghatatlannak tartom, tehát az, hogy ez megtörtént, nyilván a napon, mikor megtudtam, nagyon örültem, illetve egy hatalmas büszkeség töltött el, illetve nyilván igen, tegnap olvastam én is, sajnos ez nagyon rossz hír, mert ugye már letette az asztalra elég sok mindent a válogatottban is, és én nem is az én helyzetemmel, de hogyha több lehetőséget fogok kapni, akkor természetesen örülni fogok, de ez hatalmas dolog, hogy már megkaptam így az első meghívómat is.
12: Ugye a paksi időszakod az nagyon jól indult, de önmagában már az is egy érdekes dolog, hogy egy évvel ezelőtt már leigazolt téged a paksi csapat, hogyha eléd felvázolták akkor abban az időben, egy évvel ezelőtt a lehetőségeket, akkor mi az, amit mondtak neked, és illetve te nagyjából hogyan képzelted el ezt a paksi időszakot, hogy ebből akár egy ilyen válogatott meghívó is lehet? Gondoltad-e volna, hogy ilyen gyorsan megérkezhet
13: ez? Hát igen, pont ez, hogy ilyen gyorsan nem gondoltam volna. Szerencsére jól indult a szezonom. Ugye amikor leültünk Haraszti Zsolttal, akkor felvázolta, hogy számítanak rám. Nyilván ugye visszaadtak kölcsönbe, hogy még erősödjek, és úgy térjek ide az NB1-be, hogy megerősödve, illetve önbizalommal tele, de nem gondoltam volna, hogy ilyen gyorsan, alapvetően, ha csak az NB1-et nézzük, hogy ilyen jól fogom kezdeni, de az, hogy sikerült megszereznem így az első válogatott meghívómat, nem gondoltam volna.
12: És ugye gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy nemzetközi mérkőzés is van már így a lábadból, ugye a Panathinaikos ellen a Paks csapatában tudtál játszani. Nem tudom, hogy ebből adott esetben, ami a válogatottra vonatkozik, szerinted tudsz ilyen tapasztalatot elhozni, vagy illetve hogyan él benned az, hogy nyilván azért külföldön egy igen komoly stadionban is tudtál játszani, igen nagy számú nézőközönség előtt is?
13: Igen, pontosan mindenképpen tudok belőle meríteni, ugye ez volt az első nemzetközi mérkőzése, és egy elég jó csapat ellen is játszottunk, ugye nem csak a csapat, de egyéni nevekből is azért jó csapatot alkottak. Mindenképpen tudok belőle meríteni, ugye nagyon jó stadionban is játszottunk, viszont most is lehetőségem lesz, ha csak a Puskás Arénát nézzük, akkor egy nagyon jó stadionban játszani, illetve ugyanúgy, ahogy a Panathinaikos, azért neves ellenfelek ellen fogunk tudni játszani, úgyhogy mindenképpen tudok belőle meríteni.
12: Azzal kapcsolatban hogyan gondolkodsz, hogy ugye neked ilyen szempontból nem lesz újdonság, vagy úgy az elsőre lesz újdonság, a többi játékosnak lesz inkább új, hogy egyszerre négy mérkőzés lesz egyet abba, gyakorlatilag mondhatjuk, mint egy klubcsapat lesz ez a válogatott most együtt összezárva több héten keresztül. Ezzel kapcsolatban mi az, amit gondolsz? Szerinted jó lesz ez, hogy ilyen tömbösítve játsszuk a meccseket?
13: Igen, most ez azért huzamos lesz, tehát két hét lesz ugye a válogatott szünet. Én személy szerint hozzá vagyok szokva, tehát azért a felkészülés alatt is nagyon sok mérkőzést játszottunk, illetve szerencsére a bajnoki mérkőzéseken is tudtam elég sokat játszani. Szerintem ezzel csak pozitívan tudunk jönni, hiszen több időt vagyunk összezárva, jobban, még az újak is jobban be tudnak csatlakozni, úgyhogy ez szerintem pozitív.
12: Egyébként, amikor a Paks csapatához igazoltál, akkor gondolom ott volt előtted az, hogy ez az együttes azért adott már jó pár gólkirályt az NBA-nek.
13: Természetesen ezért is döntöttem akkor úgy, hogy egy olyan csapathoz igazolok, aki már ugye az elmúlt években is megmutatta, hogy ugye mint a magyar kupát, de ott van a bajnokságban is elől, ugye nemzetközi kupákba is indul, illetve azért ott volt, mint én csatárként a szemem előtt, hogy azért az elmúlt években a gólkirályt is adták, úgyhogy ez pozitív volt, és ez segített úgymond dönteni is.
12: Ugye a válogatottról elmondják mindig, hogy nagyon jó a közeg. Neked egyébként kik az ismerősök vagy? Ki az, aki az elsőként, úgy barátként tudsz csatlakozni?
13: Hát ugye nem sok mindenkit ismerek ott. Lukács Dani volt csapattársam még Kecskeméten, úgyhogy ő mindenképpen közeli barátként mondhatom, illetve Vitális Milán volt egyszer az U21-es válogatottba csapattársam, őket ismerem, de nekem is mondták például a csapatból, hogy ez egy olyan közeg, ahol egyből, hogyha megérkezik az ember, akkor egyből azt érzi, hogy ő már ott van több ideje, úgyhogy szerintem ez így is lesz.
12: És akkor beszéljünk egy kicsit a meccsekről, ami a válogatottat illeti. Mit vársz ezektől a találkozóktól? Ugye a kapitány, meg talán a szövetség is mondta, hogy azért jó lenne visszajutni az A-ligába. Milyenek lesznek erre vonatkozóan az ellenfelek?
13: Hát természetesen, tehát én is úgy tekintek erre, hogy ez azért már ugye a magyar válogatott megmutatta magát még magasabb szinten is, de szerintem nem lehet más cél, mint hogy visszakerüljünk. Ebből a négy mérkőzésből is mindig ugye úgy fogunk pályára lépni, hogy a három pontot hozzuk el, úgyhogy nem lehet más a cél.
1: Továbbra is nyeretlen a Tátenem az angol labdarúgó bajnokság mostani idényében. Az ötödik fordulóban az Aston Villától kapott ki 3-2-re hazai pályán, de 492 perc után újra gólt szerzett. Kikapott az Arsenal is, a címvédő április óta először szenvedett vereséget. 3-0-ra elveszítette a Brighton elleni idegenbeli mérkőzését. A lista vezető AS Roma 2-2-es döntetlent játszott hazai pályán a címvédő és második helyezett Internacionálival az olasz labdarúgó bajnokságban. Az Inter játékosai fekete karszalagban léptek pályára a találkozón, miután 83 éves korában elhunyt Sandro Mazzola, az Internacionál legendás futballistája. A csatár az 1960-as és 70-es években játszott a milánói csapatban, a teljes 17 éves profi pályafutását itt töltötte. A Gárdával négyszer nyerte meg az olasz bajnokságot, kétszer pedig a Bajnokok Ligája elődjét, a Bajnokcsapatok Európa kupáját. Sandro Mazzoláról, a Nemzeti Sport újságírójával, Bodnár Zalánnal Szabó Bence beszélgetett.
14: Az olasz legendák sorában befér a top 10-be?
15: Ó, váratlan kérdést tettél fel. Most így nagyon gyorsan kellene végigfutatnom a sok évtizedes történelmét az olasz futballnak, de azt így rögtön mondom, hogy a top 10-ben biztosan egy helye van. Abszolút egyetértek veled ebben, hogy most harmadik vagy hatodik, ezt most így nagyon gyorsan nehéz volna végigfutni. Másik kérdés például, hogy az édesapja Valentino Mazzola előtte van, vagy utána? Hogy mind a ketten a 10-ben vannak, az úgy nagyjából vállalható szerintem. De hát nyilván nagyon gazdag az olasz futball története Rivéráról, Baggioval, ne soroljuk most a legendákat, de azt gondolom, hogy ezt bátran vállalhatjuk, hogy az olasz futball történetében a 10 legjobb játékos között ott van.
14: Ráadásul ugye megemlítetted az édesapját, ugye Valentino Mazzola, egy nagyon érdekes története van önmagában már a Mazzola családnak, hiszen azt követően, hogy ő nagyon fiatalon elhunyt, az édesapa, a fiatal Alessandro mégis úgy döntött, hogy ő is ugyanolyan labdarúgó szeretne lenni, mint az édesapja, de hogy is volt ez a történet pontosan?
15: Hát igen, sajnos ez egy tragédia árnyékolta be, hiszen Valentino Mazzola, ő a 40-es évek nagy Torinójának, négyszeres bajnok Torinójának, a Grande Torinónak volt a csatára, és ugye repülőgép szerencsétlenségben halt meg, amikor a Lisszabonból hazafelé tartó csapatgép az Torino mellett egy templom, a Supergai templom falának repült a ködben, és ott hunyt el, és hát még pici gyerek volt Sandro, de hát nyilván ilyenkor legtöbb esetben az apák örökségét a fiaik nem tudják továbbvinni, de ahogy Maldini családban is előfordult az, hogy Paolo az legalább olyan nagy lett, mint Cesare, az édesapja, úgy a Mazzola családban is ez történt, tehát minimum azt mondhatjuk, hogy a fiú Sandro az olyan magasságokba ért, mint az édesapja, és hát ezzel kapcsolatban egy magyar kötődésű híres történet is van az 1964-es Beck-döntőről, amelyen az Inter 3-re legyőzte a Real Madridot, amelyben ott játszott Puskás Ferenc, és hát a mérkőzés után a Puskást végig remekül őrző Aristid Guarneri szeretett volna mescserélni a magyar klasszissal, de ő azt mondta, hogy most ne haragudjon meg, de ő Sandro Mazzolának szeretné adni a mezét, és azokkal a szavakkal fordult hozzá, hogy nagyon tiszteltem édesapádat, játszottam ellene egy válogatott mérkőzésen, és örömmel látom, hogy te is hatalmas futballistává fogsz érni, és ezt sok éven át Sandro Mazzola is büszkeséggel mesélte, az olasz sajtóban is nyoma van ennek, úgyhogy ez egy ilyen szívhez szóló magyar kapcsolat.
14: Abszolút, egyébként ugye a 64-es Beck-döntőt említetted, ő azon a mérkőzésen két gólt is szerzett, ez volt talán a pályafutásának a csúcspontja?
15: Igen, lehet azt mondani, ugye egymás után két Beckett nyert a Grande Inter 64-ben és 65-ben, ezen szerzett ő két gólt, úgyhogy azt gondolom, hogy a klub pályafutásának abszolút ez volt a csúcspontja, de nyilván azért a válogatottal is elért szép sikereket, Európa-bajnok lett 1968-ban, VB döntőt játszott két évvel később, 70-ben brazilok ellen, azt ugyan elveszítették, de az elődöntőben, a legendás mérkőzésen 4-3-ra győzték le a nyugatnémeteket, úgyhogy annak a VB-nek, a 70-es mexikói VB-nek az egyik nagy hőse volt Sandro Mazzola, és hát ugye a Becken kívül az olasz bajnokságot is megnyerte négyszer, úgyhogy a 60-as évek tulajdonképpen egyik legikonikusabb labdarúgójáról beszélünk.
14: 17 év, amelyet eltöltött az Interben, és 565 mérkőzés, elképesztő számok, és ugye az egyéb érdemeit már te is említetted, de önmagában milyen játékos volt ő, mert azért Magyarországon nem hiszem, hogy sok embernek volt szerencséje őt látni, ugye a technológia abban az időben még nem volt annyira a toppon, hogy lehessen követni olasz bajnoki mérkőzéseket is akár.
15: Igen, hát olasz bajnoki mérkőzéseket nem tudtak látni a magyar tévénézők. Néhány nemzetközi kupameccsét már láthatták a 60-as években, a Beck-döntőket azért már lehetett látni, talán már a 64-est is, a 66-os az biztos Magyarországon, és néhányan olyan szerencsések, vagy akkor úgy érezték, hogy szerencsétlenek voltak, akik élőben is láthatták, hiszen azért az Interrel járt Magyarországon egy válogatott meccsen is, de ami emlékezetesebb talán, hogy a Vasas ellen a bajnok csapatok Európa kupájában a 8. döntőben 66 őszén mérkőztek egymással a felek, és két gólt is szerzett a Népstadionban volt egyébként a mérkőzés, tehát nem a Fáy utcában, a Népstadionban, és 2-0-ra nyert az Inter mind a két gólt. Mazzola szerezte, a második az egy gyönyörű szlalom végén született meg, úgyhogy azt a párharcot oda-vissza megnyerte az Inter, de a Ferencváros ellen is volt ugyanezen év tavaszában egy back-negyed döntő, amelyen ki Milánóban játszott, a budapesti visszavágón ott már sérült volt, és hát a Honvéd ellen is, a 76-ban Honvéd ellen is volt egy UEFA kupa párharc, amelyen pályára lépett mindkét találkozón, szóval azért voltak olyan szerencsések, akik élőben láthatták 66-ban vagy 76-ban a Budapesten játszani őt.
14: Én visszanéztem egyes felvételeket vele kapcsolatban, és azt láttam azokból, hogy azért ő távolról jó párszor lőtt gólokat, de mindemellett, amit te is említettél, hogy azért azon a Vasas elleni mérkőzésen meghúzott olyan cseleket, amelyek nagyon-nagyon pimaszok voltak, és így az összegészében, amelyet fel tudtam kutatni, és láttam róla, nekem az a kép jön le róla, hogy ő egy nagyon elegáns futballista volt a pályán.
15: Abszolút. Alapvetően jobb összekötő volt az ő posztja abban a rendszerben, ahol épp ilyen átmeneti volt a futballtaktikai fejlődés története az 5 csatáros játékból a 4 csatáros játékra való áttérés, de az a lényeg, hogy az Interben általában jobb összekötőként játszott, hogy a balon volt Luis Suárez, a aranylabdás játékos, aki a Barcelonából érkezett be a Herrera-féle Interbe, és hát jellemző volt rá az, hogy egyrészt jól cselez, másrészt jól lő távolról, jó a befejezésekben is, tehát egy nagyon összetett képességű játékos volt. És ugye itt említeném meg, hogy sokan úgy tartják ezt az Intert számon, hogy a Catanaggio-nak a megtestesülése volt, és hát ez tagadhatatlan, viszont azért azt is látni kell, hogy miközben szinte bevetetlen kapuja volt az Internek abban az időben, azért elől olyan képességű játékosok játszottak, akik mindent tudtak a labdával, és iszonyatosan kifinomult technikájuk volt, például Mazzola, de hát az említett Luis Suárez is ide tartozik, és vagy Jair abból az Interből, a brazil jobb szélső, szóval, hogy azért ezt a Catenaggio-t azért így kell kezelni, hogy azért előrefelé az Internek klasszis játékosai voltak.
1: A Borussia Dortmund 1-0-ra nyert a Stuttgart vendégeként a német labdarúgó bajnokságban, és átvette a vezetést a tabellán. A korábbi listavezető Freiburg csak 2-2-es döntetlent játszott a Frankfurt vendégeként, a Dortmund viszont megőrizte 100%-os mérlegét. A Ferencváros szinte végigvezetve 28-25-re nyerte a norvég Sola otthonában a női kézilabda bajnokok ligájában, így őrzi hibátlan mérlegét. A női kézilabda bajnokságban Esztergom Vasas 41-25, Szombathely Moson-Magyaróvár 30-29 és Fehérvár Budaörs 30-25. A férfiaknál a kézilabda NB1-ben Budai Farkasok Csurgó 27-29 és Gyöngyös Szigetszent Miklós 27-27. Zárónapjához érkezett Luxemburgban a magyar teniszválogatott Davis kupa selejtezője a házigazdákkal. Tegnap a miénk mindkét egyest megnyerték, ami azt jelentette, hogy ha a magyar csapat a párost is behúzza, februárban selejtezőt vívhat a világdöntőben való szereplésért. Kreisz Bálint a helyszínről foglalja össze a mai napi történéseket.
16: Még játszmát sem vesztett a magyar válogatott, fölényes siker a Davis kupában. Piros Zsombor és Marozsán Fábián tegnapi győzelme után 2-0-as előnyből várhatta a magyar férfi tenisz válogatott a Luxemburg elleni párharc folytatását. Ez lehetőséget adott arra Bardoszky Kornél szövetségkapitánynak, hogy pihentesse Piros Zsombort, aki eredetileg a párosra is nevezve volt, és Vile Mátyás partnereként a debütáló Mag Péter léphetett pályára. A háló másik oldalán Alex Knaff és Rafael Kalzi állt. Az első játszmában zseniális megoldásokat mutatott be a két magyar, sorra nyerték a játékokat, és 6-1-re zárták a szettet. A folytatásban a hazaiak is magukra találtak, amiben segített őket a közel 1000 lelkes szurkoló, akik minden egyes megnyert ponnás kandáltak és állva tapsoltak. A második játszmát a tiebreak döntött el, ahol a magyarok voltak stabilabbak, Füle Mátyás egy ásszal lezárta a találkozót, és ezzel a párharcot is. A szabályok szerint 3-0 esetén is kötelező lejátszani a negyedik meccset, ahol azonban Marozsán Fábián helyett Mag Péter kapott lehetőséget. Az ellenfél is változtatott, a páros után megható búcsúztatást kapott a válogatottságtól visszavonuló Alex Naf, aki helyett a 18 éves Matthijs Reiter játszhatott hazai közönség előtt. A luxemburgiak az eredmény ellenére is szurkoltak a legjobbjaiknak, a Kokk Arénában még Henrik Nagyherceg is kilátogatott, aki 2000 és 2025 között ült az ország tornyán. A negyedik meccsen sem volt kérdés, hogy ki a jobb játékos. Mag Péter első egyéni Davis Kupa találkozóján is nyert 6-1-6-2 arányban. Soha rosszabb bemutatkozást. A magyar válogatott 4-0-val zárt Luxemburg vendégeként, és így feljutott a világdöntő selejtezőbe. Folytatás február elején, az ellenfél majd a novemberi Bologna 8-as döntő után derül ki.
1: Következzenek a páros tagjai, Füle Mátyás és Mag Péter, a riporter továbbra is Kreisz Bálint.
17: A páros volt a nap első találkozója, és a ti két játszmában adatott győzelmetek jelentette azt, hogy megvan a magyaroknak a továbbítás Luxemburg ellen. Mind a kettőtöknek ez volt az első éles Davis Kupa mérkőzése. Hogyan értékeled a találkozót, Matyi? Milyen volt így fölmenni a pályára?
18: Mind a ketten izgultunk azért. Petinek is az első meccse volt. Nekem is az első meccsem volt, ami éles. Nagyon határozott taktikával, megbeszélt taktikával indultunk neki a párharcnak. Számítottunk rá, hogy a Rodest fogják ők is cserélni, és lényegében úgy vettük észre, hogy igazából nekünk nagyon vesztenivalónk nincsen. Lényegében sokat beszéltünk a többiekkel is, a meccs előtt, a kapitánnyal is, a játékosokkal is. Ők is megnyugtattak minket, és ezt a nyugodtságot fel tudtuk vinni a pályára is, és sikerült lehozni a meccset.
17: Matyi, amikor februárban Navallal játszottál, akkor úgy nyilatkoztál utána, hogy szerinted sokat adhat neked ez a mérkőzés. Utána értél is a sikereket, győztél le korábban top 100-ban játszó játékost. Ez a találkozó mit adhatatok karrieredre nézve?
18: Ez is rengeteget. Nagyon-nagyon jó érzés volt lehetőséget kapni ebben a párharcban éles meccsen. Szerintem minden Davis Kupa találkozó, vagy minden olyan találkozó, ahol az ember a címeres mezt viselheti, az azért rengeteget tud dobni magán a játékoson is, és csak pozitívat.
17: Peti, bemutatkozásod után egyéniben is megkaptad a lehetőséget, és 6-1-6-2 arányban győztél elég simán, soha rosszabb kezdést egy Davis Kupa játékos számára. Hogy élted meg ezt a néhány órát?
19: Ahogy a Matyi mondta, én is elég nagy drukkal mentem fel a pályára, azért nem mondom, hogy nem izgultam, mert csupán ma reggel tudtuk meg, hogy együtt kell a pályára lépnünk a párosban. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy nagyon jól kezeltük mindketten, ami fontos a párosban, hogy az első szerákat behoztuk nagy százalékban, és így a fogadó gémekbe agresszívabbak tudtunk lenni. A második szedből elmentünk tiebreakig, és ott is a kulcsfontosságú pontokat tudtuk hozni. Egy ilyen páros után visszamenni az egyénire teljesen önbizalommal teli játékkal tudtam előrukkolni szerintem, és az egész meccs folyamán jól játszottam, hoztam a szerváimat, ahogy beszéltük a kapitánnyal is, hogy tartsam ezt a magas százalékot, és a return game-eket viszont emiatt még agresszívabban tudtam játszani. Szóval összességében én nagyon jól élem meg ezt a mai napot, csak olyan meccset játszottam, ami önbizalmat ad és tud előre vinni a következő versenyekben.
17: Hogy néznek ki ezek a következő versenyek, és mit viszel magaddal így életed első luxemburgi Davis Kupa párharcába?
19: Én egyből innen tovább megyek egy 15 ezres Futures versenyre Tunéziába. Ugyanígy, ahogy ezen a héten edzettem, a következő két nap ezt fogom csinálni, és önbizalommal neki megyek ennek a versenynek, és remélem, hogy ahogy most ezen a pároson és egyénén tudtam játszani, így fog a következő meccseken is.
1: A játékosok után következzék Bardocki Kornél szövetségi kapitány.
17: Kornél, szerintem mondhatjuk azt, hogy minden tökéletesen alakult, hiszen 4-0-ra győzött a magyar válogatott Luxemburg ellen. Ma a fiataloké volt a főszerep, és a tapasztalatlanabbnak nevezhető játékosoké. Milyen benyomást tettek rád?
20: Nagyon jó benyomást tettek rám a párosban a fiúk. Sokat gondolkodtam egyébként a páros összeállításon, hogy a Zsombit és a Fábit játszassam a párosban. De aztán mai reggel folyamán úgy döntöttem, hogy mégis a Petinek és a Matyinak szavazott bizalmat. Úgy éreztem, hogy ezt a párost ők is meg tudják nyerni. És szerencsére tényleg így is lett, nagyon jól kezdték a mérkőzést. Mindent, amit előtte megbeszéltünk, tényleg haladéktanul betartották abszolút. Nagyon jól játszottak, jól szerváltak, végig az ellenfélnek bréklabdája se volt a két szett alatt. Nyilván egy fedett gyors pályán azért nagyon nehéz brékelni. Az első szedben kétszer is sikerült, a második szedben az ellenfél sokkal jobban szervált, elmentek a tiebreakig, ott a tiebreakban a fiúk sokkal jobban koncentráltak, és megérdemelten nyerték meg ezt a mérkőzést, úgyhogy ezúton is gratulálok nekik.
17: és aztán Magpeti egyedül is lehetőséget kapott, és egyéniben is bemutatkozhatott, és nagyon magabiztosan nyert. Szerinted nekik mit adhat ez a siker a további pályafutásukra nézve?
20: Hát én nagyon bízom benne, hogy sokat adhat ez a siker. Szerintem Matyinak az amerikaiak elleni mérkőzés, amikor egy top 100-as játékosan Navával tudott játszani, igaz, már tét nélkül meccsen, de biztos, hogy nagyon sok adott neki, hiszen látjuk, hogy utána azért jó nagy eredményeket ért el az egyéni versenyen, Challengeren elődöntőbe tudott jutni, ahol a Szejbot vizet is megvert, aki korábban ugye 50 körül volt a világon, és nem, úgyhogy szerintem egy ilyen Davis-kor siker mindig egyrészt összekovácsolja a csapatot, és a fiúk tényleg szerintem még jobb viszonyban lesznek egymásra, ha lehet ilyet mondani, és még jobban bíznak egymásban, és nyilván a tenisz szempontjából is önbizalmat adhat a fiúknak az, hogy ilyen közönség előtt egy ilyen atmoszférában nyerni tudtak, és én nagyon bízom benne, hogy az egyéni versenyt ezt tovább tudják vinni, és jó eredményeket fognak elérni a közeljövőben.
1: Kikapott mégpedig 9 hétre a görög Panathinaikosztól a Honvéd a férfi vízilabda bajnokok ligája Spliti selejtező tornáján. A Honvéd holnap délben a házigazdával játszik a három csapatos csoportból, az első kettő jut a BL főtáblára. A 65 kg-os súlycsoportban szereplő Hámori Luca is bejutott a legjobb 8 közé a szófiai ökölvívó Európa-bajnokságon. A BVSC zugló olimpiai ötödik öklözője pontozással győzte le svájci ellenfelét, és ezzel negyed döntős. Az 51 kilós horvát Laura is biztosította helyét a 8 között, mint ahogy a 70 kg-os súlycsoportban szereplő Hankó Kálmán is negyed döntőbe jutott. Az osztrák jégkorongliga második fordulójában a Hidrofehérvár AV 19 a szlovén olimpiai Ljubljanát fogadta. Szalai Kristófa krónikás.
0: Nem sikerült a bravúra Hidrofehérvár AV 19 csapatának az osztrák bázisú jégkorongbajnokság második fordulójában egy tegnapi hosszabbításos győzelem után a volán az olimpiai Ljubljana csapatát fogadta. Hidrofehérvár AV 19, olimpiai Ljubljana 2-6. Meyer volt az, aki az első 5 percben duplázni tudott, és ezzel meg is alapozta a mérkőzés hangulatát, sőt rá a 6. percben Jeglis találtából már 3-0-ra vezetett a Ljubljana csapata. Rasmus Rejola, a volán kapus, az első 3 kapura lövésből 3 gólt kapott, ezután le is cserélte Ted Dent vezetőedző a finn kapust néhány percre, majd miután visszaküldte, egészen jól kezdett el védeni Rasmus Rejola, viszont nem tudta megakadályozni azt sem, hogy a csapata megkapja a 4. gólt az olimpiai Ljubljana a második harmad derekára, már 4-0-ra vezetett. Mindenki azt hitte, hogy az érdemi és a lényegi részek már ezzel eldőlnek, de a fehérvári játékosok nem így gondolták, és egy apró remény, egy kis fénysugár megjelent a Met Arena jegén, ugyanis Farkas, illetve Trevor Csík találataival visszajött a volán valamilyen szinten a mérkőzésbe, és 4-2-es Ljubljana vezetéssel fordultunk rá a harmadik harmadra, ahol volt fehérvári vas, kapuvas, illetve ember előny, de ebből már nem sikerült betalálni. A végén pedig, ahogy ilyenkor lenni szokott, a kitámadó volánt rendre megkontrázta a szlovén Ljubljana csapata, és így még tudtak szerezni 2 gólt. Összességében tehát 6-2-re nyert az olimpiai Ljubljana a Met Arénában a Hidrofehérvár AB 19 ellen, így 2 forduló után a volán 2 ponttal jelenleg a bajnokság 7. helyén. Zéllovas így az olimpiai Ljubljana csapata. Még egyszer a végeredmény, tehát Hidrofehérvár AB 19, olimpiai Ljubljana 2-6.
1: A magyar férfi válogatott a 4. fordulóban is győzött az Üzbegisztánban zajló sakkolimpián. Balogh Csaba szövetségi kapitány együttese ezúttal Izraelt múlta felül, a nők ugyanakkor 3 győzelem után Kínával szemben már alul maradtak. A sportvilág ezzel véget ért, én megköszönöm figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok, Beröl mesét hallották.

0: 23 óra. Jó estét kívánok, a hírszerkesztő Jávor Miklós nevében is, Polyák Adrien vagyok. Elengedhetik a szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak. Lovas hintó okozott balesetet a Kiskunfélegyházi szüreti felvonuláson. Holnap még nyárias idő lesz. Elengedhetik a településeknek az idei szolidaritási adó egy részét, és átvilágítják a megyei önkormányzatokat. A többi között erről beszélt a miniszterelnök Pécsen, országjárásának második állomásán. Magyar Péter kijelentette, nem akarják megszüntetni a megyéket, de a megyei közgyűlések szerepét felülvizsgálják, mert azok szerinte az elmúlt években a megyeházára és a politikai túlélőkre költötték költségvetésük 60%-át. A kormányfő megemlítette október 23-át is, amikor, mint fogalmazott, Magyarország és a világ az 1956-os szabadságharc és forradalom hőseire fog emlékezni. A postán vehetik át az iskola kezdési utalványokat azok a családok, amelyeknél nem sikerült elsőre kézbesíteni a küldeményt. 10 munkanapjuk lesz felvenni az 50 ezer forint értékű utalványokat, melyeket jövő március közepéig használhatnak fel. Összesen 400 ezer rászoruló gyermek családja kap idén iskola kezdési támogatást. Hatályba lépett a dízelautók támogatási rendelete. A kormány az év végéig 20 ezer forintot biztosít a legfeljebb 150 lóerős, dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek a gázolaj áremelkedésének kompenzálására. A Magyar Államkincstár a támogatást 4 részletben folyósítja az üzemben tartónak, külön igénylésre nincs szükség. Az első részletet szeptember 30-án utalják. Szélső jobboldali tüntetők csaptak össze a rohamrendőrökkel Hágában. A több száz fős csoport antiszemita jelszavakat skandálva vonult végig a városon, jól lehet a hatóságok nem engedélyezték a megmozdulást. Az oszlatásukra kiérkező rendőröket pirotechnikai és más eszközökkel dobálták meg, válaszul a rendfenntartók vízágyút is bevetettek ellenük, és több embert előállítottak. Megnyílt a világ legismertebb sörfesztiválja, a müncheni Oktoberfest. A következő 2 hétben több mint 6 millió látogatót várnak a bajor fővárosba. Idén átlagosan 15 euróba kerül 1 liter sör. Az eseményen szigorú biztonsági intézkedések lesznek. Idehaza a biztonságos kerékpározás feltételeit minél több embernek, minél nagyobb területen szeretné biztosítani a főváros. Karácsony Gergely főpolgármester erről a Biciklivel Kortalanul program rendezvényén beszélt, amelyen Kátai Német Vilmos szociális és családügyi miniszterrel együtt vett részt. A mozgalom önkéntesei riksával visznek biciklizni olyan időseket, akik koruk vagy egészségi állapotuk miatt önállóan már nem tudnak kerékpározni. A Koppenhágából indult kezdeményezés idei világtalálkozóját a napokban Budapesten tartották. Lovas hintó okozott balesetet a Kiskunfélegyházi szüreti felvonuláson. Az állatok kötőfékcsere közben megbokrosodtak, és a lovaskocsival együtt a járdán sétálók közé rohantak. 2 gyalogos súlyosan, a fogaton utazó 3 ember pedig könnyebben sérült meg. A rendőrség közúti baleset gondatlan okozása miatt indított büntető eljárást. Holnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. Éjszaka 9-15, napközben 25-30 fok várható. Híradással legközelebb éjfél után 2 perccel jelentkezünk.
1: Műsorajánló.
2: Mohács 500. 500 éve a mohácsi csata örökre megváltoztatta Magyarország történelmét. Egy sorsfordító esemény és annak következményei történelmi sorozatunkban. Mohács 500 emlékműsor Kispéter Ernővel minden vasárnap 9 órától a Kossuth Rádióban.
3: Cseke Eszter és Estokács András most azért utazzák körbe a világot, hogy utána járjanak. Vajon milyen hatással van a technológiai boom egy eldugott törzsre az esőerdőben, a tibeti buddhista szerzetesekre a Himalájában, vagy a folyamatosan pörgő nyugati társadalmunkra. Most is 2 kamerával, stáb nélkül utaznak, hogy minél közelebb kerüljenek a szereplőikhez, a törzsfőnöktől a dalai lámáig. On the Spot, okos világ, 9. évad, kedden 23 óra 5 perctől a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. támogatás a Rádió Kabaré korábbi műsoraiból.
4: Köszöntöm a hallgatókat, Bőti Attila vagyok. Összeállításunkban lehetőségünk van arra, hogy visszatekintsünk a néhány évvel ezelőtt történtekre. Az elhangzó gondolatok egy olyan humorista tollából, akarom mondani, agyából pattantak ki, akinek stílusa, valljuk be, utánozhatatlan. Következzék Bödőcs Tibor.
5: A nyáron most volt olimpia, volt a sportágak, amivel kezdődött, már az is olyan volt, amit én már gyermekkoromban láttam Bucsú Szent Lászlón, a női judó azzal kezdődött az éremeső. Az ugyanaz, mint amikor az otthonkás nénik homályos telepvitát folytattak a néófa alatt. Az otthonk az emberi test fólia sátra. 110% nejlon, az minden ellen véd. Az atomtámadás lepergeti magáról, mert rá van segítve, a viszér ellen van a fásli, 16 kilométer a vádlin, és hogyha este leveszi a mama, olyan, mint a megpattant volna Tutehámon a piramisból. De ez be lesz tiltva az otthonka, bántják a magyart, be van tiltva Franciaországban a burka, ez az iszlám viselet, be lesz tiltva az otthonka, mit tud erről Barózó, be lesz tiltva a térdékhúzott zokni szandállal, a papucsa alakított gumicsizma moslékos vödör kiegészítővel, az Ádám csutkáig húzott mackó melegítő, a horgolt sapkával bevont biciklinyereg, mint hogyha menne haza egy alacsony Bob Merli, úgy néz ki. Azt mondja, vele szírva, és ez az otthonka, otthonkával levő nénik folytatják a homályos telekvitát a diófa alatt, hogy már azt még a Sanyi bácsi ütette, de akkor még nem ott volt a megye, de kimérettük, voltak itt, de áthullott, de föszettétek, ne magyarázza, áthordta a szél, de nem a tiétek, de a gyökér honnét táplálkozik. Ugyanez a judo. A legmenőbbek azok az úszók voltak, ahogy bevonultak. Én szeretnék egyszer így bejönni, mint hogy az úszók bejöttek az olimpián. Tibor Bödöx, Hungary, kutyaúszás. Hogy közben itt hallgatnak, azt nem tudom. Közben egy az iPad-en valami, valószínűleg agykontroll CD-t hallgatnak, hogy vigyázz, mély a víz, vegyél levegőt, vigyázz, mély a víz, vegyél levegőt. És van egy rejtélyes szakma az olimpián, az úszóknál, a rajtkő ellenőr, aki 4 évente ennyit kell, hogy csináljon, benézz alá. Pedig minden digitalizálva van, már nem tudom, miért kell ott állni a rajtkő ellenőrnek, ennyit kell csinálni. Ugyanolyan rejtélyes, a foci EB-n figyeltem meg, a 87. percben jön le a cserejátékos caplat le, és van egy ember, van a csapatnál edző, másodedző, orvos, masszőr, és van egy ember, akinek az a funkciója, hogy a segrepacsit ad. Ő a segrepacsis ember. Menjél zuhanyozni. Várj a következő páciens. A tenisznél ott a közönség rendkívül kultúrált, azért szeretem, mondja a bíró, quiet please, thank you. És elhallgatnak. Ute Fradi mióta próbálja kezdve vezetni? Nálunk otthon hobbi pingpong van, de néptáncán kombinált pingpong, mert apám még ezek a toppogatós típusú pingpongosok, hogy miért rövid, miért hosszú, miért ne? Mindig kell valami, mire lehet fogni, hogy a szél miatt, mert rossz az ütő, papucsban vagyok, részeg vagyok, nem látok, ott van aztán. És annyira hobbi azért, hogyha elgurul a labda, akkor apám utána megy a veteményesbe, gyomlál egy kicsit, ami megkeresi a labdát. Az olimpiát lehetett nézni 3D-ben is, de nem néztem 3D-ben, mert nem fogom visszadobálni a kalapácsot. Viszont volt egy mágikus mozdulat, mindig van, a kalapácsvetőknél, mikor eldobják a kalapácsot, akkor utána kiabál, van az a típusú kalapácsvető, hát hogyha hangtól messze megy, nem tudom mibe bízik, de megpróbálja lehetetlen. És hogyha kisebbel dob, mint 80 méter, akkor elszégyelli magát, hogy Nagyon jól nyilatkoztak az olimpikonok, oxigén hiányos állapotban is még kisejöttek a vízből, de már úgy nyilatkoztak, hogy politikusok sose tudnak úgy nyilatkozni, még oxigén sátorban sem tudnának olyan őszintén nyilatkozni. Több probléma van a magyar gazdasággal. Először is az a baj, hogy Magyarországon a felső 10.000-5.000 fő. Nézzük, hogy olyan szép helyen van ez a Kárpát-medence, itt nincsen hurrikán, földrengés, cunami, van privatizáció, közbeszerzés. Jó, mondanám a békemenetnek, hogy nem kell megsértődni, csak a másik oldal az még nem körvonalazódik jó, hogy annyira, hogy azért nem tudok még velük foglalkozni. Volt ez a tüntetés. Olyan volt, mint egy elrontott ovis nőnap, hogy mindenki belesült a szövegbe, meg nem tudták a mondókát, hogy még nehéz lesz. Kilábalásra van ötletem. Kéne egy parasztasszony a nemzet fölé, a mamma, aki bármilyen beruházás van, kiadás, költségvetési manőver, akkor meg kell kérdezni, és vétójoga lenne a mamának, hogy böszme vagy te, édesfiam. stadiont akarsz építeni, hát mindjárt fejbe váglak, vannak még éhes gyerekek. Ne stadionozzá! Aj, mama, léci, nem! Léci, mama! Vagy pedig a kaszinóba, a piros 47-esre fel kell rakni az egész államháztartás, bevételeket, kiadásokat, minden. Vagy az valahogy veszít, ugyanott tartunk, ahol vagyunk, teljesen minden. Vagy pedig, ha megnyeri, akkor másnap már pik szalámival ütik a drágább lacacért tüntető kis nyugdíjas az Andrássé. Szarvasgombával dobáloznak a borsódi ovisok. Szent Lászlón állnak az elefánt csontnyelű gerebével a közmunkások és söprögetik a 20 000-es. Jönnek ki a templom egerei és kaviár mérgezésbe halnak meg. Nagyapám szőlejében Gucciba van a madárjesztő. És mész haza, nem ezért hajol át a Bentley-be a Ferrariából a hajléktalan, hogy pénzt kérjen, eleve ömlik belőle az ötcsillagos Hennessy. És csak azért hajol át, hogy a szivarjára, amit még Fidel Castro sodort Che Guevara combján 58-ban a havannai bevonulás előtt, arra tüzet kérjem. Hazamész, szépen megrakod a tüzet egy 15. Lajos korabeli kis asztalkát, felaprítasz, berakod a kandallóba, és 10 percenként egész éjszaka kapsz SMS-eket, hogy megint utalt az apek, én már nem tudok mit csinálni, komolyan mondanám. Jó, hát mindegy, ez egy utópia. Van reform is, ugye oktatási reform, hát engem most már érdekelnének a természettudományok, csak akkor nem csináltak kedvet hozzá, mert mit mondanak el a matek órán? Nem mondanak semmit a THM-ről, a csonkagúla területe. Érettségi óta nem találkoztam csonkagúlával, nem tudom. Végy egy paralellepipedont. Miért vegyek paralellepipedont? Nagyon ritka valóságban. Mennyi az X? Honnét tudjam? Az X? Így előjük. Épp ez a lényeg. Van az Y, az egy másik szám. X, Y, épp ez a lényege. Most komolyan mondom, ilyen, hogy kis labdahajítás. Hát volt már valaki olyan állásinterjún, ahol... Úgy néz ki, hogy minden rendben van, de kis labdát azt még hajítani kéne.

0: kérdésére.
1: A felső fokon meg a lovon állva kell kirakni a Rubik kockát, az elengem. Egyébként is olvastam a majákról, akik nem azt mondták, hogy világvége lesz, hanem, hiszen akkor nem is hallanák ezt már a rádióba, nem azt mondták, hanem új szakasz kezdődik a világban. Hát egyébként is nem volt mikrojuk se, honnan tudnák a maják, nehogy már egy méhecska mondja meg nekem.
2: Ja, nem vagyok.
1: Náluk volt a kosárlabda elődje, játszották a kosárlabdát, és aki győzött, azt feláldozták, éve kitépték a szívét, mert őt szeretik az istenek, feláldozzuk. Hát biztos akkor is volt egy-két haladóbb szellem, hogy játszhatok nyugodtan, nekem fáj a lábam most. De a legkontrasztosabb kultúrák párbeszéde az on the spotban volt, hogy Dél-Afrikában olyan a férfive avató szertartás, hogy 16 éves korodban körülállnak a család férfi tagjai, körülmetélnek, fájdalomcsillapítás nélkül, és utána meg kell erőszakolnod egy lányt, aki nem a barátnőd. Én meg azt hittem, hogy a szalagavatóm kínos volt. Na és ott tartunk az oktatásban, hogy a kórházban mi van kiírva? Beteg felvétel. Hát nem elég a baj a szerencsétlennek, még oda is felvételeznek kell. Hogy pozitív legyen a kicsengésről, beszéltünk az olimpikonokról, ahol van teljesítmény, aztán a politikáról, és még ahol még van teljesítmény, a borászoknál van, ugye? És két, mert van a háztáji borászat, az nálunk is az van Szentlászlónot, az a különbség a háztáji és a csúcsborászat között, hogy nincs évjáratozás, mert örülünk, hogyha születik, kitartunk valahogy. Ez a háztáji borászat. Mesélték, Egerbe történt a dolog, meghívta a csúcsborász, a háztájborászt magához, jóban voltak, csak más volt az arszpolitika, és mondott, hogy megmutatja neki az igazi utat. A taót kitöltött neki egy 8 éves reserve superior válogatás bikavért, megfelelő hőmérsékleten dekantálva, szellőztetve, rendes boros-boros pohárban, ami olyan, hogy a Pinokia is tudjon menne kóstolni, az a lényeg. És mikor a sznobok kóstolnak, nekik gótikus arcuk nő. Mint hogyha évek óta halogatnának egy tüsszentésre a nap. Kitöltötték a háztájborásznak, megkóstolta. No, hát nincs ennek semmi baja.
3: Most pedig következzen egy másik nagy név. Előadónk nem csak a humor világában szerzett érdemeket, hanem showmanként is sokáig láthattuk a tévécsatornákon. Gondolom már kitalálták. Igen, Fábry Sándor következik, aki ezúttal az olaszországi Velencében szerzett úti élményeit meséli el önöknek.
4: Nagyon kedvesek! Na, hát most a legkegyetlenebb behatásnak lesznek alávetve, mert velencei úti élmények következnek. Hát jelentem, Velencébe tombol a turizmus, minden terasz tele van, mindenki eszik-iszik, mint hogyha ez lenne az utolsó nap Európában, és hát ez mindig megrendítő. 40 évvel ezelőtt azt soha nem fogom elfelejteni, Velencének egy ilyen kieső részén egy mama folytogatta a fiát, aki lehetett 50 éves, ugye hát Olaszországban erős az agyai dominancia, és retiküllel verte a fejét, hogy Giulio, Giulio, quanta vetta retta vimta tattara, és nem tudtam megfejteni a történetet, mert hát olasz tudásom az elég szorványos, annyit láttam, hogy egy kitört tűsarkú, szakadt harisnyájú csaj ül a fal mellett és zokog. Szóval úgy alaposan gyanakodtam, hogy esetleg Giulio belenyúlt valamibe, ami az édesanyja jóváhagyásával nem találkozott, ugye? Na kérem, tisztelettel, szépen elrepültünk Trevizóba, elhelyezkedtünk a Hotel Giorgione-ba, ami nagyon szép volt, fotókon még szebb volt, de így is szép volt. Egy dolog volt rettenetes, hogy reggel volt virsli, de nem volt hozzá mustár. Hát mondom, ez valami olasz specialitás, hát nem is értettem, hogy ez miért van így. Finoman jelzem, hogy egy jót nem ettem, ilyen pehes ember vagyok. pedig úgy igyekeztünk olyan

0: beülni, ahol olaszok is ülnek, bár olaszok Velencében gyakorlatilag nem élnek. A palotáknak a 40%-a az amerikai kézben van, de gondolom orosz, ukrán, nyenyesz, csecsen, grúz és tejbegrúz nagyvállalkozó. Drága Bozgéz a poénja, a grúzok és a tejbegrúzok. Na, hát kisfiam röviden, mikor meglátta Velencét, annyit mondott, hogy beszabehu. És ez így van. Hát egy 13 éves gyerek, ha elmegy Velencébe, és nem mondja azt, hogy besza behu, akkor valami hiba van a rendszerben. Én minden napra több templomot és múzeumot terveztem. Ő ezeket napi egyben limitálta, de igazat kellett neki adnom, mert elmentünk ugye a Galleria della Accademia di Città di Nazionale pallalalalalala, és 3 óránál többet én se tudok már képet nézni. Igaz, hogy akkor nézek, 3 óra után elfáradok a múzeumba, és akkor lép életbe a büfé, és egyéb nagyszerű megoldások. És ott van a nagyon híres Giorgione kép, szállodánk névadójának ecsetje nyomán, ez a bizonyos tempesta, ez a vihar. És erről köteteket írtak, hogy ez milyen rejtélyes, meg hogy a reneszánsznak az egyik legnagyobb festménye. Hát ott volt kiállítva, vacakul megvilágítva, koszosan, tehát úgy nézett ki, mint a gólyáruház kirakatta a gyerekkoromba, és egyszerűen nem jött létre a találkozás a művel. Na, kérem tisztelettel, mondtam a kisfiamnak, hogy Amerikában több fegyver van forgalomban, magánkézben, mint amennyien az amerikaiak vannak. Kisfiam jól tud angolul, 3 amerikai öreglány, azt hiszem Kentuckyból, ott mellettünk próbálta a mérhetetlen hosszúságú makaronikat a fejébe tölteni. És a kisfiam oda ment, azt mondja, hello, do you have gun at home? Hogy van otthon fegyvered? A hölgyek azok repesni kezdtek. Először is óriási volt, hogy jön egy ilyen kis krapek és kérdez egy ilyet, mert mondta, hogy mi azt halljuk, és hát akarná tudni, hogy ez így van. És akkor már át is ült hozzájuk, mert a egyik öreglány elkezdte, hogy I got my first Winchester when I was 18 in the party, very, very, and but my father had a Smith and Wesson. Nagyon jó. Úgyhogy ezt megtudtuk. Utána elvászorogtunk a Floriani cukrászdába, ahol mindössze 250 éve mérnek kávét. Ez a főtéren van, ebbe az úgynevezett napóleoni szárnyba, 4 gyönyörű rokokó terem van, zárójelben jelzem, egyetlen jó kávét nem ittam egész Olaszországban, tehát ezt teszi a turizmus, illetve bátyám szerint minden olasz aláköp a kapucsírónak, különösen így a szezon vége felé, mert azt hiszik, hogy a turizmus összehozza az embereket, nem, az ember embernek a farkasává teszi, ugye, hát a gondolás, hát azt nem is mondom, milyen pofát vágott, mert az már volt, nem tudom, ebbe az évben a 18.726. fuvarja, mindegy. Ugyanakkor a Floriániba propeller nyakkendős fehér zakós pincérek olyan udvariasak voltak, mint a hétszentség. Én teljesen meglepődtem, tehát semmi turista gyűlölet nem volt bennük. Ugyanaz a márványasztal, aminél ült Goethe, Byron és egyéb ilyen kezdő irodalmárok, és megjelent a főúr egy akkora tálcával, emlékeznek a rajzmappára, annál kicsit nagyobbal, amit egy tenyéren egyensúlyozva hozott be valami utolérhetetlen koreográfiával. Ezt elhelyezte a márványasztalon, és ezen volt a tojástartó, a tejának, kávénak ilyen fémtartó, ugye, amit oroszul úgy hívnak, hogy podstakán, ugye, tehát egy ilyen fémvázba kellett a poharat berakni, hát valami isteni volt, az étlap az egy regény gyakorlatilag, ahol kiderült, és ezt ajánlom más vendéglátó intézménynek is, hogy a poharakat és az üvegeket méltányos áron forgalmaz. Tehát meg lehet venni. Tehát nem kényszerítik rá a drága turistát, hogy ezeket ellopja. Vagy legalábbis adnak egy esélyt. Aztán értek ilyen melbevágó meglepetések. Ugye, hát fölmentünk a harangtoronyba, és van lift. Hát akkor már rögtön lelkesebb lettem, mert úgy megnéztem a tornyot, mondom nekem, hogy a gyalog kell felvászorogni, nem is olyan régen, 2 vagy 3 éve fölmásztunk az egri minaretbe, hát annak a kínjai még most is a testemben vannak, tehát ezt gyakorlatilag azóta nem tudtam kipihenni, meg a szűk is, meg meleg vagy, nyár van, nem kapsz levegőt, mögötted is érdekes szagú emberek, fölötted pláne, tehát egy olyan Wagneri Gesamtkunstwerk élmény, na most képzeljék el, bemegyünk ebbe a liftbe, amiben egy olyan jóképű olasz csávó állt ott, dupla soros sötétkék fregat kapitányi kabátban, ezüst gombokkal. Csak azért nem mentem vissza másnap, mert nem lehet oda bejutni csak akkor, ha veszel még egy jegyet. De őszintén megkérdeztem volna, hogy ember, jó, más is csinál monoton munkát, persze, de hogy egy ilyen jóképű, szép ember példány állott a fregat kapitányi kabátjába, és mondja, hogy prégó, és egész nap fölle. Zárójelben Olaszország már a Ferihegyen elkezdődött. Csak picit jobbra nézek, egy korombéli. Nálam nem is nagyságrendekkel vékonyabb, nem is nagyságrendekkel hosszabb lábú. Olasz úriember ugye a biztonsági cuccnál pakolt, jó bőr papuccipő, jó nadrág, vasalt ing, jó gallérral, szép bőr öv, és egy rádobott, angolul jumper, egy pullover. A pullover az azt jelenti, hogy húzd rá, ugye? Húzd felé, pullover. Szóval már ott elkezdődött Olaszország, az az egyetlen hely, ahol én a férfiakat is megnézem, meg kell, hogy mondjam. Isten ne vegye bűnövül, de hogy ez miért van, hogy rajtuk az jól áll, és természetesen én hiába veszem meg ugyanazt, rajtam úgy áll, mint tehénen a gatya, de rajta jól áll, holott hangsúlyozom, nem egy atlétikai szabványméret emberről volt itt szó. Na, hát aztán életemben először gondoláztam. Ugye hát a kádárizmusban ilyesmire sose volt pénz, örültünk, hogy eljutottunk Velencébe. Mindenkit nyomatékosan kérek, hogy azt a 30 eurót, ami egy félórás gondolázás, azt tegye félre erre a célra. Nagy flash. Besz a behú. Tehát ezeket a lagúnákat úgy nem látod, ezeket a belső, hát nem is tudsz menni, ugye ott, és hát az valami isten. Egyébként egész Velencét, sőt Olaszország bizonyos részeit átlengi egy szolid ízléstelenség. Tehát ahogy belül ezek a gondolák kinéznek, hát ilyen nagyon erősen túl vannak aranyozva, és ilyen műbőr borítás, meg mit tudom én, vizitúrázom meg pár éve, ennek ellenére majdnem átestem a gondolát, nem érdekes, nem koncentráltam, és nézem, hogy rengeteg híd alatt kell átmenni, hát ezt tudja mindenki, és én egyiknek a fején se láttam kötést, hogy beverte volna a hídba, szóval isteniek. És akkor vannak ilyen cölöpök, akkor csak egy faragott villa van, amiben mozog a hosszú lapát, tulajdonképpen hasonló technika, ami nálunk volt a ladik, ugye csak már mind kevesebben tudnak ladikozni, és akkor időnként egy-egy oszloptól így még egy kicsit odébb rúgja magát, akkor a faltól eltolja, és hát volt egy pillanat, amikor minden hajó felénk jött. Tehát jöttek a vaporettók, elindultak, kikötöttek, motorcsónakok, plusz a rengeteg gondola, és ugye ott a mentőautó is, mentőcsónak. Tehát valaki rosszul lesz, odállnak a szállodához, vagy nem tudom, tam-taram-tam, volt szerencsénk egy ilyet látni, berakják a hornágyat, és elcsűrnek a kórházba, ugyanígy kinyomoztuk a szemétszállítást, hogy az hogy megy. Tehát az utcákon ilyen kis kocsikat tolnak ilyen hozzánk hasonló eklektikus figurák, és akkor ezt kitolják egy kikötő részbe, ugye egy mólóra, vagy pontonhoz, és a szemétszedő hajó az darúval van. Tehát fogja, és ezeket szépen így darúval berakja. Én annak idején nagy-nagy örömmel olvastam Casanova visszaemlékezéseit, aki ugye Velencébe született, és hát én nagyon szerettem volna ilyen Casanova lenni, ugye hát már numerikusan is csodálatos eredményeket mutatott fel, és közben hamiskártyás volt, jövendőmondó, jós, alkimista, na elég az hozzá, hogy ő megszökött az ólom börtönből. És én már a San Marco tetejéről láttam, hogy most is megvan a szép ólom tető. mert Casanova az ólom tető kibontásával szökött volt meg. Hát én kérdezgettem ott mindenkit, tehát ez nem kell nagy olasz nyelvtudás, mondom, Casanova, tururú, furdancs furró, hol? Éto cella, nyet, next van. Hát szóval ez egy csalódás, és én, hát mondjuk Casanova emlékét jobban ápolnám. Külföldön sokszor szoktam azt csinálni, hogy így rám néznek emberek, és akkor mondom, hogy nem azért néznek rám, mert tévénézők, hanem mennyiben úgy nézek ki, ahogy. Tehát ott saját értékemen kell ott szerepelnem, és akkor mindig mondom, hogy we are from Moldavia. És ez valamiért érdekes. Most olvastam, hogy Moldáviának vannak ilyen félig oroszok által kormányzott szakadár részei, és 10 év óta nem fizettek az energiáért. Hello everybody! Hát ez is egy megoldás, ugye? Hát ahelyett, hogy hozogatjuk az ársapkát, nem fizetünk. És akkor mi van? Ugye, ahogy egy drága barátom mondta, Sanyikám, még mindig a legjobb üzlet a lopás. Na nem érdekes? Hát hol vennénk a kisfiamnak velencés pólót? Mint a Szentmárk téren, ugye? Persze, de hát kisfiam, itt vagyunk, igen, nagy dolog, gondolás. És ott egy faszi árult ilyen kalapokat, meg mit tudom én, egy kocsiról. De volt próbaterme, szalon, tükör, mindent meg lehetett oldani, hát a próbaterme az a Szent Mártér volt, és mondta, hogy 30 euró, de 28. Mondom neki 26, hát akkor már tudtam, hogy ér 12-t nagyjából, de hát megvesszük, mert hát hülyék vagyunk és turisták, nagyon helyes, legyen meg a boldogság, minden jól áll, tükör. Kérdezem, where are you from? I am from Moldavia. Ja igen, nekem Kongóban már majom lopta el a szendvicsemet, mert hülye voltam. De most, és nekem azért, mint a Kádár korszak gyermekének, szóval a pixalámi, az azért most is fontos. Tehát pár éve már szóltak a barátaim vizitúrán, hogy miért fogom le a szalámis szendvicsemet 8 ujjal. Mondták, hogy Sanyi, hát a Magyar Köztársaság kiváló művésze vagy, hát most már talán nem kéne szorongatni ezt a szalámit, de mondom, én szorongatom. És itt a következő történt, minden nap csináltunk 6 zsömlét reggelinél. Hát ilyet csak a magyarok csinálnak, de nem érdekel. Elég jó zsemlék voltak, azt szépen fölvágtuk, megkentük, becsomagoltuk a Giorgione szalvétába, és elővettem egy szalámis szendvicset, éppen bele akarok harapni, abban a pillanatban megjelent egy sirály, amelyik akkora volt, mint egy 254-es. Én nem tudom, még amikor ott voltam, még ezek normális méretűek voltak, hát ezek most akkorák, mint egy túzok, és prrr, és már nem volt zsömlén. De nagyon diszkrét volt, tehát csőrével nem sértette meg a fejem, az arcom, nem mélyítette belém a karmát, nem kakilt le, csak álltam ott szomorúan, hogy hát Sanyi, itt állsz mindjárt 70 évesen, oszt meginni szalámit. Na még csak egy poéntot. Egy olasz házaspárral beszédbe elegyedtünk a Vaporettón. Krapek festő volt, eljött a velencei biennáléra. Kérdezte, voltam-e már Velencében, mondom, voltam, mikor, mondom, 40 évvel ezelőtt. Azt mondja, és azóta változott valami. Köszönöm szépen!
1: A magyar nyelv szépsége nyilvánvaló, játékossága pedig nem kérdéses. Galla Miklós élt ezzel a lehetőséggel. Hallgassuk meg, hogyan.
2: Rajzoltam egy mosolygó arcot a tükörtojásra. Kaján vigyor. A csirke elkezdett szavalni egy verset a panírban, de belesült. Ha egy foci bajnokság jutalma nem egy kupa vagy serleg, hanem egy lúd, akkor az a bajnokok libája. Nyelvi poén, szóvicc, ez is. Hibátlan az üres étlap, nem találok fogást rajta. Mi a hasonlóság az egér meg a kos között? Mindkettőről utat neveztek el. Egérút, Kossuth. Mit mondunk arról az emberről, aki vízparti növénnyel gyógyítja magát? Szerenád. Egy házas pár Amerikában elvált. Csak hogy házasságuk idején a férj az egyik veséjét odaadta a feleségének. És most a férj visszaköveteli a vesét. Az ügyvédek dolgoznak egy kompromisszumos egyességen, miszerint a férj minden második hétvégén láthatja a veséjét. A feleség azonban rendkívül határozott. Szó se lehet róla, megtartom a vesét. Sokkal jobban működik, mint az a másik testrésze, amit mindig megkaptam tőle. A 70-es években Elton John mondta koncerten két szám között a közönségnek. Nem szeretném, ha azt gondolnák rólam, hogy én alkoholista vagyok. Azt akarom, hogy tudják, hogy alkoholista vagyok. Kedves közönség, pszichológushoz viszem a kocsimat. Olvastam, hogy lehet hozzá menni alvászavarokkal. Egy barátomat egy tévéstáb tagjai verték agyba főbe. Nyilatkozatot kértek tőle kényes ügyben, ő meg azt mondta, rendben, csak torzítsák el az arcát. Kérdéseim következnek. Ha egy fiatal madár pénzintézetben fészkel, az a bank fióka? A fegyverszakértői vizsgát is érvénytelenítik puskázás miatt. Hogy hívják a fertőzött polgármester munkahelyét? Vírusháza. Hogy nevezik a tehénnek azt a testrészét, amellyel eszik? Muszáj. Köszönöm. És végül, hogy nevezik Viccland fővárosát? Reykjavic!
1: A stand-up előadók között szerencsére több jó humorú, vicces hölgy is található. A Rádiókabari egyik rendszeres fellépő előadója Redenszky Marci, aki ezúttal a hagyományok és a divat világába kalauzolja el a kedves hallgatókat.
3: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szeretem a hagyományokat. Kellenek. Én az első hagyománnyal így szemtől szemben az esküvőm előtti napon találkoztam, amikor is nem engedtek csirkét pucolni, mert hogy a menyasszonynak azt nem szabad. Hát ennek idén 28 éve, én azóta tartom magam ehhez a hagyományhoz. De egyébként engem nem keserít el semmi. Idén például a fejembe vettem, hogy a divathoz fogok alkalmazkodni. Biztos észrevették már, hogy nagyon divatosak ezek a mesefigurás pólók. Hát gondoltam, én beújítok egyet. Viszont nagyon sokáig válogattam, hogy milyen mesefigura legyen a pólón. Hát először egy baglyosat választottam, de nagyon hülye helyen voltak a bagolynak a szemei. Viszont egy aranyos méhecskéset találtam, mondom, ez tuti, és a férjem is mondta, hogy igen, ez valóban jó választás, mert hogy anya, neked darázsderekad van. Hát mondom, ez egy kicsit túlzás, úgy érzem, de azt mondtam, miért, vannak egész nagy darazsak is. Úgyhogy... Ezek után én Mickey Eggeres pólónál maradtam, gyönyörűen feszítettem benne, mentem a lányommal az utcán, és úgy észrevettem, hogy úgy néznek. Mondom a gyereknek, mondom, figyelj, maszatos vagyok, vagy van rajtam valami furcsa dolog. A gyerek így megáll, végignéz rajtam, a pólón kívül. Szinte semmi. Egyébként együtt mentünk ruhát vásárolni, nagy nehezen kiválasztottam egyet, már megindultam bele a próbafülkébe, mikor látom, hogy a lányom az ellenkező irányból szalad ugyanazzal a ruhával, és azt kiabálja, hogy ezt a mocskot nézd meg. És hát látta, hogy ugyanazt a ruhát fogom, és így megállt, és annyit mondott, hogy de rajtad el tudnám képzelni. És nem tudom, biztos találkoztak azzal a megfogalmazással, hogy mindent lehet, csak akarni kell. Tehát ha nagyon akarsz valamit, az sikerül. Hát én egy hónapja vettem magamnak egy szoknyát. Hát igaz, hogy egy számmal nagyobb volt, de úgy gondoltam, hogy majd átalakítom, beveszek belőle, és ha hiszik, ha nem, tegnap elővettem, pont jó volt rám. Tehát ennyi, akarni kell nagyon, és hát látom, hogy a hölgyek azok nevetnek. És ezzel kapcsolatban a Facebookon kaptam egy meghívót Kovács Kovi Istvántól, hogy fogjak vele is a csoportjával. Hát mondom, én tényleg minden új dolgot kipróbálok. Néztem, hogy vannak ilyen filmjei. Hát így megmondottam otthoni, megpróbálom tényleg, hogy ez így hatásos-e. És hát háziasszony lévén így válogattam itt címek között, és legjobban a Hatalmas fűtőszál 6 című film fogott meg. Hát én így elkezdtem nézni, és láttam, hogy mondom, 6 ember megy ki komolyan egy szerencsétlen mosógépet megszerelni. És ráadásul az egyik fekete volt, gondolom, ő volt a vendégmunkás. És hát amíg én ezen csodálkoztam, aztán láttam, hogy becsöngettek valahova, és a háziasszonyt is nagyon váratlanul érte a dolog, mert egyszer fehér neműen nyitott ajtót. És ezek után már éppen kezdtek vetközni a fiúk, gondolom át akarták venni a munkásruhát. Amikor benyitott a férjem, megnézte a monitort, aztán rám nézett, és csak annyit mondott, hogy hát neki most nagyon fájám a feje. Úgyhogy ebből nem lett semmi. És a nyáron volt egy remek falunapi fellépésem, tényleg felmentem, megcsináltam a kis félórás műsoromat, még le se léptem a lépcsőn, már ott volt a szervező, és annyit mondott, hogy ne haragudj, nincs véletlen 2000 forintod. Hát mondom, ne cseszél fel, tényleg láttam, hogy nagyon kevesen voltad, de most komolyan nekem kell fizetni. Aztán kiderült, hogy csak nem volt aprója, viszont egy ilyen időutazáson mentem keresztül, nem tudom, mikor voltak utoljára búcsúba, volt kakasos nyalóka, csavaros cukor, minden volt, és volt Dodge-em. Hát én nagyon rég nem ültem Dodge-emben, mondom, ezt nekem ki kell próbálni, beleülök, várom, hogy induljon a dolog. Egyszer csak megszólal a hangos bemondó, hogy 160 centi alatt nem lehet vezetni a járművet. Hát én ezzel nem foglalkoztam. Jött a következő mondat, felnőtt felügyelete nélkül nem lehet vezetni a járművet. Hát akkor én ezt már nagyon furcsáltam, és lassan elkezdtem körbenézni, mikor jött a következő mondat, igen, te ott, aki forogsz a kék pulóverbe. És ezek után nagy röhögést hallottam, a hang irányába néztem, és láttam, hogy ott áll a fiam a haverjával, aki kezeli a pultot. Én utoljára akkor éreztem magam ilyen kellemetlenül, amikor egy bárpult mellett áldogáltam, és 2 perc után egy sörös korsó volt a fejemen. Hogy teljesen megsemmisülve ültem, a gyerek meg itt szépen lassú léptekkel odajött mellém, odaszólt, hogy csúszarébb kicsim. Aztán beült mellém, és csak annyit mondott, a sörsátorba. Egyébként biztos, hogy voltak már úgy, hogy így félreértettek, félrehallottak valamit. Hát nálunk ez legutóbb úgy történt, hogy én hazaértem, kinyitottam a hűtőt, benéztem, és csak annyit mondtam, hogy kisfiam, itt voltak a haverjaid. Erre kidugja a fejét a szobájából, hogy milyen sör. Hát vannak dolgok, amiket én is így félreértek. Hát legutóbb például, én sokáig azt hittem, hogy a kutyával fedeztetést vállalok. Ez azt jelenti, hogy ha valakinek van egy nagy testű kutyája, akkor így kísérje az embereket, mit tudom, pénzt felvenni, vagy vigyáz rájuk. Hát kiderült, hogy ez nagyon nem így van. Ugyanis nekünk is volt egy kutyusunk, kaptunk mellé egy fiúkutyát, és nem akartam elhinni, hogy egy szép nyári este én, a férjem, meg a 2 gyerek azt nézzük a nyugágyból, hogy történik-e valami. Sőt, a férjem, amíg bement egy sörért, visszajött, kérdezte, hogy na volt valami, álmodom semmi. Erre megkérdezte a fiam, hogy anya, tudja a kutya egyáltalán, hogy kell csinálni? És akkor én ránéztem a férjemre, és annyit mondtam, hogy hát, nem tudom, de sajnos nincs is olyan, aki ezt meg tudná neki mutatni. És erre azt mondta a férjem, hogy jó, jó, hát nyilván neki sem menne, hogyha a szomszéd ott ülne az ágy végébe egy sörös üveggel. És akkor nézné, hogy mi lesz. Egyébként én tényleg így figyelem, hogy mit mond a férjem. Figyelek rá, hát majdnem mindig. Egyébként legutóbb úgy volt, hogy általában háromszor szólt hozzám, de én valamiért nem figyeltem, mert a szépségkirálynő választást néztem szakmai okokból. Háromszor szólt hozzám, nem figyeltem, negyedszerre az történt, hogy egy százokniba, meg egy alsógatyába odasétált a tévé elé, és ezt csinálta. Tóth Miklós, 48 éves, szobafestő. Köszönöm szépen!
1: Hadházi László sokoldalúságát mutatja, hogy több jelenetet is írt a Rádió Kabaré számára. Most is egy ilyen következik, Elek Ferenc és Kaszás Gergő közreműködésével. A jelenet címe Mozi.
4: Te... mi megy ma?
5: Az egyesben, amikor az izomanyú csávó tangában lóg a fán, leveri az oroszlánokat, meg van egy csaj, aki tök állat, és mindig kiabál, hogy...
4: Ja, a izé.
5: Aha.
4: Az sirály, de már láttam.
5: Fényosztó megy a kettesben, amikor van egy paksi, aki mindig kétszer mondja a nevét. Öltönyben verekedik, meg kém. És minden felrobban.
4: Az sirály, azt még nem is láttam.
5: Nem is fogod.
4: Miért?
5: Nincs rá egy.
4: Ja.
5: Na, figyelj, nyolcton nyomják a hatosban, amit azzal a szőke satúval láttam, akinek akkora mellei vannak, hogy a film végére mindig marad közte félmarék popcorn.
4: Mi a címe?
5: Hát már nem tudom, csak arra emlékszem, hogy a nyolcadikon lakott.
4: Nem, na mindegy, a... És a film?
5: A film? Az jó volt. Jó hosszú. El is aludtam.
4: Aha.
5: A csaj meg bőgött, mert szomorú volt neki a vége.
4: Egyszer én is bőgtem egy filmen.
5: Nem.
4: Pedig de.
5: A melyiken?
4: A Vukon.
5: A Vukon?
4: Jó.
5: Amikor meghat karak?
4: Nem, hanem amikor az ölembe borult a kóla.
5: Te figyú?
4: Mondjad.
5: A hármasban kezdődik egy akciófilm.
4: Na, kivel?
5: Arnolda.
4: Sirály. Ő a példaképem, amikor Terminátor.
5: Figyú, ebben tűzoltó.
4: Hm? Aha.
5: Megöli a maffiát egész Amerikában, mert felrobbantották a büfét, ahol enni szokott.
4: Ez szinkronos?
5: Há, feliratos.
4: Akkor engem nem érdekel.
5: Miért?
4: A betűk miatt, mert... izomlázas lesz a szemem.
5: Hát akkor majd én olvasom az elejét, te meg csak a végét.
4: Hm? Akkor se.
5: Jó. Nem. Megadhattát azt az 5000-est, amit akkor kérték kölcsön, amikor megnéztük a Titanicot.
4: Nem emlékszem.
5: Na, figyelj már, volt az a világ legnagyobb királyhajója, de neki ment a jégkockának, és lassabban süllyedt el, mint hogy megépítették. Hm? Úgy, de kár, hogy nem játszott benne Bruce Willis.
4: Miért?
5: Mi? Hát kimentett volna mindenkit. Igazából most azt szeretném látni, hogy Die Hard 5000.
4: Hm? Ah.
5: Még olcsóbb az élet. Hát mondjuk 5 rugóval, amit ha megadná nekem, akkor nem csak dumáznánk itt a filmekről, hanem vehetnénk jegyet. Hm?
4: Én szeretek a filmekről dumázni.
5: De várj, akkor most inkább nem adod meg a tartozást, mi?
4: Nem, mert Szoliba kell mennem, holnap temetés, és jó fekete akarok lenni.
5: Hát akkor csá.
4: Csá.
1: Kedves hallgatók, kabaré összeállításunk végén még marad velünk Hadházi László, de most ő maga meséli el nekünk, hogy miért ne higgyünk el mindent a meséknek. Belegondoltak már felnőtt fejjel, miről is szól a Piroska és a Farkas, vagy a Jancsi és Juliska? A Csillagok háborújáról már nem is beszélve.
6: A mesékről gondoltam, hogy beszélek, mert útközben hallgattam a rádióban a Jancsi és Juliskát, és teljesen elszörnyedtem, hogy milyen borzasztó egy mese. Ugye van egy házas pár, akik, bár édesapa étnappallá téve vágja a fát, mégis néha alig jut egy falat kenyér. Akkor miért nem búzát termel, kérdezem. Ugye édesapa, a fát nem szeretik a gyerekek, és nyomorultságukban úgy döntenek este, hogy a két gyereket édesapa kiviszi a dzsungelba, és ott hagyja. És így lett. De Jancsi halván, hogy ez lesz holnap, valahonnan csak szerzett kenyeret, és azt elszórta útközben a madaraknak. Mindenki gyépés. És akkor apa elvitt őket valahova, ott hagyta őket, és azon nyomban elmentek a vasorú bába házához, ami nagy meglepetésre mézes kalácsból volt a kerítés, mézes kalácsból volt a ház, a teteje, de még az ablak is. Akkor az fal. Nem? Ilyen hülyeséget. És ott állt a mézes kalács ház az erdőben, csak óvatosan kérdezem, hogy mi volt a hangyákkal? Mert a madarak összeszedték a morzsát, de ott egy csomó mézes kalács. Én otthon egy kis darab kenyeret elejtek reggelre, 3000 hangya ott bulizik rajta. Na és odaérve Jancsi és Juliska, mert már nagyon éhesek voltak, hiszen 20 perce keresték ezt a házat. Nekifogtak a kerítést elfogyasztani. Ami azért furcsa majd a mese végén, mert mikor elteszik láb alól az öreg hölgyet, akkor kiderül, hogy a kerítés elvarázsolt gyerekekből van, akik vidáman ugrabugráltak, mikor visszaváltoztak, kivéve ugye, akiből Jancsi és Juliska egy-két testrészt már elfogyasztott. Borzasztó. Borzasztó mese. A piroska és a farkas? Hát az, van egy nő, aki a kiskorú gyermekét egy üvegborral elküldi az erdőbe. Van egy idióta farkas, aki miután találkoznak, megy el a nagymamához, tehát addig is tudta, hogy hol lakik az öreg asszony, de most ment el, megette és fölvette a ruháját. Nem akarom elképzelni, de előtte akkor csak levetkőztette, nem? Borzasztó. És nem én írtam, ne nézzél így rám. És utána fölveszi az idős hölgy ruháit, visszafekszik az ágyba, megérkezik piroska, gondolom egy fél üveg bort már bepuszilt, mert nem ismerte föl a farkast. És akkor megjelenik a vadász, aki csak óvatosan kérdezem, hogy miért jár az öreg asszonyhoz. A vadász. Ilyet. És mit csinál? Fölvágja a hasát álmában a farkasnak, kisegíti belőle a nem túl jó illatú hölgyeket, gondolom én. Ahogy aztán csak kiderül, hogy nagymamám van ruha, tehát a farkas szekrényből vett másik nagymama ruhát, vagy volt neki. És erre fel sem ébredt, milyen király anesteziológusok vannak a mesébe. Telerakta a vadász kővel, ez nem vadász, mert igazi vadász ilyet nem csinál, és visszavarta. Majd a farkas, ugye, amikor felébredt, nem úgy volt, mint te a vakbérműtét után, hogy 3 hétig ki se tudták kelni az ágyból. Anya, kérem a teját, jaj! Ez meg vidáman elment a folyóhoz inni, és belefulladt. Borzasztó, és annyiféle mese van, így végig gondoltam, hogy vannak olyanok, amik reális veszéllyel fenyegetnek, mint a Jancsi és Juliska, hogy apád azt mondja, hogy ha majd rossz gyerek, össze, ott hagyjak a erdőbe. Jó. Vannak olyan mesék, mint a varázsceruza, ami már majdnem vallás. Nem a kovi-féle megoldásra gondolok, hanem ugye volt egy ilyen mese, hogy volt egy kisfiú a kutyájával, és a galibát követett el, vagy bajba keveredett, akkor megjelent egy törpe, adott neki egy varázsceruzát, és azzal, amit rajzolt, az életre kelt, vagy megvalósult. Ez irigylésre méltó mese, meg vannak ilyen kis aranyos állatokról szóló mese, mint a vakond, a kisvakond nadrágja, meg a vízipók, ezt mondjuk, ezt annyira nem kedvelem. Amit legjobban gyűlölök, a hupikék, törpikék, az borzasztó, nyomorult, kékek, fehér nadrágban, egy nő van köztük. Majdnem csillagok háborúja, abban 2 van a csillagok háborújában. Az a legrosszabb. Tehát így, hogy 7 rész, és azt se tudod, melyik az első. És vannak benne olyan lények, ez a kis R2D2, a kismosógép, úgy tudnám felborítani, mint a szél. A kis keverőtárcsás, hogy akinek volt hajdú szuperautomat a mosógépe, azt egy fegyvergyárban gyártották valaha, 90 kilóra sikerült, és volt neki 4 kereke, hogy édesapa, hogyha nagyon felszívja magát, ki tudja vinni a konyhába a küszöbön át. Csak jelzem, hogy még a szőnyeg rojtjában is elakad a kis kerék, és ehhez képest a filmben ez a nyomorult kis henger alakú számítógép kerekeken gurul a sivatagba. Anyád! Irreális, ilyen nincs! Ja, és henger alakú számítógép mire jó, ha elborul a hegyen, lejön az aljára, ugye semmire nem való. Akkor itt van Csubakka, Harrison Ford kutyája, aki előlül a sofőrülés mellett. A kutyának hátul a rács mögött van a helye, és belegyúlkál vezetés közben kapcsolgat, és ami a legdurvább, hogy Csubakka, aki a nem tudom hány részben körülbelül ennyit mondott összesen, hogy van neki gége mikrofon a fején, meg fejhallgató, hogy ő kivel kommunikál. Ezt kinek üzeni, hogy ezt borzasztó. Na, a fehér ruhás csávók nagyon idegesítenek. Azért, mert aki volt katona, tudja, hogy adnak ilyen rendfokozatokat, hogy meg lehessen egymást különböztetni. A focistákon is van szám. Ezek a fehér ruhás klónok, rohamosztagosok, teljesen egyformák, nincs számuk, és ilyen fehér páncélban vannak, állítólag páncél, bármelyiket meglövi Harrison Ford, azonnal megdöglik, de az páncél. És csak úgy mondom, hogy a norvég határőr télen fehér ruhában van, oké. De fenn a sötét világűrbe, fehér ruhába harcolni nyomorultak, mindegyforma. Nem lehet velük mit kezdeni háború, hogy hatan kerüljétek meg a izét, azt elmegy mind. Ebben a ruhába, mikor állnak a halálcsillagon az ebédlőbe kis tálcájukkal, nézik, hogy mi lesz az ebéd. Paradicsomos kelkáposzta főzelék. Húsgombóccal. Nem tudja megenni. Ha ilyen rés van elől, ugye a sisakon elől, ott beönti a paradicsomos káposzta főzeléket, de rámegy a szép fehér ruhájára, hát Darth Vader kidobja az űrbe. Darth Vader, a főnök, ő még így reszelt almát tudna enni, hogy bereszeli a sisakba. Vele van az erő, mert ugye ő lemegy a konyhára, erőlevest kér. Valamelyik részben volt, hogy 20 méterről így a mutató ujját és a hüvelyk ujját összeszorítva fölemelt egy embert és folytogatta. Hogy ez a mozdulat minek kellett, ugye? Meg most figyelj, ami a legdurvább az egészben, ionvonósugár van, lézerfegyverek vannak, egy messzi-messzi galaxisban, mobilja meg egynek sincs. Ezek. És Darth Vader, aki mondom 20 méterről meg tud ölni, miért kardozik nekem ott fenn a világűrbe? Rokon a D'Artagnannak, vagy mi a francon? Lézerkard, vagyis hát fénykard, így hívják. Tulajdonképpen a legjobb fegyvere ellene egy golykó miticses zsebtükör. Főnök elérántja, supfuf, és meg is döglött, ugye? Fénykard. És nagyon vicces, hogy a filmekben mondjuk vannak ilyen lézerfegyverek ebben, és hogy kilövik a lézernyalábat, az pont olyan lassan megy, hogy te mozi néző még lássad. Pedig tudjuk, a fény az nem olyan, hogy csattan a foton a falon, meg izé. Egy filmen, ha valaki fölkapcsolja a villanyt, és van 10 lámpa, az így kapcsolódik fel. Hát ilyenek a filmek. És Darth Vader ugye ezzel a fénykarddal, ami azért idegesítő, mert a fénykard mindent elvág. Kivéve a fényt. Ezek mit szívtak, mikor ezt kitalálták? Lézer nem tud átmenni, a harckocsit ketté vágja, és csak elképzelem, hogy Chuck Norris, példaképpen, felszökne a halálcsillagra, és kirúgná Darth Vader kezéből a fénykardot, ami mindent elvág. Zügy, átvágja a fedélközt, egy szinten lejjebb, de nyúlj hozzá! Ó, basszus! Átvágja az egész űrhajót, bejön a sötét, aztán mindenki elpusztul, mert a sötétség gyorsabban terjed, mint a fény. Ez biztos. Köszönöm szépen.
1: összeállítást hallottak a Rádió Kabaré korábbi műsoraiból. Munkatársak voltak Berta Zsolt és Bőti Attila. Szerkesztő Kaiser Hajnal. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Éjfél van.

0: Éjfél után 2 perccel hírek a Kossuth Rádióban. A szerkesztő Jávor Miklós, a mikrofonnál Polyák Adrien. Elengedhetik az idei szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak, jelentette be a miniszterelnök. Tartományi választást tartanak ma Berlinben és Mecklenburg Előpomerániában. Még sok napsütésre számíthatunk, holnap hideg front érkezik. Elengedhetik az idei szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak, jelentette be a miniszterelnök Pécsen, országjárásának második állomásán. Magyar Péter elmondta, Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter egyeztet az önkormányzatokkal arról, miként tudják ezt a közterhet igazságosabbá tenni, és az elvont forrásokat valóban fejlesztésre fordítani. Kármán András pénzügyminiszter pedig azon dolgozik, hogy a költségvetés egyensúlyának helyreállítása mellett az önkormányzatoknak is tudjon legalább részlegesen segíteni. Magyar Péter szerint Mészáros Lőrincék rosszul mérik fel a helyzetet, amikor jogászokkal fenyegetőznek az autópálya koncesszió ügyében. A kormány tegnap jelentette be, hogy megszünteti az előző kabinet által 2022-ben több mint 23 ezer milliárd forintért kötött 35 évre szóló szerződést a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT-vel. A Mészáros Lőrinc és Szíj László köreibe tartozó cég közölte, hivatalos értesítést vár a kormányzati bejelentésről, azután alakítja ki álláspontját. Az aszálykárok mérséklésére a gazdák területalapú támogatásának 20-40%-os emelését javasolja a KDNP. Latorcai Csaba, a párt alelnöke szerint a fiatal gazdák esetében ennél is nagyobb, 50%-os emelésre lenne szükség, mert sok helyen érdemi bevétel nélkül maradnak a termelők. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium korábban jelezte, kérik az Európai Bizottság mezőgazdasági tartalékának megnyitását, valamint tervezik a területalapú támogatások összegének emelését is. Aláírta az amerikai elnök azt a törvényt, amely széleskörű szankciókkal helyezhet nyomást Oroszországra az ukrajnai háború lezárásáért. A jogszabály elsősorban az orosz energia- és hadipart célozza. A törvény felhatalmazza Donald Trumpot, hogy akár 100%-os büntetővámot vessen ki az orosz energiahordozók legnagyobb vásárlói és az Oroszországgal szembeni szankciókat kijátszó országok amerikai importjára. Közben nem csitul a konfliktus Kijev és Moszkva között, tegnap 180 ezren maradtak áram nélkül Odesszában a súlyos orosz drón támadások miatt. Csütörtökön pedig ukrán drón zuhant a Kurszki atomerőmű blokkjának hűtőtornyára. Tartományi választást tartanak ma Berlinben és Mecklenburg Előpomerániában. Felmérések szerint szoros verseny alakult ki az AfD és a jelenlegi szociáldemokrata tartományi miniszterelnök között. Az AfD hónapokig vezetett népszerűségben a közvéleménykutatások szerint, de az SPD a kampány utolsó szakaszában valamelyest megelőzte. Napközben még sok napsütésre számíthatunk, eső nélkül. Északon, északkeleten megélénkül a szél. Éjszaka általában 9-15, napközben 25-30 fok várható. Holnap egy gyenge hidegfront érkezik, néhány fokos lehűléssel. Híradással legközelebb 1 órakor jelentkezünk.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Nyílt titok. Magyari Péter tényfeltáró műsora.
3: Köszöntöm a hallgatókat, ez a Nyílt titok, a Kossuth Rádió tényfeltáró műsora. Magyari Péter vagyok, és most Hankó Balázs kasszájáról lesz szó. Olyan pénzről, amit a törvény szerint kultúrára kellett volna költenie az előző kormánynak. Megpályáztatni, és az arra érdemeseknek kiosztani, szigorú elszámolást megkövetelve. Ezt a pályázati rendszert az NKA, azaz Nemzeti Kulturális Alap nevű szervezet működteti, alapvetően a lottó bevételeiből. Az alapon belül művészeti kollégiumok működnek, mint például az előadó művészetek, vagy az anyanyelvi kultúra kollégiuma. Normális esetben szakterületenként felkért emberek írnak ki, és értékelnek pályázatokat. Csak hogy Hankó Balázs, az előző kormány kultúráért is felelős minisztere, tavaly létrehozott egy új, ideiglenes kollégiumot is, ami szinte teljesen titokban működött. Még az NKA-n belül is csak kevesen tudtak róla. Ez lett a Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiuma. Ez a titokzatos kollégium a választási kampány alatt elkölthette az NKA régebbről megmaradt pénzét, mint egy 17 milliárd forintot. Lehet, hogy jutott belőle kulturális programokra is, ezt még az új kormány és a nyomozók is vizsgálják. De az már egyértelműen kiderült, hogy nagyon sok pénzt kaptak belőle olyan emberek, akik a Fidesz mellett kampányoltak. Sőt, más valódi tevékenységet nem is végeztek a pénzből. Nem csoda, hogy ennél a titokzatos kollégiumnál sokszor ki se írtak rendes pályázatokat, hanem csak felhívták a kiszemelteket, hogy jelentkezzenek a pénzért. Volt, aki 500 000 000 forintot kapott így, illetve a gyanú szerint csak úgy. Például Mága Zoltán hegedű művész fotósának frissen bejegyzett cége. A választás után 2 hét sem telt el, amikor Molnár Áron színész elsőként hozta nyilvánosságra a titkos kassa létezését. Azóta kiderült, hogy az NKA civil szervezeteknek szánt keretéből fideszes jelöltek kampányait tolhatták meg. Választókerületenként 100-100 millió forinttal, illetve Hankó Balázs saját belátása szerint is osztott ki jelentős támogatásokat még. Az NKA ügyben nyomozások is folynak, többeket meggyanúsítottak, van, aki most előzetes letartóztatásban van. A büntetőügyek egy feljelentéssel kezdődtek, amelyet még az új kormány megalakulása előtt Laco Adrián, az ismert ügyvéd tett meg. Őt kérdeztem erről.
4: Miért? Hogy keveredett egyáltalán ebbe az ügybe? Miért nem valamilyen állami szerv tett feljelentést?
5: Hát, hogy miért nem tett egy állami szerv feljelentést, azt én sem tudom. Valószínűleg egyébként megtörtént volna ez idővel. Ez ugye nagyon röviddel a kormányváltás után körül robbant a bomba. Molnár Áron állt elő először ezzel a hírrel, hogy tudomása szerint nagy összegű pénz folyt ki az NKA-ból nyilvánvalóan kampánycélokra, és szinte ezzel egy időben megkeresett engem a támogatáskezelő, tehát az NKA háttérszerve, akik magukat a pályázatokat levezénylik, illetve a kifizetéseket is intézik. Ennek az intézménynek az egyik vezetője, nem vezetője, de viszonylag vezető beosztásban dolgozó kollégája, és még 2 kolléganő eljöttek az irodába, kértek egy időpontot, és ott elmondták, hogy ez belülről hogy nézett ki, és végül is a hölgy úgy döntött, hogy szeretne saját nevében feljelentést tenni, és elmondani azokat az adatokat, amiket nem biztos, hogy mondjuk egy külső szereplő, akár Molnár Áron el tud mondani. E-mail levelezéseket hozott, illetve hát ugye nagyon sok belső tudásuk volt arról, hogy ez hogyan állt össze ott a különböző osztályokon. Azt is elmondta egyébként, hogy ő számukra is akkor vált világossá, hogy pontosan mi zajlott, amikor a sajtóba kikerült hír után többen összeültek, és mindenki elmondta a maga részét, és akkor rakták ők is össze a teljes képet, és abból nyilvánvalóvá vált, hogy itt milyen visszaélések zajlottak. Addig mindenki a maga külön kis részét ismerte a történetből. Tehát így történt, hogy a mi irodánk ebbe bevonódott, és megtettük a feljelentést, illetve utána többeket segítőként, ügyvédként elkísértem a kihallgatásukra, ahol nagyon részletesen elmondták azt is, hogy hogyan kellene normálisan történni egy ilyen pályázatnak, meg azt, hogy ebben az esetben ez hogyan zajlott, és hát napnál világosabb volt, hogy ég és föld a kettő.
4: Lehet azt mondani, hogy az államapparátusban vannak olyan emberek, akiket zavartak a ilyen típusú ügyek már menet közben is?
5: Az egészen biztos, tehát azt első kézből tudom, hogy nagyon sokan voltak az államapparátusban, akik akár egzisztenciális okokból, akár azért, mert valóban azzal foglalkoztak, amit szerettek, ami a hivatásuk volt, és észlelték a visszaéléseket. Kiki vérmérséklete szerint volt, aki fölállt, volt, aki próbált javítani, volt, aki csak kivárásra játszott, de én azt hiszem, hogy ez teljesen emberi, és azt kell mondjam, hogy az a szervezet, amiből én jövök, a bíróság is hasonlóképpen működik, és biztos vagyok benne egyébként, hogy az ügyészség is, akiket ugye most sokan kritizálnak, ott is az átlagos ügyészek jelentős része nagyon tisztességesen végzi a munkáját, viszont egy olyan közegben kényszerültek ők is dolgozni, és ugyanez igaz a Nemzeti Kulturális Alapra is, ahol a fejnél volt a probléma.
3: Mint Laco Adrián utalt rá, ő korábban bíró volt, és azért hagyta el pályáját, mert azt tapasztalta, hogy a politika bele akart szólni a munkájába. Ügyvédként több, politikai szempontból kényes ügyet vállalt. Ő volt például Szabó Bence védője, amikor a rendőr nyilvánosságra hozta a tiszás informatikusok elleni műveletek történetét. Ebben az ügyben pedig kerestük Hankó Balást, aki miniszterként és az NKA elnökeként irányította a pénzek elosztását, de nem kívánt nyilatkozni a Nyílt Titoknak. Még május 1-én viszont interjút adott Róna

0: március első hetében kaptak 500 milliót, fél milliárd forint támogatást. Ő Mága Zoltán fotósa.
1: Igen, egy olyan támogatás ez, amely támogatás az országban számos helyen, Mága Zoltán és Mága Zoltán művészei által történő produkció.
0: A fotós, nem Mága Zoltán művészei, de, Mága Zoltán
1: igen,
0: fotósa.
1: De innentől meg kell nézni, hogy mi az adott pályázatnak a leírása. Milyen tartalmat jelent az adott tartalomban, milyen pályázati megvalósulás lesz, hány koncert, hány művészel. Ha megnézi ezeket a koncerteket, megnézi ezeket az előadásokat, akkor abban számos művész, számos a nemzetszínészei közül vesznek
0: részt. Miért nem ők kapják ezt a pénzt? Miért nem Mága Zoltán közvetlenül? Miért a fotós?
1: Az adott cég került ezen a támogatáson biztos.
0: Én értem, de hát akkor ennyi erővel bárki mondhatja azt, hogy én fogok csinálni Mága Zoltánnal valamit, adjanak pénzt.
1: Azt kell megnézni, hogy az adott kulturális tartalom ebben megvalósul, vagy sem. Ez kell, hogy
0: hozom,
1: majd a pályázat...
0: Hiszik?
1: Van egy pályázat. A pályázatnak van egy belső tartalma, abban le van írva az, hogy hány koncert, milyen mértékben, hol kerül... megvalósításra.
0: És de én ezt értem, de akkor ez hozomra van, mert ez a cég, ez egy hetes cég volt. Tehát még azt sem lehet mondani, hogy hát a múltja alapján, amit egyébként azt gondolom, egy pályázathoz csatolni kell, a múltja alapján nyilvánvaló, hogy ez megvalósul. Kapott fél milliárd forintot arra, hogy egyszer talán ez a cég működni is fog.
1: Nézzük meg, hogy milyen kulturális tartalmat fog biztosítani.
0: Novo Studium Kft. Dereng valami róluk? Október. Októberben alakult, novemberben kapott 500 millió dr. Aurelio ügyvéd. Mivel érdemelte ki?
1: Meg kell nézni, hogy milyen pályázati programot valósít meg.
0: Hát azt meg. Valóban. Part Event Magyarország 450 millió. Egy üres cég. Ennek a tulajdonosa Párkai Dávid Zsolt, a Fidesznél dolgozik, és a Direkt 36 szerint az ő lakásában lakik egy bizonyos Romanovszki nevezető lengyel politikus. Erre kapta a pénzt?
1: Tulajdonképpen ez is kulturális programok megvalósítása volt. Kulturális programok tekintetében pedig azt kell mondani, hogy ezek a kulturális programok mind a magyar kultúra teljes országban való megjelenítését
0: szolgálják. Én ezt elfogadom, de ez sem egy létező cég, ez egy tök üres cég. De...
2: Hankó Balázs sok mindenre nem tudott válaszolni az interjúban. Akadtak olyan cégek, alapítványok vagy egyesületek, amelyekről nem is tudta, mire pályáztak, mégis 10 vagy rosszabb esetben 100 milliókat kaptak az általa vezetett NKA-tól.
0: Meghívásos vagy nyílt pályázatok voltak?
1: Ezek a pályázatok, mivel a kulturális alap honlapján elérhetőek voltak, ezek nyílt pályázatok voltak.
0: Ugye van itt fura helyzet, például a Kis Grofó azt nyilatkozta az RTL-nek, hogy ő nem is tudott erről a pályázatról, úgy kapott 5 millió forintot, hogy felhívták, hogy itt van 5 millió, adj be egy pályázatot. Hasonlót mondott egyébként Dopmen is, aki szintén nem tudott a pályázatról, de kapott 5 millió forintot, végül tudott róla nyilván, mert megkapta ezt az összeget. Ezek a Fidesz gázsiai voltak valójában?
1: Hát ha nem tudott volna róla, akkor nem nyújtotta volna be a pályázatot.
0: Hát ha szólnak neki, hogy add be gyorsan, megkapsz 5 milliót, akkor beadja.
1: Hát a pályázat beadása az NKA honlapján keresztül kellett, hogy megtörténjen, amelynél ők a pályázatnak a feltételeit meg kellett, hogy feleljenek.
0: Önnek van egy saját miniszteri kerete?
1: Igen.
0: Az NKA-n belül. Valójában ugye ez is közpénz, de önre van bízva, hogy kinek adja.
1: Amiről az NKA-ról szóló jogszabálytörvény rendelkezik, hogy a kulturális alap meghatározó százaléka miniszteri keret, és igen. Ez így van 2005.
0: Így van, nem mondtam, hogy nem így van, hanem hogy csak ez a 447-es névre biztos. Hallgató keret. Hát így van, legalábbis a dokumentumok ezt mutatják.
3: Ezeken az osztogatásokon sokan felháborodtak. Az NKA többi kuratóriumából többen is lemondtak. Méltatlankodva, hogy ők nem is tudtak arról, hogy mi folyik a szervezetnél. Akik viszont biztosan tudhattak ezekről a problémás kifizetésekről, azok közül többeket meggyanúsított a rendőrség, és előzetesbe került többek között Búzs Balázs, fideszes politikus, aki Hankó helyettese volt. A botrányra Orbán Viktor a Tusnád fürdői előadásának végén is reagált. Szerinte Hankó és társai valójában hősök.
4: Minél inkább meghurcolnak valakit közülünk, annál inkább hőssé válik. Ugyanez van a kulturális alappal, Hankó Balázsa. Ezek az embereket nem meghurcolják, ezekből éppen most csinálnak hőst. Lehet, hogy ők erre nem jelentkeztek. És ha lehetett volna, akkor nem is választották volna ezt, és biztosan fájdalmas.

0: nehéz, de bennük nekünk nem megkurcolt embereket kell látnunk, hanem a mi hőseinket.
1: A volt miniszterelnök tehát úgy véli, hogy minden rendben volt az NK-nál. Megkérdeztem Laco Adriánt, hogy miért gondolja, hogy ez nem igaz. Meghallgatjuk a fideszes oldal NK politikai nyilatkozatait a témában, és itt a miniszterelnöktől az új frakcióvezetőig sokan megszólaltak. Visszatérő érvelésük az, hogy itt politikai döntés miatt akarnak büntetőjogi felelősséget megállapítani. Ez a védekezés, ez reális lehet-e, és ha nem, akkor miért nem?
2: Hát elég szomorú, hogyha a nemzeti kulturális alap szerintük is ezek szerint úgy működött, hogy politikai döntések határozták meg, hogy kihez jut pénz, és kihez nem, mert ez egy kulturális tevékenységeket támogató szervezet, ami mögött egyáltalán nem kellene politikának lennie, biztosítania kellene egyebek között a kulturális sokszínűséget is, de egyébként ez a hivatkozás, ez még mindig nem ad magyarázatot arra, hogy miért kellett bizonyos esetekben a normális eljárásrendet teljesen áthágva nagyon-nagyon összegű pénzeket kifizetni. Egészen aránytalan összegekről tudunk ahhoz képest, hogy mi volt a várható produktum, és közben igen nagy múltú kulturális események, ugye, ami például napvilágot látott, hogy a Szegedi Szabadtéri Színpad nem kap támogatást akkor, amikor, és most tényleg nem akarok demagóg lenni, valamilyen hegedűsnek valamilyen fotósa pedig olyan összegeket, amiből az egész szabadtéri színpad rendezvényét meg lehetett volna tartani, akár több éven keresztül is. Tehát egyrészt nyilvánvaló az aránytalanságok, másrészt én azt gondolom, hogy az egészből eredetileg kellett volna kihagyni a politikát, a normálisan lefolyó pályázatok esetében is. Ott is egészen biztosan kimutatható az, hogy pártosan, hogy elfogultan döntöttek a támogatandó személyek vagy szervezetek mellett. De hogyha a pályázati eljárás rendben lezajlott, akkor ezt valóban nehéz vitatni, mert ízlésekről, kultúráról nehéz vitatkozni. De amikor egészen nyilvánvalóan áthágták a saját szabályaikat is, tehát nem az szerint játszottak, hanem egyszerűen csak öntötték ki a pénzt, akkor az bűncselekmény, az nem politika.
1: A saját szabályok áthágása tekintetében mi állapítható meg, mi lehet itt a konkrét gyanú?
2: Ugye normálisan egy pályázatnak megvan a rendje, hogy azt hogyan kell kiírni, arra hogyan lehet pályázni, milyen adatokat kell szolgáltatni, amikor befolyt a pénz után, amit kell igazolni, hogy kell átszámolni. Ennek egy nagyon jól bejáratott rendje van, ez az, amiket a támogatáskezelő kolléganői nekem is elmondtak, és utána a nyomozóhatóságnak is elmondtak, meg nyilván biztos mások is, akiket én nem tudok. És ezekben az esetekben ez a saját a miniszter döntése alapján ment végig ezen az ideiglenes kollégiumon, gyakorlatilag semmit nem kértek. És azt is lehet tudni, hogy nem pályázhatott bárki, hanem hát szóltak valakinek, hogy adjad be, és a szokásos sokoldalas pályázat helyett tényleg egy sajtcetlin, egy háromsoros e-mailben gyakorlatilag lehetett pénzt rendelni az NK-tól azoknak, akiknek ez a lehetőség megadatott, és egyébként az pedig, hogy azok, akik ezt megkapták, melyik holdudvarhoz tartoznak, ahhoz pedig tényleg egy kő alatt kellene élni, hogy ezt ne lássuk.
1: Akkoriban, amikor a pénzről döntöttek, akkoriban sem lehetett volna ennek az ideiglenes testületnek sem ilyen módon intézni a pénzosztást a saját meglévő érvényes szabályai szerint.
2: Ez így van.
1: Laco szerint tehát nem ízlésbeli, hanem bűnügyi felelősséget vett fel, hogy mire ment az EDK a pénze. Az ügyészség is így gondolhatja, hiszen kiszálltak a Fidesz székházába, ahol lefoglalták a párt szerverét, bizonyítékok után kutatva. Orbán Viktor ekkor lett igazán ideges. Ezt mondta akkoriban.
0: Ennek a támogatásoknak megvolt a szabályozott rendje, a döntések aszerint születtek meg, ebben a kormánynak a konkrét döntésekben nem volt semmilyen szerepe. A kormány kijelölte a döntésekkel kapcsolatos elvárásait. Ilyen volt az, hogy kultúrára kell fordítani, hogy nem magas kultúrára, hanem mondjuk úgy, hogy populáris kultúrára kell fordítani, és hogy az országban lehetőleg arányosan terüljön szét, és nem mindig a nagyvárosokhoz és a kiemelt intézményekhez jusson ez az összeg. Ezeket az irányokat szabta meg a kormány. Az NK ügyet egyébként én egy koncepciós eljárásnak tartom. A tegnapi nappal meg is értettem, hogy miről van szó. Mert az teljesen nyilván, hogy az NK döntéseiben résztvevő emberek semmi rosszat nem tettek. A magyar kultúra rendelkezésre bocsátották azt az összeget, amit a kormány a számukra megszavazott. Semmi rosszat nem tettek. Hogy ők miért lettek mégis áldozatok, arról nyilvánvaló egy koncepciós eljárás ad magyarázatot. Az történt, hogy ez az ürügy arról, hogy elvigyék a Fidesznek a szervereit. Hát bocsánat, lehet, hogy erről nem beszéltem kellően egyértelműen, de tegnap olyasmi történt, ami sehol a nyugati világban nem fordult elő, és az elmúlt 36 évben soha nem történt meg Magyarországon. Hát elvitték a Fidesz teljes tagnyilvántartását. Nyilvánvalóan politikai utasítása, az ügyészség elvitte a Fidesz teljes tagnyilvántartását. Elvitte a Fidesz teljes tagnyilvántartás befizetését. Elvitte a levelezésünket. Ilyen csak súlyos diktatúrákban szokott előfordulni.
1: De mit gondol a szerverek lefoglalásáról a feljelentő, Laco Adrián?
3: Az előző miniszterelnök nagyon élesen kifogásolta a Fidesz szerverek lefoglalását, ami része volt ennek a nyomozásnak. Arról van bármilyen tudomás, hogy az ott lévő adatok miért lehetnek fontosak kifejezetten ebben az ügyben, illetve itt valóban felmerülhet-e egy politikailag motivált, mondta a többpárti demokráciát sértő eljárás a nyomozóhatóság részéről.
2: Hát ugye végül is a legfőbb ügyészség azt mondta, hogy indokolatlan volt a szerverek lefoglalása, de úgy oldotta fel, hogy nem azt mondta, hogy az rajta levő adatok nem érdekesek a büntetőjárás szempontjából, csak hogy aránytalan hátrányt okozott a pártnak az, hogy ugye nem tudták onnantól használni az adatbázisaikat, tehát egy ilyen hibrid megoldást alkalmaztak, de abból is az következik, hogy a Fidesz szervereken lehetnek, sőt lehet tudni, hogy vannak is olyan adatok, amik ezekhez a kifizetésekhez kötődnek, tehát bizonyíték a nyomozás során a büntető eljárásban, akkor pedig önmagában az, hogy a szerverek tulajdonosát egy pártnak hívják, pont Fidesznek hívják, annak nem kell befolyásolni a nyomozóhatóságot. Gondolom azért, hogy a nyomozók is aludtak egyet-kettőt, mielőtt eldöntötték, hogy kivonulnak és lefoglalják a szervereket, valóban nem szokásos lépés, viszont az sem helyén való, hogyha csak azért ne férnének hozzá ezekhez az egyébként fontos adatokhoz, mert az történetesen egy párt tárolja.
3: Ez önmagában normális, hogy állami kormányzati pályázatokról szóló adatokat egy párt tárol?
2: Nyilván nem. Tehát ez önmagában, ez a tény is bizonyíték lehet majd a büntető eljárásban.
1: Az NKA botrányban folytatott nyomozás elérte a Fási családot is. Fási Ádám énekes vállalkozó feleségét, Gurzó Máriát letartóztatták, mert a gyanú szerint fiktív számlákat adott le egy dokumentumfilm elkészültéről, mely filmen egyébként a Fási házaspár lánya is dolgozott. A Fási történetet Bátori Róbert összeállításában mutatjuk be. A riportban többször is idézünk az ATV korábbi műsoraiból.
4: A békemenet minden embernek fontos, az megmutatott a szeretetet, azt az együttlétet, amit az emberi természetben benne van.
5: Fási Ádám márciusban még a szeretet túlcsordulásáról elmélkedett a márciusi békemenet első sorából. Aztán alig telt el 5 hónap, és hallhatóan meggondolta magát.
4: Mit fotózol? Egy fotózatcsik?
6: Sajtóképzel.
4: Nem, szarom le!
5: Tavasszal Fási Ádám még nem gondolhatta, hogy szeptemberben már a felesége előzetes letartóztatására igyekszik a kecskeméti törvényszékre, ahol újságírók fogják kérdésekkel provokálni. A kultúrában utazó Fási Ádám tavasszal valószínűleg azt sem sejtette, hogy az Orbán kormány április 12-én súlyos vereséget szenved a Tiszától. Ha így lett volna, biztosan nem kampányol az elsősorból a Fidesznek. A békemeneten ugyanis nem köntörfalazott. Kérte az áprilisi X-eket, és azt is megmondta, ki hova húzzon.
4: Én nagyon örülök, hogy itt lehetek, kiállhatok a békére, és kérem, hogy mindenki menjen el szavazni, és csak a Fidesz és a KDNP párt a jövő, és az Orbán Viktor miniszterelnök úr. Támogassuk őt, és erőn felül dolgozik azért, hogy jobban éljünk, és boldogabbak legyünk.
5: Az biztos, hogy jobban éltek, mert több mint 101 millió forint hullott néhány hónappal az áprilisi választás előtt a Fási család ölébe. Mint utóbb kiderült, Hankó Balázs akkori kulturális miniszter a személyes keretéből adta a tetemes közpénzt Munkácsi Mihály honfoglalás című festményének szín és szénvázlatának vándor kiállítására. A projektet a Zsam Art Kft. Menedzselte, amelynek az egyik tulajdonosa Fási Zsüliett, a másik pedig édesanyja, Fásiné Marika volt. De ne szaladjunk ennyire előre. Először nézzük meg, mi is az a nemzeti kulturális alap, és mégis miből, vagyis inkább kinek a pénzéből gazdálkodik.
7: A nemzeti kulturális alapot 1993-ban hozták létre. Az intézmény a tényleges munkát 1994-ben kezdte meg. Az alap létrehozásának egyik fő ötletgazdája és alapítója Fekete György belső építész volt. A szervezet elsődleges célja pedig a hazai kulturális élet, a művészetek, a könyvkiadás és az örökségvédelem anyagi támogatása lett. Az NKA részben az ötös lottó után befizetett játékadóból kap támogatást. A Magyar Államkincstár a játékadó 90%-át utalja át nekik, amit kulturális célokra költhetnek. Az elmúlt 16 évben azt azért tudni lehetett, hogy az Orbán kormány a számára kedves művészeket, művészeti projekteket támogatta az NKA-n keresztül.
5: A botrányt azonban csak a választások után robbantotta ki Molnár Áron színész. A gyanú szerint egy titkos 17 milliárdos keretből fideszes celebeket és képviselőjelöltek választás előtti kampányrendezvényét, valamint Fideszhez köthető, sok esetben álcivil szervezetet is támogattak. Ráadásul a pályázatok legalábbis a többség számára nem voltak nyilvánosak. Erről még az ATV egyenes beszédében kérdezte Róna Jegon Hankó Balást, az Orbán kormány volt kultuszminiszterét.
6: Elmondja, hogy ki kaptak öntől pénzt, vagy soroljam? Nyilván sokat nem fogok felsorolni, néhányat.
8: Hallgatom.
6: Fási Ádám lánya, Fási Zsülike, 101 milliót. Emlékszik rá, hogy mire adta?
8: Igen, a Munkácsi kiállítás több helyszínen történő megrendezése.
6: Nem. Azt a Munkácsi Art Kft. Kapta azt a pénzt, Hajszál Hiány 89 milliót, és még egyszer 82 milliót, ugyanebből a célból.
8: Akkor ez egy dokumentumfilm.
6: Fási Zsülikéről?
8: Nem. A Magyar Kultúra egy több részes dokumentumfilm biztosítása.
6: Hűha. Jó, elkészül?
5: A fele biztosan. Főleg miután kiderült, hogy Fási Ádám családjára rászakadt az aranyeső.
9: Mielőtt még bárki is összetéveszt valakivel, én Fási Ádám vagyok, soha az életben nem kaptam állami támogatást az NK-tól, de senkitől sem.
6: Te személyesen nem?
9: Soha. Nem kapom, akkor sajnos. Ha adtak volna, akkor elfogadtam volna, nagyon nagy szívesen. Én kiestem ezekből a körökből. Egyébként a közmédiában se szerepeltem az elmúlt 16 év alatt, meglepő, nem tudtam bekerülni, próbálkoztam, hogy bekerüljek a közmédiába.
5: Most szerepelhetett volna, de adásunkig nem értük el. Hankó Balást néhány nappal később Fási Ádám váltotta az ATV stúdiójában. Ő is megpróbálta megmagyarázni a megmagyarázhatatlant. Először azt állította, lánya, Juliet nem kapott állami támogatást.
6: Azt mondtad korábban, hogy Juliet egy fillért nem kapott az NK-tól. Ez a 101,6 millió forint, ez az ő cégébe ment be. Tehát
9: igen.
6: Azt mondani, hogy ő nem kapott, persze személyében nem, de a cégében.
9: Igen, de ez munkára kapta.
6: Elhiszem.
9: Nem arra kapta.
6: De ettől még az nem igaz, hogy nem kapott.
9: A bevétel annyi van, hogy nincs bevétel, és ingyenessé kell.
6: Az hogy lehet, hogy a miniszter össze-vissza beszélt erről? Hogy hol filmről beszélt?
9: Figyelj,
6: hol
9: kiállításról? Azt hitte, hogy hazajön.
5: Aztán meg ellentmondva önmagának többször is elismerte, hogy a lánya mégiscsak kapott pénzt filmkészítésre.
6: Most is azt mondtad, hogy a lányod nem kapott pénzt filmkészítésre. De ez nem igaz.
9: De igaz.
6: Ez nem igaz. Hát itt a megbízási szerződés, amiben őt azzal bízzák meg. De hát filmkészítésre kapta. De te sem tudod, hogy hol az a film. Te sem tudod, hogy hol az a film. Aznap megkapta a teljesítés nélküli összeget.
9: De te sem tudod, hogy hol az a pénz. Film.
6: De nem nekem kell tudnom.
9: Hát nekem se.
6: Kérdezd meg a lányodat otthon, szerintem.
9: De miközben a lányomnak a filmet?
6: Hát ő készítette.
9: Nem.
6: A szerződés szerint ő készítette.
9: Nem készítette.
6: A feleséged volt a gyártás vezetője a filmnek, a szerződés szerint.
9: Nem készítette. Tudod, ki készítette? A Munkácsi Art
6: Kft. Amely Munkácsi Art Kft. Megbízta a feleségednek és a lányodat.
9: De ő készítette.
6: Konkrét feladatokat.
9: De ő kapta a pénzt a Munkácsi Art.
6: Nem, ti kaptátok a pénzt
9: nem,
6: a Munkácsi Art Kft.-től.
9: Nem.
5: Pedig de. A Corvus Cora Robert készítette NKA-s pénzből. A pályázatot elnyerő cég vezetője Szabó Sándor, akivel az Őssejt botrányban közös vállalkozása volt Fásinak, akit végül emiatt 10 hónap felfüggesztetre ítéltek.
10: És akkor mi leszel, ha nagy leszel? Vágó?
5: A Munkácsi Árt a dokumentumfilm elkészítésében adott szerepet a Fási Ádám lányához és feleségéhez köthető cégeknek. Juliet egy interjúban már korábban is beszélt arról, hogy filmezni szeretne.
10: A filmezés az, ami felé szeretnék nyitni, ez már nagyon régóta dédelgetett álmom.
11: És milyen műfaj érdekel? Merre szeretnél nyitni?
10: Hát most nyilván, hogyha azt mondjuk, hogy, és ezt még álomnak mondom, akkor az akciófilmek, meg ilyenek, imádom. Nagyon szeretem a jó akciófilmeket.
5: Akciófilm ugyan nem lett belőle, de Juliet dolgozhatott a Békés megyei festőművészről szóló dokumentumfilm elkészítésében. A film nagy csúszással több epizódban jelent meg, ráadásul elég rossz kritikákat kapott. Corvus Cora Robert festőművész azt mondta a Nyílt Titoknak, A botrány kirobbanása óta már megbánta, hogy róla forgattak filmet. Rosszul érintette ez az egész?
12: Hát, eléggé.
5: Nem így képzelte, amikor elkezdtek önnel forgatni?
12: Hát, nem bizony. Nézd, most én nem szeretnék itt most belebonyolódni semmibe, de egyértelmű most. Nekem ott van 30 év munkásságom, tehát én nem ilyen reklámot szerettem volna.
5: Reklám ez egyáltalán?
12: Hát, negatív.
5: Megbánta?
12: Hát, igazán, most mit mondjak?
5: Hát azt, amit érez, meg volna, gondol.
12: Akkor nem. Akkor persze, akkor nem megyek bele egyértelmű.
5: Azóta pedig Fási Ádám feleségét és a Munkácsi Árt ügyvezetőjét is előzetes letartóztatásba helyezték, mint ahogy Hankó Balázs egykori miniszter több kollégáját is. De mindemellett az NKA-t felügyelő minisztérium is több esetben visszaköveteli a támogatási összegeket.
1: De büntetőjogi szempontból mi a baj a Fási család esetében? Miről tehet az, aki pénzt kapott az államtól? Laco Adriánt erről is kérdeztem.
3: Van arra is példa, hogy a kedvezményezettek köréből indult valaki elleneljárás, akár kényszerintézkedés is. Ők mennyire lehetnek felelősek azért, mert mondjuk kaptak egy üzenetet, hogy érdemes pályázni, valamilyen módon legalább formálisan pályáztak, nyertek. Azért... Hol, miért állapítható meg adott esetben, néhányuk esetében büntetőjogi felelősség?
2: A támogatottak esetében nehezebb, mert nyilván az, hogyha nekik szól a kulturális kormányzat, hogy támogatni óhatja a tevékenységüket, és ők ezzel élnek, az vesz rá az első követ, aki ezzel nem akar élni. Én úgy tudom, hogy ahol gyanúsítás, illetve letartóztatás történt, ott az volt a probléma, hogy fiktív számlákkal számoltak el, tehát, hogy kaptak egy bizonyos célra pénzt, amit ki tudja, mire fordítottak, de annak igazolására, hogy elkészült az a produktum, aminek el kellett készülni, olyan számlákat csatoltak be, amik mögött a nyomozóhatóság szerint nem volt valóságtartalom. Ez ugye egy eléggé hétköznapi költségvetési csalás, tehát ugye ehhez nem kell NKA botrány, ez nap mint nap előfordul, hogy valaki kap egy bizonyos célra mondjuk egy pályázati pénzt, elkölti valahogyan, és utána szerez számlákat, amivel igazolja a támogató vagy a pályáztató felé, hogy mire költötte. Tehát az ő szemszögükből nézve azért ez egy viszonylag szokványos költségvetési csalás.
3: Lehet hallani olyan szervezetekről is, akik visszautalták a pénzt. Ez az ő esetükben enyhítő körülményként számít esetleg egy eljárásban?
2: Az ő esetükben ugye egyáltalán nem is biztos, hogy büntető eljárásra sor kerül. Valószínűleg pont azért, hogy ne kerüljenek ilyen szituációba, hiszen nagy valószínűséggel nem tudták volna igazolni a törvényes célt. Nem is biztos, hogy meg volt jelölve a pályázatukban. Tehát valószínűleg ennek kikerülése érdekében, hogy egyáltalán bárki elgondolkozon, érdemes volt visszautalni, meg könnyen lehet, hogy az érdek is munkált mögötte, hogyha a jövőben még ebben az országban szeretnének bármikor, bármilyen támogatásban részesülni, akkor lehet, hogy jobb, ha ezt most visszautalják.
1: Kovács Áron kollégám megkérdezte Tar Zoltán minisztert, aki az NKA vezetését is átvette, hogyan áll a tárca vizsgálata az ügyben.
13: Szeretném megkérdezni, hogy hol tart a minisztériumban a Nemzeti Kulturális Alap átvilágítása?
14: Hát lassan a végéhez közeledik az átvilágítás, azt reméljük. Több folyamat is van az NKA-nál, vannak hatósági eljárások folyamatban, illetve van a saját magunk által indított átvizsgálás vagy vizsgálat, és a hatóságinak a végeredménye azt nem tudom, mikor várható, a mi vizsgálatunk az reménység szerint néhány héten belül véget ér, és akkor fogunk tudni egy nagyjából összefoglalót adni arról, hogy pontosan mi és hogyan zajlott, illetve fogunk tudni javaslatot tenni arra is, hogy milyen módon alakítsuk át az NKA működését annak érdekében, hogy átlátható és korrekt legyen a támogatásoknak az elosztása.
13: Ma hogyan látják, hogy mekkora összeg folyt ki ebből a bizonyos kiemelt kulturális rendezvények ideiglenes kollégiumból, és milyen célra használták ezt fel?
14: Hát nem csak onnan, hanem más kollégiumok esetében is, bár jóval kisebb számban előfordult az, hogy nem a művészeti teljesítmény volt az igazi mérce. Amiről nyilván tudunk, az a 17 milliárd, ezen felül pedig most konkrét összeget nem tudok mondani, ami ebből a bizonyos kollégiumból ment ki, de folyamatosan vizsgáljuk több évre visszamenően, ugye nem csak a tavalyi évről, vagy ennek az évnek az elejéről van szó, hanem több évre visszamenőleg van szó arról, hogy az egyes egyedi támogatások mögött volt-e valós művészeti vagy alkotói tevékenység, és azok a beszámolók rendben vannak, amik készültek erről. Gyakran látjuk, hogy előfordult, hogy egy adott projekt az több helyről is kapott támogatást, ugyanakkor ugyanazzal az egy projekttel, vagy annak a projektnek egy részletével számolt el, amit többféle támogatás esetében tilt a szabályzat, így az NKA-tól kapott támogatások esetében is.
13: Az látszik-e már, hogy hogyan működött ez a rendszer, hogyan választották ki, hívták meg ezeket a szervezeteket, akik ebből az ideiglenes kollégiumból támogatást kaptak?
14: Hát egyértelműen látszik a politikai motiváltság, tehát hogy politikai összeköttetése kapcsolatokon keresztül. Ennek a részleteiről is majd fogunk adni részletesebb tájékoztatást.
1: A többször is támogatottak között volt Pataki Attila, az EDDA frontembere is. TAR minisztériuma tőlük is visszakövetelte a pénzt. Megkérdeztük Pataki Attilát, hogy visszaadja-e.
5: Az EDDA frontemberéhez köthető produkciók támogatását is felfüggesztette TAR Zoltán. Pataki Attila szerint azonban minden jóra fog fordulni. Legalábbis úgy látja.
15: Látnok vagyok már 1951 óta, mióta megszülettem.
5: A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter valótlan adatközlések miatt vont vissza egy 100 és egy 150 millió forintos támogatást Pataki Attiláéktól. A zenész szerint a miniszter mindezt jogtalanul tette. Ráadásul az arénás produkcióra kapott 150 milliót már el is költötte.
15: A 150 milliós az enyém, amit az arénára kaptam, és a 154 millióval, de csak ennyi el is költöttük, kettő pedig a 100, az a musical, az egy másik cég, más, én a jogtulajdonosa vagyok, és a Körci Musical stábjának a cége kapta meg, és az teljesen más történet, sem nekem 150 van, csak ezt úgy Tar úr igyekezett, de nem...
5: Jogosnak tartja azt, hogy visszakövetelik ezt a pénzt?
15: Teljes jogtalanság.
5: Mi következik most? Valamiféle jogi hercehurca, tehát perre mennek, ha arról van szó?
15: Teljes jogtalanság. Egy regnáló kormány odaítéltem, megvettem, és nem néztem, ne hagyjuk is jó.
5: Oké, rendben.
15: Elnézést kérem, ne haragudj, hogy nem tudok segíteni neked meg a munkádba, de aránylag gyorsan lesznek jobb idők.
1: De nem csupán hírességek kaptak a keretből, hanem civil szervezeteknek látszó csoportok is. Nagy Gergely Miklós, a 24.hu újságírója részletesen feldolgozta, hogyan ment egy kis faluba nagyon sok pénz. Erről szól a következő beszélgetés.
16: Honnan jött az ötlet, hogy a Somogy megyei kis településre Őrtilosra látogasson el az NK pályázatok nyomában?
17: Itt a 24.hu-nál én már több cikket írtam területi gyűjtésben arról, hogy ezeket a NKA támogatásokat fideszes vagy fideszhez köthető szervezetek, egyesületek milyen arányban kapták meg. Írtam így már cikket Nógrád megyéről, Alföldről, Szabolcs megyéről, és elkezdtem dolgozni a Dunántúli összesítésen, és hát ilyenkor a munka nagy része az Excel táblázatok bújását jelenti, viszont azt láttam, hogy Őrtilosra egy jelentősebb összeg érkezett, 60 millió, ugye két szervezethez, és amikor megnéztem, hogy mekkora ennek az őrtilosi településnek a lélekszáma, ugye meglepve tapasztaltam, hogy egy 400 fős településről beszélünk, és akkor hát elkezdtem osztani, szorozni, mert ugye az ösztöneim, meg az előző tapasztalataim azt sugallták, hogy az ekkora támogatást ilyen kis településre nem szoktak utalni, és itt a sok számolgatás után végül is az jött ki, hogy itt egy országos rekordról beszélhetünk, amennyiben a NKA támogatásokat egy személyre bontjuk le egy településre, és tulajdonképpen ez volt az apropó, vagy ez volt, hogy nagyon kitűnt, hogy Őrtilosra tulajdonképpen a legmagasabb egyfőre jutó támogatás került az NK-ból, és akkor így elkezdtem nézegetni, hogy hát kik vannak-e mögött, a egyesület mögött kivezeti Őrtilost, és hát így összeállt a kép, hogy itt egy olyan tulajdonképpen fideszes faluról beszélhetünk, ahol fideszes a polgármester, a fia, aki az egyik egyesületnek a vezetője, szintén önkormányzati képviselő, és tetejében ez a polgármester asszony volt a parlamenti választáson is a fideszes jelölt.
16: Sikerült például beszélnie Kelei Kornéllal, aki az egyik egyesületnek a vezetője, a polgármester fia. Igen. Hogy sikerült rávenni, hogy nyilatkozzon.
17: Ez tulajdonképpen ennek a cikknek a legérdekesebb momentuma, vagy éppenséggel fordulata. Ugye azt kell tudni, hogy az ő egyesületének, a Holtkő Egyesületnek van ugyan egy honlapja, de ezen a honlapon egy régi elavult, már nem élő telefonszám volt fent. Tehát én innen hiába is próbáltam telefonon őt elérni, ez ugye nem volt lehetséges, illetve hát az Egyesület címe is elég furcsa, amennyiben nagyon nehezen kibogarázhatott, egy külterületi cím volt megadva, tehát ott helyieket kellett bevonni, hogy azonosíthassuk egyáltalán ennek a ingatlannak a helyét. Őt úgy sikerült bevonni ebbe a riportba, hogy miután nem tudtam őt elérni sehogy, bementem a helyi önkormányzathoz, hogy őt keressem, hiszen önkormányzati képviselőt nyilván tudták az elérhetőséget, és a legnagyobb meglepetésemre azonnal is diktálták a telefonszámát, amelyet természetesen egyből hívtam, és hát először nem volt azért annyira nyitott erre a beszélgetésre. Írásba kérte a kérdéseket, majd arra hivatkozott, hogy ő most éppen azt hiszem a jogosítványát intézi valami kormányhivatalba, hogy ő most nem tud velem beszélgetni. És hát megmondom őszintén, hogy én itt egy picit azért kötöttem az ebet a karóhoz, és tulajdonképpen számomra máig nem teljesen értető okokból belement egy nyílt sisakos beszélgetésbe kb. 20 percen át.
16: Mi derült ki ebből a beszélgetésből? Hogyan jutott ez az Egyesület ilyen nagy forráshoz?
17: Hát igen, na most ugye itt azt el kell mondani, hogy ő ebben a beszélgetésben elmondott több állítást, például ezekre a kérdésekről is, amit azóta nekem már hát közben is részben cáfoltak. Például ugye megkérdeztem azt, hogy hát ugye ez az NKA pályázat, amiről beszélünk, meg amivel kapcsolatban most ugye rendőrségi nyomozás van, tehát mondhatjuk azt, hogy egy ilyen botrányos pénzosztásról van szó, hogy erről például honnan tudott? Hát ugye ő nem kifejezetten kulturális szereplő, ugye ez egy helyi településfejlesztési egyesület. Honnan tudott egy olyan pályázatról, ami egyébként hát nem volt nyilvános, és egyébként a magyar kulturális élet krémje nem tudott róla, nem is jutott nagyon pályázathoz. És akkor ő azt mondta, hogy hát kaptak egy levelet a minisztériumból, valami ilyesmit mondott, és akkor hát persze kérdeztem, jó, de hát ki írta meg, megvan az a levél, vissza tudná küldeni, és akkor itt már lezárt, hogy jó, hát azt ő nem is tudja, meg nem tudja, hogy hol van, de erről hivatkozott, tehát ebből valami olyasmit azért lehet, ki lehet hámozni, hogy itt valami belső jelzésrendszer ment itt a szereplők felé, hogy lehet pályázni, ezt szerintem el lehet mondani, most azt, hogy azt a belső jelzést, az pontosan az NK-ból, a minisztériumból, vagy esetleg megkockáztatom, hogy a Fideszből küldték, abban azt egyelőre ez alapján, a megnyilatkozás alapján nem merném eldönteni, de hát, hogy itt van, hogy belső jelzés történt, hogy lehet pályázni. És akkor elmondta azt is, és ez volt szerintem a legérdemibb rész, hogy ő tulajdonképpen ezeket az összegeket úgynevezett Zrínyi események megszervezésére költötte, 4-5 eseményt nevezett meg, és 20 millió forintot költött ilyen eseményekre. Most ez azt jelenti, hogy 4 millió forintot költöttek Nagyatádon, Barcson, Csurgón, illetve Örtiloson Zrínyi eseményekre pár héten belül. Ugye ez ugyanahhoz a választó körzethez tartozó települések, és hát amikor így érdeklődtem, hogy itt mégis mit történtek ezen az eseményen, meg hogy ott van valami csillapíthatatlan Zrínyi szomjabban a néhány kilométeren belül, hogy lehet ilyen eseményeket ilyen sűrűn megtartani. Ezekre nem nagyon kaptam választ. Az is érdekes volt, hogy például elmondta, hogy Nagyatádon mikor tartottak ilyen eseményt, hogy például ott helyben, akár ennek a központnak a honlapján, Facebook oldalán semmilyen arra utaló jelzés nem volt se előtte, se utána, hogy ez az esemény ott egyáltalán megtörtént ebben a formában, úgyhogy ez nyilván még számos tisztázandó kérdést felvet, de hogy rettenetesen homályos volt azzal kapcsolatban az ő beszámolója, hogy ezek az események hogyan történtek meg, egyetlen egy nevet sem árult el, hogy ott például kik vettek részt ezen az eseményen, már mint Zrínyi szakértő, tehát történész, vagy kutató, vagy irodalomtörténész, akik ugye az Zrínyi életművel kapcsolatban mondjuk releváns előadást tarthattak, és hát azt megjegyzem, hogy egyébként egy pár órás ilyen rendezvényre ez a 4 millió forint alkalmanként hát nagyon-nagyon magasnak tűnik, tehát hogy ilyen eseményeket ennek a töredékéből szokás amúgy megrendezni.
16: Ezeknél az NK pályázatoknál mindig felmerül, hogy ez valójában kampányfinanszírozás volt. Kimutatható ez valahogy?
17: Valójában ez egész NKA ügyjel, ez a Hankó ügyjel kapcsolatban a nyilvánosságot egyelőre részben a bulvár leágazások, illetve a celebekkel kapcsolatos hírek, a Fási család különböző performanszai uralják, ami egyfelől valahol nyilván érthető, hiszen ők az ismert emberek, de valójában én azt gondolom, hogy ennek az egész Hankó sztorinak, most akkor nevezzük így, az igazi érdekessége ezek a vidéki településekre, akár kis településre lefutó fideszes szervezetekhez köthető támogatásoknak a utóélete, amelyek nyilván nem véletlenül érkeztek a kampány előtt, tehát hogy folyhattak, vagy hogy folytak ezek a Fidesz kampányába bele. Szerintem az igazi nagy kérdés az ezzel kapcsolatban az lesz, és hogy ez mennyire kimutatható. Itt a konkrét esetben én jelenleg is végzek kutatásokat, és vannak azért arra úgy utaló jelek, hogy például ezek a megadott események, amikről az előbb beszéltem, mint úgynevezett Zrínyi események, ezek valójában fideszes kampányesemények lehettek. Erről többet nem tudok egyelőre mondani, mert ezt a oknyomozást ezt jelenleg is végzem, de hát itt messze nem ez az egyetlen teljesen nyilvánvaló fideszes NKA utalás ebben a történetben. Én a belső összesítésen már több mint 1 milliárd forintot tudok vidéki fideszes szervezetekhez kötni az NKA utalásban, amelyek szerintem egyértelműen mutatnak abba az irányba, hogy itt a kampány előtt bizony-bizony itt hátsó szándéka a kampányfinanszírozási ambícióval lettek ezek a támogatások megítélve.
16: A helyiek láttak valamit ebből a pénzből megvalósulni?
17: Hát itt ugye, ha Örtilosról beszélünk konkrétan, akkor ugye itt egyrészt vannak ezek az Zrínyi események. A másik Örtilosi Egyesületnél ugye az van, hogy ott az is egy helyi egyesület, egy önkormányzati képviselő ennek a Kelei Kornél édesanyjának, a Kelei Zitának az egyik bizalmasa vezeti, aki egyébként szintén önkormányzati képviselő, és egy önkormányzati intézménybe van bejelentve a címe. Ők ott helyi búcsúkat, meg helyi ilyen zenés napokat szerveztek ezekből a összegekből, amelyekről azt el kell mondani, hogy az, hogy egy 5-10 vagy 15 millióból szerveznek mondjuk egy falunapot, azért az sem szokásos, és hát itt nyilván itt is felmerül az a kérdés, hogy ez vajon egy 10 milliós összeg, az olyan mind arra a falunapra ment el, vagy az, hogy történhetett az elszámolás, remélem, hogy ez hamarosan ki fog derülni.
1: Nagy Gergely Miklós újságíró kimondta, hogy akár választási csalás, tiltott kampányfinanszírozás is lehet a gyanús kifizetések mögött. Laco Adriánt erről is megkérdeztem.
3: Mennyiben merülhet fel itt a tiltott kampányfinanszírozás, mint lehetőség? Ugye vannak arról sajtóhírek, hogy olyan szervezetek is kaptak pénzt, melyeket alapvetően nem kultúrával foglalkoztak, vagy nagyon kötöttek valamelyik jelölthöz az országgyűlési választásokon. Ebbe az irányba egyáltalán folyik-e nyomozás, vagy ezzel akár önök foglalkoznak-e?
2: Én azt gondolom egyébként, hogy ez nyilvánvaló, de hogy ezt a büntetőírásban ki fogják-e mutatni, abban nem vagyok biztos. Maga egyébként az, ami miatt nyomoznak, ami lehet hivatali visszaélés, lehet költségvetési csalás, az lesz egyébként valószínűleg a fővonal, az akár ütlenkezés is szóba kerülhet. Tehát az a vonal az el fogja ezt vinni, én azt gondolom. Magát a kampányfinanszírozást sokkal nehezebb lesz kimutatni, bár ugye annak idején ott május környékén a K-Monitor térképre tette ezeket a támogatásokat, és valahogy érdekes módon ilyen választókerületek szerint oszlott meg szinte egyenlő arányban az országban a végül kiosztott pénz, ami azért véletlen nem igazán lehet. Én szerintem ezt csak mindenki hallgatólagosan tudomásul veszi, de nem ebben az irányba fog elmenni a nyomozás.
3: Nagyon sokféle összeg szerepel a sajtóhírekben, melynek egy része a teljes NK keretről szól, a része egy bizonyos maradékról, amit beforgattak ebbe a pályázati kalapba. Körülbelül mekkora lehet az az összeg, amit szabálytalanul költöttek el, illetve erről egyáltalán van-e már információ?
2: Hát ugye én nem vagyok minden titkok tudója ezzel kapcsolatban. Amiről tudni lehet, az az 17 milliárd, ami ez a speciális keret volt. Nagyon meglepne egyébként, ha csak ennyi lenne. Tehát biztos, hogy hogyha már egyszer folyik egy nyomozás, és most ugye rengeteg adatot lefoglaltak, és azt elemzik, valószínűleg visszább is lehet menni az időben, és nagy valószínűséggel ott is találnának ilyesmit, de ami miatt a nyomozás eredetileg elindult, az 17 milliárd volt.
1: Van olyan országosan ismert politikus is, akinek a saját címére van bejegyezve egy olyan civil szervezet, amely szintén kapott a pénzből. Pócs János fideszes képviselőről van szó, akit a parlamentben kérdeztünk erről.
18: A JASZ Nemzet támogatásairól szeretném kérdezni. Ugye ez az a szervezet, ami az ön birtokára van bejegyezve. Mire kapta ezt a pénzt ez az egyesület?
19: Hát a mint minden egyesület és minden alapítvány kulturális célokra és az előírásnak megfelelő programokra kapta. Ez az utolsó fél évig erre van felhasználva. Több alkalommal szeresen le lett ellenőrizve, és mindig mindent jóvá hagytak ezzel kapcsolatban. Amit felkapott a média ebből egy részt, hogy talán két fellépő volt, aki nem is tudott róla. Itt azért szeretném a tisztánlátáshoz hozzátenni, hogy az ominózus két fellépő, illetve minden fellépőnek van egy menedzsere. És az eredeti programban a menedzser elvállalta a két személyre, utána pedig mondta, hogy a két személynek nem alkalmas, és két másik fellépőt adott helyette. Ezt próbálják most kikezdeni, de hangsúlyozom ugyanúgy fellépőkkel, másik fellépővel, de minden egyes kulturális program és minden egyes rendezvény a lehető legszabályosabban fel lehet használva.
18: Tehát akkor önben nem merült fel az, hogy esetleg ezt vissza kellene fizetni?
19: De ezt sem ágában sincs visszafizetni. Miért fizetném vissza? Volt egy pályázati kiírás. Főleg nem én, nem az én dolgom az egyesület, de másnak se. Ha valakinek volt egy pályázati felhívás, erre szabályosan pályázott. A hatóság ezt több sorral leellenőrizte, rendben találta, akkor miért kéne fizetni? Visszafizetni csak azért, mert Magyar Péternek célkereszt vagyok a szemében, ehhez én nem fogok asszisztálni.
1: A történet egyik legérdekesebb szála, hogy miután meggyanúsították Hankó Balázs helyettesét, kabinetfőnökét és még számos embert a stábjából, magát a volt minisztert nem hallgatták ki, nem állították elő. A helyzetet furcsának találja Laco Adrián is.
3: Több embert már meggyanúsítottak, lehetett hallani őrizetbevételekről, előzetes letartóztatásokról. Tudhatunk valamit, hogy körülbelül hány ember felelősségre vonásánál tart az ügy, vagy hány ember ellen vannak vizsgálatok, és hogy ők nagyjából kicsodák?
2: Hát ugye 9 ember meggyanúsításáról lehetett hallani több lépcsőben. Van köztük olyan, aki a támogatáskezelő oldaláról volt döntési pozícióban, van, aki a szakmai kollégiumok részéről, illetve a miniszter közvetlen környezetéből, például a kabinetfőnöke, illetve lehetett hallani olyat is, aki a támogatotti oldalról került a gyanúsítottak köré. Gondolom, hogy még nem végeztek, és nyilván, ahogy föl a rengeteg adatot, ugye azt nem akarja senki, hogy olyan támogatások is belekerüljenek, amik a normális rendben kerültek kifizetésre, még akkor is, ha esetleg volt mögötte politikai motiváció, mert az önmagában nem bűncselekmény. Tehát ez egy nagyon nehéz munka egyébként, amit most a NAV nyomozói végeznek, hogy ne essenek át a ló túlsó oldalára, és csak azokat a kifizetéseket vonják bele a büntetőeljárásba, ahol valóban megállapítható a bűncselekménynek a megalapozó gyanúja, tehát én nem irigylem őket az a kapcsolatban, amit most csinálnak. Tehát 9 gyanúsítottról tudunk egyelőre, és nyilvánvaló üvöltő hiány, hogy hol van eddig a miniszter. Ezzel kapcsolatban én úgy tudom, most már több helyről lehetett hallani, és egyébként hasonló hír a sajtóban is megjelent, hogy nagyjából a kabinetfőnök letartóztatásával egy időben a nyomozást konkrétan felügyelő ügyészség már a legfőbb ügyészhez fordult, és kérte, hogy intézkedjen a mentelmi jog kikérése iránt, tehát, hogy keresse meg a parlamentet a mentelmi jog felfüggesztésére, tehát legalább 2 hónapja ott fekszik a legfőbb ügyészség valamelyik íróasztalán, és nem történik semmi. Ami meglehetősen botrányos, ha ez igaz, ugye nyilván a legfőbb ügyészség ezt ebben formában eddig még nem erősítette meg, de nagyon sok helyről lehetett ezt most már hallani, hozzánk is eljutottak ilyen információk, érthetetlen, hogy mire várnak.
1: Ha jól értem, akkor amíg ez a mentelmi jog kikérése a legfőbb ügyész részéről nem érkezik meg a parlament illetékes bizottságához, addig Hankó Balázs ellen nem lehet nyomozni, vagy nem lehet ellene eljárást indítani, vagy jogilag mi a helyzet?
2: A nyomozás az folyik, de konkrétan a személyével kapcsolatban eljárási cselekményt, ami elsősorban ugye a meggyanúsítását jelenti, azt nem lehet addig végezni, amíg, és kényszerintézkedést sem lehet vele szemben alkalmazni, amíg a mentelmi joga él. Minden egyéb nyomozást, ami nem konkrétan a személyéhez kötődik, tehát a bizonyítékok összegyűjtését, azt lehet folytatni, de azt gondolom, hogy valószínűleg ez a dolog készen áll most már hónapok óta arra, hogy őt meggyanúsítsák. Nagyon nehéz lenne elképzelni, hogy a kabinet főnöke, a Hunyó ebben a történetben is ő találta ki, tehát ez egy teljesen egyértelmű következtetés, viszont a következő lépést, a beidézését, a meggyanúsítását, az esetleges házkutatást, ne adj Isten őrizetbevételét, akár letartóztatását, ezt mind nem lehet addig még mérlegelni sem, amíg a mentelmi jogát nem függesztik föl. A mentelmi jog felfüggesztéséről ugye a parlament szavaz, de nem tudja magától elrendelni, ahhoz egy megkeresés kell a hatóság részéről, és ez az, ami hiányzik.
1: Ez volt a Nyílt Titok 4. adása. Köszönöm a figyelmüket, szerkesztő riporter kollégáim Bátori Róbert és Kovács Áron nevében is. Magyari Pétert hallották.

0: Egy óra hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. Elengedhetik az idei szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak, jelentette be a miniszterelnök. Tartományi választást tartanak ma Berlinben és Mecklenburg Előpomerániában. Napközben sok napsütésre számíthatunk, majd hideg front érkezik. Jönnek a részletek. Elengedhetik az idei szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak, jelentette be a miniszterelnök Pécsen országjárásának második állomásán. Magyar Péter elmondta, Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter egyeztet az önkormányzatokkal arról, miként tudják ezt a közterhet igazságosabbá tenni, és az elvont forrásokat valóban fejlesztésre fordítani. Kármán András pénzügyminiszter pedig azon dolgozik, hogy a költségvetés egyensúlyának helyreállítása mellett az önkormányzatoknak is tudjon legalább részlegesen segíteni, tette hozzá. A postán vehetik át az iskolakezdési utalványokat azok a családok, akiknél nem sikerült elsőre kézbesíteni a küldeményt. 10 munkanapjuk lesz felvenni az 50 ezer forint értékű utalványokat, amelyeket jövő március közepéig használhatnak fel, egyebek mellett iskolai felszerelésre, vitaminokra, fejlesztő játékokra. Összesen 400 ezer rászoruló gyermek családja kap idén iskolakezdési támogatást. Az a több mint 6500 jogosult, aki adminisztrációs hiba miatt nem kapta meg az első részletet, utólag hozzájuthat a támogatáshoz. Hatályba lépett a dízelautók támogatási rendelete. A kormány az év végéig 20 ezer forintot biztosít a legfeljebb 150 lóerős dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek a gázolaj áremelkedésének kompenzálására. A Magyar Államkincstár a támogatást 4 részletben folyósítja az üzemben tartónak. Az első részletet szeptember 30-án utalják. Külön igénylésre nincs szükség. A pénz az adóhivatalnál nyilván tartott bankszámlaszámon jelenik meg, ennek hiányában postázzák. Aláírta az amerikai elnök azt a törvényt, amely széleskörű szankciókkal helyezhet nyomást Oroszországra az ukrajnai háború lezárásáért. A jogszabály elsősorban az orosz energia- és hadipart célozza. A törvény felhatalmazza Donald Trumpot, hogy akár 100%-os büntetővámot vessen ki az orosz energiahordozók legnagyobb vásárlói és az Oroszországgal szembeni szankciókat kijátszó országok amerikai importjára. Közben nem csitul a konfliktus Kijev és Moszkva között. Tegnap 180 ezeren maradtak áram nélkül Odesszában a súlyos orosz dróntámadások miatt. Csütörtökön pedig ukrán drón zuhant a kurszki atomerőmű blokkjának hűtőtornyára. Tartományi választást tartanak ma Berlinben és Mecklenburg Előpomerániában. Felmérések szerint szoros verseny alakult ki az AfD és a jelenlegi szociáldemokrata tartományi miniszterelnök között. Az AfD hónapokig vezetett népszerűségben a közvéleménykutatások szerint, de az SPD a kampány utolsó szakaszában valamelyest megelőzte. Szakértők szerint rendkívül eltérő egy-egy tartomány politikai arcéle. Híreink végén a várható időjárásról. Napközben még sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. Északon, északkeleten megélénkül a szél. A hőmérséklet hajnalban általában 9-15, napközben 25-30 fok között alakul. Holnap egy gyenge hideg front érkezik néhány fokos lehűléssel. Északkeleten többfelé lehetnek majd záporok, zivatarok. Hírekkel legközelebb 2 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Szótlanok hangján. Állatvédelmi dilemmák.
2: Egy kutyafuttatóba jöttem most be, ahol nagyon sok kutyus van. Engem ugye idegenként nyilván megugatnak, de azért látom, hogy ők azért úgy jó bandáznak, tehát nem agresszívek egymással. Régóta összejárnak ide?
3: Mi 2 éve, 2,5 éve járunk ide, Csipke kiskora óta ismeri őket.
2: Melyik a Csipke? Csipke? Ja, a kis fekete.
3: Így van, ő egy 2,5 éves mudi lányzó.
2: Rögtön így felugrik rám, így barátságosan. Ivartalanítva van?
3: Igen, ivartalanítva van. Ő az első kutyám, tenyésztőtől van, és a tenyésztővel kutyával is már az elején megállapodtunk az ivartalanításban, illetve azt is, hogy mikor érdemes csinálni.
2: Na mit mondtak, hogy mikor?
3: Mi abban maradtunk, illetve az interneten én is azt olvastam, hogy az első tüzelés után, ugye őszuka.
2: Nem volt olyan gondolata, hogy nem biztos, hogy kéne az ivartalanítás? Hát végül is egy fajtiszta kutya.
3: Jellemét tekintve és személyiségét sajnálom, de mivel lakásban lakunk, és nagy felelősség eleve a kölykök tartása, szocializációja, a megfelelő orvosi ellátás háttérbiztosítása, ezért úgy voltam vele, hogy ivartalanítva lesz.
2: Hogy viselte az ivartalanítást?
3: Persze nagyon rossz látni, amikor kijön a műtőből, még kóvályog, nyáladzik, de fizikailag jól viselte. Sajnos nála bejött az álvemhesség, tehát olyan jeleket produkált, mintha kölykei lennének, de szerencsére ezen is sikerült aránylag gyorsan túlrendülnünk, de fizikailag hamar rendbe jött.
2: Megváltozott a viselkedése a műtét után?
3: Én speciál nem érzékeltem.

0: Ahogy Magyar Andreát hallgattam, eszembe jutott egy 20 évvel ezelőtti interjúm. Akkor többségében férfi társaságban voltam. Arról kérdeztem őket, ivartalanítatnák-e a kutyáikat. Sosem felejtem el, szinte keresztül szúrtak a szemeikkel. Micsoda kegyetlenség lenne az, mondták. Az elmúlt időszak felvilágosító kampányai csillapították ugyan az indulatokat, de úgymond társadalmi egyesség nem született ebben a kérdésben sem. Pláne, hogy mostanában már azt hallani, hogy a beavatkozás számos ismert előnye ellenére néhány nyugat-európai országban nemhogy nem javasolják, hanem még tiltják is az ivartalanítást. Köszöntöm a kedves hallgatókat, Benkő Andrea vagyok. Na de akkor mégis mit tegyen egy szerető, felelősséget vállaló gazda? Szeretnénk most önöknek segítséget adni, hogy jó döntést tudjanak hozni. Mint majd hallani fogják, bizony ez a kérdés is megosztó. Menjünk azonban még kicsit vissza a kutyafuttatóba, mert egy gazdi, Füzi Ákos még vár ott minket. Picike kutyussal jött ide, ő milyen fajta különben?
1: Csivava.
0: Ivartalanítva van?
1: Igen, 2-3 éves korában. Az egyik heréje fönnmaradt, aztán így ugye ez egészségügyi beavatkozás is volt egyben. A másik kutya egyébként nincsen ivartalanítva. Magunktól nem döntünk, úgyhogy ivartalanítjuk, csak hogyha egészségügyi okból kifolyólag kell ezt megtenni.
0: És arról hallott, hogy egyébként az ivartalanítással milyen előnyei lesznek ennek a kutyának, milyen egészségügyi előnyei?
1: Igen, és hát, hogy legendákat hallottunk róla, hogy kevesebb rákos megbetegedésre az esélye, de ennyi. Mélységesen nem mentünk utána a dolgoknak.
0: Mennyi idős ez a másik kutyus?
1: Ő 9.
0: Problémái se voltak? Tüzeléssel vagy valami?
1: Intenzívebb szagokat érez, amikor ugye tüzelnek a szukák, de ennyi.
0: Nem is volt szögdösös a másik kutyusok?
1: Nem, egyik sem.
0: De akkor lakásban laknak,
1: igen.
0: Nem kertes házban.
1: Nem tudnának, igen. Van a családban még kutya, és ott szintén nem volt ivartalanítva, mivel nem akartuk azt, hogy ugye a jellemző, meg az a temperamentum az elveszten. És hál' Istennek semmi komoly szövődmény nem történt ott se, egészséges a kutya, ő is 9 éves már.
0: És ő milyen fajta?
1: Francia bulldog.
0: Jellemében mi az, amit féltettek? Mert ő azért egy ilyen kis nyugodtabb fajta, nem?
1: Igen, általában az, de amúgy azért megvan benne ez a dominancia is.
0: De ő is fiú kutya?
1: Fiú.
0: Bernadett kolléganőmmel nemrég ellátogattunk a Rex Kutya Otthon Alapítványhoz, ahol jelenleg körülbelül 100 kutya és 100 cica lakik, mellettük gazdasági haszonállatok és néhány vadállat is. A társállatok közül évente 3-400 állatot adnak gazdákhoz. Arra voltam kíváncsi először is, hogy követik-e azt a gyakorlatot, amit ma egyre több menhely követ, hogy ivartalanítva adják örökbe a macskákat, kutyákat. Dr. Király Péter állatorvos, a Kutya Otthon Alapítvány alapítója fogadott minket.
2: Mi szinte kizárólag ivartalanítva adjuk örökbe a kutyusokat és cicusokat. Természetesen vannak olyan esetek, amikor még nagyon fiatalon kerül gazdához, de ebben az esetben is kötelezzük a gazdikat arra, hogy a későbbiek során ivartalanítsák, akkor kerül véglegesen a tulajdonukba az állat.
0: Hogy fogadják a leendő gazdik, amikor idejönnek, hogy ivartalanítani kell?
2: Hála Istennek az elmúlt 35 évben sikerült úgy átmosni egy picit a emberi agyakat, hogy megértsék, hogy az állatok iszonyatosan szaporák. Van egy matematikai számítás, miszerint, hogyha csak tavasszal is és ősszel is 4 kismacska születik egy alomban, és az ő utódaik is ugyanígy szaporodnak, akkor 9 esztendő múltával közel 11 millió utód származik egyetlen egy macska pártól. Szerencsére az ivartalanítással elejét lehet venni a nem kívánt szaporulatnak, és rengeteg egyéb előnye is van. Átlagosan azt lehet mondani, hogy 3 évvel tovább élnek az ivartalanított állatok, és végül, de nem utolsó sorban, az ivartalanításnak az óriási társadalmi előnye az, hogy ez a rengeteg kóborállat nem terheli az országot. Nekem egyébként a nagy álmom az, hogy egy szép napon ez a jövőre 35 esztendőt megélt alapítvány és a Rex Állatsziget egy szép napon átalakul állatpanzióvá, mert nem lesznek kóborállatok, és nem lesz szükség őket elhelyezni.
0: Az én tapasztalatom az, hogy nagyon erős kérdőjelek is megjelennek a gazdában, a műtét miatt. Nagyon sokszor férfiaktól hallom, hogy szó se lehet róla, nem kell.
2: A mindennapokban én ezt a harcot megvívom az állatorvosi rendelőben. Például a tegnapi napon az állatorvosi rendelőből jöttem, ahol egy férfi soviniszta barátommal sikerült egy eszmecserét folytatnom, és elmondtam neki, képzeld el magad, feladat egy lakatlan szigeten, ahol nincsen ennivaló. Nagyon éhes vagy, és érzed az isteni illatokat. Mit csinálnál, ha jönne egy jótét tündér, és azt mondaná, álmod bocsátok rád, és megszabadítalak téged ettől a szenvedéstől, és nem fogsz soha többet éhséget érezni. Vállalnád, de én biztosan. Meg kell értsük, hogy ennek annyi sok előnye van, és olyan sok hátránya van, hogy egy állat ivarosan nő föl, a viselkedési problémák, a szökések, az autóbalesetek, az agresszió, a felelős állattartás része az ivartalanítás.
3: Van olyan gazdi is, aki azt fogja mondani, hogy de én hallottam, hogy van olyan állatorvos, aki ellenzi az ivartalanítást.
2: Jó magam, évek óta állatorvosi tréningeket rendezek az állatorvos kollégáknak, már lassan 15-20 esztendeje. Ezeknek az állatorvosi tréningeknek az egyik fő célja az, hogy a magyar állatorvosokat megtanítsuk arra, hogy mi az egyszerű és a legkisebb traumával járó ivartalanítási módszer. Nagyon-nagyon sok statisztikát néztem át, nagyon sokat olvastam utána, sőt, rendszeresen meghívott előadónk Jeffrey Young, egy amerikai állatorvos, aki még a híres állatorvosi sorozatokban is rendszeres fellépő. Ő is azt mondja, hogy az ivartalanítás az állatnak mind állategészségügyi haszonnal, mind a társadalom számára nagy haszonnal jár, mind a gazdinak nagy haszonnal jár, illetőleg az állatnak a lelki épülését is szolgálja. Azok a kivételek, amik ritkán előfordulhatnak, hiszen előfordul, hogy egy vadabb kutya mondjuk szelídebb lesz egy kasztráció után, de hát ez egy természetes dolog, hiszen ezért is csináljuk, hogy ne legyen agresszív. Lehet, hogy ez valakit zavar, hogy megváltozik esetleg ilyen tekintetben a viselkedése. Egyébként megjegyzem, szinte minden esetben 99%-ban viselkedésjavulást szoktunk tapasztalni. Amiket mondanak, hogy gyakoribb a húgyuti probléma az ivartalanítás, vagy az inkontinencia panaszok gyakrabban jelentkeznek. Önmagában ez nem egy szakmailag bizonyított tény.
4: Ha egy személyes kérdés megenged, nekem is van egy kutyusom, októberben tölti a 4 évet, és fél éves kora környékén hoztam ki a menhelyről, és ugye addig hivatalosan nem lehetett az én kutyám, amíg nem ivartalanítatom, tehát ivartalanítási kötelezettségem volt.

0: hogy a körülbelül 4 hetestől 12 hetes korig terjedő időszakban azt az állatot nem a megfelelő ingerek érték, ezt a deficitet élete végéig viszi magával. Az ivartanítás időpontjára vonatkozóan viszont el kell mondjam, hogy tényleg 30 éves tapasztalattal, rendkívül nagy külföldi kitekintéssel bírva a témában én a prépubertális ivartanítás híve vagyok, azaz az ivarérés előtti ivartalanításnak a híve. Megfigyelték, hogy az első tüzelés után 15, a második ivarzás után pedig akár 30%-kal is nőhet a későbbiekben az emlődaganatok előfordulásának valószínűsége. Ezért, ha másért nem, hát preventív célból érdemes megcsinálni, amellett, hogy ez a úgymond fiatal, süldőkorban elvégzett műtét sokkal kisebb traumával jár, sokkal ritkábbak a szövődmények, sokkal gyorsabban gyógyulnak. Egy 10 nap alatt emlékezni sem emlékszik már rá az állat, hogy mi történt vele. Nőstényeknél egy-másfél centis picisebb van a pocakján, a kanokat pedig rögtön a műtét után föl is ébresztjük, úgyhogy a saját lábán távozik, egy kicsi gallét kell hordania 8-10 napig, és ezen kívül semmi más tendőnk nincsen, és elfelejtettük egy életre az ivarzással vagy a nemiséggel kapcsolatos összes problémát, beleértve ezt a rengeteg betegséget.
1: Nézzük meg ezt a kérdést most más oldalról is. Kovács Betty kolléganőm komoly dilemmával küzd.
2: Azt hiszem, nem egy könnyű feladat elé állítom most Udvarhelyi Tóth Kata biológust, kutyaiskola oktatót, mert hát ha nem is oldjuk meg az én kutyámnak a problémáját, azért magát a problémát felvetem. Kijelenthetjük-e azt, hogyha egy alapvetően idegrendszerileg nem túl stabil kutyát minél korábban ivartalanítunk, akkor az annál rosszabb neki?
3: Vannak arról kutatások, hogy a korai ivartalanítás az nagyon meg tud változtatni bizonyos viselkedéseket. Főleg szukakutyák esetében tudták azt kimutatni, hogy a fajtársak irányába mutatott agresszió mértéke meg tud nőni. Kanoknál én nem tudok ilyen kutatásról, illetve nem tudom hány szukakutyára és milyen környezetre irányult maga ez a kutatás. De mint kutyaiskolai oktató rengetegszer láttuk azt, hogy nem is a korai ivartalanítás feltétlen a probléma, hanem a nem jó időpontban történő ivartalanítás. Mert én dolgoztam olyan labradudullel, akit még a tenyésztője ivartalanítatott 2,5 vagy 3 hónaposan, és úgy adta a gazdához, és egy iszonyat jól szocializált kutya lett belőle. Neki egyébként a fizikumán látszik a korai ivartalanítás, tehát hiába mozog rengeteget, kicsit ilyen zselétestelet lett.
2: Mi az, hogy korai? Ugye ez is egy nagy kérdés.
3: Mint kiképző, nekem a 3 évnél korábbi ivartalanítás, az túl korai.
2: 3 év?
3: 3 év, pontosan.
2: Hú, ezt nagyon szomorúan hallom.
3: Mert hogy a 3 éves kor körülbelül az, mikor a kutya fizikumilag, illetve mentálisan is egy felnőttnek a szintjét eléri. És a kutyaiskolán mi 3-8 év között szoktuk javasolni az ivartalanítást, mert hogy 8 éves kor fölött azért már ugye a kockázatnak a valószínűsége mindenféle komplikációk esetén meg tud nőni. De egy 3 éves kutya úgymond elérte az egzisztenciális valóságát, ha lehet kutyákról ilyen kijelenteni, ő már úgymond tudja, hogy ő kicsoda. Ez nem minden kutyára vonatkoztatható természetesen, tehát vannak olyan esetek, ahol a kutya jóléte kívánja a korábbi ivartalanítást, mert mondjuk olyan szintű tesztoszteron van benne, hogy ez az együttélését meg az ő életminőségét rontja. Én dolgoztam olyan kutyával, akivel ivarosan is dolgoztam meg utána is, és a rossz időpontban elvégzett ivartalanítás annyira összetörte a kutyát, hogy a kutya, aki addig boldogan lépett be, nem láttunk rajta komoly viselkedési problémát a kutyaiskola területére, hónapokig rettegett mindenütt az ivartalanítás után. A kutyáknak, ahogy a pubertáskort elérik, jön mindig egy ilyen érzékeny periódusa. És nála ebbe az érzékeny periódusba beleivartalanítottak. Sajnos ennél a kutyánál ez rosszul jött ki, nem lett soha ugyanolyan stabil idegrendszerű, de azért nála visszajött egy normál életminőség. Nem hiszem egyébként, hogy csak maga az ivartalanítás tudna ilyen szintű végleges érzékenységet okozni.
2: Inkább talán, hogy ha valamit befolyásolt, rontott, tehát nem emiatt, de ebben lehet igazság?
3: Lehet igazság, ugye azt tudjuk, hogy a hormonális folyamatok azok igenis hozzáadnak egy kutya magabiztosságához, és el lehet képzelni, hogy ha ott maradtak volna azok a hormonok, az örökbefogadás után mondjuk könnyebben ugorja meg a környezetváltozást. Ha ön azt tapasztalja, hogy a kutyája minden helyzetben szorong, félősen reagál,

0: Valószínűleg neki egy kicsit túl erős a lakókörnyezete, és hogy túl sok az az inger, ami ott zajlik.
1: Vissza lehet ezt valahogy csinálni? Hogyha az ivartalanítás okozott valamit, arra van ellenszer?
0: Én nem tudok hormonális ellenszerről, bár azt tudom, hogy voltak ezzel próbálkozások. Mint kutyaiskolai oktató magabiztossági játékokat tudok javasolni egyrészt, tehát otthon olyan játékokat csinálni a kutyával, ahol egy picit valami félelmén túl kell lépni, de csak nagyon enyhe szinten, és akkor ahogy ezeket könnyen megugorja, úgy lehet ugye ezt erősíteni. Az embernek érdemes önkritikát is gyakorolnia, hogy mondjuk, ha valaki nagyon szeret kocsmákba járni, de a kutyája túl érzékeny a kocsmai környezethez, akkor mondjuk nem viszi magával, tehát ez is megoldás lehet. Tehát egy kicsit az életmódot, életstílust is lehet úgy formálni, de alapvetően ezek a magabiztosságra gyúró játékok tudnak segíteni, meg semlegesíteni picit a környezet ingerei iránt.

0: Ahogy érzik, hogy mostanra csak még több kérdés született önökben, nincsenek egyedül. Én is így voltam ezzel. Ezért mentem el az Állatorvos Tudományi Egyetemre. Megkerestem dr. Müller Lindát, a szülészeti tanszék adjunktusát, a Kisállatklinika szülészeti részlegének vezetőjét. Szerettem volna jobban megérteni, mi történik az állatokban, ha ivarérettek lesznek.
1: A nőstény macskák általában ilyen mondjuk 6 hónapos korban már ivarérést mutathatnak, tavasztól ugye elkezd ivarzani, 3 hetente jönnek ezek az ivarzások, a vemhessége mondjuk körülbelül 65 nap, és ezt követi mondjuk egy ilyen 2-3 hetes időszak, amíg ugye a szoptatás miatt nyugalomban van, de ő már ugye a laktáció alatt is képes lehet újra vemhesülni. A kutyák esetében, tehát a szukáknál ott egy kicsit szerencsésebbek vagyunk, mert ez ugye nem szezonálisan működik, náluk, tehát az ivaréréstől, ami nagyon változó a végleges testmérettől függ talán leginkább. Onnantól gyakorlatilag évente, hát egyszer, kétszer vagy háromszor, ez ugye fajta függő is, mutatnak tüzelést, de ez a nagyon átlag, ez, hogy ilyen 6-7 havonta jelentkeznek tüzelések, évente mondjuk 2 alommal lehet számolni. Ugye macskák esetében nagyon átlagosnak ezt a 4-es alomszámot lehet mondani, itt is lehetnek azért eltérések, kutyában meg megint csak ugye a fajta függést mutat ez is, tehát a szuka méret ettől függően 2-től 10 fölé is mehet a kiskutyáknak a száma.
2: Amikor jönnek a gazdik, és szóba kerül, hogy ivartalanítsák vagy ne, mit szokott javasolni nekik?
1: Nem kívánt szaporodat megerőzésével már nem szoktunk annyira érvelni. Elég csak annyit mondani, hogy biztos lesz olyan, aki nem kell senkinek. Inkább az egyedi szinten szoktunk ilyenkor indokokat mondani. Most már a cica is, meg a kutya is a legtöbb helyen, ugye nyilván vannak olyan régiók, ahol sajnos nem, de a legtöbb helyen azért családtak. Nálunk itt a legtöbb gazdi az azt szeret tudni, hogy az ő kiskutyája élete szempontjából milyen hatásai lesznek a beavatkozásunknak. Nyilván el szoktunk beszélgetni arról, hogy nem lesz attól egészségesebb, hogyha elég háromszor, tehát hogy ez egy teljesen tév út. Sokkal inkább szoktunk beszélgetni ugye a hormonfüggő betegségekről. Ugye itt érdemes ketté választani, hogy mit mondunk egy szuka tulajdonosának, mit mondunk egy kankutya tulajdonosának, meg mit mondunk a macskák tulajdonosainak. Azért egy ivarzó macskával, aki hosszasan együtt tud élni, annak gratulálok.
2: Mondjuk el, hogy mi az, ami vár a gazdira, hogyha ivarzó macskával él együtt.
1: Ez egy ilyen nagyon fájdalmas virnyákolás, amit ilyenkor elkezdenek, folyamatosan nagyon aktívak, dörgölőznek mindenhova, és össze-vissza csavargatják a feneküket. Van kollega, aki fájdalomcsillapítóval díjazta ezt macskánál, tehát hogy ezt el is lehet hinni, hogy ez egy ilyen nagyon rossz dolog. Lakásba tartott macskáknál ezért szinte rögtön az ivarérés körül meg szoktuk csinálni a beavatkozást. Macska esetében sokkal kevesebb negatív hatása van az ivarérés körüli beavatkozásnak. Kandúr macskánknál szintén azt kell mondani, hogy ahogy ivarérik, elkezd jelölgetni, iszonyatosan büdös, markáns szaga van egy ivarérett kandúr macska vizeletének. Lehetetlen együtt élni vele. Ha megkijár, akkor meg nyilvánvalóan nem lehet biztosítani, hogy ne legyenek nem kívánt kis cicák, tehát macskáknál itt le is lehet zárni ezt a történetet. Kutyák esetében ugye a szukakutyánál nagyon erősen vérbővé válik az egész nemi traktus, van egy ilyen savos véres füvelyfolyás. Nyilván vannak olyan viselkedési változások, amik azért észrevehetőek, de ezek mondjuk agresszióban nem szoktak megnyilvánulni, és hát a kankutyák ugye nyilván ezt érzik, és folyamatosan jönnek a szukákra. Kankutyák esetében pedig ugye az ivaréréssel elindul ez a kifejezetten tesztoszteron függő viselkedés, megint csak ugye a jelölgetés, vannak, akik kifejezetten szökőssé válnak, és hát a kanok közötti agressziónak is azért ez az alapja, tehát ezeket is azért el szoktuk mondani. Kankutyák esetében van kevesebb olyan egészségügyi probléma, ami miatt kifejezetten korán szeretnénk az ivartalanítást elvégezni, ott inkább ugye a mondjuk ilyen 5-6 éves korban jelentkező prostata problémáknak a megelőzése, illetve a későbbiekben kialakuló herelváltozások azok, amiket szeretnénk ezzel megelőzni. Szukákban ugye a leginkább hivatkozott problémák azok a nemi szerveknek a hormonfüggő betegségei, tehát a genyesmégyulladás, a tejtermeléshez, a ciklushoz köthető problémák, amik azért viszonylag gyakran fordulnak elő.
2: És a daganatok, mert én nagyon magas számokat hallok ott is.
1: Az emlődaganat esetében ott azt kell mondani, hogy a szukakutyáknál ez gyakorlatilag a leggyakoribb daganattípus, és ennek a fele rossz indulatú. Ez egy nagyon magas arány. A többi olyan típusú daganathoz képest, amit egyébként az ivartalanítással kapcsolatban emlegetni szoktak, ahhoz képest ez sokkal-sokkal magasabb. Sajnos az utóbbi időben nagyon nagy hangsúlyt kapott, hogy egyes daganattípusok, amik nem kötődnek az ivarszervekhez, mondjuk egy vérképzőszervi daganat, vagy csontdaganat, az bizonyos statisztikák szerint magasabb arányban jelenhet meg ivartalanított állatokban. Egyes daganatok esetében kifejezetten a korai ivartalanításnak a hajlamosító hatását szokták kiemelni. Ez valószínűleg tényleg bizonyos fajtákban igaz lehet, de azt kell látni, hogy ez sokkal ritkább daganatoknak az előfordulását emeljük meg egy kicsit azzal, hogyha elvégezzük ezt a beavatkozást. Ez még mindig eltörpül ahhoz képest, amekkora problémát jelent egy emlődaganat.
2: Az ivartalanításnak az időpontja az egy kulcskérdés, és hát kutyásoktól hallom, van, ahol azt mondják az állatorvosok, hogy mindenképpen az első tüzelés előtt legyen az ivartalanítás, van, aki meg azt mondja, hogy inkább utána.
1: Ebben nehéz igazságot tenni. A kezdetekben az ivartalanítás az a túlszaporodás megelőzésének volt a legfontosabb eszköze, és amikor ezt elkezdték sok országban rendszeresen ilyen korai időpontba csinálni, tehát ivarérés előtt, mondjuk 6 hónapos kor előtt, aztán utána ugye elkezdték megnézni ezeknek a beavatkozásoknak a hosszú távú hatásait, és ugye azért azt ki lehet rajzolni, hogy bizonyos betegségek vagy nem kívánt hatások esetében az ivartalanítás időpontjának jelentősége van. De itt sem mindegy, hogy milyen fajtájú és milyen nemű állatról beszélünk, tehát itt is ez legtöbbször ugye szukák esetében a testméretnek a növekedésével van nagyobb jelentősége annak, hogy ezt inkább próbáljuk meg egy kicsit időben kitolni. Csontfejlődési hatások miatt bizonyos ortopédiai problémáknak a klinikai valószínűsége emelkedhet. A másik ilyen, az pedig a vizelettartási problémáknak a kérdésköre, az inkontinencia vizelettartási probléma, ami az ivartalanítás után sajnos azért nagy eséllyel alakul ki, sokkal jobban veszélyezteti a 20 kg fölötti testsúlyú állatokat. Itt is ugye fajtákat lehet kiemelni, mint a boxer, a magyar vizsla, golden retriever esetleg, de ott is van egy pár kisebb testi fajta is, mondjuk a spániel, ami érzékenyebb. Ott mondjuk egy 6 hónapos korban elvégzett ivartalanításhoz képest minden hónappal történő kitolás a beavatkozásnak 20-25%-ot is csökkenthet ezen a rizikón. Nagyon fontos látni, hogy van egy hátsó határa is. Ezt mi gyakorlatilag ilyen 2 éves kor körüli időben szoktuk megjelölni, mert itt van még ebben az időszakban egy nagyon erős védő hatás az emlődaganatok kialakulásával szemben.
2: Az állatorvosok egyetértenek mindazzal, amit elmondott? Lehetnek más tapasztalataik is?
1: Azért állatorvosi körökben is nagy paradigmaváltások voltak, főleg az utóbbi pár évben. Abban mindenképpen egyetértünk, hogy minden nem tenyésztésre szánt egyed esetében javasolt az ivartalanítás. Világviszonylatban is hatalmas viharokat vált ki ez a téma. 1995 környékén datálható az, amikor azért már Amerikából az az ajánlás jött, hogy ez az egyedi elbírálás, ez meglegyen. Ezt ugye 2023-ra már ugye nálunk kamarai állásfoglalásban is teljesen ide alakítottuk, és ugye 2024-ben jött ki az állatorvosi kisállatos világszervezetnek egy olyan ajánlása, ami igazából világviszonylatban kellene, hogy ajánlást adjon az ivartalanításról, és hát ebben sajnos azért túlkapások vannak azzal kapcsolatban, hogy egy kifejezetten ivartalanítást inkább hát úgy mondjam, ellenző szempontrendszer jelent meg, pont arra hivatkozva, hogy ugye negatív egészségügyi hatásai is lehetnek a beavatkozásnak. Mi azt vártuk, hogy ugye inkább pontosításra kerüljön az, hogy akkor az optimális időpontot hogy kellene meghatározni, és ehelyett pedig inkább azon van a hangsúly, hogy felelős állattartóval rendelkező egyedek akár maradhassanak intaktak, tehát ne legyenek ivartalanítva, illetve bekerültek a képbe a hormonforrás megtartó beavatkozások, tehát amikor mondjuk a petefészkeket nem, csak a méhet távolítjuk el, tehát ez ugye csak a túlszaporodás, meg a nem kívánt szaporodatot tudja megelőzni, semmilyen hormonfüggő betegség ellen nem lesz megoldás. Kanok esetében a vazektómia, tehát amikor gyakorlatilag az ondóvezető kerül lekötésre, illetve az egyéb nem sebészi utakat is újra elkezdték nagyon favorizálni, tehát ez a gyógyszeres fogamzásgátlást, vagy akár az olyan típusú hormonális kasztrációt, tudtam, milyen implantátumokkal érhető el. Ezzel, hála Istennek, nem csak nekem személy szerint van problémám, hanem azért most már állatorvosi körökben is szakmai vita van, tehát erre az állásfoglalásra érkeztek kritikák, szaklapokban is átdolgozásra fog kerülni. Valószínűleg az a baj, hogy amit ők alternatívaként javasolnak, az igazából nem járható.
0: Ahogy nyilván most önök is, én is elgondolkodtam, vajon miért fordultak a külföldi iránymutatások az ivartalanítás ellen? Dr. Timár Geng Anna állatvédelmi szakállatorvost, aki nem utolsó sorban tapasztalt állatvédő is, ugyancsak foglalkoztatni kezdte ez a kérdés. A szakdolgozatában ennek járt utána.
3: Az ivartalanításnál az az érdekes, hogy nagyon különböző a hozzáállás a bizonyos országoknak. Különböző a jogi szabályozás és egyáltalán a megítélése is. Ahhoz, hogy ezt megértsük, szerintem azt kell megérteni, hogy magának az ivartalanításnak két különböző indokoltsága van. Az egyik ugye a felesleges szaporulat megelőzése. Ezek állatvédelmi szempontok, amelyik országban túl sok a felesleges kóbor állatot, nagyon fontos, hogy ivartalanítással csökkentsük az egyedek számát. A másik aspektus az adott állatnál betegségek megelőzése. És ez az a vonal, ahol most így az ezredforduló óta új információk jöttek be. Új kutatási eredmények jobban rávilágítanak arra, hogy vannak káros hatásai is az ivartalanításnak, az adott egyed egészségére nézve. Egy kicsit én azt tapasztaltam, hogy ezek fel vannak nagyítva, túl hangsúlyos kutatási irány, és nyilván azokban az országokban, ahol már nincsen probléma a felesleges szaporulattal, nincsen kóborállat probléma, és felelős állattartás van, tehát az emberek odafigyelnek a kutyájukra, jól tartják, fontos nekik az adott állat egészsége, ott kerültek előtérbe ezek a szempontok, és emiatt alakult ki, hogy bizonyos országokban, főleg Nyugat- és Észak-Európában már nem javasolják, sőt néhány helyen tiltják az ivartalanítást. De ezt a különbséget, hogy egy adott országnak milyen a kóborállatállománya, milyen az állatvédelmi helyzete, ezt szerintem nem szabad nem előtérbe helyezni.
0: Valójában ebből kellene kiindulni, így van?
3: Így van. Én azt gondolom, hogy amíg egy országban jelentős probléma a felesleges kóborállatpopuláció, a menhelyek túlzsúfoltak, sok a beteg állat, egyszerűen nem szabad előtérbe helyezni az egyedi szempontokat. Mindemellett nekem az is furcsa, hogy nem is vagyok teljesen meggyőzve a kutatási eredményeim alapján, hogy tényleg olyan fontosak ezek a hátrányok, hogy ezek miatt ne kelljen ivartalanítani.
0: Érdekelnének a saját állatorvosi tapasztalatai is, mert nyilván az ember, amikor a saját gyakorlatában mást tapasztal, mint amit mondjuk különböző kutatások mondanak, elbizonytalanítja.
3: Pontosan emiatt is választottam ezt a témát, mert mi itt Magyarországon állatorvosként nagyon gyakran szembesülünk azokkal a betegségekkel, amiket megelőzne az ivartalanítás. Én elcsodálkoztam azon, hogy mégis a szakirodalom mostanában már a hátrányokat hangsúlyozza, amikkel alig-alig találkozunk. Hiába írják le, hogy több ivartalanított kutyában jelenik meg egy adott daganat, ha egyszer nem is tudják igazolni, hogy azért több, mert a kutya ivartalanítva van, és nem mondjuk azért, mert az ivartalanított állatoknak a gazdái felelősebbek. Előbb elviszik állatorvoshoz például. Úgyhogy ezért kutattam ezt a témát, és én továbbra is úgy gondolom, hogy a magyar helyzetben mindenképpen az ivartalanítás javasolt.
0: Mely országoknak a gyakorlatát nézte meg?
3: Én csak különböző cikkeket gyűjtöttem ki, de az egyik kolléganőm az állatvédelmi képzésben, Andrássyné dr. Baki Judit, kifejezetten több országgal is foglalkozott, például Svédország, Norvégia, itt nem javasolt, vagy tilos az ivartalanítás, Belgiumban se szoktak ivartalanítani, csak a macskákat. Ezen kívül Olaszországot, Spanyolországot vizsgálta, ahol pedig a kóborállatállomány miatt abszolút az ivartalanítást preferálják, állami szinten támogatják ezen kívül Romániát és Törökországot.
0: Néhány érdekes megoldást vagy szemléletmódot esetleg említene, hogy ezek az országok hogyan gondolkodnak?
3: Az olaszországi példa, meg a spanyolországi, az olyan szempontból nagyon érdekes, hogy hazánkhoz hasonlóan ott is probléma a kóborállatállomány, és azt mutatják a tapasztalatok, hogy jelentős állami támogatással és állandó ivartalanítási programokkal sokat lehet javítani a helyzeten, főleg ha emellett a társadalomnak a felvilágosítása is zajlik. Ezzel szemben Romániában, ahol ugyan kötelező az ivartalanítás már talán több mint 10 éve, ott nincsenek ilyen jó eredmények, aminek valószínűleg az lehet az oka, hogy egyrészt nem sikerült ennyire jól államilag ezt a rendszert kiépíteni, másrészt pedig talán a hozzáállás se megfelelő még a tulajdonosok részéről, de ez csak így személyes véleményem a olvasottak alapján.
0: És akkor még említette az északi országokat.
3: Igen, az északi országokban az a különleges, hogy ott lényegében nincsen kóborállat probléma, tehát nagyon régóta nagyon magas az állattartó kultúra, tehát odafigyelnek a tulajdonosok az állataikra, nem hagyják, hogy felesleges szaporulat megszülessen, és emiatt náluk, hogyha nem végeznek el ivartalanítást, az olyan szinten nem okoz problémát, ami az egész állatvédelmet érintené. Egyedileg, hogyha pedig az adott állat beteg lesz, akkor elviszik és kezelik megfelelő módon.
0: Tehát akkor a szemléletváltás kulcskérdés.
3: Nagyon-nagyon fontos, hogy az embereknek ezt a felelősségvállalását megerősítsük.
0: Nyugat-Európában már hallani olyanokat, hogy bizony, hogy is mondjam, a gazdiságra abszolút alkalmas emberek sem kapnak mondjuk kutyát egy menhelyről. Tehát, hogy már nagyon meggondolják, hogy egyáltalán kinek adják oda azt az állatot, és hát van úgy már, hogy olyan sokat kéne várni egy állatra, hogy más országokból szerzik be ezeket az állatokat, mert hogy hát annyira kevés a menhelyi állat, különösen kóborkutya meg már ugye nincsen. Nem lehet, hogy ez is az alapja annak, hogy már nagyon meggondolják, vagy nem is engedik, vagy tiltják az ivartalanítást?
3: Azt nem gondolnám, hogy úgymond kutya hiány miatt lenne tiltva az ivartalanítás. Szerintem ez az általános orvosi ne árts elv, aminek a hatása, hogy szakmailag már ezt a megelőző műtétet ők nem tartják indokoltnak, esetleges káros hatások miatt. Ellenben mindenhol azt tapasztalom Magyarországon is, hogy az állatvédők próbálják nagyon meggondolni, hogy kinek adnak állatot. Itt Magyarországon is a legtöbb helyen elég szigorú elvárások vannak, és ezt itt Magyarországon is zokon veszik a jelentkezők. Ezt én is tapasztalom, mi ugyancsak egy kis helyi állatvédő egyesület vagyunk, de ezt már észrevettem én is, hogyha kérünk egy bemutatkozó levelet egy gazditól, szeretnénk tudni, hogy pontosan hol fogja tartani az állatot, meg szeretnénk nézni azt az udvart, vagy képeket kapni róla, akkor ő ezt zokon veszi. Úgy érzi, hogy nekünk ehhez semmi közül, ő jó gazdi lesz, és kész, és ezt mi csak úgy higgyük el. Csak hát mivel mint állatvédőknek nekünk vannak már rossz tapasztalataink, nyilván nem tudjuk csak úgy elhinni, szeretnénk, ha ezt igazolná, megmutatná.
0: Ez az én tapasztalatom is a magyarországi helyzetről. Közösségi oldalakon is hatalmas csatározások folynak, hogy mit képzelnek ezek, hogy még ezt is akarják tudni, meg azt is akarják tudni. Ilyeneket szoktam olvasni. Hát szóval ezen a területen is akkor kell szemléletváltás, hogy a mai állattartás az már messze nem olyan, mint 10-20-30 évvel ezelőtt volt. Így van?
3: Igen. Sokan még mindig azt hiszik, hogy egy kutyatartás annyiból áll, hogy évente egyszer egy kötelező oltás veszettség ellen, illetve megveszem a helyi boltban a legolcsóbb kutyatápot, meg odaadom a maradékot. És úgy gondolják, hogy ez elegendő. Ez nem elegendő, a kutyákat nagyon sok parazita ellen folyamatosan illik védeni, nincs törvényileg előírva, de hát egy gondos állattartó nem hagyja, hogy a kutyája bolhás legyen, férges legyen, stb. Ha betegsége van, azt kezelni kell, aminek költsége van. Ez az, amivel a magyarországi kutyatartók nem nagyon akarnak számolni. Illetve azt hiszik, hogy ott van a menhelyen egy kutya, annak bárhol jobb lesz, mint a menhelyen, miért nem adjuk oda, csak azzal nem számolnak, hogy hányszor volt már olyan, hogy mi aztán újra befogtuk azt a kutyát, amit örökbe adtunk mondjuk. Mert nem volt felelős a gazdi, kiszökött a kertből, stb. Stb. Tehát nyilván mi csak a kutya érdekében próbáljuk ezeket a örökbeadási szabályokat szigorítani. Azt tartjuk mi még így, mint állatvédők fontosnak, hogy ezt a szemléletet megváltoztassuk, ahhoz nyilvánvalóan a gyerekeket kell megcélozni, az új generációt. Mi a Lébényi Zöld Mancsok Egyesületnél erre külön hangsúlyt fektetünk, nagyon szeretünk elmenni iskolákba, óvodákba, bármilyen közösségbe erről beszélgetni a gyerekekkel. Nagyon fogékonyak, nagyon nyitottak, és abban bízunk, hogy ők már úgy nőnek föl, hogy a megfelelő felelős állattartás az nekik alap. Ebben látom nagyon-nagyon nagy jelentőségét az állatvédelmi munkának, nem csak az adott állatok mentésében, hanem a felvilágosításban, a szemléletformálásban is.

0: Van ennek a témának egy nagyon más arca is. Az állatvédelem egyik legnagyobb kihívása a kóbor állatok számának csökkentése. Az elmúlt néhány évben körülbelül 60 ezer kutya és macska ivartalanítását finanszírozták állami forrásból, mert hogy van, akinek tényleg nincs pénze a műtétre. És hát persze vannak olyanok is, akik ezt nem tartják fontosnak. Vannak olyan országrészek is, például Kelet-Magyarország, ahol az ott dolgozó állatvédőktől azt hallom, hogy szinte belefulladnak a kóbor állatokba. Nemrég három képviselőjük az élő környezetért felelős minisztériumban kért meghallgatást, hogy elmondják a tapasztalataikat. Egyikük Vidra Betti, a PCAS Állatmentő és Környezetvédő Egyesület alapítója és elnöke, a No Kill Hungary mozgalom létrehozója, önöknek is elmondja, mivel szembesülnek naponta.
1: 2000-ben alapítottam a szervezetet, 2010-től folyamatosan járjuk az ebrendészeri telepeket, főleg a keleti régióban. 2022-ben indítottam el a No Kill Hungary mozgalmat, mert PCAS Állatmentő Egyesületként már betelt a menhelyünk, és kellett külső segítség, online önkéntesekkel próbálunk meg közel 40 gyepmesteri telepről, ebrendészeri telepről állatokat menteni.
0: Az ivartalanítás hiánya milyen problémákat okoz ezeken a területeken?
1: Maradjunk az ebrendészeri telepek környékén. Nagyon sok telep vállalkozási formában működik, vagy önkormányzat gazdasági megfontolásból környező településekkel szerződést köt, vagy pedig maga egy vállalkozó egy területet, vagy több területet is próbál lefedni, gazdasági haszonszerzési céllal leginkább. Azok, akik gazdasági alapokra helyezik az ebrendészeti szolgáltatást, nekik nem érdekük a prevenció, azaz az ivartalanítás, vagy a lakossági felvilágosítás, mert nekik minél több kóborkutya van, annál több a bevételük. Azért is indítanám innen a dolgot, mert hogyha az ebrendészeri telepek környékéről indulunk ki, és általában, ahol nagy igény van erre a szolgáltatásra, ott olyan felelőtlen lakosság, vagy sok a szegregátum, vagy van szegregátum, vagy nagy a mély szegénység. Az eseteknek a legnagyobb százalékában ez áll a háttérben, ez a gyökér probléma. Nincs pénz se oltásra, akarat sem szokott lenni, az ivartalanítások pedig úgy túl vannak árazva, hogy arra végképp nincs egyáltalán ezeknél a családoknál, állattartóknál pénz, és ugye a kutya kell, az egy külön műsor témája, hogy miért, ebben nem is megyek így bele. Maradjunk annál, hogy kell a kutya szaporodik. Mértéktelen módon özönlenek a kutyák az utcára, a megszületett almokat szétosztogatják egymás között általában, vagy kidobják úton, útfélen, ott hagyják az erdőben, vagy az árokparton. Ezekből a kiskutyákból, akit éppen nem vernek agyon, vagy betegségben nem halnak meg, vagy nem üti el egy autó, vagy bármilyen módon nem halnak meg, akkor ők felnőnek, gazdátlan kóborállatként tengetik a mindennapjaikat ezeken a területeken. Vagy eleve olyan helyeken élnek, olyan gazdáknál, akiknek vagy van kerítésük, de a kaput folyamatosan nyitva hagyják, és a kutya kimegy, és egész nap kóborol, és amikor a család hazamegy, akkor mennek haza, hogyha még van kinek hazamenni, mert nem ütötték el, vagy nem mérgezték meg. Hogyha pedig egyáltalán nincs kerítés, és úgy tartanak állatot, akkor meg alapvetően folyamatosan szinte közterületen tartózkodnak ezek a kutyák, és amikor már túl nagy mennyiségben vannak ezek az állatok közterületen, vagy vándorolnak a gyerekekkel az iskolába, óvodába, a szülőkkel a postára, a saját kutyáik, akiket bevallottan általában nem az ő kutyáik, de mégis őket kísérik, tehát nyilván hozzájuk tartoznak. Akkor az önkormányzat, mikor túl nagy a nyomás és nagyon sok bejelentést kap a lakosság részéről, akkor szokta igénybe venni az ebrendészeti szolgáltatásokat.
0: Nyilván az ott levő állatvédő szervezetek vagy önök is próbálják magyarázni, hogy miért lenne ez fontos. Ezt hogyan veszik?
1: Ott szokott lenni a legnagyobb probléma, ahol egyáltalán nem is érték az állat, tehát nem társállat, hanem csak van. Fogyócik. És ne csak a kutyákról beszéljünk, nagyon nagy probléma a cicák esete is. Rengeteg gondot okoz a sok megszületett kis cica. Hatalmas mennyiségről beszélünk. Ha egy picit megengedi, akkor én mondanék pár mondatot, hogy nálunk ez hogy csapódik le érzelmileg. Ugyanis általában azok az állatok, akik felesleges szaporulatként a világra jönnek az ivartalanítás hiányának a következtében, velünk kerülnek kapcsolatban, jobbik esetben állatvédőkkel. Én rengeteg halált látok. Én rengeteg állatot látok kinkeservesen meghalni, szenvedni, kezeletlen betegségekben rossz tartásban élnek, nem fogják őket megfelelően etetni, vakcinázni, jelölni. Rengeteg ilyen tragédia zajlik a szemünk előtt, és a kiskutyák vegetálnak, így nőnek 2-3 hónapos korukig, és akkor pedig meghalnak parvóban. Rengeteg parvós kutya van az utcákon, megpróbáljuk kezelni őket, iszonyat pénzekbe kerülnek a parvókezelések is, tehát itt okokozati összefüggéseket is látni kell. Ez mind-mind felesleges halál. Feleslegesen megszülettek, és feleslegesen szenvednek. Nincs annyi megfelelő gondos gazda, mint amennyi állat várakozik a rendészeti telepeken, menhelyeken, nem beszélve arról, hogy mennyi állat él gazda nélkül az utcákon, és ez mind ennek köszönhető, a felelőtlen gondolkodásnak, és ennek a mértéktelen szaporodásnak. Úgy mennek el erről a világról, hogy esélyt sem kaptak. Ez valami borzasztó látni, tömegesen. Amikor az ember meglát egy-egy csatornában, árokparton ott hagyott felesleges szaporulatot, nagyon sokszor még a leválasztás előtt már magukra hagyják, kiviszik árokpartokba, erdőkbe, és ott hagyják őket szanasz éjjel szórva magukra, ami egyébként bűncselekmény, mert állatkínzás, állat elhagyása. Nagyon sok ivartalanítási program van Magyarországon, nagyon sok állatvédő szervezet próbál erre forrást találni, teremteni. Most ez nálam egy nagy dilemma egyébként, hogy önmagában az, hogy valami drága, felmenti-e a gazdát az alól, hogy amikor állatot vállalt, akkor ezt is vállalta, vállalnia kellett volna ezzel együtt. Én akkor megkérdezem, hogy ilyen helyekre normális dolog, hogy alanyi jogon bárkinek lehet állata. Nyilván ezért engem megköveznek majd, mert ezt úgy veszik az emberek általában, hogy akkor azt mondjuk mi állatvédők, hogy aki szegény, annak nincs jó állatot tartani. Én nem azt mondom, hanem aki anyagilag nem áll azon a szinten, hogy valóban át kell gondolnia, hogy ő megfelelő állattartó-e. Csak az a baj, hogy a legtöbb állattartónak ez a fejében fel sem merül, hanem várják azt, hogy az állatvédelmi rendszer kiszolgálja őket az ivartalanítással is, és glóriát raknak a saját fejükre azzal, mert hogy ők befogadtak egy állatot. Ami alapvetően valóban egy nemes cselekedet, de annak tükrében, ha állatvédő szemmel nézem, mi miből segítsünk a gazdátlan állatokon, hogyha folyamatosan a gazdás állatoknak az ivartalanításait, betegségeit, gyógykezelését, operációit kell finanszírozni. Tehát valahogy az állatra soha nem akar költeni nagyon sok állattartó, hanem mindig valami mögé bebújik, és mindig ránk állítja a felelősséget, hogy hát ő akkor el kell, hogy altassa. Ezt már nagyon nem szeretem. És az ivartalanítás ugyanígy van. Másodjára, harmadjára szül az állata, és neki nincs pénze ivartalanításra, de minden másra azért szokott lenni. Tehát ilyen állattartói réteg is van.

0: Ezek után lehet, hogy el sem fogják hinni, ami most következik. Pedig igaz, és jól mutatja, hogy állatvédelmi szempontból mennyire megosztott ez az ország. Ugorjunk most a fővárosba. Újbuda 2022-ben indította el ivartalanítási programját a saját kerületében lakók állatai számára. Háztartásonként legfeljebb egy állat műtéti költségeit fedezik. Dr. László Imre polgármestert arról kérdeztem, mi motiválta őket, hogy elindítsák és fenn is tartsák ezt a programot?
1: Az egyik teljesen egyértelműen ezeknek a kis állatoknak a szeretete és tisztelete. Másrészt, amikor ugye úgy mondják, tüzelnek ezek az állatok, akkor bizony nagyon kellemetlen történések is lehetnek. Beszélgettünk több olyan kutya és macska, mert ugye ez a két állat, ami a középpontjában van a történetnek, tulajdonossal, akik valamilyen megoldást kerestek erre, ami az ivartalanítás, és akkor jöttünk arra rá, hogy valamilyen formában kultúrát helyzetbe kellene hozni a kisállattartást itt a kerületbe, és ennek egyik nagyon komoly lépcsőfoka az, hogy bekapcsolódunk ebbe a tevékenységbe, és segítjük a kisállattulajdonosokat, aki nyugdíjból él példának okáért. Az nagyon nehezen engedheti meg magának a több tízezer forintot, ami az ivartalanítással kapcsolatos. Tehát az első időszakban nem arról volt szó, hogy 100%-ba térítettük. Ennek a költségeit nem volt statisztikai adat, ami rendelkezésünkre állt volna. A bejelentkezések kapcsán tudtuk fölmérni azt, hogy mi is valójában a helyzet. És ezért csúszott el ez a történet a 100%-os térítés irányába.
0: Az első évben, 2022-ben hányan jelentkeztek erre a programra?
1: 100-150-200, tehát ez lassan indult be ez a történet. Most legutoljára már lassan elérjük a 600-at.
0: Hogy megy ez a gyakorlatban? Tehát valaki azt mondja, hogy van egy kutyám, van egy macskám, ivartalanítatni szeretném, valamiféle papírt kell kitöltenie, vagy digitálisan beküld egy kérést, egy kérvényt. Hogy megy ez?
1: Jelentkezik a kisállat tulajdonos, igényli ezt a támogatást és segítést. Kijelölt állatorvosok vannak, akik ezt a tevékenységet végzik a kerületbe, és akkor ennek megfelelően ezt a kapcsolatot létrehozzuk, és az állatorvos tőlünk kapja meg a beavatkozásért járó térítést, a kisállat tulajdonosnak pedig díjtalan.
0: Óriási dicséret illeti az önkormányzatot, hogy ezt bevállalják. Nem tudom, hogy azok, akik nem tartanak állatot, nem háborognak-e emiatt.
1: Ilyen negatív észrevétel nem jutott még szerencsére hozzám. Én is kisállattartó vagyok, mert cicám van és imádom, de hát ez zárójelbe és nem lényeges.
0: De igen, ez szerintem nagyon fontos. Bocsánat, hogy ezt mondom, de ez nagyon fontos része ennek a történetnek.
1: A szemlélet formájából igen, de a munkatársaimat illeti dicséret, akik ebbe beleálltak, és ezt nagyon lelkiismeretesen csinálják. Van egy alpolgármester, akinek kitüntetett feladata, ennek a figyelemmel kísérése és támogatása. Egy szóval szerencsére megvan az a háttér csapat, amelyik átérezve ennek a jelentőségét segíti, hogy ez sikeres legyen. De azért hadd tegyem hozzá, még olyan dolog is színesítette ezt a képet, hogy taxisokkal van szerződésünk a nagy testű kutyák esetében. Mondjuk egy nyugdíjasnak van egy gyönyörű szép kutyája, de hát szegény menni is nehezen tud, nem az, hogy még egy elaltatott kutyát cipeljen. No, ezt is térítjük.
2: A hét gazdia.
0: Gyorsan le is feküdt mellénk ez a gyönyörű szép kutya. Milyen fajtájú kutya ő?
3: Husky. Ugye nem állíthatom, hogy fajta tiszta, de nagyon úgy tűnik, hogy a szülei huskyk lehettek.
0: Szabó Viktória, kutyaoktató, gazdikócs.
3: Őt egyébként 7 évvel ezelőtt mentette a fajtamentő alapítvány. Észak-Magyarországon egy traktor alatt találták törött lábbal szörnyű állapotban, és a helyi vadász hívta fel az alapítványt, hogy akkor vagy elviszi innen valaki ezt a kutyát, mert veszélyt jelenthet, vagy kilövi. Hál' Istennek, hogy ilyen jó fej volt a vadász, és nem történt tragédia. tragédia, és így a fajtamentők értementek, elvitték ugye az állatorvosukhoz, aki egyből ivartalanította őt, illetve ugye a lábát elkezdték ugye kezelni, helyrehozták, és aztán hát én megláttam a posztját, láttam a tekintetét, és hát nyilván elbőgtem magam, mert nekem 10 évvel korábban halt meg a kutyusom, és nem tudtam túltenni magam az ő elvesztésén, mert ő vele nőttem fel, ő volt nekem a minden. Nagyon szoros kapcsolatunk volt, 10 év kellett, mire én azt mondom, hogy felkészültem egy új kutya fogadására, és valami benne volt, vagy nem tudom, a tekintetében olyan bölcs tekintete van, olyan, mint aki tényleg már sokat látott a világból, és egy ilyen tanítóként most engem tanít és nevel.
2: Orion lett a neve ennek a kutyának. Miért pont Orion?
3: Hát a fekete-fehér tévé. Az én korosztályom még emlékszik rá, mivel ő is fekete-fehér színű, hát legyen Orion.
2: Amikor önhöz került ez a kutya, már sokkal érettebben, hogyan állt neki Orion nevelésének?
3: Egy kutya örökbefogadása, nagy felelősség. Azért ez egy 10-15 évre szóló életmódváltozás, napi rendszerességgel kell vele foglalkozni, de itt nem csak a sétára gondolok, hanem a tréningezésre, a nevelésére, az oktatására, a fárasztására, a mentális fárasztására, és tanítok neki új dolgokat, átismétlem a korábbiakat, sportolunk, túrázunk, rengeteget mozgunk, lecserélődött a baráti körünk, vagyis átcserélődött, nyilván kutyásokból most már több van. Ez egy elképesztően nagy változást hoz.
2: Jól hallottam, hogy az egész életét felborította ez a kutya?
3: Fenekestül még hozzá. Én a kosztümöt, a tűsarkút, a magassarkút cseréltem le. Ugye egy ilyen szabadidős, bakancsos, pólós kutyaoktatósdira, ha úgy tetszik, a marketing és média területet magam mögött hagyva. Orion volt az, aki engem erre a területre lögdösött. Nagyon sok helyen jártunk, sok kutyással ismerkedtünk meg, tanfolyamokon voltunk, és voltak olyan benyomásaink, hogy én ezt egy kicsit máshogy csinálnám. És szerencsére az a visszajelzés, hogy ez nagyon is jól sikerül. Tényleg szerelem az, amit én csinálok. Állandóan kutyák között vagyok, feltöltenek, jó az egészségem, mentálisan is olyan kedves gazdikkal ismerkedünk meg, jó barátok leszünk. Nagyon örülök, hogy a Jóisten szeret és Orionta az utamba sodorta, aztán természetesen Pandorát is, mert most biztos panaszkodna, hogy ő róla nem beszélek. Ugye ő 3 éve van velem, ő is rossz körülmények közül mentett a husky, illetve most egy új kis kutyával bővült a falkánk, vagy a családunk. Ő pedig egy 5 hónapos ausztrál juhász kisbaba, egy stabil idegrendszerű, egy nagyon-nagyon kiegyensúlyozott kutyusa Varu. Egy kis faluban cseperedett, de ott társállatokhoz szoktatva lett, szocializálva gyerekhez, hangokhoz, zajokhoz, és ő most becsöppent a 9. kerületbe, és olyan magabiztosan közlekedik az Üllői úton, a 4-es-6-os vonalán, ha sétálunk, mintha mit született volna.
2: Hogyan változtak az érzelmei annak kapcsán, hogy ez a kutya végül is betoppant az életébe, és jött aztán a többi is.
3: Nagyon megváltoztatott engem, már ami a kapcsolataimat, a kapcsolódásaimat illeti. Nálunk fontos azt is megemlíteni, hogy Orionnak egy lelkes rajongója alapított egy alapítványt, ez az Orion Felelős Állattartásért Alapítvány, és ha Orion nem lenne, akkor minden bizonnyal nem tekinteném missziómnak, vagy küldetésemnek azt, hogy a gyermekeket, a jövő felelős állattartóit neveljük. Nagyon sok mindent elmond egy társadalomról, hogy hogy bánik az állataival. Szóval engem ebbe a segítő világba is bevitt Orion.

0: kedves hallgatóink! Szótlanok hangján című állatvédelmi műsorunk mai adásának végéhez értünk. Továbbra is várjuk leveleiket e-mail címünk ékezetek nélkül szótlanokhangyan@mtva.hu. Írják meg saját történeteiket, kérdéseiket, mindazokat a témákat, amelyekről szívesen hallanának. A Hét gazdia rovatba is várjuk javaslataikat. Zenei szerkesztőnk Radics Zsuzsa és a hangmérnök Schwarz Nóra nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Jövő hét szombaton is várom Önöket. Akkor arról lesz szó, mit kell tennünk, ha sérült, elhagyott kutyát, macskát, madarat vagy vadállatot találunk. A felelős szerkesztőt, Benkő Andrát hallották. Kossuth Rádió.
1: Újra mind.

Két óra hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. Elkezdődött a Lounge Event Kft. Alvállalkozóinak kifizetése, megnyílt a müncheni Oktoberfest. Ma még napos nyárias idő lesz, jönnek a részletek. Magyar Péter szerint Mészáros Lőrincék rosszul mérik fel a helyzetet, amikor jogászokkal fenyegetőznek az autópálya koncesszió ügyében. A kormány pénteken jelentette be, hogy megszünteti az előző kabinet által 2022-ben több mint 23 ezer milliárd forintért kötött 35 évre szóló szerződést a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT-vel. A Mészáros Lőrinc és Szíj László köreibe tartozó cég közölte, hivatalos értesítést vár a kormányzati bejelentésről, azután alakítja ki álláspontját. Elkezdődhet a Lounge Event Kft. Alvállalkozóinak kifizetése. A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség megállapodott a Balási Gyula érdekeltségébe tartozó céggel több sporteseményhez kapcsolódó, eddig ki nem fizetett követelés ügyében. Az NRÜ júniusban bontott szerződést a társasággal, miután a NAV zárolta a számláikat. Mostanra sikerült tisztázni a jogviták egy részét, így jelentős forrás szabadult fel a Lounge Event alvállalkozóinak kifizetéséhez. Bővíti kapcsolatait Marosvásárhely és Debrecen. Az eddigi jórészt kulturális együttműködés a jövőben kiterjed az oktatás, a turizmus, a gazdaság, a sport és a közigazgatás területére is. Az erről szóló megállapodást a két város polgármestere írta alá a Marosvásárhelyi Kultúrpalota tükörtermében. Debrecen az erdélyi város 6. magyarországi partner települése. Az alvázra rögzített kézigránátokkal akarta átlépni a bosnyák-horvát határt egy magyar férfi. A rendőrök és a vámosok ellenőrzés közben figyeltek fel az autó aljára erősített csomagra, amelyből két M75 típusú kézigránát került elő. A 25 éves férfit a horvát hatóságok őrizetbe vették, és büntető feljelentést tettek ellene. Megnyílt a világ legismertebb sörfesztiválja, a müncheni Oktoberfest. A következő két hétben több mint 6 millió látogatót várnak a bajor nagyvárosba. Az első hordót a hagyományoknak megfelelően a polgármester csapolta meg, aki az első korsó sörrel a tartományi miniszterelnököt kínálta meg. Idén átlagosan 15 euróba kerül egy liter sör. Az Oktoberfesten szigorú biztonsági intézkedések lesznek, több száz rendőr járőrözik, és a látogatók csomagjait is átnézik. Idehaza új stúdiószínházi játékteret alakítottak ki a Békés Csabai Jókai Színházban, ahol három bemutatóval kezdik az évadot. Az új tér első produkciója Móricz Zsigmond Rab oroszlán című művének átirata lesz. A nagy színpadon mutatják be a Valahol Európában című musicalt, a Kamaraszínházban pedig Egresi Zoltán Portugál című tragikomédiáját. A jövő héten forgalomkorlátozásra, lassabb haladásra kell számítani Pécs és Orfű között, mert kivágják a közlekedésre veszélyes fákat. Hétfőtől péntekig a Pécs és Remete tér közötti szakaszon dolgoznak a szakemberek, a munkálatok idejére a közúttal párhuzamos kerékpárutat teljesen lezárják. Napközben még sok napsütésre számíthatunk eső nélkül, északon, északkeleten megélénkül a szél, éjszaka általában 9-15, napközben 25-30 fok várható, holnap egy gyenge hidegfront érkezik néhány fokos lehűléssel.